Ló törvény módosításának rendelkezése szerint megszűnt a média tanács elnöke, Koltai András és a testület tagjai, valamint a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT vezetője, Altorjai Anita, továbbá a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap vezérigazgatója, Pap Dániel vezető tisztségviselői megbízatása. A fokozódó forróság miatt szombaton lépett életbe és jövő keddig tart a harmadfokú hőségriasztás. A szociális intézményekre vonatkozó vörös kódot is jövő keddig hosszabbították meg. A hétvégén is nagyon erős UVB sugárzásra kell számítani az ország egész területén. Országszerte tűzgyújtási tilalom van érvényben a meleg és a szárazság miatt. Híreink végén az időjárásról. Túlnyomóan derült napos száraz idő várható. A légmozgás nagy rész gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalra a minimum hőmérséklet általában 15 és 21 fok között alakul. Ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, melegebb a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken valószínű.

és ennek a kisugárzását az életünkben. Uram, add, hogy ne a gyümölcsöket nézzük legfőképpen, hanem a veled való kapcsolatot, az ebből fakadó belső szabadságot, békét és örömet. Ez lenne a legfontosabb, és ebből tudjunk minél több embert megajándékozni. Krisztus a mi Urunk által. Az előadás elején szeretném mindenképpen tisztázni magát a hitelességnek a fogalmát is, azért, mert amikor olvassuk az evangéliumot, láthatjuk, hogy Jézus sokszor a farizeusok ellen elég keményen felszólalt. Úgy a bűnösöket is elfogadta, megbocsátott a házasságtörő asszonynak is, menj le többé, ne védkezz. Tehát aki alázatos volt, azt Jézus mindig felemelte, meggyógyította, bármilyen bűnös is volt. Viszont a farizeusok, akik önmagában jó emberek voltak, megtartották a parancsokat, a törvényeket, a farizeus és a vámos történetében, a farizeus azzal dicsekszi, hogy ő még sokkal többet adott ki a tizedekből, mint ami elő volt írva, tehát túl teljesítette a törvényeket, vagy a gazdag ifjú is oda ment Jézushoz, és igazából azt mondta, hogy nekem már a 10 parancsolat, azt én már mindent megélek, úgy is neveltek, hogy van-e még valami, amit tehetek azért, hogy eljussak a mennyek országába. És vagyis, hogy ezek jó emberek voltak, nem önmagában, akik nem tudom milyen nyilvános bűnösök. Akkor mi volt velük a baj? Mi az, hogy valaki nem hiteles vagy farizeus? Vagy elnézést, ha ezt fogalmazom meg, a börtön tele van hiteles emberekkel, mert ők fel is vállalják azt, hogy ami velük történt, meg el is mondják, mi is a hitelesség. 14. Leó pápa ebben az évben, szeptember 28-án, egy szentmisében ezt mondta a katekétáknak, akik a Rómába mentek zarándokolni: a katekéta a szónak az ember egy olyan szónak, amelyet a saját életével mond ki. Így a hitoktatás tanúságtétel, melynek feladatát Szent Ágoston így látja, mindent úgy magyaráz el, úgy, hogy akik hallgatnak rád, higgyenek, és miközben hisznek, a hitben reménykedjenek, majd a reményben szeressenek. És megint a hitelesség, a tanúságtétel, és ami persze ez a tanúságtétel önmagamban is reményt ébreszt, meg más emberekben is. A reménynek az emberei leszek. Megint folytatja tovább Leó pápa: ebben a tekintetben ti katekéták, hitoktatók, Jézus azon tanítványai vagytok, akik az ő tanúságtevői lesztek, mert szolgálatok neve a görög katekein igéből ered, ami szóbeli tanítást, visszhangzást jelent. Azt jelenti, hogy a katekéta a szónak az ember egy olyan szónak, amit a saját életével mond el. Éppen ezért a szüleink a mi első katekétáink, akik elsőként szóltak hozzánk, és tanítottak meg minket beszélni. Ahogy a mi magunk megtanultuk anyanyelvünket, úgy a hit hirdetését sem lehet másokra ruházni, hanem ott történik, ahol élünk. Mindenek előtt otthonainkban, az asztal körül, ahol adódik egy hang, egy gesztus, egy arc, amely Krisztushoz vezet, és így a család megtapasztalja az evangélium szépségét. Majd még egy-két idézetet szeretnék Leó pápától, azonban most szeretnék ugye mélyre menni, és megint úgy szembenézni a realitásokkal, hogyan válik valaki farizeussá vagy képmutatóvá, vagy mi az, hogy valaki nem hiteles ember. És persze többféle motiváció lehet, én abból indulok ki, hogy valakiben nem rossz szándék van, nem valami rosszat akar, hanem az élete valahogy szétnyílik, valamerre sodródik, és abban a helyzetben találja magát, hogy ismeri az evangéliumot, tudja, hiszen tanítja is, meg hitoktató, meg erről kell beszélni, tehát főállású példakép vagyok, aki ezeket tudja is. Másrészt viszont azt érzem, hogy az életem, a bensőm elszakad ettől a tanítástól, amit tudok én elméletben, de belül már nem tudok vele azonosulni. És azt érzem, hogy fáradt vagyok, hogy ideges vagyok, hogy csalódott vagyok, hogy az Istenre dühös vagyok, mert miért nem segít, miért ilyen gyerekeket bízott rám, miért ilyen nehéz helyzetben vagyok, miért ebben a faluban, miért ennyien vannak, sok-sok az a miért, amire nem tudok választani, de tele vagyok kudarcokkal, vagy sok kudarc van az életemben, öröm kevés,
És ebben a helyzetben

0: nekem mosolyognom kellene, vagy el kellene játszanom azt, hogy én milyen boldog vagyok, és hogy belőlem sugárzik Krisztus szeretete, és közben, hogy tudom, hogy mi lenne az elvárás, belül pedig azt érzem, most legszívesebben ütnék, vagy ordítanák, vagy valamit tennék, és ebben a feszültségben, és megint hagy hangsúlyozom kicsit, erről az oldalról szeretném megközelíteni, hogy itt nem rossz indulatú emberekről van szó, hanem akinek az életek széthasad ilyen szempontból, hogy van az igazi tanítás, amit tud is, ismer is, vágyódik is rá, másik oldalon pedig az élet, a különböző hatások, amik rám hatnak, visznek másfelé, és közben nekem el kell játszanom azt, és ez eljátszani, ez nem rossz indulattal mondom, hanem hogy úgymond a cégnek, ezt is idézőjelben teszem, hogy a cég neve az menjen az Egyház Krisztus szereteten, ezért a mundér becsületéért elkezdek valamit kifelé mutatni, amit egy darabig tudok mutatni, de utána azért látszódik, hogy mögötte más van, és hogy valaki elhiszi, vagy valaki, hát úgy van vele, hogy ez a munkája, tehát főállású, fizetett példakép, és tulajdonképpen ezért erről kell tanúságot tenni, és hogy próbálkozik, de belül már szétszakadt. És persze a mai fiatalok számára úgy érdekes, hogy ők nagyon sokszor mondják, hogy valaki hiteles vagy nem hiteles. Persze megvan a maguk értékrendje, hogy mi szerint mondják ezt, aki igazán szókimondó, aki megmondja a tutit, igazából sokszor az a hiteles, nem is önmagában az élete. Vagy aki például akármilyen bűnkövetel, de én megmondom, én felvállalom. Én vagyok a hiteles, aki pedig próbálja tenni a jót, persze a bukdácsol, de akkor is teszi a jót, próbálja kifejezni, ezeket már sokszor nem hiteles embereknek mondják. És a hitelesség, az gyakorlatilag az bennem dől el. És megint tegnap is már utaltam rá, hogy most nem diákoknak beszélek, hanem hitoktatóknak, ennek a saját hitelességük az, amit fontos, hogy megérjenek, de még tovább megyek, a hitelesség az már egy gyümölcs. Igazából itt az alapvető kérdés, hogy az evangélium számomra az mennyire öröm. És ezt az örömet tudom-e megélni, tartani olyan körülmények között, amikor sokszor a külső körülmények azok eléggé rosszak vagy nehezek. Persze ott is van jó is, rossz is, sok minden változik, tehát nem ilyen egységes, homogén a környezet, de ez vonatkozik még a családra is, amikor már munkán kívül vagyok, a baráti kapcsolataimra, a templomba járásra, ott hogyan élem meg magamat, amikor a forráshoz megyek, az tényleg forrás-e, vagy egy programmal több, ott kell feszíteni, hogy a gyerekek lássanak, és utána pecsételni, hogyan élem meg ezeket a részeket, és persze utána jön a fő, amikor elmegyek iskolába, és ott tanítok, és a gyerekeknek beszélek, vagy akár felnőtteknek is, vagy felnőtteket tanítok. És ez az alap, hogy én belül ezt hogyan élem meg. És az igazi kihívás számunkra ez, és most legfőképpen erről szeretnék beszélni, hogy ezt az életemben az első helyre helyezzem, és itt a hitelesség az alapvető kérdés, de még mélyebbre megyek, nem a hitelesség az már gyümölcs, hanem az evangélium mély megélése, az Istennel való kapcsolat mély megélése, az ebből fakadó belső szabadság, békesség és öröm. Igazából ez az én legmélyebb, legerősebb vágyam. Tehát ne abból induljunk ki, hogy a gyerekeknek mire lenne szükség, mert ha úgy veszük, Jézus sem volt hiteles, ahogy akkor látták. Ő is összehasonlították keresztelő Szent Jánossal, ő, aki az igazi aszkéta volt, Jézus meg ilyen borissza falánk ember, aki szóbál mindenféle jöttmentekkel, bűnösökkel, vámosokkal, utcanőkkel, bűnös asszonnyal, mindenkivel, tehát őt sem tekintették hitelesnek, tehát a környezet akármit csinál, úgyis lehúz. Persze van, aki valósan nézi ezt a hitelességet, de sok mindent kapunk mi kívülről, de nem ez a legfontosabb, hogy ők mit mondanak, hanem belülről, amikor magamnak felteszem a kérdést ezzel kapcsolatban, hogy az én benső megelégedettségem, az evangéliumnak a szív, az Istennel való kapcsolat, az mennyire élő bennem, és ezért én vagyok a felelős. Persze vannak lelki gyakorlatok, lelki vezető segítség, akár ilyen pszichológiai szinten, lelkéleti szinten, sokféle dologból tevődik ez össze, de ezt én kérem, én irányítom, én nekem az igényességem, hogy ebben szeretnék haladni, és szeretnék növekedni, és ezt nem engedem el, nem adom fel, mert egyrészt, ha ezt elengedem, és sokszor az a hivatkozási alap, azért nincs nekem időm imádkozni, mélyebben foglalkozni magammal, mert akkor nem lesz időm elég készülni, tanítani egyéb dolgokat, de utána visszahat, mivel az számomra sokszor nehézséget jelent önmagában is tanítani az munka, akár milyenek a gyerekek, önmagában az fárasztó meg munka. És hogy ebben elfáradok, és nincs időm töltekezni, akkor mindenképpen ez negatívan fog visszaütni, és utána azt érzem, hogy én is fáradt vagyok, és ideges, a gyerekek se veszik át, akkor utána visszautalnak arra, hogy na mi van tanárnő, fogy a türelem, vagy látszik, hogy egyre szomorú meg idegesebb, akkor milyen Krisztus követő maga, nagyon könnyen visszalőnek, ha még nem is mondják ki, persze felnőttek is, ezt megfogalmazzák, és akkor hol van itt az evangélium meg az örömmér, hagyj lássam, hogy akkor minek örül. Tehát tudnak kegyetlenek lenni a gyerekek, persze önmagában ez nem baj, de hogy nagyon könnyen úgymond szembesítenek azzal, hogy most akkor hogy is vagyunk, vagy mi is történik velem. És persze ilyenkor még idegesebb leszek, vagy még feszültebb, mert egyrészt érzem, hogy igazuk van, fáradt vagyok, mert értük dolgozom, közben nincs időm töltekezni, mert értük dolgozom, de nem tudok úgy értük dolgozni, mert fáradt vagyok, és valami ördögi kör elindul, ami utána engem is ledarál, és kevés lesz a gyümölcse. És hangsúlyozom, ez logikai elsőbség, hogy Jézus Krisztus legalább az evangéliumot én élvezzem, utána erről beszélek, a többivel meg majd meglátjuk, hogy mi lesz vele, de először én akarok neki örülni, és ebből akarok továbbadni valamit mindazoknak, akik rám vannak bízva, vannak, akik úgy tanterv szerint, meg vannak valakinek felesége, férje, családja, szomszédok, akik nincs benne a tanrendben, de mégis tulajdonképpen ugyanezt a tevékenységet folytatom, a tanúságot tenni a hitemről, és tanúságot tenni az életemről. Amikor megint a hitelesség, nem hitelességről beszélünk, vagy a farizeizmusi lelkiségről, akkor ennek több árnyalata is van. Egyrészt úgy is, hogy szeretnék valamit, de nem érem el. Killódva, próbálom magam megjátszani, és sokszor belekeseredek, vagy nagyon sok keserűséget, szomorúságot élek át, és elvesztem az örömömet, főleg hosszú távon. Lehet ennek persze rengeteg árnyalata, de egy másikat is ki szeretnék emelni, ez pedig az, amikor magát a célt veszem lejjebb. Tulajdonképpen azt mondom, hogy az evangélium, amit Jézus mond a pápák, az nagyon szép, nagyon jó, de itt ebbe a faluba, hogy nem működik. Kíváncsi lennék Jézus, hogy ő mit csinálna itt. Hogyha ilyen lenne a főnek, ilyen lenne a férje, hogyha a felesége, vagy a rokonai, vagy a gyerekek ilyenek lennének, én szerintem ő sem tudna mit csinálni itt, és hogy amit Jézus mond, azt lehetetlen megélni, és innentől kezdve lehozom a célt, és utána úgy tekintek magamra, mint aki tényleg hiteles vagyok, de ilyen emberek között, mint ti vagytok. Ez a maximum. És igazából ez egyrészt úgy magamot felszabadítom, de ez már veszélyes. Amikor az evangéliumot kilúgozom, elveszem az erejét, és azt mondom, hogy Jézus tanított, de igazából ez már kiment a divatból, mondjuk ki. És én, Szabó József pap, vagy valaki hitoktató, azt mondom, hogy Jézusom, lejárt a szabatosságod. Nem mondom, hogy még egy-két dolog úgy igaz, de már a mai korban nem működik, de én hiteles vagyok, de gyakorlatilag hát nem lehet többet adni, és beletörődök, és onnantól kezdve már ilyen felszínesen kezelem az egészet. Igazából itt már feladtam nem csak a tanításnak a mélységét, hanem már a magam életében az igényességet is feladtam, vagyis már nem keresek többet, azt gondolom, hogy az evangéliumban, az Istennel való kapcsolatban, az ima életben, a lelki életben már nincs több. Nagyjából voltam lelki gyakorlaton, ennyi a maximum, ezt már tovább nem lehet fokozni, ennyi van, ezt tudom, ebből valamit továbbadok, nekem sem túl nagy öröm a gyerekeknek se, de hát ilyen az élet alapon, és akkor így haladok tovább. És mondom, van még nagyon sok árnyalata ennek, azonban vannak ilyen kísértések, hogy a célt azt leveszem, és onnantól kezdve nincs is nagy kihívás, már a hitelesség fel sem merül, mert én az vagyok, én mindent megtettem. Sőt, még sokkal többet is, mint a farizeus és a vámos történetében, még sokkal többet is. Eleve, hogy ilyen emberekkel foglalkozok, már önmagában én hős vagyok. És hogy Jézus megveregetheti a vállamat, mert mennyi mindent teszek. Igazából elengedtem valami nagyon mély, bensőt, és onnan a hősként hozom ki magamat. Ez úgy hárításnak nagyon jó, azonban az evangélium meg a hitelesség szempontjából viszont rossz. De itt már a célt vettem le, és meg is magyaráztam, hogy ennyi az egész. Szeretném folytatni az idézetet, ami 14. Leó pápa mondott szeptember 28-án. Így tanítanak a katekéták, hogy az olasz nyelv mondja, in segnano, vagyis jelet, szennyút visznek benne, belső nyomot hagynak. Így amikor a hitben nevelünk, nem leckét adunk, hanem az élet igéjét helyezzük a szívbe, hogy az jó gyümölcsöt teremjen. A Deográciás nevű diakónusnak, aki megkérdezte Szent Ágostontól, hogy miként legyen jó katekéta, ő így válaszolt. Mindent úgy magyaráz el, hogy akik hallgatnak rád, higgyenek, és miközben hisznek, a hitben reménykedjenek, majd a reményben szeressenek. Amikor így a hitelességre nézünk, akkor itt is előjön, hogy jelet hagyok. Tehát mindenképpen egy jel, amit én mondok, az igazság. Azonban a legfőbb jel mindig az életérzés, amit én megélek, ami egy összetett komplex dolog. Benne van az én magánéletem, az én örömöm, az Istenben való bizalom, abból milyen öröm, remény, benső békesség fakad, amit én megélek a mindennapokban. Persze, hogy vagyok szomorú, persze, hogy én is vagyok ideges, van bennem aggodalmaskodás, de alapvetően az életérzésem mit tükröz, mert gyakorlatilag azt adom tovább. És itt is Leó pápa emlékeztet bennünket, emlékezzünk arra, hogy senki sem ad abból, amilyen nincs. És a nem hitelesség ez ebből fakad, hogy olyat szeretnék adni, ami nekem nincs. Elmondom én meg, próbálom, meg igazam is van, amiket mondok ezekről, de az nekem nincs, én azt nem élem meg, attól távol vagyok. És persze, hogy nem 100%-os, hogy még nem böjtölök tökéletesen, addig a böjtről nem beszélek. Tehát nem erről van szó, mert mindenképpen azért emberek vagyunk, azért ott vannak a gyengeségeink, hibáink, hiányosságaink, azonban amin van, ami számomra fontos, amit megélek, azt akarok továbbadni, amikor valaki az életét adja az Úrnak is. Mindig ez bennünk ott él, hogy van az az énem, amit én szeretnék elérni, ez az ideális énem, meg van az aktuális énem, ahol én tartok. Sokszor, amikor valaki az életét adja át, akkor azt akarja átadni, ami az ideális énem. És hogy Jézusom, neked adom az egész életem, ezt meg azt, és életem van, de sok minden, amit felajánlok, azt adom oda Jézusnak, ami még nincsen. Szeretném, vagy tudom, hogy az lenne a jó, és ezért fontos, és a lelki életnek is alapja, hogy a saját gyengeségeimből kiindulva, az imádságban Jézusnak is azt adjam, amim van. Mindig ez a hitelesség alapja, mindig azt adom, amim van. És amikor erről elmékerünk, azt is látnunk kell, hogy amim van. Megint nem egyfajta ilyen, mint egy amerikai filmekben, hogy szól a zene, én mosolygok, és gyakorlatilag, hogy majd szétcsattanok a boldogságtól, és erről beszélek. Tehát nem ilyen fajta idealisztikus dologról van szó, mert amin van, ebben benne vannak a harcaim is, a lelki életben. Amikor el is mondok persze a gyerekek is, hogy hány évesek vagy felnőtteknek, hogy nekem is, hogy milyen kísértések voltak, hogy a munkáján mellettem szitták az Isten, meg csúnyán beszéltek, és ott volt, hogy gyáván csendben legyek, és éreztem is, hogy sokkal egyszerűbb lenne, persze magamban majd elimádkozgatok, és hogy megszólalni, hogy gyerekek, ez az én Istenem, meg a tiétek is, különben csak nem tudtok róla, nagyon kérek, hogy ezt most hagyjátok abba. És ez sok kellemetlenséggel jár, és hogy én is, amikor ezt kimondtam, először féltem, utána rám nézett mindenki, volt, aki úgy be is szólt nekem, volt, aki meg is lepődött, mert sose szóltam még senkinek vissza, és utána volt, aki abba is hagyta, és legközelebb láttam, hogy így akarnak beszélni, már rám néznek, és legyintenek, hogy itt van, és hogy hagyjátok, hogy most ne beszéljetek így. És például ez sem az, hogy én megjelenek való sugárzó arcra, és akkor mindenki virágzik, hanem gyáva voltam, féltem, de kértem az Urat, és remegő hangon kimondtam azt, hogy. Tehát a hitelesség az nem egy idealisztikus képet jelent, hanem mindig egy utat is jelent, amin én végigmegyek, és amit én is megélek, de bennem van a cél. Amikor például arról is van szó, hogy most emberek bűnösek, sokszor azért nem merünk tanúságot tenni sem, mert amikor valakinek azt mondom, hogy amit te most tervezel, az nagyon súlyos bűn. Az lehet például akár egy abortusz, hogy megtudom, hogy valaki itt a környezetemben erre készül, vagy válásra készülnek, vagy nem tudom, milyen súlyos bűnt akarnak elkövetni, és félek szólni, mert egyből azt mondják, hogy te beszélsz, neked is vannak ilyen meg ilyen gyengeségeid. És megint mi a hitelesség? Igazából inkább nem szólok semmit. Vagy a hitelesség, hogy amit teszel, a súlyos vagy halálos bűn. Az a léleknek a halálát jelenti. Persze úgy is azt csinál, amit akar, de akkor is ezt ne tedd meg, mert ez súlyos bűn. Hogy te is bűnös vagy, igen, sajnos az vagyok, de dolgozok rajta azon, meg imádkozok sokat azért, hogy ezek a bűnök ne legyenek ott az életemben. Tudom, hogy hol van a gyóntatószék, kérem az Urat, hogy bocsásson meg, és mindig talpra állok, és már rengeteget fejlődtem, és a következőkben is fogok. Tehát tényleg vannak gyengeségeim, de én a rosszra nem mondom azt, hogy jó. A bűnre nem azt mondom, hogy nyugodtan lehet, hanem a bűn az bűn, és ilyen súlyos bűnöktől már nagyon távol tartom magamat, és vannak gyarlóságaim sajnos, tudok róla, sőt sokkal többről tudok, mint amit ti tudtok.
1: Kedves hallgatóink, Szabó József, Miskolc diósgyőri plébánost hallották. Karitász percek. Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papildikó vagyok. Mentőszolgálatot indít a Katolikus Karitász, amely az országos mentőszolgálattal együttműködve vesz részt a sürgősségi betegellátásban. A június 23-án a szervezet budapesti központjában tartott sajtótájékoztatón elhangzott, az elmúlt 2 év széles körű összefogásának köszönhetően jött létre a Karitász mentőszolgálat, amely egy kombinált mentőorvosi, illetve mentőtiszti gépkocsival működik. Zagyva Rihárdot, a Katolikus Karitász igazgatóját hallják.
2: Nagy öröm tölti el a szívünket, hogy egy új szolgálat indul útjára. Idén a 95 éve alakult, és aztán megszüntetett, majd 35 éve újjáalakult Karitászt is ünnepeljük, és a kezdettől fogva ugyanaz a küldetés, ott lenni a kiszolgáltatott emberek mellett. Az életvédelme különösen fontos számunkra, ezt a célt szolgálja sok krízishelyzeti program mellett, határon túli területeken működő orvosmissziónk is, és ma ezt a szolgálatot bővítjük egy újabb területtel. A Caritas mentőszolgálat megalakulása nem csupán egy jármű üzembeállítását jelenti, sokkal inkább annak a megerősítése, hogy minden emberi élet érték. A Caritas mentőszolgálatának talán legkülönlegesebb értéke az maga a létrejöttének a módja. Ez a szolgálat ugyanis egy összefogásnak a gyümölcse. Orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek vállalták, hogy önkéntesként szolgálják a bajba jutottakat. A működéshez szükséges feltételek jelentős részét támogatók segítsége teremtette meg. A Caritas mentőszolgálata tehát egy valódi közösségi mentőszolgálat, egy olyan kezdeményezés, amely sok ember nagy lelkűsége és szakmai tudása találkozása után jött létre. Külön köszönettel tartozunk az Országos Mentőszolgálat vezetésének és munkatársainak az együttműködésért, szakmai támogatásért és a bizalomért, és szolgálatunk az Országos Mentőszolgálattal együttműködve végzi majd munkáját, hozzájárulva a sürgősségi betegellátás közös feladatához. Szeretnék ugyanakkor köszönetet mondani a Magyar Máltai Szeretetszolgálat mentőszolgálat vezetőinek, munkatársainak is. Az elmúlt időszakban szakmai segítséget nyújtottak, tapasztalataikat osztották meg, és az eszközök biztosításában is segítettek nekünk. Ez a testvéri együttműködés egy újabb szép példája. Szeretném megköszönni ugyanakkor az elődömnek, Kécsi Gábor atyának is, aki itt most jelen van, azt a látást és azt az elkötelezettséget, amivel 2 évvel ezelőtt, nyár végén, dr. Horváth Tamással együtt elindították ezt a gondolatot, kezdeményezést. A Caritas mentőszolgálat gondolata akkor született meg, hosszú előkészítő munka, tervezés, kitartó építkezés eredménye. Mi csupán gondoztuk ezt az elvetett magot, és nagy öröm számunkra, hogy ma együtt láthatjuk ennek az eredményét. Köszönet életi mindazok munkatársakat, önkénteseket, támogatókat és jótevőket, akik hittek ebben az ügyben, és hozzájárultak, hogy ma elindulhasson ez a szolgálat. Az utóbbi évtizedek pápái gyakran emlékeztettek bennünket, hogy az egyház nem maradhat bezárva önmagába, hanem ki kell lépni az emberek közé, különösen azokhoz, akik segítségre szorulnak. A Caritas mentőszolgálata ennek a kilépő, cselekvő szeretetnek egy új formája, egy olyan szolgálat, amely egyszerre hordozza a szakmai felkészültséget és az evangéliumi irgalmasság lelkületét. Kérjük a Jóisten áldását erre az önkéntes szolgálatra, szakemberekre, támogatókra. Adja, hogy ez a szolgálat, a mentőautó és a mögött álló közösség mindig a remény, a biztonság és az irgalmas szeretet jelképe legyen.
1: Pápai György, az Országos Mentőszolgálat orvosigazgatója rámutatott, hogy bár a két szervezet különböző formában működik, a katolikus Caritas és az Országos Mentőszolgálat közös küldetése az emberi élet védelme.
3: Jó itt lenni, önöket látni, önökkel együtt lenni, öröm és megtiszteltetés ez számomra és a mentőszolgálat számára, hogy egy ilyen napon beszélhetünk arról, ami közös a mentőszolgálatban és a katolikus Caritasban, a hitvallása, a munkája, a szakmaisága, az önkéntesség és ez a fajta szerepvállalása, amely eljutott idáig, hogy egy ilyen mentőszolgálat a Caritas berkein belül is elkezdi a munkáját a közös cél érdekében, az emberi élet megmentése céljából és érdekében. Másképp vezet az utunk a mindennapokban a mentőszolgálat és a Caritas esetében más eszközöket használunk, de egy dolog közös mindebben, hogy a beteg emberekért tesszük a mindennapi munkánkat, a bajba jutottakért, akiknek esetleg nagyon sokszor egy segítő kéz, egy jó szó többet jelent akár, mint nagyon sok más, vagy anyagi javak. És ebben a mentőszolgálat is hisz a maga 138 évével, és azt gondoljuk, hogy a katolikus Caritas is az elmúlt években hasonlóan gondolkodott, és hasonlóan tette a mindennapokban munkáját és tevékenységét. A Caritas több mint 800 plébániai közösségében, több mint 10 000 önkéntesével, nagyon hasonló szervezettséget is mutat valamilyen az Országos Mentőszolgálathoz, hiszen ott nálunk 256 mentőállomáson és 204 ügyeleti telephelyen kb. 16 ezer bajtársunk dolgozik a mindennapokban azért, hogyha valaki bajba jut, vagy segítségre szorul, akkor a megfelelő szintű és szakmaiságú ellátást megadhassuk neki. Ez a több ezer ember tehát mind azért dolgozik, és együttesen dolgozik a mai naptól kezdve, hogy segítsünk, és a segítő között valóban odaadjuk, ahol arra szükség van. A Caritas esetében azt gondolom, hogy önök tudják a legjobban itt dolgozók, és a Caritas berkében belül lévők, hogy ilyen nagyszerű munkát végeztek az elmúlt években a külföldi missziók esetében, a COVID-pandémia esetében gyakorlatilag a közös munkára is még emlékezhetünk, orvosmissziókra, amelyekkel külföldön magyar honfitársainkat, magyarokat is elláttak, bajba jutottakat, segítettek, szűréseket végeztek, és gyakorlatilag valóban az emberi élet mentése érdekében tették le a munkájuk véget. A katolikus Caritas tehát a mai naptól egy új mentőszervezetként jelenik meg a palettán, mentőszolgálat irányítás alatt és égisze alatt. Magyarországon és főleg Budapesten jellemző az, hogy egyházi intézmények mentőszolgálatokat hoznak létre, mentőket önkéntes segítőikkel, önkéntesen munkájukat végezve adják a mindennapokban ahhoz, hogy kiegészítsék, segítsék, támogassák a mentőszolgálat napi működését és a mentési feladataik elvégzését, és ez valóban az ember élet védelme érdekében egy közös tevékenységünk és közös munkánk és hitvallásunk. A Caritas mentőszolgálat létrejötte tehát azt üzeni, hogy ez a segítségnyújtás kultúrája alapos gyökereket vet Magyarországon, ismerve a szakmai vezető főorvosurat és a szakmaiságért felelő kolléganőket, főorvosasszonyt és a többi kollégánkat, azt gondolom, hogy a legjobb kezekben van az itteni mentőszolgálat, mint szakmaiságát, mint tudását, felszerelését és napi működését tekintetében, és ezt köszönjük is nekik, hogy ők itt ebben részt vállalnak és megszervezték, és támogatják ennek a létrejöttét, működését és a napi mentési tevékenységet. Szeretném megköszönni tehát még egyszer a Katolikus Karitasznak, hogy együttműködhetünk mi országos mentőszolgálat önökkel, hogy együtt végezhetjük a munkánkat, és hiszük, azt bízunk benne, hogy a következő években is együtt fogjuk szolgálni Magyarország mentését, mentésügyét, a bajba jutottakat, és a szakmai tudás, az önkéntesség és a szerepvállalás a közös emberi szolidaritás vonalában végezzük majd a napi munkánkat, tevékenységet.
1: Horváth Tamás, a Karitász mentőszolgálat vezetője elmondta, a gépkocsi életmentő beavatkozásokat, újraélesztést, vérzéscsillapítást, a beteg állapotának stabilizálását segítő eszközöket tartalmaz, amelyekkel a szakemberek a beteg biztonságos szállításra való előkészítését végezhetik. Jelenleg 8 önkéntes, köztük orvos, mentőtiszt, ápoló és gépkocsi vezető heti egy napban látja el a mentőszolgálatot.
4: Ötlet körülbelül 2 évvel ezelőtt született meg, amivel megkerestem Écsi Gábor atyát, aki tovább gondolásra méltónak gondolta és tekintette ezt az ötletet. Néhány hónappal később elkezdődött az operatív megvalósítás szakasza, ami most jutott el odáig, hogy egy hónapja már érvényes NNGK mentési engedéllyel rendelkezünk, és mostanra sikerült a technikai feltételeket is biztosítani. Ennek a útnak már néhány állomása elhangzott. Az első az az országos mentőszolgálattal való kapcsolatfelvétel és az együttműködés megkezdése volt. Hogy ez mennyire bizalmi alapokon áll, a jelen pillanatban is, talán mi sem jelzi, vagy legalább számomra egyértelmű az jelzi, hogy az országos mentőszolgálattal egyébként törvényi kötelezettségként megjelölt együttműködő szerződésünket, amely általában mindig a NNGK engedély megszerzését követően kerül megkötésre. Mi már jóval ezen engedély előtt aláírtuk és megkaptuk. Köszönjük ezt a bizalmat, és igyekszünk ezt meghálálni a jövőben is. A másik partnerünk, természetes partnerünk, ahogy elhangzott, és támogatunk a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, ezen belül is a mentőszolgálata, akivel az első konkrét tervektől fogva már egyeztetünk, és egy szoros szakmai együttműködést tervezünk a jövőben is. Ennek az autónak, mentőautónak a típusa, ami egy kombinált mentőorvosi, illetve mentőtiszti gépkocsi, pontosan ez volt a célja, hogy egy kiegészítő, olyan jellegű mentési kapacitást hozzon létre az önkéntes palettán, ami jelen pillanatban még nem nagyon van. Terveink között elsősorban az szerepel, hogy az önkéntes mentést erősítsük. Az utóbbi években, évtizedekben megváltozott az önkéntesség jellege és hozzáférhetőség. És régen elég volt meghirdetni egy eseményt, és akkor arra rengeteg önkéntes jelentkezett. Ma már nem egészen így van. Ma már inkább a Mohamed megy a hegyhez el működik, meg kell keresni azokat a helyeket, ahol az önkéntesek vannak, és megszólítani őket minél szélesebb körben. És a Caritas országos szervezeteiben is rengeteg önkéntes van, akik erről a lehetőségről még nem tudnak, de reméljük a jövőben fognak tudni értesülni, és esetleg többeknek megtetszik, és őket is be tudjuk vonni. Amennyire jól tudom, az önkéntesség, ami egyébként az országos mentőszolgálat elődjének, a Bömének a létrejöttét is jellemezte 1887-ben. Visszatért az országos mentőszolgálat kebelébe is, hiszen már évek óta ott is lehet önkéntesként működni. Ezt akár tekinthetjük úgy is, hogy a közben létrejött önkéntes mentőszervezetek hatása érvényesült az országos mentőszolgálat életében is. Tehát rengeteg területen kapcsolódunk önkéntesség vonalán is, amit én az egyik legfontosabb feladatnak érzek ennek a újonnan létrejött mentőszolgálatnak az életében is. A másik nagyobb tervünk most, hogy ezzel a új szolgálattal a Katolikus Karitász egészségügyi portfóliója is bővült, talán ezek mentén újabb és újabb lehetőségeket is tudunk erre ráépítve a jövőben létrehozni, működtetni, és így azt a célkitűzést, az embereknek való segítést még jobban tudjuk gyakorolni, még szélesebb körben.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat. Ha már szóba került az orvosmisszió, Szabados Edina, a Katolikus Karitász kommunikációs referense, a szervezet ezen küldetését ismerteti velünk.
1: Alapvetően az a közös értékrend fogta össze ezeket az embereket, akik katolikusok voltak, vallásosak voltak, a mai napig azok, és nagyon fontosnak tartották azt, hogy a Magyarországtól elcsatolt területeken élő magyarajkú embereknek valamiféle lelki-testi támogatást adjanak. A lelki támogatás az a mai napig abból áll, hogy ugye utaznak Kárpátaljára, Délvidékre, Erdélybe, és a legtávolabbi, legeldugottabb falvakba is ellátogatnak, a szorványba, ahol még élnek magyar lakta emberek. Általában ők nagy szegénységben élnek, és nagyon ritkán jutnak el orvoshoz. Mindenképp azt szerették volna, ez volt az alapgondolat, hogy érezzék az anyaország törődését, és a kezdetben 8 fős csapat már a több mint 80 főt számlál. A mai napig csatlakoznak hozzá fiatal medikusok, medikák, vannak közöttük nővérek, ápolók is, és nagyon szépen felépült egy profi rendszerré, szisztémává ez az orvosmisszió. Gyakorlatilag minden hónapban el tudnak jutni valamelyik határon túli településre, szűrésre. A háború kitörése alatt volt egy bő másfél év, amikor nem tudtak menni, nyilván biztonsági okokból, majd ahogy a helyzet egy picit enyhült, közvetlen életveszély megszűnt, úgy gyakorlatilag már a Magyarországra érkezett menekültek részére is tudnak havonta egyszer a budapesti integrációs központjában a Katolikus Karitásznak különböző szűréseket végezni. Tehát egyre bővül a feladatköre, egyre több mindent csinálnak, és arra is rájöttek ez alatt a 6, most már lassan 7 év alatt, hogy az orvosmisszió gyakorlatilag edukálni is tudja a határon túliakat. Egész konkrétan a pedagógusokon keresztül próbálják elérni az óvodáskorú és kisiskoláskorú gyerekeket, hogy a legalapvetőbb lemaradások, akár szellemi, akár mozgásfejlődési elmaradások időben kiderüljenek, és ne 10-12 éves korban jöjjenek rá arra, hogy mondjuk a gyerek nem magatartás problémás, vagy szellemi sérült, hanem egyszerűen nem látott, nem hallott, és egész egyszerű, például a szemüvegviselése ki tudja eszközölni azt, hogy megakadjon a tanulásban, és teljes életet tudjon élni felnőttként.
0: Nyilván gyerekek esetében ez is fontos, ugyanúgy, ahogy néhány szűrővizsgálat, de mi az, amivel el tudnak jutni, vagy milyen szakorvosok jutnak el, akik esetleg nem csak a gyerekeknek, hanem felnőtteknek is tudnak segíteni?
1: Alapvetően a gyerekeket próbálták első körben kiszűrni, de rájöttek, hogy az anyukák, nagymamák, akik kísérik őket egy-egy ilyen vizsgálatra, ugyanúgy nem látnak, ugyanúgy el vannak hanyagolva egészségügyileg, és szépen kibővült ez most már egy olyan szolgáltatásá gyakorlatilag, ami mindenki számára ingyenesen érhető el, hogy a felnőtteknek EKG vizsgálatot végeznek, vércukorszint, vérnyomás szint mérést végeznek, nőgyógyászati vizsgálat zajlik. A gyerekeknél alapvetően a fogászati, ortopédiai, szemészeti szűrések elmaradhatatlanok, és ez is egyre inkább tovább bővül, például áprilisban voltak Délvidéken, Csantavéren, ahová már egy nőgyógyászati ultrahangkészüléket is el tudtak vinni, úgyhogy ultrahangos vizsgálat is történt a nőgyógyászati rákszűrés mellett. Tehát mindig vannak újabb ötletek, mindig egyre, hogy mivel lehet még bővíteni ezt, nyilván adott kereteken belül alapszolgáltatásokról beszélünk, illetve mindig vannak újabb pedagógusok és újabb tanítók, akik csatlakoznak, hogy az ő iskolájukban is, az ő szomszédjának is szüksége lenne erre, és gyakorlatilag a havi egyszeri alkalmakról egyre többen tudnak, és akkor oda lehet terelni akár a környező falvakból is azokat a felnőttek egy gyerekeket, akiknek tudva levő, hogy valami nincs rendben az egészségével. Nyilván azok, akik rendszeresen visszatérnek, azoknál a kontrollvizsgálat is megtörténik, legyen az szó egy ortopédiai lutalbetétről, vagy a szemészeti vizsgálat megismétléséről, hogy kell-e új szemüveg, és hogyha kell, akkor a következő éven újat kapnak, és segítenek hozzá keretet is szerezni, mert az sem olyan evidens, hogy ki tudják váltani. Ez nyilván attól is függ, hogy az adott szemüveg személy, család értesül, általában megvan a hálózat, tehát ez így hálózatban van, tehát értesülnek róla, hogy van szűrés, de azért nekik is tenni kell, hogy ott legyenek, tehát sokszor ez nem evidens, hogy azok az emberek, akik nehéz körülmények között, kicsit elmaradott körülmények között, sokszor egészségügy edukáció hián élik az életüket, maguk sincsenek annak a tudatában, hogy mennyire fontos a rendszeres szűrés, ezért nyilván az már egy nagy lépés, ha ők maguk mennek el ezekre a szűrésekre, és visszatérnek azokra, de ehhez nekik kell megtenni az első lépést.
0: A Caritasnak számomra egy nagyon szimpatikus mottója, jelmondata az, hogy ne halat adjunk a rászorulónak, hanem tanítsuk meg őket halászni. Mennyire lehet ezt az orvosmisszióban megvalósítani?
1: A Caritas orvos missziójában abszolút igyekeznek a kollégák, a missziós csapattagok azt megvalósítani, hogy az emberek fontosnak érezzék, hogy tegyenek magukért. Éppen ezért áprilisban tartottak például egy 3 napos képzést tanítóknak és pedagógusoknak arról, hogy hogyan vegyék észre időben, még az óvodában, vagy az iskolai első 2 évében azt, ha valamelyik gyerek nem lát, nem hall, komoly gerinc problémája van, vagy akár részképesség zavara van, hogy minél előbb megkaphassa a segítséget, legyen az egy szemüveg, vagy egy luttabetét. Ez a képzés most először zajlott Makkos Jánosin, megmutatták az ott lévő pedagógusoknak a vízusztábla használatát, például ugye kiszűrni a látás problémákat. Vojcek László tanár úr elmondta, hogy 2025-ben itt nem lesz Kárpátalján olyan gyerek, akinek látás problémái vannak, mert időben kapnak szemüveget. Ezen kívül előadást hallhattak arról, hogy milyen az egészséges magzati fejlődés, aztán a születés után az egészséges mozgásfejlődés. Ezt időre mindig jó feleleveníteni, de nyilván ők ott rá tudtak mutatni arra, hogy milyen jelek utalhatnak arra, hogy a gyerekeknek valami elakadása lesz később, és ennek szeretnének elébe menni. Emellett olyan jártasságot is átadtak a jelenlévő pedagógusoknak, hogy hogyan kell kritikus helyzetben újraéleszteni egy gyermeket. Ez nagyon sokaknak nincs meg ez a tudása Magyarországon sem, ott sem, úgyhogy csupa-csupa hasznos és a hétköznapokban alkalmazható módszert és tudást sikerült átadniuk abban a reményben, hogy ha időben kiszűrik ezeket a gyerekeket, akkor időben kapnak támogatást és teljes életet tudnak élni felnőttként.
0: Kedves hallgatóink, Szabados Edinával, a Katolikus Caritas kommunikációs referensével beszélgettünk. Új műsorral legközelebb 2 hét múlva ugyanebben az időben várom Önöket. Ha tehetik, maradjanak addig is rádiónk hullámhosszán. Kollégáim nevében is búcsúzom Önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Papjedikót hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Augusztustól az egészségbiztosító dönt az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmekről. A kormány benyújtotta az erről szóló törvényjavaslatot. Eszerint csak július végéig bírálja el a kérelmeket a Batthyány-Strattmann László alapítvány. Megdőlt a valaha mért legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon, írja az Infostart. Az agárdi vízmérce jelenleg 52 cm-en áll. A nyár folyamán azonban várhatóan tovább csökken a vízszint. A tó halállományának megmentésére intézkedési terv készült. Otthon épül Budapesten a súlyosan fogyatékos embereknek, írja a Portfólió. Újabb fontos lépés történt a súlyosan és halmozottan fogyatékos emberek méltó lakhatásának megteremtése felé Budapesten. A fővárosi önkormányzat használatba ad egy 14. kerületi telket a Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítványnak, ahol támogatott lakhatás valósulhat meg, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. Kiemelte, hogy a lépés azért is fontos, mivel a súlyosan fogyatékos emberek életük végéig gondozásra szorulnak, így a szüleiknek hatalmas könnyebbséget jelent, ha van egy hely, ahol gyermekeik méltósággal és biztonságban élhetik az életüket. Érdemes észben tartani, különleges munkaszüneti nap jön a jövő héten. Már másfél évtizede munkaszüneti nap Magyarországon az egészségügy dolgozói számára július első napja, azaz a Semmelweis nap. Ez jövő hét szerdára esik, ezen a napon sok szolgáltatás nem lesz elérhető. A munkaszüneti nap patikákat, házi orvosi rendelőket, szakrendelőket egyaránt érint, a folyamatos ellátás ugyanakkor ügyeleti rend szerint biztosított. Ez vonatkozik a házi orvosi és a fekvőbeteg ellátásra is. Az NNGK gyógyszertár keresőjében fel vannak tüntetve az ügyeleti patikák, ezen kívül azt is közölték, hogy a gyógyszertárak bejáratánál jól látható helyen és jól olvasható módon jelezni kell a szolgálati rendet, elérhetőséget, valamint az ügyelet készenlét kezdő és befejező időpontját és a legközelebbi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet címét, telefonszámát is. Augusztusig bemutatja a felülvizsgált 2026-os költségvetést a kormány, október végéig pedig beterjeszti a jövő évit is, ígérte a pénzügyminiszter. Kármán András elmondta, a kormány a hétvégén informális ülésen tárgyalja meg a megörökölt gazdasági és költségvetési helyzet felülvizsgálatának eredményeit, amelyeket a nyilvánossággal is megosztanak. Várhatóan nagyjából 10 000 plakát helyett megszüntet a mai 15 000-ből, ezen kívül megtiltja az óriás plakátokat és a reklámhálókat, valamint ötödére csökkenti a hirdető oszlopok számát az év végéig a fővárosi közgyűlés döntése. A Karácsony Gergely főpolgármester jegyezte javaslatot 19 igennel, 4 nem szavazat ellenében támogatta a testület. Megszűnt a közmédia vezetőinek megbízatása, mivel megjelent a médiatörvény módosítása a Magyar Közlönyben. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény módosításának rendelkezése szerint megszűnt a média tanács elnöke, Koltai András és a testület tagjai, valamint a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT vezetője, Altorjai Anita, továbbá a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap vezérigazgatója, Pap Dániel vezető tisztségviselői megbízatása. A fokozódó forróság miatt szombaton lépett életbe és jövő keddig tart a harmadfokú hőségriasztás. A szociális intézményekre vonatkozó vörös kódot is jövő keddig hosszabbították meg. A hétvégén is nagyon erős UVB sugárzásra kell számítani az ország egész területén. Országszerte tűzgyújtási tilalom van érvényben a meleg és a szárazság miatt. Híreink végén az időjárásról. Túlnyomóan derült napos száraz idő várható. A légmozgás nagy rész gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalra a minimum hőmérséklet általában 15 és 21 fok között alakul, ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, melegebb a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken valószínű.
1: Indul az iránytű,
3: a Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
4: Sziasztok!
1: Sziasztok!
4: Sziasztok!
5: Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunk elején beszámolunk arról, hogy még tart az ebösszeírás Miskolcon, Miklós Andrással, a Városháza szóvivőjével beszélgetünk. Majd a Miskolc tapolcai Akropolis szabadtéri színpad idei programjaira hívunk meg mindenkit, Trescsenszki Ritával, a görögkatolikus felsőoktatási és kulturális diákotthon kulturális koordinátorával. Tartsatok velünk, érdemes!

0: Miklós Andrással, a Miskolci Városháza sajtószóvivőjével beszélgetek. Szeretettel köszöntelek, szia!
1: Köszöntelek, szervusz, és köszöntöm hallgatókat is.
0: Milyen gyakran van ebb összeírás, és mi a célja?
1: Az ebb összeírás ugye jogszabályi kötelezettsége minden önkormányzatnak. Ugye az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény alapján ugye 3 évente ebb összeírást kell az önkormányzatnak tartani. Ez itt Miskolc megyei jogúváros önkormányzatánál 2026. június 1-től 2026. június 30-áig terjedő időszakban történik az ebb összeírás. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, ugye mind az állat, mind a humán egészségügyi intézkedések megtételének a céljából, illetve ezzel kapcsolatosan elengedhetetlen, hogy a hatóságok ugye tisztában legyenek a területükön tartott kutyák pontos számával és a populáció egyéb tulajdonságaival. Így ez egy, amellett, hogy egy jogszabály, ahogy mondtam is, egy jogszabály által kötelező feladat, ez egy nagyon-nagyon fontos feladat is.
0: Hogyan is működik ez, hogy mi a menete, hogyan lehet bejelenteni egy kutyust?
1: A menete ennek az, hogy ugye van egy ebb összeíró, egy úgynevezett ebb összeíró adatlap, amelyben ugye azokat a kérdéseket, illetve azokat az adatokat kell kitölteni, amik a jogszabályban ugye le vannak írva, tehát nagyon fontos, hogy az ebb tulajdonosa, vagy a tartója az ebb összeíráskor köteles a törvényben, amit ugye említettem is, az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Na már most ezek az adatokat hivatott ugye összegyűjteni ez a ebb összeíró adatlap. Ebbenként egyébként, ez nagyon fontos, hogy ebbenként egy külön adatlapot kell, tehát akinek 5 kutyusa van, akkor annak 5 adatlapot kell ugye kitölteni. Az adatlapok beszerzésével kapcsolatosan ugye be tudják a kedves lakosok szerezni az e-önkormányzati portálon is, itt találnak egyébként a város honlapján egy linket, ami oda vezeti őket, illetve az ügyfélszolgálatunkon is, ugye a Miskolc Városház tér 8 szám alatt is tudnak ilyen nyomtatványt kérni, illetve természetesen a nyomtatvány kitöltésében is tudnak segítséget kérni a kollégáinktól, tehát ugye a kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatást hivatali időben személyesen a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán hétfőket csütörtökön reggel 8-tól délután 4-ig, szerdán reggel 8-tól délután 17:30-ig, pénteken pedig reggel 8

0: szintén az e-önkormányzati portálon keresztül DAP azonosítást követően, itt szintén linket megtalálják a kedves lakosok a város honlapján. Fontos ugye a dátum is, június 30-áig, ugye most még egy pár nap azért van ebből a határidőből, természetesen a lakosok találkozhattak már ezzel a kiírással, ugye a város honlapján már ezt közzétettük jóval korábban, de aki esetleg erről lemaradt volna, vagy majd, ne adj Isten, lemaradna június végeztével, mindenképpen fontosnak tartjuk elmondani, hogy itt nyitva lesz még a rendszer, tehát azután is mindenképpen várjuk az adatlapokat, és várjuk a kitöltött adatlapokat, mert hát egyrészt jogszabályi kötelezettség, másrészt nagyon, tényleg nagyon-nagyon fontos.
1: És hogyha valaki elmarad, vagy mégsem jelenti be a kutyusát, mi a büntetés, van szankció?
0: Így van, mivel jogszabályi kötelezettségről beszélünk, ezért természetesen a polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrizni is fogják ezeket a dolgokat, illetve hát sajnos ennek jogkövetkezménye is lehetséges, illetve van. Ez egy minimum 30 ezer forintos pénzbírságot jelent, úgyhogy tényleg mindenkit kérünk, hogy tegyen ugye eleget ennek a kötelezettségnek. Nagyon fontos még elmondani, hogy az összeírásban már mikrocsippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett és a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban is szereplő ebeket is be kell jelenteni. Tehát, hogy amely kutyusok már szerepelnek a nyilvántartásban, vagy akiket a legutóbb lejelentettek, a legutóbbi lejelentéskor, őket is le kell jelenteni ugyanúgy. Illetve az még nagyon-nagyon fontos, hogy ugye a gazdiknak, hogy mindenképpen az eszében legyen, illetve tudják, hogy a 4 hónaposnál idősebb kutyusok ugye csak ez az úgynevezett transponderrel, a jeladóval megjelölve tarthatók, úgyhogy akinek 4 hónaposnál idősebb a kutyusa, és még nincsen neki jeladója, akkor azt mindenképpen kérjük, hogy látogasson az állatorvoshoz, és akkor ott ezt intézzék el, szerezzék be.
1: Más településeken is így 3 évente összeírják a kutyusokat?
0: Természetesen ugye a jogszabály alapján az országban minden településen így kell, hogy eljárjanak.
1: Az előző évek vagy 3 évek tapasztalatai alapján mennyire aktívak a miskolciak, tehát nagyjából bejelentik?
0: Az előző adatok alapján körülbelül 14 ezer ebb van regisztrálva. A jelenlegi ebb összeírásnál úgymond, ha mondhatom, így buzdítjuk és kérjük a lakosságot, hogy tényleg mindenki jelentse be és mindenki tegyen eleget a törvényi kötelezettségeknek. Még nem tartunk a 14 ezernél a jelenlegi számadatok alapján, úgyhogy mindenkit kérünk, hogy igyekezzünk ezzel kapcsolatosan maradéktalanul eleget tenni a jogszabályi kötelezettségnek. Ez természetesen mind a kutyusoknak, mind a gazdiknak ez érdeke. Természetesen ennek, mondom, legfontosabb vonatkozásai a állat és humán egészségügyi vonatkozások, úgyhogy ezt mindenkinek szem előtt kell tartania. Az összeíráson történő részvétel, hát természetesen a jogszabálynak megfelelő közreműködés a lakosság részéről nem csak a jogszabályi keretek miatt fontos, hanem ugye a felelős állattartás szempontjaiból is, ugye szeretjük a kis állatainkat, ugye a gazdik szeretik, és hát ugye hozzátartozik ehhez az adminisztrációs feladat is, és ezt tényleg nem győzzük elégszer hangsúlyozni, de mindenképpen hangsúlyozni kell, hogy mind a emberekre, mind pedig az állatokra egészségügyi szempontból nagyon nagy jelentőséggel bír ez a dolog.
1: És ha már kutyusok, ahogy jöttem be ide az önkormányzat épületébe, egy gyűjtést is tartotok, ez rendszeresen itt van ez a gyűjtőláda a kutyusoknak?
0: Önkormányzatunk kutyabarát munkahely, úgyhogy szoktunk rendszeresen, így van, tartani ilyen gyűjtéseket, eledel gyűjtéseket, illetve mindenféle hasznos dolgokat, és hát nagy szeretettel látjuk egyébként a kutyusokat is, amikor ugye a gazdi nem tudja hova elhelyezni, amikor munkába kell jönni, akkor természetesen kutyus ne maradjon otthon egyedül, vagy ne legyen őrizetlenül, be tud, mert van az a lehetőség, hogy be tud jönni ide a hivatalba is.
1: Mondjuk el még egyszer, hogy hogyan is lehet bejelenteni a kutyust és a határidőt is.
0: Ebbenként egy adatlapot kell kitölteni. Az ebb összeíró adatlapot megtalálják a lakosok a város honlapján keresztül, illetve az ügyfélszolgálatunkon személyesen és a Városháztér 8 szám alatti ügyfélszolgálatunkon személyesen kérhetnek ebből az adatlapból, illetve természetesen itt tudják majd leadni is személyesen az ügyfélszolgálatunkon, postai úton is be tudják küldeni a városháza címére, ugye a Városháztér 8 szám alá, elektronikusan az ebbbejelentés@miskolc.hu címre, illetve az e-önkormányzati portálon keresztül DAP azonosítást követően, itt a linket megtalálják a város honlapján szintén a tisztelt lakosok. A határidő ugye 2026. június 30-a, de a határidő természetesen még, vagyis a

0: rendszer még nyitva marad, tehát aki esetleg elmulasztaná, lesz még lehetősége pótolni, körülbelül ilyen 1-2 hónapig mindenképpen fenntartjuk ezt a lehetőséget. Az adatlap kitöltése nem vesz igénybe komolyabb időt, tényleg néhány perc, 10-15 perc alatt kitölthető egy ilyen adatlap, mindenképpen tegyünk eleget ennek a kötelezettségnek.
1: Nagyon szépen köszönöm, András.
0: Én is köszönöm szépen.

0: Krescsenszki Ritával, a görög-katolikus felsőoktatási és kulturális diákotthon kommunikációs koordinátorával beszélgetek. Szeretettel köszöntelek.
1: Köszönöm szépen a meghívást, köszöntelek én is téged, és a hallgatókat is természetesen.
0: Nagyon színes programmal készül idén is az Akropolis szabadtéri színpad, mert néhány előadás meg is történt. Mi minden lesz a nyáron?
1: Igen, hát az a szlogenünk, hogy élmény a szabad ég alatt. Megpróbálunk ezen a nyáron is színes zenei élményt, főképpen zenei élményt nyújtani az ide látogatóknak. Ahogy már említetted is, már megtörtént egy pár előadás. Ilyen volt például a Miskolci Szimfonikus Zenekarnak két előadása is, mind a kettő a Promenád címet viselt, ez egy dupla előadás volt, illetve a Miskolci Nagycsaládosok Egyesületének IFI Festjét is itt rendezték meg. Ezen belül voltak különböző foglalkozások az ifjúságnak, volt benne zenei élmény, például a Magyarok Dalszínház hozta el a Padás című musicaljét hozzánk. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy hasonlóan színes programok várhatóak a későbbiekben is.
0: Volt lehetőséged megnézni valamelyik előadást?
1: Igen, mind a két előadást, a szimfonikusokat, illetve a Padlást is volt lehetőségem megnézni, és mivel én új dolgozója vagyok a diákotthonnak, ezért nagy élmény volt számomra ezeket látni, úgyis, mint munkatárs, meg úgyis, mint néző.
0: Van annak egy különleges hangulata, hogy a szabad ég alatt történnek ezek, ugye?
1: Abszolút. Igen, van annak egy bája, amikor a csillagos ég alatt élvezhetjük a különböző színházi, illetve a zenei élményeket. Szerintem más egy szabadtéri színház kötetlenebb is, ugyanakkor elvarázsol maga a táj is közben, miközben nézzük a színdarabot, meg hát Miskolc tapolca magában is egy kuriózom, én úgy gondolom, Miskolc városán belül, úgyhogy érdemes ide látogatni nem csak a színházi alkalmakkor, hanem máskor is, hiszen ugye a csónakázótó, a körülötte lévő természeti táj, ez mind-mind önmagában is szép élményt nyújt.
0: Mondjuk el, hogy mi minden vár még a színház rajongóira idén.
1: Idén a Magyarok Dalszínház ismételten eljön hozzánk az Akropolis szabadtéri színpadra, illetve operetteket is várunk ide, de hogyha időrendbe szeretnék haladni, akkor július 3-án jön egy operettgála hozzánk, Eperjesi Erika művésznő közreműködésével, úgyhogy az mindenképpen érdemes megnézni, aki operett rajongó. Ezután a Magyarok Dalszínház fog következni július 5-én, 20 órai kezdettel a Meseautó című musicalt nézheti meg a közönség. Ezután szintén kínálunk operett slágerekkel teli előadásokat, hiszen július 10-én és 11-én Nagy Ibolya művésznő fog ide látogatni, és ő is hoz nekünk operett slágereket, úgyhogy ezekre is érdemes eljönni. Majd ezután július 18-án a Valahol Európában, július 30-án a Padlás, augusztus 9-én az Aranyember, augusztus 15-én az Anconai Szerelmesek, és augusztus 21-én Eperjesi Erika művésznő duplázni fog, tehát ugyanazt az előadást még egyszer meg lehet tekinteni, illetve augusztus 22-én zárunk a Made in Hungáriával.
0: Az előadások előtt el szokták próbálni a darabot a színészek itt?
1: De az előadások előtt hangpróba mindenképpen van, tehát hangbeállás mindenképpen van. Amit én láttam az előzőekben, hogy azért, ha nem is az egészet próbálják el, de töredék részeit próbálják a színészek természetesen, előtte már az előadás előtt pár órával megérkeznek, a hangosítók is, a látvány is megérkezik, tehát ugye azért eléggé összetett előkészítő munka van itt.
0: Hány fő befogadására alkalmas a tér?
1: A tér most jelenleg 348 fő befogadására alkalmas. Most sikerült bővíteni a nézőteret 48 székkel, úgyhogy köszönjük szépen a támogatóknak ezt a nagy lelkű felajánlást, mert így még több néző tud az előadásokban részesülni.
0: A tavalyi évben megújult, ugye? Volt egy felújítás.
1: Igen, a tavalyi évben is, illetve ebben az évben is kisebb, nagyobb felújítások történtek a színpadon, úgyhogy még jobban ki tudjuk szolgálni a nézők igényeit, én úgy gondolom.
0: A szabadtér azt is jelenti, hogy időjárás függő, ugye? Eső napok vannak az előadásokhoz?
1: Igen, hát ez mindig egy rizikós pontja az előadásoknak, hogy éppen milyen időjárásunk lesz. Igen, szoktunk meghirdetni, ez nyilvánvalóan akkor látjuk az időjárást, de szoktunk meghirdetni igen eső napokat. Nagyon fontos, és még azt kifelejtettem, hogy mindenképpen követni kell az Akropolis Szabadtéri Színpad Facebook oldalát, mert ott napra kész információkkal készülünk, illetve a honlapunkat is, úgyhogy minden hasznos információ ott fellelhető.
0: Mint kiderült az előző szavaidból is, nem csak színházi előadások vannak, például itt egy fesztivál is volt, ugye, ifjúsági fesztivál, ez milyen, hogy sikerült?
1: Igen, megkerestek bennünket a Miskolci Nagycsaládosok Egyesületétől, és egy ifjúságnak 0-24 éves korig szerveztek különböző programokat. Én úgy gondolom, hogy jól sikerült, körülbelül 200 fő vett részt ezen a rendezvényen, és tényleg széles körű volt a kínálat, hiszen volt benne előadás sportolókkal, vállalkozókkal, volt benne kézműves foglalkozás, volt benne lelki tartalom, volt benne coaching, volt benne zenei élmény, Curtis személyében, mint előadó, illetve ugye a Magyarok Dalszínház hozta el a padlást, úgyhogy szerintem mindenki megtalálta a maga programját, és jól sikerült az IFI Fest, úgy gondolom.
0: Bérelhető a hely, tehát ha valaki olyan programot szervez, ami ekkora nézőközönséget vonz, és ki szeretné bérelni, erre van lehetőség?
1: Természetesen az elérhetőségeinkkel meg lehet bennünket keresni, hiszen mi tulajdonképpen a helyszínt adjuk mindig ezeknek az előadásoknak. Ha megkeresnek bennünket, akkor egy személyes beszélgetés után én úgy gondolom, hogy megoldhatóak a rendezvények.
0: Bérlet vásárolható akár az egész nyárra, vagy csak külön-külön a jegyeket?
1: Csak külön-külön a jegyeket, és általában akik kibérelik tőlünk a helyet, mondjuk a Magyarok Dalszínház is, vagy az operes lágereket, ezeket a jegy.hu-n lehet megvásárolni, tehát nálunk személyesen nem lehet jegyet vásárolni, mi magát a helyszínt adjuk, és de a jegyponton ott minden további nélkül.
0: Hány órától kezdődnek az előadások?
1: Az operett előadás Eperjesi Erika színművésznővel 6 órától kezdődnek, Nagy Ibolya színművésznő operett előadásai 8-tól, és a Magyarok Dalszínház is 8 órától.
0: Mi az elsőleges tapasztalat, van egy törzsmag, aki ide jár, vagy pedig turisták és mindig váltokozó?
1: Én úgy gondolom, hogy mindig váltakozó egyébként. Nyilván a szimfonikus zenekar előadására úgy láttam, hogy egy törzsmag érkezett, akik mindig eljönnek a szimfonikus zenekarnak az előadásaira, meg akik ugye ezt a műfajt szeretik, én úgy vettem észre. A többire pedig, akik ide érkeznek, vagy a környező településekről, tehát érkeztek korábbi években például Edelényből, Sajószentpéterről, Kazincbarcikáról, tehát én úgy gondolom, hogy a környező települések, de mivel a szórólapokat kitesszük az Akropolis Szabadtéri Színpad szórólapos ládáiba, itt, akik itt eljönnek, mondjuk turisták, vehetnek belőle, és akár el is tudnak jönni az előadásokra.
0: Mondjunk még egyszer elérhetőségeket, hol tudhatnak meg még többet hallgatóink a programokról, és akár jegyet hol vásárolhatnak?
1: A programokról az Akropolis Szabadtéri Színpad Facebook oldalán, illetve a www.akropolis.hu internetes elérhetőségen, jegyet pedig a jegy.hu-n, illetve a Magyarok Dalszínház Facebook oldalán is lehet érdeklődni jegyek iránt.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is köszönöm, és várunk mindenkit sok szeretettel az Akropolis Szabadtéri Színpadon.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában előbb Miklós Andrással, a Városháza szóvivőjével beszélgettünk a miskolci ebösszeírásról, majd Trescsenszki Ritával, a görögkatolikus diákotthon kulturális koordinátorával a miskolctapolcai Akropolis szabadtéri színpad idei programjait ajánlottuk a figyelmetekbe. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok, sziasztok!
1: Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 5:30-tól.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
2: Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Műsorunkban Berecki Enikő generáció szakértővel beszélget, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Kérem, tartsanak velünk!
3: Köszöntöm is szeretettel a generációs szakértőt a telefonvonal végén.
4: Jó napot kívánok, én is köszöntöm szeretettel és a hallgatókat is.
3: Mi a múltkor arról beszélgettünk, a jó múltkor, jó néhány héttel, vagy talán hónappal is ezelőtt, hogy egyfajta hitszerepet kíván felvállalni Enikő a különböző generációk között, és emlékszem, hogy hangsúlyoztuk, hogy egyáltalán nem könnyű feladat ez, amire vállalkozik ilyenkor az ember, mert hogy ez a szakadék, ez nem kicsi.
4: Ez így van, valóban. Hát nem a személyemmel szeretnék hidat képezni, hanem szeretnék segíteni olyan módszereket, olyan programokat találni a különféle generációk tagjainak, amelyekkel közelebb kerülnek egymáshoz, illetve kutatásokat is végzek ebben a témában, előadásokat tartok és tréningeket, úgyhogy ezekkel az eszközökkel szeretnék hidat építeni.
3: Önmagát Enikő egyébként úgy apostrofálja, mint intergenerációs szakértő, de hát a kutatás ebben kardinális szereppel bír.
4: Igen, igen, ez nagyon fontos, hogy kutatásokban is nézzük meg, hogy mi jellemzi egy generációt különféle tekintetben, akár a fogyasztás tekintetében például, vagy az oktatás tekintetében, vagy a média fogyasztás tekintetében, tehát különféle területeken vizsgálhatjuk a különböző generációk tagjait. Én is, amikor írok egy-egy generációról, vagy összehasonlító generációkat, akkor ezekre a kutatásokra hagyatkozom, akár saját kutatásokra, akár felelhető kutatásokra. És a könyvemben is törekedtem arra, hogy ezek nagyon szépen, precízen legyenek ledokumentálva a felhasznált irodalmi jegyzékében, hogy mások is megtalálják ezeket, ha ők végeznek akár erről saját felmérést, vagy szakdolgozók szoktak gyakran keresni, akik ebben a témában mélyednének el, hogy erre hagyatkozzak ők is.
3: Ennek a könyvnek a címe pedig a rejtélyes Z-generáció, ugye?
4: Igen, igen.
3: Erről is beszélnénk részletesen, előtte azonban én arra gondoltam, hogy talán nem árt, hogyha megnevezzük, vagy úgymond közhírré tesszük a különböző generációkat. Tehát ugye vannak a veteránok, vannak a boomerek, az X generáció, Y, Z generáció, ezt úgy általában tudja az ember. Az évszámokat én magam is megmondom őszintén úgy gyűjtögettem ki, mert ezt valahogy kevésbé jegyzi meg az agy. A veteránoknak azokat nevezik, akik 920 és 39 között születtek, a boomerek ugye 46 és 64 közöttek az egyik verzió szerint, a másik verzió szerint ugye a baby boomosokat az 1940 és 1959 között szülöttekre mondják. És akkor őket követi az X generáció, a 60 és a 83 közöttiek, az Y generáció, a 84 és 94 közöttiek, mármint akik akkor születtek, és itt van a Z generáció, a 95 és 2009 között szülöttek. Legalábbis én ezt így tudtam lejegyezni magamnak itt az interneten kutakodván. Na most ez a Z-generáció, ami a könyvének is a címe, a rejtélyes Z-generáció. Hát mitől olyan rejtélyes ez a Z-generáció?
4: Elárulok egy kis kulisszatitkot, hogy a címadást az nem az én ötletem volt, hanem a kiadónál fogalmazódott meg ez az ötlet, de én ezt teljesen el tudom fogadni, és helytállónak tartom, hogyha a Z-generációról beszélünk, mert valóban sokak számára ismeretlenek, legalábbis az életüknek az a területe, amit az internet előtt töltenek, tehát a képernyő előtt töltenek, különféle internetes alkalmazások előtt, és ez az, ami tőlük valójában rejtélyesekké válnak az idősebb generáció tagjai számára, hiszen tetemes idő ez, 6-7-8 óra is, illetve van nyári szünetben, sokaknál ettől még több, és annyira más, hogy mozognak az online térben, másfajta applikációkat böngésznek, máshonnan tájékozódnak a hírekről, hogy ez ismeretlenné teszi őket azok számára, akik nem veszik mondjuk az időt arra, hogy többet beszélgessenek velük ezekről a területekről, és ezeket igyekeztem feltárni. Többek között számos influencerrel, tehát TikTokerrel, YouTuberrel is készítettem interjút, hogy megtudjuk, hogy az ő csatornáik alatt milyen interakciók történnek az Z generáció tagjaival. Ezekből részleteket megjelenítettem, illetve szakembereket is megkérdeztem.
3: Borzasztó összetett ez, amiről beszélgetünk. Milyen tanácsokat tud adni? Mondta, hogy tréner is. Úgy fogalmazunk, hogy rejtélyes generáció. Mire a szülő vagy a nagyszülő azt mondja, hogy a csuda fáját, hogy nem tud szakadni arról a telefonról, vagy arról a gépről, állandóan ott van a kezedben, nyomogatod, nem figyelsz rám, nem beszélsz velem, nem beszélsz a társaddal sem, vagy egyáltalán úgy kivonulsz, mintha itt se lennél, pedig hát fizikai értelemben ott van. A fiatal pedig azt mondja, hogy ő onnan információkat szed, de ugye egyik a másikat szinte görgeti, nyílik az egyik információ után, a másik jól van ez kitalálva a különféle programok során, tehát ott tartja őt a sok-sok információ, amiben persze az eligazodás az nem mindig könnyű. Tehát mit tud tanácsot adni a szülőnek, a nagyszülőnek, hogy kezelje ezt a bizonyos kapcsolatot, ami megmondjuk őszintén a beszédet igen ritkássá teszi a generációk között.
4: Hát nagyon jól rámutatott a gyökér problémára. Valóban a kommunikáció, a beszélgetés kellene, hogy kulcs legyen a generációk közötti kapcsolat megteremtésében egyáltalán, és sokszor ezeket az időhiány, a rohanó felgyorsult életmód is tudja akadályozni. Tehát, hogyha nem figyelünk oda arra, hogy szokássá váljon a családban az, hogy beszélgetünk egymással, akkor bizony átállnak úgy napok, hogy akár 7-8 percre szűkül le a beszélgetés. Vekerdi Tamás mondta ezt még, hogy a családokban 7 percet töltenek el beszélgetéssel, és azért ez nagyon kevés arra, hogy kiépítsük a bizalmat. Ugye a bizalom építéséhez fontos az, hogy amikor beszélgetünk, akkor oda is figyeljünk egymásra, az egymás testbeszédére, metakommunikációjára. Ez különben hiányzik az online csetekből, például a fiataloknál. Ez is érdekes, és hát azt látom, hogy sokszor az előítéletek is akadályozhatják a generációk közötti kapcsolatnak a kiépülését, főleg munkahelyen, céges környezetben ezt észlelem. Ugye azt látják az idősebbek, hogy folyamatosan a telefonjukat görgetik a fiatalok, kevés információjuk van arról, hogy mi is történik ott. Lehet, hogy egy teljesen értékálló vagy akár még hagyományőrző tevékenységet folytat a fiatal, például egy néptánc csoportnak a tagja, és hogy gyűjti össze az információt a programokról, vagy nézi a videókat a tánc koreográfiáról, de hogyha eleve abból indulunk ki egy korábbi rossz tapasztalatból, ami a fiatalokhoz kötődik, akkor így megerősödnek a sztereotípiák előítéleteké, és utána már jön a diszkrimináció. És hát ebben a személyes kontaktust tud segíteni, hogyha a munkahelyen is, ugyanúgy, ahogy a családban, időt szakítunk arra, hogy személyesen megismerjük a tőlünk eltérő generáció tagját, és ilyenkor viszont nincsen egyszerű dolgunk, mert kevés a közös téma. Már abból kifolyólag is, hogy egészen más tapasztalatokkal jövünk a munkavilágába, illetve a médiafogyasztási szokásainkból adódóan is nehezebb lett kezdeményezni például egy beszélgetést, egy ilyen könnyed small talkot a munkahelyen, mert nincs már egy olyan közös médium, amiről tudunk beszélgetni, egy közös filmről, mindenki más csatornákat néz. 20 évvel ezelőtt, mondjuk, amikor mindenki Izaurát vagy a Dallast nézte, akkor tudtunk egymásra reagálni generációtól függetlenül, és elindulhatott egy beszélgetés, fel tudtuk venni a kapcsolatot könnyebben a fiatal vagy a keridősebb munkatársra, de hogyha most egy fiatal ugye azt mondja, hogy ő nézte a Pingmi harcost, amint streamelt a Twitch-en, akkor már lehet, hogy 3 kérdést is fel kell tenni mondjuk egy X generációs munkatársnak vagy vezetőnek, akik éppen úgy szocializálódtak, hogy hát azért egy vezető pozícióban lévő személynek, vagy egy idősebb embernek a fiatalabbhoz képest több mindent kell tudnia, és ilyen módon mondjuk nem mernek kérdezni, és akkor már rögtön elakad a kommunikáció, mert hogy hiányzik az a közös valóság, a közös előismertek, vagy akár a közös nyelv is, ami alapját kellene, hogy képezze a kommunikációnak. Ezért egy olyan közegben élünk most a 21. században, amikor már nem elég olyan kevés időt szánni a kapcsolatfelvételre, mint mondjuk 20-30 évvel ezelőtt, hanem tudatosan törekedni kell arra, hogy kiépítsük az utat egymáshoz beszélgetésekkel, vagy akár különféle programokkal, mind a családban, mind a munkahelyen.

0: Hát ezt nagyon nehéz építgetni, az az igazság akkor, amikor a családon belül a tagokat, az ifjabb generáció tagjait, igen nehéz meggyőzni arról, hogy ne írj nekem a cseten, hanem hívj fel telefonon, mert egyrészt rossz a szemem, és nem tudok visszapötyögni neked, másrészt gyorsabb, harmadrészt ugye ebbe szocializálódott, az Y vagy az X generációt említetted, de hát a baby boomosok meg még inkább annak vannak kitéve, hogy sokkal többet kell tanulni, hogy alkalmazkodjanak, hogy megértsék a rejtélyes Z generáció tagjait, akik ugye már unokák, dédunokák kategóriába esnek, és valóban, ahogy említetted, volt egy tévé, egy műsor, ott ült az egy családépítő, egy közösségépítő funkciója is volt a tévének akkor tájt, meg a közös étkezések, hát azok is eltűntek az életünkből, már aki hagyja, hogy eltűnjön, tehát az is egyfajta találkozásra, kommunikálásra ad lehetőséget. Tehát mi nem megváltozott körülöttünk, és az imént azt mondta, hogy több idő kell arra, hogy felvegyük a kapcsolatot, megértsük egymást, és kialakítsuk ezt a hidat, úgymond. Na de pont ebből van a legkevesebb, ebből az időből.
1: Ez így van, nagyon felgyorsult az életünk, és hát a közösségi médián is lehet látni, hogy nagy a verseny a figyelemért, hogy megragadják a figyelmünket, ahogy ön is említette, hogy jön a következő hír, jön a következő érdekes tartalom. Tehát ilyen módon nagyon nagy tudatosságra van szükség a média használatban is, és pont azért ennek az oktatása még nagyon gyerekcipőben jár. Sőt, ha az idősebb generáció, a szülői generáció előtt sincs egy kitaposott út, hogy hogyan tudná ebben segíteni a fiatalabbat. Úgyhogy nagyon sok a kihívás, az akadály ebben, de úgy gondolom, hogy a prioritások, a tudatosság, a sokat segíthet, hogy mi számunkra fontos, mi a lényeges, amellett, hogy mindig rohanunk, hogy meg tudjunk élni, hogy biztosítsunk a gyermekeink, utódaink számára is az anyagi feltételeket, amik ehhez fontosak, de ugye emellett vannak más feltételek is, amik fontosak, lelki, az emocionális kapcsolódás, az elengedhetetlen. Robert Waldingenék a Harvardi Egyetemen végeztek egy több generációt átívelő kutatást, ami arra voltak kíváncsiak, hogy mitől boldogok az emberek az életüknek a végén, mi teszi őket boldoggá, és magyarul is megjelent a kutatásaiknak az elemzése, A jó élet az a címe a könyvnek, és nagyon érdekes felfedezések vannak ebben, de szumma szumárum az a lényeg, hogy az emberi kapcsolatok azok, amik az embert boldoggá teszik, nem a fényes karrier, nem a magas színvonalú, igen, anyagi jólét, hanem az emberi kapcsolatainak a minősége. És én úgy gondolom, hogy ez generációtól független. Jól bizonyítja az is, hogy amikor vége lett például a Covid-nak, a nagyobb hullámoknak, akkor én végeztem erről egy kutatást a Nemzeti Hírközlési Média Hatóság részére, hogy mi jellemezte a különféle generációknak az eszközhasználatát, és azt lehetett látni, minden generációban, tehát még a fiataloknál is, akik igen sokat használták ezeket az eszközöket, megvolt a nagy igény arra, hogy térjenek vissza személyes kontaktusba, az érintkezésekbe, kortársaikkal és családtagjaikkal is, mert azért a személyes érintkezést ezt nem tudja pótolni.
0: Bizony, bizony. Nekem is az jutott az eszembe, hogy hová vezet az, hogyha az emojokat meg a szívecskéket helyezzük előtérbe egy ölelés, egy simogatás, egy kézfogás helyett.
1: Igen, igen, pontosan. Kényszerhelyzetekben nyilván nagyon sokat tehetnek értünk, még akár a mentális jólétünkért is ezek az eszközök. Én említette azt, hogy a baby boomerek generáció, tehát ilyen 60 fölöttiek azért kevésbé komfortosan használják ezeket az eszközöket, de azt lehetett látni, hogy nagyon sokan pont a kapcsolódás miatt
0: megtanulták.
1: A Covid alatt megtanulták, igen. Ugye egy kölcsönös tanulás indult el, fordított szocializációnak nevezi ezt Csepeli György szociológus, hogy amikor is a fiatalabbak tanították az idősebbeket, és nyitottak voltak. Azért azt lehetett látni egyre többen, az idősebb generációból is, arra, hogy ne egy idősebbtől tanuljanak, hanem fiatalabbaktól. Pont amiatt, a cél miatt, tehát itt is a prioritások, a célok, hogy ne veszítsék el a kapcsolatot a pandémia alatt sem a unokáiktól, a fiatalabb nemzedékektől, és kórházakban, Amerikában vizsgálták a videóhívásoknak a hatását. Azt lehetett látni, hogy jó hatással volt a akár a gyógyulás szempontjából is, és nem csak a betegeknél, hanem a hozzátartozóknál is a szorongás mértéke csökkent a videóhívások után. Tehát egyáltalán nem vagyok technofób magam sem, hanem elismerem, hogy nagyon sok hozzáadott értéke van a digitális technológiának, még a mesterséges intelligenciát is használom a mindennapjaimban, de az nagy kihívás, hogy hogyan lehet ezt úgy jól használni, hogy ne az emberi kapcsolatoknak, vagy akár a generációk közötti kapcsolatoknak a rovására legyen.
0: Hát igen, ezt most tanuljuk. Ezt most tanulja idősebb, igen, fiatalabb egyaránt a saját magunk érdekében. Van két perc arra, hogy megválaszoljuk azt, hogy minek alapján határolódnak el a különböző generációk. Minek alapján határozzuk el, vagy választjuk ki? Ugye én évszámokkal kezdtem itt a beszélgetést. Mi dönti el, hogy most valaki az X generáció? Hogy született meg egyáltalán, hogy ők az X generáció, vagy az Y generáció? Mi történt mondjuk 60 előtt a X generáció életbelépésével, meg mi történt 83 után?
1: Manném Károly magyar származású szociológus határozta meg a generáció definícióját, ami használatos, és arra hívja fel a figyelmet, hogy nem elég a kronológiai együttérjűség, hanem meg kell nézni minden generációnak az úgynevezett formatív éveit, amikor fiatal volt, gyermek volt, míg a identitása, a személyisége fejlődött, hogy ebben az időszakban milyen nagy horderejű események, akár politikai, gazdasági, kulturális, és hát talán pirossal írnánk ezt, hogyha egy táblán lenne, hogy technológiai események az ő életüket, amelyet közösen egy nemzedék, azonos nemzedék tagjaiként éltek meg. Ez határozza meg a generációnak, egy-egy generációnak a jellemzőit, karakterisztikáit, és ezeket lehet látni különben az elnevezésekben is. Említette a veterán generációt, ugye körülbelül a 45 előtt születteknél, ott az idősebbeknél a világháborúknak a túlélés volt ilyen. Utána jön az baby boomer generáció, az egy amerikai elnevezés, ott volt egy nemzedékben, tehát
0: a Ratko korszak nálunk például.
1: Igen. Viszont nagyon fontos, hogy egészen másokból volt Amerikában, ott egy gazdasági fellendülés volt, annak hatására született több gyerek nálunk, Ratko Anna népegészségügyi miniszter intézkedésének köszönhetően, és azért nálunk más jellemezte a kulturális hatások miatt, a politikai tényezők miatt a nemzedéknek a jellemzőit, mint mondjuk Amerikában a akkori fiatalokat, a szabad szerelmet, szabad ideológiákat hirdető hippiket. Tehát erre is érdemes odafigyelni, illetve aztán jött az X generáció, ott a rendszerváltás nemzedéke, tehát a rendszerváltás volt egy ilyen nagy horderejű esemény a fiatalkorukban, majd az Y generáció, itt több nagy horderejű eseményt említhettünk, de például Amerikában 9-11 nemzedéknek is nevezik őket, mivel a generációjukban egy nagy megrázkodtatás volt a 2001-es szeptemberi támadás az ikertornyok ellen Amerikában. Aztán jött ugye a 2007-es gazdasági világválság, de a közösségi média is megjelent már az életükbe, az IVIV, aztán a Facebook, és ugye most itt az E-generáció, itt Covid nemzedéknek is neveznek. Én is megkérdeztem egy 200 fős felmérésben, és több mint az 50%-uk azt nyilatkozta, hogy lehetne, igen, mert annyira beépülnek ezek az emlékek, amik a pandémia alatt történtek az ő nemzedékük meghatározásába is, ő meghatározásba is. Tehát körülbelül ezek a
0: vízválasztók, mondjuk így.
1: Vízválasztók lehetnek, igen, akár, igen.

0: A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten Berecki Enikő generációs szakértővel beszélgetett Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Augusztustól az egészségbiztosító dönt az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmekről. A kormány benyújtotta az erről szóló törvényjavaslatot. Eszerint csak július végéig bírálja el a kérelmeket a Batthyány-Stratmann László alapítvány. Megdőlt a valaha mért legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon, írja az Infostart. Az agárdi vízmérce jelenleg 52 cm-en áll. A nyár folyamán azonban várhatóan tovább csökken a vízszint. A tó halállományának megmentésére intézkedési terv készült. Otthon épül Budapesten a súlyosan fogyatékos embereknek, írja a Portfólió. Újabb fontos lépés történt a súlyosan és halmozottan fogyatékos emberek méltó lakhatásának megteremtése felé Budapesten. A fővárosi önkormányzat használatba ad egy 14. kerületi telket a Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítványnak, ahol támogatott lakhatás valósulhat meg, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. Kiemelte, hogy a lépés azért is fontos, mivel a súlyosan fogyatékos emberek életük végéig gondozásra szorulnak, így a szüleiknek hatalmas könnyebbséget jelent, ha van egy hely, ahol gyermekeik méltósággal és biztonságban élhetik az életüket. Érdemes észben tartani, különleges munkaszüneti nap jön a jövő héten. Már másfél évtizede munkaszüneti nap Magyarországon az egészségügy dolgozói számára július első napja, azaz a Semmelweis nap. Ez jövő hét szerdára esik, ezen a napon sok szolgáltatás nem lesz elérhető. A munkaszüneti nap patikákat, házi orvosi rendelőket, szakrendelőket egyaránt érint, a folyamatos ellátás ugyanakkor ügyeleti rend szerint biztosított. Ez vonatkozik a házi orvosi és a fekvőbeteg ellátásra is. Az NNGK gyógyszertár keresőjében fel vannak tüntetve az ügyeleti patikák, ezen kívül azt is közölték, hogy a gyógyszertárak bejáratánál jól látható helyen és jól olvasható módon jelezni kell a szolgálati rendet, elérhetőséget, valamint az ügyelet készenlét kezdő és befejező időpontját és a legközelebbi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet címét, telefonszámát is. Augusztusig bemutatja a felülvizsgált 2026-os költségvetést a kormány, október végéig pedig beterjeszti a jövő évit is, ígérte a pénzügyminiszter. Kármán András elmondta, a kormány a hétvégén informális ülésen tárgyalja meg a megörökölt gazdasági és költségvetési helyzet felülvizsgálatának eredményeit, amelyeket a nyilvánossággal is megosztanak. Várhatóan nagyjából 10 000 plakát helyett megszüntet a mai 15 000-ből, ezen kívül megtiltja az óriás plakátokat és a reklámhálókat, valamint 1/5-re csökkenti a hirdető oszlopok számát az év végéig a fővárosi közgyűlés döntése. A Karácsony Gergely főpolgármester jegyezte javaslatot 19 igennel, 4 nem szavazat ellenében támogatta a testület. Megszűnt a közmédia vezetőinek megbízatása, mivel megjelent a médiatörvény módosítása a Magyar Közlönyben. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény módosításának rendelkezése szerint megszűnt a médiatanács elnöke, Koltai András és a testület tagjai, valamint a Duna Médiaszolgáltató Non-Profit ZRT vezetője, Altorjai Anita, továbbá a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap vezérigazgatója, Pap Dániel vezető tisztségviselői megbízatása. A fokozódó forróság miatt szombaton lépett életbe és jövő keddig tart a 3. fokú hőségriasztás. A szociális intézményekre vonatkozó vörös kódot is jövő keddig hosszabbították meg. A hétvégén is nagyon erős UVB sugárzásra kell számítani az ország egész területén. Országszerte tűzgyújtási tilalom van érvényben a meleg és a szárazság miatt. Híreink végén az időjárásról. Túlnyomóan derült napos száraz idő várható. A légmozgás nagy rész gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalra a minimum hőmérséklet általában 15 és 21 fok között alakul, ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, melegebb a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken valószínű.
0: Holdvilág.
2: Kedves hallgatóink, a következő percekben Phil Collins legnépszerűbb dalai csendülnek fel. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást és jó szórakozást kívánunk!

Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Phil Collins legnépszerűbb dalai csendültek fel. Az összeállítást Németh Tamás készítette. További kellemes időtöltést kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra van.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, dicsértessék a Jézus Krisztus! Ma június 29-e van, Péter Pál napja, amikor is a nap 4 óra 40-kor kelt már fel, és lenyugodni ma 20 óra 44 perckor fog. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Néhány szót most műsorainkról. Rövidesen a napimájával folytatódik a Szent István Rádió hajnali műsora. Utána hírekkel jelentkezünk, és megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Azt ismét híreink követik, majd névnap és kalendárium című kis műsoraink jelentkeznek. Kedves hallgatóink, műsorismertetést ma is legközelebb a 6 órai híreket követően hallanak majd. Addig is mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok!

0: A nap imája.
1: Világok nagy építőmestere, hálát adok neked, hogy láthattam, milyen egyedülállóan szép és rendezett a te világod. Megfogadom, hogy ezentúl a hazaszeretet és az ember szeretet művein munkálkodom, és életemet csendesen a te teremtő kezedbe helyezem. Te uralkodsz örökkön örökké, te vagy minden igazság és igazságosság foglalata.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, a híreket Harcos Krisztinától hallják. Augusztustól az egészségbiztosító dönt az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmekről. A kormány benyújtotta az erről szóló törvényjavaslatot. Eszerint csak július végéig bírálja el a kérelmeket a Batthyány Stratmann László Alapítvány. Otthon épül Budapesten a súlyosan fogyatékos embereknek, írja a Portfólió. Újabb fontos lépés történt a súlyosan és halmozottan fogyatékos emberek méltó lakhatásának megteremtése felé Budapesten. A fővárosi önkormányzat használatba ad egy 14. kerületi telket a Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítványnak, ahol támogatott lakhatás valósulhat meg, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. Kiemelte, hogy a lépés azért is fontos, mivel a súlyosan fogyatékos emberek életük végéig gondozásra szorulnak, így a szüleiknek hatalmas könnyebbséget jelent, ha van egy hely, ahol gyermekeik méltósággal és biztonságban élhetik az életüket. Érdemes észben tartani, különleges munkaszüneti nap jön a jövő héten. Már másfél évtizede munkaszüneti nap Magyarországon az egészségügy dolgozói számára július első napja, azaz a Semmelweis nap. Ez jövő hét szerdára esik, ezen a napon sok szolgáltatás nem lesz elérhető. A munkaszüneti nap patikákat, házi orvosi rendelőket, szakrendelőket egyaránt érint, a folyamatos ellátás ugyanakkor ügyeleti rend szerint biztosított. Ez vonatkozik a házi orvosi és a fekvőbeteg ellátásra is. Az NNGK gyógyszertár keresőjében fel vannak tüntetve az ügyeleti patikák, ezen kívül azt is közölték, hogy a gyógyszertárak bejáratánál jól látható helyen és jól olvasható módon jelezni kell a szolgálati rendet, elérhetőséget, valamint az ügyelet készenlét kezdő és befejező időpontját és a legközelebbi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet címét, telefonszámát is. Augusztusig bemutatja a felülvizsgált 2026-os költségvetést a kormány, október végéig pedig beterjeszti a jövő évit is, ígérte a pénzügyminiszter. Kármán András elmondta, a kormány a hétvégén informális ülésen tárgyalja meg a megörökölt gazdasági és költségvetési helyzet felülvizsgálatának eredményeit, amelyeket a nyilvánossággal is megosztanak. Várhatóan nagyjából 10 000 plakát helyett megszüntet a mai 15 000-ből, ezen kívül megtiltja az óriás plakátokat és a reklámhálókat, valamint ötödére csökkenti a hirdető oszlopok számát az év végéig a fővárosi közgyűlés döntése. A Karácsony Gergely főpolgármester jegyezte javaslatot 19 igennel, 4 nem szavazat ellenében támogatta a testület. A fokozódó forróság miatt szombaton lépett életbe és jövő keddig tart a harmadfokú hőségriasztás. A szociális intézményekre vonatkozó vörös kódot is jövő keddig hosszabbították meg. A hétvégén is nagyon erős UVB sugárzásra kell számítani az ország egész területén. Országszerte tűzgyújtási tilalom van érvényben a meleg és a szárazság miatt. Híreink végén az időjárásról. Túlnyomóan derült napos száraz idő várható. A légmozgás nagy rész gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalra a minimum hőmérséklet általában 15 és 21 fok között alakul. Ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, melegebb a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken valószínű.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, vasárnapi adásunk tartalmából. A hosszú élet titka. Interjú Csete Iván atyával, a New York-i magyar katolikus közösség lelkipásztorával, közelgő 90. születésnapja alkalmából.

Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Csete Iván atyát, akivel abból az alkalommal beszélgetünk New Yorkban, a templomban, ahol a magyarok tartják a szent miséjüket, hogy szeptemberben tölti be 90. életévét, és kiváló formában van, továbbra is szolgálja a magyar közösséget, és évtizedek óta itt a magyar lelkipásztori ellátásban jelentős szerepet

0: Szeretném megkérni, hogy röviden foglalja össze az életét a Vatikáni Rádió hallgatóinak.
1: Szóval Budapesten születtem, 4 éves koromban elkerültünk, nagyszüleim, édesapámat kinevezték Fölvosna Nagyváradra, ami akkor magyar lett egy pár évre, 40-be, és aztán ott növelkedtem, átéltem a II. Világháborút, és aztán orvosna hallgató lettem 1955-ben Szegeden. És benne voltam a MEFESZ, a Magyar Főiskolások és Egyetemisták újjá alakuló szövetsége, a MEFESZ-nek voltam az egyik alapító tagja, és akkor a forradalmat, tulajdonképpen a forradalmi diákmozgalmat mi kezdtük. Győzött, hál' Istennek, a forradalom egy hétre, vártuk az amerikaiakat, de nem jöttek, az amerikaiak helyett jöttek az oroszok, és nekem el kellett menni, különben letartóztattak volna, és akkor még rosszabb is lehetett volna, úgyhogy akkor átszöktem Ausztriába, és akkor Ausztriából rövidesen átkerültem Amerikába. És itt elvégeztem az orvosi egyetemnek az első részét, az úgynevezett primedet, de a második része az igazi orvosi egyetemre itt Amerikába már nem volt pénzem, és akkor elmentem Franciaországba, és ott azért is részben, mert akkor a De Gaulle tábornok volt az elnök, aki azt mondta, hogy Európa az Atlanti óceántól az Uralig terjed, nem az Elbánál áll meg. Akkor volt a hidegháborúnak a közepe még, és akkor ez nagyon tetszett nekem, hogy ez az ember fogja majd hozzásegíteni Magyarországot a felszabaduláshoz. Csak ott benne voltam, a magyar diákok támogatták De Gaulle tábornokot, amikor voltak ezek a diák lázadások 68-ban, és akkor én elvégeztem ott Párizsba, éltem 7 évig, Sorbonra jártam, meg a politikai Institut d'études politiques, az Sciences Po-t elvégeztem, és akkor ugye, amikor az ember 25 éves, akkor miniszterelnök akar lenni, de hát az nem így volt, nem így történt, mert megismerkedtem egy helyes francia lányjal, aki nagyon vallásos, tiszta és vallásos nő volt, és az tetszett nekem, és ő meghívott egy lelki gyakorlatra, ahol egy hétig nem lehetett egy szót szólni, és akkor úgy sutyomba azért felhívtam a szobámba, és gondoltam, hogy elveszem feleségül. És erre fölül mosolygott, és azt mondta, hogy kérdeztem, hogy hát akkor egybe kelünk? És mondja, no, és nevetett, és akkor erre föl, attól kezdve inkább a papbácsira figyeltem, nem az Emmanuelra, úgy hívták a kis francia leányt, és elhatároztam, hogy mivel ő nem akar a feleségem lenni, akkor csak azért is, mert senki sem akar manapság pap lenni, és gondoltam, a fele világ ateista, akkor én just is elmegyek papnak. És ahhoz hozzájárult, hogy a Montmartre-ra, ugye a szép templomnál volt egy éjjel egy szentségimádás, és akkor, mikor az Emmanuel elhívott azelőtt lelki gyakorlatra, akkor kérték, hogy valaki jelentkezzen szentségimádásra, mert valaki nem jött el. Ott 150 éve megállás nélkül van szentségimádás. És nappal a nők, éjjel a férfiak. A pap mondta, hogy valaki nem jött el a férfiak közül, jelentkezik-e valaki éjjel 2-kor elmenni 2 órára. És gondoltam, már itt az ide, hogy valami jót is csináljak ezen a világon. Úgyhogy mondtam, fölmentottam a kezemet, és lett egy ilyen szentségimádásra kezdtem járni, és akkor ugye volt ez a lelki gyakorlat, és hát akkor elhatároztam, hogy pap leszek, visszamentem Amerikába, ott élt a bátyám 2 fiával, és volt egy kis szüksége a segítségre, és ott elvégeztem a szemináriumot, felszenteltek 81-ben pappá a Szent Patrik katedrálisba New Yorkba. Azóta én próbálok, ugye hát a Jóisten szolgál, mint pap, amerikaiakat is és magyarokat is egyaránt. Én vagyok jelenleg az egyedüli magyar pap New Yorkba, vagyis az érsekség, sőt, talán azt hiszem New York államnak az egyedüli magyar papja. Otthonról nem nagyon kívánkozik jönni segítség, mert azt mondják, hogy ott is nagy a paphiány.

0: rábízzák azt az amerikaiakra. A magyarkodás ugye az most már nem aktuális. Ugye megszűnt a kommunizmus Magyarországon, hála Istennek különben, úgyhogy hát itten próbáljunk beolvadni. Szóval ez a nagy helyzet, hát persze igaz, hogy megmondta az evangélium, hogy, illetve Szent Pál, hogy nincs itt zsidó vagy görög, csak Krisztusnak a követője, ez igaz, de azért a szép a magyar kultúrát és a magyar katolikus hagyományokat ápolni még Amerikába is. Úgyhogy hát mi próbáljuk ezt csinálni egy kis magyar csoporttal itt New Yorkban, nagyon sok magyar él, és hát remélem, hogy azért, mivel én már kicsit öregszem, ugye mindössze 90 éves vagyok, tehát valakit azért próbálnak küldeni utánpótlásképpen.
1: Reméljük, hogy ez megvalósul, és küldenek valakit. Addig is ugye ellátják ketten Juhász Imre atyával, aki most Passaiki Szent István plébániát vezeti. Ő vele váltásban...
0: Habár ő nem New York-i egyház megyébe tartozik.
1: Igen, de együtt tartják felváltva a szentmiséket. Ebből a hosszú életből és a papi szolgálatából melyek azok a pillanatok, amelyek igazán meghatározóak voltak, amikre szívesen visszaemlékszik?
0: Hát az egyik ez a nagy lelki gyakorlat, hogy ez a helyes francia lány, ez azóta nagyon híres apáca lett, Emmanuel Maillard, aki Medjugorjében él 1989 óta. És nagy szorgalmazója a medjugorjai jelenéseknek, ő hisz ebben nagyon, és írt egy könyvet is erről a 90-es években. Az nagyon fontos jelentőségű volt a Emmanuel-el való baráti viszony.
1: Amikor itt az Egyesült Államokban megkezdte a lelkipásztori szolgálatát, hogy kezdte egyáltalán?
0: Ide szenteltek föl 81-be a New York-i egyházmegyébe, tehát itt szolgáltam egy szép kis vidéki helyen, amerikai plebániában. Magyar templom New York városában csak egy volt, a Szent István, és volt a külvárosban, a Jonkesben a Szent Margit. A Szent Margitot azt bezárták egy pár évvel ezelőtt, és a Szent István volt az egyedüli, de mivel ott ferencesek szolgáltak, én kértem az engedélyt a O'Connor bíborostól, hogy hadd lépjek be a ferencesek közé. Úgyhogy én ferences voltam egy darabig. És itt szolgáltam a New Brunswickbe egy darabig, akkor Bostonba küldtek el noviciusnak, mert ugye az, hogy pap voltam már, de azért, mint ferences, csak kandidátus. Bostonban a novicius mester nem szeretett engem, és eltanácsolt a főnököm, a Csorba Domonkos atya, nagyon derék ember, az volt a főnököm, a magyar kapisztrán provinciába tartoztam, akiknek volt egy kusztódiájuk Amerikába, és oda tartoztam, és akkor a Csorba Domonkos atya elvitt engem Michigan államba. Szegény Domonkos atya eladta azt a ferences szép birtokot, ami a magyar ferenceseké volt, akik Kínából jöttek, mint misszionáriusok, mert amikor a kommunizmus lett, Kínába azokat megszüntették és elküldték őket, és akkor ők kérték engedélyt, hogy hagyjönnek akkor abban az esetben Amerikába, és a michigani püspök adott nekik egy szép birtokot, ahol ők berendeztek egy lelkőalkotós házat, meg mindenféle dolgot, és azt eladta a Domonkos atya, hogy New Yorkban megerősítse a magyar közösséget. És akkor vett egy házat New Yorkban, szép kis házat, annak lettem a felügyelője egy darabig, de azt a házat el kellett adni, amikor a magyar ferenceseket szétoszlatta a római provinciának a főnöke, mert hogy Magyarországon megszűnt a kommunizmus, akkor vagy menjenek haza a magyar ferencesek, vagy pedig lépjenek be az amerikaiak közé. Úgyhogy ez történt, és én akkor visszaléptem a ferencesektől világi papként. New York-i pap lettem megint. És akkor dolgoztam itten különféle minőségben, mint világi pap New Yorkban, de gondoltam, hogy még katona lelkész nem voltam, és volt egy nagyon kedves plebánusom, aki a marinoknál szolgált a háború alatt, a Marine Corpsnál, Navy-be, és hogy mi lenne, hogyha én jelentkeznék tábori lelkésznek. És akkor jelentkeztem, és fölvettek, elég idős korban, már 50-es éveiben voltam, fölvettek tengerész tábori lelkésznek a Navy-be, és elküldtek a marinokhoz. És a marinoknál szolgáltam 3 évig, Georgiába. Nagyon kitűnő hely, nagyon stram emberek a marinok, és a parancsnokság nagyon hangsúlyozta a vallást. És a tábornok előírta, hogy legyen egy katolikus kápolna nyitva 24 óráig.
1: Atya, és akkor a hosszú szolgálat idején a magyarokkal mindig kapcsolatot tartott?
0: Mindig, ugye valamikor teljes mértékben, mert oda kerültem magyar helyre, de gyakrabban, mert ugye engem azért amerikaiakhoz szenteltek fel 81-be, akkor próbáltam úgy mellesleg beszolgálni ebbe a egyházközségbe, abba a magyarokhoz. És most is például, ahol én vagyok, hát most nyugdíjas lettem, és aktív vagyok egy szép vidéki plebánián, ahol bevezettem a magyar misét egy hónapba egyszer. Úgy nevezem őket a felvidéki magyarokba, az Upstate New Yorkba, tehát a New York északi része a vidék. És jönnek a magyarok 150 kilométerről azért az egy misére.
1: Hangozzék el, hát ha vannak a rádiónk hallgatóinak amerikai rokonai Upstate New Yorkban, hogy hol van helyileg, és mikor tartják ezt a szentséget?
0: Hát én ott vagyok, mint Senior Priest in Residence, egy ilyen impozáns titulus. Hát ott kisegítek, szép nagy templom, és egyszer egy hónapban van egy magyar mise, és egy kis ebéd, és akkor minden 2 hétben jövök New Yorkba.
1: Hol van ez helyileg?
0: Ez 160 kilométerre van New Yorktól, észak-nyugat irányban.
1: És mi a neve a helynek, meg a plébánynak?
0: Port Jervis. Ugye, St. Mary, Port Jervis. A 3 állam határán van éppen érdekes módon a New York, Pennsylvania és New Jersey találkozásánál. Ott lakom, és onnan jövök be vonattal New Yorkba.
1: És atya, ott hány magyar jön össze erre a havi szentmisére?
0: Hát ott körülbelül annyian, mint itt New Yorkba. Itt is sajnos csak hát olyan 30-40-en, és ott is 30-40-en. Tehát a felvidékiek is 30-40-en vannak. És hát persze azért van egy kis vacsora, mert a magyarok mindig jobban jönnek a szentmisére, ha van egy kis lakoba, ugye?
1: Atya, és akkor hogy látja itt a New Yorki katolikus magyaroknak a jövőjét?
0: Én úgy mindig ezt mondom a Robert barátunknak, aki ott a világbizottság főnöke, amíg lesz itt egy magyar pap, addig mindig lesz itt magyar mise és magyar katolikus közösség. Lehet, hogy nem nagy, de azért jönnek, és az a helyzet, hogy a magyarok szétszóródva vannak, és nagyon messziről kell bejönni nekik, sokszor családdal, minden. Úgyhogy általában, aki bejön ilyen fiatalabb család gyerekekkel, azok székelyek, csíki székelyek. A Szentföldről jönnek, a Szentföldről.
1: Igen, és tartják a hitüket.
0: Igen, igen. Nekem volt egy nagyon jó barátom, onnan valósult a Gergely Pista, a tiszti, nem tudom, hogy arról hallottak véletlenül, az egy nagyszerű, a legvadabb Ceausescu időben is vitte a magyar dolgokat, és a csíki székelyek, meg ilyen gyergyói, azok olyan vallásúak, hogy a legnagyobb kommunizmus alatt is hangosan köszöntötték egymást, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus, és akkor volt egyszer egy ilyen nagy román állami ünnepé, katonazenekar, meg ilyen kommunista dalok, meg minden, és akkor meglátott engem a pár ilyen kis iskolás székely gyerek, a tisztivel, a Gergely Pista barátommal jött, a Dacia kocsijával, vitt engem oda erre a helyre, és akkor látták ott a tisértességait, csak úgy kiabálták.
1: Atya, és akkor idén szeptemberben ünnepli a 90. születésnapját, igen. És említette a beszélgetésünkben, hogy tervezi, hogy hazautazik ebből az alkalomból.
0: Igen, Igen, elbúcsúzni a rokonaimtól. Mert ugye már 90 év föl az már csak bónusz, ugye?
1: Hát manapság, hála Istennek, most már 100 évig élnek az
0: emberek. Elég ilyen. Hát ugye az öreg papbácsinak, mikor 98 volt, akkor köszöntötték, hogy tiszteletű úr, reméljük, hogy megéri a 100-at. És azt mondta, köszönöm szépen a jó kívánságotokat, de ne szabjuk határt a gondviselésnek.
1: És nem tudom, hogy van-e esetleg még mondani valója, amit szeretne megosztani a Vatikáni Rádió magyar hallgatóival.
0: Azok, hogy amíg lesz itt egy magyar pap, addig lesz itt magyar közösség és magyar katolikus élet.
1: Igen. Atya, hát akkor Isten éltesse sokáig a 90. születésnapján, és tényleg kívánjuk, hogy még évtizedekig tudja szolgálni a New York-i magyarokat, és az állam északi részén egybegyűlőket is.
0: Köszönöm szépen, Viktória, jó Isten áldja meg a jó kívánságjáért.
1: Atyát is, és hogy továbbra is tényleg egészségben, és ilyen jó hangulatban, és erőben szolgálja a magyarokat.
0: Köszönöm szépen.
1: Csetei Iván atyával, a New York-i Magyar Katolikus Közösség lelkipásztorával beszélgettünk.
2: Járjunk együtt a pápával. Segítsük a pápát. Béke küldetésében, reménység küldetésében, karitász küldetésében. Támogasd a Szent Atyát. Adományozza Péter fillérek javára. Kérünk, látogass a www.obolodisanpietro.va honlapra.
1: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!
3: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra 30 perc.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Augusztustól az egészségbiztosító dönt az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmekről. A kormány benyújtotta az erről szóló törvényjavaslatot. Eszerint csak július végéig bírálja el a kérelmeket a Batthyány-Stratmann László alapítvány. Megdőlt a valaha mért legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon, írja az Infostart. Az agárdi vízmérce jelenleg 52 cm-en áll. A nyár folyamán azonban várhatóan tovább csökken a vízszint. A tó halállományának megmentésére intézkedési terv készült. Otthon épül Budapesten a súlyosan fogyatékos embereknek, írja a Portfólió. Újabb fontos lépés történt a súlyosan és halmozottan fogyatékos emberek méltó lakhatásának megteremtése felé Budapesten. A fővárosi önkormányzat használatba ad egy 14. kerületi telket a Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítványnak, ahol támogatott lakhatás valósulhat meg, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. Kiemelte, hogy a lépés azért is fontos, mivel a súlyosan fogyatékos emberek életük végéig gondozásra szorulnak, így a szüleiknek hatalmas könnyebbséget jelent, ha van egy hely, ahol gyermekeik méltósággal és biztonságban élhetik az életüket. Érdemes észben tartani, különleges munkaszüneti nap jön a jövő héten. Már másfél évtizede munkaszüneti nap Magyarországon az egészségügy dolgozói számára július első napja, azaz a Semmelweis nap. Ez jövő hét szerdára esik, ezen a napon sok szolgáltatás nem lesz elérhető. A munkaszüneti nap patikákat, házi orvosi rendelőket, szakrendelőket egyaránt érint, a folyamatos ellátás ugyanakkor ügyeleti rend szerint biztosított. Ez vonatkozik a házi orvosi és a fekvőbeteg ellátásra is. Az NNGK gyógyszertár keresőjében fel vannak tüntetve az ügyeleti patikák, ezen kívül azt is közölték, hogy a gyógyszertárak bejáratánál jól látható helyen és jól olvasható módon jelezni kell a szolgálati rendet, elérhetőséget, valamint az ügyelet készenlét kezdő és befejező időpontját és a legközelebbi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet címét, telefonszámát is. Augusztusig bemutatja a felülvizsgált 2026-os költségvetést a kormány, október végéig pedig beterjeszti a jövő évit is, ígérte a pénzügyminiszter. Kármán András elmondta, a kormány a hétvégén informális ülésen tárgyalja meg a megörökölt gazdasági és költségvetési helyzet felülvizsgálatának eredményeit, amelyeket a nyilvánossággal is megosztanak. Várhatóan nagyjából 10 000 plakát helyett megszüntet a mai 15 000-ből, ezen kívül megtiltja az óriás plakátokat és a reklámhálókat, valamint 1/5-re csökkenti a hirdető oszlopok számát az év végéig a fővárosi közgyűlés döntése. A Karácsony Gergely főpolgármester jegyezte javaslatot 19 igennel, 4 nem szavazat ellenében támogatta a testület. Megszűnt a közmédia vezetőinek megbízatása, mivel megjelent a médiatörvény módosítása a Magyar Közlönyben. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény módosításának rendelkezése szerint megszűnt a médiatanács elnöke, Koltai András és a testület tagjai, valamint a Duna Médiaszolgáltató Non-Profit ZRT vezetője, Altorjai Anita, továbbá a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap vezérigazgatója, Pap Dániel vezető tisztségviselői megbízatása. A fokozódó forróság miatt szombaton lépett életbe, és jövő keddig tart a harmadfokú hőségriasztás. A szociális intézményekre vonatkozó vörös kódot is jövő keddig hosszabbították meg. A hétvégén is nagyon erős UVB sugárzásra kell számítani az ország egész területén. Országszerte tűzgyújtási tilalom van érvényben a meleg és a szárazság miatt. Híreink végén az időjárásról. Túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható. A légmozgás nagy rész gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalra a minimum hőmérséklet általában 15 és 21 fok között alakul. Ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, melegebb a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken valószínű.
0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
3: A mai napon, június 29-én Péter, valamint Pál napja van, tehát Péter és Pál. A Péter a görög Petros férfinév, latin Petrus alakjából származik. A Bibliában, jól tudjuk, Péter apostol neve Kéfa vagy Kéfás volt, ennek görög fordítása a Petros, ami szintén a görög Petroszóból ered, és ez is sziklát jelent. A Pál latin eredetű férfinév a Paulusból származik, amelynek jelentése kicsi. Ma tehát Péter Pál ünnepén Szent Péter és Szent Pál vértanú apostolok közös ünnepnapja van. A hagyomány szerint Péter és Pál apostol különböző évben, de ugyanazon a napon, június 29-én lett vértanú Rómában. Pétert keresztre feszítették, kérésére fejjel lefelé, Pált pedig lefejezték. Kedves hallgatóink, Péter és Pál nevű rokonaikat és ismerőséget el ne felejtsék ma felköszönteni. Isten éltesse a nevek viselőit sokáig.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: És most lapozzuk fel, kedves hallgatóink, kalendáriumos könyvünket. A mai napon van június 29-én a kuláküldözés áldozatainak emléknapja. 2012-ben a kuláküldözés idején tönkretett magyar gazdák emléknapjává nyilvánította az országgyűlés június 29-ét, Péter Pál napját, amely a hagyomány szerint a betakarítás kezdetének napja, a parasztság ünnepe volt. A 40-es évek végén és az 50-es évek elején a sztálinista Rákosi korszakban a 25 hold fölötti földdel rendelkező nagygazda és a középparaszt számított kuláknak szovjet mintára. De ha egy szegény paraszt a kommunista párt útjában volt, könnyen ő is megkaphatta a kulák minősítést. A Rákosi rendszer perekkel, rendőri AVH-s zaklatással, internálással, megfélemlítéssel mindent elkövetett a kulákság felszámolására. A módosabb gazdákat kötelező terménybeszolgáltatásokkal és szándékosan betarthatatlan rendeletekkel állandóan nyomorgatták. Sokukat börtönbe vetették, ahol a legsúlyosabb kínzásoknak vetették alá őket, házukat elvették. A TSS-ítéssel egy időben országosan mintegy 71 ezer kulák családot tartottak nyilván. A kulák listákat csak a Sztálin halála után Nagy Imre vezetésével megalakult kormány törölte el. És ma van a Nemzetközi Duna nap is. A Nemzetközi Duna Védelmi Bizottság kezdeményezésére 2004-ben ünnepelték ezt a napot először arra emlékezve, hogy 94. június 29-én Szófiában írták alá a Dunamenti országok, köztük Magyarország kormányai és az EU képviselői a Duna és vízgyűjtő területe védelme érdekében a Duna Védelmi Nemzetközi Egyezményt. E nap célja felhívni a figyelmet a folyó természeti értékeire és megóvásuk fontosságára. S a mai napon hunyt el New Yorkban 1854-ben Kossuth Zsuzsanna. Az 1848-49-es szabadságharcban a tábori kórházak főápolónője Kossuth Lajos legfiatalabb húga. Flór Ferenc vezetésével 1849 elején szervezték újjá a Honvédség egészségügyi osztályát, és Kossuth Lajos az összes tábori kórházak főápolónőjének húgát nevezte ki. Kossuth Zsuzsanna munkájának eredményeként 3 hónap alatt 72 tábori kórház létesült, melyekben a korban megszokottnál korszerűbb módszereket alkalmaztak. Felszólította a magyar nőket, hogy önkéntesként vegyenek részt a sebesültek ápolásában. A szabadságharc bukásáig segítőjével, Varna Ignác orvossal együtt fáradhatatlanul járta az országot, próbálva a betegellátás egyre rosszabbodó feltételein javítani. A világosi fegyverletétel után Hajnaú a budai várbörtönbe vitette. Tárgyalásán egykori hadifogoly császári tisztek tanúsították, hogy a szabadságharcos honvédekhez hasonló gondos ellátásban részesültek, ezért felmentették és szabadon engedték, később ismét letartóztatták, de kiújult tüdőbaja miatt a bécsi rabkórházba került, ahonnan az Amerikai Egyesült Államok nagykövetének közbenjárására rövidesen szabadon engedték, azzal a feltétellel, hogy külföldre távozik. Brüsszelben telepedett le, ahol csipkeverő műhelyt tartott fenn. Az osztrák követség zaklatásai miatt az USA-ba költözött, de a túlfeszített munka miatt tüdőbaja súlyosabbra fordult, és rövidesen, 37 éves korában, 1854-ben, a mai napon, június 29-én meghalt. És szintén a mai napon hunyt el, 1933-ban Budapesten, Pauler Ákos, filozófus, író. A két világháború közötti időszak egyik legkiemelkedőbb idealista gondolkodójaként határozott rendszeralkotásra törekedve az úgynevezett tiszta logika magyar képviselője volt. Érett műveinek világnézeti tartalma a vallásos, katolikus jellegű objektív idealizmus. Műveiben nagyévű, teljességében összefüggő, a gondolkodás objektív törvényeit vizsgáló önálló rendszert épített ki, amely a teológia felé haladt. A hitet a lelki életben alapvetőbbnek tartotta a megismerésnél. Legjelentősebb műve Bevezetés a filozófiába címmel 1920-ban jelent meg. Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Augusztustól az egészségbiztosító dönt az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmekről. A kormány benyújtotta az erről szóló törvényjavaslatot. Eszerint csak július végéig bírálja el a kérelmeket a Batthyány-Stratmann László alapítvány. Megdőlt a valaha mért legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon, írja az Infostart. Az agárdi vízmérce jelenleg 52 cm-en áll. A nyár folyamán azonban várhatóan tovább csökken a vízszint. A tó halállományának megmentésére intézkedési terv készült. Otthon épül Budapesten a súlyosan fogyatékos embereknek, írja a Portfólió. Újabb fontos lépés történt a súlyosan és halmozottan fogyatékos emberek méltó lakhatásának megteremtése felé Budapesten. A fővárosi önkormányzat használatba ad egy 14. kerületi telket a Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítványnak, ahol támogatott lakhatás valósulhat meg, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. Kiemelte, hogy a lépés azért is fontos, mivel a súlyosan fogyatékos emberek életük végéig gondozásra szorulnak, így a szüleiknek hatalmas könnyebbséget jelent, ha van egy hely, ahol gyermekeik méltósággal és biztonságban élhetik az életüket. Érdemes észben tartani, különleges munkaszüneti nap jön a jövő héten. Már másfél évtizede munkaszüneti nap Magyarországon az egészségügy dolgozói számára július első napja, azaz a Semmelweis nap. Ez jövő hét szerdára esik, ezen a napon sok szolgáltatás nem lesz elérhető. A munkaszüneti nap patikákat, házi orvosi rendelőket, szakrendelőket egyaránt érint, a folyamatos ellátás ugyanakkor ügyeleti rend szerint biztosított. Ez vonatkozik a házi orvosi és a fekvőbeteg ellátásra is. Az NNGK gyógyszertár keresőjében fel vannak tüntetve az ügyeleti patikák, ezen kívül azt is közölték, hogy a gyógyszertárak bejáratánál jól látható helyen és jól olvasható módon jelezni kell a szolgálati rendet, elérhetőséget, valamint az ügyelet készenlét kezdő és befejező időpontját és a legközelebbi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet címét, telefonszámát is. Augusztusig bemutatja a felülvizsgált 2026-os költségvetést a kormány, október végéig pedig beterjeszti a jövő évit is, ígérte a pénzügyminiszter. Kármán András elmondta, a kormány a hétvégén informális ülésen tárgyalja meg a megörökölt gazdasági és költségvetési helyzet felülvizsgálatának eredményeit, amelyeket a nyilvánossággal is megosztanak. Várhatóan nagyjából 10 000 plakát helyett megszüntet a mai 15 000-ből, ezen kívül megtiltja az óriás plakátokat és a reklámhálókat, valamint 1/5-re csökkenti a hirdető oszlopok számát az év végéig a fővárosi közgyűlés döntése. A Karácsony Gergely főpolgármester jegyezte javaslatot 19 igennel, 4 nem szavazat ellenében támogatta a testület. Megszűnt a közmédia vezetőinek megbízatása, mivel megjelent a médiatörvény módosítása a Magyar Közlönyben. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény módosításának rendelkezése szerint megszűnt a médiatanács elnöke, Koltai András és a testület tagjai, valamint a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT vezetője, Altorjai Anita, továbbá a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap vezérigazgatója, Pap Dániel vezető tisztségviselői megbízatása. A fokozódó forróság miatt szombaton lépett életbe, és jövő keddig tart a harmadfokú hőségriasztás. A szociális intézményekre vonatkozó vörös kódot is jövő keddig hosszabbították meg. A hétvégén is nagyon erős UVB-sugárzásra kell számítani az ország egész területén. Országszerte tűzgyújtási tilalom van érvényben a meleg és a szárazság miatt. Híreink végén az időjárásról. Túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható. A légmozgás nagy rész gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalra a minimum hőmérséklet általában 15 és 21 fok között alakul. Ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, melegebb a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken valószínű.
0: Reklám. Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
3: keresztényélet.hu.
4: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományait őrző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma, 2026. június 29-én hétfőn. A technikai munkatárs Kvasinger Jenő nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most kérem hallgassák meg műsorismertetésünket, melyet szokás szerint egészségügyi perceink követnek. Utána időjárás előrejelzést és útinformot hallanak, majd a napversében Ugi Szabina Monológok című versét mondja el Babócsai Réka. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, utána Szívem első gondolata. Horváth István Sándor atyakönyvéből Varga Ildikó olvas fel. 7 órától a Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából, utána híreket mondunk, majd a szentek szent életű emberekben Szent Péter apostolról hallanak.

0: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben Fekete Anna gyógytornásszal, női manuálterapeutával, a női egészség visszaállításáról beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Szarka Judit szülésznőgyógyász doktornő volt itt a stúdió vendége, akivel az inkontinenciáról beszélgettünk, és gyógyítási lehetőségeiről, és akkor felvetődött, hogy ő az ilyen betegséggel küzdők számára azt javasolja, hogy olyan szakembert keressenek meg, aki hüvei vizsgálatban járatos, hiszen nem mindegy, hogy milyen tanácsot kap az illető, nem mindegy, hogy az a bizonyos prés, a gyógymódszerek egyike, milyen hatást vált ki a szervezetben. De először azt szeretném megtudni, hogy Anna, aki miskolci, de most Pestről jött, igen, hogy került oda, hogy került a pályájára.
1: Igen, én 2011-ben végeztem gyógytornász fizioterapeutaként itt a Miskolci Egyetemen, és abban az évben, már szeptember 1-től a Miskolci Szent Ferenc Kórház

0: 2020-ban kezdtem el dolgozni, és 2021 márciusáig ott is dolgoztam. Úgyhogy 10 éves kórházi tapasztalattal a hátam mögött léptem ki utána a magánrendelésnek a világába. És a kórházi gyakorlatban igazából ott ugye látjuk, hogy mennyiféle terápia, meg mennyiféle továbbképzési lehetősége van nekünk gyógytornászoknak arra, hogy még jobban tudjuk segíteni a pácienseknek a gyógyulását, minél kevesebb gyógyszeri beavatkozással, és minél több aktív, vagy félig aktív ilyen beavatkozásokkal, és így kezdtem el továbbképezni magam.
1: Ezek egyébként kimondottan már az inkontinencia gyógyítására vonatkoztak, vagy a kezdet-kezdetén?
0: Nem, kezdet-kezdetén én elkezdtem szkoliózisos gyerekekkel foglalkozni.
1: Az mit jelent?
0: Gerincfeldüléssel rendelkező gyermekeknek a terápiája, ezt a kórházi kereteken belül. Utána elkezdtem különböző manuálterápiás képzéseket elvégezni, és így végeztem el a Semmelweis Egyetem által akkreditált manuálterapeuta képzést is, amit csak orvosok és gyógytornászok végezhetnek el. Ez egy 2 éves posztgraduális képzés, és meg egyéb McKenzie módszer, FDM.
1: Tehát ezek akkor kimondottan a mozgásszervi megbetegedésekre vonatkoztak,
0: igen,
1: akkor még, ugye?
0: Igen. És 2019-ben akkor már egyre több barátnőm édesanyává vált, és akkor mondták, hogy ilyen-olyan-olyan problémájuk van, és hogy én gyógytornász vagyok, nekem tudni kéne, hogy mit kell velük csinálnom.
1: De ebbe benne volt az inkontinencia? A bizonyos visszatartási
0: zavar? Az inkontinencia is benne volt már, illetve benne volt a császár utáni problémák. És akkor így 2019-től folyamatosan olyan továbbképzésekre mentem, amik igazából a szülés utáni regenerációt segítették. Ebben ugye a császárhegkezelés, meg szülés előtti, szülés utáni regenerációs programok, és azt éreztem, hogy ettől azért még van mélyebb tudás gyógytornászként, és így kezdtem el. 2022-ben voltam először egy ilyen speciális inkontinencia képzésen, és akkor onnantól kezdve 23-tól kezdtem el mélyebben ténylegesen a medencefenék fizioterápiával foglalkozni, ami ugye azt vallja, hogy gyógytornászként is, ugyanúgy, mint egy nőgyógyászati vizsgálat, úgy mérjük fel igazából a medencefenék izmoknak az állapotát, izomerejét, tónusát, funkcióját, hogy hüvelyi vizsgálatot végzünk, vagy hogyha szükséges, akkor rektális vizsgálatot.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben Fekete Anna gyógytornásszal, női manuálterapeutával a női egészség visszaállításáról beszélgetett. Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. Napköszöntő. Reggeli magazin.
2: Kedves hallgatóink, most időjárás előrejelzést hallanak. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Az északi középhegységben és a keleti megyékben záporzivatar kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, de zivatarok környezetében erős, viharos szélök és előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 41 fok között alakul. Késő este nagyrészt 22 és 30 fok közötti értékek várhatók. És nézzünk szét az országban, hol hány fok van jelenleg. Békés Csaba 21 fok, Budapest, Debrecen 23, Győr 22. A Kékestetőn 25 fok van, Miskolcon 22, Napkoron 23. Paks 19 fok, Pécs 23. Sármelléken 20 fok van, Siófokon 24, Szegeden 20, Szolnokon 23 és Szombathelyen 19. Sátoraljaújhely 24 fok, itt Egerben 23 fok van és Jászberényben 24. A napi melegrekord egyébként 38,4 Celsius fok, 2022-ben Dévaványa állította be ezt, és ez ma valószínű meg fog dőlni. A hidegrekord 2000 óta 3,4 Celsius fok, a Nógrád vármegyei Zabar településen mérték ezt. Jelenleg fronthatás ugyan nem terheli a szervezetünket, de az átlagosnál melegebb idő tartós stresszt gyakorol mindenkire. Fennálló hűgute veszélye, különösen a szabadban dolgozóknál. Fontos odafigyelni az elveszített folyadék és az izzadással távozó sók pótlására. Emellett az UVB sugárzás is magas. Érdemes világos, természetes anyagú ruházatot, széles karimájú kalapot és napszemüveget viselni. És most útinform. A hőségriadó miatt a következő napokban fokozottan figyeljenek arra, hogy hosszabb útra csak elegendő üzemanyaggal induljanak, legyen a kocsiban ivóvíz frissítő, esetleg nedves törölköző arra az esetre, ha torlódás alakulna ki. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatáció szerkezetet javítják. A 4-es főúton a 99-es kilométernél felfüggesztik a sávzárást a gyakran kialakuló torlódás miatt az extrém hőség idejére. És a kompok. A Tisza középső szakaszán nem üzemel a komp Tiszatardos és Tiszalök, Vezseny és Martfű, valamint Nagyrév és Tiszabök között. A Szamoson Olcsvaapáti és Olcsva között a komp 6 órától 19 óráig közlekedik óránként. Kedves hallgatóink, mindannyiuknak szép napot és balesetmentes közlekedést kívánok!

0: Ugi Szabina, monológok. Az elveszett. Nézd, bántom magam. Miért hagyod? Ha vagy, hogy hagyhatod? Ha innen most leugrom, magadhoz ölelsz, és elmondod, mire volt jó ez az egész? Ha beveszem ezt mind, nem leszel többet csöndben? A némasághoz nem lehet viszonyulni, még gyűlölni sem tudlak igazán. Pedig akkor talán könnyebb volna. Maradj meg magadnak. De ha szeretsz, kérlek, szabadíts meg a szabadságtól. Az üldöző. Északtól délig, pincétől a tetőig kerestem, és keresem növényben, állatban, könyvben, emberben. A sarkköri jég felolvad, a házfalon ecetfa nő, annyi mindent megértettem. De ő sehol sincs, tárom szét karom. Inkább már ne is legyen. Még a végén kiderül, hogy mégiscsak rajtam múlott. Hagyom inkább az egészet. Ha akar valamit, találjon rám ő, hogy úgy utasíthassam el. A kereső. Itt volt. Érzem a nyomát. 2000 éve vagy egy perce egyre megy. Jelnek elég a kristályrácsok rendje. Egy lepréselt virágban a július, a madarak vonulása. A levetett ruhában maradt test meleg, röntgenképen a csontok fehérsége. Egy távoli tekintet, amely lát, igazán lát. És nálam is jobban tudja, hogy mégsem vagyok hiába. Minden szavam hallja, és hogy nem mutatja magát, mindezt értem teszi.
1: Ugi Szabina monológok című versét Babocsai Réka mondta el. Ugi Szabina 1985-ben született, Somlóvásárhelyen nevelkedett, Sümegen járt gimnáziumba, és Pilis Csabán végzett a Pázmányon. A 2000-es évek közepétől kezdve publikál a legkülönfélébb folyóiratokban, és 2011-ben jelent meg az Orpheus kiadó gondozásában első kötete Külső protézis címmel. 2015-ben látott napvilágot a Séták peremvidéken című kötete, tagja a Fiatal Írók Szövetségének és a József Attila Körnek. Újságíróként és rendezvényszervezőként is tevékenykedik, Bach Máté fotóssal együtt a Pesti Nő című blog szerzője.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, vasárnapi adásunk tartalmából. Hosszú élet titka. Interjú Csete Iván atyával, a New York-i Magyar Katolikus Közösség lelkipásztorával, közelgő 90. születésnapja alkalmából.

0: Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Csete Iván atyát, akivel abból az alkalommal beszélgetünk New Yorkban, a templomban, ahol a magyarok tartják a szent miséjüket, hogy szeptemberben tölti be 90. életévét, és kiváló formában van, továbbra is szolgálja a magyar közösséget, és évtizedek óta itt a magyar lelkipásztori ellátásban jelentős szerepet játszik. Először is sok szeretettel gratulálunk ehhez a jeles közelgő évfordulóhoz a Vatikáni Rádió nevében is. Atya, mi a hosszú életnek a titka?
1: A hosszú élet titka? Idézem a 104 éves nagybátyámat, a Csete Pista bácsit, akitől megkérdezték 100 éves korában, hogy mi a hosszú élet. Én is azt mondom, azt mondta, hogy három dolog. Mindig hittem Istenbe, másodszorban mindig aktív voltam, és a harmadik, minden nap megittam 2 pohár vörösbort.
0: Ez tényleg egy nagyon jó életfelfogás. Szeretném megkérni, hogy röviden foglalja össze az életét a Vatikáni Rádió hallgatóinak.
1: Szóval Budapesten születtem, 4 éves koromban elkerültünk, nagyszüleim, édesapámat kinevezték Fölhosna Nagyváradra, ami akkor magyar lett egy pár évre, 40-be, és aztán ott növelkedtem, átéltem a II. Világháborút, és aztán orvosna hallgató lettem 1955-ben Szegeden. És benne voltam a MEFES, a Magyar Főiskolások és Egyetemisták újjá alakuló szövetsége, a MEFES-nek voltam az egyik alapító tagja, és akkor a forradalmat, tulajdonképpen a forradalmi diák mozgalmat mi kezdtük, győzött hál' Istennek a forradalom, egy hétre vártuk az amerikaiakat, de nem jöttek, az amerikaiak helyett jöttek az oroszok, és nekem el kellett menni, különben letartóztattak volna, és akkor még rosszabb is lehetett volna, úgyhogy akkor átszöktem Ausztriába, és akkor Ausztriából rövidesen átkerültem Amerikába. És itt elvégeztem az orvosi egyetemnek az első részét, az úgynevezett primedet, de a második része az igazi orvosi egyetemre itt Amerikába már nem volt pénzem, és akkor elmentem Franciaországba, és ott azért is részben, mert akkor a De Gaulle tábornok volt az elnök, aki azt mondta, hogy Európa az Atlanti óceántól az Uralig terjed, nem az Elbánál áll meg. Akkor volt a hidegháborúnak a közepe még, és akkor ez nagyon tetszett nekem, hogy ez az ember fogja majd hozzásegíteni Magyarországot a felszabaduláshoz. Csak ott benne voltam, a magyar diákok támogatták De Gaulle tábornokot, amikor voltak ezek a diák lázadások 68-ban, és akkor én elvégeztem ott Párizsba, éltem 7 évig, Sorbonra jártam, meg a politikai Institut d'études politiques, az Sciences Po-t elvégeztem, és akkor ugye, amikor az ember 25 éves, akkor miniszterelnök akar lenni, de hát az nem így volt, nem így történt, mert megismerkedtem egy helyes francia lányjal, aki nagyon vallásos, tiszta és vallásos nő volt, és az tetszett nekem, és ő meghívott egy lelki gyakorlatra, ahol egy hétig nem lehetett egy szót szólni, és akkor úgy süttyomba azért felhívtam a szobámba, és gondoltam, hogy elveszem feleségül. És erre fölül mosolygott, és azt mondta, hogy kérdeztem, hogy hát akkor egybe kelünk? És mondja, no, és nevetett, és akkor erre föl, attól kezdve inkább a papbácsira figyeltem, nem az Emmanuelra, úgy hívták a kis francia leányt, és elhatároztam, hogy mivel ő nem akar a feleségem lenni, akkor csak azért is, mert senki sem akar manapság pap lenni, és gondoltam, a fele világ ateista, akkor én just is elmegyek papnak. És ahhoz hozzájárult, hogy a Montmartre-ra, ugye a szép templomnál volt egy éjjel egy szentségimádás, és akkor, mikor az Emmanuel elhívott azelőtt lelki gyakorlatra, akkor kérték, hogy valaki jelentkezzen szentségimádásra, mert valaki nem jött el. Ott 150 éve megállás nélkül van szentségimádás. És nappal a nők, éjjel a férfiak. A pap mondta, hogy valaki nem jött el a férfiak közül, jelentkezik-e valaki éjjel 2-kor elmenni két órára. És gondoltam, már itt az ide, hogy valami jót is csináljak ezen a világon. Úgyhogy mondtam, fölmentottam a kezemet, és lett egy ilyen szentségimádásra kezdtem járni, és akkor ugye volt ez a lelki gyakorlat, és hát akkor elhatároztam, hogy pap leszek, visszamentem Amerikába, ott élt a bátyám két fiával, és volt egy kis szüksége a segítségre, és akkor ott elvégeztem a szemináriumot, felszenteltek 81-ben pappá a Szent Patrik katedrálisba New Yorkba. Azóta én próbálok, ugye hát a Jóisten szolgál, mint pap, amerikaiakat is és magyarokat is egyaránt. Én vagyok jelenleg az egyedüli magyar pap New Yorkban, vagyis az érsekség, sőt talán azt hiszem New York államnak az egyedüli magyar papja. Otthonról nem nagyon kívánkozik jönni segítség, mert azt mondják, hogy ott is nagy a paphiány, rábízzák azt az amerikaiakra. A magyarkodás ugye az most már nem aktuális. Ugye megszűnt a kommunizmus Magyarországon, hála Istennek különben, úgyhogy hát itten próbáljunk beolvadni. Szóval ez a nagy helyzet, hát persze igaz, hogy megmondta az evangélium, hogy, illetve Szent Pál, hogy nincs itt zsidó vagy görög, csak Krisztusnak a követője. Ez igaz, de azért a szép a magyar kultúrát és a magyar katolikus hagyományokat ápolni még Amerikába is. Úgyhogy hát mi próbáljuk ezt csinálni egy kis magyar csoporttal itt New Yorkban, nagyon sok magyar él, és hát remélem, hogy azért, mivel én már kicsit öregszem, ugye mindössze 90 éves vagyok, tehát valakit azért próbálnak küldeni utánpótlásképpen.
0: Reméljük, hogy ez megvalósul, és küldenek valakit. Addig is ugye ellátják ketten Juhász Imre atyával, aki most Passaiki Szent István plébániát vezeti. Ő vele váltásban...
1: Habár ő nem New York-i egyház megyébe tartozik.
0: Igen, de együtt tartják felváltva a szentmiséket. Ebből a hosszú életből és a papi szolgálatából melyek azok a pillanatok, amelyek igazán meghatározóak voltak, amikre szívesen visszaemlékszik?
1: Hát az egyik ez a nagy lelki gyakorlat, hogy ez a helyes francia lány, ez azóta nagyon híres apáca lett, Emmanuel Maillard, aki Medjugorjében él 1989 óta. És nagy szorgalmazója a medjugorjai jelenéseknek, ő hisz ebben nagyon, és írt egy könyvet is erről a 90-es években. Az nagyon fontos jelentőségű volt a Emmanuel-el való baráti viszony.
0: Amikor itt az Egyesült Államokban megkezdte a lelkipásztori szolgálatát, hogy kezdte egyáltalán?
1: Ide szenteltek föl 81-ben a New York-i egyházmegyébe, tehát itt szolgáltam egy szép kis vidéki helyen, amerikai plebániában. Magyar templom New York városában csak egy volt, a Szent István, és volt a külvárosban, a Jonkesben a Szent Margit. A Szent Margitot azt bezárták egy pár évvel ezelőtt, és a Szent István volt az egyedüli, de mivel ott ferencesek szolgáltak, én kértem az engedélyt a O'Connor bíborostól, hogy hadd lépjek be a ferencesek közé. Úgyhogy én ferences voltam egy darabig. És itt szolgáltam a New Brunswickbe egy darabig, akkor Bostonba küldtek el noviciusnak, mert vigyázz, hogy pap voltam már, de azért, mint ferences, csak kandidátus. Bostonban a novicius mester nem szeretett engem, és eltanácsolt a főnököm, a Csorba Domonkos atya, nagyon derék ember, azóta főnököm, a magyar kapisztrán provinciába tartoztam, akiknek volt egy kusztódiájuk Amerikába, és oda tartoztam, és akkor a Csorba Domonkos atya elvitt engem Michigan államba. Szegény Domonkos atya eladta azt a ferences szép birtokot, ami a magyar ferenceseké volt, akik Kínából jöttek, mint misszionáriusok, mert amikor a kommunizmus lett, Kínában azokat megszüntették és elküldték őket, És akkor ők kérték engedélyt, hogy hadd jöjjenek akkor abban az esetben Amerikába, és a michigani püspök adott nekik egy szép birtokot, ahol ők berendeztek egy lelkőalkotós házat, meg mindenféle dolgot, és azt eladta a Domonkos atya, hogy New Yorkban megerősítse a magyar közösséget. És akkor vett egy házat New Yorkba, szép kis házat, annak lettem a felügyelője egy darabig, de azt a házat el kellett adni, amikor a magyar ferenceseket szétoszlatta a római provinciának a főnöke, mert hogy Magyarországon megszűnt a kommunizmus, akkor vagy menjenek haza a magyar ferencesek, vagy pedig lépjenek be az amerikaiak közé. Úgyhogy ez történt, és én akkor visszaléptem a ferencesektől világi papként. New Yorki pap lettem megint. És akkor dolgoztam itten különféle minőségben, mint világi pap New Yorkba, de gondoltam, hogy még katona lelkész nem voltam, és volt egy nagyon kedves plebánusom, aki a marinoknál szolgált a háború alatt, a Marine Corpsnál Navybe, és hogy mi lenne, hogyha én jelentkeznék tábori lelkésznek. És akkor jelentkeztem, és fölvettek, elég idős korban, már 50-es éveiben voltam, fölvettek tengerész tábori lelkésznek a Navybe. És elküldtek a marinokhoz. És a marinoknál szolgáltam 3 évig, Georgiában. Nagyon kitűnő hely, nagyon stram emberek a marinok, és a parancsnokság nagyon hangsúlyozta a vallást. És a tábornok előírta, hogy legyen egy katolikus kápolna nyitva 24 óráig.
0: Atya, és akkor a hosszú szolgálat idején a magyarokkal mindig kapcsolatot tartott?
1: Mindig, ugye valamikor teljes mértékben, mert oda kerültem magyar helyre, de gyakrabban, mert ugye engem azért amerikaiakhoz szenteltek fel 81-ben, akkor próbáltam úgy mellesleg beszolgálni ebbe a egyházközségbe, abba a magyarokhoz. És most is például, ahol én vagyok, hát most nyugdíjas lettem, és aktív vagyok egy szép vidéki plebánián, ahol bevezettem a magyar misét egy hónapba egyszer. Úgy nevezem őket a felvidéki magyarokba, az Upstate New Yorkba, tehát a New York északi része a vidék. És jönnek a magyarok 150 kilométerről azért az egy misére.
0: Hangozzék el, hát ha vannak a rádiónk hallgatóinak amerikai rokonai Upstate New Yorkban, hogy hol van helyileg, és mikor tartják ezt a szentmisét?
1: Hát én ott vagyok, mint Senior Priest in Residence, egy ilyen impozáns titulus. Hát ott kisegítek, szép nagy templom, és egyszer egy hónapban van egy magyar mise, és egy kis ebéd, és akkor minden 2 hétben jövök New Yorkba.
0: Hol van ez helyileg?
1: Ez 160 kilométerre van New Yorktól, észak-nyugat irányban.
0: És mi a neve a helynek, meg a plébánia?
1: Port Jervis. Ugye imád St. Mary, Port Jervis. A 3 állam határán van éppen érdekes módon a New York, Pennsylvania és New Jersey találkozásánál. Ott lakom, és onnan jövök be vonattal New Yorkba.
0: És atya, ott hány magyar jön össze erre a havi szentmisére?
1: Hát ott körülbelül annyian, mint itt New Yorkba. Itt is sajnos csak hát olyan 30-40-en, és ott is 30-40-en. Tehát a felvidékiek is 30-40-en vannak. És hát persze azért van egy kis vacsora, mert a magyarok mindig jobban jönnek a szentmisére, ha van egy kis lakoba, ugye?
0: Atya, és akkor hogy látja itt a New Yorki katolikus magyaroknak a jövőjét?
1: Én úgy mindig ezt mondom a Robert barátunknak, aki ott a világi bizottság főnöke, amíg lesz itt egy magyar pap, addig mindig lesz itt magyar mise és magyar katolikus közösség. Lehet, hogy nem nagy, de azért jönnek, és az a helyzet, hogy a magyarok szétszóródva vannak, és nagyon messziről kell bejönni nekik, sokszor családdal, minden. Úgyhogy általában, aki bejön ilyen fiatalabb család gyerekekkel, azok székelyek, csíki székelyek. A Szentföldről jönnek, a Szentföldről.
0: Igen, és tartják a hitüket.
1: Igen, igen. Nekem volt egy nagyon jó barátom, Onnan valósult a Gergely Pista, a tiszti, nem tudom, hogy arról hallottak véletlenül, az egy nagyszerű, a legvadabb Ceausescu időben is vitte a magyar dolgokat, és a székely, a csíki székelyek, meg ilyen gyergyói, azok olyan valásak, hogy a legnagyobb kommunizmus alatt is hangosan köszöntötték egymást, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus. És akkor volt egyszer egy ilyen nagy román állami ünnepé, katonazenekar, meg ilyen kommunista dalok, meg minden, és akkor meglátott engem a pár ilyen kis iskolás székely gyerek, a tisztivel, a Gergely Pista barátommal jött, a Dacia kocsijával, vitt engem oda erre a helyre, és akkor látták ott a tisztértesség, ahogy csak úgy kiabálták.
0: Atya, és akkor idén szeptemberben ünnepli a 90. születésnapját, igen, és említette a beszélgetésünkben, hogy tervezi, hogy hazautazik ebből az alkalomból.
1: Igen. Igen, elbúcsúzni a rokonaimtól. Mert ugye már 90 év föl az már csak bónusz, ugye?
0: Hát manapság, már... hála Istennek, most már 100 évig élnek az
1: emberek. Elég ilyen. Hát ugye az öreg papbácsinak, mikor 98 volt, akkor köszöntötték, hogy tiszteletű úr, reméljük, hogy megéri a 100-at. És azt mondta, köszönöm szépen a jó kívánságotokat, de ne szabjuk határt a gondviselésnek.
0: És nem tudom, hogy van-e esetleg még mondani valója, amit szeretne megosztani a Vatikáni Rádió magyar hallgatóival?
1: Azok, hogy amíg lesz itt egy magyar pap, addig lesz itt magyar közösség és magyar katolikus élet.
0: Igen. Atya, hát akkor Isten éltesse sokáig a 90. születésnapján, és tényleg kívánjuk, hogy még évtizedekig tudja szolgálni a New York-i magyarokat, és az állam északi részén egybegyűlőket is.
1: Köszönöm szépen, Viktória, jó Isten áldja meg a jó kívánságjaiért.
0: Atyát is, és hogy továbbra is tényleg egészségben, és ilyen jó hangulatban, és erőben szolgálja a magyarokat.
1: Köszönöm szépen.
0: Csete Iván atyával, a New York-i Magyar Katolikus Közösség lelki pásztorával beszélgettünk.
2: Járjunk együtt a pápával. Segítsük a pápát. Béke küldetésében, reménység küldetésében, karitász küldetésében. Támogasd a Szent Atyát. Adományozza Péter fillérek javára. Kérünk, látogass a www.obolodisanpietro.va honlapra.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!
3: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Észak-Olaszországban, Civate falu mellett egy zarándokösvény végén található az ősi Szent Péter templom, amely a 11. században épült, és különleges helye az imádságnak és az elmélkedésnek. Nem a település közepén található, hanem egy hegyoldalában, ahová csak gyalog, egy erdei ösvényen lehet eljutni. Így már az odavezető út is belső útként, lelki zarándoklatként hat. Ez a kis templom nem a hatalom vagy az uralkodás épülete, hanem a hűség és a lelki magasságra törekvés temploma, méltó Szent Péterhez, aki bár gyarló ember volt, engedte, hogy Krisztus vezesse felfelé. A templom belső díszítése egyszerre letisztult és gazdag. A szentély feletti kép különösen figyelemre méltó, Krisztust trónon ábrázolja, mellette Péter és Pál apostollal, akik a mennyei dicsőség tanúi. Péter már nem saját gyengeségeiben él, hanem Krisztus arcát tükrözi vissza. A hit nem lefelé húz, hanem felfelé emel akkor is, ha a lélek fáradt, az út köves, és a szív még nem biztos a válaszban. A templom elhelyezkedése, egyszerűsége és elvonultsága olyan belső, csendes helyre hív, ahol Péter apostol példája új megvilágításba kerül, a gyengeségeinken keresztül vezet az út a sziklává válásig. És ez nem csak Péter története, hanem a miénk is. Ez a kis Szent Péter templom egy helyi zarándokhely, ahol a magasság és az alázat, a szépség és szilárdság egyszerre vannak jelen. A mai ünnep evangéliumának középpontjában egy kérdés áll. Kinek tartotok engem? Ez a kérdés, ami egykor Fülöp Cezáreájának környékén elhangzott, azóta is minden hívő szívéhez szól szerte a világon. Nem elég tudni, hogy mások mit gondolnak Jézusról, hanem személyes választ kíván mindannyiunk részéről. A tanítványi élet nem utazás egy tömegközlekedési eszközön, hanem egyéni küzdelem. Péter apostol válasza az egyház hitvallása. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Ezt nem emberi tudásból, hanem az Atya kinyilatkoztatásából tudja. Az egyház nem emberi képességekre, hanem Istentől kapott hitre épül. Péter és Pál személyisége eltérő. Péter a halász, az egyszerű, sokszor botladozó tanítvány, aki háromszor tagadta meg mesterét, de sírva megbánta. Pál a tanult, művelt farizeus, aki a keresztények üldözőjéből lett az evangélium bátor hirdetője. Két életút, amelyek egymással párhuzamosan haladnak, mégis egy pontban találkoznak Jézus Krisztusban. Péter az egyház egységének, Pál a misszió és a gondolkodó hitnek a képviselője. Egyikük sem volt tökéletes, de talán éppen ezért hitelesek. Nem hibátlan szentek, hanem megtért emberek, akik Isten kegyelméből lettek apostolokká. Ma is szükség van Péterekre, akik vállalják az egység szolgálatát, és Pálokra, akik mernek új utakat, új módszereket, új lehetőségeket keresni az evangélium továbbadásában. A világ nem változott sokat, ma is vannak bálványok, ideológiák, közöny és üldöztetés, de Jézus kérdése ugyanúgy felhangzik: kinek mondasz engem? Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepe nem két bibliai hős emlékezete, hanem meghívás a tanúságtételre. A keresztény ember nem csak Jézust követi, hanem vele együtt építi az egyházat is, mégpedig azzal, hogy vállaljuk a közösség terheit, küzdelmeit és örömeit. Az egyház nem tökéletes, de Krisztus testeként él. Péter és Pál példája arra tanít, hogy a kegyelem képes bárkiből új embert formálni, belőlem is. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy egyházadat nem tökéletes emberekre, hanem élő hitre építetted. Köszönjük Péter bátorságát, aki botlásaiban is hűséges maradt hozzád, és Pál tüzes lelkületét, aki mindenét neked adta. Taníts minket is ilyen hűségre. Adj erőt, hogy megvalljunk téged minden helyzetben. Tölts el minket a Szentlélekkel, aki őket vezette, hogy mi is a te világosságod és örömhíred hordozói legyünk a világban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából. A mai énekrend a következő. Az Éneklő Egyház 646-os számú énekét énekeljük majd bevonulásra. Ennek kezdősora. Örvendezzünk mindnyájan az Úrban. Szintén az Éneklő Egyházból lesz a felajánlási ének, méghozzá a 274-es, a két oszlopa igazságnak kezdetű ének. Az 596-os számú lesz az Éneklő Egyházból áldozás alatt. Kezdősora, aki eszi az én testemet és issza az én véremet. Kivonulásra két ének lesz, a Hozsannából a 275-ös és az Éneklő Egyházból is a 275-ös kezdősoraik, hol Szent Péter sírba téve, valamint Péter apostolnak nagy dicséretét énekeljük vígan, ülvén ünnepét. Még egyszer az énekszámok tehát. Az Éneklő Egyházból a 646-os, a 274-es és az 596-os, valamint a Hozsannából a 275-ös és az Éneklő Egyházból is a 275-ös. Imádkozzanak velünk!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretettel köszöntöm kedves testvéreket ezen a reggeli szentmisén, azokat is, akik a Szent István rádión keresztül kapcsolódnak be. Szent Péterről és Szent Pál apostolról emlékezik meg a mai napon a katolikus egyház, erről a két nagy oszlopról, akiken nyugszik az egyháznak az élete. Péter, akit Krisztus különleges módon kiválasztott, és az apostoloknak, apostoli testületnek mondjuk úgy a fejévé tette, valamint Szent Pál apostol, akit különleges, ahogy idézem a Bibliából, edényévé választott, olyan hordozójává a világba, aki a pogány népeknek hirdette az Úr Jézus Krisztus evangéliumát. Ezt a mai reggeli szentmisét Élő László gyermekért ajánljuk fel. Szent liturgián kezdetén tekintsünk magunkba, vizsgáljuk meg a mi szívünket, lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Könyörögjünk. Istenünk, te Péter és Pál apostol ünnepével áldott szent örömet adtál a mai napon. Engedd, hogy egyházad mindenben kövesse azok tanítását, akik első hirdetői voltak keresztény hitünknek. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Amikor Jeruzsálemben kitört az első keresztény üldözés, Heródes király elfogadta az egyház néhány vezetőjét, hogy ártson nekik. János testvérét, Jakabot karddal kivégeztette. Amikor látta, hogy ezzel megnyerheti a zsidók tetszését, elhatározta, hogy Pétert is elfogadja. A kovásztalan kenyér ünnepét ülték. Elfogadta, börtönbe záratta és rábízta 4 katonából álló csapatra, hogy őrizzék. Az volt a szándéka, hogy húsvét napján a nép elé vezetteti. Amíg Pétert fogva tartották a börtönben, az egyház szüntelen imádkozott érte Istenhez. Azon az éjszakán, amikor Heródes elő akarta őt vezettetni, Péter 2 katona között aludt, 2 lánccal megbilincselve. A bejáratnál pedig őrök vigyázták a börtönt. Egyszerre megjelent az úrangyala, és a helyiséget fény árasztotta el. Az angyal megütötte Péter oldalát, és felébresztette. Kelj fel gyorsan! Erre a láncok lehúltak a kezéről. Aztán az angyal így folytatta. Csatold fel övedet, és vedd fel saruidat. Amikor megtette, az angyal ezt mondta. Vedd magadra köpenyedet, és kövess. Péter elindult és követte, de nem tudta, hogy valóságos-e az, amit az angyal tesz vele. Azt gondolta, hogy látomása van. Átmentek az első őrségen, majd a másodikon is. Aztán eljutottak a város felé nyíló város kapuhoz. Az magától kinyílt előttük. Kint még végigmentek az egyik utcán, és ott az angyal hirtelen eltűnt mellőle. Amikor Péter föleszmélt, így szólt. Most már biztosan tudom, hogy az Úr elküldte angyalát, és kiszabadította Heródes király kezéből és mindabból, amiben a zsidó nép reménykedett. Ez az Isten igéje.

ragadott engem, minden rettegés.

0: Szent Lecke Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből. Kedves fiam, az én véremet nem sokára kiontják áldozatul. Eltávozásom ideje közel van. A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam. Készen vár rám az igazság győzelmi koszorúja, amelyet az Úr, az igazságos bíró megad nekem azon a napon. De nem csak nekem, hanem mindenkinek, aki örömmel várja az ő eljövetelét. Mellém állt ugyanis az Úr, és erőt öntött belém, hogy befejezem az evangélium hirdetését, és tudomást szerezzen róla minden pogány. Így megmenekültem az oroszlán torkából. Sőt, az Úr ezután is megszabadít minden gonosz cselekvéstől, és átment mennyei országába. Dicsőség legyen neki mindörökké. Ámen. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hálája.

Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól, kinek tartják az emberek az emberfiát. Ezt válaszolták. Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Ő tovább kérdezte őket. Hát ti, kinek tartotok engem? Simon Péter válaszolt. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Erre Jézus azt mondta neki. Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait. Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvérek, megemlékezünk tehát erről a két nagy apostolról, akit az Úr különleges módon kiválasztott, és gyakorlatilag akire és akik által építette az ő egyházát. Persze ott van a többi apostol is. Péternek a kiválasztása az nem

0: erőszakosan háttérbe szorítja a többit, hanem pont a többi ér van. A többi apostolér is. És ugyanúgy az egész egyházér. Mikor a mindenható Isten kiválaszt embereket, akkor nem csak önmagában az a lényeg, hogy őket ki akarja emelni, hanem ez azért történik, hogy szolgálják a többieket. Szent Péter, akinek mondja, mielőtt Jézus Krisztus a keresztre viszik, és a kereszten kint halált szenved, amikor megtérsz, te erősíted majd meg a többieket. Mit jelent neki ez a megtérés? Mikor már végre nem saját magára, az ő erejére alapozza a dolgokat, hanem Krisztusra. Mert Péter megtapasztalja az ő gyengeségét. Ó, én sose tagadlak meg, akár az életemet is adom érted, mondja. És mi történik? Jézus meg is mondja neki előre, háromszor megtagadja, mikor elfogják Jézust. És utána bűnbánatot tart. Utána elfogadja Krisztusnak a bocsánatát. Nem úgy, mint Júdás, aki nem elzárka, elmegy, öngyilkosságot követel. Péter várakozik, és Krisztusnak a bocsánatát elfogadva, mikor már megtapasztalja az ő irgalmas szeretetét, és nem magára kezd építeni, hanem igazából Krisztusra, az örök sziklára, akkor válik Péterré. Akkor kezd már igazán sziklává válni, és megerősíti a többieket is, amikor megjelenik újra és újra Jézus Krisztus a feltámadása után. Szent Pál apostolt pedig kiválasztotta az Úr a népek megtérítésére, csodálatos küldetést adott neki. Kérjük ezért ennek a két apostolnak a közbenjárását a mai egyházért. Segítsenek bennünket a mennyei dicsőségből, ahova ők már beléphettek, hogy majd az egyház tagjai is oda térhessenek be, illetve itt a földön zarándokló egyház Krisztusban erős legyen, ami nem egyenlő azzal, mint hogy Péternél is, hogy praktikus szempontból, tömegek szempontjából, anyagi helyzet szempontjából, és egy csomó minden szempontot sorolhatnánk még, ami a földön van, hogy ezen a téren erős. Nem biztos. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. De hogy a Krisztusba vetett hitben erős legyen, és a misszióját, az ő küldetését tudja végezni a földön, azt mindenképpen kérhetjük, és ezek az apostolok közben járnak majd értünk. Amen. Most pedig valljuk meg a mi hitünket. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában. Az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, ami üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak feltárását. feltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Kérjük testvéreim Urunkat, égi főpásztorunkat, hogy Szent Péter, Szent Pál és a többi apostol közbenjárására hallgassa meg kéréseinket.
1: Add meg, Urunk, egyházadnak, Leó pápánkat, püspökeinket és papjainkat, hogy mindig Szent Péter és Szent Pál hite és buzgósága lobogjon szívükben. Küldj, Urunk, munkásokat aratásodba, hogy az evangélium világosságát az apostolok lelkesedésével terjesszék a világon. Árazd, Urunk, áldásodat a népek vezetőire, hogy békesség és szeretet uralkodjék az egész földön. Áld meg, Urunk, népünk szorgalmas munkáját, tarts távol tőlünk az elemi csapásokat, hogy bőséges kenyér legyen minden család asztalán. Végül engedd, Urunk, hogy elhunyt szeretteink már most és majdan mi is az apostolok boldog társaságának örvendezhessünk.
0: Urunk, mindenható Istenünk, Szent Péter és Szent Pál apostol közbenjárására kérünk téged élő László gyermekér, akiért ezt a szentmisét felajánljuk, hogy mindig a te szent fiat hitében, az apostolokat követve a mennyei dicsőség felé menetelhessen az életében. Hallgass meg, Urunk! Urunk Istenünk, hallgass meg hitből fakadó kéréseinket, és teljesítsd reményünket. Hisszük és reméljük, hogy ami javunkra válik, azt megadod nekünk, Krisztus, ami Urunk által.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Istenünk, az apostolok könyörgése kísérje áldozatunkat, amelyet szent neved tiszteletére akarunk bemutatni, és töltsön el minket az áldozat bemutatása közben igaz áhítattal, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örökisten. Mert örvendezünk, hogy szent apostolaid, Péter és Pál által gondoskodtál rólunk, és egyikük a hit megvallásában tett vezérlő tekintély számunkra, a másik pedig feltárta nékünk hitünknek mélységes értelmét. Míg Péter az ősegyházba szervezte, ami Izrael népéből hű maradt, a pogány nemzeteknek Pál lett tanítómestere, hogy ők is meghallják hívó szózatod. Bár különböző úton jártak, mégis egységbe gyűjtötték a krisztusi család népét, s a két apostolt együtt tiszteljük itt a földön, mert közös mennyei koszorú várta őket. És ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is. Majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme, hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a szent lélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházat sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atyaisten, a szent lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket. Megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítünknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, de azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
2: Krisztus testem, szépen.

Könyörögjünk. Szent kenyérrel tápláltál minket, Istenünk. Add, hogy úgy éljünk egy házadban, hogy egy szívvel, egy lélekkel, szeretetben alapot vetve, megmaradjunk a kenyértörés közösségében és az apostoli tanításban. Krisztus, ami Urunk által. Most pedig fogadjuk az ünnepélyes áldást. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, aki Szent Péter hitvallásával megerősített titeket a jóban, és aki által az egyház hite sziklára épült. Mindnyájan, akik Szent Pál fáradhatatlan ige hirdetését halljátok, nyerjétek meg embertársaitokat Krisztusnak, mindenkor követve az apostol példáját. Szent Péter kulcsai, Szent Pál szavai és mindkettőjük közbenjárása vezessen el mindnyájunkat mennyei hazánkba, ahová már boldogan eljutott Péter a kereszt és Pál a kard által. És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le reátok, és maradjon veletek mindenkor. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására. Adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából. A szentmisét Herbst Ádám, a bazilika káplánja mutatta be. Az éneket Birincsik Péter kántor vezette, a felolvasó Bóta Zoltánné, rádiónk technikai munkatársa Nátrán István volt. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak!
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsertessék a Jézus Krisztus, Debner Ádámot hallják. Közzétette az augusztus 1-től hatályos személyi és szervezeti változásokat az Egri Főegyházmegye. Ebből több más változás mellett kiderül, hogy Cseh István Putnoki, Fejes János Nagykörűi, Kertész János Ferenc Tokai, valamint Szántó József Jászberényi plébános 75. életévét betöltve nyugállományba kerültek, és plébániai kormányzóként továbbra is ellátják lelkipásztori feladataikat. A venezuelai egyház megkezdte a súlyos károk felmérését, amelyeket a múlt heti az ország középső régióját sújtó két földrengés okozott. A Magyar Katolikus Karitász a szolidaritás jeleként humanitárius segítséget nyújt, és országos adománygyűjtést hirdetett a károsultak mielőbbi megsegítésére. Lehetőség van online adományozással segíteni, pénzt átutalni, vagy a 1356-os szám hívásával alkalmanként 500 forinttal hozzájárulni a célhoz. A korábbi bejelentésnek megfelelően mától otthoni munkavégzést rendelt el a közszférában a kormány, és erre kér minden munkáltatót, erősítette meg tegnap a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy mától tetőzik a hőség, ezért az állami intézményben dolgozók számára általánossá válik az otthoni munkavégzés, ha annak feltételei adottak. A kormányfő hasonló ajánlást is megfogalmaz a versenyszféra munkáltatói számára. Magyar Péter emellett ismét azt kérte, lehetőség szerint a szabadtéri munkavégzést halasszák el, ütemezzék át. A hőség holnap érheti el a csúcspontját, a hidegfront várhatóan csütörtökön érkezik majd. Az előzetes adatok szerint újnapi melegrekord született Magyarországon tegnap is, közölte a Hungaromet, Budakalászon 40,7 fokot mértek. Az eddigi rekord 39,9 fok volt, és tegnap Kékestetőn is meghaladta a hőmérséklet a 30 fokot, pedig ez ritka. Előzőleg szombaton is megdőltek a napi országos és fővárosi melegrekordok, valamint a legmagasabb napi minimum hőmérsékleti csúcsok is. A hőségben a nyári csúcs 90%-át elérő terhelésre számítanak a szakemberek az elektromos rendszeren. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter már az elmúlt napokban arra kérte a lakosságot, hogy ahol lehet, mérsékeljék a felesleges energiafogyasztást. Franciaországban az első becslések szerint legalább 1000 haláleset tulajdonítható a kánikulának. Az előző 3 napban 1000-rel több halálesetet regisztráltak, mint az előző hónapokban. Az Országos Közegészségügyi Szolgálat attól tart, hogy az áldozatok száma várhatóan emelkedni fog még. Franciaországban tegnap visszatértek az elviselhetőbb hőmérsékletek a 11 napig tartó történelmi hőhullám után. Vörös riasztást adtak ki a hőség miatt Románia több térségére, egyes autópályákon és országutakon súlykorlátozást vezettek be. A vörös riasztás az ország csaknem felére, 16, főként Párcium és Erdély megyére érvényes, ott 39-40 fokra kell számítani. Románia többi térségében narancssárga és sárga hőségriadó van érvényben. A kuláküldözés áldozataira emlékezik az országgyűlés ma, e heti kétnapos ülésének első napján. Napi rendelőt felszólal a miniszterelnök és szót kér a szlovén nemzetiségi szószóló is. Az ülés 13 órakor kezdődik. Lesznek interpellációk, megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, valamint kérdéseket is feltehetnek a kormány tagjainak a képviselők. A parlament lefolytatja a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló, valamint a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás korlátozásával összefüggő törvényjavaslatok bizottsági jelentéseinek és az összegző módosító javaslatoknak a vitáit is. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, az északi középhegységben és a keleti megyékben esetleg zápor, zivatar kialakulhat, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, a csúcshőmérséklet 38-39 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Szentek, szentéletű emberek.
3: Szent Péter és Pál apostolok, vértanúk. A római liturgikus naptár a mai napon együtt ünnepli a két apostol fejedelmet, Szent Pétert és Szent Pált. Szent Pálról január 25-én emlékeztünk meg, most a mai napon Szent Péter élettörténetét ismertetjük. Szent Péter volt sorrendben az első apostol a 12 között, mert Jézus őt választotta ki és tette egyházának fejévé és tanításának tévedhetetlen őrévé. Ahogy azt évszázadokon keresztül hisszük és valljuk, ő az a kőszikla, amelyre egyházunk képült. Ezért is adott neki Jézus új nevet, Péter, ami kősziklát jelent, és ezt a nevet adta neki a Simon név mellett. Ott született a Genezáreti tó partján lévő kis halászfaluban, Betszaidában. Édesapja, Jónás jómódú halászember volt. Péter is édesapja foglalkozását örökölte András testvérével együtt. Házassága révén a nem is túl messzi Kafarnaumban telepedett le. A Szentírás leírja, hogy Jézus többször is megszállt a házában, és az egyik alkalommal meggyógyította a beteg anyósát. Péter a szangvinikus embertípushoz tartozott. Hirtelen haragú, szókimondó, könnyen lelkesedő, elkeseredő ember volt. Nem rendelkezett az egykori zsidó rabbik írástudó képzettségével, mint például Szent Pál. S mégis ez az egyszerű, de igaz lelkű ember lett Isten szemében az a kiválasztott, akire Szent Fia nyugodtan rábízhatta földi egyházának vezetését. Jézus nyilvános fellépésekor, megkeresztelkedése után tanítani kezdett a Jordán partján. Péter egyike volt az elsőknek, akik hozzácsatlakoztak. Testvére András vitte el őt Jézushoz. Jézus a Péter nevet adta neki, később az ő halászbárkájából tanította a parton maradottakat. Egy másik alkalommal megparancsolta, hogy evezzen a mélyre, és ott vesse ki a hálóját halfogásra. Péter lelkén átszikázott saját bűnösségének tudata megsejtette, hogy itt isteni dolgok történnek, s ilyet csak Isten tehet. Alázatosan felkiáltott, menj ki a halászcsónakomból, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Jézus akkor mondta neki ezeket a híres szavakat, ne félj, ezentúl már embereket halászol. Ekkor kivonta hajócskáját a partra, elhagyta mindenét, családját, halászkonyhóját, foglalkozását, és örökre követte Jézust. Többé soha nem hagyta el. Mindig Jézus mellett találjuk. 3 évig szem és fültanú, hűséges tanítvány a jézusi első teológián. És ebben az iskolában Jézus őt külön iskolára fogta. Az idősebb Jakabbal és ennek testvérével Jánossal együtt megtette legbizalmasabb apostolaivá. Ők vannak jelen Jairus leányának feltámasztásánál, a táborhegyi megdicsőülésnél és a vérrel való verejtékezésnél. Igaz, aludtak az olajfák hegyén, miközben Jézus imádkozott és vérrel verejtékezett. Ha látó szívvel olvassuk az új szövetséget, lehetetlen föl nem ismerni azt a rajongó szeretetet, amellyel ő szerette mesterét Jézust. A táborhegyén, elfeledkezve önmagáról így kiáltott fel, készítsünk itt 3 sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. Hirtelensége miatt néha-néha mellé fogott Jézus társaságában, de a jóságos mester egy szava azonnal helyre billentette. És kit ne ragadna meg a háborgó tengeren történt krisztusi csoda, amikor a hullámok tetején Krisztus a felé indult, de megijedt, és nyakig beleesett a vízbe. Jézus így intette meg, kicsiny hitű, miért kételkedtél? Péter az, aki a csodás kenyérszaporítás után nyíltan és világosan valamennyi apostoltársa nevében hitvallást tett Jézus mellett. Te vagy Krisztus, az élő Isten fia. Amikor Jézus a csodálatos kenyérszaporítás után Kafarnaumban elmondta az eukarisztiáról szóló beszédét, az élet kenyeréről szólt, egyesek kemény beszédnek tartották, és sokan otthagyták Jézust. Jézus kérdésére, hogy ti is el akartok menni? Így felelt, Uram, kihez mennénk? Az örök élet igéi nálad vannak. Ugyanezt tette Fülöp Cezáriában is, amikor hitettett mind a 12 nevében Jézusról. Te vagy Krisztus, az élő Isten fia. Ekkor alapítja meg Krisztus az ő földi, látható országát, amelyet Péterre, a kősziklára fog felépíteni. neki adja mennyország kulcsait, oldó kötő hatalommal. Igaz, hogy méltatlannak tartja azt, hogy Jézus szenvedjen. Szerette volna erről lebeszélni, de Jézus keményen megfette. Ő a megváltásért jött erre a világra, nem politikai ország megalapításáért. De a nagy próba Péter számára még hátra volt. Sajnos ezen elégtelenre vizsgázott. Nagy csütörtök este a vérrel verejtékező mester mellett egy órácska is hosszú volt, hogy mellette is érte virasszon és imádkozzon. Mint ahogyan nekünk is sokszor teher az ima, a hűség, a virasztás Jézus mellett az ő ügyéért, egyházáért, a lelkekért. Aztán következett igen gyors egymás utánban a háromszori tagadás a főpap udvarában. Húsvét hajnalán csak két apostol indult el a föltámadt Krisztus üres sírja felé, hogy meggyőződjenek a történtekről. Az egyik a hűséges Szent János apostol, aki még keresztje alatt is Jézussal maradt. A másik a hittagadó Kőszikla, akinek jóvá tenni valója volt vele szemben. Hiszen ha él és föltámadt, akkor neki át kell ölelnie lábait, és bocsánatot kell kérni tőle. Jézus föltámadása után a genezáreti tónál jelent meg, és Péter nem is sejtette, hogy Jézus miért kérdezi tőle háromszor is, Simon, szeretsz engem? Olyan természetes, őszinte, boldog volt, hogy megfelelhetett neki. Igen, Uram, én szeretlek téged. Azután Jézus másodszor is megkérdezte egy kis idő múlva. Akkor is bátran, boldogan felelt, de amikor harmadszor is felcsengett a kérdés, ez a hármas szám beléhasított. Eszébe juttatta a tagadás hármas alkalmát, és elszorult a szíve. Magába roskadva szólt a megbocsátó mesterhez, Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek téged. Mintha ezt mondta volna, Uram, én szeretlek téged, nézz a lelkembe, és onnan olvasd ki, győződjél meg róla. Nyugodt lélekkel bízhatta már erre a kősziklára Jézus, az ő születendő egyházát. Péter választotta Júdás helyébe Mátyás apostolt, ő szólt elsőként a néphez, a Szentlélek eljövetelekor, pünköskor, ő gyógyította meg Krisztus nevében a sántát. Ő büntette meg a kabzsi és hazug Ananiást és feleségét. Ő vette fel a szamariaiakat az egyházba. Ő beszélt a papi tanács előtt. Ő támasztotta fel Joppéban Tabitát. Ő engedélyezte a pogányok megkeresztelését. Ő keresztelte meg Cezáriában Cornélius századost és házanépét. Krisztus után 42-ben az idősebb Jakab apostol halálakor őt is elfogták, de az angyal csodálatosan kiszabadította Heródes markából és mindabból, amire a zsidó nép számított. Ezután a Szentírás ezt írja róla. Péter útra kelt, és más helyre távozott. Így jutott el Rómába, ahol megalapította az első római egyházközséget. Valószínű, hogy 25 évig lehetett Róma püspöke. Innen írt két levelet az ázsiai egyházakhoz. 49-ben pedig megjelent a jeruzsálemi zsinaton, megfordult Antiókiában, hiszen ennek első püspöke volt. Majd innen küldte kedves segítőtársát, Szent Márkot Egyiptomba. Lassanként azonban az ő élete gyertyája is csonkig égett. Kereszthalál várta a vatikáni dombon, Néró császár cirkuszában. A hagyomány szerint ennek a tiszteletre méltó ősz öregembernek csak egy kívánsága volt, fejjel lefelé feszítsék a keresztre, mert nem méltó arra, hogy úgy haljon meg, mint szeretett mestere. Kérését teljesítették. Meghalt 64-ben, sírja és csont erekjei ma is ott pihennek a római Szent Péter Bazilika pápai főoltára alatt. A vértanúságban Pál apostol is követte. Pált karddal lefejezték. Teste az akkori falakon kívüli Szent Pál Bazilikában várja a dicsőséges föltámadást. A Szentmisében így imádkozunk. Istenünk, te Péter és Pál apostol ünnepével áldott szent örömet adtál a mai napon. Engedd, hogy egyházad mindenben kövesse azok tanítását, akik első hirdetői voltak keresztény hitünknek, Krisztus a mi Urunk által. Mai ünnepen is elénekeljük a pápai himnuszt, megemlékezve Szent Péterről, és imádkozunk Szent Péter utódáról, a mai kor pápájáról. Hol Szent Péter sírba téve, és Rómának dobog szíve, ezrek ajkán, ezer nyelven, hőim a zeng édesdeden. Tartsd meg, Isten, szent atyánkat, Krisztusnak helytartóját.
4: Napköszöntő. Reggeli magazin.
0: Kedves hallgatóink, most programajánlót hallanak. Idén július 3-a és 12-e között második alkalommal rendezik meg a Ha majd lesz fesztet a civil közösségek házában, itt Egerben. A fesztivál a Ha majd lesz színházi egyesület szervezésében valósul meg. A 10 nap alatt több mint 30 programot hoznak idén, és minden nap lesz ingyenes előadás is, a nyitónapon pedig minden díjmentes lesz. Az első hétvégén gyermeknapot tartanak rengeteg programmal, 10 és 13 óra között, mind negyedikén, mind ötödikén. 6-án hétfőn egy saját ősbemutatót adnak elő, Katona Virág, Milyen könnyű a világ című drámáját viszik színpadra. Lesznek gyermekelőadások, gyermeknapi programok, játékos drámafoglalkozások, vezetett drámapedagógiai programok, de klasszikus művek is színpadra kerülnek, mint Örkény, Tóték című drámájának átdolgozása, Tótocskák címmel, vagy Kosztolányi, Édes Annája. Végjáték is látható lesz Molnár Ferenc, Játék a kastélyban című művével. Az utolsó napon 10 és 13 óra között művészeti piknikkel készülnek, ahová bárki jelentkezhet, aki szeretné bemutatni művészetét. Erre az Egyesület e-mail címén lehet jelentkezni, ez a következő, ha majd lesz-e, kukac@gmail.com. Kedves hallgatóink, a programajánlót a Heves megyei hírlapból vettük. Rövidesen hírekkel folytatódik a Szent István Rádió reggeli műsora.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
2: 8 óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A korábbi bejelentésnek megfelelően mától otthoni munkavégzést rendelt el a közszférában a kormány, és erre kér minden munkáltatót, erősítette meg tegnap a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy mától tetőzik a hőség, ezért az állami intézményben dolgozók számára általánossá válik az otthoni munkavégzés, ha annak feltételei adottak. A kormányfő hasonló ajánlást is megfogalmazza a versenyszféra munkáltatói számára. Magyar Péter emellett ismét azt kérte, lehetőség szerint a szabadtéri munkavégzést halasszák el, ütemezzék át. A hőség holnap érheti el a csúcspontját, a hidegfront várhatóan csütörtökön érkezik majd. Az előzetes adatok szerint újnapi melegrekord született Magyarországon tegnap is, közölte a Hungaromet, Budakalászon 40,7 fokot mértek. Az eddigi rekord 39,9 fok volt, és tegnap Kékestetőn is meghaladta a hőmérséklet a 30 fokot, pedig ez ritka. Előzőleg szombaton is megdőltek a napi országos és fővárosi melegrekordok, valamint a legmagasabb napi minimum hőmérsékleti csúcsok is. A hőségben a nyári csúcs 90%-át elérő terhelésre számítanak a szakemberek az elektromos rendszeren. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter már az elmúlt napokban arra kérte a lakosságot, hogy ahol lehet, mérsékeljék a felesleges energiafogyasztást. Franciaországban az első becslések szerint legalább 1000 haláleset tulajdonítható a kánikulának. Az előző három napban 1000-rel több halálesetet regisztráltak, mint az előző hónapokban. Az Országos Közegészségügyi Szolgálat attól tart, hogy az áldozatok száma várhatóan emelkedni fog még. Franciaországban tegnap visszatértek az elviselhető hőmérsékletek a 11 napig tartó történelmi hőhullám után. Vörös riasztást adtak ki a hőség miatt Románia több térségére, egyes autópályákon és országutakon súlykorlátozást vezettek be. A vörös riasztás az ország csaknem felére, 16, főként Párcium és Erdély megyére érvényes, ott 39-40 fokra kell számítani. Románia többi térségében narancssárga és sárga hőségriadó van érvényben. A kuláküldözés áldozataira emlékezik az országgyűlés ma, e heti kétnapos ülésének első napján. Napi rendelőt felszólal a miniszterelnök és szót kér a szlovén nemzetiségi szószóló is. Az ülés 13 órakor kezdődik. Az országgyűlés 2012-ben nyilvánította emléknappá június 29-ét, Péter Pál napját, amely hagyomány szerint a betakarítás kezdetének napja, a parasztság ünnepe volt. Lesznek interpellációk, megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, valamint kérdéseket is feltehetnek a kormány tagjainak a képviselők. A parlament lefolytatja a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló, valamint a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás korlátozásával összefüggő törvényjavaslatok bizottsági jelentéseinek és az összegző módosító javaslatoknak a vitáit is. Továbbra is túlélőkért kutatnak a múlt szerdai venezuelai földrengés után, tegnap 2-11 éves kisfiút emeltek ki a romok alól. A legutóbbi adatok szerint a természeti katasztrófának csak nem 1500 halálos áldozata van, és több mint 50 000 eltűntek, 3300 sérültről tudnak. A két nagy földmozgás több mint 300 utórengés követte. A venezuelai egyház megkezdte a súlyos károk felmérését, amelyeket a múlt heti az ország középső régióját sújtó két földrengés okozott. A Magyar Katolikus Karitász a szolidaritás jeleként humanitárius segítséget nyújt, és országos adománygyűjtést hirdetett a károsultak mielőbbi megsegítésére. Lehetőség van online adományozással segíteni, pénzt átutalni, vagy a 1356-os szám hívásával alkalmanként 500 forinttal hozzájárulni a célhoz. Irán azt állítja, ismét kizárólagos ellenőrzés alatt áll a Hormuzi szoros az elkövetkező 30 napra, közben újabb légicsapást intézett iráni célpontok ellen az amerikai hadsereg még szombaton. Donald Trump amerikai elnök ismét Irán elpusztításával fenyegetőzött, mert szerinte Teherán megsértette a tűzszünetet. Ukrán drónok mértek csapást oroszországi célpontokra tegnap, köztük egy olajfinomítóra a déli krasznodari határterületen, közölték a helyi hatóságok. A lángra kapott szlavjanszki finomító magánkézben lévő üzem, amelynek napi feldolgozó kapacitása mintegy 100 000 hordó. Oroszország szilárdan áll a lábán és kész küzdeni az érdekeiért és a jövőjéért, jelentette ki az orosz elnök az Egységes Oroszország Kormánypárt kongresszusán. Vladimir Putyin úgy fogalmazott, az ország nehéz időket él át, de sokat tudott tanulni ebből. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, az északi középhegységben és a keleti megyékben esetleg zápor, zivatar kialakulhat, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, a csúcshőmérséklet 38-39 fok körül alakul. Híreinket hallották.
4: Reklám.
5: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
6: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
7: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
6: Nem csak katolikusoknak.
7: keresztényélet.hu.
4: Reklámot hallottak.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma 2026. június 29-én Péter Pál napján hétfőn. A zenei szerkesztő Tóri Sarolta és a technikai munkatárs Kvaszinger Jenő nevében is köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, amelyet szokás szerint reggeli játékunk követ. Azt követően 9 órakor hírekkel jelentkezünk, majd közélet. A mai műsor első részében a miskolci Újgyőri főtéren nyílt kormányablak és rendőrös avatásáról számolunk be, összefoglalóval készültünk Önöknek. Majd a 42. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztiválra látogatunk. Ajánlónkban Nádai László ásványgyűjtő beszél a meteoritokról.
2: A meteorita van olyan kiállítás Európában, Franciaországban, Enzisheimben, ahol csak meteoritokat árulnak. Tehát az egy ugyanilyen jellegű rendezvény, mint ez, az a meteorit gyűjtőknek, és akkor érkeznek a világ minden részéből kereskedők, illetve az úgynevezett meteorit vadászok, akik a meteorit hullások idején mennek el a terepre keresni.
1: 9 órától Törökszent Miklósi és Kisújszállási adóink Napról Napra című összeállításunkat sugározzák, és ebben folytatjuk az Edelényi Szent János Görögkatolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Kollégium és Óvoda legutóbbi rendezvényéről készült összeállításunkat, ahol Áder János Magyarország korábbi köztársasági elnöke, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke tartott előadást a vízről.
3: Hogyha most visszaemlékeznek, fölidézik az emlékezetükbe a Pocsolya térképet, akkor ez kísérteties hasonlóságot mutat, azzal a különbséggel, hogy ezek a kék területek, ezek árvíz által veszélyeztetett területek, de megépítettünk árvízvédelmi töltéseket. Tehát ezek most nincsenek víz alatt, korábban víz alatt voltak nagyon sokszor, de megépítettük a töltéseket, és ezt ugye ezeket a területeket részben mezőgazdasági célra, városfejlesztésre, ipari célra hasznosítottuk, tehát ezek mind javarészt beépített, vagy legalábbis használat alá vont területek.
1: Szintén 9 órától Tokai Adónk is külön műsorral jelentkezik, méghozzá a király.

0: akkor ezek a kiegészítő szenvedélybetegségnek nevezett, de valójában mankók, az ő életében ezt úgy érzi, mint egy mankó, egy rossz lábra, mankókhoz nem lesz szüksége.
1: 10 órától összekapcsoljuk mind a 9 adunk műsorát, a hírek után mindennapi egészségünk. A mai műsorban ellátogatunk az Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete Eger Jó Támogató Terek Szederfa otthonába, ahol Apostol Viktóriával, az Egyesület szakmai vezetőjével bemutatjuk hallgatóinknak, hogy mivel is foglalkoznak gondozottjaik, fiataljaik, és milyen alapelvek mentén segítik őket a mindennapokban.
2: Gyógypedagógiai munkánk alapja a bejósolhatóság, a kiszámíthatóság és a tervezhetőség. Neurotipikus esetben is elképesztően fontos, hogy legyen egy olyan mentális horgony, egy fogódzó, amiben tudom, hogy mi történik velem azon a napon, vagy azon a héten. Értelmileg akadályozott és vagy autizmussal élő fiataloknál és régebb óta fiataloknál pedig még inkább meghatározó, hiszen azt a biztonságot nyújtja a kiszámítható, bejósolható keret, ami az ő teljes mentális jólétéhez szükséges.
1: A 11 órai híreket a Mesterségem címere követi. A műsorban megismételjük a 2019 májusában készített riportunkat, amelyben ezúttal a Tolcsván található Hélia D. Herba kastélyba látogatunk az adás szerkesztőjével, Farkas Erzsébettel, aki a helyszínen Somogyi Krisztinával, az intézmény központ vezetőjével beszélgetett. Következzen most a műsor rövid ajánlója.
3: Mivel kozmetikumokról beszélünk, gondolom én, hogy ez a kastély elsősorban a hölgy látogatók körében lehet igazán népszerű. Meg tudja ezt erősíteni, hogy inkább hölgyek érdeklődnek a kiállítás, és így a kastély iránt, vagy hölgyek és urak egyaránt?
4: A kastély története a hölgyeket is, az urakat, sőt még a gyerekeket is érdekli, úgyhogy családok, különböző munkahelyi vagy baráti társaságok, nyugdíjas csoportok, kastély és vártúrán lévő turisták érkeznek hozzánk, tényleg minden korosztályból és mindkét nemből.
1: 11:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd a napversét és a napi máját is. Délben a harangszó alatt elmondjuk az Úrangyalát, 12:05-től pedig egyházi hírekkel jelentkezünk. Szólj, Uram, a mai napi evangélium 4 nyelven hangzik el ezt követően, és a szentek szent életű emberekben a mai napon Szent Péter apostolról hallanak. Elmondjuk még az imát Csepelényi György vértanú boldogávatásáért, és ezt az órát névnap és kalendárium című kis műsorainkkal zárjuk. 13:05-től Neuma. Ebben dr. Varga László orgonaművész egyházzenész előadását hallják. 13:40-től pedig népzenei kincsestár szól. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 13:55-kor jelentkezünk majd. Addig is mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok!

0: Játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10-et.
1: Interkulturális párbeszéd Maja Morgenstern színművésznővel. A hit testének sokféle színe, kultúrák találkozásáról a kereszténységben, hét nap tezében. Lelki olvasztó tégely keresőknek, a cigányság Szűz Máriája, a csatkai búcsú, színe és visszája. Többek között erről, ezekről is olvashatnak a Szív Jezsuita magazin legfrissebb számában. Még két napig június van, ez egy júniusi szám, de ha júliusba kapja meg valaki, aki megnyeri, szerintem ez még bőven aktuális, hiszen ezek a cikkek nem évülnek el. És akkor a pontos idő 8 óra 21 perc van, kedves hallgatóink, és élénk a forgalom az autópályák és a főutak fővároshoz közeli szakaszain, lassan telítődnek a sávok. Ez leginkább az M3-ason érezhető 60 és Gödöllő között, valamint a Magyaródi szakaszon és az M0-ás csomóponttól befelé kell számítani torlódásra. És a hőségriadó miatt a mai napon fokozottan figyeljenek arra, és ne csak a mai napon, mert holnap is meleg lesz még, hogyha hosszabb útra indulnak, ezt elegendő üzemanyaggal tegyék, és legyen a kocsiban ivóvíz, frissítő, esetleg nedves törölköző arra az esetre, ha torlódás alakulna ki. Mindezt az Útinform munkatársai javasolják, és a torlódások elkerülése véget az extrém hőség idejére Szolnokon, a Szent István Tisza hídon, a 4-es főúton, a 99-es kilométernél felfüggesztik a sávzárást a gyakran kialakuló torlódás miatt. Tehát mindez a Tisza hídon, ugyanis ott a dilatációs szerkezetet javítják. Elmondtam tehát mindent a nyereménnyel kapcsolatban, kedves hallgatóink, és ma is zenei összeállítással készültünk. Van valami kapcsolat az elhangzó zeneszámok előadói között. Ha tudják, hogy mi ez, hívják a 36-os körzet 510-610-es számot. És akkor hallgassuk meg az első zenét.

Ha eljön a nyár és az iskolai szünet, akkor nyit a Bródy Park könyvtár az Egri érsekkertben. Augusztus 28-áig ismét jó idő esetén 10 órától 12 óráig érhető el a Bródy Sándor könyvtár népszerű szolgáltatása, amikor a könyvtárosok triciklivel érkeznek az érsekkerti fák közé, s a szökőkút mellett kínálnak lapozgatni, nézegetni valót a gyerekeknek és a családoknak. A könyvek, mesék mellett társasjátékok teszik teljessé a kínálatot. És hogy mit mondjunk még erről, a kényelmes babzsákok és kertiszékek egész nyáron várják a szabad levegőn olvasni vágyókat. Felhívom a figyelmüket arra is, hogy a nyár van, nyári szünet, ezért a könyvtár nyitvatartása némiképpen ebben az időszakban módosul. 8 óra 28 perc van, kedves hallgatóink, és a múltkor Nagy Szalontával foglalkoztunk egy kicsit, Sinka István szülőhelyével, és ugye említettük, hogy ott született Arany János is. Megnyitottam most a Fülemile című versét, amíg Paul Simont hallgattuk, és egy kicsit időszerűnek is találom a mai játékhoz ezt a verset. Mi a kapcsolat az előadók között? Ez tehát, amire választ szeretnék kapni, a 36-os körzet 510-610-es számom.

8 óra 33 perc van, és az Útinform tájékoztatása ez szerint az M4-es autópályán Bihar-Keresztes térségében a 235-ös kilométernél két teherautó ütközött össze. Berettyóújfalu felé a külső sávot lezárták. És amíg Máté Péter énekelt, én elolvastam Arany János Fülemile című versét, és ha Fülemilével vagy Mülével nem is szolgálhatok, de szalakótával szolgálnak önöknek az a Bükki Nemzeti Park, valamint a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület munkatársai. A Bükki Élővilág napja ilyen is van már, méghozzá július 4-én szombaton Tardon rendezik meg a Sándor Völgyi rendezvénytéren. Két túra is indul majd, hogy megismerkedhessenek a puszták ikonikus kék madarával, a szalakóta élőhelyével, valamint a Bükkalja gazdag és sokszínű élővilágával. Az első túra 9:30-kor indul, a második 11:15-kor maximum 30 fő részvételével, tehát a regisztráció ajánlott. Szalakóta fiókákat is gyűrűznek majd még hozzá 10 óra 30 perctől. És néhány szó a szalakótáról. A szalakóta fokozottan védett madarunk természetvédelmi értéke 500 ezer forint. Egykor Európa szerte elterjedt faj volt, azonban állománya a 80-as évek közepére végére megritkult. A Nemzeti Park területén számos védelmi tevékenységet valósítottak meg egy gyönyörű madár érdekében, például a mesterséges fészkelőhelyek kihelyezését. A gyűrűzéseknek köszönhetően információkra tettek szert a szakemberek, többek között a szalakóták terület hűségéről és a madarak koráról is. Aki kilátogat erre az eseményre, tehát Tard, Sándor Völgyi rendezvénytér, az megismerkedhet az év emlősével, a Molnár Görénnyel, valamint a terület ikonikus kis emlősével, az Ürgével is. 8 óra 35 perc van, folytatjuk tovább reggeli játékunkat. Kérdésem az volt ugye, hogy mi a kapcsolat a zeneszámok előadói között, és talán nem véletlenül hoztam ide Arany János Fülemile című versét is.

8 óra 39 perc van, még csak 8 óra 39 perc van, de Esztergom környékén már 36,4 Celsius fokot mutat a hőmérő higanyszála. Veszélybe kerül a napi melegrekord, 2022 óta büszkélkedhet vele Dévaványa, de ezt már lassan múlt időbe is tehetjük. A 38,4 fok ma megdőlni látszik jó eséllyel. Szórakoztató találkozás történetekkel és meglepetésekkel. A Truváj és Trécs estje hosszabb szünet után ismét várja a közönséget Miskolcon a Korvin utca 9 alatt, ma hétfőn 18 órától. A kötetlen hangulatú program ezúttal is izgalmas beszélgetésekkel és meglepetés fellépőkkel készül. A résztvevők egy különleges est részesei lehetnek, ahol a szórakozás és a közösségi élmény kerül a középpontba. Az este folyamán fellépnek Fandl Ferenc, Farkas Sándor és Rácz János, a belépő 4200 forint, és Rácz Jánosnál álljunk meg egy pillanatra. Nemrégiben kezembe került egy igen jó könyv, magam ilyen jó könyvet már régen olvastam, akár nyári olvasmánynak is beválik, az Erre mit lépsz kis haver című könyv Tóth János Zoltántól, igazi miskolci borsodi történetek tömkelege van ebben a könyvben, mondjuk úgy memoárban megírva, megörökítve, és ezt a könyvet fogja Rácz János majd tolmácsolni önöknek itt a Szent István Rádióban. Holnap kezdődnek a munkálatok, a felvétel munkálatai, és bízom benne, hogy előbb-utóbb adásba is kerül majd az Erdőfohászat című műsorban keddenként 14 órától. Más nem is szeretnék mondani, csak annyit, hogy a negyedik zeneszámunkhoz érkeztünk el, kérdésem pedig az volt, hogy mi a kapcsolat a zeneszámok előadói között.

Az interkulturalitás szót hallva ma is sokan gyanakodva húzzák fel a szemöldöküket. Egyesek rögtön valamiféle érzékenyítést, ideológiai nevelést vagy külső nyomást sejtenek mögötte, mintha valami új divat volna, amelyet mesterségesen próbálnak ráerőltetni a társadalmakra. Csak hogyha őszintén körülnézünk, gyorsan kiderül, az interkulturalitás nem program, kampány vagy importált társadalmi termék. Benne élünk. Ez a mottója, ez a tematikája a Szív Jezsuita magazin legfrissebb számának, amelyet megnyerhetnek kedves hallgatóink, illetve hát egy darab várja a szerencsés nyertest. Pólanka után pedig a Kim Novák felvételével zárjuk a ma reggeli játékot, ez alatt még telefonálhatnak, ha tudják, hogy mi a kapcsolat az előadók között. A pontos idő 8:44.

0: 8 óra 49 perc van, szeretettel köszöntöm hallgatónkat, hozta Isten.
1: Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mi lenne a mai megfejtésünk?
1: Hát én a mai napon a Pál Péterek ünneplik a névnapokat, erre gondoltam.
0: Nagyon jól tetted gondolni, és akiket hallottunk, ugye vagy Pál, vagy Péter nevet viseltek,
1: viselnek. Igen, Máté Péter volt az első.
0: Így van. Nem, az első Paul Simon volt.
1: Azt nem tudom,
0: igen.
1: De hogy betetszette mondani, hogy Paul Anka volt az énekes, azt hiszem a harmadik vagy negyedik
0: számnál,
1: akkor kapcsoltam, hogy ez csak
0: igen.
1: Ez lehet.
0: És előtte hallottuk még a Pál utcai fiúkat, valamint Novák Pétert, a Kém Novákból, a Gyémánt című dalukat. Péter Pál napja van ma.
1: Igen,
0: ez
1: istenetese őket.
0: Istenetese a nevek viselői sokáig, így van. És ez számomra nagyon is különleges nap, vagy mondhatom, hogy jeles nap, hiszen Budafokon az első templom, ahonnan származom, Péter Pál nevét viselte. Ma már kápolnává minősült, mert olyan hamar kinőtték a promontoriak, a budafokiak ezt a kis kápolnát, templomot, amelyet Knorr József serfőzőmester építetett, mert fogadalmat tett, hogyha 1739-ben a pestis járvány idején tette ezt a fogadalmat, hogyha túléli ő és családja, akkor egy igazi kőtemploma lesz a promontoriaknak, mert addig a kastélyban tartották egy külön teremben a miséket.
1: Hát és oda sajnos nem tudok eljutni.
0: Hát most már én is ritkábban látogatok haza, de a Péter Pál utcában laknak még a családom tagjai, és így a Péter Pál utca különösen is kedves nekem meg ez a nap. És ezért mondtam a Fülemile című verset, ugye Arany Jánostól, az is Péter és Pálról szól, Péter és Pál, tudjuk
1: már. Ezen gondolkodtam, hogy
0: összeférnek a naptárban.
1: Igen. Nekünk van Péter nevű unokánk.
0: Isten éltesse,
1: gratulálok. Igen, felköszöntöttem tegnap, igen.
0: És ön pedig nyert, a Szív Jezsuita magazin legújabb számát fogjuk postára adni önnek.
1: Pár hete nyertem ezt a Szív magazin egy példányát. Nagyon szépen köszönöm.
0: Akkor viszont, ha elfogadja a Bárkányi János Ferences atya életéről szóló kiadványt, amelyet Varga Kamil atya írt, Ferences Gyöngyösi,
1: igen.
0: Akkor azt adjuk önnek postára.
1: Igen, ezt a Kamilla
0: ugye Bárkányi
1: barát,
0: János,
1: barát?
0: Így van, Bárkányi János Ferences Rákóczi Ferenc első nevelője volt, ő tanította az ABC-re.
1: Jó, nagyon szépen köszönöm, akkor ez maradjon.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Nagyon szép napot kívánok.
0: Önnek is, és a Szív magazin akkor átkerült holnapra, ugyanis holnap is velem játszhatnak majd reggel. Köszönöm figyelmüket, és köszönöm a zenei szerkesztést Túri Saroltának, a technikai lebonyolítást pedig Kvasz Inger Jenőnek. Tikovics Ernőt hallották, további szép napot, és jó rádiózást kívánok.

0: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
1: 9 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Extrém forróság várható ma és holnap. A meteorológiai előrejelzések szerint 41-42 fokos maximumokra lehet helyenként számítani. Emiatt holnap éjfélig a legmagasabb szintű piros riasztás van érvényben az egész ország területére. Az időkép hőtérképe szerint Pilisszántó környékén már reggel 8 órakor 35,4 fokot mértek. A korábbi bejelentésnek megfelelően mától otthoni munkavégzést rendelt el a közszférában a kormány, és erre kérnek minden munkáltatót, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter tegnap a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy tehát ezekben a napokban tetőzik a hőség, ezért az állami intézményben dolgozók számára általánossá vált az otthoni munkavégzés, ha annak feltételei adottak. A kormányfő hasonló ajánlást is megfogalmazott a versenyszér a munkáltatói számára. Magyar Péter emellett ismét azt kérte, lehetőség szerint a szabadtéri munkavégzést halasszák el, ütemezzék át. A hőség egyébként holnap érheti el a csúcspontját, a hidegfront pedig várhatóan csütörtökön érkezik majd. Figyelmeztetési kritériumot meghaladó nagyon erős UVB-sugárzás várható ma is országszerte, közölte a Hungaromet ZRT. Az előzetes adatok szerint új napi melegrekord született Magyarországon tegnap, közölte a Hungaromet, Budakalászon 40,7 fokot mértek. Az eddigi rekord 39,9 fok volt, és tegnap Kékestetőn is meghaladta már a hőmérséklet a 30 fokot, pedig az ritka. Szombaton is megdőltek a napi országos és fővárosi melegrekordok, valamint a legmagasabb napi minimum hőmérsékleti csúcsok is tegnap hajnalban. A hőségben a nyári csúcs 90%-át elérő terhelésre számítanak a szakemberek az elektromos rendszeren. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter már az elmúlt napokban arra kérte a lakosságot, hogy ahol lehet, mérsékeljék a felesleges energiafogyasztást. Franciaországban az első becslések szerint legalább 1000 haláleset tulajdonítható a kánikulának. Az előző három napban 1000-rel több halálesetet regisztráltak, mint az előző hónapokban azonos időszak alatt. Az országos közegészségügyi szolgálat attól tart, hogy az áldozatok száma várhatóan emelkedni fog. Franciaországban tegnap visszatértek már az elviselhető hőmérsékletek a 11 napig tartó történelmi hőhullám után. Vörös riasztást adtak ki a hőség miatt Románia több térségére, egyes autópályákon és országutakon súlykorlátozást kellett bevezetni. A vörös riasztás az ország csaknem felére 16, főként Partium és Erdély megyére érvényes, 39-40 fokra kell számítani arra felé is. Románia többi térségében is narancssárga és sárga hőségriadó van érvényben. A kuláküldözés áldozataira emlékezik az országgyűlés ma, e heti kétnapos ülésének első napján. Napirend előtt felszólal a miniszterelnök, és szót kér a szlovén nemzetiségi szószóló is. Az ülés 13 órakor kezdődik a megemlékezéssel. Az országgyűlés 2012-ben nyilvánította emléknappá június 29-ét, Péter és Pál napját, amely hagyomány szerint a betakarítás kezdetének napja, a parasztság ünnepe volt. Lesznek interpellációk, megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, valamint kérdéseket is feltehetnek a kormány tagjainak a képviselők. A parlament lefolytatja a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló, valamint a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás korlátozásával összefüggő törvényjavaslatok bizottsági jelentésének és az összegző módosító javaslatoknak a vitáit is. Négy függetlenként indult jelölt közül Gulyás Ágnest választották meg újra a Borsodabolcs-Zemplén vármegyei Arnót polgármesterének a tegnap tartott időközi választáson. A településen a képviselőtestület feloszlása miatt írtak ki időközi polgármester és egyéni listás választást. Túlélőkért kutatnak még mindig a múlt szerdai venezuelai földrengés után. Tegnap két 11 éves kisfiút is a romok alól élve sikerült kiemelni. A legutóbbi adatok szerint a természeti katasztrófának csak nem 1500 halálos áldozata van, és több mint 50 000-en eltűntek, 3300 sérültről tudnak. A két nagy földmozgás több mint 300 utórengés követte. Irán azt állítja, ismét kizárólagos ellenőrzés alatt áll a hormuzi szoros az elkövetkező 30 napra. Közben újabb légicsapást intézett iráni célpontok ellen az amerikai hadsereg még szombaton. Donald Trump amerikai elnök ismét Irán elpusztításával fenyegetőzött, mert szerinte Teherán megsértette a tűzszünetet. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Az északi középhegységben és a keleti megyékben esetleg zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 38-40 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám.
4: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
5: Közélet. Délelőtti magazin.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus, 2026. március 9-e van hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mai adásunk elején beszámolunk arról, hogy a miskolci Újgyőri főtéren új kormányablak és rendőrös nyílt. Összeállítással készültünk önöknek, majd a 42. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztiválra látogatunk. Tartsanak velünk, érdemes!

0: Ünnepélyes keretek között adták át 2026. március 3-án az újgyűri főtéren kialakított új kormányablakot és rendőrőrsöt. A mintegy 224 millió forintos beruházás jelentős kapacitásbővítést hoz Miskolc nyugati városrészébe, csak nem 60 ezer helyi lakos számára válik könnyebben és gyorsabban elérhetővé az ügyintézés. A megnyitóról készült összeállításunk következik, melynek elején Alakszai Zoltán főispánt idézzük.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit itt Miskolcon az újgyőri főtéren, ahol hosszú évek óta vártunk már arra a pillanatra, ami a mai napon érkezett el, hogy megnyithatjuk az újgyőri főtéren kormányablakunkat, és egyben, ugyanebben az épületben a vasgyári rendőrös is helyet kapott. Ebből az alkalomból nagy tisztelettel köszöntöm körünkben Navracsics Tibor miniszterurat, a közigazgatási és területfejlesztési minisztérium részéről. Nagy tisztelettel köszöntöm továbbá Rétvári Bence miniszterhelyettes urat a belügyminisztérium részéről, Tóth Szántai Józsefet, Miskolc megyei jogú város polgármesterét, Hollósi András miniszteri biztos alpolgármester urat, országgyűlési képviselőjelöltet, illetve Láng Géza vezérigazgató urat a Magyar Posta ZRT részéről. Tisztelettel köszöntöm továbbá munkatársaimat, a sajtó képviselőit, illetve minden kedves jelenlévőt. Ahogy mondtam, a mai napon két célból vagyunk itt, illetve két eseményt egybekötve vagyunk itt. Egy 12 munkaállomásos kormányablak átadásán, illetve a vasgyári rendőrös ezen épületbe történő költözésén vagyunk túl. Mintegy negyedmilliárd forintos beruházás keretében kerülhetett sor erre az eseményre, amely egy komoly közszolgáltatás fejlesztési projekt a Borsodabó-Zemplén vármegyei kormányhivatal részéről, és egyben szolgálja az újgyőri főtér és környékének közbiztonságának fejlesztését.
0: Az elmúlt percekben Alakszai Zoltán főispánt hallották, a folytatásban Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter beszél.
2: Midestova most már 15 éves a kormányablak rendszer, és akkor, amikor 15 évvel ezelőtt megszületett, akkor az alapvető gondolat, ami létrehozta a kormányablakrendszert, az volt, hogy lehetőség szerint az állam legyen minél egyszerűbb, és minél inkább megközelíthető a polgárok számára. Legyen minél egyszerűbb, azaz ne a polgárnak kelljen megtanulnia, hogy milyen ügyet hol tud elintézni, hanem legyen egy olyan pont, ahova, ha eljön, akkor vagy el is intézik az ügyét, bármilyen természetű is legyen az állammal kapcsolatban, vagy pedig felvilágosítják, hogy hogyan kell eljárni, mit kell tennie, és minél egyszerűbb legyen, minél jobban megközelíthető legyen, azaz minél több ponton legyen ott, ne kelljen sokat utazni, könnyen elérhető legyen. Az elmúlt 15 évben mind az egyszerűség, mind a megközelíthetőség terén nagyon sokat léptünk előre, hiszen ma már online is lehet ügyet intézni, sőt most már a digitális állampolgárság program keretében arra is lehetőség nyílik, hogy telefonos alkalmazással is intézzék az ügyek egyre bővülő körét. Ugyanakkor az is emellett egy gondolat volt, hogy az állam ezzel a szolgáltatással is biztosítsa a polgárok számára nem csupán azt, hogy könnyű az ügyintézés, hanem az is, hogy mindig számíthat az államra. Amikor már nincsen semmi más kapaszkodó, nincsen semmi más menedék egy polgár számára, akár a védelme érdekében, akár tanácsadás tekintetében, akár az ügyei intézése tekintetében, akkor legyen egy olyan biztos pont, amire számíthat, amire támaszkodhat, és ahol szóba állnak vele, és segítenek neki az ügyeiket intézni, legyen szó akár segélyintézéséről, vagy éppenséggel valamilyen hatósági ügyről, vagy védelemről. Éppen ezért szimbolikus itt most, hogy egy olyan épület avatásánál, bejárásánál vagyunk jelen, ahol földszinten a kormányablak, emeleten pedig a rendőrőrs van, hiszen az állam két nagyon fontos arca, két nagyon fontos szolgáltatása jelenik meg, mind a kettő ugyanazt célozza, az állampolgár védelmét, az állampolgár életének biztonságosabbá, gördülékenyebbé és könnyebbé tételét. Egy kicsit ez visszaidézi azt a 2010-es gondolatot, amely a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet is életre hívta, amely akkor az addigi három különálló képzést jelentő felsőoktatási intézményt, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemet, a Rendőrtiszti Főiskolát, illetve az egykori nevén Államigazgatási Főiskolát, ekkor már a Corvinusnak az Államigazgatás Tudományi Karát azért egyesítette egy egyetembe, hogy a három rokon és az állam tevékenységének lényegét alkotó hivatásrendet és foglalkozást egymással is kapcsolatba hozza, azaz átjárható legyen, a közigazgatás, a rendőrség ne csak együtt és

0: Tibort, közigazgatási és területfejlesztési minisztert hallották. Most Rétvári Bence miniszterhelyettes beszél.
1: Kereshetjük a hasonlóságot, vagy az összekötő kapcsolat a kettő intézmény között, de igazából itt Borsod vármegyében találjuk meg Szemere Bertalan személyében, aki mégiscsak Borsod vármegye születte, az első magyar belügyminiszter a Batthyány kormányban, aki egyszerre modernizálta a magyar közigazgatást, amit mi most itt a kormányablokban teszünk, és egyszerre szervezte meg a nemzetőrséget, egyszerre igyekezett az országot is megvédeni, az ország biztonságát is megvédeni. Tehát az első belügyminiszter személyében megtaláljuk azért a kapcsolódást ezen két intézmény között. Tudják, amikor különböző belügyi tanácsi üléseken vagyok, szinte mindig azzal kezdjük, hogy a belügyi tárcák képviselői valamilyen részvételt nyilvánítanak a egyik vagy másik országnak, akinek az elmúlt egy vagy két hónapban a területén valamilyen terrorcselekmény történt, valamilyen olyan támadás történt, aminek következtében sokan az életüket vesztették. És szomorú, hogy Európában a belügyminiszterek találkozóit azzal kell kezdeni, hogy mindenki részvételt nyilvánít annak, akinek az országában az előző hónapokban valamilyen terrorcselekmény volt. Nem egy ilyen Európát szeretnénk, nem egy ilyen jövőt szeretnénk magunknak. Mi a rendőrséget azért erősítettük meg az elmúlt években Magyarországon, hogy ilyesfajta események ne történhessenek meg, mert sajnos ezek nem csak Nyugat-Európára, hanem adott esetben akár Közép-Európára is igaz, hogy ilyen események megtörténnek. Ezért növeltük nem csak a rendőrségnek a költségvetését, hanem a rendőrségnek a létszámát is. 15 év alatt elmondhatjuk, hogy a 10 000 lakosra jutó rendőrök száma 336-ról 379-re emelkedett, tehát érezhető léptékben emelkedett Magyarországon a rendőröknek a száma. De mindemellett természetesen a munkához megfelelő jogi felhatalmazás és jó munkakörülmények is kellenek. Ezért fontos, hogy több új rendőrőrsöt is építettünk országszerte, számtalan rendőrséget felújítottunk, és itt is egy új méltó helyre kerül Miskolcon is ez a rendőrségi épület, és bízom benne, hogy itt ez a közbiztonságnak a megvédését is fogja tudni segíteni, hogy jobb körülmények között dolgoznak. Nyilván a munkának, a rendőrségi munkának a digitalizációja az már jó pár évvel ezelőtt elkezdődött, nagyon nagy részben ez már digitális háttérrel, digitális segítséggel működik. Ma már a nyomozók sokszor tudják akár a rendszámokat, az arcokat digitális módon felismerni, így tehát egy mai rendőrségi munka nem hasonlít egy 10 vagy 20 évvel ezelőtti rendőrségi munkára. Ezért is eredményesebb a rendőrség. Ezért is vagyunk eredményesebbek a közbiztonság megelőzésében. Felére csökkent 15 év alatt Magyarországon a bűncselekmények száma. Ez az egyik legnagyobb sikere a rendőrségnek, hogy sokkal kevesebb bűncselekmény történik. Mindemellett sokkal kevesebb baleset is van az utakon, kevesebb személyisérülése járó baleset, kevesebb súlyos sérülése járó baleset, és hál' Istennek a legnagyobb mértékben a balesetek közül a halálos baleseteknek a száma csökkent Magyarországon. Meg tudtuk védeni tehát a közutakon is jobban az embereknek az életét, és meg tudtuk védeni a mindennapokban is az embereknek a biztonságát. Az elmúlt egy évben, tavaly március 1-e óta indítottuk el a hajtóvadászatot a drogkereskedőkkel szemben. Itt 10 000 eljárást indítottunk összesen, 500-an kerültek előzetes letartóztatásba, 632 elfogás történt, 43 razzia, és hát több mint 2 milliárd forint értékben lefoglalt vagyonok, amelyeket a drogkereskedőktől vettek el a rendőrök. Köszönjük a rendőrök munkáját, ugyanis ez a munka, amit a drogkereskedőkkel szemben végeztek, ez nem csak abban nyilvánul meg, hogy több mint 1 500 előzetes letartóztatás történt, tehát ennyivel több drogkereskedő van ma már rács mögött, és várja majd az ítéletének a meghozatalát, hanem abban is megnyilvánult, hogy az ehhez kapcsolódó bűncselekmények, a kísértékű lopások, a besúrónó tolvajoknak a száma is csökkent Magyarországon az elmúlt egy évben, velük szemben is eredményesen tudtunk föllépni. És hát azt hiszem, hogy akkor, amikor valamilyen nemzetközi rendkívüli esemény van, mint most az iráni háború, akkor is az emberek a rendőröktől várják a biztonságot, a fokozott biztonságot, ezért erősítettük meg a rendőrségeknek a védelmét, ez is egy olyan rendőrség, amelyik fokozott védelmet igényel ebben a helyzetben, hiszen a terrorfenyegetettségi készültség szintjét ugye egy fokozattal megemelte a kormányzat, ezért itt is nagyobb a védelem, a tömegképzőhelyeken, ahol sok ember tud összegyűlni, ott is fokozott a rendőröknek a jelenléte, fokozott a jelenlét a reptéren, a reptér környékén, Budapest bevezető útjain, és a kritikusabb nagykövetségeken egyaránt, illetőleg hát még a schengeni belső határon is vannak szúrópróbaszerű ellenőrzések, és a külső határon is van fokozottabb ellenőrzés, és minden olyan szervet, amely az állam működése szempontjából fontos, vagy a lakosság ellátása szempontjából fontos, ott rendszeresebbek és sűrűbbek a rendőri járőrzések, mint korábban. Pontosan azért, hogy megelőzzünk mindenféle nehézséget, megelőzzünk mindenféle problémát, ezért a rendőrök most ilyen sűrűbb jelenléttel megelőző intézkedéseket

0: hajtanak végre, azért, hogy a magyar emberek továbbra is biztonságban legyenek, azért, hogy amikor összegyűlnek időről időre a belügyminiszterek, akkor Magyarország továbbra is egy biztonságos ország legyen, és ne kelljen a mi irányunkban bárkinek ilyesfajta üzeneteket mondani, mint az elején mondtam. Én szeretném megköszönni itt a helyi rendőrség dolgozóinak, az állománynak a munkáját, amit végeztek. Nyilván Miskolcon nagyon sokrétű, sokféle feladatuk van, ami embert próbáló olykor-olykor, de köszönjük, hogy ezt a hivatást választották, köszönjük, hogy kitartanak ebben a hivatásban. Az emberek akkor biztosak a mindennapjaikban, akkor nyugszanak meg, hogyha bármilyen rendkívüli helyzetben az egyenruhások megjelennek, márpedig ez itt Miskolcon is biztosított, és most már büszkék vagyunk arra, hogy önöknek is megfelelő körülményeket tudunk itt biztosítani ebben az épületben, több mint 10 helységben, modern felszereléssel, úgyhogy használják minden miskolci biztonság érdekében ezt az új rendőrösöt.
1: Rétvári Bence miniszter helyettest idéztük.

0: a Lakszai Zoltán főispánt idézzük.
1: Folytatva az együttműködések sorát, azt hiszem, hogy nagyon fontos az az együttműködés, amely 2024-ben egy szintet lépett kormányhivatal és Miskolc megyei jogú város önkormányzatának vezetésével, kiemelten polgármester úrral. Amikor a tavalyi évben, vagy másfél évvel ezelőtt átvette a város irányítását, akkor elkezdtünk arról beszélgetni, hogy ki az az önkormányzat vezetésében, aki ebben a projektben számunkra tárgyaló partner tud lenni, és egyértelmű volt, hogy ez a közbiztonságért is felelős alpolgármester személyében került meghatározásra polgármester úr részéről, és az elmúlt másfél évben rendkívül sok és sokrétű egyeztetést folytattunk le Hollósi András alpolgármester úrral, és számos alkalommal felkérdezett engem, hogy hol tartunk ebben a projektben, és sürgette, hogy minél hamarabb most már adjuk át ezt a kormányablakot és a rendőrösöt, és nem mellesleg Miskolc megyei jogú város önkormányzata anyagilag is beszállt ennek a rendőrösnek a elhelyezéséhez, amit ezúton is minden miskolci nevében köszönünk. Ennek keretében szeretném megkérni Hollósi András alpolgármester, miniszteri biztos urat, hogy ossza meg velünk gondolatait.
2: Köszönöm szépen, tisztelt hölgyeim és uraim, miniszter úr, miniszterhelyettes úr, főispán úr, polgármester úr, tisztelt hölgyeim és uraim. Nagy öröm Miskolc számára ez a beruházás, hiszen nem kell elmagyarázni azt, hogy a miskolciaknak, pláne itt az újgyőri főtéren mit jelent a közrend és a közbiztonság fogalma. Éppen ezért fontos volt számunkra, hogy ezzel a beruházással nem csak a tényleges, hanem a szubjektív biztonságérzetét is erősíteni tudjuk a miskolciaknak, és nem is beszélve arról, hogy Miskolc nyugati város részében több mint 60 ezer ember tud ellátni ez a 12 állomással rendelkező kormányablak. Úgyhogy nagy köszönet ezért, hiszen most már a miskolciaknak nem kell az ügyes bajos dolgaikért bemenni a belvárosba, itt az újgyőri főtéren is el tudják intézni ezeket az ügyeket. Nagy köszönet ezért természetesen, és köszönet a rendőrségnek is az eddig elvégzett munkájáért, a kormányhivatalnak és a minisztériumnak is természetesen. Nagy köszönettel tartozunk azért, hogy végre, amit megígértünk, meg is tudtuk valósítani, és meg is tudjuk valósítani, és ténylegesen át tudjuk adni, vissza tudjuk adni a miskolciaknak, a diózsőrieknek, az itt élőknek ezt az épület együttes, ami az elmúlt hosszú-hosszú évtizedekben is ugyan más-más funkcióval, de mindig uralta ezt a teret, uralta az újgyőri főteret. Most a közrend és a közbiztonsági, és természetesen az ügyintézésé lesz majd a szó. Én azt kívánom a rendőröknek, hogy jó szolgálatot, az ügyintézőknek jó munkát, és a miskolciaknak pedig minél zökkenőmentesebb ügyintézést szeretnék a jövőben.
0: Hollósi András miniszteri biztost, alpolgármestert, országgyűlési képviselőjelöltet hallották.
1: Kérem, engedjék meg, hogy végül zárszóként egy pár gondolatot én is megosszak önökkel, hiszen kormányhivatalunk életében is ez egy komoly mérföldkő, hiszen az elmúlt években önök is tapasztalhatták, hogy Miskolc kelet-nyugati irányban elterülő város, és az a helyzet, hogy ennek a városrésznek, amely és a környező településeknek, amely közel 60 ezer embert jelent itt Miskolc területén és vonzáskörzetén belül, egészen a belvárosig, a Kishunyad utcáig, vagy a Csizmadia közig, vagy korábban még illetve egészen mostanáig a Vologda utcáig kellett jönni ahhoz, hogy kormányablak ügyintézést tudjanak végezni. Borsodabau-Zemplén vármegyében 2024-ben a kormányhivatalunk több mint 1,5 millió, 2025-ben pedig közel 1 700 000 személyes találkozást bonyolított le a vármegyénk ügyfeleivel, és ennek közel 60%-a, tehát ez a tavalyi évben közel 1 millió személyes ügyféltalálkozást jelentett kizárólag abban a 24 kormányablakban, amely a mi kormányhivatalunkban működik. Én azt hiszem, hogy rácsatlakozva miniszter úr szavaira, ez azért azt mutatja, hogy digitalizáció fontos, és értelemszerűen a 21. század iránya ez. Azonban az emberek számára itt Miskolcon és Borsodabau-Zemplén vármegyében fontos, hogy az állam a saját közszolgáltatásaival, legyen az akár egy kormányablak közszolgáltatás, vagy éppen a közrend, közbiztonság területén a rendőrség személyes jelenléte, az minden területen és lehetőleg egyenletesen biztosított legyen. Kollégáimnak is azt szoktam mondani, és azzal szoktam őket biztatni, hogy az a személyes ügyintézés, az a személyes kompetencia, azok a tulajdonságok, amelyekkel az itt ülő ügyintézőink és kollégáink is rendelkeznek, az emberek számára fontosak. És ez nem mindig egyszerű, ez nem mindig egyszerű feladat, de azt gondolom, hogy valamennyi kollégám itt Borsodabolyú-Zemplén vármegyében és szerintem az egész ország területén helytáll ebben az ügyintézésben. És én számomra külön öröm, hogy ez tulajdonképpen egy multifunkciós épület lett a korábbi posta épületében, hiszen a rendőrség jelenléte szintén hasonlóan fontos, ahogy alpolgármester úr is mondta, itt a miskolciak ezen részének, akik ezen a területen laknak, ezt minden miskolci érzékeli és tudja. Ez azt jelenti tehát, hogy a Borsodabolyú-Zemplén vármegyei kormányhivatalban továbbra is 24 kormányablak üzemel, most Miskolcon is, most már továbbra is 4 kormányablakunk fog üzemelni, és sokkal kiszámíthatóban, illetve területileg arányosabban elosztva, ami szerintem a munkaszervezés szempontjából szakmailag is indokolt. A végére pedig kérem engedjék meg, hogy megköszönjem valamennyi munkatársamnak az együttműködést, mind a központi irányítás területén, elsősorban a pénzügyi és üzemeltetési területnek a vezetőinek, akik itt jelen vannak, illetve a Miskolci Járási Hivatal kormányablak területének és vezetőinek és minden munkatársának, hogy mindig számíthatunk rájuk, hogyha egy ilyen projektet végre kell hajtani, és én úgy láttam, hogy lelkesedéssel készültek erre az alkalomra. Most is így tűnik. Lelkesedéssel készültek erre az alkalomra, és számukra is az a fontos, hogy elégedett ügyfeleket lássanak itt Miskolcon. És szeretném megköszönni a kivitelezőnek a gyors munkát, gyors és szép munkát. Szerintem, hogyha itt körülnéznek az épületben, akkor azt láthatják, hogy ez egy kevesebb, mint fél év alatt lebonyolított projekt volt, ami mindösszesen 224 millió forintba került, és én azt gondolom, hogy árérték arányban is egy kifejezetten szép beruházásnak lehetünk itt tanulni, úgyhogy köszönöm szépen a kivitelezők gyors és precíz munkáját.
0: Az elmúlt percekben Alakszai Zoltán főispánt hallották. Ezzel összeállításunk véget ért az Újgyűri főtéren megnyílt új kormányablak és rendőrös átadásáról. Most zenélünk, majd a 42. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztiválra látogatunk.

0: A folytatásban a 42. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztiválra látogatunk.
1: Dr. Szunyog István szervezővel beszélgetek, 42. alkalommal szervezik meg ezt a csodálatos rendezvényt, és óriási az érdeklődés, erre számítottak?
2: Természetesen, kisütött a nap, és akkor tudjuk, hogy mindig nagyon sokan jönnek az Ásványfesztiválra, hiszen ez egy olyan esemény, ami most már tényleg nagyon sok éve minden évben megrendezésre kerül, és azért nem csak Magyarországról, hanem Európából is nagyon sok kiállító érkezik a legszebb ásványaikkal.
1: Nagyon sok kísérő program is van az ásványokon kívül, most indul például egy turnus. Hová mennek?
2: Többféle lehetőség van. Egyrészt át tudunk menni, meg tudjuk nézni azt az ásványkiállítást, ami a Miskolc Egyetem intézeteihez tartozik. Gyakorlatilag vannak olyan példányok, amelyek még a Selmecbányáról származnak, illetve az őslénytani kiállításokat is, ami 2 évvel ezelőtt debütált pontosan ezen a napon. Ezeket meg lehet nézni. Természetesen van körbevezetésünk a Tambányában is szokás szerint minden éven, és a 3D-s kiállítások Egri Csabával sosem maradhatnak el. De ha nézzük a programokat, nem sokára kezdődnek olyan előadások, amelyek például bemutatják az évásány a pirített, hiszen az évásványa lett a pirit, és kollégáink ezt fogják bemutatni, a lehetőségeket, hogy néz ki, illetve ezt követően nagyon hamar fog következni majd az az előadás is, illetve ez már a következő napon, de az év ősmaradványát Nautilus fogja megmutatni.
1: Hatalmas rendezvény, nagyon sok szervezőre volt szükség, körülbelül hányan segítették a munkáját?
2: Összesen tudom számolni, hogy itt a kollégák, akik már nagyon hosszú évtizedek óta benne vannak, mennyit szerveznek, de 2 kezemen összeszámolni nem tudom, ebből több 2 kéz kellene, hogy legyen, tehát szerintem a szervezők száma nagyságrendileg egy olyan legalább 20-30 fő, és akik segítenek, ugyanennyi fő.
1: Körülbelül hány mázsakő lehet itt most, ha mindent összeadunk?
2: Nagyon nehéz a kérdés, megbecsülni sem tudom, de az asztalok terítve vannak, és van teherbíró képességük, erre mindig nagyon ügyelünk, hogy megfelelő módon azért legyenek rajta ásványok és megfelelő.
1: Melyik a kedvenc ásványa?
2: Talán az ametisztet tudom elmondani, nagyon szép geodákat lehet itt látni, az nekem mindig is a legkedvesebb dolgom.
1: Miért?
2: Kinézetére gyönyörűen ez a csillogó lilás szín valahogy mindig elkápráztat.
1: Mi lehet az oka ennek a sikernek, hogy ilyen sokan érdeklődnek az ásványok iránt?
2: Az, hogy valami színes, valami csillog, nagyon sokféle dolog van belőle, és használjuk napi szinten ezeket az ásványokat az életünkben. Ez úgy érzem, hogy minden emberhez hozzáköti, és a szépséget, a színes dolgokat, a csillogást szerintem mindenki szereti. Ezeket pedig itt nagyon-nagyon megtalálja mindenki.
1: Nagyon sok ékszer is van, és ékszer szakértők is, talán szolgáltatás is, ugye be lehetett hozni olyan ékszert, amit felbecsülhetünk.
2: Így van természetesen, tehát itt is az ékszerekben a drága köveket tudják a kollégák megnézni, és értékel is véleményt mondanak, hogy az tényleg az, aminek gondoljak, vagy nem az.
1: Nagyon szépen köszönöm.
2: Szívesen örülök, hogy a hallgatók részesülhetnek ebből az ásványfesztiválból, ilyen módon is, de mindenkit szeretettel várunk.
1: Hernádi Márta, ékszeri és drágakő szakértővel, bőrzeszervezővel beszélgetek. Gyönyörű köveket hozott ide az ásvány kiállításra. Mik a legkülönlegesebbek? Szeretettel köszöntöm.
3: Jó napot kívánok! Nehéz megmondani, hogy mi a legkülönlegesebb, mert folyamatosan a úton vagyok, beszerzésbe vagyok, tehát mindig veszek köveket, és mindig vannak új kedvencek. Hát nem is tudom, talán ő egy krokoit Új-Zélandról, és hát ez egy, a színe és a formája, mint is egy nagyon kedvelt ásvány, és egyetlen jól előhelye van a világon, ami tudtommal már nem működő bánya, és nagyon kevés van belőle. Tehát örül az ember mindig, amikor sikerül egy-egy darabra szert tenni.
1: De úgy látom, hogy a világ minden tájáról vannak itt kövek.
3: Igen, így van, így van.
1: Hogy gyűjti, vagy hogyan gyűjti, postázza, rendeli, hogy működik ez, vagy a helyszínen is?
3: Igazából aki szereti az ásványokat, az nagyon szeret gyűjteni is. Tehát akit igazán elkötelezettje az ásványoknak, az mind jár gyűjteni valahová. És hogyha eljut egy-egy olyan különleges lelőhelyre, akkor az mindig egy nagy élmény.
1: Mikor kezdődött ez a szerelem?
3: Én nagyon szerettem már gyerekkoromban is a köveket. Én voltam az a gyerek, akit kiültettek a sóderdomra, akkor órákig el volt, és itt válogatta a köveket. Aztán ugye elszakadtunk egymástól, mert nem ez az eredeti szakmám. Igazából a férjem révén kerültem bele újra.
1: Mik a leggyakoribb kérdések itt?
3: Hát ezt nehezen tudnám megmondani, itt rengeteg kérdés felmerül. Lelőhelyekről, árakról, sok mindenről szoktak érdeklődni.
1: A drágakül szakértés az nem itt a helyszínen történik, vagy itt
3: nem. Lesz holnap, hagyományosan van itt egy kollega, aki jön a műszereivel, és drágaköveket szakért. Tehát ha valaki itt vásárol valamit, és szeretne róla meggyőződni, hogy valóban az-e, amit vásárolt, akkor ki lehet menni, és itt szívesen megnézik, és megmondják a véleményüket.
1: Otthon a házában, lakásában is tele van kövekkel a díszítés?
3: Van sok, igen.
1: Melyik a kedvence az összes közül? Az, amit az előbb említett, vagy van egy különösen kedvenc, amit már nagyon régóta szeret?
3: Van egy-két régi kő, igen, ami a régi szerelem, így van.
1: Konkrét kövek, vagy pedig egyfajtához?
3: Konkrét kövek, igen. Hát igen, ez régi, nagyon régi darabok, és sok emlék fűződik hozzájuk.
1: Nagyon szépen köszönöm.
3: Nagyon szívesen.

0: Béni Gabriella keramikussal beszélgetek, gyönyörű alkotások vannak itt ezen az asztalon. Miből készültek, hogyan készültek? Szeretettel köszöntöm.
1: Jó napot kívánok! Kerámiából készülnek, különleges égetési módszerrel, egy különleges technikával, az a neve, hogy rakú. Ettől lesz ilyen fémes hatású a színviláguk, sokan a zsolnai eozimázához hasonlítják, amiben van is hasonlóság, mert redukciós égetésben égetjük a rakut is, meg az eozimáz is ilyen. Különleges dolgokat készítek, szeretem a természeti formákat, növényi mintákat, szeretem a szimbólumokat, történelmi hagyományokat, de mindent modern formában.
0: Csodálatos alkotások. Mennyi idő alatt készül el mondjuk ez a bagoly, ami itt található egy ilyen 45-50 centis?
1: Nagyon nehéz megmondani, mert körülbelül 10 munkafázisból áll, meg kell várni még szárad, kétszer égetni, mázazni, tehát mondjuk egy hét alatt meg tudom csinálni, de nem csak ezt készítem. Úgyhogy ha valaki rendel, akkor körülbelül egy hónap, mert egymás után készülnek egyik a másik után.
0: Érzelmi kötődés nem alakul ki egy-egy alkotás?
1: De szokták, ma is kérdezték például itt a keresztekre, meg azokra a malacokra, hogy én melyiket választanám, mondom, én mindegyiket egyenként, mert mindegyikhez kötődök, viszont mindegyiket el tudom engedni, mert örülök, ha más is örül neki.
0: Van kedvenc alkotása?
1: A kaméleont mindenki nagyon szereti, mint formát, úgyhogy én is. De nagyon szeretem a ginkgo bilobát, az is egy nagy tudású növény, tehát az is egy szimbólum növény, gyógynövény, és gyönyörű. Nagyon szeretem az aranymetszést, és sok alkotásomnál alkalmazom ezt az arányrendszert. Például annak a kaméleónak a farka aranymetszés arányában, a Fibonacci spirál arányában, vagy mintájára van elkészítve.
0: Tálak is vannak, ez is kerámiából, vagy ez agyag?
1: Igen, ez is kerám. Hát agyag az alapanyaga, de ez nem rakutechnika, hanem ez a hagyományos elektromos égetés. De abban is, ha megnézi, mindegyikben van, minden mázban van valami olyan, amit nem megveszek a boltban, hanem hozzárakok valami egyediséget.
0: Ez se eozin?
1: Nem eozin, hanem a rakú. Ez is a rakú.
0: Teljesen olyan, mint az eozin.
1: Igen.
0: Hol lehet megcsodálni ezeket a műveket, ha éppen nincs ásványfesztivál?
1: Budapesten van a stúdióm, ahol dolgozom és nem árusítok, de lehet jönni átvenni, tehát ott is tudunk találkozni, meg szoktuk beszélni egyedi megrendelésekre, ott találkozom a vevővel, megrendelővel, illetve például a Budai Várban, a Szent Háromság téren, minden vásáron ott vagyok, mesterségek ünnepén a Budai Várban, és országszerte a nagyobb, főleg a nagyobb rendezvényeken.
0: Melyik a legnépszerűbb terméke?
1: Nem tudom megmondani. Nagyon szeretik ezeket a tálka, szappantartó, ékszertartó, tenyérnyi méretű kerámiákat, azt a turista is meg tudja venni, azt a bárki, aki megy az utcán, berakja a táskájába, nagyon szeretik, de a faliképek közül egyértelműen mindenek fölött a kaméleon.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is köszönöm.
0: És gratulálok a
1: műveket. Köszönöm szépen.
0: Nádai László ásványgyűjtővel beszélgetek, milyen kövekkel érkezett ide a kiállításra?
2: Hát főleg nálam a magyarországi régi gyűjteményi anyagok, illetve nemzetközi ritkaságok és meteoritok.
0: Mondjuk néhány példát.
2: Gyöngyös Josziból, a most már 20 éve bezárt Érzbányából származó anyagok, Rudabányáról, ami ugye a miskolciaknak viszonylag közel van. A meteoritok meg a világ minden részéből érkeztek.
0: Van kedvenc ásványa?
2: Hát nekem az erdőbényei, Mulatóhegynek az andezit hólyagüregekbe képződött ásványtársulások a kedvenceim.
0: Mikor kezdődött ez a szerelem?
2: Hát én 1984-ben voltam először ásványbőrzén itt Miskolcon, tehát ez most már a 42. éve.
0: Miért is jó ez a rendezvény, miért fontos?
2: Hát egyrészt a találkozási lehetőség az ásványgyűjtőknek a többi gyűjtővel, illetve a közönség részére be lehet mutatni érdekességeket, lehet mesélni, lehet a gyerekeknek felkelteni az érdeklődését, hogy hát a később ők is az ásványok meg a kőzetek felé fordulhatnak.
0: Hogy lehet hozzájutni egy meteorithoz például?
2: De a meteorita van olyan kiállítás Európába, Franciaországba, Enzisztenbe, ahol csak meteoritokat árulnak. Tehát az egy ugyanilyen jellegű rendezvény, mint ez, az a meteorit gyűjtőknek, és akkor érkeznek a világ minden részéből kereskedők, illetve az úgynevezett meteorit vadászok, akik a meteorit hullások idején mennek el a terepre keresni.
0: Hogy állapítják meg egy kőzetről, hogy meteorit?
2: A belső szerkezetet, ha találnak egy ismeretlen darabot, azon kell egy, úgy hívják, hogy betekintő ablak, azt kell rajta vágni, felcsiszolni, lehet látni a belső szerkezetét, illetve vékony csiszlatot kell csinálni, és akkor polarizációs mikroszkóp alatt lehet vizsgálni, csak a kőzet összetétel, meg egyebek, tehát ez egy elég komoly tudomány.
0: Őskövület-szerű dolgokat is tart itt.
2: azok is vannak, én ugye azokkal is foglalkozom. Hát ide viszonylag kevesebb anyagot hoztam belőle, de van megkövesedett hal, trilobita, egy-két cápafog, meg tengeri hüllő fogak.
0: Volt már ideje szétnézni az egész tárlaton? Milyen érdekességet látott?
2: Hát én reggel tudtam még, mielőtt a közönség megérkezett, körbenézni. Hát főleg a kollégáknál néztem meg a hasonló dolgokat. Hát vannak itt az izgalmasak. Marokkóban vannak nagyon szép ásványok, illetve egy kollégánál egy nem olyan régen meghalt ásványgyűjtő hagyatékában nagyon, ugyanúgy szintén izgalmas magyarországi ásványok találhatóak.
0: Van olyan, hogy bakancslista az ásványok tekintetében, amit mondjuk vadászik?
2: Hát ez nem így van, ugye a legtöbben vagy egy tájegységet gyűjtenek, tehát valaki Magyarországot, valaki a Kárpát-medencét, vannak akik konkrétan egy lelőhelyet, vagy valaki ásványfajokat, tehát olyan, ebbe azért nagyon nem jellemző.
0: Jó, hol lehet, ha nem a Miskolci Ásványfesztiválon, akkor hol lehet megtekinteni ezeket az ásványokat?
2: Hát Magyarországon most nagyon felfutott ez az ásványbőze széna. Az év folyamán szerintem egy ilyen 30-35 ásványbőze már van. Tehát szinte majdnem az hétvégé kétharmadára jut az ország különböző pontjain. Ott nagyon sokan ott vannak, köztük én is azért rendszeresen járok ezekre a rendezvényekre.

Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben előbb a Miskolc újgyűri főtéri új kormányablak és rendőrös megnyitásáról számoltunk be, majd a 42. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztiválon jártunk. Én búcsúzom és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus. Most elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült. Most elhangzott műsorunkat ma este 22 óra 5 perctől és holnap hajnalban 3 óra 5 perctől megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tíz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Ma akár a valaha mért legmagasabb hőmérséklet is megdőlhet Magyarországon, a 2007-es 41,9 fokos rekord. Ma és holnap tehát extrém forróság várható, a meteorológia előrejelzések szerint akár 41-42 fokos maximumokra is számítani lehet, főként az Alföldön. Emiatt holnap éjfélig a legmagasabb szintű piros riasztás van érvényben. Az időkép hőtérképe szerint Piliszántó környékén már reggel 8 órakor 35 fok felett volt a hőmérséklet. Figyelmeztetési kritériumot meghaladó, nagyon erős az UVB sugárzás is országszerte, közölte a Hungarometer Nonprofit ZRT. A korábbi bejelentéseknek megfelelően otthoni munkavégzést rendelt el a közszférában a kormány, és erre kér minden munkáltatót, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter tegnap közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy ezekben a napokban tetőzik a hőség, ezért az állami intézményben dolgozók számára általánossá vált az otthoni munkavégzés, ha annak feltételei adottak. A kormányfő hasonló ajánlást is megfogalmazott a versenyszféra munkáltatói számára. Magyar Péter emellett ismét azt kérte, hogy lehetőség szerint a szabadtéri munkavégzést halasszák el, ütemezzék át. A hőség holnap érheti el csúcspontját, a hidegfront pedig várhatóan csütörtökön érkezik. Az előzetes adatok szerint új napi melegrekord született Magyarországon tegnap, közölte a Hungaromet, Budakalászon 40,7 fokot mértek. Az eddigi rekord 39,9 fok volt. Ritka, de már Kékestetőn is meghaladta a hőmérséklet a 30 fokot. Szombaton is megdőltek a napi országos és fővárosi melegrekordok, valamint a legmagasabb napi minimum hőmérsékleti csúcsok is tegnap hajnalban. A hőségben a nyári csúcs 90%-át elérő terhelésre számítanak a szakemberek az elektromos rendszeren. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter már az elmúlt napokban arra kérte a lakosságot, hogy ahol lehet, mérsékeljék a felesleges energiafogyasztást. Franciaországban az első becslések szerint legalább 1000 haláleset tulajdonítható a kánikulának. Az elmúlt három napban 1000-rel több halálesetet regisztráltak, mint az előző hónapokban egy azonos időszakban. Az Országos Közegészségügyi Szolgálat attól tart, hogy az áldozatok száma várhatóan emelkedni fog. Franciaországban tegnap közben már visszatértek az elviselhetőbb hőmérsékletek a 11 napig tartó történelmi hőhullám után. Vörös riasztást adtak ki a hőség miatt Románia több térségére, egyes autópályákon és országutakon súlykorlátozást vezettek be. A vörös riasztás az ország csak nem felére, 16, főként Páciumi és Erdélyi megyére érvényes, ott is 39-40 fokra kell számítani. Románia több térségében narancssárga és sárga hőségriadó van érvényben. A kuláküldözés áldozatai emlékezik az országgyűlés ma, e heti kétnapos ülésének első napján. Az országgyűlés 2012-ben nyilvánította emléknappá június 29-ét, Péter és Pál napját, amely a hagyomány szerint a betakarítás kezdetének napja, a parasztság ünnepe volt. Napirend előtt felszólal a miniszterelnök és szót kér a szlován nemzetiségi szószóló is. Lesznek interpellációk, megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, valamint kérdéseket is feltehetnek a kormány tagjainak a képviselők. A parlament lefolytatja a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló, valamint a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás korlátozásával összefüggő törvényjavaslatok bizottsági jelentésének és az összegző módosító javaslatoknak a vitáit is. Négy függetlenként indult jelölt közül Gulyás Ágnest választották meg újra a Borsodabolyai-Zemplén vármegyei Arnót polgármesterének a tegnap tartott időközi választáson. A településen a képviselőtestület feloszlása miatt írta ki időközi polgármester és egyéni listás választást. Irán azt állítja, ismét kizárólagos ellenőrzése alatt áll a Hormuzi szoros az elkövetkező 30 napra, közben újabb légicsapást intézett iráni célpontok ellen az amerikai hadsereg még szombaton. Donald Trump amerikai elnök ismét Irán elpusztításával fenyegetőzött, mert szerinte Teherán megsértette a tűzszünetet. Ukrán drónok mértek csapást oroszországi célpontokra tegnap, köztük egy olajfinomítóra a déli krasznodari határterületen, közölték a helyi hatóságok. A lángra kapott szlavjanszki finomító magánkézben lévő üzem, amelynek napi feldolgozó kapacitása mintegy 100 000 hordó. Oroszország szilárdan áll a lábán és kész küzdeni az érdekeiért és jövőért, jelentette ki az orosz elnök az Egységes Oroszország Kormánypárt kongresszusán. Vladimir Putyin úgy fogalmazott, nehéz időket élnek át, de sokat tudtak tanulni ebből. Végül az időjárásról, kevés gomoly felhő lehet az égen, az északi középhegységben és a keleti vármegyékben esetleg záporzivatar kialakulhat, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt, a csúcshőmérséklet 38-40 fok körül alakul, híreinket hallották.

0: mindennapi egészségünk.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban ellátogatunk az Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete Egerjó támogató terek Szederfa otthonába, ahol Apostol Viktóriával, az Egyesület szakmai vezetőjével körbejárjuk, bemutatjuk hallgatóinknak, mivel is foglalkoznak gondozatjaik, fiataljaik. A Zugó utcai ingatlanban nappali foglalkoztatás, munkavégzés történik. A mai alkalommal megismerhetjük, az Egyesület hogyan tudja segíteni az értelmileg akadályozott embertársainkat a minél önállóbb életvezetésre, milyen a munkaszervezés és miért fontos a napirend kiszámíthatósága. Bemutatjuk továbbá az úgynevezett csodaszobát is, mely egy különleges, biztonságos és stresszmentes környezetet biztosít számukra. Ha tehetik, tartsanak velünk! Korábban beszélgettünk már a Gyöngyház Egyesületnek a tevékenységéről, és arról is, hogy ugye itt Egerben is megnyithattátok a nappali intézményeteket. Nagyon köszönöm, hogy beszélgethetünk újra, és most itt személyesen helyszínen lehetünk, és majd bemutatjuk a kedves hallgatóknak, hogy mivel is foglalkoztok, és mi is ez az intézmény. De egy pár szóban idézzük fel, hogy mikor költöztetek ide, milyen céllal jöttetek, és hogy milyen tevékenység folyik itt.
2: Az Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete 21 éve indította meg az első házát Ikladon, a székhelyünk Ikladon található. Az elmúlt 21 esztendőben 3 támogatott lakhatással, nappali fejlesztő foglalkoztatással és védett munkahelyen akkreditált foglalkoztatással. Ez csak egy kitekintés volt, hogy lássátok, hogy kik is vagyunk mi, mert hogy 3 évvel ezelőtt egy csodálatos pályázat keretében lehetőségünk nyílt a bővülésre, és Egerre esett a választásunk, és 2024 januárjában itt Eger belvárosában 3 támogatott lakhatásba tudott beköltözni 666 fiatal, és van egy nappali házunk is, nappali foglalkoztatónk, ahol a támogató szolgálatunk is működik, és ahol védett munkahelyen, akkreditált foglalkoztatás keretében tudunk biztosítani megváltozott munkaképességű munkavállalóknak, a fiataljainknak munkát, munkabérért dolgoznak.
1: Hol nézelődtetek az ingatlanok között? Tehát, hogy nyilván ez volt az egyik, amit megnéztetek, de mi volt a fő cél, amikor ide költöztetek végül, hogy mit szeretnétek látni abban az ingatlanban?
2: Szuper a kérdés, mert hogy gyakorlatilag azzal a misszióval és szemlélettel függ össze a kérdésed, amit mi elsődleges fókuszként tekintünk. A méltóság és a partnerség fókuszában igyekszünk a mindennapokban tevékenykedni, és az volt a cél, hogy olyan ingatlanokat keressünk, ahol nem eldugjuk a fiatalokat, hanem ez a belvárosban található valódi kapcsolódások, a szolgáltatások valódi elérése tud megvalósulni. Eredendően nem az volt a cél, hogy az Eger táblán túl egy régi, bezárt panzióba költöztessük őket, hanem az, hogy visszakerülhessenek, hogy a fiatalok a hétköznapi élet színterein találkozhassanak bármilyen szolgáltatással, a szomszédainkkal, a postán találkozhassanak velük az emberek. Azt szerettük volna, hogyha valódi kapcsolódások mentén történik egy olyan ingatlan választás, amiben nem eldugjuk őket, hanem a valós életterekbe tudnak ők jelen lenni. Úgyhogy a belvárosban vásároltunk 3 ingatlant, nincs egymástól messze. Az egyik a Koszorú utcában, a másik a Hősök utcában, a harmadik pedig a Foglár utcában.
1: És itt a Zugó utcában hogyan találtátok meg ezt az ingatlant? Miért néztétek meg, vagy hogyan keltette fel az érdeklődéseteket?
2: Hát ez abszolút az isteni gondviselésnek. Kaptunk egy fülest, hogy itt esetleg eladóvá fog válni egy ingatlan, és azt éreztük, hogy ezt a házat nekünk találták ki. Ez egy sarokház, gyönyörű nagy kerttel, olyan különálló nagy szobákkal, ahol a kézműves foglalkozás, a terápiás tevékenység méltón tud megvalósulni, és nagyon örültünk, hogy a tulajdonos úgy döntött, hogy nekünk adja el.
1: Eltelt 2 év, több mint 2 év. Hogyan érzitek magatokat azóta? Belaktátok-e a teret?
2: Abszolút. Ugye említettem, hogy a nappali foglalkoztatás helyszíne a Zugó utcai ingatlanunk. Továbbá itt is van védett foglalkoztatás és akkreditált foglalkoztatás keretében, akkreditált munkavégzés keretében fizetést tudunk biztosítani a nálunk dolgozó fiataloknak, és kézműves műhelyekben tudnak ők kiteljesedni. Kerámia műhelyben, szövőműhelyben és a kertészetben vállalnak minden nap felelős munkát.
1: Honnan jött a gondolat, hogy ezekkel a területekkel foglalkozzanak a fiatalok?
2: A természetben végzett munka és a növényekkel, a gondoskodással kapcsolatos tevékenységek egyébként is terápiás jellegűek bizonyítottan. Azonban mindig azt szoktam mondani, hogy az agyaggal való munka az földdel, a keret, a szövés, a szövőkeret mentén pedig keretez. És mindenkinek valami másra van szüksége, mind a három terület hosszú évek tapasztalata a támogató hatásáról, úgyhogy ezért estek ezekre a választások.
3: Itt ülünk most egy pihenőszobában. Ugye ez egy ilyen téli kert, ami mitől különleges az itt lévő fiataloknak?
2: A pihenőszoba azt a lehetőséget biztosítja, amiben az esetlegesen szenzorosan túlérzékeny, vagy a túl sok inger okán a közösségi térből kizsilipelni vágyó fiatalnak van arra lehetősége, hogy elvonuljon egy olyan helyiségbe, ahol ő méltón tud lenni, és az én idejében rendezni tudja a gondolatait, meg tud nyugodni, és kevesebb az inger, mint a közösségben, ahol ő túlterhelődött.
3: Láttam, hogy vannak itt ugye napi rendek, be van osztva, hogy ki, mikor, mit, hol csinál. Ez a szoba erre érvényes? Ez a beosztás? Vagy itt aki akar bejön, és nincs sorrend?
2: Szuper a kérdés. Azt szoktam mindig mondani, hogy minden mindennel összefügg. Onnan indítok, hogy a gyógypedagógiai munkánk alapja a bejósolhatóság, a kiszámíthatóság és a tervezhetőség. Neurotipikus esetben is elképesztően fontos, hogy legyen egy olyan mentális horgony, egy fogódzó, amiben tudom, hogy mi történik velem azon a napon, vagy azon a héten. Értelmileg akadályozott és vagy autizmussal élő fiataloknál és régebb óta fiataloknál pedig még inkább meghatározó, hiszen azt a biztonságot nyújtja a kiszámítható, bejósolható keret, ami az ő teljes mentális jólétéhez szükséges. Tervezetten is lehet a napirendbe beiktatni, hogy ő elvonul ide, de hogyha igény van, jelzi, az egyéni szükséglete indokolják, akkor pedig természetesen még van erre lehetősége, de van erre még egy extra külön helyiségünk is, ahol ez meg tud valósulni, egy úgynevezett fejlesztő szobánk, a Snooze Ellen szobánk.
3: Erre majd későbbiekben ki fogunk térni, hiszen oda is ellátogatunk majd, és akkor megpróbáljuk átadni a hallgatóknak, hogy mi is ez a szoba tulajdonképpen. De mielőtt oda még eljutnánk, beszéljünk kicsit arról, hogy hogyan fog itt alakulni a nyári üzemmód.
2: Hát ahogy berobbant ez a nagy meleg, egy kicsit újra kellett terveznünk. Alapvetően ugye a kertet gondozzák a fiataljaink, vannak magas ágyásaink, ahol a saját növényeinket gondozzák, de ebben a melegben ugye nem lehet olyan sokáig a napon maradni, úgyhogy itt folyamatos újra tervezésben vagyunk. Alapvetően a mindönállóbb életvezetés, amiben kísérjük a nálunk élő fiatalokat, úgyhogy a mindennapokban a háztartási folyamatok gyakorlása, feldolgozunk élelmiszereket, akár közösen elkészítünk ebédet és vagy vacsorát, melyben ők aktív részt vállalnak, közös vásárlások ebben a nagy melegben egy klimatizált

0: megismertoztunk benne, és a partján is piknikeztünk, viszont ami most vár ránk a következő hetekben, az egy közös táborozás, Sukuróra indulunk, és bár most a Velencei tóban nincsen túl sok víz, de egy olyan táborhelyet találtunk, ahol van saját medencénk, és a mostani tábor különlegessége, hogy az ikladi csapattal közösen valósul meg a tábor, pontosan 80-an megyünk Egerből és Ikladról, úgyhogy nagyon izgalmas, ilyet még nem csináltunk.
1: Hogyan jött a gondolat, hogy szeretnétek most összeadni a csapatot?
0: Elsősorban szakmai döntés született, ugye ez a harmadik esztendő, hogy itt megindult nálunk az élet Egerben, és az első két évben azt éreztük, hogy még fontos, hogy összeszokjon a csapat. Legyen egy olyan kohézió, amiben így biztonságosan el lehet indulni egy egyhetes ottalvós történetre, az egy nagyon intenzív, többször 24 órás együttlét, és az első két évben csak napközis tábor jelleggel indítottunk napi kirándulásokat különböző helyszínekre, és most azt éreztük, az ikladi csapattal már több mint 20 éve minden nyáron egyhetes táborra kelünk fel, hogy ebben az évben így mintát adva az egri csapatnak, hogy érezzék, hogy ez hogy is szokott alakulni, közösen próbáljuk ezt meg. Nagyon izgalmas, a 80 fő az nagyon izgalmas.
1: Mennyire várják az egri fiatalok, hogy egyrészt a tábort is, másrészt azt, hogy ilyen sokan együtt legyenek?
0: Nagyon várják, most már hónapok óta készülődés lázában égnek. Egészen pontosan januárban azt mondtam, hogy leghamarabb május 1-én kérdezhetik meg, hogy ki kivel lesz egy szobában, mert minden nap, minden perce erről szólt. Május 1-től komolyan vették, és meg kellett csinálnom a szobabeosztást, úgyhogy nagyon-nagyon várják, készülnek, van, aki már bepakolta a táskáját, szóval nagyon intenzív várakozás vette kezdetét. Július végén indulunk útnak.
1: A segítők hogyan állnak ehhez a tábori kérdéshez? Mennyire lesz ez nagyobb feladat egyébként részükre, részetekre?
0: Sokkal intenzívebb az együttlét, de azt tudom mondani, és borzasztóan örülök, hogy a segítők legalább annyira izgatott várakozással tekintenek a július végére, elképesztő sok ötlettel, programjavaslattal, úgyhogy nagyon, nagyon izgalmas lesz.
1: Tekintsünk körbe akkor a házban.

0: Belépvén a házba, itt van a konyha, ahol nagyon szépen fel vannak címkézve, hogy mi micsoda hol van. Itt ugye hát tulajdonképpen fotókat láthatunk. Miért fontos ez a fiataloknak?
1: Ez pontosan amiatt a kiszámítható és bejósolható keret miatt fontos, amit korábban mondtam, hogy a figyelmet is összpontosítsuk. Azok a fotók vagy piktogramok találhatók a szekrény bizonyos pontján, amik remélhetőleg mögötte vannak. Tehát, hogyha a szekrény elején, a polc elején egy bögre van, akkor oda kerülnek fel a bögrék. Mert ugye mind önállóbb életvezetésben kísérjük a fiataljainkat, és nem azt szeretnénk, ha az életük passzív elszenvedői lennének, hanem az aktív formálói és részesei. És ugye ez nem egy szálloda, ők aktívan részt vállalnak a mindennapi folyamataikban, mosogatásban, kibepakolásban, mosogatógépből való bepakolásban és kipakolásban is részt vesznek a konyha rendezésében, és ez egy ilyen plusz segítség. Ahogy említettem, egy olyan biztos horgony, amivel tudom, hogy oda szükséges felpakolnom az adott konyhai eszközöket.
0: Mit szoktak csinálni itt a konyhában azon túl, hogy mondjuk isznak egy pohár vizet?
1: Szuper a kérdés. Élelmiszert mentünk az élelmiszerbankon keresztül, és szerencsére itt Egerben is már egy ideje van lehetőségünk erre, és a mentett élelmiszert a csapatunk fel is szokta dolgozni, és a mindennapokban segít nekünk a mentett élelmiszer az étkezés kipótlásában is, de hogy azokat a fajta egyszerű konyhai feldolgozó folyamatokat, a rendszer szemléletet, és az, hogy nem készen kerül elém egy pástétom, hanem az, hogy az micsoda és hogyan is került ide, ezt is szolgálja.
0: Mindenki szeretne ebben a tevékenységben részt venni, vagy ez egy kötelező elem, hogy ők mondjuk az élelmiszert feldolgozzák? Hol van itt a fókuszpont?
1: Ez egy nagyon nehéz és összetett kérdés, mert hogy például én sem szeretnék otthon takarítani nagyon sokszor, de sajnos egy kötelező eleme az életemnek, és nyilvánvalóan, hogyha azt mondom, hogy a szemléletünk és a támogatásunk fókusza a méltóság és a partnerség mentén valósul meg, és a mind önállóbb életvezetés az, amiben szeretnénk őket támogatni, annak szerves része az, hogy az egyszerű háztartási tevékenységekben is részt veszek, és nyilvánvalóan ez nem erőszak mentén történik, mindenkit az egyéni szükségletei és képességei mentén kapcsolunk be, és olyan folyamatokban, amikben sikerélményt ér el, és amit örömmel végez. Ha valakinek a sztereotíp érdeklődési köre a különböző kardok például, és ez nem egy fiktív példa, ő például szívesen vesz részt a hámozásban és pucolásban, mert a kard éle erősen összeegyeztethető például a hámozóéval, és akkor valami kedves mesét sző a köré, miközben pucolja a répát. Tehát igyekszünk az egyéni szükségletekre koncentrálni, de a valóságban támogatni őket.
0: Azon túl, hogy most a konyhát láttuk, mi van még itt a földszinten, mert ugye emeletes házról van szó.
1: Így van, a földszinten a nappali és a közösségi tér mellett még két irodahelyiség és mosdó található, ugye ez a közösségi tér biztosítja az étkezés helyét is, és az emeleten találhatóak a kézműves műhelyeink, amiről beszéltünk, és hogyha fölmegyünk az emeletre, akkor ott négy szobában különböző kincsek találhatóak.
0: Kukkantsunk meg! És hogyha megérkezünk ide az emeletre, akkor rögtön látható az a táblázat, amit már korábban említettünk. Egy kicsit pillancsunk rá, hogy mitől különlegesek ezek a táblák, és mit láthatnak itt, és nyilván nekik ez mitől sokkal nagyobb segítség a napokban.
1: Így van, itt az emeleten több tábla is rögzítve van, és ez pont azt a biztonságos napi rendet és keretet biztosítja, amiről korábban beszéltem, a bejósolható, kiszámítható struktúrált keretet, ami a biztos mentális horgonya mindennapokban. Az első tábla azon az év, a hónap, a nap szerepel, mert hogy minden napot egy napindító csoporttal kezdünk meg. Ennek az a célja, hogy térben, időben elhelyezzük magunkat, és hát így üzemi hőfokra hozzuk magunkat aznapra, lássuk, hogy ki melyik műhelyben fog dolgozni, mi fog történni aznap. Van-e valami változás, valami eltérés ahhoz a ritmushoz képest, amiben szoktunk működni? Tehát az első tábla az egy térben, időben való biztos tájékozó. Itt látható az is, hogy egy nyíl mutatja a fiatalokkal, reggel közösen megbeszéljük, hogy milyen az időjárás, és oda is forgatják. A másik tábla pedig a napot struktúrája, a munka
2: munkaidőt struktúrája. Itt látható, hogy a reggeli csoport után a munkavégzéskor melyik segítő, melyik műhelyben milyen munkafolyamatokat fog végezni a fiatalokkal, lombsöprés, vagy a növények a magaságyásokban való gyomlálása, öntözése lesz a feladat. Ugye van egy olyan műhelyünk, ahol közösen feldolgozzák az ételt, és egyszerű háztartási feladatok keretében elkészítik maguknak az ételt. Látható, hogy melyik segítő, melyik fiatallal gyakorolja ezt a folyamatot. Az ebéd után szintén van egy csoport, egy közös bevásárlás a közeli boltban, ahol az önrendelkezést, a pénzhasználatot lehet gyakorolni. A délutánban pedig van egy közösségi mozgás. Vannak szabadtéri sporteszközeink, és vagy váltásban lazítva, már korábban említett, de majd külön kitérünk rá, szenzoros szobánkban.
3: Fontos, hogy itt is fotókat láthatunk, ennek mi az apropója?
2: Azért nagyon fontos, mert vannak olyan fiataljaink, akik bizonytalanabbak a betűk világában, és hogyha egy tevékenység a fotó mentén jelenik meg, és látja, hogy annak a tevékenységnek a képe mellett az ő saját arcképe van, akkor az egy olyan méltó keretet ad, hogy nem szükséges, hogy ismerje a betűket, pontosan látja, hogyha az ő arcképe a magaságyások mellett van, akkor ő azon a napon a kertészetben fog dolgozni, és gyomlálni fog a magaságyásban.
3: Látható még itt egy kis rajzolt szülinapi torta, és feliratok is. Lesz most majd szülinapi buli is akkor.
2: Holnap az egyik lakónk a 49. életévét tölti be, és egy közös tortasütés történt a tegnapi napon. Még azt is mondta, hogy ő fekete erdőtortát szeretne kifejezetten, úgyhogy a kívánságára egy két emeletes fekete erdőtortát készített a konyhai kreatív csapat a tegnapi napon. Ő pont orvosi vizsgálaton volt és vásárolt, úgyhogy nem tudta, hogy ez a torta elkészült. Meglepetés szülinapi bulir vár rá holnapi napon.
3: Akkor még egy általán nem is sejt semmit.
2: Mint hogy a társait felszoktuk köszönteni, azért ezt titokban várja, és ennek a fiatalembernek az egyik különleges sztereotíp érdeklődési köre a vonatokra koncentrálódik, és minden nap ilyen óvatos utalásokat tesz rá, hogy születésnapja lesz pénteken, és szereti a vonatokat, tehát így biztosra megy, de konkrétumot még nem tud.
3: Nagyon jó meglepetés lesz ez neki. Mere, mehetünk itt tovább, ugye itt vannak a műhely foglalkozások is az emeleten. Mivel foglalkoznak, melyik szobában a fiatalok?
2: Itt két kézműves alkotó műhely talál. Az egyik tevékenység egy puhább anyaggal, a fonallal és a szövőkerettel dolgozik, a másik műhelyben pedig az agyaggal dolgozunk, kerámia műhely működik, az egyik földdel, a másik keretez, minden fiatalnak másra van szüksége, van olyan munkatársunk, aki esetleg nehezebben viseli, ha a kezéhez valami hozzáragad, nem tölti el biztonsággal, hogyha földes marad a keze, és ettől feszülté válik, viszont az a puha sejmes anyag, amit a fonal biztosított, pedig komfortosan és örömmel méltón tud a műhelyben részt venni.
3: Kukkancsunk be ide ebbe a szobába, hogy akkor mik is készültek el.
2: A kerámia műhely apró dísztárgyakat, ajándéktárgyakat készít. Vásárokban szoktuk ezeket értékesíteni. Az a vásár, ahol rendszeresen járunk, az Budapesten az Erzsébet téren a Hello piac. Ez egy kézműves vásár. Azt szoktam mondani, hogy gombából nem tudunk annyit készíteni, amennyit ne tudnánk eladni, úgyhogy ha itt körbenézünk az asztalon, akkor is látszik, hogy gombák vannak minden mennyiségben. Ezek olyan gombák, amiket így a kertbe le lehet rakni a növények mellé, vagy leszúrhatóak ültetett növények mellé is. Elképesztően helyesek és hatalmas sikerük van. Alapvetően az életünket a keresztény évkör struktúrája, és igyekszünk a termékeinket is ennek mentén figyelembe venni és készíteni. Úgyhogy húsvétra, karácsonyra leginkább ez a két nagyobb ünnep, amire fel tud készülni egy raktárkészlet a személyes kézzel készült termékekkel, azokra igyekszünk koncentrálni. Úgyhogy ilyen egyszerűbb, kisebb és nagyobb dísz- és ajándéktárgyak találhatóak még itt.
3: Korábbi beszélgetésünk alkalmával szóba került az is, hogy majd Egerben is láthatóak lesznek ezek a termékek. Hol tartunk most, és mik a terveitek?
2: Egy kis technikai idővel futunk most, mert bár sikerült megvásárolnunk egy csodálatos kemencét, hogy ne kelljen ikladra hordanunk kiégetni az Egerben elkészült kerámia tárgyakat, sajnos bővíteni szükséges a hálózatot, de még csak nem is nálunk, vagy nem csak nálunk, hanem az utcában is, és ennek van egy kis technikai ideje. Most első körben a jövő nyár az, amit így a szolgáltató be tudott lőni, mint elsődleges időpontot, úgyhogy jelen pillanatban a szövés, amire és a puha anyaggal, a fonallal való különböző kézműves ajándék és dísztárgyak készítése a prioritás. Hosszú távon az a tervünk, hogy szeretnénk, hogyha láthatóvá válhatnának a fiataljaink, és láthatóvá válna az, hogy ők értékteremtésre képes, értékes felnőttek, és nagyon szeretnénk, hogyha azok a tárgyak, amiket ők szívvel és lélekkel készítenek, azok Eger számára is minél nagyobb körben láthatóvá válnának, és van olyan tervünk hosszú távon, hogy szeretnénk egy üzletet bérelni valahol a Dobótér közelében, hogy minél nagyobb közönség megismerkedhessen az Eger jó támogató terek kreatív alkotóival és a munkáikkal.

0: Több különleges szoba is van itt egyébként, de hát egy igazán különleges a sarokban elbújva. Mi ez a szoba, és milyen céllal hoztátok létre?
1: Borzasztóan régen vágytunk egy ilyen csodavarás szobára, ez az úgynevezett snúzelen szoba, más néven egy ilyen multiszenzoros szoba, egy multiszenzoros környezet. Ez egy olyan speciálisan kialakított, biztonságos és harmonikus helyiség, amelyben a legkülönfélebb ingerekkel találkozhatunk, fény, hang, illat és a tapintás ingereivel, ami egyszerre nyugtatja és stimulálja az érzékszerveinket. Ez elsődleges célja a relaxáció, a stresszoldás és a kognitív és a motoros képességeink fejlesztése. Értelmileg akadályozott és vagy autizmussal élő embereknél pedig hordoz egy extra hozzáadott értéket, kizsilipelni abból a fajta ingeráradatból, mely számára nem komfortos, és találkozni azokkal, melyek kifejezetten biztonságot adnak számára, ami örömmel tölti őt el, és azokat az eszközöket kapcsoljuk be, fény, hang, illat, stimulációjára, ami számára biztonságos és komfortos. Egy vízágy található benne, egy óriási fénycső, olyan kivetítő, ami az univerzumot mutatja be, közben illat és aromaterápia is működik. Nagyon-nagyon szeretik a fiatalok itt kizsilipelni és megnyugodni.
0: Hogyan fogadták, amikor a szoba maga elkészült, vagy várták-e már nagy izgalommal azt, hogy lesz majd egy ilyen szoba? Elmondtátok-e előtte?
1: Nem ismerte egyik fiatalunk se, de sokat beszéltünk róla, hogy ne érje ismeretlenül őket, és hogy kedvet csináljunk. Bevallom, hogy a legnagyobb sikere már a tervezési fázisban és azóta is a vízágynak van. Elképesztő az a várakozás, amivel az ő idejükbe érkezést várják, hogy a vízágyon egy picit lebeghessenek.
0: Hogyan kell elképzelni az ő itt töltött idejüket? Ők akkor ilyenkor egyedül vannak bent, vagy valaki mással vannak bent?
1: Ez egyéni igény, szükséglet és szakmai megfontoltság is és vagy a válaszom, hiszen elengedhetetlen, hogy bent legyen a segítő szakember, hogy elindítsa ezeket az eszközöket, de utána az egyéni szükséglet mentén, hogyha szeretne a fiatal egyedül maradni, és az valóban biztonságos, hogyha ő ott marad, akkor a megbeszélt keretben ő tud akár egyedül is lenni a szobába, és olyan is van, aki kifejezetten szeretné, hogy legyen ott vele egy segítő, csak maradjon mellette az ágyon, vagy fogja a kezét, vagy beszéljen hozzá. Mindenkinek nagyon eltérő az, ahogy ő ki tud zsilipelni egy kicsit a monoton mindennapi hangzavarból.
0: Kicsit így ránézve a szobára, olyan, mintha a csodák palotájába esnénk be, hiszen egyébként is a fények nagyon nyugtatólag hatnak ugyan, de hívogatónak is mondanám.
1: Abszolút. A fiatalok is azt szokták mondani, hogy ők mennek a csodaszobába. Annak ott külön rítusa van, hogy hogyan lehet oda betérni. Az egy olyan teljesen módosult tudatállapotban töltött idő, amikor ők tudják, hogy valóban van egy olyan én idő, amikor teljesen ki tudnak lépni abból a mindennapi hangzavarból, és az csak az ő egyéni én idejük, amit ott tudnak tölteni. Olyan fények, olyan hangok, olyan illatok mellett, ami egy ilyen biztos mentális horgony.
0: Beosztás szerint működik ez akkor, vagy ha valaki igényli napközben, akkor ő csak bejelentkezik, úgymond, és jön a segítővel?
1: Hogyha érzelmileg kibillent a napban, akkor természetesen van arra lehetőség, hogy itt meg tudjon nyugodni, de egyébként a napnak van egy olyan tervezett struktúrája, amiben mindenki fel tud ide jönni a nap egy bizonyos pontján. A napi rendben ez is szerepel.
0: Mennyi időt töltenek itt el átlagosan a fiatalok?
1: Ez is változó, hogyha valaki érzelmileg kibillent, és több időre van ahhoz szükség, hogy megnyugodjon, hogy újra vissza tudjon térni a közösségbe, mert esetleg valami konfliktusa támadott a társaival, vagy egy belső konfliktus született meg benne, akkor itt is igyekszünk igazodni az egyéni szükségletekhez és igényekhez. Ilyenkor újra tervezünk, és lehet ez hosszabb idő is, de körülbelül egy 20-25 perc az, amit itt szoktak tölteni a szobában.
0: Említetted, hogy a vízágy az egyik legkedveltebb. Mi az, amit még nagyon szeretnek ebben a szobában? Láttam itt ugye a matatófalat is például.
1: A matatófalon a legkülönbözőbb apró készségek gyakorolhatók, az elvarázsolja még őket, a különböző zárak, lakatok, cipőfűzők, elhúzó reteszek világa az nagyon varázslatos, azonban még a masszázsfotel az, ami különlegesen örömmel tölti el őket, és van egy kivetítő, ami gyakorlatilag gyakorlatilag a csillagoseget, az éjszakai csillagoseget vetíti a fejünk fölé. Ugye ez egy elsötétített szoba, ahol a fény nem tud beáramlani, és nagyon klasszul és csodálatosan hozza az éjszakai fényeket.
0: Itt már a megérkezés is sejteti azt, hogy különleges helyre jönnek. Mi ez a fényfüggöny?
1: Szuperul mondtad, ez egy fényfüggöny. Gyakorlatilag itt megyünk át a csodaországba. Ennek van egy fizikai kapuja is, hogy érezhető legyen egy olyan objektív mutatója, hogy itt most valami más térbe érkeztem. Ezt a célt hivatott betölteni.

0: Többször elhangzott már ugye korábbi riportokban is, hogy nagyon nagy figyelmet fordítotok arra, hogy megmutassátok a fiataljaitokat, és hogy kapcsolatot tudjatok kialakítani másokkal, akár közösségekkel, vagy az itt élő emberekkel. És ugye nemrégiben volt a kutyás véradás is. Ez hogy sikerült? Ez már a második alkalom volt.
1: Így van, április 10-én szerveztük meg. Ez egy kutyaasszisztált véradás. Bennünket eredendően az egyesületünket is életre hívó misszió és szemlélet vitt bele ebbe a projektbe, hogy eredendően az önzetlen adás az, ami életre hívta a szervezetet, és hát mi lehetne annál önzetlenebb, mintha a saját vérünket adjuk egy másik ember jól létéért. Továbbá nagyon szerettük volna, hogyha láthatóvá válnak a fiataljaink itt Egerben, és a véradóknak a saját maguk által készített kézműves termékeinkkel is készültünk ajándékba, és itt volt egy kiállító sátor is, hogy lássák, hogy értékteremtésre képes, értékes felnőttek, akik értéket alkotnak a világban. Elképesztően izgalmas volt a nap, kora délutántól már hatalmas szeretettel vártuk ide a nappali házunkba a bátor és önzetlen véradókat a kutyusukkal együtt. Ahogy említetted, ez már a második alkalom volt, a Rehaboldog Bozi Erikával és a Magyar Vöröskereszt Heves vármegyei szervezetével közös összefogásában álmodtuk meg, és összesen 60 elhivatott kutyás véradó gazdi érkezett, hogy önzetlenül segítsen másokon, és nagyon hálásak voltunk nekik.
0: Mivel szeretnétek majd a harmadik alkalommal előrukkolni? Lesz-e valami változás ebben esetleg?
1: Még olyan közelének érzem az április 10-ét, hogy bevallom, hogy erre még nem gondoltam. Nem tudok erre jelen pillanatban válaszolni. Az biztos, hogyha a harmadik véradáson is találkozunk a mi oldalunkról, akkor is a fiataljaink, az ő láthatóvá válásuk és az ő önzetlen adásuk szimbolikája visz bennünket továbbra is.
0: Mivel szeretnétek ezt a kifelé nyitást még esetleg megtoldani? Tehát hogyan próbáltok kapcsolódni az emberekkel?
1: Azt szoktam mondani, a fiataljaink fejlesztése és mindennapi kísérése és támogatása során is, hogy nem mesterségesen, hanem a mindennapi élet természetes folyamataiba való kapcsolódás mentén megvalósuló történetekben látom a legnagyobb értéket. Hogyha otthon egy reklámújságból nézem meg, hogy mennyibe kerül a joghurt, és elég rá a pénzem, abban is van egy érték, a tervezésért, de hogyha azzal a pénzzel elindulok a valóságba, és a valóságban találkozok valódi emberekkel, a boltban mosolygós arcokkal, a pénztárnál tudok köszönni a kedves pénztárosnak, van egy önrendelkezésem, amiben én döntök, hogy melyik üdítőt szeretném megvásárolni, és közben van lehetőségem a valódi kapcsolódásokra, a valóságban, a buszon, a bolton, a postán, azt gondolom, hogy ennél több nem történhet meg. Úgyhogy a láthatóvá válás és a valódi közösségbe való integráció az, amiben így hiszek.
0: Programot esetleg terveztek valami, ha nem is kutyaasszisztált véradás, de mondjuk egy ilyen koprodukciós programot?
1: Mindenképpen szeretnénk a termékeinkkel megjelenni, hogy láthatóvá váljanak a fiatalok. Az elmúlt hónapokban több megkeresés is érkezett, és hát így a háttérben több kapcsolódásunk is elkezdett alakulni. Erről most még nem tudok és nem szeretnék nyilatkozni, de igen, van olyan kávéház, olyan kiállítóterem, akikkel tervezünk a jövőben közös együttműködést.
0: Kitekintettünk itt a kertre is, ami nyilván hívogató szintén a fiataloknak. Mit jelent számukra a kert azon túl, hogy nyilván a magas ágyást gondozzák, de miért fontos az nekik, hogy a természetben kint legyenek?
1: Ez mindannyiunknak nagyon fontos. Egy kicsit az elmúlt időben azt érzem, mintha így elvesztettük volna a valódi kapcsolódásunkat a természettel. Az a fajta meditatív, struktúrált tér, ami biztonságot és nyugalmat teremt a maga természetességével, a növényekkel, a fákkal, amik egyébként a biztos árnyékot is nyújtják, az elengedhetetlen szerintem abban, hogy így mentálisan feltöltődjünk és jól legyünk, és ezzel nincsen ők sem máshogy.
0: És hát ugye az ő kényelmük őket szolgálja továbbá, még az is, hogy van itt kemence, ugye a kinti játszótér, tulajdonképpen játszótérnek mondanám, tehát ilyen foglalkozó tér, ami még segíti őket.
1: Így van, itt a kert lehetőséget nyújt az elvonulásra és szintén az egyéni szükségletek mentén, hogyha valaki egy hűvösebb árnyékba szeretne egy kicsit elvonulni, feltöltődni, az én idejét tölteni, lehetőség van arra is, hogy a közösség hangosabb részével legyen együtt, egy közös kiülőterasz, egy sütögető, egy kemence, valamint ahogy említetted, olyan szabadtéri sporteszközök telepítése valósult itt meg, ahol az aktívabbak is a szabadtéren kiteljesedhetnek.
0: És hát egyet még említsünk meg így a riport vége felé, hogy az udvarról nyílik a kamra, amiben mit találhatunk továbbá?
1: A kamra és az éléstárunk egy olyan helyiség, ahol eredendően a mentett élelmiszereinket tároljuk. Most már évek óta van egy együttműködésünk a Magyar Élelmiszerbankkal. Ez egy óriási segítség és anyagi tehermentesítés. Továbbá nagyon boldogok vagyunk, hogy részesei lehetünk egy olyan folyamatnak, amiben nem kukába kerülnek ezek az élelmiszerek, hanem hasznosítani tudjuk és fel tudjuk használni. Mindemellett van egy pedagógiai vonala is, mert hogy azok a gyümölcsök, zöldségek, amik esetleg már nehezebben eladhatóak, és hozzánk kerülnek, mert nyomottabbak, megpuhultak, esztétikailag már nem feltétlen ehhez nyúlnak a vásárlók. Ezeket mi feldolgozzuk a fiatalokkal közösen, lekvárokat, szörpöket készítünk belőle, paradicsompaprikából közösen lecsót, egy olyan komplex tevékenység valósul meg, amiben a háztartási folyamatok gyakorlása is megtörténik. A téli, őszi időszakban örömmel nyitják ki azokat az üvegeket, amikben az ő baracklekvárjuk van benne, és borzasztóan örülünk annak, hogy ezek az élelmiszerek nem kerültek a kukába, és nagyon hálásak vagyunk az Élelmiszerbanknak, hogy benne lehetünk ebben az együttműködésben.
0: És hát ugye itt a magas ágyásokban is olyan zöldségek teremnek majd meg, amivel gondolom foglalkoznotok kell majd.
1: Abszolút, hát ez még az extra hozzáadott érték, amikor magról kezdtek el palántázni a fiatalok valamikor az év elején, és a magas ágyásba való elültetés után egyszer csak a reggelihez és a vacsorához haza tudják vinni a saját paradicsomjukat, újhagymájukat, paprikájukat, talán a jövő héten már borsót fogunk fejteni, elképesztően élvezik, hogy látják a teljes folyamatát, hogy kerül az asztalra, és nagyon büszkék magukra, hogy ennek ők szerves részei voltak.
0: Itt Egerben, ebben a nappali intézményben szeretnétek-e valami fejlesztést, vagy most már kiteljesedtetek, és otthon érzitek magatokat, és csak használni, élvezni szeretnétek?
1: Mindig azt szoktam mondani, hogy fejlődni mindig fontos és kell. Most elsődlegesen azt szeretnénk, hogy itt a hálózatbővítéssel tudjunk majd égetni a kemencékben, és a csodaszép kerámia termékeinket láthatóvá tudjuk tenni. Azt érzem, hogy megérkeztünk, azt érzem, hogy Eger városa is nyitottan és szeretettel fordul a fiataljaink és felénk is, és bízom abban, hogy a továbbiakban is minél többen ismerik majd meg a tevékenységünket és a fiataljaink értékteremtő munkáját.

Elhangzott műsorunkban ellátogattunk az Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete Egerjó támogató terek Szederfa otthonába, ahol Apostol Viktóriával, az Egyesület szakmai vezetőjével körbejártuk, bemutattuk hallgatóinknak, mivel is foglalkoznak gondozatjaik, fiataljaik a nappali foglalkoztatást nyújtó intézményükben. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Berec Renátát hallották. Elhangzott összeállításunkat holnap este 22 óra 10 perctől megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenegy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Veszélyben a 2007-ben mért 41,9 fokos rekord, ma akár a valaha mért legmagasabb hőmérséklet is megdőlhet Magyarországon. Ma és holnap tehát extrém forróság várható, a meteorológiai előrejelzések szerint az Alföldön akár 41-42 fokos maximumokra lehet számítani. Holnap éjfélig országszerte a legmagasabb szintű piros riasztás van érvényben. Figyelmeztetési kritériumot meghaladó, nagyon erős az UVB sugárzás is országszerte, közölte a Hungaromet Nonprofit ZRT. A rendkívüli hőségre tekintettel a fővárosi vízművek 22 ideglenes vízosztót is üzembe helyezett Budapest legforgalmasabb terein, csomópontjaiban, emellett 551 közkifolyó, azaz nyomóskút és a szezonálisan működő 63 ivókút is rendelkezésre áll. Országszerte 110 településen van már érvényben valamilyen szintű vízkorlátozás. 50 fok fölé melegednek a vasúti sínek ebben a kánikulában, tudatta a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közlése szerint egyre több szakaszon kell, ezért óránkénti 20 kilométeres sebességkorlátozást elrendelni, ez pedig nyilvánvalóan késéseket eredményez. A korábbi bejelentésnek megfelelően otthoni munkavégzést rendelt el a közszférában a kormány, és erre kért minden munkáltatót, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter még tegnap közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy ezekben a napokban tetőzik a hőség, ezért az állami intézményben dolgozók számára tehát általánossá vált az otthoni munkavégzés, ha annak feltételei adottak. A kormányfő hasonló ajánlást is megfogalmazott a versenyszféra munkáltatói számára. Emellett ismét azt kérte, lehetőség szerint a szabadtéri munkavégzést halasszák el, ütemezzék át. A hőség holnap érheti el csúcspontját, a hidegfront pedig várhatóan csütörtökön érkezik majd. A hőségben a nyári csúcs 90%-át elérő terhelésre számítanak a szakemberek az elektromos rendszeren. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter már az elmúlt napokban is arra kérte a lakosságot, hogy ahol lehet, mérsékeljék a felesleges energiafogyasztást. Franciaországban az első becslések szerint legalább 1000 haláleset tulajdonítható a kánikulának. Az elmúlt 3 napban 1000-rel több halálesetet regisztráltak, mint az előző hónapokban, arányaiban azonos időszakban. Az országos közegészségügyi szolgálat attól tart, hogy az áldozatok száma várhatóan emelkedni fog. Franciaországban tegnap visszatértek az elviselhetőbb hőmérsékletek a 11 napig tartó történelmi hőhullám után. Vörös riasztást adtak ki a hőség miatt Románia több térségére, egyes autópályákon és országutakon súlykorlátozást is bevezettek. A vörös riasztás az ország csak nem felére, 16, főként Pácium és Erdély megyére érvényes, ott is 39-40 fokra kell számítani. Románia többi térségében narancssárga és sárga hőségriadó van érvényben. A kuláküldözés áldozataira emlékezik az országgyűlés ma, e-heti kétnapos ülésének első napján. Az országgyűlés 2012-ben nyilvánította emléknappá június 29-ét, Péter és Pál napját, amely a hagyomány szerint a betakarítás kezdetének napja, a parasztság ünnepe volt. Napirend előtt felszólal a miniszterelnök és szót kér a szlovén nemzetiségi szószóló is. Lesznek interpellációk, megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, valamint kérdéseket is feltehetnek a kormány tagjainak a képviselők. A parlament lefolytatja a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló, valamint a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás korlátozásával összefüggő törvényjavaslatok bizottsági jelentéseinek és az összegző módosító javaslatoknak a vitáit is. Irán azt állítja, ismét kizárólagos ellenőrzése alatt áll a Hormuzi szoros az elkövetkező 30 napra, közben újabb légicsapást intézett iráni célpontok ellen az amerikai hadsereg a hétvégén. Donald Trump amerikai elnök ismét Irán elpusztításával fenyegetőzött, mert szerinte Teherán megsértette a tűzszünetet. Ukrán drónok mértek csapást oroszországi célpontokra tegnap, köztük egy olajfinomítóra a déli krasznodari határterületen, közölték a helyi hatóságok. A lángra kapott szlavjanszki finomító magánkézben lévő üzem, amelynek napi feldolgozó kapacitása mintegy 100 000 hordó. Oroszország szilárdan áll a lábán és kész küzdeni az érdekeiért és jövőiért, jelentette ki az orosz elnök az Egységes Oroszország Kormánypárt kongresszusán. Vladimir Putyin úgy fogalmazott, Oroszország nehéz időket él át, de sokat tudott tanulni ebből. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lehet az égen, az északi középhegységben és a keleti vármegyékben esetleg záporzivatar kialakulhat, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt. A csúcsomérséklet 38-40 fok körül alakult délután. Híreinket hallották.
2: Reklám.
3: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományait őrző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.

0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Mesterségem címere. Portré műsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! A mai adásban megismételjük a 2019. májusában készített riportomat. Somogyi Krisztinával, a tolcsvai Hélia D. Herba Kastély Központ vezetőjével Tolcsván találkoztam. Hol is vagyunk egészen pontosan, a kastélyon belül?
3: Egy 360 éves kastélynak a falai között vagyunk, és a legimpozánsabb, legszebben díszített nagy termiben vagyunk ennek a kastélynak, ami reneszánsz alapokon nyugszik, de mi már a barokk stílusú átépítés utáni felújított állapotát csodálhatjuk itt meg, és magát a termet könyvtárrá rendeztük be, több mint 300 kötet, köztük a legrégebbi darabbal, ami 1591-ből származik, és egy nagyon izgalmas kertészeti szakkönyv, gyógynövényeket is tartalmazó oldalakkal.
2: Beszéljünk és meséljünk a kedves hallgatóknak a kastély történetéről. Milyen messze kell visszamennünk a történelemben?
3: Egészen 1659-ig kell időutazásban részt vennünk, hogy megérkezzünk a kezdetekhez, amikor is Bónis Ferenc Zemplén-Abolj vármegyéje megépítette ezt a kőházat, ami Tolcsva a legnagyobb kőházai közé tartozott, és hát az évek, évszázadok folyamán több nemesi család is tulajdonosa volt, köztük a Szirmai családi és a Dezsőfi családi is volt ez a kastély, majd pedig a Hélia D. 2010-ben vásárolta meg, akkor már sajnos romos állapotban és elgazosodott kerttel, és hát több éves feltáró munkát és tervezés követően 2015-ben újult meg, hogy aztán 2016-ban megnyithassuk a kapuit a szépségápolás és a tokai bor szerelmesei előtt.
2: Hogyan jött az ötlet a közismert hazai márkának, hogy felkarolja ennek a kastélynak az állapotát?
3: Jelenlegi tulajdonosunk Budaházi Péter nagyon régóta szeretett volna egy ilyen szépséget is magába foglaló és kozmetikai márkát is bemutatni tudó régi épületet felújítani, és mivel a Hélia D. tokai asszús termékcsaládja már a kezdetektől a 80-as évek óta létezik, nem volt kérdéses, hogy hol kezdjen el kutatni ilyen szép régi kastélyok után, mint sem itt Tokaj hegy alján, a tokai asszú és eszencia bölcsőjében. Így jutott el Tolcsváig, ahol szinte csak rá várt ez a romos kétszintes kiskastély, és ahogy meglátta, beleszerelmesedett, és így kezdődött meg a kastély helyreállítása és a funkcióknak a megálmodása.
2: Innen datálható tehát akkor a kapcsolat. Megérkezünk ebbe a kastélyba, természetesen először belépünk a gyönyörű kertbe, amely kert is már egyfajta kuriózum és különlegesség. Miért is?
3: Szépségkertet álmodtunk meg ide, és 24 gyógynövény ágyást emeltünk, ahol olyan növényeket ültettünk, amelyek a történelem folyamán, vagy akár napjainkban is a szépségápolásban otthon, vagy akár kozmetikai készítmények formájában magunkhoz vehetőek és a szépség szolgálatába állíthatóak. Úgyhogy a kedves vendég akár magától is körbe barangolhat a kertbe, hiszen kis táblácskák mutatják be a kozmetikai hasznosítását a növényeknek, és a sétája közben lehet, hogy még egy alvó óriással is találkozni fog.
2: Bizony, bizony, mert ez az alvó óriás is gyógynövényekből alakult ki, ha fogalmazhatok így?
3: Itt alussza álmát ez az óriás, nem olyan régóta. Ezt az óriást már mi álmodtuk ide a kertbe, és gyeptakaróval takarózik, kakukkfűből nő a haja, Ecker Robert szobrász művész pedig keresztúri kőből álmodta meg és faragta meg az arcát és a kezét, és azt szoktuk mondani, hogy a kastélyt felébresztettük Csipke Rózsika álmából, de az óriást hagyjuk aludni, és ez szimbolizálja azt a pihenést, azt a békét és nyugalmat, amit itt a vendégek találhatnak nálunk, ha ellátogatnak hozzánk.
2: Összesen akkor tehát hány ilyen ágyást is találunk a Hélia D. kastély kertjében?
3: A nap minden órájára jut egy, hiszen 24 ágyásunk van.
2: Belépünk a kastélyba, kétszintes épületről beszélünk. A földszinten mit találunk?
3: A boltív alatt benyitva a kastélyba, egy gyönyörű reneszánsz hangulatú boltíves terembe jutunk el, amit a bolt és a kávézó tölt meg. Rengeteg izgalmas kozmetikumot próbálgatnak itt a hölgyek, hiszen itt kinyithatóak a dobozkák, a krémek megszagolhatóak, arcunkra, kezünkre kenhetőek, tehát teljesen testközeli viszonyba kerülhetnek itt a különböző szépségápolási termékeivel. Emellett pedig, hogy ne csak a bőrünket üdítsük fel, hanem belsőleg is felüdüljünk, kistermelői ételeket, italokat, frissítőket, kis harapnivalókat tartunk itt, gyógynövényes ízvilágba kalauzolva a vendégeket, hiszen itt a rózsaszörptől, a ment, a levendulaszörpen át, egy finom rózsateáig elkortyolgathatjuk a finom frissítőket.
2: A közismert kozmetikai márka neve, ahogy említettem is, közismert mindenki előtt. De tudunk arról valamit, hogy honnan az elnevezés? Honnan alakult ki annak idején a Helia D kifejezés?
3: Igen, hát két tagja van a márkának, a D az egyik, ami az egyik legkézenfekvőbb, hiszen Debrecenre utal, ahol a Helia D kozmetikumokat először kezdte el gyártani a Biogál gyógyszergyár. A Helia egy kicsikét messzebbre vezet, mert hogy a Helia D kozmetikumok egy házi kozmetikumra vezethetőek vissza. Nedecki néni volt az, aki napraforgó szárral dolgozva észrevette, hogy a napraforgó szárával munkálkodva a kezének a bőre fiatalosabb, üdébb, feszesebb, rugalmasabb, és elkezdett vele kísérletezni, kis kencéket kever ki napraforgó szár kivonattal,

0: figyelmét magára felvonja, és beleszerelmesedett a napistenbe, de hát hiába való volt a szerelem, viszonzatlanná vált, így naphosszat csak nézte a nap járását az égen, míg nem a végén egy gyönyörű virágszállá változott, és ez lett a napraforgó. Úgyhogy így Héliosz napistenből fakad a napraforgó neve, és így a mi fő hatóanyagunknak a nevére utal a Hélia előtaga márkában. Így áll össze a Hélia D márkanév.
1: Köszönöm szépen, hogy elmesélte nekünk ezt a történetet, hiszen valóban a márkanevet sokan ismerjük, de szerintem kevesen tudnánk elmondani, hogy honnan is ered ez a fajta kifejezés. És azt mondjuk, hogy ez a márkanév, akkor kivétel nélkül mindannyian megemlíthetjük, hogy édesanyáink kozmetikuma ez a kozmetikum.
0: Így van, hála az égnek, nagyon sokunknak édesanyja, nagymamája még él, és mutathatja, hogy az évtizedek alatt használva a Hélia D kozmetikumokat milyen szép maradt a bőrük, és ezek a hölgyek is törzsvásárlóink, illetve hát ugye az unokák számára is átadhatják a Hélia D szeretetét, úgyhogy nagyon sok generáció látogat el ide hozzánk, emlékek felsejlenek, és kipróbálják akár sokan újonnan a kozmetikumokat, akár mások pedig nosztalgiával, de összegzésképpen mondhatjuk, hogy mindannyian megelégedéssel és találnak a maguk számára megfelelő illatú, állagú és hatású krémet.
1: Ha még a kastély földszintjén sétálunk, akkor van egy nagy termük is, ahová nagyobb csoportokat is tudnak fogadni.
0: Így van, a kávézóval szomszédos termünkbe akár 50 főt is le tudunk ültetni. Nagyon hangulatos, kulturális és gasztronómiai eseményeknek volt már ez a terem az otthona, hiszen volt már itt jazz brunch, illetve még Hajas László tiszteletére is egy hajacska tésztás olaszos borvacsorát tartottunk, amikor is egy hajformázó bemutató után, amit Hajas Laci mesterfodrász úr vezetett, egy haj sampon és hajbalzsam készítésébe bonyolódhattak bele vendégeink, majd pedig a szellemi táplálék után valódi testi táplálékot is magukhoz vehettek, természetesen jótokai borok kíséretében, úgyhogy azt hiszem, hogy testnek léleknek egyaránt felemelő estél volt ez az alkalom, és hát ehhez hasonlóan különböző összejövetelek, társasági események is zajlanak, emellett pedig a krémkészítésnek egy-egy gyógynövény bemutató jellegű feldolgozásának is helyszíne lehet ez a szép boltíves terem.
1: A földszintről pedig időközben feljöhetünk, és fel is jöttünk mi is a kastély emeletére, első emeletére, itt beszélgetünk most a könyvtárszobában, ahogyan is említette, legyen olyan kedves, érzékeltessük a kedves hallgatóknak, hogy milyen látvány is tárul itt a szemünk elé.
0: Hát mindenkinek a tekintetét először a mennyezeten lévő restaurált díszítőfestés ragadja meg, ami az 1800-as évekből származik. Ez az a részlet, ami a falakon, a nyílászárókon kívül tulajdonképpen eredetiben megmaradt a kastélyban. A gyönyörű barokk és reneszánsz kőkeretek, az eredeti parketták és a kőfalak mellett itt vannak a 20. század végén felkerült festések alatt felsejlő díszítő festések, amiket egy háromtagú restaurátorhölgy csapat Fazekas Gyöngyi vezetésével kutatott fel, és aztán állított helyre egy-egy meghatározó réteget kiválasztva, hiszen többször akár három réteg is egymásra került a 300 éves története alatt a kastélynak. Itt most a könyvtárban az 1800-as évekből származó középső réteg lett szépen helyreállítva, fekete és arany háttérben pompáznak az arabeszk indomotívumok, és hát az önmaga szépsége mellett számunkra a márka alapszínei a fekete és az arany, úgyhogy úgy gondoljuk, ez nem véletlenszerű egybeesés, és így nem csak az elődöket, hanem jelenlegi tulajdonosunkat is boldoggá teszi ez a szép díszítő motívum. Emellett pedig könyvespolcok vesznek körbe minket, ahol körülbelül 300 kötetet számláló könyvtárunk van, melyben igyekeztünk a gyógynövényes irodalom, a kozmetikai történelem, a szépségápolás fortéjainak könyveit összegyűjteni, természetesen a borvidékről, az egykori tulajdonos történelmi családokról szóló irodalmak, és hát az internet elődjét jelentő lexikonok mellett.
1: Milyen más szobákat találunk még a kastély első emeletén?
0: Berendeztünk egy lakosztályt az államosítás előtti utolsó arisztokrata család emlékére. A Dezsőfi család lakott itt, egész pontosan Dezsőfi Géza élt itt Milikével, kedves feleségével. Sajnos Géza magára hajt őt 1926-ban, amikor hát elköltözött a más világra, úgyhogy Milike volt az, aki több évtizeden keresztül itt a társasági életet és a birtokot is irányította, úgyhogy egy nőies lakosztályt rendeztünk be, egy kis női szalon, egy hálószoba és egy fürdőszoba, egy rejtett 1700-as évekbeli pottyantós vécével.
1: Mindemellett milyen más meglepetéseket tartogat még a kastély első emelete?
0: Van egy kozmetikai gyűjteményünk is természetesen, ami bemutatja

0: a Magyarországon divatos, hazai vagy akár külföldi márkákat, amelyeket az 1800-as évek végétől gyűjtöttünk össze. Lehetnek ezek gyönyörűen csiszolt üvegben elhelyezett régi parfümök, púderek, pirosítók, rúzsok, körömápolók, manikűrkészletek, és olyan hazai márkák is megtalálhatók a 20. század elejéről, mint a Csúlyi kölni víz, a Bárdi parfümériák, saját fejlesztésű, népszerű kölni víze, vagy a Kaola márkának a krémje, ami ugye ma már csak Kaola szappanként ismeretes, de 1908-ban Wider Hermann, amikor először megnyitotta az illatszervoltját, számos kozmetikum mellett a Kaola márkát is ő alapította, és egy nagyon kedves történet fűződik ez a márkanévhez. Wider Hermann kislányát hívták Karolának, aki sejpítve Kaolának ejtette a nevét, és ez a kedves papának annyira megtetszett, hogy róla nevezte el az új terméket. És azóta is töretlen népszerűségnek örvend.
1: Mivel kozmetikumokról beszélünk, gondolom én, hogy ez a kastély elsősorban a hölgylátogatók körében lehet igazán népszerű. Meg tudja ezt erősíteni, hogy inkább hölgyek érdeklődnek a kiállítás, és így a kastély iránt, vagy hölgyek és urak egyaránt?
0: A kastély története a hölgyeket is, az urakat, sőt még a gyerekeket is érdekli, úgyhogy családok, különböző munkahelyi vagy baráti társaságok, nyugdíjas csoportok, kastély és vártúrán lévő turisták érkeznek hozzánk tényleg minden korosztályból és mindkét nemből vegyesen, és abszolút elragadja őket a kastélynak a hangulata, a bája és szépsége, úgyhogy a kiállítás tényleg mindenkit megszólít, akit egy kicsit is megérint a történelem és a kastélyok hangulata. És hát a kozmetikum készítésbe, a kozmetikumok kipróbálásába, a szépségápolásba azért már a hölgyek szoktak jobban belemélyedni, már a gyerekek is nagyon fogékonyak, és gyakran készítenek nagymamának vagy anyukának egy-egy krémet, hiszen itt van egy kis kozmetikai műhelyünk, ahol a Hilliadé veszprémi üzemében készített arckrém vagy kézkrém alapból lehet 20-féle növényi hatóanyag, tokai aszó és még számos illatanyag hozzáadásával egy saját receptúrájú kis házi kozmetikumot Hilliadé alapból készíteni.
1: És a kastély kertje milyen más különlegességet és meglepetést rejteget még?
0: A kastély mögött egy kedves kis liget van, aminek az alját benépesítettük, tiszafa labirintust ültettünk el, rengeteg kis tiszafát elplántálva, egy bejárat, egy kijárat, és hát közben pedig ugye kis útvesztők, és a kellős közepén pedig egy padot helyeztünk el, hogy amíg a gyerekek rohangálnak les fel, keresve a kijáratot, addig a papa-mama leülhessen kéz a kézben, és egy kicsikét romantikázzon a fák diszkrét takarásában.
1: A padnak pedig a neve...
0: Szerelmesek padja. A vendégek nem csak magányosan bolyonghatnak a szépségkertben, ha bár ez is egy izgalmas felfedezés lehet, hanem, hogyha egy ilyen 10 fős társaság összeáll, akkor herba kalandra indulunk, ami azt jelenti, hogy a karomra veszek egy kosarat, tel is tere kozmetikummal, méghozzá olyanokkal, amik az adott gyújtnövényeket, amelyek az ágyásokban előfordulnak, tartalmazzák egyet, kettőt vagy akár többet is. És miközben megismerkedünk testközelből a gyújtnövényekkel, azok történetével, izgalmas anekdotákkal, mitológiai történetekkel, aközben előkerülnek a kosárból ezek a gyógynövénytartalmú kozmetikumok, és akkor a hölgyek, de a gyerekek is nagyon lelkesen elkezdik kipróbálni őket, és így bolyongjuk be a kertet, és a séta végére mindent megtudnak a gyógynövényekről, és kozmetikumoktól illatosan és ápoltan fejezik be ezt a kis kalandot és felfedezést.
1: Gondolom azért ehhez a kalandhoz szükséges egyfajta előzetes bejelentkezés.
0: Igen, mindig kérjük a vendégektől, hogy 10 fő felett akár a tárlatot jönnek megnézni, akár herbakalandban, akár krémkészítésben szeretnének részt venni, keressenek minket telefonszámunkon, és egyeztessünk egy időpontot.
1: Elérhetőségeiket az interneten megtalálják.
0: Így van, saját honlapunk van, herbakastély.hu ékezetek nélkül, és itt minden részletes információt megtalálnak a kedves vendégek.
1: És a kastélynak milyen tervei vannak? Mik a közeljövő tervei?
0: Most, hogy már a kastély épülete ilyen szép és ilyen sokan ismerik, tovább álmodtuk a mi történetünket, és hamarosan egy 10 szobás panzió fog épülni itt a telekhatáron belül, a szépségkert szomszédságában, úgyhogy ez a 10 szobás panzió egy nagyon kellemes pihenésre alkalmas szálláshelyet fog kínálni azoknak a vendégeknek, akik itt a különböző kezelésekben és a kastély szépségében kicsit tartósabban elidőzve szeretnének részesülni, és akkor nyitjuk meg majd kapuinkat, mint szálláshely is.
1: És ha jól veszem ki a szavaiból, ez a panzió közvetlen környezetében lesz a kastélynak.
0: Így van, a kastélykertnek egy része, ami csak egy füves terület jelenleg, ide fog majd épülni a panzió épülete, ami tükrözni fogja a kastély stílusát, de azért már egy kis modernitás is fog belevegyülni.
1: Az ön által elmondottakból egy fiatal kastélyról beszélünk, legalábbis modern korát tekintve, mennyire közismert az emberek és a látogatók körében ez a kastély, hogy itt létezik Tolcsván egy ilyen kis gyöngyszem, amelyre méltán lehetnek büszkék mind a hazai, környékbeli lakosok, és hát természetesen mi az ország lakosai is.
0: Évről évre egyre többen látogatnak bennünket, mi is igyekszünk több forráson keresztül eljutni a közönségünkhöz, úgyhogy a borászati turizmus nyilván kiemelt itt a tokai borvidéken, úgyhogy borászati eseményekhez és kiadványokhoz, rendezvényekhez kapcsolódóan is megjelenik a kastély. Természetesen a női célközönséget is megszólító újságokban, tévés, rádióműsorokban is szereplünk, és szájról szájra is hagyományozódik a kastélynak a híre. Hála az égnek, az ideérkező vendégek csupa jó hírt visznek magukkal, és néha ezért a legtöbbet, sőt, leginkább ez jelenti az igazi csalogatást, hiszen nincs is annál biztosabb információ, mint egy barátunktól, egy családtagunktól hallunk.
1: Van kozmetikai és manikűr szalonjuk is?
0: Így igaz. A Hilia D-nek van egy professzionális vonala a kozmetikusok számára kifejlesztve, ami a különböző szépségkezelésekre lett megálmodva és folyamatosan fejlesztve, és ezekkel a gyönyörű és hatékony kozmetikumokkal végzi kozmetikusunk Kvaszingerni Ádám Elvira a kezeléseket a kedves pacienseken. Emellett pedig nem csak az arckezelések, hanem a kéz is megszépülhet, hiszen manikűrösünk is van, aki gyönyörű, szép, színes és finom virágmotívumokkal dekorált géllak és műköröm építéssel foglalkozik, és ezzel örvendezteti meg a hölgyeket.
1: Tehát még nem csak idézőjelben a csak a kastély történetét ismerhetjük meg, hanem még meg is szépülhetnek a látogatók a kastély meglátogatása során.
0: Így van. Tulajdonképpen az alapanyagoktól indulóan fedezhetik fel a hölgyek itt a szépségápolásnak a történetét, a jelenkorát, és maguk is részesei lehetnek egy krém elkészítésével és a kozmetikumok kipróbálásával egy kozmetikai kezelés közepette.
1: Felkurbliztuk azt a bizonyos lemezjátszót, ami a lakótérben található, Milikének a női szalonjában található lemezjátszót. Már is elindítjuk a lemezjátszó tűjét, és meghallgatjuk, hogy milyen dal is szól.

0: Nagyon szépen köszönjük Önnek ezt a zenei élményt, és hát nem véletlenül szólt ez a dal, mert hogy arról szólt, hogy maga napról napra szebb lesz.
1: És ezt kívánjuk mi is az ide látogatóknak.
0: Somogyi Krisztinának, a tolcsvai Hélia D. Herba Kastély központvezetőjének. Köszönöm szépen a képzeletbeli tárlatvezetést. Hát én képzeletbelit mondok most, bár én mindent láttam abból, amit Ön elmondott, de remélhetőleg a kedves hallgatók pedig el tudták képzelni, hogy miről is beszéltünk, és eljönnek majd ide, és felkeresik ők is ezt a kastélyt. Nos, köszönöm szépen Önnek a riportot, és további munkájához jó egészséget, és a jó Isten áldását kívánom.
1: Köszönjük szépen, és várjuk a látogatókat nagy-nagy szeretettel.

0: mosolyogjon mindig rá.
1: Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából. Hosszú élet titka. Interjú Csete Iván atyával, a New York-i magyar katolikus közösség lelkipásztorával, közelgő 90. születésnapja alkalmából.

0: Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Csete Iván atyát, akivel abból az alkalommal beszélgetünk New Yorkban, a templomban, ahol a magyarok tartják a szent miséjüket, hogy szeptemberben tölti be 90. életévét, és kiváló formában van, továbbra is szolgálja a magyar közösséget, és évtizedek óta itt a magyar lelkipásztori ellátásban jelentős szerepet játszik. Először is sok szeretettel gratulálunk ehhez a jeles közelgő évfordulóhoz a Vatikáni Rádió nevében is. Atya, mi a hosszú életnek a titka?
1: Hosszú élet titka? Idézem a 104 éves nagybátyámat, a Csete Pista bácsit, akitől megkérdezték 100 éves korában, hogy mi a hosszú élet. Én is azt mondom, azt mondta, hogy három dolog. Mindig hittem Istenbe, másodszorban mindig aktív voltam, és a harmadik, minden nap megittam 2 pohár vörösbort.
0: Ez tényleg egy nagyon jó életfelfogás. Szeretném megkérni, hogy röviden foglalja össze az életét a Vatikáni Rádió hallgatóinak.
1: Szóval Budapesten születtem, 4 éves koromban elkerültünk, nagyszüleim, édesapámat kinevezték Fölvosna Nagyváradra, ami akkor magyar lett egy pár évre, 40-be, és aztán ott növelkedtem, átéltem a II. Világháborút, és aztán orvosna hallgató lettem 1955-ben Szegeden. És benne voltam a MEFESZ, a Magyar Főiskolások és Egyetemisták újjá alakuló szövetsége, a MEFESZ-nek voltam az egyik alapító tagja, és akkor a forradalmat, tulajdonképpen a forradalmi diák mozgalmat mi kezdtük, győzött hál' Istennek a forradalom, egy hétre vártuk az amerikaiakat, de nem jöttek, az amerikaiak helyett jöttek az oroszok, és nekem el kellett menni, különben letartóztattak volna, és akkor még rosszabb is lehetett volna, úgyhogy akkor átszöktem Ausztriába, és akkor Ausztriából rövidesen átkerültem Amerikába. És itt elvégeztem az orvosi egyetemnek az első részét, az úgynevezett primedet, de a második része az igazi orvosi egyetemre itt Amerikába már nem volt pénzem, és akkor elmentem Franciaországba, és ott azért is részben, mert akkor a De Gaulle tábornok volt az elnök, aki azt mondta, hogy Európa az Atlanti óceántól az Uralig terjed, nem az Elbánál áll meg, akkor volt a hidegháborúnak a közepe még, és akkor ez nagyon tetszett nekem, hogy ez az ember fogja majd hozzásegíteni Magyarországot a felszabaduláshoz. Csak ott benne voltam, a magyar diákok támogatták De Gaulle tábornokot, amikor voltak ezek a diák lázadások 68-ban, és akkor én elvégeztem ott Párizsban, éltem 7 évig, Sorbonra jártam, meg a politikai Institut d'études politiques, az Sciences Po-t elvégeztem, és akkor ugye, amikor az ember 25 éves, akkor miniszterelnök akar lenni, de hát az nem így volt, nem így történt, mert megismerkedtem egy helyes francia lányjal, aki nagyon vallásos, tiszta és vallásos nő volt, és az tetszett nekem, és ő meghívott egy lelki gyakorlatra, ahol egy hétig nem lehetett egy szót szólni, és akkor úgy sutyomba azért felhívtam a szobámba, és gondoltam, hogy elveszem feleségül. És erre fölül mosolygott, és azt mondta, hogy kérdeztem, hogy hát akkor egybe kelünk? És mondja, no, és nevetett, és akkor erre föl, attól kezdve inkább a papbácsira figyeltem, nem az Emmanuelra, úgy hívták a kis francia leányt, és elhatároztam, hogy mivel ő nem akar a feleségem lenni, akkor csak azért is, mert senki sem akar manapság pap lenni, és gondoltam, a fele világ ateista, akkor én just is elmegyek papnak. És ahhoz hozzájárult, hogy a Montmartre, ugye a szép templomnál volt éjjel egy szentségimádás, és akkor, mikor az Emmanuel elhívott azelőtt lelki gyakorlatra, akkor kérték, hogy valaki jelentkezzen szentségimádásra, mert valaki nem jött el. Ott 150 éve megállás nélkül van szentségimádás. És nappal a nők, éjjel a férfiak. A pap mondta, hogy valaki nem jött el a férfiak közül, jelentkezik-e valaki éjjel 2-kor elmenni két órára. Szóval gondoltam, már itt az ide, hogy valami jót is csináljak ezen a világon. Úgyhogy mondtam, fölbeütöttem a kezemet, és lett egy ilyen szentségimádásra kezdtem járni, és akkor ugye volt ez a lelki gyakorlat, és hát akkor elhatároztam, hogy pap leszek, visszamentem Amerikába, ott élt a bátyám két fiával, és volt egy kis szüksége a segítségre, és akkor ott elvégeztem a szemináriumot, felszenteltek 81-ben pappá a Szent Patrik katedrálisba New Yorkba. Azóta én próbálok, ugye hát a Jóisten szolgál, mint pap, amerikaiakat is és magyarokat is egyaránt. Én vagyok jelenleg az egyedüli magyar pap New Yorkba, vagyis az érsekség, sőt talán azt hiszem New York államnak az egyedüli magyar papja. Otthonról nem nagyon kívánkozik jönni segítség, mert azt mondják, hogy ott is nagy a paphiány, rábízzák azt az amerikaiakra. A magyarkodás ugye az most már nem aktuális. Ugye megszűnt a kommunizmus Magyarországon, hála Istennek különben, úgyhogy hát itten próbáljunk beolvadni. Szóval ez a nagy helyzet, hát persze igaz, hogy megmondta az evangélium, hogy, illetve Szent Pál, hogy nincs itt zsidó vagy görög, csak Krisztusnak a követője, ez igaz, de azért a szép a magyar kultúrát és a magyar katolikus hagyományokat ápolni még Amerikába is. Úgyhogy hát mi próbáljuk ezt csinálni, egy kis magyar csoporttal itt New Yorkban nagyon sok magyar él, és hát remélem, hogy azért, mivel én már kicsit öregszem, ugye mindössze 90 éves vagyok, tehát valakit azért próbálnak küldeni utánpótlásképpen.
0: Reméljük, hogy ez megvalósul, és küldenek valakit. Addig is ugye ellátják ketten Juhász Imre atyával, aki most Passaiki Szent István plébániát vezeti. Ő vele váltásban...
1: Habár ő nem New York-i egyház megyébe tartozik.
0: Igen, de együtt tartják felváltva a szentmiséket. Ebből a hosszú életből és a papi szolgálatából melyek azok a pillanatok, amelyek igazán meghatározóak voltak, amikre szívesen visszaemlékszik?
1: Hát az egyik ez a nagy lelki gyakorlat, hogy ez a helyes francia lány, ez azóta nagyon híres apáca lett, Emmanuel Maillard, aki Medjugorjében él 1989 óta. És nagy szorgalmazója a medjugorjai jelenéseknek, ő hisz ebben nagyon, és írt egy könyvet is erről a 90-es években. Az nagyon fontos jelentőségű volt a Emmanuel-el való baráti viszony.
0: Amikor itt az Egyesült Államokban megkezdte a lelkipásztori szolgálatát, hogy kezdte egyáltalán?
1: Ide szenteltek föl 81-ben a New York-i egyházmegyébe, tehát itt szolgáltam egy szép kis vidéki helyen, amerikai plebániában. Magyar templom New York városában csak egy volt, a Szent István, és volt a külvárosban, a Jonkesben a Szent Margit. A Szent Margitot azt bezárták egy pár évvel ezelőtt, és a Szent István volt az egyedüli, de mivel ott ferencesek szolgáltak, én kértem az engedélyt a O'Connor bíborostól, hogy hadd lépjek be a ferencesek közé. Úgyhogy én ferences voltam egy darabig. És itt szolgáltam a New Brunswickbe egy darabig, akkor Bostonba küldtek el noviciusnak, mert ugye az, hogy pap voltam már, de azért mint ferences csak kandidátus. Bostonban a novicius mester nem szeretett engem, és eltanácsolt a főnököm, a Csorba Domonkos atya, nagyon derék ember, az volt a főnököm, a magyar kapisztrán provinciába tartoztam, akiknek volt egy kusztódiájuk Amerikába, és oda tartoztam, és akkor a Csorba Domonkos atya elvitt engem Michigan államba. Szegény Domonkos atya eladta azt a ferences szép birtokot, ami a magyar ferenceseké volt, akik Kínából jöttek, mint misszionáriusok, mert amikor a kommunizmus lett, Kínában azokat megszüntették és elküldték őket, És akkor ők kérték engedélyt, hogy hadd jöjjenek akkor abban az esetben Amerikába, és a michigani püspök adott nekik egy szép birtokot, ahol ők berendeztek egy lelkőalkotós házat, meg mindenféle dolgot, és azt eladta a Domonkos atya, hogy New Yorkban megerősítse a magyar közösséget. És akkor vett egy házat New Yorkba, szép kis házat, annak lettem a felügyelője egy darabig, de azt a házat el kellett adni, amikor a magyar ferenceseket szétoszlatta a római provinciának a főnöke, mert hogy Magyarországon megszűnt a kommunizmus, akkor vagy menjenek haza a magyar ferencesek, vagy pedig lépjenek be az amerikaiak közé. Úgyhogy ez történt, és én akkor visszaléptem a ferencesektől világi papként. New Yorki pap lettem megint. És akkor dolgoztam itten különféle minőségben, mint világi pap New Yorkban, de gondoltam, hogy még katona lelkész nem voltam, és volt egy nagyon kedves plebánusom, aki a marinoknál szolgált a háború alatt, a Marine Corpsnál, Navy-be, és hogy mi lenne, hogyha én jelentkeznék tábori lelkésznek. És akkor jelentkeztem, és fölvettek, elég idős korban, már 50-es éveiben voltam, fölvettek tengerész tábori lelkésznek a Navy-be. És elküldtek a marinokhoz. És a marinoknál szolgáltam 3 évig, Georgiába. Nagyon kitűnő hely, nagyon stram emberek a marinok, és a parancsnokság nagyon hangsúlyozta a vallást. És a tábornok előírta, hogy legyen egy katolikus kápolna nyitva 24 óráig.
0: Atya, és akkor a hosszú szolgálat idején a magyarokkal mindig kapcsolatot tartott?
1: Mindig, ugye valamikor teljes mértékben, mert oda kerültem magyar helyre, de gyakrabban, mert ugye engem azért amerikaiakhoz szenteltek fel 81-ben, akkor próbáltam úgy mellesleg beszolgálni ebbe a egyházközségbe, abba a magyarokhoz. És most is például, ahol én vagyok, hát most nyugdíjas lettem, és aktív vagyok egy szép vidéki plebánián, ahol bevezettem a magyar misét egy hónapba egyszer. Úgy nevezem őket a felvidéki magyarokba, az Upstate New Yorkba, tehát a New York északi része a vidék. És jönnek a magyarok 150 kilométerről azért az egy misére.
0: Hangozzék el, hát ha vannak a rádiónk hallgatóinak amerikai rokonai Upstate New Yorkban, hogy hol van helyileg, és mikor tartják ezt a szentmisét?
1: Hát én ott vagyok, mint Senior Priest in Residence, egy ilyen impozáns titulus. Hát ott kisegítek, szép nagy templom, és egyszer egy hónapban van egy magyar mise, és egy kis ebéd, és akkor minden két hétben jövök New Yorkba.
0: Hol van ez helyileg?
1: Ez 160 kilométerre van New Yorktól, észak-nyugat irányba.
0: És mi a neve a helynek, meg a plébánia?
1: Port Jervis. Ugye, St. Mary, Port Jervis. A három állam határán van éppen érdekes módon a New York, Pennsylvania és New Jersey találkozásánál. Ott lakom, és onnan jövök be vonattal New Yorkba.
0: És atya, ott hány magyar jön össze erre a havi szentmisére?
1: Hát ott körülbelül annyian, mint itt New Yorkba. Itt is sajnos csak hát olyan 30-40-en, és ott is 30-40-en. Tehát a felvidékiek is 30-40-en vannak. És hát persze azért van egy kis vacsora, mert a magyarok mindig jobban jönnek a szentmisére, ha van egy kis lakoba, ugye?
0: Atya, és akkor hogy látja itt a New Yorki katolikus magyaroknak a jövőjét?
1: Én úgy mindig ezt mondom a Robert barátunknak, aki a világi bizottság főnöke, amíg lesz itt egy magyar pap, addig mindig lesz itt magyar mise és magyar katolikus közösség. Lehet, hogy nem nagy, de azért jönnek, és az a helyzet, hogy a magyarok szétszóródva vannak, és nagyon messziről kell bejönni nekik, sokszor családdal, minden. Úgyhogy általában, aki bejön ilyen fiatalabb család gyerekekkel, azok székelyek, csíki székelyek. Igen, a Szentföldről jönnek, a Szentföldről.
0: Igen, és tartják a hitüket.
1: Igen, igen. Nekem volt egy nagyon jó barátom, onnan valósult, a Gergely Pista, a tiszti, nem tudom, hogy arról hallottak véletlenül, az egy nagyszerű, a legvadabb Ceausescu időbe is vitte a magyar dolgokat, és a székely, a csíki székelyek, meg ilyen gyergyói, azok olyan vallásúak, hogy a legnagyobb kommunizmus alatt is hangosan köszöntötték egymást, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus. És akkor volt egyszer egy ilyen nagy román állami ünnepé, katonazenekar, meg ilyen kommunista dalok, meg minden, és akkor meglátott engem a pár ilyen kis iskolás székely gyerek, a tisztivel, a Gergely Pista barátommal jött, a Dacia kocsijával, vitt engem oda erre a helyre, és akkor látták ott a tiszt, dicsértessék, ahogy csak úgy kiabálták.
0: Atya, és akkor idén szeptemberben ünnepli a 90. születésnapját, igen, és említette a beszélgetésünkben, hogy tervezi, hogy hazautazik ebből az alkalomból.
1: Igen, igen. Elbúcsúzni a rokonaimtól. Mert ugye már 90 év föl az már csak bónusz, ugye?
0: Hát manapság, hála Istennek, most már 100 évig élnek az
1: emberek. Elég ilyen. Hát ugye az öreg papbácsinak, mikor 98 volt, akkor köszöntötték, hogy tiszteletű úr, reméljük, hogy megéri a 100-at. És azt mondta, köszönöm szépen a jó kívánságotokat, de ne szabjuk határt a gondviselésnek.
0: És nem tudom, hogy van-e esetleg még mondani valója, amit szeretne megosztani a Vatikáni Rádió magyar hallgatóival?
1: Azok, hogy amíg lesz itt egy magyar pap, addig lesz itt magyar közösség és magyar katolikus élet.
0: Igen. Atya, hát akkor Isten éltesse sokáig a 90. születésnapján, és tényleg kívánjuk, hogy még évtizedekig tudja szolgálni a New York-i magyarokat, és az állam északi részén egybegyűlőket is.
1: Köszönöm szépen, Viktória, jó Isten áldja meg a jó kívánságjaiért.
0: Atyát is, és hogy továbbra is tényleg egészségben, és ilyen jó hangulatban, és erőben szolgálja a magyarokat.
1: Köszönöm szépen.
0: Csete Iván atyával, a New York-i Magyar Katolikus Közösség lelkipásztorával beszélgettünk.
2: Járjunk együtt a pápával. Segítsük a pápát. Béke küldetésében, reménység küldetésében, karitász küldetésében. Támogasd a Szent Atyát. Adományozza Péter fillérek javára. Kérünk, látogass a www.obolodisanpietro.va honlapra.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!
3: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
4: A napverse.

0: Ugi Szabina, monológok. Az elveszett. Nézd, bántom magam. Miért hagyod? Ha vagy, hogy hagyhatod? Ha innen most leugrom, magadhoz ölelsz, és elmondod, mire volt jó ez az egész? Ha beveszem ezt mind, nem leszel többet csöndben? A némasághoz nem lehet viszonyulni, még gyűlölni sem tudlak igazán. Pedig akkor talán könnyebb volna. Maradj meg magadnak. De ha szeretsz, kérlek, szabadíts meg a szabadságtól. Az üldöző. Északtól délig, pincétől a tetőig kerestem, és keresem növényben, állatban, könyvben, emberben. A sarkköri jég felolvad, a házfalon ecetfa nő, annyi mindent megértettem, de ő sehol sincs, tárom szét karom. Inkább már ne is legyen. Még a végén kiderül, hogy mégiscsak rajtam múlott. Hagyom inkább az egészet. Ha akar valamit, találjon rám ő, hogy úgy utasíthassam el. A kereső. Itt volt. Érzem a nyomát. 2000 éve vagy egy perce egyre megy. Jelnek elég a kristályrácsok rendje. Egy lepréselt virágban a július, a madarak vonulása. A levetett ruhában maradt test meleg, röntgenképen a csontok fehérsége. Egy távoli tekintet, amely lát, igazán lát. És nálam is jobban tudja, hogy mégsem vagyok hiába. Minden szavam hallja, és hogy nem mutatja magát, mindezt értem teszi.
1: Ugi Szabina monológok című versét Babocsai Réka mondta el. Ugi Szabina 1985-ben született, Somlóvásárhelyen nevelkedett, Sümegen járt gimnáziumba, és Pilis Csabán végzett a Pázmányon. A 2000-es évek közepétől kezdve publikál a legkülönfélébb folyóiratokban, és 2011-ben jelent meg az Orpheus kiadó gondozásában első kötete Külső protézis címmel. 2015-ben látott napvilágot a Séták peremvidéken című kötete. Tagja a Fiatal Írók Szövetségének és a József Attila Körnek. Újságíróként és rendezvényszervezőként is tevékenykedik. Bach Máté fotóssal együtt a Pesti Nő című blog szerzője.

0: A nap imája.
1: Világok nagy építőmestere, hálát adok neked, hogy láthattam, milyen egyedülállóan szép és rendezett a te világod. Megfogadom, hogy ezentúl a hazaszeretet és az ember szeretet művein munkálkodom, és életemet csendesen a te teremtő kezedbe helyezem. Te uralkodsz örökkön örökké, te vagy minden igazság és igazságosság foglalata.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok

0: hozzád érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya.
0: Legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes. Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk lakozik, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között,

0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, ugyanazon a mi Úrunk Jézus Krisztus által.
2: Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsetessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. Ezen a héten szombaton, július 4-én lesz a 18. országos roma zarándoklat a Mátraverebély Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen. Koncelebrált szentmisét mutat be Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A zarándoklat során a részvevők Kósede Egréd cigány pasztorációs referens tanítását és tanúságtételeket hallgathatnak meg. 2003 óta évről évre nagy érdeklődés övezi a nyári országos roma zarándoklatot, melynek a Mátraverebély-Szentkúti kegyhely vált állandó helyszínévé. Az eseményre az ország mintegy 30 településéről érkeznek a hívők, csoportosan és egyénileg egyaránt. Délelőtt 9 óra 30 perckor dicsőítéssel kezdődik az esemény a központi kültéri oltárnál. 10 órától Kósede Egréd cigány pasztorációs referens mond tanítást, melyet tanúságtételek követnek, illetve gyónási lehetőség is lesz. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Székely János püspök lesz. Az idei zarándoklat szentírási mottója, mert hisz a te néped és tulajdonod, kivezetted Egyiptomból, a vaskohóból. Ehhez kapcsolódva a bűnöktől és a függőségektől való szabadulás lesz a középpontban. Délelőtt 9:30-tól délután 00:30-ig a gyermekek kézműves foglalkozáson vehetnek részt. Ahogy az hagyománnyá vált, ebéd után a zarándok csoportok rövid, 5-8 perces műsorokat mutatnak be. A zarándoklatot a Boldog Ceferino Intézet, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervezi. A Miskolci Görög Katolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görög Katolikus Roma Szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Europass önéletrajzzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladást szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból, a diákok számára ösztöndíj is elérhető. Az Egerszalu ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot július 16-a és 19-e között tartják. Az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye ez, több száz 16 és 30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amelyet majd meg lehet tenni a helyszínen, de az online regisztráció lehetősége is adott továbbra is. A rendezvényen szerepelnek szentmisék, előadások, tanúságtételek, kiscsoportos beszélgetések, szentségimádások, valamint koncertek, játékos közösségi alkalmak és táncház is. Az Egerszalu ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat szervezői önkénteseket is várnak. A feladatok, amikben számítanak rájuk, regisztráció, infopont, technika, logisztika, kreatív és dekor csapat, étkeztetés, takarítás, és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, illetve azok számára, akiknek arra szükségük van, önkéntes igazolást. Mindemellett kiscsoportos, vezető szolgálatra is várják a jelentkezőket. Megosztottak hasznos információkat az ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat szervezői a szállással és a higiéniai szolgáltatásokkal kapcsolatban. A találkozó sátortábor jellegű, tehát a résztvevők a maguk által vitt és felállított sátrakban laknak, ezek helyének kijelölésében, esetleg azok felállításában a szervezők segítséget nyújtanak. A sátorozáshoz ajánlatos vinni a megfelelő járulékos dolgokat, mint például takarót, polifómot, közel 30 év tapasztalatai alapján azt tanácsolják, ajánlatos elemlámpát, takarófóliát, egyszerű esőköpenyt is bekészíteni, fedett szállást nem tudnak biztosítani senkinek. A helyszínen épített kézmosós, férfi-női zuhanyzók, illetve kézmosós mobil toalettek állnak a résztvevők rendelkezésére. Zuhanyzásra lesz lehetőség reggel a program kezdése előtt, napközben siesta időben, vagy este a szentmise után. A szalóki ifjúsági találkozó keretében majd július 17-én pénteken délután 2 és 5 óra között tartják meg a véradást, hagyományos módon. Az első 20 jelentkezőnek különleges ajándékkal kedveskednek majd. A véradáshoz kelleni fog a személyigazolvány, a lakcímkártya és az eredeti tajkártya. Július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót a Magyarok Nagyasszonya Ferences rendtartomány az Erdélyi Ferences rendtartománnyal együtt szervezi, Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A négynapos esemény helyszíne a Szeged alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz, a résztvevők szállását és napi háromszori étkezését pedig a Karolina iskola központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy olyan nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek fel és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. A szervezők egyaránt hangsúlyt fektetnek a lelki feltöltődésre és a közös felszabadult együttlétre. A program kínálat ennek megfelelően sokszínű, a szentségimádás, zsolozsma, szentmise és gyónási lehetőség mellett tanúságtételek, lelki beszélgetések és kerekasztal beszélgetések segítik az elmélyülést. Emellett interaktív kiállítás, kreatív alkotóműhelyek, beszélgetős sátrak, vezetett imádságok, önismereti foglalkozások, valamint dóm és torony túrák is várják a résztvevőket, sőt, a városmisszió során Szeged utcáin is megélhetik majd a hitüket a résztvevők. A Ferences Fesztivál azonban nem csak lelki és közösségi, hanem rekreációs élményeket is kínál. Strandolással, sportprogramokkal, koncertekkel, színházzal és táncházzal is készülnek a szervezők, így mindenki megtalálhatja majd a maga számára a leginkább feltöltő programokat. A zenei szolgálatot az országúti Boanerges zenekar és a Jesus Prime együttes látja el a Gregorián énekek mellett. Augusztus 15-én Nagyboldogasszony ünnepén, valamint a környező hétvégéken ajánljuk lépteinket a békéért, induljunk el együtt a test és a lélek közös útján, hogy a béke megújuljon a szívünkben, családjainkban, közösségeinkben és a világban, írja közleményében a Mária út közhasznú egyesület. 13. éve, hogy minden évben zarándokok ezre indulnak útnak a Mária úton Nagyboldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. Évről évre egyre többen fedezik fel a zarándoklás ősi, mégis mindig aktuális hagyományát, amely egyszerre jelent testi kihívást, lelki elmélyülést és közösségi élményt. A növekvő részvétel azt mutatja, hogy sokan keresik azokat az alkalmakat, amelyekben az aktív kikapcsolódás valódi lelki tartalommal párosulhat. A 2026-os zarándoknak közös szándéka a béke. Korunk különösen is vágyik arra a békére, amely nem csupán a háborúk hiánya, hanem az emberi kapcsolatok, a közösségek és a nemzetek közötti kölcsönös tisztelet és megértés gyümölcse. Ferenc pápa gyakran emlékeztet bennünket arra, hogy a béke a szívben kezdődik, a meghallgatás, a párbeszéd, a megbocsátás és a testvéri szeretet útján épül, írták a szervezők, emlékeztetve az előző szentatya gondolataira. Ahhoz, hogy béke legyen a világban, először nekünk kell a béke embereivé válnunk, teszik hozzá. Az elmúlt évek eseményei sokakat indítottak belső útra, egyre többen tapasztalják meg, hogy a bizonytalanság és a megosztottság idején különösen fontos megtalálni azt a belső forrást, amelyből remény, bizalom és béke fakad. Ezért tehát augusztus 15-én és a környező hétvégéken mindenki előtt nyitva áll a lehetőség, hogy útra keljen és lépteit a béke szándékára ajánlja fel. A zarándoklat során megoszthatjuk egymással örömeinket és terheinket, tanulhatunk egymás tapasztalataiból, bátoríthatjuk az útkeresőket, és megtapasztalhatjuk a közösen hordozott ima erejét. Az út nem csak a célba érkezésről szól, hanem a találkozásokról, a figyelemről és a közösségről is, ezért reméljük, hogy idén is sokan csatlakoznak a zarándoknaphoz. A központi lelki programhoz minden zarándok szakasz saját helyi értékeivel kapcsolódik. A résztvevők nem csak gyalogosan, hanem kerékpárral, futva, lovon vagy akár vízi zarándoklat keretében is bekapcsolódhatnak. A Mária út teljes hálózatán mindenki megtalálhatja a számára megfelelő formát és távolságot. Csatlakozni néhány speciális szakasztól eltekintve bárhol és bármikor lehet. A Mária út lehetőséget ad arra, hogy lakóhelyünk közel is megtapasztalhassuk a zarándoklás élményét. Az Egy úton nemzetközi zarándoknap egyik fontos küldetése, hogy megmutassa, Magyarországon és a Kárpát-medencében is számtalan lehetőség kínálkozik arra, hogy csodálatos természeti és épített környezetben közösen, lelki tartalommal gazdagodva járjuk végig saját utunkat. Szeretettel hívják azokat is, akik valamilyen okból nem tudnak személyesen részt venni a zarándoklatokon. Kapcsolódjanak be az ima háttérláncba, és ajánlják fel ezen a napon imáikat, gondolatainkat és áldozataikat a békéért. Aki szeretné, hogy saját ima szándékát is hordozzák a zarándok csoportok, kérik, küldjék el azt az info@mariaut.hu e-mail címre. Legyen augusztus 15-e, és a környező hétvégéig sok ezer ember közös tanúságtétele arról, hogy a béke útja ma is járható, lépésről lépésre, emberről emberre, szívről szívre, zárul a szervezők közleménye. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben, a Ciszterci templomban, majd augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
0: Reklám.
2: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
4: Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: Keresztényélet.hu.
0: Reklámot hallottak.

0: vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól, kinek tartják az emberek az emberfiát. Ezt válaszolták, van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának. Ő tovább kérdezte őket, hát ti kinek tartotok engem? Simon Péter válaszolt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Erre Jézus azt mondta neki, boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus! Az én véremet nem sokára kiontják áldozatul. Eltávozásom ideje közel van. Emberileg nézve, soha nem érte nagyobb csapás az egyházat 2000 éve zarándok útja folyamán, mint akkor, amikor a hagyomány szerint ugyanazon a napon elveszítette két oszlopát, Pétert és Pált. Mégis kezdettől fogva győzelemként ünnepelték ezt az eseményt, mert általa a diadalmas egyház gyarapodott a mennyben, mely már kudarcot nem valhat. Így hát eltávozásuk nem vesztesség, hanem nyeresség. Nyeresség nekik, akik a jó harcot megharcolták, a pályát végigfutották, a hitet megtartották, s tovább is adták. Fáradozásuk jutalma a mennybéli hazába költözés, vértanúságuk pedig dicsőség, mely Urunkhoz tette hasonlóvá őket. Életüket nem elvették tőlük, ők adták oda önként, áldozatul. Nyeresség nekünk, akiknek beteljesedett életük példa, égi közbenjárásuk pedig segítség földi zarándok útunkon. A két oszlop nem kidőlt, hanem most vált csak igazán megingathatatlanná. Életük nem megszakadt, hanem feljutott a csúcsra, a végső kiteljesedésre. Valójában csak a halál nyomhatja rá életünkre, munkásságunkra a hitelesítő pecsétet. De nem akármilyen halál, hanem egyedül az, amelyet szeretetből vállalunk. Egész életünkben arra kellene törekednünk, hogy a halál olyan állapotban érjen bennünket, amikor Krisztust mindenek fölött, testvéreinket pedig ő érte ugyanazon szeretettel szeretjük. Szent Pál írja a Filippieknek, mind a kettő vonz. Szeretnék elköltözni, hogy Krisztussal egyesüljek, mert ez mindennél jobb volna. De hogy értetek életben maradjak, arra nagyobb szükség van. S íme, most eljött az idő, hogy leghőbb vágya teljesedjék, ugyanakkor Péterrel együtt megtegye az egyházért a legnagyobbat, amit ember megtehet, hogy szeretetből meghal érte. Mert dolgoznunk és fáradoznunk kell a zarándok úton járó egyházért, de legfőbb javát azzal szolgáljuk, ha szent életünk után szent halállal a szentek és boldogok közé jutunk. A szentek halálában mindig megdicsőül az Isten. Hitvallásuk és szeretetük maximumát nyújtva lépnek be Isten dicsőségébe, s ekkor nem csupán előttük tárul ki az ajtó a mennyben, hanem Isten előtt is, hogy ő maga léphessen be abba a közösségbe, ahol éltek. Szent Péter és Szent Pál ilyen nyitott ajtó marad az ég és föld között az utolsó napig. Életpéldájuk, tanúságtételük, tanításuk által Isten lép be az ő egyházába, erőt, bátorítást és mennyei vigasztalást nyújtva neki.
2: A mai napi evangéliumot most szlovákul hallják.
3: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Keď Ježíš vošiel do Kafarnauma, pristúpi k nemu stotník prosbou. Pane, sluha mi leží doma, ochrnutý a hrozne trpí. On mu povedal, prídem a uzdravím ho. Stotník mu odpovedal, Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj slucha ozdravie. Veď aj ja som podriadený človek, a mám pod sebou vojakov. Ak da ktorému poviem, choď, ide, inému, poď sem, tak príde, a svojmu sluhovi urob toto, on to urobí. Keď to Ježiš počul, zadivil sa a tým, čo ho sprevádzali, povedal, veru, hovorím vám, takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli. hovorím vám,

0: že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve a synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. A stotníkovi Ježiš povedal: choď a nech sa ti stane, ako si uveril. A v tú hodinu jeho sluha ozdravel. Keď potom Ježiš vošiel do Petrovho domu, videl, že jeho testinná leží v horúčke. Dotkol sa jej ruky a horúčka ju opustila. Hneď vstala a obsluhovala ho. Keď sa zvečerilo, priniesli si k nemu mnohých posadnutých zlými duchami a on slovom vycháňal duchov a uzdravoval všetkých chorých, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izajáš. On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumi részletét lovari nyelven hallják.
2: Kanao Jézus bele file poszki cezári areszló, buslasz katár peszke szitjárde. Kaszke ingren man le manusa, le manuseszke sávesz? Kadi pendeleszke, szikon le boladári jankoszke, szikono ilejeszke, szikon jeromoszke, vagy vare szavokáver profétoszke. A tuncsio Jézus karing lende boldaszpe, haj tume szophenen. Consomme. O Petro le Simonesco pendas. Tu sano Cristo le juvinde debles cosciavo. Peccadi o Jesus codi pendas lesce bactalo san Simon le Jonas cosciavo che na orat haio trupo pendas cadi anda tute ba murodad le raesco. Vime penav tuke Petro san peccado barvas da muroiec her haj la télonyú lumake vudári csizsanna zórtelen peleszte. Tukedav le rájuszkot hemeszki kíj, szó pandesza pej púv, viandó rájob hangló abla, haj szó putresza pej púv, putergyola viandó rájó.
1: Kedves hallgatóink, a mai nap evangéliumi részlete német nyelven hangzik el.
3: Evangélium nach Matthäus. Az Jézus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Sie sagten, die einen für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für Jeremia oder sonst einen Propheten. Da sagte er zu ihnen, ihr aber für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus sagte zu ihm, selig bist du, Simon Barjona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich aber sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben, was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein. Dann befahl er den Jüngern, niemand zu sagen, dass er der Sohn des lebendigen Gottes sei. Wort des lebendigen Gottes.
4: Szentek, szentéletű emberek.
5: Szent Péter és Pál apostolok, vértanúk. A római liturgikus naptár a mai napon együtt ünnepli a két apostol fejedelmet, Szent Pétert és Szent Pált. Szent Pálról január 25-én emlékeztünk meg, most a mai napon Szent Péter élettörténetét ismertetjük. Szent Péter volt sorrendben az első apostol a 12 között, mert Jézus őt választotta ki és tette egyházának fejévé és tanításának tévedhetetlen őrévé. Ahogy azt évszázadokon keresztül hisszük és valljuk, ő az a kőszikla, amelyre egyházunk épült. Ezért is adott neki Jézus új nevet, Péter, ami kősziklát jelent, és ezt a nevet adta neki a Simon név mellett. Ott született a genezáreti tó partján lévő kis halászfaluban, Betszaidában. Édesapja, Jónás, jómódú halászember volt. Péter is édesapja foglalkozását örökölte András testvérével együtt. Házassága révén a nem is túl messzi Kafarnaumban telepedett le. A Szentírás leírja, hogy Jézus többször is megszállt a házában, és az egyik alkalommal meggyógyította a beteg anyósát. Péter a szangvinikus embertípushoz tartozott. Hirtelen haragú, szókimondó, könnyen lelkesedő, elkeseredő ember volt. Nem rendelkezett az egykori zsidó rabbik írástudó képzettségével, mint például Szent Pál. S mégis ez az egyszerű, de igaz lelkű ember lett Isten szemében az a kiválasztott, akire Szent Fia nyugodtan rábízhatta földi egyházának vezetését. Jézus nyilvános fellépésekor, megkeresztelkedése után tanítani kezdett a Jordán partján. Péter egyike volt az elsőknek, akik hozzácsatlakoztak. Testvére András vitte el őt Jézushoz. Jézus a Péter nevet adta neki, később az ő halászbárkájából tanította a parton maradottakat. Egy másik alkalommal megparancsolta, hogy evezzen a mélyre, és ott vesse ki a hálóját halfogásra. Péter lelkén átszikázott saját bűnösségének tudata megsejtette, hogy itt isteni dolgok történnek, s ilyet csak Isten tehet. Alázatosan felkiáltott, menj ki a halászcsónakomból, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Jézus akkor mondta neki ezeket a híres szavakat, ne félj, ezentúl már embereket halászol. Ekkor kivonta hajócskáját a partra, elhagyta mindenét, családját, halászkonyhóját, foglalkozását, és örökre követte Jézust. Többé soha nem hagyta el. Mindig Jézus mellett találjuk. 3 évig szem és fültanú, hűséges tanítvány a jézusi első teológián. És ebben az iskolában Jézus őt külön iskolára fogta. Az idősebb Jakabbal és ennek testvérével Jánossal együtt megtette legbizalmasabb apostolaivá. Ők vannak jelen Jairus leányának feltámasztásánál, a táborhegyi megdicsőülésnél és a vérrel való verejtékezésnél. Igaz, aludtak az olajfák hegyén, miközben Jézus imádkozott és vérrel verejtékezett. Ha látó szívvel olvassuk az új szövetséget, lehetetlen föl nem ismerni azt a rajongó szeretetet, amellyel ő szerette mesterét Jézust. A táborhegyén, elfeledkezve önmagáról így kiáltott fel, készítsünk itt 3 sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. Hirtelensége miatt néha-néha mellé fogott Jézus társaságában, de a jóságos mester egy szava azonnal helyre billentette. És kit ne ragadna meg a háborgó tengeren történt krisztusi csoda, amikor a hullámok tetején Krisztusa felé indult, de megijedt, és nyakig beleesett a vízbe. Jézus így intette meg, kicsiny hitű, miért kételkedtél? Péter az, aki a csodás kenyérszaporítás után nyíltan és világosan valamennyi apostoltársa nevében hitvallást tett Jézus mellett. Te vagy Krisztus, az élő Isten fia. Amikor Jézus a csodálatos kenyérszaporítás után Kafarnaumban elmondta az eukarisztiáról szóló beszédét, az élet kenyeréről szólt, egyesek kemény beszédnek tartották, és sokan otthagyták Jézust. Jézus kérdésére, hogy ti is el akartok menni? Így felelt, Uram, kihez mennénk? Az örök élet igéi nálad vannak. Ugyanezt tette Fülöp Cezáriában is, amikor hitettett mind a 12 nevében Jézusról. Te vagy Krisztus, az élő Isten fia. Ekkor alapítja meg Krisztus az ő földi, látható országát, amelyet Péterre, a kősziklára fog felépíteni. Neki adja a mennyország kulcsait, oldó kötő hatalommal. Igaz, hogy méltatlannak tartja azt, hogy Jézus szenvedjen. Szerette volna erről lebeszélni, de Jézus keményen megfette. Ő a megváltásért jött erre a világra, nem politikai ország megalapításáért. De a nagy próba Péter számára még hátra volt. Sajnos ezen elégtelenre vizsgázott. Nagy csütörtök este a vérrel verejtékező mester mellett egy órácska is hosszú volt, hogy mellette is érte virasszon és imádkozzon. Mint ahogyan nekünk is sokszor teher az ima, a hűség, a virasztás Jézus mellett az ő ügyéért, egyházáért, a lelkekért. Aztán következett igen gyors egymás utánban a 3-szori tagadás a főpap udvarában. Húsvét hajnalán csak 2 apostol indult el a föltámadt Krisztus üres sírja felé, hogy meggyőződjenek a történtekről. Az egyik a hűséges Szent János apostol, aki még keresztje alatt is Jézussal maradt. A másik a hittagadó kőszikla, akinek jóvá tenni valója volt vele szemben, hiszen ha él és föltámadt, akkor neki át kell ölelnie lábait, és bocsánatot kell kérni tőle. Jézus föltámadása után a genezáreti tónál jelent meg, és Péter nem is sejtette, hogy Jézus miért kérdezi tőle háromszor is, Simon, szeretsz engem? Olyan természetes, őszinte, boldog volt, hogy megfelelhetett neki. Igen, Uram, én szeretlek téged. Azután Jézus másodszor is megkérdezte egy kis idő múlva. Akkor is bátran, boldogan felelt. De amikor harmadszor is felcsengett a kérdés, ez a hármas szám beléhasított. Eszébe juttatta a tagadás hármas alkalmát, és elszorult a szíve. Magába roskadva szólt a megbocsátó mesterhez. Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek téged. Mintha ezt mondta volna, Uram, én szeretlek téged, nézz a lelkembe, és onnan olvasd ki, győződjél meg róla. Nyugodt lélekkel bízhatta már erre a kősziklára Jézus az ő születendő egyházát. Péter választotta Júdás helyébe Mátyás apostolt, ő szólt elsőként a néphez, a Szentlélek eljövetelekor, pünköskor, ő gyógyította meg Krisztus nevében a sántát. Ő büntette meg a kabzsi és hazug Ananiást és feleségét. Ő vette fel a szamariaiakat az egyházba. Ő beszélt a papi tanács előtt. Ő támasztotta fel Joppéban Tabitát. Ő engedélyezte a pogányok megkeresztelését. Ő keresztelte meg Cezáriában Cornélius századost és házanépét. Krisztus után 42-ben az idősebb Jakab apostol halálakor őt is elfogták, de az angyal csodálatosan kiszabadította Heródes markából és mindabból, amire a zsidó nép számított. Ezután a Szentírás ezt írja róla. Péter útra kelt és más helyre távozott. Így jutott el Rómába, ahol megalapította az első római egyházközséget. Valószínű, hogy 25 évig lehetett Róma püspöke. Innen írt két levelet az ázsiai egyházakhoz. 49-ben pedig megjelent a jeruzsálemi zsinaton, megfordult Antiókiában, hiszen ennek első püspöke volt. Majd innen küldte kedves segítőtársát, Szent Márkot Egyiptomba. Lassanként azonban az ő élete gyertyája is csonkig égett. Kereszthalál várta a vatikáni dombon. Néró császár cirkuszában. A hagyomány szerint ennek a tiszteletre méltó ősz öregembernek csak egy kívánsága volt, fejjel lefelé feszítsék a keresztre, mert nem méltó arra, hogy úgy haljon meg, mint szeretett mestere. Kérését teljesítették. Meghalt 64-ben, sírja és csont erekjei ma is ott pihennek a római Szent Péter Bazilika pápai főoltára alatt. A vértanúságban Pál apostol is követte. Pált karddal lefejezték. Teste az akkori falakon kívüli Szent Pál bazilikában várja a dicsőséges föltámadást. A Szentmisében így imádkozunk. Istenünk, te Péter és Pál apostol ünnepével áldott szent örömet adtál a mai napon. Engedd, hogy egyházad mindenben kövesse azok tanítását, akik első hirdetői voltak keresztény hitünknek, Krisztus a mi Urunk által. Mai ünnepen is elénekeljük a pápai himnuszt, megemlékezve Szent Péterről, és imádkozunk Szent Péter utódáról, a mai kor pápájáról. Hol Szent Péter sírba téve, és Rómának dobog szíve, ezrek ajkán, ezer nyelven, hőim a zeng édesdeden, tartsd meg Isten szent atyánkat, Krisztusnak helytartóját.
6: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: A mai napon június 29-én Péter, valamint Pál napja van, tehát Péter és Pál. A Péter a görög Petros férfinév latin Petrus alakjából származik. A Bibliában, jól tudjuk, Péter apostol neve Kéfa vagy Kéfás volt, ennek görög fordítása a Petros, ami szintén a görög Petros szóból ered, és ez is sziklát jelent. A Pál latin eredetű férfinév a Paulusból származik, amelynek jelentése kicsi. Ma tehát Péter Pál ünnepén Szent Péter és Szent Pál vértanú apostolok közös ünnepnapja van. A hagyomány szerint Péter és Pál apostol különböző évben, de ugyanazon a napon, június 29-én lett vértanú Rómában. Pétert keresztre feszítették, kérésére fejjel lefelé, Pált pedig lefejezték. Kedves hallgatóink, Péter és Pál nevű rokonaikat és ismerőséget el ne felejtsék ma felköszönteni. Isten éltesse a nevek viselőit sokáig.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: És most lapozzuk föl, kedves hallgatóink, kalendáriumos könyvünket. A mai napon van június 29-én a kuláküldözés áldozatainak emléknapja. 2012-ben a kuláküldözés idején tönkretett magyar gazdák emléknapjává nyilvánította az országgyűlés június 29-ét, Péter Pál napját, amely a hagyomány szerint a betakarítás kezdetének napja, a parasztság ünnepe volt. A 40-es évek végén és az 50-es évek elején a sztálinista Rákosi korszakban a 25 hold fölötti földdel rendelkező nagygazda és a középparaszt számított kuláknak szovjet mintára. De ha egy szegény paraszt a kommunista párt útjában volt, könnyen ő is megkaphatta a kulák minősítést. A Rákosi rendszer perekkel, rendőri AVH-s zaklatással, internálással, megfélemlítéssel mindent elkövetett a kulákság felszámolására. A módosabb gazdákat kötelező terménybeszolgáltatásokkal és szándékosan betarthatatlan rendeletekkel állandóan nyomorgatták. Sokukat börtönbe vetették, ahol a legsúlyosabb kínzásoknak vetették alá őket, házukat elvették. A TSZ-esítéssel egy időben országosan mintegy 71 ezer kulák családot tartottak nyilván. A kulák listákat csak a Sztálin halála után Nagy Imre vezetésével megalakult kormány törölte el. És ma van a Nemzetközi Duna nap is. A Nemzetközi Duna Védelmi Bizottság kezdeményezésére 2004-ben ünnepelték ezt a napot először arra emlékezve, hogy 94. június 29-én Szófiában írták alá a Dunamenti országok, köztük Magyarország kormányai és az EU képviselői a Duna és vízgyűjtő területe védelme érdekében a Duna Védelmi Nemzetközi Egyezményt. E nap célja felhívni a figyelmet a folyó természeti értékeire és megóvásuk fontosságára. S a mai napon hunyt el New Yorkban 1854-ben Kossuth Zsuzsanna. Az 1848-49-es szabadságharcban a tábori kórházak főápolónője Kossuth Lajos legfiatalabb húga. Flór Ferenc vezetésével 1849 elején szervezték újjá a Honvédség egészségügyi osztályát, és Kossuth Lajos az összes tábori kórházak főápolónőjének húgát nevezte ki. Kossuth Zsuzsanna munkájának eredményeként 3 hónap alatt 72 tábori kórház létesült, melyekben a korban megszokottnál korszerűbb módszereket alkalmaztak. Felszólította a magyar nőket, hogy önkéntesként vegyenek részt a sebesültek ápolásában. A szabadságharc bukásáig segítőjével, Varna Ignác orvossal együtt fáradhatatlanul járta az országot, próbálva a betegellátás egyre rosszabbodó feltételein javítani. A világosi fegyverletétel után Hajnaú a budai várbörtönbe vitette. Tárgyalásán egykori hadifogoly császári tisztek tanúsították, hogy a szabadságharcos honvédekhez hasonló gondos ellátásban részesültek, ezért felmentették és szabadon engedték, később ismét letartóztatták, de kiújult tüdőbaja miatt a bécsi rabkórházba került, ahonnan az Amerikai Egyesült Államok nagykövetének közbenjárására rövidesen szabadon engedték, azzal a feltétellel, hogy külföldre távozik. Brüsszelben telepedett le, ahol csipkeverő műhelyt tartott fenn. Az osztrák követség zaklatásai miatt az USA-ba költözött, de a túlfeszített munka miatt tüdőbaja súlyosabbra fordult, és rövidesen 37 éves korában, 1854-ben, a mai napon, június 29-én meghalt. És szintén a mai napon hunyt el, 1933-ban Budapesten, Pauler Ákos filozófus író. A két világháború közötti időszak egyik legkiemelkedőbb idealista gondolkodójaként határozott rendszeralkotásra törekedve az úgynevezett tiszta logika magyar képviselője volt. Érett műveinek világnézeti tartalma a vallásos, katolikus jellegű objektív idealizmus. Műveiben nagyévű, teljességében összefüggő, a gondolkodás objektív törvényeit vizsgáló önálló rendszert épített ki, amely a teológia felé haladt. A hitet a lelki életben alapvetőbbnek tartotta a megismerésnél. Legjelentősebb műve Bevezetés a filozófiába címmel 1920-ban jelent meg. Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 13 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Takarékos ivóvíz használatra kéri a lakosságot a vízmű Miskolcon és térségében. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT tájékoztatása szerint az ellátás jelenleg zavartalan, de érdemes a nagyobb vízigényű tevékenységeket, például a medencetöltést vagy az automosást későbbre halasztani, a kertek öntözését pedig lehetőség szerint a reggeli és esti csúcs időszakon kívül végezni, hogy ez így is maradjon. A hőség elleni védekezés egész hétvégén folyamatos volt, mondta el a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter kifejtette, országszerte több mint 400 helyen osztottak ivóvizet, 130 ezer liternél is többet juttattak el az emberekhez. 722 helyszínen működött párakapu, 110 településen volt, vagy van érvényben valamilyen szintű vízkorlátozás. A tűzoltóknak pedig már több mint 350 szabadtéri tűzhöz kellett kivonulniuk. Ma akár a valaha mért legmagasabb hőmérséklet is megdőlhet Magyarországon, a 2007-es 41,9 fokos rekord. Ma és holnap tehát extrém forróság van, a meteorológiai előrejelzések szerint 41-42 fokos maximumokra lehet számítani, emiatt holnap éjfélig a legmagasabb szintű piros riasztáson érvényben. Figyelmeztetési kritériumot meghaladó, nagyon erős az UVB sugárzás is országszerte, közölte a Hungaromet ZRT. A rendkívüli hőségre tekintettel a fővárosi vízművek 22 ideglenes vízosztót is üzembe helyezett Budapest legforgalmasabb terein csomópontjaiban. Emellett 551 közkifolyó, azaz nyomóskút, és a szezonálisan működő 63 ivókút állott rendelkezésre. Országszerte tehát 110 településen valamilyen szintű vízkorlátozás is érvényben van. 50 fok fölé melegednek a vasúti sínek ebben a kánikulában, tudatta a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közlése szerint egyre több szakaszon kell ezért óránkénti 20 kilométeres sebességkorlátozást elrendelni, ez pedig nyilvánvalóan késéseket okoz. A korábbi bejelentésnek megfelelően otthoni munkavégzést rendelt el a közszférában a kormány, erre kért minden munkáltatót, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter tegnap a közösségi oldalán hívta fel arra a figyelmet, hogy ezekben a napokban tetőzik a hőség, ezért az államintézményben dolgozók számára általánossá vált az otthoni munkavégzés, ha annak feltételei adottak. A kormányfő hasonló ajánlást is megfogalmazott a versenyszféra munkáltatói számára. Emellett ismét azt kérte, lehetőség szerint a szabadtéri munkavégzést halasszák el, ütemezzék át. A hőség holnap érheti el a csúcspontját, a hidegfront várhatóan csütörtökön érkezik. A hőségben a nyári csúcs 90%-át elérő terhelésre számítanak a szakemberek az elektromos rendszeren. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter már az elmúlt napokban arra kérte a lakosságot, hogy ahol lehet, mérsékeljék az emberek a felesleges energiafogyasztást. A magyar költségvetés drámaian rossz állapotban találtuk az átadás átvétel után, közölte a kormányfő. Magyar Péter emlékeztetett, a hétvégén háromnapos informális kormányülést tartottak Pilisszentkereszten, ahol az ország következő éveit meghatározó stratégiai ügyekről, kérdésekről tárgyaltak. Az Orbán kormány utolsó negyedévében a magyar gazdaság Európa egyik leggyorsabban növekvő gazdasága volt, lendületesen fejlődött, a költségvetés kiszámítható pályán haladt, közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója az MT-vel. A bérek több mint 10%-kal nőttek, az infláció 2% alá került, és aki dolgozni akart, annak volt munkája, tette hozzá Havasi Bertalan. Irán azt állítja, ismét kizárólagos ellenőrzése alatt áll a Hormuzi szoros az elkövetkező 30 napra. Közben a hétvégén újabb légicsapást intézett iráni célpontok ellen az amerikai hadsereg. Donald Trump amerikai elnök ismét Irán elpusztításával fenyegetőzött, mert szerinte Teherán megsértette a tűzszünetet. Ukrán drónok mértek csapást oroszországi célpontokra tegnap, köztük egy olajfinomítóra a déli krasznodari határterületen, közölték a helyi hatóságok. A lángra kapott Szlavjanszki finomító magánkézben lévő üzem, amelynek napi feldolgozó kapacitása mintegy 100 000 hordó. Oroszország szilárdan áll a lábán és kész küzdeni az érdekeiért és jövőiért, jelentette ki az orosz elnök az Egységes Oroszország Kormánypárt kongresszusán. Vladimir Putyin úgy fogalmazott, Oroszország nehéz időket él át, de sokat tudott tanulni ebből. Beszélt ugyanakkor az egyre jobban jelentkező üzemanyag hiányról is. Elemzők szerint voltak éppen Putyin most először ismert el a válság mutatkozó jeleit. Végül az időjárásról, ahol sok napsütés mellett kevés gumoly felhő lehet az égen, az északi középhegységben és a keleti vármegyékben esetleg záporzivatar kialakulhat, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt, a csúcshőmérséklet 38-40 fok körül alakul, híreinket hallották.

0: következő percekben dr. Varga László egyházzenész orgonaművész előadását hallják.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Szeretettel köszöntöm Önöket a sok-sok ismétlés után. Bis órát quicanit, mondá Szent Ágoston atyánk. Aki énekel, kétszeresen imádkozik. Mi másról is szólhatna egy egyházzenei műsor? De nem fordul-e elő velünk, hogy nagy lelkesen éneklünk, és a szövegre alig vagy nem is figyelünk? Szent Háromság vasárnapján szépséges antifóna szövegekre bukkantam, amelyek a Laudes zsoltáraihoz kapcsolódnak. Valljuk be, egy laikus a Laudest kevésbé tudja beilleszteni a napirendjébe, mint mondjuk a vesperást. Minthogy az említett szövegekhez nem társult dallam, zavartalanul tudtam elmélyedni azok értelmében. Arra jöttem rá, hogy az öt antifóna szövegből olyan szép szentháromságos imádság bontakozik ki, amelyet bátran lehet imádkozni, akár az év minden napján. Sokszor emlegettem már hallgatóimnak az esztergomi breviárium alapján készült Énekes Zsolozsma köteteit. A húsvéti diurnále című kötetben, vagyis amelyik a húsvéti időszak nappali óráit tartalmazza, olvashatjuk tehát a következőket. Ó boldog, ó áldott, ó dicsőséges háromság, Atya és Fiú és Szentlélek! Hála legyen neked egy Isten, hála legyen neked igaz háromság, egy és örökké való istenség. Ó igaz, legfőségesebb örök háromság, Atya és Fiú és Szentlélek, neked dicsőség, neked hálaadás. Ó igaz, legfőségesebb örök háromság, Atya és Fiú és Szentlélek, irgalmaz, irgalmaz, irgalmaz nekünk. Téged méltán dicsőít, téged imád, téged magasztal minden teremtményed, ó boldogságos háromság. E szövegekhez nincs kikottázott dallam. Egyetlen, kottával ellátott antifónát találunk az öt zsoltárhoz, amelynek szövegét az első vesperásból vették a kötet szerkesztői, ott az ötödik zsoltár antifónája. Ezt a középkorból eredő eljárást antifóna szóla, szuper psalmosnak nevezzük, egyetlen antifónát éneklünk mind az öt zsoltárhoz. Itt Gödöllőn a premontrei testvérekkel az első zsoltár előtt és az ötödik után. Ez egy könnyítés az éneklésben kevésbé gyakorlott hívek számára. Így hangzik a diurnáléban kikottázott antifóna.

Minden. Neki legyen dicsőség örökké a mennyben. Ám hogy a breviárium eredeti antifóna szövegei, melyeknek magyar fordítását az imént felolvastam önöknek, se maradjanak ki, azokat a zsoltározásba illeszthetjük bele. Csak úgy, mint a zsoltárverseket, recitálni fogjuk. Ennek is van természetesen szép latin neve. Versus ad repetendum. Vers az antifóna megismétléséhez. A doxológia után énekeljük zsoltártónuson recitálva az illető szöveget az antifóna visszatérése előtt. Így. Dicsőség az Atyának és Fiúnak, és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben vala most és mindenkor, és mindörökkön örökké, amen. Ó boldog, ó áldott, ó dicsőséges háromság, Atya és Fiú és Szentlélek, belőle van minden, és így tovább. Az esztergomi breviáriumból a kutatáshoz és énekléshez alkalmas gyakorlati kiadást bocsátott közre az 50-es Lórán Tudományegyetem bölcsészettudományi karának latin tanszéke. A pünkösd utáni idő propriumát tartalmazó kötet

et Spiritus Sanctus. Ó boldog, ó áldott, ó dicsőséges háromság, Atya és Fiú és Szentlélek. A verzus az elsőben Tibi Laus, Tibi Gloria, Tibi Graciarum akció. Neked dicsőítés, neked dicsőség, neked hálaadás. A másodikban azonban miserere, miserere, miserere nobis. Irgalmaz, irgalmaz, irgalmaz nekünk. Hasonlóképpen a harmadik és negyedik antifóna fő része is megegyezik. Ó vera summa sempiterna trinitas, pater et filius et spiritus sanctus. Ó igaz, legfelségesebb, örök háromság, Atya és Fiú és Szentlélek. A harmadik antifónához most az első antifónához kapcsolt verzust énekeljük, Tibi Laus, stb. A negyedikhez pedig a második antifóna verzusát, miserere, miserere, stb. Az ötödik antifóna első része új szöveg. Te jure laudant, te adorant, te glorificant, omnes creature tue, ó beata trinitas. Téged méltán dicsőít, téged imád, téged magasztal minden teremtményed, ó boldogságos háromság. A verzus ismét az első antifónából, Tibi Laus. Ha a főrészeket látjuk el betűjelekkel, ezt a sort kapjuk. A, A, B, B, C. A verzusoknál azonban már kirajzolódik egy szép szimmetria. A, B, A, B, A. Ha zenei szempontból vizsgáljuk a Laudes 5 zsoltár antifónáját, újabb figyelemre méltó észrevételeket tehetünk. Az első antifóna az első tónusban van, majd a második, harmadik, negyedik és ötödik tónus következik. Ha már ilyen szépen belejöttünk a latin egyházzenei szakkifejezésekbe, nem hallgathatom el ennek nevét sem. A series tonorum azt jelenti a tónusok sorozata. A késő középkorban, a 11.-12. században komponálták meg a szentek officiumát, az úgynevezett históriákat ennek az elvnek az alapján. Az antifónák responsóriumok tónusa így jött sorban. 1, 2, 3, stb. Szent Háromság vasárnapján a Laudes Zsoltár antifónáiban tehát nem csak a szövegben fedezhetünk fel tudatos szerkesztést, hanem a zenei megoldásokban is. Ennek tetejébe a harmadik és negyedik antifónában dallamegyezéseket is találunk. A negyedik antifóna főrészének első felében az utolsó hangok kivételével ugyanazt a dallamot halljuk, mint a harmadik antifóna megfelelő szakaszában, csak a tónusnak megfelelően 5 hanggal lejjebb transponálva. A főrész második felében csak az első 6 hang különbözik, a folytatásban hangról hangra megegyezik a harmadik antifóna főrészének második felével. Ezzel a szerző egyszerre mutatta meg azt, hogy a harmadik és a negyedik tónus rokonok, és azt, hogy a szövegi egyezést és különbséget a dallammal is tudja szemléltetni. Következzék hát az antifónák sorozata egy-egy zsoltárverssel és doxológiával, mindezeknek illusztrálására.

öltözött, hatalomba öltözött, és erővel övezte fel magát. Dicsőség az Atyának és Fiú.

Újjongjatok az Úrnak minden földek, szolgáljatok az Úrnak vigassággal. Dicsőség az Atyának és Fiúnak, és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben vala most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Ó, Beáta! És így tovább. Következik a harmadik antifóna, harmadik tónusban.

Isten én Istenem, te hozzád ébredek virradatkor. Téged szomjazik az én lelkem, utána csóvárog az én testem. A puszta és úttalan és víz nélküli földön. Dicsőség az Atyának.

Laudánt, és így tovább. Szent Háromság vasárnapján a Laudes kantikumához, Zakariás hálaénekéhez is gyönyörű antifónát ajánl a húsvéti diurnále. Ám ha az esztergomi breviáriumot fellapozzuk, e tételnek az eredetiét is az első vesperásban találjuk meg. Mária hálaénekéhez a Magnifikáthoz van kapcsolva. Ennek szövegét is imádkozhatjuk dallam nélkül. Itt azonban Szent Háromságos hitünk megvallása hangsúlyosabbá válik. Téged Istent, születetlen atyát, téged egyszülött fiút, téged vigasztaló lelket, szent és oszthatatlan háromságot teljes szívvel és ékes hanggal magasztalunk, dicsérünk és áldunk. Néked dicsőség mindörökké. Még világosabb az antifóna hitvallás jellege a latin szövegben, ott ugyanis a confitemur szót találjuk abban a mondatrészben, ahol a magyarban a magasztalunk áll. Toto corde et ore confitemur laudamus atque benedicimus. Vagyis teljes szívvel és szájjal vallunk, vagy megvallunk, dicsőítünk és áldunk. Zenei különbségeket is találunk a két tétel között. A breviárium magnifikát antifónája lényegesen bonyolultabb a magyar változatnál. Sokkal több hajlítás van benne. Kicsit közelít a melizmatikus gregorián műfajok felé. Negyedik tónusú dallamával így hangzik.

A magyar változat egyszerűbb, és az ismerős első tónusú típus antifóna dallam megkétszerezésére épül.

Téged vigasztaló lelket, szent és oszthatatlan háromságot,

áldunk. Néked dicsőség mindörökké. Áldott az Úr Izraelnek Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét. Dicsőség az Atyának és Fiúnak,

0: Kedves hallgatóim! Kívánom, hogy szép énekeink lelkes éneklése mellé szövegük átelmélkedése is csatlakozzék, hogy megízlelhessük Szent Ágoston majd 2000 éves szentenciáját. Aki énekel, kétszeresen imádkozik. Bis órát kvikánit. Isten áldja Önöket!
1: Kedves hallgatóink, dr. Varga László orgonaművész egyházzenész műsorát hallották.
2: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Népzenei kincsestár.
1: Dress Mihály a magyar jazz egyik legegyénibb zenei világot képviselő meghatározó irányadó szereplője. Ahogy Garbarek az észak-európai vagy Coltrane az afrozenei tradíciókat, úgy Dress az erdélyi autentikus folk jellemző elemeit emelte be a jazzbe. Zenéje nem művi, megéli a népi kultúrát, tudatosan képviseli az ebben rejlő örökséget. A muzsikájába épített népzene tartása adja azt a fundamentumot, amely biztos alapot nyújt a jazz szárnyalásához, improvizálásához. Felvételei, amelyek alapvetően instrumentális jellegűek, nem csak a népi dallamokat idézik, hanem azok szövegei is hallhatók. Muzsikája sodró, személyes és intim, erő és hit sugárzik belőle. Munkássága világszerte elismert, nemzetközi szinten az elsők között jegyzett muzsikus. A legendás zenész néhány éve jazz kvartettje mellett a fiatal népzenész generáció néhány tagjával létrehozta a Dress vonós kvartettet. A zenekarban egyszerre van jelen a Dress Mihályra jellemző etnojazz, valamint a falusi hagyományos népzene. Ezek találkozásából egy új zenei minőség jött létre, amit az improvizáció és a Kárpát-medencei zenei gyökerek tartanak össze és táplálnak. Az új albumon Dress és zenésztársai folyamatosan változtatják, tágítják mind a jazz, mind a népzene határait. A következő percekben a Dress vonós kvartett felvételeiből hallanak válogatást.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a Dress vonos kvartett felvételei szóltak. A műsort Túri Sarolta készítette.
1: Délidőben.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük rádiónk minden kedves hallgatóját 2026. június 29-én hétfőn. A hírszerkesztő Debnár Ádám, a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Netrán István nevében is tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. A mikrofonnál a bemondót Berec Renátát hallják. Délutáni műsorajánlunk következik. Hamarosan híreket mondunk, ezután a Hajrá Magyarok című sportösszeállításunk következik. 14 óra 35 perckor 7 nap című regionális hírösszefoglalónkat hallhatják. 14 és 15 óra között rádiónk tokai frekvenciáján a Lélekműhely című összeállításunkat hallhatják, melyben először Gabriel DeVos, kármelita szerzetes, teológia professzor, Benső Végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Ezután női magazin műsorunk kezdődik, melyben dr. Meggyesi Melinda ügyvéd hivatásáról, házasságáról és családi életéről mesél. Ugyanebben az idősávban kisújszállási vételkörzetünkben Szülőföld című műsorunk kezdődik, melynek első részében a miskolci Újgyűri főtéren nyílt kormányablak és rendőrös avatásáról számolunk be, összefoglalóval készültünk Önöknek. Majd a 42. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztiválra látogatunk, március 9-ei adásunk ismétlésében. Ajánlunkban Nádai László ásványgyűjtő beszél a meteoritokról.
3: A meteorita van olyan kiállítás Európában, Franciaországban, Enzisheimben, ahol csak meteoritokat árulnak. Tehát az egy ugyanilyen jellegű rendezvény, mint ez, az a meteorit gyűjtőknek, és akkor érkeznek a világ minden részéből kereskedők, illetve az úgynevezett meteorit vadászok, akik a meteorit hullások idején mennek el a terepre keresni.
4: Hogy állapítják meg egy kőzetről, hogy meteorit?
3: A belső szerkezetet, ha találnak egy ismeretlen darabot, azon kell egy, úgy hívják, hogy betekintő ablak, azt kell rajta vágni, felcsiszolni, lehet látni a belső szerkezetét, illetve vékony csiszolatot kell csinálni, és akkor polarizációs mikroszkóp alatt lehet vizsgálni, csak a kőzet összetétel meg egyebek, tehát ez egy elég komoly tudomány.
2: A 15 órai híreket követően Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent Péter apostolról emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a lélekszava következik, melyben Lóci Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológia tanára, az Isten szeretetről fog elmélkedni. 15 óra 30 perckor a hitvalló kezdődik, melyben Vámosné Jacsúrita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztoróvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival az Ószövetségi Ősatyákról beszélget. A 16 órai hírek után kezdődik a Remény Hírnökei című műsorunk. Az Egri Szent Orsolya Bencés Iskola Központ kollégiumának meghívására Egerbe érkezett az Életszent című kiállítás. A Szent Gianna Beretta Molla, vagyis Szent Janka életét bemutató tárlat az Egri Bazilika Jézus Szíve kápolnájában augusztus 30-áig látogatható. A kiállítás kapcsán az életvédelemről lesz szó műsorunkban. Ajánlunkban Komsa Réka édesanyját hallják.
5: Három kislányunk van, és a harmadikat, amikor vártuk, akkor hát azt mondták, hogy ez egy méhen kívüli terhesség, és egy sürgősségi műtétre van szükség, és altatásban meg is történt ez a műtét, eltávolították a petevezetéket, amiben mondták, hogy volt a méhen kívüli terhesség, és ugye másfél nap benfekvés után, amikor haza kellett mennem a kórházból, akkor kiderült, hogy még mindig várandós vagyok, és akkor diagnosztizálták a magzatot méhen belül, és hát nyilván ez egy nagyon lelkileg, testileg nagyon megpróbáló időszak volt számunkra, mert ugye ez elvileg nem egy egyedi eset, de azért rendesen fölforgat az életünket, és aztán egy barátunk mondta, hogy imádkozzatok Szent Jankához, mert ő a veszélyben lévő magzatoknak a védőszentje. Kikerestünk egy imát, és ezt esténként mondtuk.
2: Ezt követi Közelkép című műsorunk, melyben Székely Dénes Borsodnádasdi plébánossal beszélgetünk hivatásáról. 17 órakor regionális hírek, akkor esti hírmondó és regionális sporthírek következnek. 18 órától rózsafűzéri imádságot közvetítünk rádiónk Egri stúdiójából. 18 óra 30 perckor híreket mondunk, majd Legyetek Szentek című irodalmi összeállításunk következik, melyben Anselm Grün Megbékélés Istennel Sérült Isten képeink gyógyítása című művének 17. részét Varga Orsolya olvassa fel. A 19 órai hírek után következik Nem középiskolás fokon című irodalmi műsorunk, melyben Kosztolányi Dezső költészetét ismerhetik meg dr. Hanisné Petróval írja, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára segítségével. Ezt követően esti mese szól a gyerekeknek. 19 óra 50 perctől a Lélek Szava című műsorunk következik, melyben Lóci Tamás atya, az Egri Eseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológia tanára az Isten szeretetről fog elmélkedni. 19 és 20 óra között Tokai frekvenciánkon Találkozás című összeállításunkat sugározzuk. Ugyanebben az órában Kisújszálláson, Életünk című összeállításunkban először sportösszefoglalót hallanak, majd regionális hírösszefoglalónkat. Kedves hallgatóink, ez délutáni programajánlatunk. Műsorismertetéssel legközelebb a 20 órai hírek után jelentkezünk. Addig is kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
1: 14 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Takarékos ivóvíz használatra kéri a lakosságot a vízmű Miskolcon és térségében. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT tájékoztatása szerint az ellátás jelenleg zavartalan, de érdemes a nagyobb vízigényű tevékenységeket, például a medencetöltést vagy az automosást későbbre halasztani, a kertek öntözését pedig lehetőség szerint a reggeli és esti csúcs időszakon kívül végezni, hogy ez így is maradjon. A hőség elleni védekezés egész hétvégén folyamatos volt, mondta el a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter kifejtette, országszerte több mint 400 helyen osztottak ivóvizet, 130 ezer liternél is többet juttattak el az emberekhez. 722 helyszínen működött párakapu, 110 településen volt, vagy van érvényben valamilyen szintű vízkorlátozás. A tűzoltóknak pedig már több mint 350 szabadtéri tűzhöz kellett kivonulniuk. Ma akár a valaha mért legmagasabb hőmérséklet is megdőlhet Magyarországon, a 2007-es 41,9 fokos rekord. Ma és holnap tehát extrém forróság van, a meteorológiai előrejelzések szerint 41-42 fokos maximumokra lehet számítani, emiatt holnap éjfélig a legmagasabb szintű piros riasztáson érvényben. Figyelmeztetési kritériumot meghaladó, nagyon erős az UVB sugárzás is országszerte, közölte a Hungaromet ZRT. A rendkívüli hőségre tekintettel a fővárosi vízművek 22 ideglenes vízosztót is üzembe helyezett Budapest legforgalmasabb terein csomópontjaiban. Emellett 551 közkifolyó, azaz nyomóskút, és a szezonálisan működő 63 ivókút állott rendelkezésre. Országszerte tehát 110 településen valamilyen szintű vízkorlátozás is érvényben van. 50 fok fölé melegednek a vasúti sínek ebben a kánikulában, tudatta a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közlése szerint egyre több szakaszon kell ezért óránkénti 20 kilométeres sebességkorlátozást elrendelni, ez pedig nyilvánvalóan késéseket okoz. A korábbi bejelentésnek megfelelően otthoni munkavégzést rendelt el a közszférában a kormány, erre kért minden munkáltatót, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter tegnap a közösségi oldalán hívta fel arra a figyelmet, hogy ezekben a napokban tetőzik a hőség, ezért az államintézményben dolgozók számára általánossá vált az otthoni munkavégzés, ha annak feltételei adottak. A kormányfő hasonló ajánlást is megfogalmazott a versenyszféra munkáltatói számára. Emellett ismét azt kérte, lehetőség szerint a szabadtéri munkavégzést halasszák el, ütemezzék át. A hőség holnap érheti el a csúcspontját, a hidegfront várhatóan csütörtökön érkezik. A hőségben a nyári csúcs 90%-át elérő terhelésre számítanak a szakemberek az elektromos rendszeren. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter már az elmúlt napokban arra kérte a lakosságot, hogy ahol lehet, mérsékeljék az emberek a felesleges energiafogyasztást. A magyar költségvetés drámaian rossz állapotban találtuk az átadás átvétel után, közölte a kormányfő. Magyar Péter emlékeztetett, a hétvégén háromnapos informális kormányülést tartottak Pilisszentkereszten, ahol az ország következő éveit meghatározó stratégiai ügyekről, kérdésekről tárgyaltak. Az Orbán kormány utolsó negyedévében a magyar gazdaság Európa egyik leggyorsabban növekvő gazdasága volt, lendületesen fejlődött, a költségvetés kiszámítható pályán haladt, közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója az MT-vel. A bérek több mint 10%-kal nőttek, az infláció 2% alá került, és aki dolgozni akart, annak volt munkája, tette hozzá Havasi Bertalan. Irán azt állítja, ismét kizárólagos ellenőrzése alatt áll a Hormuzi szoros az elkövetkező 30 napra, közben a hétvégén újabb légicsapást intézett iráni célpontok ellen az amerikai hadsereg. Donald Trump amerikai elnök ismét Irán elpusztításával fenyegetőzött, mert szerinte Teherán megsértette a tűzszünetet. Ukrán drónok mértek csapást oroszországi célpontokra tegnap, köztük egy olajfinomítóra a déli krasznodari határterületen, közölték a helyi hatóságok. A lángra kapott szlavjanszki finomító magánkézben lévő üzem, amelynek napi feldolgozó kapacitása mintegy 100 000 hordó. Oroszország szilárdan áll a lábán és kész küzdeni az érdekeiért és jövőiért, jelentette ki az orosz elnök az Egységes Oroszország Kormánypárt kongresszusán. Vladimir Putyin úgy fogalmazott, Oroszország nehéz időket él át, de sokat tudott tanulni ebből. Beszélt ugyanakkor az egyre jobban jelentkező üzemanyag hiányról is. Elemzők szerint voltaképpen Putyin most először ismert el a válság mutatkozó jeleit. Végül az időjárásról. Holnap is sok napsütés várható, fátyol és gomoly felhőkkel, helyi zápor, hőzivatar, nagyobb eséllyel a Dunától keletre fordulhat elő, néhol megillénkül a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban 20, napközben 40 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám.
4: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
5: Hajrá, magyarok!
6: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először úszással, ezt követően kerékpárral, majd a debreceni extrém sportparkkal, egy új konditeremmel, végül pedig a Honvéd Kadét programmal foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! Minden idők legnagyobb és legjobb vizes világbajnokságát szeretnék megrendezni a szervezők egy év múlva Budapesten. Az MVM Dómban tartott tájékoztatón első alkalommal szólalt fel sportért felelős államtitkárként az egy hónappal ezelőtt kinevezett Kánoki Kis Attila, aki elmondta, azért választották helyszínül az MVM Dómot, mert egy év múlva itt kerül sor az úszóversenyekre és a vízilabdatornára.
7: Pontosan egy év múlva kezdődik egy olyan csodálatos világbajnokság, amelyet egyrészt már kétszer megrendezett Magyarország, másrészt pedig a világ egyik, hanem a legnagyobb egyéni sportágának a világversenyéről beszélünk. Itt ülünk ebben a csodálatos arénában, és nem véletlenül ülünk itt, azért ülünk itt, mert ez lesz a úszóversenyek és a vízilabda torna helyszíne. Azt gondolom, hogy ennél impozánsabb helyszín nincs pillanatilag Magyarországon ilyen mennyiségű néző érdeklődő befogadására helytadó létesítmény nincsen Magyarországon, és azért azt el kell áruljuk, hogy azért nem a Duna Arénában lesz, mert bármilyen furcsa, a Duna Aréna 10 év elteltével alkalmatlan egy ilyen méretű világverseny és ilyen érdeklődésű világverseny megrendezésére, egész egyszerűen a befogadó képessége jelen állapotában nem engedi ezt.
6: Szántó Dávid, a szervezőbizottság operatív vezetője kijelentette, párját ritkító élménnyel szeretnék kiszolgálni a közönséget, minden idők legnagyobb és legjobb világbajnokságát szeretnék megrendezni. A már helyettes államtitkár egyúttal bejelentette, hogy a VB szlogenje a csapj hullámokat szlogen lesz, és a Budapest 27 logó is hullámzik majd.
8: Ugye sokszor elhangzott már 17-22, hogy mennyire sikeres volt ez a két rendezvény. A terv az, hogy felüljünk erre a hullámra, és meglovagoljuk azt, és egy olyan élményt nyújtsunk majd 2027-ben, ami párját ritkítja, sőt, már most én kimerem jelenteni, hogy minden idők legnagyobb élményt nyújtó világbajnokságát fogjuk rendezni egy év múlva. Hogy miért mondom ezt a hullámot? Azért, mert ez lesz a központi eleme ennek a VB-nek. Nyilván a hullám nagyon-nagyon sok mindent jelent, sok mindent jelenthet. A szurkolóktól kezdve magán a vizen át a sportolókon keresztül egészen a sportvezetőkig, meg Budapest örökségéig. Ezt mind jelképezi a hullám. És akkor egy picit az MVM Dómról. Nagyon sok minden elhangzott, hogy miért jó, hogy itt lesznek majd az úszó meg a vízilabda versenyek. Azt azért ne felejtsük el, hogy nem a Duna Aréna helyett, hanem a Duna Aréna mellett. Mert az is központi helyszíne lesz majd a világbajnokságnak, hiszen a műugró és a szinkronúszó versenyek ott kerülnek majd megrendezésre. Egyáltalán nem lebecsülve őket, de valóban Magyarországon sokkal-sokkal nagyobb közönséget vonz az úszás meg a vízilabda, tehát még az MVM Dome-ban elfér az a szurkoló mennyiség, aki erre a két sportágra kíváncsi, a Duna Arénában biztos, hogy nem fértek volna be. Hát emlékezhetünk a korábbi világversenyekre, hogy nagyon korán ki kellett már tenni a megtelt táblát, mind a Duna Arénában, mind pedig a hajós úszodában. Úgyhogy a Duna Arénában lesz majd tehát a műugrás és a szinkronúszás, itt pedig az MVM-ben az úszás és a vízilabda.
6: Vladár Sándor, a Magyar Úszószövetség elnöke hangsúlyozta, mint minden alkalommal ezúttal is szeretnék túlszárnyalni a korábbiakat a rendezés tekintetében.
9: Ez a harmadik világbajnokság lesz, amit megrendezünk 2027-ben. 2017-ben egy fantasztikus, világra szóló, de Magyarország legnagyobb eseményét rendezhettük meg. Aztán 2022-ben alig 3,5 hónap alatt talán minden idők legjobb világbajnokságát, a idő rövidségére való tekintette leginkább. És most itt vagyunk 2027 előtt, és azt gondolom, hogy nem lehet más cél, hogy hasonlóan az eddigiekhez is a legjobbat rendezhessük meg. Azt gondolom, a világcsúcsot is meg lehet dönteni sokszor. A világcsúcsnak az a sajátossága, hogy újra és újra ezt meg lehet dönteni. Azzal, hogy a harmadik világbajnokságot rendezhetjük meg, úgy gondolom, hogy egy hosszú távú örökséget fogunk lefektetni, mert csak Ausztrália és Spanyolország volt ez a két ország, aki 3 világbajnokságot rendezhetett, de ott sem egy városban, hanem több helyszínen. Itt Magyarországon viszont Budapest egyedüliként rendezi meg. Azt gondolom, hogy ez sem véletlen, és önmagában ez is egy óriási eredmény. És az is, hogy 2017-ben volt 3 fiatal, 14 éves, nagyon teljeséges úszónk, Betlehem, Dávid, Sárkány, Zolán és Kós Hubert, akkor 14 évesek voltak, és egy olyan lendületet, lökést kaphattak a 2017-es világbajnokság kapcsán, hogy most azt látjuk és halljuk, hogy Kós Hubert menetelése végtelen és visszafordíthatatlan, hogy Betlehem Dávid megnyeri az összetettet, és Sárkány Zalán pedig világbajnok lehetett 2024-ben Budapesten. És azt is el kell mondjam, hogy az sem véletlen, hogy az úszósport a magyar sport aranyfedezete. Megígérhetem, hogy 2028-ban sem lesz másképp, mint 2024-ben, hogy a olimpia aranyérmek tekintetében 50%-ot, de lehet, hogy 50+%-ot fogunk elhozni. Ezt látom a jövőt. És az sem véletlen, hogy a magyar vízilabda sport minden idők legeredményesebb országa, Magyarország. Az éremtábla első helyen szerepel a magyar vízilabda, és azt gondolom, hogy ezt a uralkodó pozícióját nem fogják alábadni. És még egy gondolat talán, hogy minden sport alapja az úszás, ez nem kérdés. Az úszva nevezett programunk gondoskodik arról, hogy a jövő tehetségét megtaláljuk, azért évente közel 800-1000 új versenyzőt sikerül érgőzvonni. És ezen az eseményen egyébként nyomatékosítjuk azt, hogy a sport az nem csak az élsport, az úszás, a vízes sportok világbajnoksága nem csak az élsport, hanem egy közösségi és egész életen áttartó szenvedély, amely a sportolás fontosságát mutatja, hiszen több mint 10 000 szenior versenyző fog megjelenni Budapesten, és fogja megmutatni a sport szeretetét és tiszteletét.
6: Madaras Norbert, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke arról beszélt, mekkora segítséget jelenthet a szurkolók buzdítása, különösen egy akkora arénában, mint az MVM Dome.
10: Nagyon hálásak lehetünk, hogy megint hazai pályán játszhatunk. Ez mindig egy különleges dolog. Én azt gondolom egyébként, hogy a vízilabda az egy kicsit úgy a magyar sporton belül is, vagy általában mondhatom, hogy a sportkultúrában egy kicsit az identitásunknak a része, és mindig több, mint önmagában a győzelmek meg a dobogós helyezések, hanem igenis nagyon nagy pillanatokat adott, nagy példaképeket adott, és ez mindig jó megmutatni itthon, és mindig jó megmutatni hazai pályán. Ugye 17-ben és 22-ben ezt megmutathattuk magunkat. Most azt hiszem, hogy hajós úszodát nem lebecsülve, de imádunk ott játszani, és nagyon jó ott. Most még inkább egy impozánsabb helyszínen, még több néző előtt mutathatjuk meg magunkat, és a tavalyi világbajnoksághoz kapcsolódva pedig Hát nyilvánvaló ott is nekem eszembe jutott azonnal, hogy majd Budapesten két év múlva, még ha tudom is, hogy ez nagyon nem könnyű, talán van is egy olyan adóságunk, hogy jól emlékszem, 25 évvel ezelőtt 2001-ben volt hazai győzelem, ahol a lányok Európa-bajnokok lettek, úgyhogy vannak itthon elvesztett döntőink, jó lenne most már tényleg följebb lépni, és ez hol máshol, mint mondjuk itt az MVM Dombban.
6: A 2027-es budapesti vízes világbajnokságot június 26-a és 18-a között rendezik meg. Egyre népszerűbb az úszásoktatás Putnokon. Jakab Ákost, a Gömöri Úszóklub edzőjét hallják.
11: Körülbelül ez a gondolat egy másfél éve körvonalazódott így a fejembe, és egy körülbelül egy ilyen éve működik az egyesületünk, és szépen fokozatosan építjük fel, kezdve az oktatástól és teljesen az edzésig. Szerencsénkre délelőtt ez az Úszó Nemzet programban is dolgozunk a kollégámmal, Dáviddal, és nagyon sok gyerek onnan átkerül hozzánk az egyesületbe.

0: elni. Nyilván ez a gyerektől is függ, hogy mi a tűrés határ, amit még elbír, és ugye ez már kell a szülés, a gyereknek is egy elhatározás, hogy ő ezt szeretné csinálni, és szeretne esetleg jó eredményeket elérni. Fenn kell tartani a gyerekek motivációját, tehát hogy próbáljuk az edzést és az oktatást is színesebbé tenni, és próbálunk beletenni játékosabb feladatokat is, meg a végén hagyjuk nekik a játékidőt is, és a versenyeket is azért úgy próbáljuk rendezni, hogy tudjunk azért a gyermekeknek valamilyen sikerélményt okozni. Tehát, hogy több verseny is van, és abból is szerencsére tudunk válogatni, esetleg kertcsinálásképpen. A közösségi médián, a Facebook oldalunkon, a Gömöri Úszóklubnál mindent meg lehet találni, illetve engem is el lehet érni e-mail formában is, esetleg a telefonszámomon is.
1: Most pedig Vitáris Dávidot, az Úszóklub másik edzőjét hallják.
2: Ez egy nagyon hálás feladat, gyerekekkel nyilván öröm foglalkozni, kimondottan tehetséges gyerekekkel, nyilván vannak nehezebb napok vagy pillanatok, ugye a vizes környezetben azért nehezebb a fegyelmet fenntartani, illetve a figyelmüket, de ettől függetlenül ez egy hálás munkakör, és szeretem is csinálni. Elég jó és összetartó szülői brigádunk is van egyébként, ők szoros kapcsolatot ápolnak velünk is, illetve nagyon sokat segítettek az egyesületnek a megalakulásában is, illetve a mai napig nagyon sok mindenben segítenek nekünk is, akár egy versenynek a lebonyolításában, illetve az utazásban például, úgyhogy abszolút nagyon jó szülői közösségünk van.
1: Vitáris Dávidot, a Gömöri Úszóklub edzőjét hallották. Kerékpáros időfutam országos bajnokságot rendeztek Debrecenben, Bocskai kert határában a 354-es számú főút egy szakaszán. A csaknem 200 fős mezőnyben a korosztályos indulók mellett a felnőtt kerékpárosok legjobbjai is rajthoz álltak. Az elit női futamban címvédés történt, míg az elit férfi mezőnyben időfutam specialista győzött. A férfi elit kategória 12 fős mezőnyének 38 kilométeres távot kellett teljesíteni a tüzes aszfalton. Végül megelőzve Walter Attillát és a címvédő Pelikán Jánost, a négyszeres időfutam győztes Peák Barnabás nyert 43 perc 44 másodperces idővel.
3: Tudtuk azt, hogy itt az a fontos, hogy az ember aero legyen, és hát beállítottunk mindent, hogy a lehető legjobb legyen, és tudtam, hogy igazából csak az aeróra kell koncentrálnom, és a wattot meg, ami jön, és akkor igazából nyerhetek.
1: Az időjárás gondoskodott a forró hangulatról az időfutam bajnokságon. 30 fok feletti hőségben álltak rajthoz egymás után a versenyzők. A női elit mezőny futamának címvédés lett a vége. A tavalyi győztes Zsankó Petra bizonyult idén is a leggyorsabbnak. 25 perc 6 másodperc alatt teljesítette a 19 kilométeres távot.
4: Összességében szerettem ezt a szakágat, ha lehet ezt így nevezni. Sőt, jobban szeretném, ha lenne tényleg saját kerékpárom, illetve jobban és specifikusabban tudnék rá készülni. Hát bízom benne, hogy a jövőben egyszer majd sikerül.
1: Kedves hallgatóink, Zsankó Petra kerékpárversenyzőt hallották. Egyre népszerűbb a debreceni extrém sportpark, a Debex. Csaknem 40%-kal többen keresték fel az előző hónapokban, mint tavaly a tavaszi szezonban. A debreceni Debex az iskola szünet végéig minden nap reggel 10-től este 9 óráig várja a gördülő látványsportok kedvelőit. A rendkívüli hőség sem gátolja meg a versenyzőket abban, hogy folytassák a felkészülést. A kitartás és a heti 4-5 edzés ugyanis elengedhetetlen ahhoz, hogy egy versenyző szintet tudjon lépni, mondta Fintor György, triál versenyző.
5: Most jelenleg a középhaladó kategóriában vagyok, és arra készülök, hogy a haladó kategóriában tudjak jövőre indulni.
1: Persze nem csak profik használják edzésre a szabadtéri létesítményt. Bárki kipróbálhatja, gyakorolhatja a különféle extrém sportokat a Debexben. Ráadásul az iskolai szünettel összhangban augusztus végéig minden nap reggel 10-től este 9 óráig várja a látogatókat az extrém sportpark, amely évről évre egyre népszerűbb. Új szabályként a beton gördeszkapáját este 7 után csak 12 éven felüliek használhatják, így esténként inkább a gyakorlottabb deszkásoké lesz a terep. A korlátozás kizárólag a gördeszkapájára vonatkozik, a Debex többi 6 pályája továbbra is szabadon használható. Víg Tamást, a Debex szakmai vezetőjét hallják.
6: A tavalyi évben átléptük a 14 000 beléptetést egész év alatt, most viszont már az 5 000

0: 400-at meghaladtuk, ami azt jelenti, hogy ugyanerre az időszakra bontva 39%-kal növekedett a látogatószámunk a tavaly évhez képest.
1: Kedves hallgatóink, Víg Tamást, a Debreceni Extrém Sportpark vezetőit hallották. Újabb szabadtéri sportolási lehetőségekkel bővült Debrecen. 4 helyen alakítottak ki kondiparkot, így már 40 ilyen létesítmény van a városban. Aki pedig futni szeretne, 4 futópálya közül választhat. Az önkormányzat célja, hogy minél több debreceni számára teremtsen lehetőséget az aktív kikapcsolódásra és az egészséges életmódra. Sánta János önkormányzati képviselőt hallják.
2: A legfrissebb sportfejlesztésünk a Tóciba, kondipark. Lakossági igény is volt rá, mivel itt a völgy részben van több helyen is, ugye a legnagyobb a jégcsarnoknál, de van még 2 kicsi is a völgybe, és itt a tócos kert részen pedig hiányzott. Úgyhogy ezt a hiánypótlást tettük most meg itt ez a kondiparkra, és szeretnék majd a jövőben még egyet, mert ugye elég nagy itt ez a tócos kerti rész, és akkor még egy kondiparkkal ezt a sportfejlesztést is ki tudnánk szolgálni.
1: Debrecenben egyre népszerűbbek a szabadtéri kondiparkok. Ezeken az eszközökön a kezdőktől a rendszeresen sportolókig mindenki találhat magának megfelelő gyakorlatot, legyen szó erősítésről vagy állóképességfejlesztésről. Most újabb helyszínekkel bővült tehát a város sportinfrastruktúrája. A Pandúr utca, Bihari utca sarki játszótéren, a Somjai parkban, a Tusnár utcai játszótéren, valamint a Derék utca 96 szám mögötti tömbelsőben is új kondipark épült. A fejlesztés nem csak a sportolási lehetőségeket bővíti, hanem az egészség megőrzést is szolgálja. A kondiparkok nagy előnye, hogy bárki ingyenesen használhatja őket, ráadásul zöld környezetben ösztönzik a szabadtéri mozgást. A fitness eszközök környékén több helyen rekordtávfutópálya és játszótér is van, így a gyermekektől az idősebbekig gyakorlatilag minden korosztály számára adott a lehetőség az aktív kikapcsolódásra. Hamec Orsolyát, az önkormányzat zöld területi osztályvezetőjét hallják.
3: A kondiparkunknak az egészségmegőrzésben a lakosság egészségi állapotának a javításában, fejlesztésében fontos szerepe van, hiszen itt ugye anyagi ráfordítás nélkül közterületeken vehetik igénybe ezeket az eszközöket, zöld parki környezetben, ahol ugye jó a levegő, tehát a szabad téren való mozgásra motiválja, buzdítja a lakosokat.
1: A 4 új kondiparkkal együtt már 40 ilyen létesítmény van a városban. Futópálya a Nagyerdei stadionnál, a Liget téren, a Tócóvölgyben és Józsán van. Ezek összesített hosszúsága mintegy 3 kilométer. Az önkormányzat célja az, hogy minél több városrészben teremtse meg az ingyenes sportolás lehetőségét. Gyors reagálás, elsősegélynyújtás és csapatmunka – ezek a honvédelemben is nélkülözhetetlen készségek. Ezt szolgálta a Sátoraljaújhelyen immár 3. alkalommal megrendezett országos egészségügyi kadétverseny, ahol a fiatalok valósági helyzetekben tehették próbára tudásukat. A verseny jelentőségéről és a kadét program szerepéről Bonnár Csaba dandártábornokot hallják.
4: A honvédelemnek és az egészségügynek elég régóta komoly kapcsolata van. Az 1800-as évek elejéig vezethető vissza Olaszországba a Solferinói csata, ahol először kezdtek el nagy figyelmet folytani arra, hogy a sebesülteket kihozzák a harctérről, ellássák, és igyekezzenek a gyógyulás útjára terelni. És azóta ez folyamatosan fejlődik olyannyira, hogy a NATO-ban már komoly sztendernek vannak arra idő meghatározásokkal, hogy a katonának mikor kell, mennyi időn belül kell a sérültnek először felcserhez, orvosi ellátáshoz, szakorvosi, majd szakosított szakorvosi ellátáshoz jutnia. Ennek a kivitelezése hatalmas erőforrásokat, nagyon komoly felkészültséget igényel, és nyilván minden hadseregnek célja az, hogy a sebesülteket mielőbb újra harcképes állapotba hozza, illetve hogy az emberi élet mint szentség, és mint legfontosabb dolog az mindenek előtt legyen. Ugye vannak felcser, vagy ilyen mai divatosabb szóval combat medic katonák, akik először alakulatszinten ők elvégeznek ilyen tanfolyamokat, és kiselegység szinten ők már ott vannak a helyszínen a társukkal együtt, és rögtön az első beavatkozásokat szakavatott módon meg tudják kezdeni. A harctéri sérülések Azért külön kategória, mert ugye ezek nem hasonlíthatók a hétköznapi bokaficamhoz, vagy leestem a lépcsőn, vagy egyéb sérülésekhez, és ennek a gyakorlása nehéz. Hál' Istennek békében élünk jó ideje, ritkán van lőtsebb, vagy komoly szilánk, gránátszilánk okozta sebek kezelésére szükség, viszont erre is fel kell készülni. Egy adott fegyveres konfliktus esetén ugye ennek a rutinnak meg kell lenni, és ez olyan, mint a kerékpár, minden korábban meg kell kezdeni, ahhoz, hogy ebből, vagy ezt profin felépítsük addigra, mire alkalmazni szükséges. Tehát sokkal másabb egy harctéri sérülés, mint egy hétköznapi sérülés természetesen. Végrehajtott feladatok, ugye itt, ahogy említettem a megnyitóban is, az artériás vérzésektől a különböző ficamokig, az eszméletlen sérültnek a stabil állapotba helyezéséig, egy nagyon széles spektrumban mozog. Mint a teljes kadét programban és minden kadét versenyben ugye játékosan tanulnak. Azt elmondhatom itt, hogy ez az egész kadét program egy sikertörténet. Szerencsére ez látszik itt is, harmadik alkalommal vagyok itt megnyitni ezt az eseményt, és minden évben jelentősen magasabb volt a csapatok létszáma. A mostani 29 azt hiszem, hogy egy meglehetősen impresszív. És azt hiszem, hogy a honvédelmi nevelés az nem egy intézményi keret, hanem egy társadalmi összefogás szükségessége, és ez nagyon jó példa a kadét program. Itt szerepe van az iskolának, szerepe van a honvédségnek, szerepe van a családnak, és a fiatalok játszva tanulnak, olyan kihívásokkal találkoznak, amivel a normál hétköznapokban egyébként nem. A szülők is rendkívül hálásak, hiszen ezekre az időkre azért a digitális térből egy kicsit kihozzuk a fiatalokat, és a való élet felé egy olyan képzettséget adunk nekik, amit később is tudnak használni, és amiből remélhetően a honvédség is profitál később.
1: Az előző percekben Bodnár Csaba dandártábornokot hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kriston Tamás. További jó vételt, kellemes rádiózást kívánok!

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
1: Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina.

0: Beköszöntött a nyári szünet, egyre több gyerek tölti szabad idejét a strandokon, a játszótereken, vagy éppen rollerrel közlekedve. A kánikula és a vakáció azonban nem csak kikapcsolódást, hanem veszélyeket is tartogathat. A rendőrség arra figyelmeztet, néhány egyszerű szabály betartásával sok baleset és kellemetlenség előzhető meg. Hogy mire érdemes odafigyelniük a szülőknek és a fiataloknak a nyári hónapokban, arról Soltész Bálintot, a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivőjét Fekete Gábor kérdezte.
1: Igen, ugye nagyon szerteágazó témáról próbálunk rövid idő alatt beszélni. Nyilvánvalóan talán ugye a legfontosabb, főleg ugye azoknak nem evidencia, akinek nincs iskoláskorú gyerekük, ugye, hogy valóban ugye a legtöbben ugye a héten elkezdődött az iskolai nyári szünidő, ami azt is jelenti, ugye, hogy a közlekedésben is gyakrabban kell számítani arra, hogy felszabadultabban is, ugye nyilvánvalóan nagyobb létszámban a délelőtti órákban is közlekednek rollerrel, kerékpárral, gyalogosan gyermekek, illetve gyermekcsoportok is ugye különböző nyári táborok alkalmával. Tehát a közlekedőknek is fel kell arra készülniük, hogy ezzel a jelenséggel hatványozottabban fognak találkozni a közlekedésben. Illetve hát természetesen a gyerekeknek is fel kell rá hívni a figyelmét, hogy annak ellenére, hogy nyári szünidőben is ugye sokkal szabadabban mozoghatnak a közlekedésben. Ilyen jellegű változás ugye nem történt, tehát ugyanolyan körültekintően és a szabályok betartásával kell közlekedni, mint ahogy tették ezt eddig is. Tehát nagyon fontos, hogy amennyiben még nem történt meg, vagy az utóbbi hetekben, hónapokban nem voltak KRESZ elmélet vagy KRESZ gyakorlati foglalkozáson, baleset megelőzési munkatársaink vagy más egyéb hatóságok által, akkor frissítsük fel ezt. Amennyiben már a koruk, életkoruk megengedi és egyedül közlekednek bizonyos útvonalakon, akkor azt előtte járják le a szülőkkel és beszéljék át a veszélyesebb csomópontokat, egy-egy átkelésnél mire kell nagyon figyelni, és nyilvánvalóan az általuk használt közlekedési eszköznek is a tulajdonságait is hát gyakorolniuk is kell. Mint gyakorlatilag akár gyalogosan is, ugye, hogy tartsuk be messzemenőleg a ránk vonatkozó közlekedési szabályokat. Nyilvánvalóan a köztudomás, hogy a KRESZ-ben konkrétan ugye rollerekre vonatkozó szabályok jelenleg nincsenek hatályban. Nagyon fontos egyébként, hogy ilyen egyszerű közhelyekkel élve, hogy mint hogyha gyalogosan is közlekednénk, tehát hogyha tudjuk, hogy az elsőségadás adás kötelező táblánk van, akkor természetesen adjuk meg az elsőséget, gyalog átkelő helyen a rollerről leszállva, ugyanúgy áttolva közlekedjünk, illetve hogy az általános udvariassági és együttélési szabályokat is tartsuk be. Nyilván van látni olyanokat, hogy elég nagy sebességgel ugye járdán, sétáló útereken egész fiatalok is ilyen rollerrel, hát mondhatni, hogy száguldoznak, és ez nyilvánvalóan érthető is, hogy zavarja, meg veszélyezteti esetleg a gyalogosan közlekedőket is. Hát ilyen helyeken is, ahol egyébként nem tiltott a rollernek a használata, kellő körültekintéssel, egymással való odafigyeléssel mindkettő fél, vagy minden érdeklődő, minden közlekedő fél számára egy élhető viselkedést tanúsítva szerintem elkerülhetők a balesetek. Tehát nagyon leegyszerűsítve, ha sétáló utcában rollerezünk, akkor azt ugye lehet szabályozni ezeknek az elektromos rollereknek a maximális sebességét. Nem véletlenül van ezekben olyan funkció, hogy egy csökkentett sebességgel és visszafogott teljesítménnyel tegyék ezt. Meg az ilyen területeken erősen ajánlott, hogy valóban nem egymást megijesztve néhány centire egymást alászáguló, hanem tényleg odafigyelve az egymásra való tisztelet jegyében.

0: A nagy meleg mindenkit megvisel, de az időseket még inkább. A gyöngyösi kistérségi humánszolgáltató központ intézményeiben felkészültek a kánikulára. A részletekről Haraszti Mónikát, az idősek bentlakásos otthonának intézményegység vezetőjét hallják.
1: Ugye már 20-án elkezdődött ez a hőségriadó, ennek megfelelően egy eljárásrend, egy protokoll épül ki az intézmény rendszerben, ami alapján a feladatellátásba különbeépítve kerül a fokozott figyelem az idősek ellátására, ami leginkább is legnagyobb hangsúly nem csak a fennjárókon van, hanem a fekvőbetegeknek a fokozott kontrollja, a bőrnek, a nedvességének a biztosítása, rendszeresítatás, odafigyeléssel, lehetőség szerint megpróbálunk a késő esti órákba, a kora reggeli órákba a szellőztetés biztosítása. Közösségi helységünk van, ahol klimatizált helység, ahol nem csak az ellátottak, hanem a kollégák is bemehetnek nyugodtan napközben, és többször igénybe vehetik, mert ugye nem csak az ellátottak, hanem ilyenkor a kollégák folyamatos folyadékpótlására, pihenésére is oda kell figyelnünk, hisz ha ők kiesnek a sorból, akkor nyilván az ellátottak folyamatos ellátása az a legnehezebb feladat, és rájuk is megpróbálunk maximálisan odafigyelni, nekik is számtalan esetben a nedves törlőkendő használata, a rendszeres folyadékpótlás, ugyanúgy, mint az ellátottaknak. Az épületben több helyen van kihelyezve hűtött folyadék, poharakkal, akár a teraszon, akár a társalgókban, a folyosókon több helyre, hogy bárki hozzáférjen és fogyaszthassa. Párakaput biztosít az intézmény, ahol a teraszon ülőket, illetve akik jönnek, mennek, azoknak a kicsit felfrissülését tudjuk biztosítani. Imádják az idősek, sokan használják és igénybe is veszik. Most már a dolgozókat, kollégákat is biztattam, hogy időnként menjenek ki és frissüljenek fel. Már ugye az éjszakás elkezdi a szellőztetést a kora hajnali órákba. Nem sok ellátott, ugye a húzatot nem szeretik, tehát arra fokozottan oda kell, hogy húzatban ne legyenek az idősek, mert ugye ez egy fekvőbetegnél azért fokozott problémát jelent, tehát hogy váltva szellőztetünk. Van, ahol igénylik, hogy párhuzamosan nyitva legyen akár a folyosón, akár a szobában az ablak, nyilván ezekre igény szerint biztosítják a kollégák. Szellőztetésnél a hangsúly napközben nyilván, ahonnan a nap betűz, azt az ablakot árnyékoljuk, illetve zárva tartjuk. Nyilván az épület adottságából, ugye a régi kórházból azért egy jó vastag falakkal van az intézmény körbevéve. Tehát a földszint az viszonylag hűvösebb, az emelet egy kissé melegebb, úgyhogy az emelet sokkal nagyobb fokozott odafigyelésre van szükség a nővérek tekintetében, dolgozók tekintetében. Sokkal gyakoribb vízpótlás, folyadékpótlás rendszeresen, nem csak a nővérek, hanem a terápiás kollégák is, ahányszor csak végig mentek a szobán, mindenkit folyadékkal kínálunk.

0: A betelepülés 241. évfordulójára emlékeztek Sárospatakon a Józsefalvi városrészben. Az egykori 32 betelepült család alkotta közösség elválaszthatatlan részét képezi a településnek. Hagyományukat erősen őrzik és ápolják a Józsefalváért Egyesület segítségével. Az évfordulóról Kis Tóth Lajost, az Egyesület elnökét hallják.
1: Nekünk azért fontos, mert mi úgy nőttünk föl, mint egy asszimilálódott közösség, tehát Sárospatakhoz nagyon szorosan hozzátartozóan, és az eredetünket nem nagyon ismertük. Fontos megemlíteni, hogy egy kutatói kíváncsiság, dr. Tamás Edit munkássága révén elkészül egy tanulmány, amit elég sokan itt elolvastunk, és amiből úgy megvilágosodott előttünk, hogy a mi eredetünk, a mi történetünk érdemes arra, hogy ezt ápolgassuk. Ennek az ápolgatásnak a, hogy mondjam, megjelenése minden év június 16-án a betelepülési évforduló, amelyet ma már, hogy úgy mondjam, ha szabad ezt használni, teljesen természetesnek vesz az itteni közösség, mely közösség az Egyesületünknek, a Józsefalváért Egyesületünknek lényegében a tagjai, megközelítőleg 150-160 fővel, tehát én szerintem Sárospatak legnagyobb ilyen közössége jelenleg. Úgyhogy ebből a szempontból is szintén nagyon fontos számunkra ez a nap, hiszen ennek a 150-160 embernek nagyon tartalmas napokat, illetve egy tartalmas ünneplést kell biztosítani. Én nagyon remélem, hogy a mai nap ezt biztosítani tudjuk. Nagyon fontos, hogy ne csak az ünneplésben, hanem az évközi munkában is. Ugye egy közösség az azért közösség, mert vannak közös tevékenységei. Vannak szakköreink, vannak táboraink, vannak közös rendezvényeink, és én szerintem ez a legfontosabb, hogy ezen munkálkodjunk nap mint nap. El kell mondani azt is, hogy ma már sok olyan objektumunk van, már mint fizikai objektumunk, amit nyilván karban kell tartani, szépítgetni kell, építgetni kell, vagy netalántán új ötleteket megvalósítani szükséges. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy igenis van nagyon sok tennivaló. Hál' Istennek jelen pillanatban nagyon sok olyan egyesületi tagunk van, aki szívesen részt vesz ebbe a munkába. De azért meg kell említenem, hogy a fiatalitás az nagyon fontos lenne ezen a területen, úgyhogy ebben az évben elsősorban ezen dolgozunk, hogy a fiatalokat minél jobban bevonjuk ebbe a közösségi életbe.

0: A Diósgyőri Vár történelmi épület együttesének rekonstrukciója a nyár végére a cél egyenesbe ér, de a teljes és zökkenőmentes nyitáshoz további infrastruktúrális fejlesztésekre van szükség. Kiírták a közbeszerzési eljárást a közművek kialakítására, amelyek nélkülözhetetlenek a nagyszámú látogató kiszolgálásához. A dokumentáció szerint a korszerű mosdók és kiszolgáló helyiségek kiépítése várhatóan jövő év februárjáig fog teljesen elkészülni. A kivitelezés során a szigorú tűzvédelmi előírásoknak is teljes mértékben meg kell felelni. A kiegészítő beruházás garantálja majd, hogy a megújult erődítmény a következő turisztikai szezonban már maximális biztonsággal, komforttal és teljes kapacitással fogadhassa a vendégeket. A részletekről Rostás László, a Diósgyőri Vár felelős vezető tervezője adott tájékoztatást.
1: Abszolút jó hírekkel tudok beszámolni, hogy végre eljutottunk odáig, hogy visszaállt az az épület tömeg, ami valóban ilyen volt az Anjou korban. És egy nagyon érdekes dolog, ugye többször megállítanak az utcán és megkérdezik, hogy építész úr, tényleg ilyen volt? És az a válaszom, igen, tényleg ilyen volt hitelesen. Minden ezzel ellentétes állítást ott konkrétan in situ, tehát az eredeti állapotnak megfelelően be lehet mutatni, hogy ilyen volt. És ebbe ez a fantasztikus dolog, és hát tényleg megdöbbentőnek tűnik, hogy egy olyan palota képe bontakozik ki előttünk, ami valójában Lajostól Lajosig, tehát Nagy Lajostól második Lajosig, igazából ezt a magyar királyságot, ami Európa vezető hatalma volt, ezt szimbolizálja. Hogyha jó Isten is velünk van, akkor nagy valószínűséggel körülbelül olyan július végére ki lehet mondani azt, hogy a műszaki átadás elindításával el tudunk jutni egy olyan állapotba, ami gyakorlatilag tényleg a végleges állapotot közelíti. Sajnálatos módon a közművek bekötései azok hiányoznak. Annak még csak most megy a közbeszerzési eljárása, és hát elég feszít a határidő, hiszen jövő februárig a közműveket meg kellene tudni építeni, de hát még csak a közművekre a közbeszerzési kiírás történt meg. Na most ez azért fontos a Diósgyőri Vár szempontjából, mert a műszaki átadás átvételnek feltétele az, hogy legyenek meg a közműbekötések. Egy nagyon egyszerű dolgot mondok, például, hogy a tűzi víz, hogyha nincs megfelelő mennyiségben biztosítva, akkor a műszaki átadáshoz nem járul hozzá a hatóság. Épp a minap pedagógusokkal találkoztam, én tanítóknak hívom őket, és ez nem a degradálás, hanem én úgy gondolom, hogy a tanító az a legnemesebb fogalom, ami létezik, és szépen magyarul fejezi ki azt, amit kell. És ezek a tanítók megkérdezték tőlem, hogy hát főépítész úr, tényleg gazdasági funkciója lesz a várnak? Hát hogy fogjuk mi tanítani azokat a gyerekeket, akiket oda beviszünk? Bevihetjük egyáltalán? És megkérdeztem, hogy egyáltalán hogy jut ez az eszükbe? Hát, hogy az újság ezt írta. Hát, hogy azt mondják, hogy szálloda lesz. Azt mondják, hogy... És akkor mondtam, hogy álljunk meg egy pillanatra, akkor menjünk visszább. Kezdjük onnan, és ezt tényleg érdemes terítékre venni, kezdjük onnan, hogy amikor elkezdtük tervezni 2014-ben a második ütemet, akkor nekünk szigorúan előírta a miniszterelnökség, hogy meg kell néznünk, meg kell vizsgálnunk, hogy milyen funkciók lehetnek benne. Ezt úgy szoktuk hívni, hogy hatásvizsgálatot kell végezni. Ugye egy műemlék esetében a hatásvizsgálat az eléggé érdekes mai napig, hát ezt másként fogalmazza egy bölcsész, másképp egy régész, másképp egy építész, másképp egy beruházó. A lényeg az, hogy 1957-ben Seldmayer János, aki a műemlékvédelem egyik legnagyobb alakja volt, az egyik tervében a Diósgyőri Várból szállodát készített. És ez megjelent. 57-es újságba vissza kell menni, meg lehet találni. És akkor ennek kapcsán többször fölvetődött ennek úgymond a lehetősége, és megkaptuk a tervezésnél azt, hogy ezt igenis vizsgáljuk meg, hogy elfér-e benne. Na most ez egy hatástanulmány, egy hatásvizsgálat. És ugye természetesen megnéztük, és 2016-ban az önkormányzat úgy döntött ennek a hatástanulmánynak az eredményeként, amit megvizsgáltak szállodai szakemberek, megvizsgáltak műemlékesek, megvizsgálta a turisztikai ügynökség, és úgy döntöttünk, hogy nem lesz szálloda benne. És ez megjelent a magyar közlönybe. 2016, vissza lehet nézni, több mint 10 éve.

0: Tóth Szántai József, Miskolc polgármestere egy tapolcai lakossági fórumon bejelentette, hogy augusztus 20-án újra megnyitja kapuit a Miskolc-tapolcai barlangfürdő. Az ikonikus turisztikai látványosság közel 2 év után fogadja ismét a látogatókat, miután 2024. szeptemberében egy súlyos tűzeset miatt be kellett zárni. A kényszerű szünet alatt nem csak a leégett tetőszerkezetet építették újjá, hanem komoly gépészeti és kényelmi fejlesztéseket, többek között padlófűtést is kialakítottak a barlangjáratokban. A nemzeti ünnepen a belső medencék mellett a közkedvelt kültéri strandrészleg is teljes egészében elérhető lesz a vendégek számára.
1: Ugye mi nagyon sok mindenhez hozzányúltunk, nagyon sok mindent kicseréltünk, komplett épületgépészeti részeket, padlófűtést építettünk például a barlangfürdőbe, ugye ez korábban nem volt. Ennek többek között az is volt az oka, hogy nagyon sok műszaki tartalom megváltozott az elmúlt 30-40 évben, és a barlangfürdőben voltak olyan barlangi járatok, ahol egész egyszerűen egy 2 métertől magasabb férfi ember nem fért volna el. Ezért azt találtuk ki, hogy lefelé megpróbáljuk ezt a problémát megoldani, és ezzel egy időben több kilométer hosszú fűtési rendszert alakítottunk ki, tehát innentől kezdve a barlangfürdőnek most már padlófűtése is lesz. És közben azokat a nem megfelelő módon elvégzett karbantartásokat, vagy azokat a mondjuk kevésbé frekventált ügyeket, mint például a saját út rendszerének, ami ugye a barlangfürdőt ezzel a 28-29 fokos vízzel ellátja, ennek is rendesen utána mentünk. Ipari búvárokkal vettük fel a kapcsolatot, leereszkedtek, és azt vették észre, hogy bizony-bizony itt nagyon látszik az elmúlt 30-40 év, és azt a fajta munkát is elkezdtük megcsinálni és elvégezni, amit sajnos az elmúlt 30-40 évben nem végeztek el. Minden egyes pontnál, amikor egyeztettük a következő lépéseket és a következő fázisokat, azt a döntést hoztam, és ezért vállalom a felelősséget, hogy ha tovább is tart a barlangfürdő felújítása, csináljunk meg mindent tisztességgel. Tehát ne az legyen ennek a történetnek a vége, hogy valamit nagyjából összemaszatolunk, átadjuk, aztán majd jó lesz ez valamire, hanem azt mondtuk, hogy akkor ez innentől kezdve legyen rendesen és tisztességesen megcsinálva. Ennek lett az eredménye az, hogy abban a keretben, amiben lehetőséget kaptunk, sajnos nem fértünk bele. Az előző kormányzattól kaptunk egy ígéretet arra vonatkozólag, hogy azokat a pótmunkákat, amiket szeretnénk elvégezni, azt kormányzati forrásból meg tudjuk valósítani és tudjuk folytatni. Ez sajnos csak ígéret szintjén maradt meg. Az összes számítás, műszaki tartalom és minden olyan jogi követelmény, ami ehhez szükséges volt, azt letettük az előző kormányzat asztalára, a pénzt azonban nem kaptuk meg. A mai egyeztetésen, amit én államtitkár úrral, országos főépítész úrral folytattam, egyértelművé vált, hogy azok az igények, amiket mi megfogalmaztunk, pénzügyileg alátámaszthatóak, jogszerűek, és műszaki szempontból is rendben vannak. Úgy álltunk föl a ma délelőtti egyeztetés után, hogy néhány hét múlva a kormány elé bekerül ennek a plusz forrásnak a Miskolcra való folyosítása. Ami azért nagyon fontos, mert ugye amikor ide értünk ehhez a ponthoz, tőlem megkérdezték a kollégáim, hogy most mit csináljunk, mert hogy elfogyott a pénzünk. És 2 lehetőség lett volna, az egyik, hogy megállunk, nem folytatjuk a munkát, a másik pedig az, hogy az önkormányzat valahogy összekaparja azt a forrást, ami a folytatáshoz kell. Én ezt az utóbbit választottam. Természetes módon, hogyha megkapjuk ezt a plusz munkára szánt forrást a kormányzattól, akkor egy kicsit mentesülünk azok alól a költségek elől, ami most azért elég rendesen terheli a mi vállunkat. És a további fejlesztésekről és egy fontos dátumról, mielőtt a fejlesztésekre rátérnék, terveink szerint a barlangfürdőt augusztus 20-án megnyitjuk, talán ezzel kellett volna kezdenem. Valóban azt tervezzük, hogy augusztus elején elkezdődik egy próbaüzem, bár Horváth Tamás barátom több alkalommal mondta, hogy legyek egy kicsit bátrabb a dátumokat illetően. Én nem vagyok bátor, mármint a dátumokat illetően. Én bármilyen fórumra eljöttem, és szerintem sokan vannak itt azok közül, akik ezeken a fórumokon részt vettek, soha semmilyen dátumot nem mondtam. És ezt azért tettem, mert ennek a felelőssége az enyém. Nem azoké az embereké, akik néhány hónappal ezelőtt valamit mondtak, vagy valamit gondoltak erről. A város polgármestere én vagyok. Az én felelősségem az, hogy milyen dátum hangzik el a számból. Most azért merem ezt az augusztus 20-át mondani, egyrészt Tamást megeskedtem, másrészt pedig látom azt, hiszen szinte minden héten kint vagyunk az építkezésen, hogy a barlangfürdő ügye most már innentől kezdve vélhetően nyugvó pontra jut.

0: Újabb különleges attrakcióval gazdagodott szép halom. Átadták a meseutat, amely játékosan és élményszerűen vezeti végig a gyerekeket és a családokat a mesék világán, miközben a hely szellemiségét és kulturális örökségét is közelebb hozza a látogatókhoz. A nemrégen átadott meseútról Demjén Ferenc múzeum pedagógust hallják.
1: Gyakorlatilag a ihletet a hétmérföldes meseút adta, ez Lilafüreden található, és ott voltunk egy tanulmányúton, megnéztük, hogy ez hogyan működik ez a meseút, és hát nagyon jó tapasztalataink voltak, és úgy döntöttünk ezen az éven, betettük a projektbe azt, hogy létrehozzuk itt is ezt a meseutat, a Széphalmi meseutat. Természetesen igyekszünk majd úgy kialakítani a különböző állomásokat, hogy azok a magyar nyelv múzeumához kötődjenek. Tehát ezek a mesék, olyan meséket igyekszünk válogatni, illetve igyekeztünk válogatni, amelyekben nagy hangsúlyt kap a nyelv, ugye a magyar nyelvi fordulatok, a nyelvi leleményesség, és gyakorlatilag erre akarjuk felépíteni, pici gyerekektől egészen a nagyokig, sőt, akár a felnőttekig várjuk majd a jelentkezőket erre a meseútra, úgy fogjuk felépíteni, hogy ez minden korosztálynak jó és megfelelő legyen. 6 állomás lesz összesen ennek a meseútnak, és ugye ezek a kis házi kóklakattal zárhatók, de aki elindul majd ezen a meseúton, legyenek azok kiránduló osztályok, legyenek akár családok, akik kijönnek hozzánk. Akik elindulnak, ők megkapják a kis kulcsokat, természetesen lesz egy kísérő a múzeumból, aki végigvezeti őket ezen az úton, ugye megismerteti őket a különböző mesékkel, és az a lényeg, hogy nagyon érdekes, nagyon izgalmas feladatokat kell megoldani. Ezek a feladatok úgy nevezett nyílt végű feladatok, és az a lényeg, hogy egy kicsit önmagunkat is megismerjük majd a meseút során, tehát egyfajta önfejlesztő, önmegismerő programnak ajánljuk majd mind a gyerekek, mint pedig a felnőttek részére.
2: Irodalmi művek, elsősorban mesék találhatók benne, kivétel ugye az első állomás, ott egy mondókával találkoznak a gyerekek, és hát nagyon-nagyon szépen van a ház megalkotva, ugye a mondókához vagy a mesékhez kapcsolódóan vannak ott kis motívumok, akár egy házikó feldíszítve, akár ugye a nyelvtarisznya esetében egy kis tarisznyát, ami lenyitható, megnézhetik a gyerekek, hogy mik vannak benne, és hát nagyon érdekes feladatokat kapnak, találnak a gyerekek, amikor is a gyermekek kibontakoztathatják saját fantáziájukat, tehát megfogalmazhatják egyéni gondolataikat a adott mesékkel kapcsolatban. Nyilván van egy vonal, amin vezetjük őket, de pont ez a lényeg, hogy egyfajta szabadságot adjunk a gyermekeknek.

0: Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
1: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Takarékos ivóvíz használatra kéri a lakosságot a vízmű Miskolcon és térségében. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT tájékoztatása szerint az ellátás jelenleg zavartalan, de érdemes a nagyobb vízigényű tevékenységeket, például a medencetöltést vagy az automosást későbbre halasztani, a kertek öntözését pedig lehetőség szerint a reggeli és esti csúcs időszakon kívül végezni, hogy ez így is maradjon. A rendkívüli hőségre tekintettel a fővárosi vízművek 22 ideglenes vízosztót is üzembe helyezett Budapest forgalmasabb terein csomópontjaiban, emellett 551 közkifolyó, azaz nyomóskút és a szezonálisan működő 63 ivókút is rendelkezésre áll a fővárosban. 50 fok fölé melegednek a vasúti sínek ebben a kánikulában, tudatta a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közlése szerint egyre több szakaszon kell ezért óránkénti 20 kilométeres sebességkorlátozást elrendelni, ez pedig nyilvánvalóan késéseket okoz. A hőségben a nyári csúcs 90%-át elérő terhelésre számítanak a szakemberek az elektromos rendszeren. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter már az elmúlt napokban arra kérte a lakosságot, hogy ahol lehet, mérsékelje a felesleges energiafogyasztást. A hőség elleni védekezés egész hétvégén folyamatos volt, mondta a miniszterelnök a Facebook oldalán, majd később a parlamentben. Magyar Péter kifejtette, országszerte több mint 400 helyen osztottak ivóvizet, 130 ezer liternél is többet juttattak el az emberekhez. 722 helyszínen működött párakapu, 110 településen volt vagy van érvényben valamilyen szintű vízkorlátozás. A tűzoltóknak pedig már több mint 350 szabadtéri tűzhöz kellett kivonulniuk. 50 napja kezdte meg a munkát a Tisza kormány, mondta el napirend előtti beszédében Magyar Péter az országgyűlésben. A miniszterelnök hosszan sorolta már elvégzett feladatokat, és sok mindent mondott, amihez hozzákezdtek, illetve tervben van. Szavai szerint az előző kormány meghamisította a költségvetési adatokat, állami hitelt adtak arra, hogy állami cégeket vásároljanak meg nagy tőkések, és egyéb felvetődött problémákat is elmondott. A magyar költségvetést drámaian rossz állapotban találtuk az átadás átvétel után, közölte már korábban a kormányfő. Magyar Péter emlékeztetett, a hétvégén háromnapos informális kormányülést tartottak Pilisszentkereszten, ahol az ország következő éveit meghatározó stratégiai ügyekről, kérdésekről tárgyaltak. Az Orbán kormány utolsó negyedévében a magyar gazdaság Európa egyik leggyorsabban növekvő gazdasága volt, lendületesen fejlődött, a költségvetés kiszámítható pályán haladt, közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója az MT-vel. A bérek több mint 10%-kal nőttek, az infláció 2% alá került, és aki dolgozni akart, annak volt munkája, tette hozzá Havasi Bertalan. Kinevezése után a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöke Tamásné Cinege Csilla lesz, aki a kormányváltás óta már gyakorolta az elnöki jogkört, tájékoztatta az MT-t a pénzügyminisztérium. A NAV adószakmai elnök helyettesének pedig Czöndör Szabolcsot javasolja Kármán András pénzügyminiszter. A plug-in hibrid járművek zöld rendszámának cseréje nagyságrendileg 36 ezer külső töltési hibrid gépjárművet érint. 2024. szeptember 1-e óta 862 rendszámot cseréltek le fehérre, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az MT érdeklődésére. Azokkal a plug-in hibridekkel, amelyeknek a november 30-ai határidőig nem cserélik majd le fehérre a rendszámát, másnap már nem lehet közlekedni. Irán azt állítja, ismét kizárólagos ellenőrzés alatt áll a Hormuzi szoros az elkövetkező 30 napra, közben a hétvégén újabb légicsapást intézett iráni célpontok ellen az amerikai hadsereg. Donald Trump amerikai elnök ismét Irán elpusztításával fenyegetőzött, mert szerinte Teherán megsértette a tűzszünetet. Az izraeli hadsereg Dél-Libanonban felrobbantotta az Irán által támogatott libanoni síta Hezbollah terrorszervezet egyik kiterjedt alagútrendszerét, jelentette az izraeli média. Ez a Hezbollah egyik legfontosabb katonai támaszpontja volt. Ukrán drónok mértek csapást hétvégén oroszországi célpontokra, köztük egy olajfinomítóra a déli Krasznodari határterületen, közölték a helyi hatóságok. A lángra kapott Szlavjanszki finomító magánkézben lévő üzem, amelynek napi feldolgozó kapacitása mintegy 100 ezer hordó. Vlagyimir Putyin orosz elnök hétvégén tartott beszédében már elismerte, hogy az üzemanyagellátással vannak problémák az országban. Végül az időjárásról. Holnap is sok napsütés várható fátyol és gomoly felhőkkel. Helyi zápor, hőzivatar nagyobb eséllyel a Dunától keletre fordulhat elő. Néhol megélénkül a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban 20, napközben 40 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám.
3: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség. Vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományait őrző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
4: Szentek, szent életű emberek.
5: Szent Péter és Pál apostolok, vértanúk. A római liturgikus naptár a mai napon együtt ünnepli a két apostol fejedelmet, Szent Pétert és Szent Pált. Szent Pálról január 25-én emlékeztünk meg, most a mai napon Szent Péter élettörténetét ismertetjük. Szent Péter volt sorrendben az első apostol a 12 között, mert Jézus őt választotta ki és tette egyházának fejévé és tanításának tévedhetetlen őrévé. Ahogy azt évszázadokon keresztül hisszük és valljuk, ő az a kőszikla, amelyre egyházunk épült. Ezért is adott neki Jézus új nevet, Péter, ami kősziklát jelent, és ezt a nevet adta neki a Simon név mellett. Ott született a genezáreti tó partján lévő kis halászfaluban, Betszaidában. Édesapja, Jónás jómódú halászember volt. Péter is édesapja foglalkozását örökölte András testvérével együtt. Házassága révén a nem is túl messzi Kafarnaumban telepedett le. A Szentírás leírja, hogy Jézus többször is megszállt a házában, és az egyik alkalommal meggyógyította a beteg anyósát. Péter a szangvinikus embertípushoz tartozott. Hirtelen haragú, szókimondó, könnyen lelkesedő, elkeseredő ember volt. Nem rendelkezett az egykori zsidó rabbik írástudó képzettségével, mint például Szent Pál. S mégis ez az egyszerű, de igaz lelkű ember lett Isten szemében az a kiválasztott, akire Szent Fia nyugodtan rábízhatta földi egyházának vezetését. Jézus nyilvános fellépésekor, megkeresztelkedése után tanítani kezdett a Jordán partján. Péter egyike volt az elsőknek, akik hozzácsatlakoztak. Testvére András vitte el őt Jézushoz. Jézus a Péter nevet adta neki, később az ő halászbárkájából tanította a parton maradottakat. Egy másik alkalommal megparancsolta, hogy evezzen a mélyre, és ott vesse ki a hálóját halfogásra. Péter lelkén átszikázott saját bűnösségének tudata megsejtette, hogy itt isteni dolgok történnek, s ilyet csak Isten tehet. Alázatosan felkiáltott, menj ki a halászcsónakomból, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Jézus akkor mondta neki ezeket a híres szavakat, ne félj, ezentúl már embereket halászol. Ekkor kivonta hajócskáját a partra, elhagyta mindenét, családját, halászkonyhóját, foglalkozását, és örökre követte Jézust. Többé soha nem hagyta el. Mindig Jézus mellett találjuk. 3 évig szem és fültanú, hűséges tanítvány a jézusi első teológián. És ebben az iskolában Jézus őt külön iskolára fogta. Az idősebb Jakabbal és ennek testvérével Jánossal együtt megtette legbizalmasabb apostolaivá. Ők vannak jelen Jairus leányának feltámasztásánál, a táborhegyi megdicsőülésnél és a vérrel való verejtékezésnél. Igaz, aludtak az olajfák hegyén, miközben Jézus imádkozott és vérrel verejtékezett. Ha látó szívvel olvassuk az új szövetséget, lehetetlen föl nem ismerni azt a rajongó szeretetet, amellyel ő szerette mesterét Jézust. A Táborhegyén, elfeledkezve önmagáról így kiáltott fel, készítsünk itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. Hirtelensége miatt néha-néha mellé fogott Jézus társaságában, de a jóságos mester egy szava azonnal helyre billentette. És kit ne ragadna meg a háborgó tengeren történt krisztusi csoda, amikor a hullámok tetején Krisztusa felé indult, de megijedt, és nyakig beleesett a vízbe. Jézus így intette meg, kicsiny hitű, miért kételkedtél? Péter az, aki a csodás kenyérszaporítás után nyíltan és világosan valamennyi apostoltársa nevében hitvallást tett Jézus mellett. Te vagy Krisztus, az élő Isten fia. Amikor Jézus a csodálatos kenyérszaporítás után Kafarnaumban elmondta az eukarisztiáról szóló beszédét, az élet kenyeréről szólt, egyesek kemény beszédnek tartották, és sokan otthagyták Jézust. Jézus kérdésére, hogy ti is el akartok menni? Így felelt, Uram, kihez mennénk? Az örök élet igéi nálad vannak. Ugyanezt tette Fülöp Cezáriában is, amikor hitet tett mind a 12 nevében Jézusról. Te vagy Krisztus, az élő Isten fia. Ekkor alapítja meg Krisztus az ő földi, látható országát, amert Péterre, a kősziklára fog felépíteni. Neki adja a mennyország kulcsait, oldó kötő hatalommal. Igaz, hogy méltatlannak tartja azt, hogy Jézus szenvedjen. Szerette volna erről lebeszélni, de Jézus keményen megvette. Ő a megváltásért jött erre a világra, nem politikai ország megalapításáért. De a nagy próba Péter számára még hátra volt. Sajnos ezen elégtelenre vizsgázott. Nagy csütörtök este a vérrel verejtékező mester mellett egy órácska is hosszú volt, hogy mellette és érte virasszon és imádkozzon. Mint ahogyan nekünk is sokszor teher az ima, a hűség, a virasztás Jézus mellett az ő ügyéért, egyházáért, a lelkekért. Aztán következett igen gyors egymás utánban a háromszori tagadás a főpap udvarában. Húsvét hajnalán csak két apostol indult el a föltámadt Krisztus üres sírja felé, hogy meggyőződjenek a történtekről. Az egyik a hűséges Szent János apostol, aki még keresztje alatt is Jézussal maradt. A másik a hittagadó kőszikla, akinek jóvá tenni valója volt vele szemben. Hiszen ha él és föltámadt, akkor neki át kell ölelni a lábait, és bocsánatot kell kérni tőle. Jézus föltámadása után a genezáreti tónál jelent meg, és Péter nem is sejtette, hogy Jézus miért kérdezi tőle háromszor is, Simon, szeretsz engem? Olyan természetes, őszinte, boldog volt, hogy megfelelhetett neki. Igen, Uram, én szeretlek téged. Azután Jézus másodszor is megkérdezte egy kis idő múlva. Akkor is bátran, boldogan felelt, de amikor harmadszor is felcsengett a kérdés, ez a hármas szám beléhasított. Eszébe juttatta a tagadás hármas alkalmát, és elszorult a szíve. Magába roskadva szólt a megbocsátó mesterhez, Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek téged. Mintha ezt mondta volna, Uram, én szeretlek téged, nézz a lelkembe, és onnan olvasd ki, győződjél meg róla. Nyugodt lélekkel bízhatta már erre a kősziklára Jézus, az ő születendő egyházát. Péter választotta Júdás helyébe Mátyás apostolt, ő szólt elsőként a néphez, a Szentlélek eljövetelekor, pünköskor, ő gyógyította meg Krisztus nevében a sántát. Ő büntette meg a kapzsi és hazug Ananiást és feleségét. Ő vette fel a szamariaiakat az egyházba. Ő beszélt a papi tanács előtt. Ő támasztotta fel Joppéban Tabitát. Ő engedélyezte a pogányok megkeresztelését. Ő keresztelte meg Cezáriában Cornélius századost és házanépét. Krisztus után 42-ben az idősebb Jakab apostol halálakor őt is elfogták, de az angyal csodálatosan kiszabadította Heródes markából és mindabból, amire a zsidó nép számított. Ezután a Szentírás ezt írja róla. Péter útra kelt, és más helyre távozott. Így jutott el Rómába, ahol megalapította az első római egyházközséget. Valószínű, hogy 25 évig lehetett Róma püspöke. Innen írt két levelet az ázsiai egyházakhoz. 49-ben pedig megjelent a jeruzsálemi zsinaton, megfordult Antiókiában, hiszen ennek első püspöke volt. majd innen küldte kedves segítőtársát, Szent Márkot Egyiptomba. Lassanként azonban az ő élete gyertyája is csonkig égett. Kereszthalál várta a vatikáni dombon, Néró császár cirkuszában. A hagyomány szerint ennek a tiszteletre méltó ősz öregembernek csak egy kívánsága volt, fejjel lefelé feszítsék a keresztre, mert nem méltó arra, hogy úgy haljon meg, mint szeretett mestere. Kérését teljesítették. Meghalt 64-ben, sírja és csont erekjei ma is ott pihennek a római Szent Péter Bazilika pápai főoltára alatt. A vértanúságban Pál apostol is követte. Pált karddal lefejezték. Teste az akkori falakon kívüli Szent Pál Bazilikában várja a dicsőséges föltámadást. A szentmisében így imádkozunk. Istenünk, te Péter és Pál apostol ünnepével áldott szent örömet adtál a mai napon. Engedd, hogy egyházad mindenben kövesse azok tanítását, akik első hirdetői voltak keresztény hitünknek, Krisztus a mi Urunk által. Ma ünnepen is elénekeljük a pápai himnuszt, megemlékezve Szent Péterről, és imádkozunk Szent Péter utódáról, a mai kor pápájáról. Hol Szent Péter sírba téve, és Rómának dobog szíve, ezrek ajkán, ezer nyelven, hőj ma zeng édesdeden, tartsd meg Isten szent atyánkat, Krisztusnak helytartóját.
6: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Lóczi Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológia tanára az Isten tiszteletről fog elmélkedni. Adásunkhoz tartalmas időtöltést és lelki gazdagodást kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta.
8: Életadás. A legszebb és tulajdonképpen az egyetlen igazi hivatás. Mindannyian élet. Adásra vagyunk meghívva, függetlenül attól, hogy milyen hivatásban éljük a mindennapjainkat. A Királyok második könyvében ma Elizeus próféta egy jövőre megszületendő fiúgyermek ajándékát ígéri annak az asszonynak,

teljesen megszülethessem. Mindenki fél meghalni. Bármi nemű veszteség már önmagában is ember próbáló, az egész élet elveszítése pedig különösen is megijeszt minket. Mivel a bűnbeesés óta elszakadtunk az élet természetes forrásától, Istentől, és annak egyértelműségétől, hogy ő ezt folyamatosan adja, elhomályosult látásunk és meggyöngült akaratunk nem meri, nem akarja meglátni, hogy Istennél van a legteljesebb élet. Ha ezt kétkedés nélkül elhinnénk, gondolkodás nélkül adnánk oda bármit annak, aki mindennél többel képes minket megajándékozni. Az Úr azonban ismeri szívünket. Tudja, hogy nem tudjuk egyből megugrani ezt a szintet. Egyúttal ő a legönzetlenebb létező, így nem okoz neki gondot az, hogy a mi szereteteinkbe mások is beleférnek rajta kívül. Így egy nagyon tapintatos meghívást fogalmaz meg számunkra a mai evangéliumban. Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, elveszíti azt, de aki értem elveszíti életét, megtalálja ezt. A mai evangéliumot olvasva eszünkbe juthat az ókori latin mondás bene judicat, qui bene distinguit, ami annyit tesz, jól ítél, aki jól megkülönböztet. Ha kicsit aktualizálni akarjuk, így írhatnánk át a közmondást, jól vezeti életét, aki jól állít fel sorrendet a mindennapjaiban. Mindezt azért hoztam fel, mert Jézus mai kijelentései könnyen félreérthetők, ha ezt az alapelvet nem vesszük figyelembe. Mert hát, hogy lehet olyat kérni, hogy valaki ne szeresse apját vagy anyját, mikor ez a legerősebb kötelék ezen a földön? Szándékosan tettem fel magunknak úgy a kérdést, hogy az valójában csúsztatás. Hiszen Jézus nem azt kérje az őt követőktől, hogy ne szeressék szüleiket, hanem azt, hogy őt még a szüleiknél is jobban szeressék. Ez pedig nem ugyanaz, mint az általam feltett kezdeti kérdés, aminek semmi köze Isten szándékához. De ez már előfordult a történelemben, emlékezzünk csak, hogyan adta tovább Isten parancsát az Édenkertben a kígyó alakjában a sátán. Miért parancsolta meg nektek Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem egyetek? Pedig ott sem erről volt szó. Úgy látszik, hogy a gonosz módszertana mindig ugyanaz marad. Nem szemet szúróan, hanem alattomosan csavarni valamit az igazságom, hogy Istent igazságtalan vagy kegyetlen színben tüntesse fel. Kételyt ébreszteni Isten szeretete iránt az emberben. Megingatni a bizalmat, hiszen ha ez sikerül neki, innen már sajnos bármit elérhet nálunk. Ezért szeretném fölhívni a figyelmet két feltűnésmentes, de annál jelentőség teljesebb szóra a mai evangéliumban és idézetben, a jobban és az értem szavakra. Ezeken dől el az egész szakasz helyes értelmezése. Vegyük észre, hogy Jézus nem azt kéri tőlünk véges emberektől, hogy csak őt szeressük, hanem mindössze annyit, de azt igen, hogy őt mindenkinél jobban. De miért fontos ez? Mert Isten tanít meg minket helyesen szeretni. Nélküle csak félrecsúszott, önző, birtokló, szeretet utánzatokra vagyunk képesek. Tulajdonképpen Isten azért kéri tőlünk saját irányába történő szeretetünk elsődlegességét, hogy megmenthessen minket attól, hogy rosszul, bántóan szeressünk majd másokat. Az élet elveszítésénél pedig azért fontos, hogy mindez érte történjék, nehogy bármi alacsonyabb rendű dologért dobjuk el ezt a legfőbb kincsünket. Érte azonban érdemes, aki a földi után a mennyeit is nekünk akarja adni. Miről is tanít tehát bennünket Jézus? Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Sokak számára elfogadhatatlan ez a kijelentés. Azoknak, akik Krisztusban csak evilági megváltót látnak, olyat, akinek az a dolga, hogy közelebb hozza minket, embereket egymáshoz, de nem akarnak üdvözülni és Istennel különösebb kapcsolatba kerülni. Az ilyenek úgy érzik, Jézus itt szeretetlenségre szólít fel bennünket. Az igazság az, ahogy már hallottuk, hogy szó sincs itt arról, hogy Jézus megtiltaná nekünk egymás iránti szereteteinket. Nem erről szólnak szavai, mint ahogy egész élete is azt támasztja alá, hogy mint Messiásnak fontosak voltak számára a családi kötelékek, a szeretet kapcsolat. Bensőséges kapcsolatban volt és van édesanyjával, Máriával és nevelőapjával, Józseffel is. Jézus tehát nem önmagunk megtagadása.

0: bocsátását kéri tőlünk, hanem azt, hogy ne szeressük azokat, akik szüleink, rokonaink, hanem azt, hogy ne szeressük jobban őket, mint magát az Urat, akitől kaptuk szeretteinket. Ez a sorrendiség nem vesz el semmit a szívünkhöz közel állók jelentőségéből, sokkal inkább megalapozza azt. Isten tehát nem a szüleink ellenében kéri azt, hogy szeressük őt. Ő nem szorul rá arra, hogy kiszorítson másokat a szívünkből, hiszen ő úgyis olyan helyet tölt be, amit mások sohasem tudnának. Mi viszont az ősbűn óta megsebzett értelmünkkel és akaratunkkal, elhomályosult látásunkkal nem tudunk helyesen és teljesen szeretni. Minden szeretetünkbe belemászik valami önzés, birtoklás, kisajátítás vagy elnyomás. Csak Isten a szeretet ősforrása tud teljesen és helyesen szeretni. Azaz a legnagyobb segítséget adja nekünk az Úr, amikor azt kéri, hogy jobban szeressük őt, mint bárki mást. Ez a jobban tudja csak biztosítani azt, hogy egyre teljesebb legyen kapcsolatunk a számunkra is fontos személyekkel. Ez a jobban tud csak megóvni minket önmagunktól, attól, hogy rátelepedjünk a szeretetre, és kicsavarjuk azt, és olyat alkossunk belőle, amiből csak fájdalom és szenvedés fakad. Mennyire fontosak vagyunk tehát Istennek, hogy parancsával is segíti a mindennapjaink életét és szeretet kapcsolatait. Csak akkor fogunk tudni helyesen és egészségesen szeretni másokat, ha azokat az Úrban és az Úr miatt szeretjük. Isten nélkül ugyanis mindenféle szeretet félrecsúszik, öncélúvá, belterjessé válik, ami nem szolgálja egyik fél javát sem. Gondoljuk csak meg, ha egy szülő úgy szeretné egy gyermekét, hogy engedni őt a vesztébe rohanni, nem szolgálná hosszú távon gyermeke életét, kibontakozását és boldogságát. Ilyenkor is arról van szó, hogy valami nagyobb jó, például a gyermek jövője, egészsége, szabadsága, jobban szeretjük, mint a pillanatnyit, amire gyermekünk éppen vágyik. Ugyanakkor mindenki számára egyértelmű, hogy ilyenkor a magasabb szintű jó, nagyobb szeretete nem szorítja háttérbe gyermekünk iránti szeretetünket, hanem éppen azt szolgálja. Jézus utolsó mondata, aki megtalálja életét, elveszíti azt, de aki értem elveszíti életét, megtalálja azt. Itt sem a föld élet megvetése van szavai mögött, hanem annak célja, hogy boldog és teljes föld életet éljünk, olyat, ami az örök életbe torkollik. Ha megértettük a jobbant, érteni fogjuk ezt az értemet is. Itt sem azt kéri Jézus, hogy dobjuk el az életünket, mint valami értéktelen dolgot bármiért, hanem azt, hogy azt veszítsük el belőle tudatosan, amivel nem érte élünk. Azok, amikkel nem Istennek élünk, lehetnek csábítóak, de nem szolgálják az igazi életet bennünk. Csak kisemmiznek minket, és amikor azt hisszük, megszedtük magunkat belőlük, rájövünk, hogy minden üres az életünkben. De ha elmerjük veszíteni érte, ami nem egyezik meg az ő akaratával bennünk, egyre értékesebbé válnak mindennapjaink.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Lóczi Tamás atya, az Egri érseki papnevelő intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológia tanára az istentiszteletről elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
3: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztoróvoda Alapfokú Művészeti Intézet negyedik osztályos diákjaival beszélget az Ószövetségi Ősatyákról. A 2025. október 6-ai adásunk ismétlését hallják.
2: Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
4: Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók. Mai adásunkban az Ószövetség világába tekintünk be. Olyan emberekről hallunk majd, akiket Isten kiválasztott, hogy az ő népének ősatyái legyenek. Ábrahámról, Izsákról, Jákobról és Ézsauról. Az ő történeteikben láthatjuk, hogyan vezette Isten az embereket, már a kezdetektől fogva, és hogyan valósította meg ígéreteit, még akkor is, ha ők sokszor nehézségekkel, próbákkal és családi viszályokkal küzdöttek. Tehát, kedves gyerekek, akkor most megkezdjük az ószövetségi történetünket, az első ószövetségi emberkénkről, Ábrahámról szeretnék kérdezni titeket, hogy ki mit tud Ábrahámról, hogyan tanultuk az iskolába, ki volt ő? Léna.
5: Nagyon későn született fia.
4: Igen, szeretett volna gyermeket, és nem lehetett neki. Aztán egyszer mi történt? Manka?
6: Egyszer elmentek hozzájuk vendégek, és azt mondták nekik, hogy gyerekük lesz. És gyerekük is lett, de még amikor mondták nekik, Sára kinevette őket, mert nem hitte, hogy lesz gyerekük.
4: Miért nem hitte?
6: Mert már öregek voltak.
4: Igen, már idősek voltak, és nem hitték el. Aztán Ábrahám mégiscsak bízott az Úrban, és aztán Sára is, és tényleg gyermekük született. És mit mondtak a vendégek, a különös vendégek, hogy egy év múlva visszajönnek, igaz? És mit csinált Ábrahám? Hogyan fogadta a vendégeket? Léna.
5: Kedvesen ételt készítek nekik.
4: Így van.
5: És
4: szállást adott.
5: Szállást adott.
4: Szívélyes vendéglátással várta őket, és megörült nekik. Luca?
7: És Ábrahám még megmosta a lábukat is, mert régebben nagyon kedvesen kellett fogadni a vendégeket.
4: Igen, és ez volt a szokás, zsidó szokás szerint, hogy az útporát lemosták az embereknek a lábáról. Így van, hogy mint egy szolgáló, lemosta Ábrahám is a három idegennek a lábát. Tulajdonképpen ez a három idegen szerintetek ki lehetett? Léna.
5: Isten angyalai.
4: Így van, pontosan, ügyes vagy. A Jóisten mindig angyalai által szólt az emberekhez, vagy a proféták által. Aztán meg is született Izsák, nagyon örült Sára is, meg Ábrahám a gyermeküknek, és aztán telt múlt az idő, növekedett Izsák, körülbelül 10 éves lehetett, és akkor egyszer csak az Isten megint szólt Ábrahámhoz. Léna, szeretném, ha te mondanád el ezt a történetet.
5: Történt pedig, hogy az Úristen megkísértette Ábrahámot. Azt mondta neki, Ábrahám, vedd fiadat, az egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj vele a Móriának földjére, és áldozz fel őt égő áldozatul. Azon a hegyen, amelyiken én mondom neked. Felkelt ezért Ábrahám korán reggel, megnyergelte a szamarát, maga mellé vette fiát, Izsákot, és fát hasogatott az égő áldozathoz. Azután elindult a helyre, melyet Isten mondott. Harmadnapon felemelte szemét Ábrahám, és meglátta azt a helyet a távolból, akkor meghagyta szolgáinak. Maradjatok itt Szamárral, én pedig és ez a gyermek elmegyünk amoda, és imádkozunk. Azután visszatérünk hozzátok. Ábrahám az égő áldozathoz való fát Izsák hátára tette, ő maga pedig kezébe vette a tüzet és a kést, és úgy mentek ketten együtt. Akkor így szólt Izsák az atyához. Atyám, itt van a tűz és a fa. De hol van az égő áldozathoz a bárány? Ábrahám pedig azt felelte, Isten majd gondoskodik az égő áldozathoz való bárányról. És mentek tovább ketten együtt.
4: Köszönöm szépen. Tehát hallottuk a történetben, hogy Izsákot elvitte Ábrahám az apuka föl a Morián hegyére, és föl akarta áldozni Istennek. Izsák pedig nem gondolta, hogy pont ő lesz az, ezért kérdezte, hogy a fát azt látja, de hol van a bárány? Mert abban az időben mindig állat áldozatot mutattak be Istennek, és a oltára valamilyen állatot tettek, és annak a füstje felszállt az Úr Jézushoz. És Izsák kereste, hogy hol van a bárány. És akkor mit mondott Ábrahám?
5: Isten majd gondoskodik az égő áldozatról.
4: Így van, Léna. Mondta, hogy nyugodtan bízzál benne, mert majd a Jóisten gondoskodik az égő áldozatról. Nem azt mondta neki, hogy téged fogunk feláldozni, hanem remélte, hogy majd a Jóisten valamit fog tenni. És ezután mi történt?
5: Amikor pedig eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott, megépítette Ábrahám az oltárt. Rárakta a fát, és megkötözte a fiút, az ő fiát, és föltette az oltárra, a farakás tetejére, és kinyújtotta a kezét, hogy levágja a fiát, Izsákot.
4: Ekkor mi történt? Gondoljatok bele, összekötözte a lábait, kezeit, és úgy föltette az oltárra. Mi történt ekkor? Luca.
7: Izsák azt mondta Ábrahámnak, hogy jól köztözze meg atyám.
4: Igen, és aztán szózat hallatszott az égből, az Úr angyala mit mondott? Fruzsi.
8: Az, hogy ez csak egy próba volt, hogy mennyire tiszteli meg Istent.
4: Igen, hogy engedelmeskedik Isten akaratának, és akkor azt mondta neki, hogy Ábrahám, Ábrahám, ne nyújts ki kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem kedvezel a fiadnak, a te egyetlenednek miattam. És felemelte Ábrahám a szemét, és látta, hogy egy kos a szarvánál fogva megakadt a sövényben. Oda ment, és azt áldozta fel égő áldozatul a fia helyett. És kiáltott az Úrnak angyala másodszor is az égből, és azt mondta, megáldván megáldalak, és bőségesen megsokasítom ivadékaidat a földön, és áldás lesz ivadékaid sokasága minden nemzetségnek a földön, mert engedtél az én beszédemnek. Mit jelent ez szerintetek ez az áldás, Isten áldása? És áldás lesz ivadékaidnak sokasága minden nemzetségnek.
5: Hát, hogy Izsáknak lehet gyermeke, amennyit szeretne, és ő megáldotta ezzel, hogy sok gyereke lehet.
4: Így van, pontosan. A gyermek az az Isten áldása. És ugye először Ábrahámnak nem lehetett gyermeke, de aztán lett. Azt az egyetlen gyermekét kellett volna feláldoznia az Istennek, de az Isten szavára megtette volna, de a Jóisten azt mondta, hogy nem, nem kell. Sőt, nagyon örülök, hogy hallgattál az én szavamra, és istenfélő ember vagy, és ezért megáldalak téged, és az egész úgymond gyermekedet, unokáidat, az egész nemzetséget. Nagyon ügyesek vagytok. Gondoljatok bele, hogy milyen nehéz lehetett ez a próba a számára. Ábrahám bizonyára nagy fájdalommal tette, amit kért Isten tőle. De Isten nem akarta, hogy Izsákot valóban feláldozza, ahogy ti is mondtátok. Az utolsó pillanatban megállította Ábrahámot, és adott neki egy kost, amit feláldozhatott Izsák helyett. Ez a történet arra tanít minket, ha teljesen bízunk Istenben, ő mindig gondoskodik rólunk, és az Istenbe vetett hit minden akadályt legyőzhet. És így is volt, mert látjátok, utána gondoskodott rólunk, és egy kost küldött oda, akit utána feláldozhatott Ábrahám.

0: veszett. Oda küldj velem életet, küldj Uram, s mindig légy velem.
1: Elérkeztünk a következő történetünkhöz, amit nem olyan régen tanultunk. Ábrahámnak fia Izsák volt. Izsák megnősült, és elvett feleségül egy hölgyet. Hogy hívták? Biuska.
2: Rebeka.
1: Nagyon jó. És mi történt Rebekáékkal? Születette nekik gyermekük, Manka?
3: Született nekik egy ikrák, akiket az egyiket úgy hívták, hogy Ézsau, a másikat meg úgy hívták, hogy Jákob.
1: Így van, nagyon jó. Tehát Iker gyerekei születtek, két fiú gyermek. Az egyik hogy nézett ki? Ézsau hogy nézett ki? Külsőleg. Léna.
4: Kicsit szőrös volt.
1: Igen.
4: Jákob meg sima bőrű.
1: Igen, és mit szeretett csinálni? Mi volt a jellemző tulajdonsága Ézsaunak? Fruzsi.
5: Vadászni.
1: Így van, vadászatot, azt szerette. És Jákob? Ő pedig inkább, Fruzsi?
5: Főzni.
1: Főzni, és otthon segítkezett inkább az anyukájának. És egyszer, még fiatalon, mi történt velük, Manka?
3: Egyszer csak az történt, hogy Ézsau nagyon éhes volt. És mondta neki Jákob, hogy ad neki egy tálláncsét, ha az első szülöttség egy áldást odaadja neki. És Ézsau nagyon éhes volt, szóval ezért nem gondolt bele, és odaadta neki az első szülöttségi áldást.
1: Nagyon jól mondtad, Manka, hogy Ézsau volt az idősebb egy picit, egy pár perccel, mert ikrek voltak, ővé lett volna az első szülöttségi jog. És ő mégis eladta egy tálláncsért, mert éhes volt, és a hasára gondolt, és nem is gondolt bele, hogy nagy dologra mondta azt, hogy á, nem érdekes, most éhes vagyok, inkább adj nekem enni. És akkor Jákob adott a lencséből. A két fiú közül Ézsau volt az elsőszülött, ez azt jelentette, hogy az apjuk halála után ő lesz az egész nagy család vezetője. Manka, akkor mondd el, légy szíves, hogy mit jelent az, hogy elsőszülöttségi jog?
3: Két fiú közül Ézsau volt az elsőszülött. Ez azt jelentette, hogy apukája halála után ő lesz az egész család vezetője. Sok emberért feláll, döntéseket hoz. A többiek engedelmességgel tartoznak majd neki.
1: Isten ehhez a nagy feladathoz különleges segítségét, áldását adja az elsőszülöttnek. Tehát mit jelent akkor az áldás? Fruzsi.
5: Ha valakit megáldunk, azt kérjük imádságban, hogy Isten vezesse, oltalmazza, tegye sikeressé a vállalkozásait. A történet szerint viszont Jákob az édesanyja segítségével, ravassággal megszerezte ezt az áldást Ézsautól.
1: Mit gondoltok, miért nem volt helyes az, amit Jákob tett, Manka?
3: Szerintem nem volt szép dolog, hogy becsapta a testvérét.
1: Így van, mert nem kellett volna becsapnia, de végül is nem egyedül csinálta ezt a cselt, hanem kinek a segítségével? Luca?
6: Az anyukájának a segítségével.
1: Igen, pontosan. Valóban nem volt igazságos, amit Jákob tett.
5: Mert Fruzsi? Ő ragasztotta fel azokat a szőröket a kezére.
1: Igen, úgy csapták be az apukát. Hogy is csapták be? Mondjátok csak el, Fruzsi.
5: Mert ő ugye már nem látott olyan jól, mert idős volt, és ezért ragasztottak fel a kezére ilyen
1: szőrös ruhadarabokat. Igen.
5: És így csapták be, oda ment Jákob.
1: Az édesapja megfogta, megölelte.
5: És onnan gondolta, hogy ez Ézsau, mert ugye szőrös volt a keze.
1: Így van.
5: És amikor megérkezett
1: Ézsau a vadászatból, igen,
5: akkor mondta, hogy
1: itt vagyok, atyám.
5: Igen, adja az áldást, és akkor mondta, hogy de már én adtam, és akkor kérdezte, hogy nekem még nem.
1: Igen, és akkor jött rá, hogy én az áldást már megadtam, és akkor Jákobra adta az áldást. Manka?
3: És még azt szeretném elmondani, hogy miért ment el vadászni. Mert ugye azért ment el vadászni, hogy azt kérte tőle Izsák, hogy hozzon neki vadhúst, és főzze meg, és akkor odaadja neki az áldást. És akkor ugye elment, amíg vadászni volt, addig ugye Jákob, ő elment, és akkor ugye magára húzta a szőrös ruhadarabokat, és bevitte ő is.
1: Így van, ezzel a csellel.
3: De szerintem ez egyébként az anyukája túl se volt szép, hogy egy ilyen cselbe segített.
1: Rebekától sem, de szerintetek miért tette ezt Rebeka? Emlékeztek arra a történetre, Léna?
4: Mert ott szerette volna, ha Jákob kapja meg az első szülöttségi áldást.
1: Így van, mert mikor kisbaba korukban a hasába volt Rebekának a két gyermek, akkor Isten szólt hozzá, és megkérdezte tőle, hogy mi lesz ezekkel a gyerekekkel, és akkor már Isten mondta, hogy a kisebb fog uralkodni a nagyobbon, és valahogy így megsúgta neki ezt az áldást, ezt a történetet még babakorukba Rebekának. És ő ezt az emlékezetébe tartotta, és ezért is segítkezett Jákobnak ebben a cselben. Ézsau nagyon megharagudott ezért Jákobra. Képzeljétek el, hogyha valaki elveszi azt, amit jogosan a tiétek. Ézsau annyira dühös lett, hogy meg akarta ölni Jákobot, és Jákob ekkor nagyon-nagyon megijedt, és elmenekült. Mit gondoltok, hogyan érezhette magát Jákob ekkor, Manka?
3: Biztosan félt, hogy Ézsau tényleg megöli őt.
1: Jákob félt, és elmenekült. Ott hagyta a családi házat, és elment. És itt folytatódik a történetünk, hogy több éven át a családi háztól távol tartózkodott, menekült. Jákob menekülése közben egy este megállt aludni, és álmot látott. Egy létrát látott, amely összekötötte a földet és az eget, és az angyalok jártak fel és le rajta. Ez az álom különleges volt, mert Isten így mutatta meg neki, hogy vigyázz rá, és sohasem hagyja el őt. Mit gondoltok, mit jelenthetett ez a létra? Fruzsi.
5: Talán azt, hogy Isten mindig kapcsolatban van velünk.
1: Így van, pontosan. És még?
5: Vagy Isten és az emberek között egy kapocs.
1: Így van. Igen, ez a létra jelképezte, hogy Isten jelen van Jákob életében, és bármi is történjen vele, pedig ugye becsapta a testvérét, Isten mindig vele lesz. Jákob ezen az éjszakán megfogadta, hogy követni fogja Istent, és bízik benne, ahogyan Ábrahám is bízott benne. Ez egy fontos pillanat volt Jákob életében. Aztán elkövetkezett a testvéri megbékélés. Évekkel később mi történt Jákobbal?
6: Évekkel később Jákob visszatért a hazájába, de tudta, hogy találkozni fog Ézsauval, akit régen becsapott.
1: Emlékeztek még, Ézsau mennyire haragudott Jákobra. Vajon szerintetek megbocsájtott neki, amikor hazaért? Fruzsi.
5: Szerintem igen.
1: Így van. Jákob nagyon félt a találkozástól, és ajándékokat küldött Ézsaunak, hogy kiengesztelje őt. De Ézsau, amikor meglátta testvérét, odaszaladt hozzá, és megölelte. Teljesen megbocsájtott neki. Mit gondoltok, nehéz megbocsájtani valakinek, aki megbántott minket? Manka.
3: Igen, nagyon nehéz lehet.
1: Így van, pontosan. Nagyon szomorú az ember, amikor megbántják, gondolkozik rajta, lehet, hogy napokig is. Ézsau is úgy volt, hogy szomorú volt, de mégis megbocsájtott neki. Ézsau példája arra tanít minket, hogy a szeretet és a megbocsátás mindig erősebb, mint a harag. Isten is mindig arra hív minket, hogy békét kössünk egymással. Nem könnyű békét kötni, igaz, gyerekek? Nektek is volt már olyan az életetekben, mikor összevesztetek, és aztán megbántátok, és jó lett volna kibékülni. És akkor lehet, hogy napokig is vártatok, igaz? Volt olyan már? Fruzsi.
5: Például nekünk Lucával elsőbe, másodikba, harmadikba, és még ma is összevesztünk, nagyon sokat szoktunk összeveszni, de egy másodperc alatt kibékülünk. Nagyon sokat szoktam én is, meg szerintem Luca is gondolkozni, hogy hogyan mehetnénk oda, hogyan
1: hogy legyen tovább
5: a kisújunkat, meg hogy hogyan békülhetnénk ki vele.
1: Nagyon jó, de nem vagytok haragtartóak, sokáig nem tart ez, az a jó. Luca?
6: Igen, meg mi első napjától mi barátnők vagyunk.
1: Igen, és akkor, de azért mindig van valami, ami néha összevesztek, de nem sokáig tart ez, hanem utána kibékültök. Na most itt a két testvér is lehet, hogy évekig húzta ezt, de aztán ugye Jákob is ugye álmot látott, gondolta visszamegy, de előtte azért ilyen engesztelő ajándékokat küldött Ézsaunak, hogy ne haragítsa már magára még jobban, hanem inkább engesztelje őt ki. A történet tehát négy fontos szereplőről szól, Ábrahám, Izsák, Jákob és Ézsau. Fel fogok tehát olvasni néhány állítást, és nektek ki kell találnotok, hogy ezek közül a jellemzők közül melyikre illik. Első kérdésem. Ez a személy Isten ígéretét kapta, hogy egy nagy nemzet atya lesz, és olyan erős volt a hite, hogy kész volt feláldozni az egy szem fiát. Ki ő, Fruzsi?
5: Ábrahám.
1: Igen, ügyes vagy, köszönöm szépen. Második kérdésem. Ő volt az az ártatlan fiú, akit az édesapja majdnem feláldozott, de Isten megmentette. Ki lehet ez? Bius.
6: Izsák.
1: Igen, pontosan. Ő volt az idősebb testvér, aki vadászott, és szerette volna megkapni az áldást, de becsapták. Ki lehet ő, Manka?
3: Ézsau.
1: Igen. Ez a testvér édesanyjával együtt kitalált egy tervet, hogy megszerezze az áldást az idősebb testvérétől. Luca.
3: Jákob.
1: Igen, nagyon ügyesek vagytok. Ez a személy álmot látott egy létráról, ami összekötötte a földet és az eget, melyen angyalok járkáltak fel s le. Ki volt ő?
3: Jákob.
1: Igen, köszönöm szépen, Léna. Ez a személy, miután becsapta a testvérét, hosszú ideig menekült, majd később találkozott vele, és megbékéltek. Bíborka?
3: Jákob.
1: Igen. Ez a személy megbocsátott a testvérének, de az korábban becsapta őt. Ki lehetett ő? Manka?
3: Ézsau.
1: Igen. És a legutolsó, ez a személy sokat szenvedett, de bízott az Istenben, és végül Isten hűségesnek találta őt, mert kész volt engedelmeskedni még akkor is, amikor élete legnehezebb próbája elé állítja őt. Fruzsi.
5: Ábrahám.
1: Így van. Nagyon ügyesek vagytok. Köszönöm szépen. Az Ószövetség ősatyái Ábrahám, Izsák, Jákob és Ézsau megmutatták, hogy Isten hűséges, és még ha az emberek olykor hibáznak is, vagy nehéz helyzetbe kerülnek, az ő terve akkor is beteljesedik.
5: Elég egy mustármagnyi hit, és csodák történnek. Emellett megtanulhattuk azt is, hogy igazi tanítványként nem dicséretet vagy jutalmat keresünk, hanem szeretettel és hálával tesszük a kötelességünket.
1: És most egy üdvözlégy Máriát elmondanánk zárásként.
2: Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, Amen.
1: Üdvözlégy Mária.

Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Az Atya, a Fiú,

Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23:25-kor megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: A hőség elleni védekezés egész hétvégén folyamatos volt, mondta el a miniszterelnök a Facebook oldalán, majd később a parlamentben. Magyar Péter kifejtette, országszerte több mint 400 helyen osztottak ivóvizet, 130 ezer liternél is többet juttattak el az emberekhez. 722 helyszínen működött párakapu, 110 településen volt vagy van érvényben valamilyen szintű vízkorlátozás. A tűzoltóknak már több mint 350 szabadtéri tűzhöz kellett kivonulniuk. A kormányfő felhívta a figyelmet, hogy a hőség holnap tetőzik, így továbbra is arra kér minden intézményt, hivatalt, hogy a légkondicionált helyiségekben segítsenek az embereknek hűsölni egy kicsit. Fontos, hogy mindenki figyeljen magára és egymásra is ebben a kritikus időszakban, hívta fel a figyelmet. Az előző kormányzat szándékosan átvert az országot és az embereket, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőti felszólalásában. Orosz rulethez hasonlítva az előző kabinet költségvetési politikáját, Magyar Péter arról beszélt, míg az Orbán kormány a magyar embereknek 3,7, majd 5%-os idei költségvetési hiányról hazudott, az apparátus áprilisban már a 6,8%-os adatot használta, ma pedig már azt látni, hogy ha nem hoznák haza az uniós 1000 milliárdokat, akkor a valahol talán legnagyobb hiányt mutatna a büdzsé, a GDP 8,3%-át közelítő rátával. A Tisza kormány be fogja nyújtani az országgyűlésnek a 2026-os költségvetés módosítását, amely stabil, kiszámítható, valós és felelős alapot teremt majd Magyarország újjáépítéséhez, közölte a kormányfő. Azt is jelezte, a minisztereket arra kérte, hogy minden felesleges pazarló költést vizsgáljanak ki és szüntessenek meg. 50 napja kezdte meg a munkát a Tisza kormány, mondta el napi rendelőti beszédében Magyar Péter. A miniszterelnök hosszan sorolta már elvégzett feladatokat, és sok mindent, amihez hozzákezdtek, illetve tervben van. Szavai szerint át az előző kormány meghamisította a költségvetési adatokat. Állami hitelt adtak arra, hogy állami cégeket vásároljanak meg nagy tőkések. 16 év gazdasági eredményeit ismertetve a Fidesz frakció vezetője több adat mellett megemlítette például, hogy az átlagbér 750-ről 2200 euróra nőtt. Gulyás Gergely emlékeztetett, a Fidesz választási győzelmei után mindig csökkent a költségvetési hiány, így volt ez 2014-ben, 18-ban és 22-ben is, az idei évet már nem tudhatjuk meg, fogalmazott. A kormány az azonnalra megígért kampány témáit sem tartja be, legyen szó rögtön megtörténő fizetésemelésekről vagy áfacsökkentésekről, közölte a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence szerint a kormányuk utolsó negyedéve alatt dobogós volt a gazdasági növekedésünk az unióban. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője szerint a Tisza kormány nem a jogállamot állítja helyre, hanem kifejezetten távolodik attól. Kinevezése után a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöke Tamás Néh Cinege Csilla lesz, aki a kormányváltás óta már gyakorolta az elnöki jogkört, tájékoztatta az MT-t a pénzügyminisztérium. A NAV adószakmai elnök helyettesének pedig Czöndör Szabolcsot javasolja Kármán András pénzügyminiszter. A plug-in hibrid járművek zöld rendszámának cseréje nagyságrendileg 36 ezer külső töltési hibrid gépjárművet érint. 2024. szeptember 1-e óta 862 rendszámot cseréltek le fehérre, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az MT érdeklődésére. Azokkal a plug-in hibridekkel, amelyeknek a november 30-ai határidőig nem cserélik fehérre a rendszámát, másnap már nem szabad majd közlekedni. Elektromos minibuszokkal gazdagodnak az iskolák, közölte a Klebelsberg központ az MT-vel. A projekt jelenlegi fázisában összesen 51 járművet szereznek be, a mai átadón 8 Ford E-Transit Custom típusú minibuszt adtak át 8 tankerületi központ részére. A tisztán elektromos meghajtású 9 fős minibuszok közül 35 kerekes székes szállításra is alkalmas, így a sajátos nevelési igényű tanulók szállítása is lehetővé válik. Hamarosan további 4 darab, 36 fős, tisztán elektromos meghajtású Ikarus szólóbuszt is beszereznek. Lövöldözés tört ki egy ifjúsági központ közelében a németországi Stade városában, írta meg elsőként a Reuters hírügynökség. Az incidensben legalább 5 meghaltak, 1 gyanúsítottat elfogtak. A BBC információi szerint 2 ember tartóztattak le, de csak az egyik lehet az elkövető. Az alig 50 ezeres lakosú Hamburg melletti városban felszólították a lakosságot, hogy egyelőre kerüljék el a környéket. Több információt az indítékkal kapcsolatban például még egyelőre nem tudni. Végül az időjárásról. Holnap is sok napsütés várható fátyol és gomoly felhőkkel, helyi zápor, hőzivatar nagyobb eséllyel a Dunától keletre fordulhat elő, néhol megillénkül a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban 20, napközben 40 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám.
3: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományait őrző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
5: Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
6: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
5: Nem csak katolikusoknak.
6: Keresztényélet.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
7: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Műsorunkban az Élet Szent, a Szent Jankai életét bemutató kiállítás kapcsán az életvédelemről lesz szó. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
3: A remény hírnökei. Értékünk az ember.
7: Az Élet Szent. Szent Gianna Beretta Molla, vagyis Szent Janka, feleség, édesanyja, orvos, az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentjének életét bemutató kiállítás az Egri Bazilikában augusztus 30-áig látogatható. A Szent Janka kiállítást Egerbe a Szent Orsolya Bencés Iskola Központ kollégiuma vezetősége hívta meg. Bíró Péterné Illés Virág kollégium vezetőt kérdezzük.
8: A Szent Orsolya kollégium miért hívta meg az Élet Szent, Szent Jankáról szóló kiállítást Egerbe?
9: Nem is tudom, hogy jól fog-e hangzani, de igazából véletlenül. Mert hogy a kollégiumban évek óta van egy női példaképek program, és idén ennek a keretében édesanyák életét dolgozták fel, a lányok szent életű édesanyák életét. És az egyik ilyen édesanya, akit a lányok választottak, a Gianna Beretta Molla, vagy hát most már magyarul Szent Janka élete volt, úgyhogy a lányok készítettek róla egy posztert, egy PPT-t, amit egy estéma keretében bemutattak, és így került a kollégiumunk kapcsolatba Szent Jankával. És Bestes Erzsébet tanárnőnk pedig, amíg segítette a lányok munkáját, ő is utána nézett Szent Janka életének, és rátalált a Szent Janka imakörre, és a honlapon látta, hogy van egy ilyen Szent Jankás kiállításuk. És innen jött az ötlet, hogy hát akkor milyen jó lenne nálunk is egy ilyen Szent Janka kiállítás, vegyük fel velük a kapcsolatot. És így jött az ötlet, hogy akkor egy Szent Janka kiállítást kellene hozni. Eredetileg mi a kollégiumban gondoltuk, de hát aztán kiderült, hogy azért ez egy nagyobb szabású kiállítás, és hogy úgy lenne igazából illő és üdvös, méltó és üdvösséges, hogyha ettől egy szebb teret találnánk neki, és így került a bazilikába Szent Janka, Csizmadia István plébános atyával felvettem a kapcsolatot, és ő segített, és örömmel fogadta ezt a kiállítást a Bazilikába, a Jézus szíve kápolnába.
7: A lányok hogy vélekednek Szent Jankáról? Milyen visszajelzéseket kaptál tőlük, amikor mondjuk ők is megismerték az ő életét?
9: Én azt gondolom, hogy Szent Janka éppen egy olyan szent, aki közel kerülhet a fiatal lányok szívéhez is, hiszen nem egy középkória, vagy akár a legendák homályába tűnő szent, hanem nagyon modern. Azt gondolom, hogy ő már a modern nőnek a képe valahol, hiszen igazából az ő életében pontosan azok a dilemmák jelennek meg, amikkel majd lassan ők is fognak a saját életükbe találkozni, a hivatás, az anyaság, férjhez menetel, a Szent Janka igazából nem olyan fiatalon ment már férjhez, úgyhogy nagyon is megtalálhatják azokat a pontokat, ahol az ő kis életükbe tudnak azonosulni a Szent Janka életével. És hát mi is biztatjuk őket a Szent Janka példájának a nyomán, hogy ahogy a Szent Janka is tudatosan készült a házasságra, az anyasságra, hogy ez az út előttük is nyitva áll, hogy imádkozzanak a jövendőbeliekért, hogy készüljenek arra, hogy édesanyák legyenek, hogy egyszer méltó párja legyenek a férjüknek, az életük társának.

0: A Szent Janka kiállítás keretében szentmisét mutatott be az Egri Bazilikában Szenes István atya, Pócs Petri plébánosa, a Viannei testvérek a Tisztuló Lelkekért közösség vezetője. Szentbeszédében mosolygó szentnek nevezte Szent Jankát, aki mindig mindenben, az élet legapróbb dolgaiban is Isten akaratát kereste, a gondviselésben feltétel nélkül tudott bízni. A Szent Mise végén két tanúságtétel hangzott el arról, hogy Szent Janka pártfogása és közbenjárása hogyan mentette meg két magzat életét. Komsa Réka édesanyát kérdezzük. Az Élet Szent című kiállítás megnyitóján beszélgetünk. Most egy tanúságot tettél itt az Egri Bazilikában. Szent Jankáról szól ez a kiállítás. Gianna Beretta Molla, lehet, hogy úgy jobban ismerik a nevét. Ő az édesanyáknak, a magzatoknak a védőszentje. A ti életetekben ő hogyan jelent meg, mikor jelent meg az ő közbenjárása?
1: Három kislányunk van, és a harmadikat, amikor vártuk, akkor hát azt mondták, hogy ez egy méhen kívüli terhesség, és egy sürgősségi műtétre van szükség, és altatásban meg is történt ez a műtét, eltávolították a petevezetéket, amiben mondták, hogy volt a méhen kívüli terhesség, és ugye másfél nap benfekvés után, amikor haza kellett mennem a kórházból, akkor kiderült, hogy még mindig várandós vagyok, és akkor diagnosztizálták a magzatot méhen belül. És hát nyilván ez egy nagyon lelkileg, testileg nagyon megpróbáló időszak volt számunkra, mert ugye ez elvileg nem egy egyedi eset, de azért rendesen fölforgat az életünket, és aztán egy barátunk mondta, hogy imádkozzatok Szent Jankához, mert ő a veszélyben lévő magzatoknak a védőszentje. Kikerestünk egy imát, és ezt esténként mondtuk. Aztán azt is mondták a Zsuzsiról, mi a harmadik gyermekünk, hogy valószínűleg nem lesz egészséges, és hát ez egy végtelen fájdalom és teher volt számomra, és úgy éreztem, hogy nem bírom elviselni, bár egész életemben azt gondoltam, hogy minden gyermeket elfogadunk, akit csak ad nekünk a Jóisten, és a férjem Peti nagyon támogató volt ebben, de tényleg egy kősziklaként állt ott mellettem, és a közösségünkben egy lelki nap alkalmából templomban imádkoztam, és azt kértem a Jóistentől, hogy vegye el ezt a terhet, mert nem bírom vinni. És egy nagyon erős megélésem volt, bár keresztény családban nőttem föl, de ez volt az a pillanat, amikor azt éreztem, hogy nagyon közel van hozzám az Isten, mert ebben a kérés sorozatban, hogy vegye el tőlem ezt a terhet, egyszer csak azt mondtam, hogy Uram, csak annyi terhet adja, amennyit elbírok viselni. És nagyon szép pillanat volt, mert ezt nem mondtam a tanúságtételben, besütött a nap, és az oltáron lévő keresztnek az árnyéka az nagyon szépen látszott az oltárképen. És hát innentől kezdve hatalmas kételkedve vártuk a kisbabát, és magánkórházat választottunk a szülés helyszínéül, mivel engem nagyon megviselt ez a műtét és a tortúra, ami ezzel járt, és pünköst hétfőn volt a szülésdátuma, már nagyon túlhordtam őt, és mivel pünköst hétfő is volt, meg a magánkórház is az ügyeleti rendszerben dolgozott, nem tudtam, hogy ki lesz ott, de előtte pár nappal megkérdeztem, és akkor mondták a nevét az orvosnak, és én falfehér lettem, mert kiderült, hogy az az orvos, aki elől menekültem, és akinek semmi köze nincs ahhoz a magánkórházhoz, csak pünkös hétfő volt, és ezért nem volt elég szülészorvos, ezért valaki behívta. És akkor hazamentem, és mondtam a férjemnek, hogy ezt nem tudom, hogy ez most mit csináljunk, és mondta, hogy hát ezelől nem lehet, ennek nem lehet hátot fordítani, mert ez egyszerűen nem lehet véletlen, és hogy nem tudjuk, hogy a Jóisten mit akar tenni az életünkbe. Úgyhogy elmentünk pünkös hétfőn szülni, az orvos is lefagyott, mikor megláthatott, hogy nem ránk számított. És egy nagyon nehéz szülés volt, minek után megszületett Zsuzsika egészségesen, és azóta is egy kicsattanó élet. És miután legcsillapodtak a kedélyek, akkor kezdtem el Szent Jankával foglalkozni, hogy ő mekkora hatalmas lehetőség szerintem a mindennapjainkban, mert egy nagyon elérhető, egy nagyon közeli, egy mai szent, aki ugyanúgy édesanyja, mint én vagyok, ugyanúgy nem alszik éjszaka, ezt leírja szerelmes levelekben nagyon szépen, ezt érdemes elolvasni a férjével a levelezését. Tényleg nagyon-nagyon közel éreztem magamhoz, és nagyon sok mindent adott, és aztán egy hívást is, hogy ezt a történetet megosszam. És amikor erről beszéltünk, akkor elkezdtem beszélni, akkor mindig elmondtam, hogy nem tudom, hogy mit akart ezzel a Jóisten az én életembe, hogy kinek kellett ez az egész, hogy az orvosnak kellett, vagy a szülésznőnek, vagy nekem, vagy nem tudom, hogy kinek. Most így 3 év táblatából azt tudom mondani, hogy az én életembe hatalmas változásokat indított, bár keresztény embernek tartom magam. Most kezdtem el tanulni, kérni, és bízni az Istenben, és olyan emberek közé vezérelt Szent Janka, úgy érzem, akik folyamatosan hozzátesznek a hitemhez, és a hitemnek a mindennapi megéléséhez.

0: Lukács Krisztina a Szent Janka imakör egyik alapítója és a Magyarországi Billings Központ vezetője és férje Lukács László gépészmérnök, cégvezető, a Pietro Molla férfi imaszövetség tagja, 4 gyermek szülei. Most 3. gyermekükkel, Lukács Jankával beszélgetünk, aki 19 éves és az ő életében is közbenjáró Szent Janka. Az életszent kiállításon beszélgetünk itt Tegerben, a Bazilikában. Ez a kiállítás nyár végéig megtekinthető, Szent Janka életéről szól. Szent Janka, miben lehet példakép a fiatalok számára, de kezdhetjük azzal is, hogy neked miben példakép, milyen embernek ismerted meg Szent Jankát?
1: Számomra, és ez ugyanakkor egyaránt már mindenki számára is lehet egy nagyon nagy erő, hogy Szent Janka igazából nem volt más, mint a többi ember. Egy átlagos édesanyja volt, aki nagyon elhivatottan szerette a gyermekeit és a férjét is, és a saját életét. Szerintem ez nagyon fontos kiemelni, mert manapság a fiatalok saját magukat sem tisztelik annyira, mennyire kellene. És ő tisztában volt az értékeivel, ő nagyon szeretett élni, nagyon szeretett sportolni, imádkozni, a gyerekeivel lenni, a férjével lenni. És engem ez motivál, hogy minél jobban tudjak ráhasonlítani ezekben, mert nem mindegy, hogy éljük le az életünket, hogy szomorúak vagyunk, vagy teljes életet élünk.
0: Igen, és hogy a tanúságtételben elmondtad, a te megszületésedben Szent Jankának nagyon fontos szerepe volt, már a szüleid erről beszéltek az előző percekben. Te mikor tudtad meg, mikor mondták el neked a szüleid, hogy te végülis csodával határos módon születtél meg egészségesen?
1: Hát szerintem 13-14 éves lehettem, mert édesanyám mindenképp meg akarta várni, hogy már felfogjam a történetet, hogy kicsit már azért elkezdjek kamaszodni, és amikor azt anya elmesélte nekem, egyszerűen nem tudtam hova tenni, így olyan különlegesnek éreztem magam, hogy ennyire...

0: Konkrétan egy karnyújtásnyira voltam, vagy anyukám volt, vagy még mindig vagyunk Szent Jankától, és nagyon vagány érzés volt, amikor ezt anya elmesélte, és igazából hálatelt volt a szívem, hogy édesanyámat végigkísérte ebbe a borzasztó nehéz időszakában.
1: Amikor imádkozol a szentekhez, meg általában imádkozol, akkor gondolom Szent Jankához is imádkozol?
0: Igen, szoktam hozzá is imádkozni. Igazából nincs ilyen konkrét napi rutinom, hogy mikor kihez imádkozok. Mindig máshoz szoktam imádkozni, most azon vagyok, hogy minél több szentnek megismerjem az életét, mert rengeteg szentet nem ismerünk még szerintem, akikről fogalmunk sincs, és szeretném az összes szentnek megismerni az életét, a történetét, hogy miért lettek szentek, hogy milyen jó dolgokat csináltak. Úgyhogy én most igazából kicsit ebbe vagyok, hogy próbáljam a szenteket közelebb hozni magamhoz, és számomra most a legfontosabb, elég kavalkádos most az életem, mert dolgozok, majd szeptemberben megyek egyetemre, és eléggé össze-vissza vagyok sok helyen, és igazából nekem az a legfontosabb most, hogy saját magamat nyugalomban megtaláljam, és ezt összekössem Istennel és a szentekkel is, mert hogyha nem kérünk valami nagyobbtól valamilyen segítséget, egyszerűen egyedül emberek képtelenek vagyunk élni.
1: Hogy mondtál egy idézetet Szent Jankától a tanúságtételed végén.
0: Igazából ez volt az első ilyen tanúságtétel, amiről is szó szerint elmondtuk, hogy na, ez egy tanúságtétel. Nagyon sok beszélgetésem volt ilyen hittantáborokban, vagy egyébként az iskolában is rengeteg embert próbáltam jó útra csábítgatni. Hát igazából nekem ez egy kicsit mérföldkő is volt, meg kicsit az is volt, hogy a saját félelmemet leküzdöttem, mert nagyon szeretek beszélgetni ilyen kisebb csoportokban, vagy kisebb emberek előtt, de így, hogy kiállni egy tömeg elé, ilyen még egyébként nem nagyon volt. Úgyhogy büszke vagyok magamra, hogy megcsináltam, és remélem, hogy sok embernek segítettem, mert tényleg azt szeretném kiemelni, hogy ezek nem különleges, hatalmas dolgok, hanem ezek egyszerű, hétköznapi dolgok, és amit István atya is mondott a prédikációjában, és ez egy nagyon fontos, hogy Szent Janka azért volt különleges, mert ő nem az, hogy nagy dolgokat csinált, hanem ő az élet minden egyes apró pillanatában megragadta azt, hogy miért lehet akkor boldognak lenni. És szerintem ez az, amit mindenkinek tovább kell vinnie magával az életében. Igen, és az idézet pedig: szilárd elhatározásom, hogy mindent Jézus iránti szeretetből teszek. Minden munkámat és fájdalmamat felajánlom neki.
1: Köszönöm szépen neked a beszélgetést, és Isten áldja életedet.
0: Köszönöm szépen.

0: Kedves hallgatóink, műsorunk folytatásában Szent Gianna Beretta Molla, azaz Szent Janka, és férje Pietro Molla Szerelmes Levelek című könyvéből, a levelezéseikből hangzanak el részletek. Előjáróban annyit. Gianna és Pietro 1954 végén ismerkedtek meg, pontosabban a szeplőtelen fogantatás ünnepén. Az évben utoljára egy balett előadáson voltak együtt a Milánói Szkálában, és 1955 elejétől kezdtek el összejárni. A leveleket felolvassa Sinkovics Andrea és Tikovics Ernő.
1: Stockholm, 1955. január 12. Kedves doktornő, az egymást szünet nélkül követő látogatások, értekezletek, ráadásul a vége láthatatlan és fárasztó északi ceremóniával megtartott bankettek csupán napi néhány órát hagytak pihenni egészen ma estig anélkül, hogy megújíthattam volna magának leghevesebb és legillőbb köszönetemet az együtt töltött csodálatos estéért. Ezekben a napokban nagyon gyakran eszembe jutott az az este. A munka ezen az utamon a lehető legjobban alakult. Péntekig be fogom fejezni, és úgy tervezem, vasárnapra vagy hétfőre hazatérek. Az ég szinte mindig derűs volt, még ha a fényei halványak voltak is napkeltétől napnyugtáig. Nap szinte végig volt, még ha oly távolinak is tűnik. Hó mindenütt, de a hideg nem volt olyan nagy, mint amire számítottam, csak néhány fokkal a fagypont alatt. Hazatértemkor el fogom mesélni magának utazásom érdekességeit. Szívélyes üdvözlettel, Pietro Molla.
0: 1955. február 21-én a következő levelet írta Gianna Pietrónak. Drága Pietro, bocsáss meg, hogy írásom határozottan azzal kezdem, hogy keresztneveden szólítalak és tegezlek. A tegnapi találkozás után, melyen mindketten megnyíltunk egymásnak, úgy gondolom, tovább léphetünk a bizalomnak erre a fokára, mely segít majd jobban megértenünk és szeretnünk egymást. Igazán szeretnélek boldoggá tenni, és az lenni, akire vágysz. Jó, megértő és kész az áldozatokra, melyeket az élet megkövetel tőlünk. Még nem mondtam neked, hogy én mindig is szeretetre éhező és nagyon érzékeny teremtés voltam. Amíg éltek a szüleim, elég volt nekem az ő szeretetük. Aztán továbbra is az Úrral egységben maradva és neki dolgozva éreztem, hogy szükségem van anyára. Meg is találtam őt abban a kedves apácában, akiről tegnap beszéltem neked. Most itt vagy te, akit már most szeretek, és szeretném egy valóban keresztény család megalakításának szentelni magam. Szia, drága Pietro, bocsásd meg a bizalmasságot, de én ilyen vagyok. Viszlát, szeretettel, Gianna.
1: Magenta, 1955. február 22-e, kedd. Én édes Giannám, többször is elolvastam leveledet és megcsókoltam. Számomra egy új élet kezdődik, a te nagy és elhitott szeretetedé és a te ragyogó jóságodé. Kezdjük el szeretetünk életét, szeretlek én édes Giannám. Nagyobb és kívánatosabb kegyelmet nem is adhatott volna a szűzanya, az én kedves Pontenuovói templomocskámban lévő jó tanácsanyja, akihez fohászkodtam. Oly nagy szükségem volt erre, és úgy vágytam a szeretetre és egy saját családra. Most már itt vagy nekem te, a te szereteted és ajándékod, és én boldog vagyok. A szeretetem érted van, és veled szeretném családomat megalapítani. Én is boldoggá akarlak téged tenni, és szeretnélek teljesen megérteni. Bocsáss meg, hogy nem hagytam magam megelőzni a bizalmasságban. Köszönöm a segítséget és a bizalmat minden szeretetemmel, Pietro.
2: A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánradio.hu.
0: Kedves hallgatóink, műsorunkban az élet szent, Szent Gianna Beretta Molla, vagyis Szent Janka életét bemutató kiállítás kapcsán az életvédelemről volt szó. A tárlat az Egri Bazilikában augusztus 30-áig látogatható. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Műsorunkat szerdán 21 óra 30 perctől megismételjük.
2: A Remény Hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk: Szent István Rádió, 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon, e-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
4: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
5: Kedves hallgatóink, műsorunkban Székely Dénes, Borsod Nádasdi plébánossal beszélgetünk a zarándoklatokról és a közösségek szerepéről. A riporter Papi Edikó.
6: Szögliget 7 évét követően jött egy 5 éves időszak, és ahol káplán voltál 11 hónapig, utána oda kerültél plébánosnak vissza.
7: 15 év. Nem 5 év. 15.
6: 15 év. Valóban. Bocsánat. Igen, 99-től 2014-ig
7: voltam. Igen. Oda kerültem vissza plébánosnak, ahol voltam káplán.
6: Hát, Ózdról milyen emlékeket, milyen élményeket őrzel?
7: Én nagyon szerettem ott Ózdon, és sok-sok volt ott, sok mindenki ott is ott volt körülöttem. Sok mindenkit ismertem, de családokat próbáltam, és nekem családjaim voltak. De volt vagy 15-18 család, akik ugye összejártunk, havonta a téli hónapokban ugye a plebániára jöttek, nyári hónapokban pedig hol ide, hol oda mentünk, hol szalonasütés, hol egy bográs, vagy hol egy szendvics vittünk magunkkal, de mindig volt benne.
6: Vagy zarándoklatokra.
7: Zarándoklatok, azok mindig voltak. Vagy pedig mindig volt benne katekézis. Tehát a játék és a katekézis az mindig megvolt.
6: Zarándoklatokra hová jutottatok el?
7: Zarándoklatra voltunk Máriacellbe. Például Szögligetről emlékszem rá, egyik hétvégén a fiatalokkal voltam, általános iskolások is mindig benne voltak, minisztránsok, a másik hétvégén pedig a felnőttekkel mentem. Ugyanígy Ózdról is. Máriacell, aztán Rómába is voltunk, Medjugorjéba is voltunk, Szentkútra minden évben mentünk, ugye azt ott mentünk, Fallóskútra is minden évben mentünk.
6: A te életedben mit jelentenek az zarándoklatok?
7: Én nagyon szerettem menni a búcsújáró helyekre. Mindig úgy kezdtem ezt, hogy most nem kirándulunk, hanem áldozatos utunk van, és nekem különleges helyet foglaltam mindig az életembe a Szentkút. Én oda különlegesen kötődök, mert ugye egy az, hogy édesanyám sokat járt oda, értem imádkozni. Mikor meg 10 éves voltam, akkor először voltam nagymamámmal ott, és azután minden évben elmentünk a nagyboldogasszony búcsúra, de úgy, hogy péntek hajnalkor mentünk, és vasárnap délután jöttünk. És ugye már a második búcsú alkalmával már én a plebánián aludtam, mert én már akkor oda beismerkedtem, és akkor ott már én minden, ilyen sekrestéskedést végeztem minden, hát ugye a harangozásban mindenbe besegítettem, és ezt a akkori papbácsi nagyon szívesen fogadta, és ugye akkor már nem engedett el a szállásra, hanem de fiam, mamával itt fogtok aludni. És akkor utána aztán ott maradtam, és papként is, én minden hónapban elmegyek most is.
6: Mi segít, hogyha az ember részt vesz egy zarándoklaton, akár ilyen egynapos, akár távolabb Medjugorjébe, Máriacellbe egy többnapos zarándoklatra, hogyha elmegy, akkor mi segít, hogy más lelkülettel jöjjön onnét vissza, mint ahogy elment?
7: Felajánlom azt, hogy azért megyek. Tehát mindig van egy cél, ugye az embernek, hogy hát mit is akarok elérni magamban, és ha csoporttal megyek, akkor pedig hogy is akarom a csoportot, mi is az a cél, amire nekünk törekedni kell, hogy azt meg is kapjuk. A legelső dolog a Szent Jónás. Nem tudom, ismeritek-e, megvan nekem, azt még a Szentkúton adta ki a peregrin atya, hogy útban Szentkút felé. Én azt mindig viszem magammal. Én azt mindig beteszem. Ha nem is tudom a rózsafűzét elmondani, azt mindig elmondom, de nem is tudom elmondani a rózsafűzét, fontosabbnak tartom a lelki tükröt. Az bevezetés, hogy zarándokút, hogy mi az zarándoklat, elmondja, és utána pedig a lelki tükröt, hogy én azt mondom mindig, hogy ha valaki zarándokútra megy, a szentgyónás meg szentáldozás nélkül nem lehetséges zarándoklat. Kirándulás akkor.
6: Ezért kérdeztem, hogy mi segít, hogy más lelkülettel térjen
7: vissza. Csak az, hogyha ha a szentgyónást elvégzem. Volt egy kedves barátom, hát ugye meghalt a felesége, és hát volt egy barátnője. És mondta nekem, hogy hát ugye elmegy a Szentkútra, járnak, meg el akar menni Rómába. És akkor félre hívtam, és elmondtam neki, hogy más ne hallja, mondom, ide figyelj. Hát így mentek el, semmi értelme. Akkor csak kirándulás. Te is szabad vagy, ő is szabad. Nem kényszerítem, de beszéljétek meg, ha komolyan gondoljátok a szerelmeteket, meg a ti kapcsolatotokat, akkor az Isten áldása nélkül ne maradjatok.
6: Ez ma nagyon sokszor hiányzik a fiatalokból. Vagy kitolódott ez az elköteleződés, a felelősségvállalás ilyen 30-as évek környékére, vagy még későbbre?
7: És megesküdtek, és úgy mentek ki. És akkor mondta, hogy köszönöm szépen. Na most a visszatérve a fiatalokra, én mindig azt mondom, hogy sajnos nem bíznak egymásba. Nekem is számtalanszor elmondták, hogy milyen embertelen az egyház, hogy 20 éves fiatal embereknek komolyan kell gondolni azt, hogy egyszer azt mondja, hogy ezt csinálom. Ma mondom, semmivel nem kegyetlenebb az egyház, mint a házasság szentsége, amikor kitartok egymás mellett. A papság egyáltalán semmivel nem nehezebb, mint a házastársi hűség. Mert mind a kettő egy egész embert kíván. Tehát a zarándoklat ezt jelenti, hogy én fölállok, tovább indulok, van jövőm, van kilátásom. A papnak a legelső kapaszkodója a Szent Mise. Na mindennapi. Nem csak akkor, amikor mondatás van. Bosák püspök úr, aki nekünk a spirituálisunk volt, nagyon szerettem mindig és tiszteltem, komolyan gondolt mindent is, nagyon-nagyon mélyen. És akkor azt mondta nekünk, hogy az a pap, aki különösebb ok nélkül nem mond Szent Misét, minden nap bűnt követel. Én minden nap misézek. Amellett a zsolozsma és a rózsafűzér. Ezek nélkül nincs keresztény élet, nincs papi élet, mert a rózsafűzér a kereszténynek a imádsága is. Azt mondta nekem itt egy öreg bácsi, nem elég tüzed? Hát mondom, nekem nem. De én ezt elmondom vezetés közben is. Az 5-tizedes rózsafűzér, az irgalmasság rózsafűzére, meg a Medjugorje rózsafűzér. Ez a napi adag.
6: Stabil alapokat adnak.
7: De ez megvan, igen. Hát hogy ne volna, velkémus, hogy elkeseredés vagy valami, de teljesen más az ember, amikor ezeket el tudja mondani. Más színben látja még az egész világot is. A problémák megmaradnak ugyan, de van ereje hozzá, hogy el tudja fogadni.
6: El tudja hordozni, meg megoldást is lehet,
7: szóval,
6: hogy talál.
7: Ózdon így voltunk a közösséggel.
6: És nagyon... Sok volt az zarándoklat, de Ózdon azért sok olyan közösség is vagy már működött, vagy létrehoztál olyan közösséget, ami azóta működik.
7: Hát az énekkar.
6: Énekkarra gondolok, igen.
7: Azt így létrehoztuk, az 2009-ben volt, az csodálatos volt. A vezetője az egy önkormányzati énekkarnak volt a karmestere. Életében mindig éneket tanított és zenét tanított, és ő neki az volt az élete a Kati néninek, és ugye valahogy felbomlott a énekkara, és találkoztam vele a városba, abba az időszakba, és hát mondtam neki, hogy Kati néni, hogy tetszik lenni? Ó, atya, el vagyok keseredve, már nem ér semmit, már ez, amikor gondolja, hogy már nincs, már feleslegesé válik, és mondom, mi baj van? És mondja, hát azt mondja, megszüntették az énekkart. Hát nem mondom, mi lenne, hogyha a templomba csinálnánk egy énekkart? Atya, lehetséges, mint amiben minden villám csapott volna bele. És akkor, ha mondom, hogy nem mondom, mindig ez volt az álmom, hogy valahogy legyen. És akkor megalapítottuk az énekkart, jöttek, csodálatosan átalakította őket, mert megvan az első felvétel, amikor énekeltek, az a nyers hang, és utána, amikor ő szépen átnemesítette őket, és minden liturgiába ők végezték nagy heti szertartásokat. A vasárnapi szentmisében mindig készültek egy betéttel legalább egyel. Mondtam nekik, hogy nem kell sokkal, mert nép is hadd énekeljen, de azért mégis legyen valami. És ez is volt. Aztán a családok közössége megvolt, minisztránsok közössége megvolt. Külön csináltattunk, mikor a lobogókat készítettük, mert új lobogókat készítettünk a templomnak, és külön készítettünk a minisztráns csoportnak egy lobogót. Milyen boldogan vitték azt mindig a minisztráns találkozóra. És akkor ők voltak ezek, sokan voltunk. És ami még nagyon szép dolog volt, hogy sok papi hivatás is volt onnan.
6: Sokan azt mondják, lelkipásztorok, akikkel beszélgetek, hogy ők szeretnék látni az eredményét a munkájuknak, és valahol ebben mérik az eredményt meg a sikert, hogy sikerül-e papi hivatásokat kinevelni egyes közösségekből. Számodra ez jelent sikert, eredményt? Hát én lehet mondom, ebben mérni a lelkipásztori?
7: Én ezzel nem gondolkodtam, hogy ez a siker lenne. Én mindig megpróbáltam úgy, hogy átadni. Mint a stafétát, hogy most már, hogy egyik papbácsi fogalmazta meg a grófnak a könyvébe, a Istenországnak a rökösei, vagy milyen címe van ennek a könyvnek. Az egyik papbácsi írta, hogy nem vagyok gyerektelen, mert van nekem is utódom. Hát én is így fogtam föl, hogy a jó Isten nekem is adott utódokat. Akik ugye átvették a stafétát, és átveszik, és akkor segítettem rajtuk meg. Ma úgy segítettem, hogy biztattam őket meg. Hát bízom benne, hogy jó példát is adtam nekik, ebbe csak bízhatok, mert nem dicsekedhetek, de bízom benne, és hát meg hát imádkozunk érték. Azért szoktam, mert a szentmiségben azért sok mindenért föl lehet ajánlani.
6: 15 év ózdi plébánosi szolgálat után 2014-ben Borsod Nádasdra kerültél, ahol most is beszélgetünk. Igen. Mit adott az elmúlt 12 év számodra itt Borsod Nádasdon?
7: Végeztem tovább itt is a munkámat, ahogy az nagyon nagy fájó pont, hogy a pandémia óta lecsökkent a létszám.
6: Azóta eltelt 5 év.
7: Igen, de nem találtak vissza.
6: Nem találtak vissza?
7: Nem találtok vissza. Én véleményem szerint megint most nem bántani akarok senkit. Különösen nem az előjárókat. De nem volt szerencsés bezárni a templomot.
6: Hozzátartozott, hogyha minden zárva van, akkor a templom is az emberek védelmét szolgálta.
7: Nem ítélkezem, de sajnos megszokták az emberek, hogy így kényelmesen fotelból hallgatom a szentmisét, és nekem az is érvényes. Mert akkor ez is érvényes volt, mert ilyen helyzet volt. De azóta már nem kéne. De sajnos így van. Mert hogy a 90 éves, meg a 90 évtől nagyon idősebbek, meg a mozgás sérültek, így csinál, az rendben van, azt elfogadom. De aki mindenhova máshova el tud menni, bevásárolni a boltba, a piacon szétnézni, bárhova a városba, mindenhova el tud, orvosi rendelőhöz, mindenhova el tud menni, csak a szentmisére nem tud eljönni. Mert az fárasztó. Hát ezt nem lehet így elfogadni. És én sokat imádkozom értük, hogy világosítsa meg a Szentlélek a értelmüket, hogy ezt belássák, hogy itt arról van, ez ő miattuk kéne, nem én miattam, saját magunk miatt kéne ide jönni, nem?
6: Jól érzem azt a szavaidból, hogy ahogy itt meséltél arról, hogy Szögligeten, vagy akár Ózdon, Salgótarjánban mennyire színes, és minden korosztály részt vett az egyházközség életében, meg járt a templomba. Jól érzem a szavaid mögött azt, hogy itt kevesebb a közösség,
7: kevesebb,
6: és lényegesen igen. Kevesebb a templomba járó ember.
7: Kevesebb, igen. Jól érzem.
6: De vannak közösségek azért?
7: Hát van a Rózsafüzér társulat van, aztán van a itt is van az alapítványon keresztül a családok közössége. Az igaz, hogy minden nyáron megtartjuk az úgynevezett oratóriumot, amit a szaléziaktól vettünk, hát ugye a telepi templom, a lemezgyári templomot, azt a szaléziak vezették. Olyan is a plebánia, ott mint egy rendház, ott azok laktak, és akkor, hogy összejönnek a családok. De azért ami fájó pont, hogy az esztendő folyamán bizony nagyon ritkán látom őket viszont.
6: A jó Istenre kell bízni, hogy majd alakítja.
7: Nem tudom más tenni. Minden hónapban meghirdetem, hogy első péntek következik. Már évek óta nincs senki, aki szól, hogy menjek el áldoztatni első pénteken. Eszébe se jut, hogy kerek évfordulókor például elmennek, nagyon megünneplik ugye a kerek születésnapokat a családban, hogy elmennek, ugye, mert van itt ugye, a vendéglátó központ, elmennek megünnepelni, de hogy eljöjjönnek a szentmisére hálát adni, eszükbe se jut.
6: Dénes atya, nagyon sokat lehet negatív dolgokról beszélni, de műsoridőnk vége felé zárjuk egy pozitívval ezt a beszélgetést, hogyha arra kérlek, hogy örömöt, sikerélményt fogalmazd meg az életedből, hogyha visszatekintesz ezekre az évtizedekre, papságodra, akkor mi az, amiért leginkább hálát tudsz adni a jó Istennek, örömökért, sikerért?
7: Hát a papságért. Hogy papként tudtam dolgozni, meg élni. Nekem nem tudja elvenni a kedvemet, mert én nagyon szívesen csinálom, és nagyon nagy élvezettel tudom végezni. Biztos, hogy felemelőbb egy teletemplomnál végezni, például egy húsvéti vigília szertartását, de nagyon felemelő élmény az, mert átéljük. Szóval nekem az örömöm mindig is az volt, hogy akármennyi az első, egy első áldozási szentmise, amikor fel tudom készíteni, minden évben felkészítem a gyermekeket, és akkor, hogy mennyien vannak, hogy mindegy, most én úgy vagyok, hogy nem keselgek azon, hogy most még csak ennyi, tudomásul veszem. De fölösleges keselegni, nem veszítem el a kedvem, hanem inkább nekilendülök, hogy inkább hadd csinálj, hogy annyi, amennyien vannak. De azokat kell rendesen fölkészíteni. Bérmálásra is. Most azon nem érdemes keselegni, mikor sokan azt mondja, azt mennyien lesznek majd utána. Hát a jó Istennek a dolga. Én igyekezzek megtenni azt, ami tőlem telik. A többi már őrrel kell vízni. És én így voltam végig egész papi életem során. Nagyon boldog az ember, amikor hogy visszajön. Most például egy vacsorán voltam, ahol nem mindegyik templomba járó emberek vannak, sőt, nagyon kevesen voltak, akik templomba járnak. És akkor egy asztalhoz kerültem, és akkor az egyik nem is ide való, hanem máshonnan mondja, hogy jaj, emlegettük az atyát. Na, mondom, és honnan ismerem, nem is ismertem, hogy kicsoda ő, csak mondja, hogy kicsoda, utána tudtam, hogy kiről van szó, mert ekkor meg ekkor itt meg itt temetett, és azóta is emlegetjük. Hát ezek azért nem egy csodálatos dolgok. Nem azért, hogy produkálja az ember, hogy színészkedjen, hanem elmondja azt, ami benne van. Vigasztal, mert egy temetésnek is nem az a lényege, hogy elmondjuk azt, hogy hogy dolgozott, meg milyen kitüntetést kapott, nem az a lényeg, hanem az a lényeg az, hogy imádkozzunk érte, hogy üdvözülhessen. Kérjük a bocsánatot a Jóistennek, hogy adjon neki, és megköszönjük neki is az áldozatát, meg a munkáját.
6: Dénes atya, minek örülnél? A beszélgetést azzal kezdtük, hogy édesapád is nagyon tartotta a kereteket, betartatta veled is a kereteket, szigorú volt, több előjáródnak is a szigorúságát említetted. Minek örülnél, hogyha akikkel kapcsolatba kerültél, akiket tanítottál, ők azt mondanák, hogy Dénes atya szigorú ember volt, vagy annak örülnél, ha azt mondanák?
7: Hogy ezt már meg is kaptam. Képzeld el. Találkoztam egy csoporttal. Ne vegyétek dicsekvésnek. És akkor azt mondta nekem a fiatalok, akiket tanítottam, és akkor azt mondták nekem, hogy Dénes atya, a kegyelem meg a fegyelem. Hát én azóta elgondolkodtam rajta, és megköszöntem a Jóistennek. Tehát érezték azt, hogy ott fegyelemnek kellett lenni, mert csak úgy tudunk előre haladni. De azt is érezték, hogy a fegyelem mögött nem rossz indulat volt, hanem a kegyelem működött. Nem én fogalmaztam meg. Egy egyszerű pincérgyerek, akik ott együtt voltak, és akkor mondták a többieknek. Hát én ezért vagyok hálás a Jóistennek, hogy biztos, hogy azt mondják, hogy hát szigorúbb vagyok, vagy keményebb vagyok, vagy ahogy az egyik kollégám fogalmazta, hogy elég nyers, de nem igazságtalan. Mindig az igazság oldalán voltam, mindig az igazság mellett tartottam ki, akkor is, ha nem származott belőle előnyöm. És ez azért mégis csak egy olyan fölemelő, és én úgy gondolom, hogy nyugodtan tehetem a fejemet álomra, mint ahogy aki keresztelt, ő lett nekem aztán a utolsó főnököm, Cárjánba, Lébényi atya. Azt mondta nekem mindig, mikor valakik hazugsággal próbáltak előre jutni, azt mondta, hogy nem baj, fiam, de nekünk nyugodtabb a lelkiismeretünk, mint az övé. És ez a boldogság. Én ebbe akarok inkább megmaradni. Lehetnek persze az életünkben kihívások, problémák, áldozatok, betegségek, minden ért engem is már. Hát hogy ne ért volna már? 69 évvel, hát hogy ne ért volna minden? A legelső borzalmas élményem volt édesapámnak a betegsége, ugye, amikor primícia után 4 hónappal megbetegedett és ágyba fekvő maradt. Az egy óriási volt ezzel. Nekem ezzel szembesülnöm kellett, nekem ezt el kellett fogadni. Nem volt ez egyszerű.
6: Nehézségektől nem kímél meg bennünket.
7: De azért, nem soha. De azért mindig meg tudtuk tartani. Úgyhogy de azért mindig öröm volt benne, és mindig ez. Én így tudom az apságomat, úgy akarom továbbra is szolgálni, hogy amit bírok, ahogy tudok, amennyit nekem ad a Jóisten.
6: Legyen így, én ezt kívánom, hogy még nagyon sokáig a Jóisten kegyelmével és áldásával.
7: Már sokáig nem lehet, de köszönöm szépen, már sokáig nem tudom, biztos nem olyan sokáig, de ameddig lehet.
6: Legyen így, Jóisten áldja további papi szolgálatodat és az életedet. Köszönjük szépen a beszélgetést.
7: Köszönöm szépen, én is, hogy eljöttetek.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. Takarékos ivóvíz felhasználása kérik a Miskolc környékieket is. Kedvezményt ad a Sárospataki fürdő. Történelmi emlékhelyé nyilvánítatna a felsővadászi Rákóczi kastélyt egy miskolci alapítvány. Ezek mai műsorunk fő hírei, tartsanak velünk! Jelenleg zavartalan Miskolc és térségének vízellátása, az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT tájékoztatása szerint, de hogy ez így is maradjon, a vízmű takarékos ivóvíz használatra kéri a lakosságot, tájékoztatta a város önkormányzatának sajtóosztálya az MT-t. A közlés szerint a szolgáltató felkészült a megnövekedett vízigény kiszolgálására, ugyanakkor szerintük érdemes a nagyobb vízigényű tevékenységeket, például a medencetöltést vagy az autómosást későbbre halasztani, a kertek öntözését pedig lehetőség szerint a reggeli és esti csúcs időszakon kívül végezni. Azt írták, a szolgáltató továbbra is mindent megtesz a folyamatos és biztonságos ivóvízellátásért, a lakosság tudatos vízhasználata pedig hozzájárul ahhoz, hogy a nyári hőség idején is mindenki számára zavartalan maradjon a szolgáltatás. Az extrém hőségre való tekintettel különleges kedvezménnyel várják a fürdőzőket a Sárospataki Végardó fürdőben. Június végéig mindössze 100 forintos belépőjegyet válthatnak azok, akiknek hármassal kezdődik az irányítószámuk. Ez a rendszer szerint Észak-Magyarország régióját jelöli, ebbe a zónába tartozik Heves, Borsodabolyai Zemplén és Nógrád vármegye, valamint néhány szomszédos település is. A létesítmény az elmúlt években jelentős fejlesztéseken esett át, megújultak a szolgáltatások, korszerűbbé vált a fürdő és a hozzátartozó ifjúsági szálláshely, így még vonzóbb célponttá vált a helyiek és turisták számára. Koleszárné Hegyi Brigittát, a fürdőt üzemeltető Patakva Kft. Vezetőjét hallják.
2: Amiben a legnagyobb potenciált láttam, vagyis hát a változás lehetőségét, hogy a beléptetőrendszert modernizálni kell, hogy elkerüljük a kigyúzó sorokat, mivel erre vonatkozóan érkezett a legtöbb panasz a fürdőre, és ez volt az elsődleges feladat, amit én célként kitűztem magam elé, hogy ezt modernizáljuk és csökkentsük a sorokat. Szerintem egy növekedési fázisban vagyunk, rengeteg célkitűzéseink és terveink vannak a jövőre vonatkozóan, mind a gyógyászat képítésével kapcsolatos bővítési terveink is vannak. Igyekszünk és azon dolgozunk, hogy ezt a lehetőleg hamarabb és a legoptimálisabban ki tudjuk használni a lehetőségeinket. Eredményként említeném az Acapulco bárnak a megépítését. Ez egy új szolgáltatás nyújtás. Ott a vendégek kifejezetten élvezték a medencében, koktélozhattak, és az éjszakai fürdőzés alkalmával ott fogyaszthatták el az italaikat a vendégek. Éjszakai fürdőzést rendeztünk, amelyen nagyon nagy létszámmal vettek részt a Sárospatak és a környékbeliek. Szeretnénk folytatni ezeknek a hagyományát. A kemping és a szálláshelyünk tekintetében is rengeteg fejlesztést hajtottunk végre, felújításokat, korszerűsítéseket, valamint a medencék esetében is több műszaki felújítások valósultak meg. Medence újrafóliázás, a bébi pancsolónak az újraburkolása, termálmedence felújítás, az öltözőépületeknek a modernizálása, amit kifejezetten még meg szeretnék említeni, az pedig az online jegyértékesítésnek a bevezetése. Azt gondolom, hogy ez a mai világban már ez elengedhetetlen, hogy egy ilyen szolgáltatást is igénybe tudjanak venni a vendégek. Közösen a kollégáimmal együtt megfogalmazzuk a fejlesztendő célokat és a célkitűzéseiket, prioritás alapján rangsorolunk. Nyilván a forrás oldalát is megvizsgáljuk, hogy mire van elegendő forrása a KFT-nek, és a tulajdonossal, önkormányzattal egyeztetve elindítjuk ezeknek a megvalósulási folyamatát. Nyári létszám tekintetében főleg szlovák és lengyel vendégeink vannak, a szezonon kívüli időszakban pedig hétvégén jelentős sárospataki létszámmal vannak jelen a helyiek. sáros patakiaknak kedvezményes fürdőbelépőt biztosítunk, valamint a sártorajú helyi vendégeknek is, valamint a 65 év feletti nyugdíjas sárospataki emberek egy 1000 fontos jelképes fürdőbérlettel vehetik igénybe a végadó fürdőszolgáltatásait egész éven.
1: A Tokaj-hegyalja Taktaköz Hernád völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület az Interreg Magyarország-Szlovákia programban a Kassától Tokajig aktív és kulturális turizmus fejlesztése megnevezésű akciótervben visszanemtérítendő támogatást kapott. Az akcióterv végrehajtását a koordinációs és kommunikációs projekt támogatja, amely a Kassa-Tokaj turisztikai térség fejlesztésének összehangolásáért és irányításáért felel. A kezdeményezés kiemelt célja a fenntartható növekedés elősegítése, a térség turisztikai vonzereinek erősítése és az akcióterben résztvevő szervezetek közötti hatékony együttműködés biztosítása. A fejlesztések alapját a turisztikai térség fejlesztésére vonatkozó területi akcióterv adja, amely konkrét intézkedéseket határoz meg a térség turisztikai infrastruktúrájának, szolgáltatásainak és közös promóciójának fejlesztésére. A konzorciumi együttműködés célja, hogy a partnerek összehangolt munkával a kitűzött eredményeket és vállalásokat határidőre teljesítve megvalósítsák a projektet, miközben folyamatos kapcsolatot tartanak fenn a közös titkársággal. A projekt keretében az uniós támogatás összege 66.544 euró. A főbb elemek a hashtag Kosice 2 Tokaj 4 projektje a Kassa-Tokaj térség összehangolt turisztikai fejlesztésére épül. A területi akcióterv célja a határon átnyúló együttműködés erősítése, valamint a térség kulturális, történelmi és természeti értékeinek turisztikai hasznosítása. A tervezett fejlesztések kiemelt területe a kerékpáros és víziturizmus. Így a határ mindkét oldalán folyómenti infrastruktúrák létesülnek a Hernád és Bodrog mentén, parkoló, kikötő, sétány, szap és kajak kölcsönzők például. Kiépül egy egységes turisztikai táblarendszer, amely összeköti a szlovák és a magyar oldal gyalogos és kerékpáros túraútvonalait. A Tokaji borvidék és Kassa kapcsolatát bemutató kiállítás jön létre Kassán, megújul a Kassai Gyermekvasút mozdonyfűtőháza, amely többfunkciós oktatási és bemutató térré válik. Történelmi emlékhelyén nyilvánítatná a felsővadászi Rákóczi kastélyt a Miskolci Éltető Lélek Alapítvány, mivel a 16. században épült erődített várkastély viharos múlt ellenére ma is áll. Az épületet 1567-ben Hasszán temesvári pasa csapatai megostromolták és felgyújtották, majd a II. Rákóczi Ferenctől elkobzott birtokot később a báró Meskó, az 1800-as évek elejétől pedig a gróf Váhi család birtokolta. A kastély a folyamatos bővítések után az 1860-as átépítés során kapta meg a mai napig látható második szintjét és jellegzetes romantikus stílusát, a civil szervezet szerint pedig ez a gazdag történelmi örökség indokolja a hivatalos elismerést. A részletekről Várhelyi Krisztina, az Éltető Lélek Alapítvány elnöke adott tájékoztatást.
3: Ezt különféle törvények, jogszabályok szabályozzák, hogy mi ennek a lehetősége. Én úgy gondolom, hogy tehát itt olyan tárgyi történelmi emlékek vannak, és műemléképületek, hogy ez mindenféleképpen alkalmas lenne arra, hogy történelmi emlékhely legyen. Most, amikor én ezt kigondoltam, vagy hát ugye most meg ráadásul 350 éves Rákóczi évfordulóban születésének 350. évfordulója, tehát nyilván kellene valami olyan nagy jelentőségű dolgot csinálni, előkészíteni, ami ezt a dátumot is, a 350 éves dátumot is megörököti, és a településnek is nagyon jót tenne. Gazdasági, turisztikai szempontból, a fejlődése szempontjából. És szakértőket kértem fel, hogy lehetne ezt elindítani, mi a módja. Kértem egy műemlékfelügyelőt, Mándoki Józsefet, hogy vizsgálja meg ezeket a műemlékeket, készítsen egy reális leltárt róla. Kértem hát természetesen Gyulai Évát, a történelmi háttér, beszéltünk a polgármesterrel, Dobos Sárát kértem meg, mint tájépítő, vezetőmérnököt, hogy az egészről egy kép alakuljon ki, és így összességében kialakult az a kép, hogy nagyon is alkalmas ez a település arra, hogy történelmi emlékhely legyen, ami tulajdonképpen a település fejlődését elindíthatná. Én nekem erre már van egy pár ötletem, hogy milyen irányokba lehetne menni. Ugye Felsővadász királyi birtok volt, és annak idején ő 1200-as években a vadászokat telepítette ide a király, tehát nyilván, hogy nem véletlenül, itt nyilván olyan vadászterület van, amivel érdemes foglalkozni. Az már vadgazdálkodást jelent, az már feladatot jelent, munkaerő vonzása van, vagy ugye itt van a vadászpatak, ami egy hatalmas nagy vízgyűjtő területe van. Tudjuk, hogy milyenek a mai viszonyok a kiszáradás és a vízgazdálkodás, hogy milyen fontos. Itt laktunk, a vadászpatak kiöntött, elöntötte a házunkat, tehát időnként olyan vízhozama van, hogy azt érdemes lenne felfogni, felhasználni, locsonásra felhasználni, mezőgazdasági célra hasznosítani, ami a mezőgazdaságnak adna egy olyan lehetőséget, hogy jobb gazdálkodás lenne, tehát az is egy munkaerő lehetőség, az is az embereknek jövedelmet jelentene. Ahhoz, hogy egy ilyen megszülethessen, például egy történelmi emlékhely, ugye ezt kezdeményezheti egy polgármester, kezdeményezheti képviselőtestület, vagy kezdeményezheti egyház, civil szervezet. Én úgy gondolom, hogy ennek a körnek össze kellene fogni, összedugni a fejét, hogy na találjunk ki, vannak ilyen háttéranyagok, tanulmányok, nagyon értékes tanulmányok vannak. Vannak alapján össze lehetne állítani és elindítani ezt a folyamatot, ami ugye nem áll meg itt ennyiben, hanem ez egy országos szintre emelkedik, különböző szervezete értékelik, és utána az országgyűlés hagyja jobbá, és bekerülhet ebbe a listába, hogy történelmi emlékhely. Akkor lehet egy szobrot készíteni, lehet megemlékezéseket tartani, tehát utána már ez egy olyan vonzerőt jelentene, ami a gazdasági fellendüléshez is hozzájárulhat. És ugye itt azért ez egy végeken levő vidék, nagyon nehéz körülmények között élnek itt az emberek, tehát minden egyes munkahely itt nagyon sokat számít, tehát érdemes gazdasági szempontból is ránézni erre a történelmi emlékhelyre.
1: Négy függetlenként indult jelölt közül Gulyás Ágnest választották meg újra. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Arnót polgármesterének a tegnap tartott időközi választáson. A Nemzeti Választási Iroda honlapján közzétett adatok szerint Gulyás Ágnes 438 voksot kapott, amely az érvényes szavazatok 46,55%-át jelenti. Az időközi választáson 952-en jelentek meg az 1875 névjegyzékben szereplő választópolgár közül. A településen a képviselőtestület feloszlása miatt írta ki időközi polgármester és egyéni listás választást. Gulyás Ágnest az Arnótiak 2024-ben is polgármesteré választották, akkor három függetlenként indult jelölt közül került ki győztesként. Végül az időjárásról. Holnap is sok napsütés várható, fátyol és gomoly felhőkkel, helyi zápor, hőzivatar, nagyobb eséllyel a Dunától keletre fordulhat elő, néha megillénkül a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban 20, napközben 40 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. június 29-én hétfőn.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Szolidaritás gyerekszemmel címmel nyílt kiállítás az EGRI civil közösségek házában. Nyáron is fontos vért adni, kampánnyal hívja fel a figyelmet a Vörös Kereszt. Hőségriadóban érdemes az elektronikus ügyintézést választani. Ezek mai adásunk főbb témái.
0: Kora esti hírmondó.
1: A szegényeket támogató alap célkitűzései között szerepel a hátrányos helyzetű lakosság felkarolása. Ezúttal egy képzőművészeti rajzpályázatot hirdettek az Egerben élő roma fiatalok számára. A legszebb és legkifejezőbb műveket a civil közösségek házában állították ki, Szolidaritás gyerekszemmel címmel június 26-án pénteken, illetve szakmai zsűri díjazta az alkotásokat. A zsűri tagjai között szerepelt Rostás Bea Piros, Lipkovics Péter, továbbá Balázs Péter egri képzőművészek, akik nemzetközileg is hírnévre tettek szert kiemelkedő munkájuk miatt. Ezen felül a gyermekek díjait társadalmi összefogással gyűjtötték össze, magánemberek adományaiból, valamint különböző gazdasági szervezetek felajánlásaiból. Elmondható, hogy Egerben is léteznek olyan társadalmi csoportok, amelyek kiemelten fontosnak tartják a szolidaritást. A tárlat július 17-ig tekinthető meg, tájékoztatta rádiónkat dr. Farkas Zsuzsanna, a szegényeket támogató alap EGRI alapítványának elnöke, szakmai vezetője.
2: A szolidaritás az egy rendkívül fontos társadalmi érték, tulajdonképpen a szolidaritás tartja össze a társadalmat, és úgy érzékeltük, hogy az utóbbi években Magyarországon ez a fajta érték és az érték mentén való társadalmi szerveződés nagyon-nagyon sokat gyengült, és kíváncsiak voltunk arra, hogy a fiatalok körében ez mennyire él, tudják-e azt, hogy mit is jelent ez a dolog. Tehát tulajdonképpen azt szerettük volna, hogy felhívjuk a figyelmet a társadalmi szolidaritásnak a fontosságára, másrészt főképpen a fiataloknak a figyelmét. 131 alkotás érkezett be, a hely szűkössége miatt mindegyiket nem tudtuk kiállítani, de nyilván a díj nyerteseknek a munkái láthatóak, és azon kívül még amennyi helyünk volt, körülbelül még 50. Tehát több mint a felét ki tudtuk állítani. Egerre koncentráltunk, egri általános iskolákra és középiskolákra, ami azt jelenti, hogy nem csak Egerben élő gyerekek, fiatalok pályáztak, hanem Eger környékén is, akik Egerbe járnak iskolába. És hogyha valaki jönne megnézni, akkor itt van a vendégkönyvünk, és örömmel vennénk, hogyha kapnánk valami fajta visszajelzést.

0: Aki nagyon-nagyon rossz kedvű, vagy szerencsétlennek érzi magát, és segítenek neki a többiek, idős emberek, átsegítése az út másik oldalára, vagy éppenséggel vak, tehát fehér bottal közlekedőnek a segítése. Tehát igen, akkor van karambolban segítő kép is, tehát karambol az két autó, és akkor balesetet szenvednek, és akkor mennek az emberek és segítenek nekik. Tényleg ez a minden napokban, sokszor észre se vesszük, de azért nem vesszük észre, mert hál' Istennek ezek beépültek a mindennapjainkban, tehát ezeket jelenítették meg a gyerekek.
1: Júliusban és augusztusban is kampánnyal hívja majd fel a figyelmet a Magyar Vöröskereszt a nyári béradás fontosságára. Naponta 1600-1800 donorra van szükség ahhoz, hogy folyamatos és biztonságos legyen az ország vérellátása. A részletekről Gurály Edinát, a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár Berekvár megyei szervezetének igazgatóját hallják.
2: Egy picit fokozottabb előkészítést igényel a véradás, tehát a nagy melegben a folyadékbevitel amúgy is egy kardinális kérdés. Véradás szempontjából ez amúgy is nagyon fontos, ilyenkor erre szoktuk fölhívni a figyelmet, hogy ne csak a véradás napján, hanem az előző napokban is, aki szeretne vért adni, az figyeljön oda a rendszeres és megfelelő folyadékkal történő folyadékbevitelre, tehát a folyadék utánpótlásra, illetve nagyon fontos a tápanyagoknak a bevitele is. Aki vért szeretne adni, aznap reggelizzen bőségesen, vagy még ebédeljen bőségesen, hiszen a véradás az nem egyenlő a vérvétellel, tehát ugye itt egy teljesen más szempontú vizsgálaton esnek keresztül a donorok. A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt 2007 óta szervezi meg a balatoni első segélynyújtó szolgálatot. Ez ebben az évben a Balaton déli partján fog megvalósulni, 10 strandon várják majd a fiatalok, azokat, akik valamilyen sérülés szenvednek el. Erről azt kell tudni, hogy olyan fiatalok jelentkezhetnek, akik elmúltak 16 évesek, első segélynyújtó ismerettel rendelkeznek, olyan ismerettel, ami napra kész, és amit esetleges probléma esetén használni is tudnak, tehát nagyon fontos, hogy gyakorlati tudással is rendelkezzenek, ne csak elmélettel. Tehát egy 10 napos turnusban vannak lent a fiatalok a Balatonpartján, online lehet jelentkezni ezekre a szolgálatokra. Ami nagyon fontos még ezzel kapcsolatban, hogy a 10 napos turnus az nem szakítható meg, tehát aki vállalja ezt a szolgálatot, vagy szeretne jelentkezni, az számítson arra, hogy egy 10 napos elköteleződésre számítunk az ő részéről.
1: A harmadfokú hőségriasztás miatt június 29-én és 30-án országosan otthoni munkavégzést rendeltek el az államigazgatásban. A Nemzeti Adó és Vámhivatal működése ez alatt is folyamatos marad, a légkondicionált ügyfélszolgálatok pedig menedékként is nyitva állnak az ügyfelek előtt. A részletekről dr. Paskújné Pivkó Mónika, a NAV Heves vármegyei adó és vámigazgatóságának kommunikációs referense tájékoztatott.
3: A harmadfokú hőségriasztás miatt június 29-én és június 30-án országosan otthoni munkavégzést rendeltek el az államigazgatásban. A Nemzeti Adó és Vámhivatal működése ez alatt is folyamatos marad, ott, ahol légkondicionált ügyfélszolgálatok vannak, az ügyfélszolgálatok menedékként is nyitva állnak az ügyfelek előtt. A NAV ügyfélszolgálatai a hőségriadó ideje alatt is fogadják az adózókat, azonban a rendkívüli körülmények miatt a személyes ügyfélfogadást a helyszínek adottságaihoz igazítják. Ahol vannak klimatizált központi ügyfélszolgálatok, ott a normál rendszerint várják az ügyfeleket, azaz június 29-én hétfőn este 6 óráig, másnap pedig déli kereshetők fel a klimatizált központi NAV ügyfélszolgálatok. A személyes ügyintézést választók itt egyúttal meg is pihenhetnek, lehűlhetnek az extrém kinti hőmérséklet után. Azonban ahol a kirendeltségeken is, ahol nincsen légkondicionálás, a hivatalok június 29-én hétfőn és 30-án kedden is kizárólag délig tartanak nyitva, tehát az ügyintézést ez szerint ajánlott tervezni. Heves vármegyében, Egerben a NAV központi ügyfélszolgálat

0: Június 29-én délig tart nyitva, ugyanúgy, ahogy a Gyöngyösi NAV kirendeltség és Füzesabonyban a NAV ablak is délig tart nyitva június 29-én. Bár hétfőtől a személyes ügyfélszolgálatok rendje tehát változik, az ügyintézés egyetlen percre sem áll le, ugyanis az elektronikus megoldások, az online felületek rendelkezésre állnak. Otthonról is teljes körűen elérhetők a hatóság szolgáltatásai, így elérhető a NAV ügyfélportál, a NAV ÜPO, ahol gyorsan, kényelmesen és biztonságosan intézhetők az adóügyek. Ha valaki pedig telefonon szeretne segítséget kérni, az ingyenesen hívható NAV Info vonala teljes üzemidőben a hőségriadó napjain is hívható a 1819-es telefonszámon. A NAV a legforróbb nyári napokon is biztosítja a folyamatos és gördülékeny ügyintézést, azonban a személyes megjelenés helyett célszerűbb és jobb az elektronikus megoldásokat előnyben részesíteni.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
2: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Ezen a héten szombaton, július 4-én lesz a 18. országos roma zarándoklat a Mátraverebélyi Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen. Koncelebrált szentmisét mutat be Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A zarándoklat során a részvevők Kósede Egri cigánypasztorációs referens tanítását és tanúságtételeket hallgathatnak meg. 2003 óta évről évre nagy érdeklődés övezi a nyári országos roma zarándoklatot, melynek a Mátraverebélyi Szentkúti Kegyhely vált állandó helyszínévé. Az eseményre az ország mintegy 30 településéről érkeznek a hívők, csoportosan és egyénileg egyaránt. Délelőtt 9 óra 30 perckor dicsőítéssel kezdődik az esemény a központi kültéri oltárnál. 10 órától Kósede Egri cigánypasztorációs referens mond tanítást, melyet tanúságtételek követnek, illetve gyónási lehetőség is lesz. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Székely János püspök lesz. Az idei zarándoklat szentírási mottója, mert hisz a te néped és tulajdonod, kivezetted Egyiptomból, a vaskohóból. Ehhez kapcsolódva a bűnöktől és a függőségektől való szabadulás lesz a középpontban. Délelőtt 9:30-tól délután 00:30-ig a gyermekek kézműves foglalkozáson vehetnek részt. Ahogy az hagyománnyá vált, ebéd után a zarándok csoportok rövid, 5-8 perces műsorokat mutatnak be. A zarándoklatot a Boldog Ceferino Intézet, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervezi. A Miskolci Görög Katolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görög Katolikus Roma Szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Europass önéletrajzzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladást szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból. A diákok számára ösztöndíj is elérhető. Az Egerszalu ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot július 16-a és 19-e között tartják. Az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye ez, több száz 16 és 30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amelyet majd meg lehet tenni a helyszínen, de az online regisztráció lehetősége is adott továbbra is. A rendezvényen szerepelnek szentmisék, előadások, tanúságtételek, kiscsoportos beszélgetések, szentségimádások, valamint koncertek, játékos közösségi alkalmak és táncház is. Az Egerszalu ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat szervezői önkénteseket is várnak. A feladatok, amikben számítanak rájuk, regisztráció, infopont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, illetve azok számára, akiknek arra szükségük van, önkéntes igazolást. Mindemellett kis csoportos, vezető szolgálatra is várják a jelentkezőket. Megosztottak hasznos információkat az ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat szervezői a szállással és a higiéniai szolgáltatásokkal kapcsolatban. A találkozó sátortábor jellegű, tehát a résztvevők a maguk által vitt és felállított sátrakban laknak, ezek helyének kijelölésében, esetleg azok felállításában a szervezők segítséget nyújtanak. A sátorozáshoz ajánlatos vinni a megfelelő járulékos dolgokat, mint például takarót, polifómot. Közel 30 év tapasztalatai alapján azt tanácsolják, ajánlatos elemlámpát, takarófóliát, egyszerű esőköpenyt is bekészíteni. Fedett szállást nem tudnak biztosítani senkinek. A helyszínen épített kézmosós, férfi-női zuhanyzók, illetve kézmosós mobil toalettek állnak a résztvevők rendelkezésére. Zuhanyzásra lesz lehetőség reggel a program kezdése előtt, napközben siesta időben, vagy este a szentmise után. A szalóki ifjúsági találkozó keretében majd július 17-én pénteken délután 2 és 5 óra között tartják meg a véradást, hagyományos módon. Az első 20 jelentkezőnek különleges ajándékkal kedveskednek majd. A véradáshoz kelleni fog a személyigazolvány, a lakcímkártya és az eredeti tajkártya. Július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót a Magyarok Nagyasszonya Ferencesen tartomány az Erdélyi Ferencesen tartománnyal együtt szervezi, Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A négy napos esemény helyszíne a Szeged alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz, a résztvevők szállását és napi háromszor étkezését pedig a Karolina iskola központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy olyan nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek fel és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. A szervezők egyaránt hangsúlyt fektetnek a lelki feltöltődésre és a közös felszabadult együttlétre. A program kínálat ennek megfelelően sokszínű, a szentségimádás, zsolozsma, szentmise és gyónási lehetőség mellett tanúságtételek, lelki beszélgetések és kerekasztal beszélgetések segítik az elmélyülést. Emellett interaktív kiállítás, kreatív alkotóműhelyek, beszélgetős sátrak, vezetett imádságok, önismereti foglalkozások, valamint dóm és torony túrák is várják a résztvevőket, sőt, a városmisszió során Szeged utcáin is megélhetik majd a hitüket a résztvevők. A Ferences Fesztivál azonban nem csak lelki és közösségi, hanem rekreációs élményeket is kínál. Strandolással, sportprogramokkal, koncertekkel, színházzal és táncházzal is készülnek a szervezők, így mindenki megtalálhatja majd a maga számára a leginkább feltöltő programokat. A zenei szolgálatot az országúti Buonergész zenekar és a Jesus Prime együttes látja el a Gregorián énekek mellett. Augusztus 15-én Nagyboldogasszony ünnepén, valamint a környező hétvégéken ajánljuk lépteinket a békéért, induljunk el együtt a test és a lélek közös útján, hogy a béke megújuljon szívünkben, családjainkban, közösségeinkben és a világban, írja közleményében a Mária út közhasznú egyesület. 13. éve, hogy minden évben zarándokok ezre indulnak útnak a Mária úton Nagyboldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. Évről évre egyre többen fedezik fel a zarándoklás ősi, mégis mindig aktuális hagyományát, amely egyszerre jelent testi kihívást, lelki elmélyülést és közösségi élményt. A növekvő részvétel azt mutatja, hogy sokan keresik azokat az alkalmakat, amelyekben az aktív kikapcsolódás valódi lelki tartalommal párosulhat. A 2026-os zarándoknak közös szándéka a béke. Korunk különösen is vágyik arra a békére, amely nem csupán a háborúk hiánya, hanem az emberi kapcsolatok, a közösségek és a nemzetek közötti kölcsönös tisztelet és megértés gyümölcse. Ferenc pápa gyakran emlékeztet bennünket arra, hogy a béke a szívben kezdődik, a meghallgatás, a párbeszéd, a megbocsátás és a testvéri szeretet útján épül, írták a szervezők, emlékeztetve az előző szentatya gondolataira. Ahhoz, hogy béke legyen a világban, először nekünk kell a béke embereivé válnunk, teszik hozzá. Az elmúlt évek eseményei sokakat indítottak belső útra. Egyre többen tapasztalják meg, hogy a bizonytalanság és a megosztottság idején különösen fontos megtalálni azt a belső forrást, amelyből remény, bizalom és béke fakad. Ezért tehát augusztus 15-én és a környező hétvégéken mindenki előtt nyitva áll a lehetőség, hogy útra keljen és lépteit a béke szándékára ajánlja fel. A zarándoklat során megoszthatjuk egymással örömeinket és terheinket, tanulhatunk egymás tapasztalataiból, bátoríthatjuk az útkeresőket, és megtapasztalhatjuk a közösen hordozott ima erejét. Az út nem csak a célba érkezésről szól, hanem a találkozásokról, a figyelemről és a közösségről is, ezért reméljük, hogy idén is sokan csatlakoznak a zarándoknaphoz. A központi lelki programhoz minden zarándokszak a saját helyi értékeivel kapcsolódik. A résztvevők nem csak gyalogosan, hanem kerékpárral, futva, lovon vagy akár vízi zarándoklat keretében is bekapcsolódhatnak. A Mária út teljes hálózatán mindenki megtalálhatja a számára megfelelő formát és távolságot. Csatlakozni néhány speciális szakasztól eltekintve bárhol és bármikor lehet. A Mária út lehetőséget ad arra, hogy lakóhelyünk közel is megtapasztalhassuk a zarándoklás élményét. Az Egy úton Nemzetközi Zarándoknap egyik fontos küldetése, hogy megmutassa, Magyarországon és a Kárpát-medencében is számtalan lehetőség kínálkozik arra, hogy csodálatos természeti és épített környezetben közösen lelki tartalommal gazdagodva járjuk végig saját utunkat. Szeretettel hívják azokat is, akik valamilyen okból nem tudnak személyesen részt venni a zarándoklatokon. Kapcsolódjanak be az ima háttérláncba, és ajánlják fel ezen a napon imáikat, gondolatainkat és áldozataikat a békéért. Aki szeretné, hogy saját ima szándékát is hordozzák a zarándok csoportok, kérik, küldjék el azt az info@mariaut.hu e-mail címre. Legyen augusztus 15-e, és a környező hétvégéig sok ezer ember közös tanúságtétele arról, hogy a béke útja ma is járható, lépésről lépésre, emberről emberre, szívről szívre, zárul a szervezők közleménye. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben, a Ciszterci templomban, majd augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debner Ádám, Drimba Miranda és Kriston Tamás. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
3: Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: régió sportja.
1: Máté Péter lett a labdarúgó MB2-ben szereplő Mezőköves Gyóri FC vezetőedzője. Minden idők legnagyobb és legjobb vízes világbajnokságát szeretnék megrendezni a szervezők egy év múlva Budapesten. Kerékpáros időfutamországos bajnokságot rendeztek Debrecenben. Az Újpest szerezte meg a futsal MB1 bajnoki címét. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Máté Péter lett a labdarúgó MB2-ben szereplő Mezőköves Gyóri FC vezetőedzője. A klub közleménye kiemeli, olyan szakember mellett döntöttek, aki játékosként a csúcsot is megjárta, edzőként pedig következetes munkájával alapozta meg hírnevét. Máté futballistaként meghatározó tagja volt a Debrecennek, amellyel 5 bajnoki címet ünnepelhetett. Az UEFA prolicenses diplomával rendelkező tréner a DVSC második számú csapatánál szerzett szakmai tapasztalatokat, és 4 évig irányította az együttest. Minden idők legnagyobb és legjobb vízes világbajnokságát szeretnék megrendezni a szervezők egy év múlva Budapesten. Kálnoki Kis Attila, sportért felelős államtitkárt hallják.
2: Pontosan egy év múlva kezdődik egy olyan csodálatos világbajnokság, amelyet egyrészt már 2-szer megrendezett Magyarország, másrészt pedig a világ egyik, hanem a legnagyobb egyéni sportágának a világversenyéről beszélünk. Itt ülünk ebben a csodálatos arénában, és nem véletlenül ülünk itt, azért ülünk itt, mert ez lesz a úszóversenyek és a vízilabda torna helyszíne. Azt gondolom, hogy ennél impozánsabb helyszín nincs pillanatilag Magyarországon ilyen mennyiségű néző érdeklődő befogadására helytadó létesítmény nincsen Magyarországon, és azért azt el kell áruljuk, hogy azért nem a Duna Arénában lesz, mert bármilyen furcsa, a Duna Aréna 10 év elteltével alkalmatlan egy ilyen méretű világverseny és ilyen érdeklődésű világverseny megrendezésére, egész egyszerűen a befogadó képessége jelen állapotában nem engedi ezt.
1: Szántó Dávid, a szervezőbizottság operatív vezetője kijelentette, párját ritkító élménnyel szeretnék kiszolgálni a közönséget, minden idők legnagyobb és legjobb világbajnokságát szeretnék megrendezni. A már helyettes államtitkár egyúttal bejelentette, hogy a VB szlogenje a csapj hullámokat szlogen lesz, és a Budapest 27 logó is hullámzik majd.
3: Ugye sokszor elhangzott már 17-22, hogy mennyire sikeres volt ez a két rendezvény. A terv az, hogy felüljünk erre a hullámra, és meglovagoljuk azt, és egy olyan élményt nyújtsunk majd 2027-ben, ami párját ritkítja, sőt, már most én kimerem jelenteni, hogy minden idők legnagyobb élményt nyújtó világbajnokságát fogjuk rendezni egy év múlva. Hogy miért mondom ezt a hullámot? Azért, mert ez lesz a központi eleme ennek a VB-nek. Nyilván a hullám nagyon-nagyon sok mindent jelent, sok mindent jelenthet, a szurkolóktól kezdve magán a vizen át a sportolókon keresztül, egészen a sportvezetőkig, meg Budapest örökségéig. Ezt mind jelképezi a hullám. És akkor egy picit az MVM dombról. Nagyon sok minden elhangzott, hogy miért jó, hogy itt lesznek majd az úszó meg a vízilabda versenyek. Azt azért ne felejtsük el, hogy nem a Duna Aréna helyett, hanem a Duna Aréna mellett. Mert az is központi helyszíne lesz majd a világbajnokságnak, hiszen a műugró és a szinkronúszó versenyek ott kerülnek majd megrendezésre. Egyáltalán nem lebecsülve őket, de valóban Magyarországon sokkal-sokkal nagyobb közönséget vonz az úszás meg a vízilabda, tehát míg az MVM Dómban elfér az a szurkoló mennyiség, aki erre a két sportágra kíváncsi, a Duna Arénában biztos, hogy nem fértek volna be. Hát emlékezhetünk a korábbi világversenyekre, hogy nagyon korán ki kellett már tenni a megtelt táblát, mind a Duna Arénában, mind pedig a hajós úszodában. Úgyhogy a Duna Arénában lesz majd tehát a műugrás és a szinkronúszás, itt pedig az MVM-ben az úszás és a vízilabda.
1: Vladán Sándor, a Magyar Úszószövetség elnöke hangsúlyozta, mint minden alkalommal ezúttal is szeretnék túlszárnyalni a korábbiakat a rendezés tekintetében.
4: Ez a harmadik világbajnokság lesz, amit megrendezünk 2027-ben. 2017-ben egy fantasztikus, világra szóló, de Magyarország legnagyobb eseményét rendezhettük meg. Aztán 2022-ben alig 3,5 hónap alatt talán minden idők legjobb világbajnokságát, a idő rövidségére való tekintette leginkább. És most itt vagyunk 2027 előtt, és Azt gondolom, hogy nem lehet más cél, hogy hasonlóan az eddigiekhez is a legjobbat rendezhessük meg. Azt gondolom, a világcsúcsot is meg lehet dönteni sokszor. A világcsúcsnak az a sajátossága, hogy újra és újra ezt meg lehet dönteni. Azzal, hogy a harmadik világbajnokságot rendezhetjük meg, úgy gondolom, hogy egy hosszú távú örökséget fogunk lefektetni, mert csak Ausztrália és Spanyolország volt ez a két ország, aki három világbajnokságot rendezhetett, de ott sem egy városban, hanem több helyszínen. Itt Magyarországon viszont Budapest egyedüliként rendezi meg. Azt gondolom, hogy ez sem véletlen, és önmagában ez is egy óriási eredmény. És az is, hogy 2017-ben volt három fiatal, 14 éves, nagyon tehetséges húszunk, Betlehem, Dávid, Sárkány, Zolán és Kós Hubert, akkor 14 évesek voltak, és egy olyan lendületet, lökést kaphattak a 2017-es világbajnokság kapcsán, hogy most azt látjuk és halljuk, hogy Kós Hubert menetelése végtelen és visszafordíthatatlan, hogy Betlehem Dávid megnyeri az összetettet, és Sárkány Zalán pedig világbajnok lehetett 2024-ben itt Budapesten. És azt is el kell mondjam, hogy az sem véletlen, hogy az úszósport a magyar sport aranyfedezete. Megígérhetem, hogy 2028-ban sem lesz másképp, mint 2024-ben, hogy a olimpia aranyérmek tekintetében 50%-ot, de lehet, hogy 50+% fogunk elhozni. Ezt látom a jövőt. És az sem véletlen, hogy a magyar vízilabda sport minden idők legeredményesebb ország, a Magyarország. Az éremtábla első helyen szerepel a magyar vízilabda, és azt gondolom, hogy ezt a uralkodó pozícióját nem fogják alábadni. És még egy gondolat talán, hogy minden sport alapja az úszás, ez nem kérdés. Az úszva nemzet programunk gondoskodik arról, hogy a jövő tehetségét megtaláljuk, azért évente közel 800-1000 új versenyzőt sikerül érgőzölni. És ezen az eseményen egyébként nyomatékosítjuk azt, hogy a sport az nem csak az élsport, az úszás, a vizes sportok világbajnoksága nem csak az élsport, hanem egy közösségi és egész életen áttartó szenvedély, amely a sportolás fontosságát mutatja, hiszen több mint 10 000 szenior versenyző fog megjelenni itt Budapesten, és fogja megmutatni a sport szeretetét és tiszteletét.
1: Madaras Norbert, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke arról beszélt, mekkora segítséget jelenthet a szurkolók buzdítása, különösen egy akkora arénában, mint az MVM Dóm.
0: Nagyon hálásak lehetünk, hogy megint hazai pályán játszhatunk. Ez mindig egy különleges dolog. Én azt gondolom egyébként, hogy a vízilabda az egy kicsit úgy a magyar sporton belül is, vagy általában mondhatom, hogy a sportkultúrában egy kicsit az identitásunknak a része, és mindig több, mint önmagában a győzelmek meg a dobogós helyezések, hanem igenis nagyon nagy pillanatokat adott, nagy példaképeket adott, és ez mindig jó megmutatni itthon, és mindig jó megmutatni hazai pályán. Ugye 17-ben és 22-ben ezt megmutathattuk magunkat. Most azt hiszem, hogy Hajós Huszadát nem lebecsülve, de imádunk ott játszani, és nagyon jó ott. Most még inkább egy impozánsabb helyszínen, még több néző előtt mutathatjuk meg magunkat, és a tavalyi világbajnoksághoz kapcsolódva pedig, hát nyilvánvaló ott is nekem eszembe jutott azonnal, hogy majd Budapesten 2 év múlva, még ha tudom is, hogy ez nagyon nem könnyű, talán van is egy olyan adóságunk, hogy jól emlékszem, 25 évvel ezelőtt 2001-ben volt hazai győzelem, ahol a lányok Európa-bajnokok lettek, úgyhogy vannak itthon elvesztett döntőink, jó lenne most már tényleg följebb lépni, és hát hol máshol, mint mondjuk itt az MVM Dómban.
1: Kerékpáros időfutam országos bajnokságot rendeztek Debrecenben, Bocskai kert határában, a 354-es számú főút egy szakaszán. A férfi elit kategória 12 fős mezőnyének 38 kilométeres távot kellett teljesítenie a tüzes aszfalton. Végül megelőzve Walter Attillát és a címvédő Pelikán Jánost, a négyszeres időfutam győztes Peák Barnabás győzött 43 perc 44 másodperces idővel. Most őt hallják.
5: Tudtuk azt, hogy itt az a fontos, hogy az ember arról legyen, és hát beállítottunk mindent, hogy a lehető legjobb legyen, és tudtam, hogy igazából csak az arról kell koncentrálnom, és a wattot meg, ami jön, és akkor igazából nyerhetek.
1: Az időjárás gondoskodott a forró hangulatról az időfutam bajnokságon. 30 fok feletti hőségben álltak rajthoz egymás után a versenyzők. A női elit mezőny futamának címvédés lett a vége. A tavalyi győztes Zsankó Petra bizonyult idén is a leggyorsabbnak. 25 perc 6 másodperc alatt teljesítette a 19 kilométeres távot.
6: Összességében szerettem ezt a szakágat, ha lehet ezt így nevezni. Sőt, jobban szeretném, ha lenne tényleg saját kerékpárom, illetve jobban és specifikusabban tudnék rá készülni. Hát bízom benne, hogy a jövőben egyszer majd sikerül.
1: Az Újpest FC idegenben 5-2-re legyőzte a Nyíregyházát a férfi futsal NB1 döntőjének negyedik mérkőzésén. Ezzel 3-1-re megnyerte a párharcot és a bajnokságot is. Lovas Norbertet, a Nyíregyháza vezetőedzőjét hallják.
7: Mindig a meccs hatása alatt vagyok, és nem szeretnék most így értékelni, inkább csak nagy köszönetet szeretnék mondani a játékosaimnak. Igazi hősök voltak. Hosszú volt a szezon. Nagyon nagy gratula nekik, mert rengeteg olyan dolog volt, amit kívülállók nem tudnak. De igenis megcsináltuk ezt az ezüstöt, és nagyon gratulálok nekik. Az előbb kihagytam a legfontosabbat, a közönséget. Nagyon köszönjük nekik, mert hatalmas élmény volt, és nagyon sok feszültség van bennem. Persze a jövőt azt tervezzük, csináljuk, jövőre megnyerjük, ennyit tudok mondani.
1: Most pedig Németh Pétert, az Újpest vezetőedzőjét hallják.
8: Nagyon sokat dolgoztunk érte, és hogy összeállt a taktikai rész is, fizikális rész is, illetve elkezdtünk hinni benne, és ez a mai napon is megmutatkozott.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink! Hamarosan rózsafűzér imádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából. Ma a Nagyrédei Szent Imre ima csoporttal imádkozunk együtt.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket a sértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az első tizedben Leó pápa júniusi imaszándékára, a sportban rejlő értékekért imádkozzunk. Imádkozzunk, hogy a sport, a béke, a találkozás és a kultúra és nemzetek közötti párbeszéd eszköze is legyen, és hogy olyan értékeket mozdítson elő, mint a tisztelet, a szolidaritás és a személyes növekedés.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: gyerekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A második tizedben kérjük a szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A harmadik tizedben egy hallgató megköszöni a szűzanyának az eddigi segítségét, és kéri további gyógyító erejét testi-lelki egészségéért és édesanyja fájdalmainak enyhítéséért. Ugyanebben a tizedben a Hevesi Szociális Otthon 92 éves lakójára kérjük a Jóisten áldását, a szűzanya oltalmazza további éveiben erőben, egészségben.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek

0: bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentlélek Istennek nevében. Amen.
2: Miképpen
0: kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A negyedik tizedben imádkozzunk egy beteg édesapa gyógyulásáért. Ugyanebben a tizedben egy özvegy édesanya kéri a boldogságos Szűz Mária gyógyító kegyelmét fia testi-lelki egészségéért és unokája gonosztól való megszabadulásáért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit

0: te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen

0: gyerekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az ötödik tizedben egy család hálát ad a szűzanyának eddigi oltalmáért, és kéri további segítségét, közbenjárását egészségükért, munkájukért, egyetértésért és megbékélésért. Ugyanebben a tizedben egy súlyos beteg édesapa mielőbbi gyógyulásáért kérjük a szűzanya közbenjárását.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja,
2: imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzéri imádságot közvetítettünk rádiónk EGRI stúdiójából. Ma a Nagyrédei Szent Imre ima csoporttal imádkoztunk együtt. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az Egri Hittudományi Főiskola 37 levelezős hallgatója vehette át diplomáját az Egri Érseki Papnevelő Intézet kápolnájában a hétvégén. 10 katekéta lelkipásztori munkatárs, 9 hittanárnevelő, 18 katolikus hitoktató felsőfokú szakirányú továbbképzésben részt vett hallgató. Dr. Dolhai Lajos rektor a háladó szentmisében tanításában a hivatás jelentőségéről szólt, és a napszentjére Szent Lászlóra utalva úgy fogalmazott, neki is köszönhetjük, hogy itt vagyunk, magyarok és katolikus keresztények vagyunk. Reményének adott hangot, hogy a végzett hallgatók a diploma megszerzése által új hivatást kaptak a megváltó Jézustól. Szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. A tartós kánikula fokozottan megterheli a szervezetet, ezért kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás. Továbbra is vízfogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italokat. A rendőrség vízágyúkkal locsolt az embereket a budapesti Hősök terén. Teljes hálózati összeomlással fenyeget a Dunamenti Regionális Vízmű ZRT szolgáltatási területén kialakult vízhiány. A hétvégi vízfogyasztás 55%-kal haladta meg az átlagot. Szadán napközben már el is fogyott a víz, és Ürön, Pomás, Solymár egyes részein sincs több. Eközben Pilisvörösváron az autómosók továbbra is tele vannak, írja körképében az Index. Már vasárnap 110 településen volt valamilyen fokú vízkorlátozás. Mínusz 342 cm volt a Tisza vízszintje Kiskörösnél, ez új negatív rekord. A vízkorlátozások betartását, a vízkivétel csökkentését kérte mindenkitől a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, nem kellene megvárni, hogy a rendszer összeomoljon, mert az súlyos következményekkel jár. A tartós hőség miatt több elővárosi motorvonat is túlmelegedett, ezért jelentős forgalmi korlátozásokat vezettek be a Budapest környéki vasútvonalakon. Demecser és Kisvárda között leszakadt a felső vezeték, emiatt a vonatok csak egy vágányon kisebb késéssel közlekednek. A tárnoki és a Szászhalombattai vonalon több modern Flirt motorvonat is lerobbant. A MÁV tájékoztatása szerint ezeket a szerelvényeket 35 fokos kinti hőmérsékletig tervezték, most azonban már 60-70 fokosra melegszenek a fémtetőszerkezetek és a gépészeti terek. Az előző kormányzat szándékosan átverte az országot és az embereket, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. Orosz rulethez hasonlítva az előző kabinet költségvetési politikáját, Magyar Péter arról beszélt, míg az Orbán kormány a magyar embereknek 3,7, majd 5%-os idei költségvetési hiányról hazudott, az apparátus áprilisban már a 6,8%-os adatot használta, ma pedig már azt látni, hogy ha nem hoznák haza az uniós 1000 milliárdokat, akkor a valaha volt talán legnagyobb hiányt mutatna a büdzsé a GDP 8,3%-át közelítő rátával. 16 év gazdasági eredményeit ismertetve a Fidesz frakció vezetője több adat mellett megemlítette például, hogy az átlagbér 750-ről 2200 euróra nőtt. Gulyás Gergely emlékeztetett, hogy a Fidesz választási győzelmei után mindig csökkent a költségvetési hiány, így volt ez 2014-ben, 18-ban és 22-ben is, az idei évet már nem tudhatjuk meg szavai szerint. A kormány az azonnalra megígért kampánytémáit sem tartja be, legyen szó rögtön megtörténő fizetésemelésekről vagy áfacsökkentésekről, közölte a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence szerint a kormányuk utolsó negyedéve alatt dobogós volt a gazdasági növekedésünk az unióban. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője szerint pedig a Tisza kormány nem a jogállamot állítja helyre, hanem kifejezetten távolodik attól. Végül az időjárásról. Sok napsütés várható fántyol és gomoly felhőkkel. Helyi zápor, hőzivatar nagyobb eséllyel a Dunától keletre fordulhat majd elő. Néhol megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 20, napközben 40 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
1: Kedves hallgatóink, Anselm Grün, Megbékélés Istennel, Sérült Isten képeink gyógyítása című művének 17. részét Varga Orsolya olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
2: Anselm Grün, Megbékélés Istennel, Sérült Isten képeink gyógyítása.

Közösen ünnepelni Isten közelségét. Az egyik fontos hely, ahol Isten gyógyító, felszabadító és megváltó közelsége a világban láthatóvá válik, a liturgia. Sok keresztény nehezményezi manapság, hogy a liturgiában nem tudja átélni Isten közelségét, hogy gyakran csak lázas ürességgel vagy semmit mondó rituálékkal szembesül. Semmit sem éreznek Isten jelenlétéből, a liturgia számukra nem a spirituális megtapasztalás helye, hanem inkább kötelező vallási rendezvény. A korai egyházban ez másképp volt, csak el kell olvasnunk Ágoston Zsoltár magyarázatait, és már is megérezzük a közös istentisztelet vonzerejét. Az istentisztelet a korai keresztények számára az a hely volt, ahol megtapasztalták Isten közelségét, és ahol érintkezésbe kerültek önmagukkal és a csend bennük lévő terével. A 42. Zsoltár magyarázatában Ágoston leírja, hogyan állították föl az ünnepeken a hangszereket, hogyan muzsikáltak. A járókelők azt kérdezgették egymástól, vajon mit ünnepelnek itt. Erre a kérdésre feleli Ágoston, Isten házában örök az ünnep. Az emberek ködben vándorolnak, de vágyakozással telve. Felvillanyozza vágyakozásukat, ha hallják az ünnepi éneket a templomban. Vágyakoznak az örök hazára, de a csend belső terére is, ahol Isten lakik bennünk. Hogy elinduljunk Isten házába, a Zsoltár ahhoz a szarvashoz hasonlít minket, amelyet a forrás vize vonz. A belső öröm zengésétől vezérelve az ilyen ember minden külső dolgot megvet és befelé fordul. Felfedezi magában Isten házát, azt a belső teret, ahol mindent világosság és béke tölt be. A korai egyházban a misztika mindig a kultusz misztikája volt. Az Isten tiszteleten a hívők misztikus tapasztalatot szereztek Isten gyógyító közelségéről. Kapcsolatba kerültek a csend belső terével és Isten utáni legmélyebb vágyakozásukkal. Modern korunkban is mindig akadtak emberek, akik Isten tiszteleten tettek szert Isten élményre. Híres az a megtérési élmény, amelyet Paul Claudel élt át a karácsonyi vesperáson a párizsi Notre-Dame-ban 1886. december 25-én. Azt írja magáról, hogy agnosztikusként és a kábultság állapotában ment el a karácsonyi liturgiára. Amikor a fiúkórus rázendített a Magnificatra, hirtelen megragadta valami a szívét, és egyik pillanatról a másikra hitre jutott. Ő maga úgy írja le ezt a tapasztalatot, mint erőszakos, felrázó erőt, úgyhogy leírhatatlan bizonyossággal egy csapásra hívő lett. Akkor tájt kezdtem írni, és ha egészen kívülállóként tekintettem rá, megfelelő izgatószerre és néhány dekadens próbálkozás anyagára véltem rátalálni a katolikus szertartásokban. Ilyen célzattal közepes érdeklődéssel hallgattam a nagy misét, a tömeg lögdösődése, taszigálása közepette, majd jobb híján visszatértem a vesperásra. Jó magam a tömegben álltam, a kórus feljáró második oszlopa mellett a sekrestye oldalától jobbra. És ekkor következett be az az esemény, amely egész életemet meghatározza. Egy pillanat alatt megérintette valami a szívem, és hittem. Hittem olyan erős kötődéssel, egész lényem olyan emelkedettségével, olyan erős meggyőződéssel, olyan kétséget kizáró bizonyossággal, hogy azóta semmilyen könyv, semmilyen érvelés, egy hányatott élet vaksorssal sem tudja megingatni, még csak meg sem érinteni hitemet. Egyszerre azt az ártatlanságot, az örök Isten gyermekség szívszorító melegségét éreztem, egy elmondhatatlan kinyilatkoztatást. Amikor megpróbálom újra átélni, ami gyakran előfordul, e kivételes pillanatot követő perceket, rátalálok az események sorára, mégis csupán egy fénysugarat, egy eszközt látok, amely az isteni gondviselés szolgálatában áll, amellyel eléri egy reménytelenül gyarló gyermek szívét, és végül megnyilatkozik annak. Mennyire boldogok, akik hisznek. Mégis igaz lenne? Igen, Isten létezik és jelen van. Valaki,
egy lény, aki hozzám hasonlít. Szeret és hív engem. A kérdés az, vajon Isten tiszteleteinknek van-e erejük úgy megérinteni az embereket, hogy megszólítsák Isten utáni vágyakozásukat. Nem csupán arról van szó, hogy modern formát adjunk az Isten tiszteleteknek. A lélek erejére van szükségünk, az emberek erőteljes liturgiákra vágynak. Ilyen Isten tiszteletet élhettünk át Münster-Schwarzachban 2011 pünkösdjén. Pünkösdi szimpóziumot rendeztünk, amelynek témája ez volt: Istennek sok neve van. A pünkösdi istentiszteletre több mint 1000 ember jött el. Ünnepi gregorián misét mondtunk, kibővítve néhány az indiai hagyományból vett rituális mozzanattal, amelyeket Sebastian Painadat atya végzett. Az istentisztelet több mint 2 óra hosszat tartott. Sok látogató érezte, ennek az istentiszteletnek ereje van. Ha hitelesen ünneplik a liturgiát, az megérinti az embereket. Természetesen azon is múlik a dolog, hogyan választják meg az igehirdetés szavait egy ilyen istentiszteleten. Az emberek erőteljes liturgiákra vágynak, s nem baj, ha azok hosszabb ideig tartanak. Aki a résztvevők kényelmére való tekintettel csupán a lehető legrövidebb istentiszteleteket tartja, aligha fogja úgy megérinteni őket, hogy megtérjenek. Bátorságra van szükség, hogy időt áldozzunk az istentiszteletre, és figyelmesen, őszintén celebráljuk a szertartásokat. Ezzel még ma is megérinthetjük az embereket. Egyházunk egyik kihívása: úgy ünnepeljük a liturgiát, hogy az emberek megérezzenek valamit az Istenből kiáradó erőből. Isten nem olcsó dekorációja az életünknek, ő ma is képes szívünk elevenébe találni és átalakítani minket. Manapság sokan síránkoznak amiatt, hogy egyre kevesebb a templomba járó hívő. De már csupán az a tény, hogy minden vasárnap számtalan templomban tartanak Isten tiszteletet, megváltoztatja társadalmunkat. Max Horkheimer filozófus arról beszél, hogy az istentiszteletek ébren tartják a társadalomban a vágyakozást az egészen másra, és ezzel lényegesen hozzájárulnak a társadalom humanizálásához. A társadalom ugyanis önmagától mindig a totalizálásra hajlik, szeretne mindenestül rendelkezni az emberekkel. Az istentisztelet szabad térség, ahol az ember fellélegezhet, ahol szabadnak, egyszerinek, értékesnek, Isten fiának vagy lányának éli meg magát. Bízhatunk abban, hogy mindig jönnek újabb és újabb keresők az istentiszteletekre, és ott hirtelen mégiscsak megérinti őket valami. Ezek talán olyan emberek, akik évek óta nem lépték át a templom küszöbét, egyszer csak igényük támad rá, és noha a konkrét istentiszteleten semmi különleges nem történik, mégis megszólítja őket. A döntő az, hogy mi magunk egész személyiségünkkel legyünk jelen az istentiszteleten, hogy birtokba vegyen minket az, amit ünneplünk. Az is fontos, hogy ismételten bevezessük a megjelenteket a liturgia értelmébe. Tapasztalom, hogy sokan egyáltalán nem tudják már, mit jelentenek az eukarisztia vagy más szentségek szertartásai. Kurzusaimon szombat esténként eukarisztia ünneplést tartok a csoport számára. Megmagyarázok néhány mozzanatot, és tudatosan olyan mozdulatokkal mutatom be őket, amelyek megvilágítják az értelmüket. Gyakran kapok visszajelzést, egyesek most ébredtek rá először, mit is jelent az eukarisztia, és hogy annak köze van saját átváltozásukhoz. Hasonló a helyzet, amikor a keresztség, a házasság vagy a betegek kenete rítusát magyarázom. Úgy kell értelmeznünk a rítusokat, hogy üdvös és felszabadító jelentést kapjanak az ünneplők számára. Ma ismét szükség van arra, amit Romano Guardini misztagógiának nevez. Bevezetés ez a liturgia misztériumába, a rítusok magyarázata, hogy új módon érintsenek meg és átalakítsanak minket.

Kedves hallgatóink, Anselm Grün, Megbékélés Istennel, Sérült Isten képeink gyógyítása című művének 17. részét hallották. Felolvasta Varga Orsolya. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Túri Sarolta volt.

0: Múzsa. Kultúra és közösség.
1: 19 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. A tartós kánikula fokozottan megterheli a szervezetet, ezért kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás. Továbbra is víz fogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italokat. A rendőrség vízágyúkkal locsolt az embereket a budapesti Hősök terén. Teljes hálózati összeomlással fenyeget a Dunamenti Regionális Vízmű ZRT szolgáltatási területén kialakult vízhiány. A hétvégi vízfogyasztás 55%-kal haladta meg az átlagot. Szadán napközben már el is fogyott a víz, és Ürön, Pomás, Solymár egyes részein sincs több. Eközben Pilisvörösváron az autómosók továbbra is tele vannak, írja körképében az Index. Már vasárnap 110 településen volt valamilyen fokú vízkorlátozás. Mínusz 342 cm volt a Tisza vízszintje Kiskörösnél, ez új negatív rekord. A vízkorlátozások betartását, a vízkivétel csökkentését kérte mindenkitől a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, nem kellene megvárni, hogy a rendszer összeomoljon, mert az súlyos következményekkel jár. A tartós hőség miatt több elővárosi motorvonat is túlmelegedett, ezért jelentős forgalmi korlátozásokat vezettek be a Budapest környéki vasútvonalakon. Demecser és Kisvárda között leszakadt a felső vezeték, emiatt a vonatok csak egy vágányon kisebb késéssel közlekednek. A tárnoki és a Szászhalombattai vonalon több modern Flirt motorvonat is lerobbant. A MÁV tájékoztatása szerint ezeket a szerelvényeket 35 fokos kinti hőmérsékletig tervezték, most azonban már 60-70 fokosra melegszenek a fémtetőszerkezetek és a gépészeti terek. Megteltek a párizsi halottas házak az országot sújtó hőhullám alatt, és már nem tudnak újabb holtesteket fogadni, írta meg az AP hírügynökség. A hatóságok közlése szerint 1000-rel több haláleset történt az átlagosnál, de az több hetet vagy akár hónapot is igénybe vehet, mire majd pontosan meg tudják mondani, hogy mennyi. Vélhetően az adat ennél sokkal nagyobb lesz. A hőhullám sorra írja át az országos rekordokat. Németországban egymást követő három napon is új csúcshőmérsékletet mértek. Vasárnap 41,7 fokot regisztráltak Brandenburg tartományban. Lengyelország története során először lépte át a 40 fokot, még Csehországban is új rekord született 41,1 fokkal. Az AFP hírügynökség legfrissebb elemzése szerint a magunk mögött hagyott napon legkevesebb 130 millió ember tapasztalt 35 fokos vagy annál magasabb hőmérsékletet. A kutatók szerint 50 évvel ezelőtt ilyen hőhullám gyakorlatilag lehetetlen lett volna, a jelenséget egyértelműen az ember okozta klímaváltozásnak tulajdonítják. Az előző kormányzat szándékosan átverte az országot és az embereket, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. Orosz rulethez hasonlítva az előző kabinet költségvetési politikáját, Magyar Péter arról beszélt, míg az Orbán kormány a magyar embereknek 3,7, majd 5%-os idei költségvetési hiányról hazudott, az apparátus áprilisban már a 6,8%-os adatot használta, ma pedig már azt látni, hogy ha nem hoznák haza az uniós 1000 milliárdokat, akkor a valaha volt talán legnagyobb hiányt mutatna a büdzsé, a GDP 8,3%-át közelítő rátával. A Tisza kormány benyújtja az országgyűlésnek a 2026-os költségvetés módosítását, amely stabil, kiszámítható, valós és felelős alapot teremt majd Magyarország újjáépítéséhez, közölte a kormányfő. Azt is jelezte, a minisztereket arra kérte, hogy minden felesleges, pazarló költést vizsgáljanak ki és szüntessenek meg. 50 napja kezdte meg a munkát a Tisza kormány, mondta el napirend előtti beszédében Magyar Péter. A miniszterelnök hosszan sorolta már elvégzett feladatokat és sok mindent, amihez hozzákezdtek, vagy tervben van. 16 év gazdasági eredményeit ismertetve a Fidesz frakció vezetője több adat mellett megemlítette például, hogy az átlagbér 750-ről 2200 euróra nőtt. Gulyás Gergely emlékeztetett, hogy a Fidesz választási győzelmei után mindig csökkent a költségvetési hiány, így volt ez 2014-ben, 18-ban és 22-ben is, az idei évet már nem tudhatjuk meg szavai szerint. A kormány az azonnalra megígért kampánytémáit sem tartja be, legyen szó rögtön megtörténő fizetésemelésekről vagy áfacsökkentésekről, közölte a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence szerint a kormányuk utolsó negyedéve alatt dobogós volt a gazdasági növekedésünk az unióban. Torockai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője szerint pedig a Tisza kormány nem a jogállamot állítja helyre, hanem kifejezetten távolodik attól. Végül az időjárásról. Sok napsütés várható fántyol és gomoly felhőkkel. Helyi zápor, hőzivatar nagyobb eséllyel a Dunától keletre fordulhat majd elő, néhol megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 20, napközben 40 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám.
4: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományait őrző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökkényüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
6: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
7: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
6: Nem csak katolikusoknak.
7: keresztényélet.hu.
3: Reklámot hallottak.
0: Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.

Kosszolányi Dezső István Izabella, ez utóbbi két név a keresztszülőtől való, 1885. március 24-én született Szabadkán, és 1936. november 3-án halt meg Budapesten. Író, költő, műfordító, kritikus, esszéista, újságíró, a Nyugat első nemzedékének tagja, Csát Géza, azaz dr. Brenner József idegorvos unokatestvére. Édesapja Kosztolányi Árpád gimnáziumi igazgató, édesanyja a francia származású Brenner Eulália. A gyermek lelki-szellemi fejlődésére a nagyapa, Kosztolányi Ágoston volt kiemelkedően nagy hatással, aki a 48-as szabadságharc honvédszázadosaként bemseregében szolgált, ismerte Kossuthot, Petőfit. Ő tanította unokáját írni, olvasni és angolul. A szabadkai gimnáziumból, ahol édesapja volt az igazgató, kicsapták, mert egy versek kapcsán azt mondta tanárának, hogy tanár úr ehhez nem ért, különben sem vagyok kíváncsi a véleményére. Magántanulóként tette le az érettségit, utána Budapestre ment, és beiratkozott a bölcsészkar magyar-német szakára. Hamarosan ismert, tisztelt, elismert és igen szeretett költő és író lett. Egész életében kisgyermekkorától fogva rettegett a ráktól, mely végzett vele. Betegségét 1933 nyarán vette észre. Felesége Harmos Ilona szeretettel ápolta a halálra készülő örök gyermeket, akiben még utoljára fellobbant a szerelem Radákovics Mária iránt, aki gyönyörű verseket ihletett. Harmos Ilona 1967-ig élt, fiúk Ádám 1980-ig. A hajnali részegség sajátos szempontú elemzésekor elgondolkodhatunk azon, hogy miféle élmény, gondolat teremti a létösszegző költeményeket. Irodalmunk remekei születnek a halál árnyékában, amikor az ember szembesül saját kicsinségével, esetlegességével, amikor megadja magát az isteni akaratnak. Egy korai verse. A szegény kisgyermek panaszai. Mint aki sínek közé esett, és által érzi tűnő életét, míg zugva kattog a forró kerék, cikázva lobban sok-sok ferde kép, és lát, ahogy nem látott sose még, mint aki sínek közé esett, a végtelent, a távol életet búcsúztatom, mert messze meselett, mint aki sínek közé esett. Mint aki sínek közé esett, vad panoráma, rémes élvezet, sínek között és kerekek között a búsidő robog fejem fölött, és a halál távolba mennydörög. Egy percre megfogom, ami örök, lepkéket, álmot, rémest, édeset, mint aki a sínek közé esett.

Mostan színes tintákról álmodom. Legszebb a sárga. Sok-sok levelet etintával írnék egy kislánynak, egy kislánynak, akit szeretek. Krikszkrakszokat, japán betűket írnék, s egy kacskaringós, kedves madarat. És akkor még sok más színű tintát, bronzot, ezüstöt, zöldet, aranyat, és kellene még sok száz és ezer, és kellene még aztán millió, tréfás lila, borszínű, néma szürke, szemérmetes, szerelmes, rikító, és kellene szomorú viola, és téglabarna, és kék is, de halvány, akár a színes kapuablak árnya, augusztusi délkor a kapualján. És akkor még égő pirosat, vérszínűt, mint a mérges alkonyat, és akkor írnék, mindig-mindig írnék, kékkel húgomnak, anyámnak arannyal, aranyimát írnék az én anyámnak, aranytüzet, aranyszót, mint a hajnal, és el nem unnám, egyre-egyre írnék egy vén toronyba, szünes-szüntelen, oly boldog lennék, Istenem, de boldog, kiszínezném vele az életem.

Hajnali részegség című remek mű egy euforikus lelkiállapotot rögzít. A nem létező baráthoz szólás attitűdje teszi lehetővé, hogy bepillantsunk a költő lelkének legmélyebb rétegeibe, az ihlet pillanatába, mely létrehívja a felismerést, hogy minden alkotás az ég ajándéka. Kosztolányi ekkor már tudta, hogy hamarosan el kell búcsúzni a földi lét gyötrelmeitől és talmi örömeitől is. Az ihlet pillanatát egy közönséges léthelyzet teremti meg. A költő, aki egész életében a titkot kutatta, homo esztétikusként a szépséget kereste és teremtette virtuóz rímeivel, pszichológiai tudásával, a szenvedők iránti részvét etikájával, most zaklatott idegrendszerrel jár föl alá szobájában. De valami sejtelem az ablakhoz hívja, hogy számvetését megkezdhesse. Tekintete először a Logodi utca házainak tárt ablakai látványára esik. Látja a szegényes szobákban alvó emberi lényt, aki az ő perspektívájából, fentről, a költő és a halálra készülő ember nézőszögéből szánandó. Nem szánalmas, csak szánalomra, részvétre, gyöngétségre méltó a szétszórt cipők, ruhák között. A költő meglátja az emberi létezés esetlegességét, kisszerűségét, hiszen a feldöntve és vakon álmodók csak álmaikban lehetnek szabadok, amikor e földi ketrecből a lélek egy szebb világba juthat. Az ember csak hiszi, hogy valóban él, Kosztolányi szerint a lét csupán illúzió. Szerinte a földi lét csak intermezzó egy nagyobb távlatban. A lakás, mint ketrec láttatása, az ébren díszítgetett otthon állati ollávállása azt az érzetet kelti, hogy az emberhez méltatlan a földi lét. Amikor a költő tekintete az ég felé irányul, a derűs ég a hűséggel lesz azonos a rímpárban és gondolatában. A következő képek asszociáció sora felvillant néhány megkit pillanatot a gyermekkorból. Az égbolt, anyám paplanja, rég volt, kék folt, szétfolt rímei nem csak a zseniális művész sejtetik, hanem azt is, hogy ezeknek már nincs jelentősége. A csillagok lélegző lelke nézi őt, ott van a hűség, igazság, béke, ahonnan jöttünk és ahová vágyakozunk. Talán a gyermekkor volt az az egyetlen korszak az ő életében, amikor tisztán, pontosan tudta az igazságot, melyet felnőtt életében fokozatosan elfeledett. Ám most isteni kegyelemként betekinthet oda, ahová menni fog. A hajnali ég csodája feltárul a haldokló előtt, a bálterem óriása megengedi, hogy lássa a termet, ahová meghívást kapott. Mindez emlékezteti az emberi lény földi bájaira, de mik ezek ahhoz képest, ami fönt várja a vágyakozót. A költő most kapja meg az ajándékot, hogy betekinthet abba a világba, amit itt a földön, tévúton keresett. Mint az emberek többsége, ő sem ott kereste a hűség és igazság honát, ahol van. Most is csak véletlenül láthatta meg égi ajándékként. A költő megtörten vallja be magának, hogy az irodalom, amit kopott regéknek nevez, a ringyók, azaz a szerelmi kicsapongásai, a kézirat, vagyis a költői megfeszített munka, mind-mind eltakarták előle azt, amit keresett. Rádöbben, hogy 50 év tévejgései után része lehet az isteni kegyelemben, hogy bár magát hitetlennek tartja és érdemtelennek a nagy úrhoz, az ég óriásához, meg kell köszönnie a túlvilági perspektívából már méltatlannak érzett földi létet. Kosszolányi Dezső, hajnali részegség. Elmondanám ezt néked, ha nem unnád. Múlt éjszaka 3-kor abba hagytam a munkát, le is feküdtem. Ám a gép az agyban zörgött tovább, kattogva, zúgva nagyban, csak forgolódtam dühösen az ágyon, nem jött az álom.
hívtam pedig így és úgy, balga szókkal, százig olvasvas mérges altatókkal. Az, amit írtam, lázasan merett rám. Izgatta szívem 40 cigarettám, meg más egyéb is, a fekete, minden. Hát fölkelek, nem bánom az egészet, sétálgatok

bunyókú eszüknek, mert a mindennapos agyvérszegénység borult reájuk. Mellettük a cipőjük, a ruhájuk, s ők a szobába zárva, mint dobozba, melyet ébren szépítnek álmodozva, de mondhatnám, ha így reámeredhetsz, minden lakás olyan, akár a ketrec. Egy keltő óra átketyeg a csöndből, sántítva baktat nyomban felcsörömpöl, és az alvóra szól a harsány riasztó, ébredj a valóra. A ház is alszik holtan és bután, mint majd 100 év után, ha összeomlik, gyomvirít alóla, s nem sejti senki róla, hogy otthonunk volt-e, vagy állatóla. De fönn, barátom, ott fönn a derűs ég, valami tiszta, fényes nagyszerűség, reszketve is szilárdul, mint a hűség, az égbolt, egészen úgy, mint hajdanában rég volt, mint az anyám paplanja az a kék folt, mint a vízfesték, mely irkámra szétfolyt, s a csillagok lélegző lelke csöndesen ragyog a langyos őszi éjjelbe, mely a hideget előzi. Kimondhatatlan messzes odaát, ők, akik nézték Hannibál hadát, s most néznek engem, aki ide estem és állok egy ablakba Budapesten. Én nem tudom, mi történt vélem akkor, de úgy rémlett, egy szány suhant felettem, s felém hajolt az, amit eltemettem rég, a gyerekkor. Olyan sokáig bámultam az égbolt gazdag csodáit, hogy már pirkadt is keleten, s a szélben a csillagok szikrázva, észrevétlen, meg-meglibegtek, és távolba roppant fénycsóva lobbant, egy mennyei kastély kapuja tárult, körötte láng gyúlt, valami rebbent, oszolni kezdett a vendégsereg fent, a hajnali homály mély árnyékai közé lengett a báléj, künn az előcsarnok fényárban úszott, a házigazda a lépcsőn búcsúzott, előkelő úr az ég óriása, a bálterem hatalmas glóriása, a mozgás riadt csilingelés, csodás halk női suttogás, mint amikor már vége van a bálnak, s a kapusok kocsikért kiabálnak. Egy csipke fátyol látszott, amint a távol homályból gyémántosan aláfoly egy messze kéklő pazar belépő, melyet magára ölt egy drága szép nő, és rajta egy ékkő, behintve fénnye lesz a tiszta békét, a haloványék túlvilági kékét, vagy tan egy angyal, aki szűzi szép mozdulattal csillogó fejékét hajába tűzi, s az álomnál csendesebben egy arra ringó, könnyűcske hintó mélyébe lebben, s tovább robog kacérmosollyal ebben. Aztán, amíg vadparipái futnak a farsangosan lángoló tejútnak, aranykonfetti záporába sok száz batár között patkójuk felsziporkáz. Szájtátva álltam, s a boldogságtól föl-föl kiabáltam, az égbe bál van, minden este bál van, és most világolt föl értelme ennek a régi nagy titoknak, hogy a mennynek tündérei hajnalba hazamennek, fényes körútjain a végtelennek. Virrattig maradtam így, és csak bámultam addig, egyszerre szóltam. Hát te mit kerestél ezen a földön? Mi kopott regéket? Miféle ringyók rabságába estél? Mi kézirat volt fontosabb tenéked, hogy annyi nyár múlt, annyi sok derestél, s csak most tűnik szemedbe ez az estély? 50. Jaj, 50 éve! Szívem visszadöbben, halottjaim is itt-ott egyre többen, már 50 éve tündököl fölöttem ez a sok élő, fényes égi szomszéd, ki látja, hogy könnyen, mint morzsolom szét. Szóval bevallom néked megtörötten, földig hajoltam, s mindezt megköszöntem. Nézd csak, tudom, hogy nincs semmibe hinnem, és azt is, hogy el kell mennem innen. De pattanó szíven feszítve húrnak, dalolni kezdtem ekkor az azúrnak, annak, kiről nem tudja senki, hol van, annak itt nem lelek se most, se holtan. Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem én, barátom, hogy a porban, hol lelkek és göröngyök közt botoltam, mégiscsak egy nagy, ismeretlen úrnak vendége voltam.

A halotti beszéd ugyancsak 1933-ban írt verse. Látjátok, feleim, egyszerre meghalt, és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt. Ismertük őt, nem volt nagy és kiváló, csak szív, a mi szívünkhöz közel álló. De nincs már, akár a föld. Jaj, összedőlt a kincstár. Okuljatok mindannyian e példán, ilyen az ember egyedüli példány, nem élt belőle több, és most sem él, s mint fánsenő egyforma két levél, a nagy időn se lesz hozzá hasonló. Nézzétek-e főt, ez összeomló kedves szemet, nézzétek, itt-e kéz, mely a kimondhatatlan ködbe vész kővé meredve, mint egy erekje, s rá ékírással van karcolva ritka, egyetlen életének ősi titka. Akárki is volt ő, de fény, de hő volt, mindenki tudta és hirdette, ő volt, ahogy szerette ezt vagy azt az ételt, s szólt ajka, melyet most a lepecsételt a csönd, s ahogy zengett fülünkbe hangja, mint vízbe süllyedt templomok harangja a mélybe lenn. S ahogy azt mondta nemrég, édes fiacskám, egy kis sajtot ennék, vagy bort ivott, és boldogan merett a kezében égő, olcsó cigaretta füstjére, és futott, telefonált, és szőtte álmát, mint színes fonát, a homlokán feltündökölt a jegy, hogy milliók közt az egyetlen egy. Keresheted őt, nem lelet hiába, se itt, se Fokföldön, se Ázsiába, a múltban sem, és a gazdag jövőben, akárki megszülethet már, csak ő nem. Többé soha nem gyúl ki halvány furcsa mosolya. Szegény a forgandó tündér szerencse, hogy egy csodát újólag megteremtse. Édes barátim, olyan ez éppen, mint az az ember ottan a mesében. Az élet egyszer csak ő rája gondolt. Mi meg mesélni kezdtünk róla, hol volt. Majd rázuhant a mázsás, szörnyű mennybolt, s mi ezt meséljük róla sírva. Nem volt. Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra, mint önmagának dermet néma szobra. Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer. Hol volt, hol nem volt. A világon egyszer.

0: nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
1: Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismételjük meg.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, hallgassátok meg Bálint Ágnes az Elvarázsolt Egér kisasszony című meséjének 5. részét, melyet Gubás Gabi olvas fel nektek.
2: Eleinte csak ugyan nagyszerű mulatság volt a repülés. A magasból apró gizgaznak látszottak a fák, a behavazott tetejű tanyák pedig szétszórt, hólepte tégladarabokra emlékeztették Fánit. Kócos haja ide-oda repkedett a szélben. Jó volt egérnek lenni, állapította meg, de boszorkánynak sem utolsó. Nem is értem, miért ijedtem meg úgy, mikor észrevettem, hogy átváltoztam. Szerencse, hogy nem a mézes kalács huszárból haraptam. Most huszár volnék, és mehetnék a háborúba. Annak is örülök, hogy nem a mézes kalács papucsot kóstoltam meg. Akkor papucsá változtam volna, és mihez kezdene a világban egy fél pár papucs? A bohó gondolatoknak az vetett véget, hogy fázni kezdett a keze. Azután a lába. Végül fázott az egész Fáni, hogy csak úgy vacogott. Aggodalommal gondolt arra, hogy ha teljesen meggémberedik, le is eshet a seprűről, mint egy fagyott veréb. Ráadásul olmos eső kezdett hullani. Amint leesett, mindjárt megfagyott. Fáni megdöbbenve tapasztalta, hogy a seprűnyele, sőt már az ő ruhája is csupa jég. Mire a sziget fölé ért, ráfagyott a seprűre. Süvege hegyétől a cipője talpáig olyan vastag jégkéreg vette körül, hogy keresztül sem látott rajta. Mi lesz velem? Gondolta kétségbe esetten. Jégboszorkány lettem, jégseprű repülök. Hogyan kormányozzam a seprűt le a földre, mikor mozdulni sem tudok, mert jégpáncélba vagyok belezárva? Ki tudja, talán a világ végéig repült volna így szegény kis jégboszorka, ha egy erős szélroham le nem nyomja a seprűt a földre. Fáni nagy szökkenéssel belefúródott a mély hóba, és ott állva maradt. Meg sem moccanhatott. Most itt állhatok majd tavaszig, gondolta szomorúan, míg le nem olvad rólam a jég. Szeretett volna kiabálni, de már a szája is befagyott. Igazán még sohasem volt ilyen reménytelen helyzetben. Egyszer csak arra lett figyelmes, hogy gyülekeznek körülötte. A vastag jégkérgen át ugyan mit sem látott, de egyre több hangot hallott. Közvetlen közelében így szólt valaki. Hát akkor holnap délben le fogjuk leplezni ezt a szép boszorkányszobrot. Most állítsuk ide a talapzatra, és takarjuk le ponyvával, hogy holnap reggel legyen mit levennünk róla. Fáni érezte, hogy felkapják, levegőbe emelik, majd lezöttyentik. Megriadt. Jaj, nekem! Hát szobor lettem! Ó, a bolondok! Most le fognak leplezni, és tavasszal talán még virágokat is ültetnek körém, meg ide járnak majd sétálni. Szerencse, hogy addigra leolvad rólam a jég, és leszállhatok. A sokaság szétszélett, és Fánit már csak az éjszaka csendje vette körül. Szegénykének még soha nem volt ilyen hosszú éjszakája. Kétségbejtő lassúsággal teltek az órák. Egyszer még egérkorában bemászott egy egérfogóba, és ott kuksolt reggelig, míg egy jószívű kislány titokban ki nem engedte. Az is nagyon szomorú éjszaka volt, Fáni gyászosabbnál gyászosabb gondolatok gyötörték. De a drótházikóban mégis lehetett egy kicsit forgolódni, azon kívül ott volt a csalétek, a finom pirított szalonna. Végre, örökké valóságnak tűnő idő után megint hangokat hallott.
3: Szép időnk van a szobor leleplezéshez, csak úgy csillog a hó. A részfúvó zenekar már itt van?
4: Ó, igen, amott állnak a zenészek a tér sarkában.
3: Akkor talán kezdhetjük.
2: Valaki a talapzat lépcsőjére állt, megköszörülte a torkát, és beszélni kezdett.
3: Azért jöttünk itt össze, hogy leleplezzük ezt a szép boszorkányszobrot, amely tegnap este az olmos esővel hullott le szigetünkre. Valamennyien, kik most itt összegyűltünk, tudjuk, hogy szigetünk dísze, ékessége lesz ez a szobor, és jogos büszkeséggel mutogathatjuk majd az idegeneknek. Lássuk a szobrot!
2: Kiáltották többen. A szónok felemelte hangját.
3: Hújjon hát le! A lepel! Íme!
2: A sötétség, amely Fánit idáig körülvette, hirtelen eloszlott. A jégkérgen át is érezte a tűző téli napsütést, amelyet vakítóan vert vissza a hó. Jól hallotta a csodálkozás maraját. A közönség hangos kiáltozással és tapssal fejezte ki tetszését. A Bölömbikák részfúvós zenekara rázendített egy ünnepi dalra. Mire az ismétléshez értek, Fáni boldogan tapasztalta, hogy a jégpáncél olvadni kezd. Nem tarthat sokáig, gondolta reménykedve, orrocskájáról már leolvadt a jég. A részfúvós zenekar recsegve trombitált. A közönség csendben várakozott. Szikrázóan sütött a nap. A jégkéreg egyre olvadt, egyre vékonyodott, végül vízzé vált. A hüledező sokaság előtt egyszer csak ott állt Fáni, csuromvizesen, dideregve. Az egybegyűltek alig mertek hinni a szemüknek.
3: Él a szobor! Hiszen ez egy élő boszorkány!
2: Kiáltozták meglepetten, a zenének vége szakadt. Húsvéti nyúlné, aki az első sorban állt, aggódva mondta.
3: Takarjátok be szegénykét, csupa víz, még megtalál hűlni!
2: Egy szelíd szemű vadlót felkapta a hóra dobott ponyvát, és olyan alaposan becsavargatta Fánit, hogy még a süvege hegye sem látszott ki. Fáni eleinte kapálózott, aztán belenyugodott sorsába és türelmesen várt. A ponyvától ugyan nem látott semmit, de hallotta, mikor valaki megkérdezte.
4: Most mi lesz a boszorkány szoborral, amelyről kiderült, hogy nem szoborka, csak boszorka?
2: A vadlót félrehajtotta a ponyvacsücsköt, és megkérdezte Fánitól. Van a szigeten rokonod vagy ismerősöd?
4: Nincs nekem senki mag kerekvilágon,
2: szipogott Fáni.
4: Borzasztóan éhes vagyok, és nincs, aki enni adjon. Azt sem tudom, hogy hol hajtom le este a fejemet.
2: Többen sugdolózni kezdtek. A vadlút felkiáltott.
4: Hát nem akad senki, aki befogadná ezt a kis boszorkát?
3: Nekünk ugyan nem kell ilyesmi a házba,
2: morogták egyesek. Azután többen is mondogatni kezdték, hogy boszorkány nem jó a házban tartani, mert sohasem lehet tudni, mikor varázsolja őket békává vagy kővé. Lassan mind szétszélettek, és szegény Fáni elpityeredett a ponyva alatt. Ekkor valaki dallamos hangon így szólt a vadlúthoz.
0: Add ide nekem ezt a ponyvába göngyölt kis boszorkányt. Hazaviszem, úgyis szükségem van valakire, aki takarít, meg főz rám.
2: Fáni a ponyvától nem láthatta ki az, aki megszánta őt, de már is hálát érzett iránta, és így kiáltott.
4: Akárki vagy, köszönöm neked, hogy segítesz rajtam. Meglásd, mennyit fogok dolgozni.
2: Igazán szorgalmas leszel, kérdezte a dallamos hang sóváran. Mielőtt felelhetett volna Fáni, érezte, hogy felkapják és viszik.
1: Kedves gyerekek, Bálint Ágnes, az Elvarázsolt Egérkisasszony című mese 5. részét hallottátok, melyet Kubás Gabi olvasott fel nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Életadás. A legszebb és tulajdonképpen az egyetlen igazi hivatás. Mindannyian életadásra vagyunk meghívva, függetlenül attól, hogy milyen hivatásban éljük a mindennapjainkat. A Királyok második könyvében ma Elizeus próféta egy jövőre megszületendő fiúgyermek ajándékát ígéri annak az asszonynak, aki szálláshelyet és ellátást biztosít a prófétának útja során. A rómaiakhoz írt levélben Szent Pál új életről beszél azok esetében, akik a keresztségben eltemetkeztek a halálba, hogy Krisztussal feltámadjanak az Atya dicsőségére. Az evangéliumban Jézus azt ígéri, hogy megtalálják életüket mindazok, akik érte elmerik veszíteni. A biológiai és a lelki életadáson keresztül eljutunk a Krisztusban való teljes életadásra. A Szentírás szavai szerint paradox módon előbb meg kell halnia valaminek ahhoz, hogy valami új és teljesen megszülethessen. Mindenki fél meghalni. Bármi nemű veszteség már önmagában is ember próbáló, az egész élet elveszítése pedig különösen is megijeszt minket. Mivel a bűnbeesés óta elszakadtunk az élet természetes forrásától, Istentől, és annak egyértelműségétől, hogy ő ezt folyamatosan adja, elhomályosult látásunk és meggyöngült akaratunk nem meri, nem akarja meglátni, hogy Istennél van a legteljesebb élet. Ha ezt kétkedés nélkül elhinnénk, gondolkodás nélkül adnánk oda bármit annak, aki mindennél többel képes minket megajándékozni. Az Úr azonban ismeri szívünket. Tudja, hogy nem tudjuk egyből megugrani ezt a szintet. Egyúttal ő a legönzetlenebb létező, így nem okoz neki gondot az, hogy a mi szereteteinkbe mások is beleférnek rajta kívül. Így egy nagyon tapintatos meghívást fogalmaz meg számunkra a mai evangéliumban. Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, elveszíti azt, de aki értem elveszíti életét, megtalálja ezt. A mai evangéliumot olvasva eszünkbe juthat az ókori latin mondás bene judicat, qui bene distinguit, ami annyit tesz, jól ítél, aki jól megkülönböztet. Ha kicsit aktualizálni akarjuk, így írhatnánk át a közmondást, jól vezeti életét, aki jól állít fel sorrendet a mindennapjaiban. Mindezt azért hoztam fel, mert Jézus mai kijelentései könnyen félreérthetők, ha ezt az alapelvet nem vesszük figyelembe. Mert hát, hogy lehet olyat kérni, hogy valaki ne szeresse apját vagy anyját, mikor ez a legerősebb kötelék ezen a földön? Szándékosan tettem fel magunknak úgy a kérdést, hogy az valójában csúsztatás. Hiszen Jézus nem azt kérje az őt követőktől, hogy ne szeressék szüleiket, hanem azt, hogy őt még a szüleiknél is jobban szeressék. Ez pedig nem ugyanaz, mint az általam feltett kezdeti kérdés, aminek semmi köze Isten szándékához. De ez már előfordult a történelemben, emlékezzünk csak, hogyan adta tovább Isten parancsát az Édenkertben a kígyó alakjában a sátán. Miért parancsolta meg nektek Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem egyetek? Pedig ott sem erről volt szó. Úgy látszik, hogy a gonosz módszertana mindig ugyanaz marad. Nem szemet szúróan, hanem alattomosan csavarni valamit az igazságom, hogy Istent igazságtalan vagy kegyetlen színben tüntesse fel. Kételyt ébreszteni Isten szeretete iránt az emberben. Megingatni a bizalmat, hiszen ha ez sikerül neki, innen már sajnos bármit elérhet nálunk. Ezért szeretném fölhívni a figyelmet két feltűnésmentes, de annál jelentőségteljesebb szóra a mai evangéliumban és idézetben, a jobban és az értem szavakra. Ezeken dől el az egész szakasz helyes értelmezése. Vegyük észre, hogy Jézus nem azt kéri tőlünk véges emberektől, hogy csak őt szeressük, hanem mindössze annyit, de azt igen, hogy őt mindenkinél jobban. De miért fontos ez? Mert Isten tanít meg minket helyesen szeretni. Nélküle csak félrecsúszott, önző, birtokló, szeretet utánzatokra vagyunk képesek. Tulajdonképpen Isten azért kéri tőlünk saját irányába történő szeretetünk elsődlegességét, hogy megmenthessen minket attól, hogy rosszul, bántóan szeressünk majd másokat. Az élet elveszítésénél pedig azért fontos, hogy mindez érte történjék, nehogy bármi alacsonyabb rendű dologért dobjuk el ezt a legfőbb kincsünket. Érte azonban érdemes, aki a földi után a mennyeit is nekünk akarja adni. Miről is tanít tehát bennünket Jézus, aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem nem méltó hozzám? Sokak számára elfogadhatatlan ez a kijelentés. Azoknak, akik Krisztusban csak evilági megváltót látnak, olyat, akinek az a dolga, hogy közelebb hozza minket, embereket egymáshoz, de nem akarnak üdvözülni és Istennel különösebb kapcsolatba kerülni. Az ilyenek úgy érzik, Jézus itt szeretetlenségre szólít fel bennünket. Az igazság az, ahogy már hallottuk, hogy szó sincs itt arról, hogy Jézus megtiltaná nekünk egymás iránti szereteteinket. Nem erről szólnak szavai, mint ahogy egész élete is azt támasztja alá, hogy mint messiásnak fontosak voltak számára a családi kötelékek, a szeretet kapcsolat. Bensőséges kapcsolatban volt és van édesanyjával, Máriával és nevelőapjával, Józseffel is. Jézus tehát nem önmagunk megtagadását kéri tőlünk, hanem azt, hogy ne szeressük azokat, akik szüleink, rokonaink, hanem azt, hogy ne szeressük jobban őket, mint magát az Urat, akitől kaptuk szeretteinket. Ez a sorrendiség nem veszel semmit a szívünkhöz közel állók jelentőségéből, sokkal inkább megalapozza azt. Isten tehát nem a szüleink ellenében kéri azt, hogy szeressük őt. Ő nem szorul rá arra, hogy kiszorítson másokat a szívünkből, hiszen ő úgyis olyan helyet tölt be, amit mások sohasem tudnának. Mi viszont az ősbűn óta megsebzett értelmünkkel és akaratunkkal, elhomályosult látásunkkal nem tudunk helyesen és teljesen szeretni. Minden szeretetünkbe belemászik valami önzés, birtoklás, kisajátítás vagy elnyomás. Csak Isten a szeretet ős forrása tud teljesen és helyesen szeretni. Azaz a legnagyobb segítséget adja nekünk az Úr, amikor azt kéri, hogy jobban szeressük őt, mint bárki mást. Ez a jobban tudja csak biztosítani azt, hogy egyre teljesebb legyen kapcsolatunk a számunkra is fontos személyekkel. Ez a jobban tud csak megóvni minket önmagunktól, attól, hogy rátelepedjünk a szeretetre, és kicsavarjuk azt, és olyat alkossunk belőle, amiből csak fájdalom és szenvedés fakad. Mennyire fontosak vagyunk tehát Istennek, hogy parancsával is segíti a mindennapjaink életét és szeretet kapcsolatait. Csak akkor fogunk tudni helyesen és egészségesen szeretni másokat, ha azokat az Úrban és az Úr miatt szeretjük. Isten nélkül ugyanis mindenféle szeretet félrecsúszik, öncélúvá, belterjessé válik, ami nem szolgálja egyik fél javát sem. Gondoljuk csak meg, ha egy szülő úgy szeretné gyermekét, hogy engedni őt a vesztébe rohanni, nem szolgálná hosszú távon gyermeke életét, kibontakozását és boldogságát. Ilyenkor is arról van szó, hogy valami nagyobb jó, például a gyermek jövője, egészsége, szabadsága, jobban szeretjük, mint a pillanatnyit, amire gyermekünk éppen vágyik. Ugyanakkor mindenki számára egyértelmű, hogy ilyenkor a magasabb szintű jó, nagyobb szeretete nem szorítja háttérbe gyermekünk iránti szeretetünket, hanem éppen azt szolgálja. Jézus utolsó mondata, aki megtalálja életét, elveszíti azt, de aki értem elveszíti életét, megtalálja azt. Itt sem a föld élet megvetése van szavai mögött, hanem annak célja, hogy boldog és teljes föld életet éljünk. Olyat, ami az örök életbe torkollik. Ha megértettük a jobbant, érteni fogjuk ezt az értemet is. Itt sem azt kéri Jézus, hogy dobjuk el az életünket, mint valami értéktelen dolgot bármiért, hanem azt, hogy azt veszítsük el belőle tudatosan, amivel nem érte élünk. Azok, amikkel nem Istennek élünk, lehetnek csábítóak, de nem szolgálják az igazi életet bennünk. Csak kisemmiznek minket, és amikor azt hisszük, megszedtük magunkat belőlük, rájövünk, hogy minden üres az életünkben. De ha elmerjük veszíteni érte, ami nem egyezik meg az ő akaratával bennünk, egyre értékesebbé válnak mindennapjaink.
0: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Húsz óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az Egri Hittudományi Főiskola 37 levelezős hallgatója vehette át diplomáját az Egri Érseki Papnevelő Intézet kápolnájában a hétvégén. 10 katekéta lelkipásztori munkatárs, 9 hittanárnevelő, 18 katolikus hitoktató felsőfokú szakirányú továbbképzésben részt vett hallgató. Dr. Dolhai Lajos rektor a háladó szentmisében tanításában a hivatás jelentőségéről szólt, és a nap szentjére, Szent Lászlóra utalva úgy fogalmazott, neki is köszönhetjük, hogy itt vagyunk, magyarok és katolikus keresztények vagyunk. Reményének adott hangot, hogy a végzett hallgatók a diploma megszerzése által új hivatást kaptak a megváltó Jézustól. Szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. A tartós kánikula fokozottan megterheli a szervezetet, ezért kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás. Továbbra is víz fogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italokat. A rendőrség vízágyúkkal locsolt az embereket a budapesti hősök terén. Teljes hálózati összeomlással fenyeget a Dunamenti Regionális Vízmű ZRT szolgáltatási területén kialakult vízhiány. A hétvégi vízfogyasztás 55%-kal haladta meg az átlagot, Szadán napközben már el is fogyott a víz, és Ürön, Pomás, Solymár egyes részein sincs több. Eközben Pilisvörösváron az autómosók továbbra is tele vannak, írja körképében az Index. Már vasárnap 110 településen volt valamilyen fokú vízkorlátozás. Mínusz 342 cm volt a Tisza vízszintje Kiskörösnél, ez új negatív rekord. A vízkorlátozások betartását, a vízkivétel csökkentését kérte mindenkitől a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, nem kellene megvárni, hogy a rendszer összeomoljon, mert az súlyos következményekkel jár. A tartós hőség miatt több elővárosi motorvonat is túlmelegedett, ezért jelentős forgalmi korlátozásokat vezettek be a Budapest környéki vasútvonalakon. Demecser és Kisvárda között leszakadt a felső vezeték, emiatt a vonatok csak egy vágányon kisebb késéssel közlekednek. A tárnoki és a Szászhalombattai vonalon több modern Flirt motorvonat is lerobbant. A MÁV tájékoztatása szerint ezeket a szerelvényeket 35 fokos kinti hőmérsékletig tervezték, most azonban már 60-70 fokosra melegszenek a fémtetőszerkezetek és a gépészeti terek. Megteltek a párizsi halottas házak az országot sújtó hőhullám alatt, és már nem tudnak újabb holttesteket fogadni, írta meg az AP hírügynökség. A hatóságok közlése szerint 1000-rel több haláleset történt az átlagosnál, de az több hetet vagy akár hónapot is igénybe vehet, mire majd pontosan meg tudják mondani, hogy mennyi. Vélhetően az adat ennél sokkal nagyobb lesz. Az előző kormányzat szándékosan átverte az országot és az embereket, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. Orosz rulethez hasonlítva az előző kabinet költségvetési politikáját, Magyar Péter arról beszélt, míg az Orbán kormány a magyar embereknek 3,7, majd 5%-os idei költségvetési hiányról hazudott, az apparátus áprilisban már a 6,8%-os adatot használta, ma pedig már azt látni, hogyha nem hoznák haza az uniós 1000 milliárdokat, akkor a valahol talán legnagyobb hiányt mutatna a büdzsé, a GDP 8,3%-át közelítő rátával. A Tisza kormány benyújtja az országgyűlésnek a 2026-os költségvetés módosítását, amely stabil, kiszámítható, valós és felelős alapot teremt majd Magyarország újjáépítéséhez, közölte a kormányfő. Azt is jelezte, a minisztereket arra kérte, hogy minden felesleges, pazarló költést vizsgáljanak ki és szüntessenek meg. 50 napja kezdte meg a munkát a Tisza kormány, mondta el napirend előtti beszédében Magyar Péter. A miniszterelnök hosszan sorolta már elvégzett feladatokat és sok mindent, amihez hozzákezdtek, vagy tervben van. 16 év gazdasági eredményeit ismertetve a Fidesz frakció vezetője több adat mellett megemlítette például, hogy az átlagbér 750-ről 2200 euróra nőtt. Gulyás Gergely emlékeztetett, hogy a Fidesz választási győzelmei után mindig csökkent a költségvetési hiány, így volt ez 2014-ben, 18-ban és 22-ben is, az idei évet már nem tudhatjuk meg szavai szerint. A kormány az azonnalra megígért kampánytémáit sem tartja be, legyen szó rögtön megtörténő fizetésemelésekről vagy áfacsökkentésekről, közölte a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence szerint a kormányuk utolsó negyedéve alatt dobogós volt a gazdasági növekedésünk az unióban. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője szerint pedig a Tisza kormány nem a jogállamot állítja helyre, hanem kifejezetten távolodik attól. Végül az időjárásról. Sok napsütés várható fántyol és gomoly felhőkkel. Helyi zápor, hőzivatar nagyobb eséllyel a Dunától keletre fordulhat majd elő. Néhol megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 20, napközben 40 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Az est hangjai.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a hírszerkesztő Debner Ádám, a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Somogyi Márton nevében is. A bemondót Berec Renátát hallják. A következő percekben ismertetjük esti műsor kínálatunkat. Rövidesen kezdődik a Találkozás Istennel című műsorunk, melyben a család és házasság témaköréről dr. Papp Miklós görögkatolikus parókus, a Szapiencia Szerzetesi és Hittudományi Főiskola tanszékvezetője, valamint Somogyiné dr. Peti Krisztina és Kézdi Anikó elmélkednek. 21 órakor híreket mondunk, ezután kezdődik Beszélő Könyvek című irodalmi sorozatunk, melyben Neil Boyd Egek, mit évő legyek című írásának harmadik részét Tóth Levente előadásában hallják. Ezután 21 óra 30 perctől a Lélek útjain című műsorunkkal jelentkezünk. Az adás első részében Varga Kamil ferences testvér folytatja sorozatát a rendvér tanúiról, majd Zöldi Pált, a férfi sátor alapítóját és vezetőjét hallják. 21 és 22 óra között rádiónk tokai frekvenciáján a TK-val jelentkezünk, melyben először Ugi Szabina Monológok című versét Babócsai Réka mondja el. Ezután Csetneki László gasztronómussal, a Szabadtéri Lovagrend kancellárjával Papp Péter beszélget.
3: És ezt pedig hígítást csináltak belőle, meg találták és levet felhígították, és cukros vízzel hígították addig, különféle egységenként, még, és felírták, hogy mikor nem, az öt kóstol ember mondta, na most közepesen csíp, most nem csíp, most nem érezzük, mindig más, vagy nem csípja a szájukat, tehát érezzi, komoly szakemberek voltak ottan, tehát ez volt az a 300 ezeres mennyiségével kellett cukros vízzel hígítani azt a csípős paprikát, amit ledaráltak, és akkor érződött a nulla erősség rajta. Ez a 2 milliós, mert 2 milliószorosára kellett. Ezek végigmentek így a skálán hasonló, csak hogy tudjuk azt is, hogy mi az a csípőség mérése. Ez Scoville találta ki, ha valakit érdekel még, Will Scoville amerikai kémikus dolgozta ki 1912-ben, ezért lett Scoville, és a jelzése pedig ennek a SHU. Scoville, és akkor úgy írják, hogy SHU, tehát 300 ezer SHU.
2: Kisújszálláson ugyanebben az órában Leltár című összeállításunk következik, melyben elsőként irodalmi műsorunkat hallhatják, amiben Kosztolányi Dezső költészetét ismerhetik meg, dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára segítségével. Ezt követi az esti mese, majd pedig Lóci Tamás atya, az Egri Eseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológia tanára az Isten szeretetről fog elmélkedni. A 22 órai hírek után a napversét hallgathatják meg, ezután Közélet című műsorunk szól, melynek első részében a miskolci Újgyűri főtéren nyílt kormányablak és rendőrös avatásáról számolunk be, összefoglalóval készültünk önöknek. Ezután a 42. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztiválra látogatunk 2026. március 9-i adásunk ismétlésében. Ajánlunkban Nádai László ásványgyűjtő beszél a meteoritokról.
4: A meteorita van olyan kiállítás Európában, Franciaországban, Enzisheimben, ahol csak meteoritokat árulnak. Tehát az egy ugyanilyen jellegű rendezvény, mint ez, az a meteorit gyűjtőknek, és akkor érkeznek a világ minden részéből kereskedők, illetve az úgynevezett meteorit vadászok, akik a meteorit hullások idején mennek el a terepre keresni.
5: Hogy állapítják meg egy kőzetről, hogy meteorit?
4: A belső szerkezetet, ha találnak egy ismeretlen darabot, azon kell egy, úgy hívják, hogy betekintő ablak, az kell rajta vágni, felcsiszolni, lehet látni a belső szerkezetét, illetve vékon csiszolatot kell csinálni, és akkor polarizációs mikroszkóp alatt lehet vizsgálni, csak a kőzet összetétel, meg egyebek, tehát ez egy elég komoly tudomány.
2: 23 órakor híreket mondunk, majd a Vatikáni rádióadását sugározzuk. Ezt követi Hitvalló című műsorunk, melyben Vámosné Jacsó Rita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival az Ószövetségi Ősatyákról beszélget. Éjfélkor a himnusszal zárjuk mai adásunkat. További kellemes rádiózást kívánunk, műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsőség Jézus Krisztusnak! Köszöntöm a görögkatolikus műsorunk hallgatóit, Grunda János vagyok, az összeállításunk szerkesztője. Adásunkban a család és házasság témaköréről dr. Papp Miklós görögkatolikus atya, a Szapiencia szerzetesi és hittudományi főiskola tanszékvezetője, valamint Somogyiné dr. Peti Krisztina és Kézdi Anikó pszichológusok elmélkedtek. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelkigazdagodást kívánunk mindnyájuknak.

0: De azért legyünk igazságosak, mert biztos van egy csomó ember, talán az itt ülők között is, akik meg hát az irítséget a másik irányba érzik, és keserűen hallgatják a szavainkat, amikor arról beszélünk, hogy a házasság áldozata, meg a gyereknevelés áldozata, mert van sok ember, akik lehet, hogy tudatos döntés alapján, vagy egy megszentelt élet alapján, vagy mert így alakult az életük, és egyáltalán nem így akarták, nem kötnek házasságot, vagy nem lesz gyermekük. És amint az előbb említettem Erikson elméletéből, tehát a generativitás feladata őket is érinti, és számukra is egy hatalmas lehetőség. És igazándiból valahol, most azt mondom, hogy akkor az irítség menjen ő feléjük is, ismét csak az irítség gondolata, mert azok az emberek, akik tényleg nincsenek lekötve a házasság és a gyereknevelés nyűgjeivel, és akkor itt most a pozitív és negatív nyűgöket is nézem, nincsen lekötve az összes energiájuk, összes idejük a családra, azok számára tud igazán kinyílni a világ, és azok számára tényleg egy olyan sok, nagy, rengeteg hivatás áll sorba, most ezt kell mondanom, amit a családosok nem tudnak betölteni, olyan szolgálatok, közösségépítés, bármi, most nem is tudnám végsorolni, hogy mennyi minden nagyon szép alkotó dolgot lehet csinálni az életben, és akkor, ha valakinek nincsen családja, és itt egy, mielőtt átadom a szót ezért Miklós atyának, aki így az üdvösséget is behozza ebbe a témába, azért itt annak a feltétele, hogy egy nem családos ember is megélje maximálisan a generativitását, az a bátor lépés, hogy elfogadni. Mert le lehet élni úgy egy életet, hogy azon kesergünk, hogy miért nem, és miért nem, és miért nem. Mert hogy elveheti ez a kesergés az összes energiánkat. Valahol meg kell hozni azt a döntést, hogy igen, elfogadjuk, hogy most milyen életállapotban vagyunk, és megkeressük a kincseket, amelyek ezen az életállapottal járnak.
1: Azt mondjuk alapvetően mindenki az Istennek az ikonja, és mindenki az Istennek egy gyönyörű szép virága, képmása, függetlenül attól, hogy házasságot kötött vagy nem, szerzetes lett vagy nem, szült egy gyereket vagy nem, hogy teljesítménytől, életállapottól függetlenül azok előtt mindenki az Isten képmása. Tehát itt egy kicsit az önbizalmat mindenkibe szeretnénk megerősíteni, hogy Teréz anya egy darab gyereket se szült, mégis mindenki anyának hívja, hogy nem a teljesítéstől. Tudják, én az időseimet szoktam piszkálni, szegényeket, hogy jaj, atya, én annyit szenvedtem az életben, mondják öregek. Mondom, mama, nem az számít, hanem hogy milyen szívűvé tetszett válni. Az számít, hogy állsz az Isten elé. Tehát, hogy az első az, hogy ne a teljesítés, és akinek van családja, házas, az is fontos, hogy tessék a másikra úgy tekinteni, hogy nem a teljesítés miatt vagyok én több, vagy ő több, vagy kevesebb, hanem mindenki az Istennek egy gyönyörű ikonja, képmása. Mindenkit ez az Isten szeretetre teremtett, hogy ez alól nincs felmentés. Tehát minket arra teremtett az Isten, hogy szeressünk, és abban adott egy szabadságot, hogy ki mit akar szeretni, ki kit akar szeretni, szerzetes akarsz lenni, mérnök akarsz lenni, anyuka akarsz lenni. Isten ezt nem döntötte el helyettünk, hanem megadja ezt a szabadságot, úgy mondja a teológia, hogy fölhív a színpadra, hogy csináljuk együtt, kössünk szövetséget, csináljuk együtt, és a történelemnek a színpad az egy drámai színpad. Tehát nem az ipari forradalom, hogy megterveztem, akarom Juliskát, 3 gyerek, 4 kerék, 5 szoba, vagy hogy van ez. Tehát hogy ez nem így működik, hogy te megtervezed, legyártod, hanem pont ezeknél a döntéseknél látjuk, hogy a történelemben van egy dráma, úgy szerettem volna férhez menni, gyereket szülni. Nem úgy alakult. Tehát hagyjuk meg Istent Istennek. Hagyjuk meg a történelemnek a drámaiságát, ez nem ipari termék az életünk. És valaki így maradt, akkor azoknak mit tudunk mondani, hogy téged akkor is szeretetre teremtett az Isten, ha nem mentél férhez, és nem szűz. Tehát azt mondjuk, hogy család és gyerek nélkül lehet üdvözülni, de szeretet nélkül nem. És akkor neked azt kell megtalálni, hogy én így is szeretetre vagyok teremtve, hogy mit szeressek, kit szeressek. És akkor mondjuk azt, igen, a pszichológiával, hogy én azt szeretném mondani, hogy jó dolog az, ha az ember itt egy hivatásba beleadja magát, és akkor 0-24-ben ő ezt tényleg tudja csinálni, de hogy csak többet dolgozik, azt nem tartom jónak. Hogyha se kutyám, se macskám, akkor én nekiállok kutatónak lenni, vagy dolgozok, mindenkit helyettesítek, és még többet dolgozom. Nem gondolom, hogy csak ez a jó út, hanem Keresd meg azt, hogy amit te a feleségedre, gyerekeidre fordítanál szeretetet, azt te kikre tudod fordítani. És itt nyilván első körbe bejön a nagy család. És akkor tesóm gyerekeit pátyolgatom, vigyázok rájuk, hogy a kismama hadd aludjon már 3 órát. Tehát, hogy akkor beszállok. Tudják, az őskortól kezdve az emberi alapközösségek azok ilyen 20-25 fős közösségek. Mi csináljuk ezt a nukleáris családot? Anyuk, apuk, a gyerekek. A nagymama is vagy távol van, vagy nincs, vagy besegít, vagy nem. Ez nem normális, ez a nukleáris család ennyire. Hanem a tágabb család, és akik bármi miatt egyedül vannak, a tágabb családban megtalálják a helyüket. Megtalálják a szerepüket, hol tudnak szeretni. Tehát egy kicsit a nukleáris családoknak mondanám, tessék jobban nyitni a tesók felé, vagy a barátok felé, hogy hadd vigyázzanak csak a gyerekemre, tehát hogy vigyék el moziba. Tehát, hogy nyitni feléjük, megadni ezt a lehetőséget, hogy őket is bevonjuk, és rokonság. Aztán tágabb szeretet lehet egyházon belül. Annyira várjuk, hogy betegekhez el tudjuk küldeni. Hetente meglátogatsz 2 beteget. Hogy hol tudsz karitászba besegíteni, oltárszolgálatba besegíteni. Tehát találd meg azt, hogy te ezt nem a gyerekeidre és feleségedre fordítod, de tágabb körben hogyan tudsz szeretni. És hát azt kell mondani, hogy őszinte ez a seb, kétségtelenül, és föl fog fakadni olykor ez a seb, ez kétségtelenül őszinte, de ezt is Krisztus keresztjéhez lehet csatolni. Annyira értelmetlennek tűnik, ahogy Krisztus meghalt. Ilyen fiatalon, hát még annyi példabeszédet el kellett volna mondani. Még annyi, azt a párat rágjuk 2000 éve. Mennyire jó lenne, 8 kötetet kiadott volna. Olyan értelmetlen korán is így halt meg, és amikor az embernek nincs családja, nincs gyermeke, akkor is olyan értelmetlen az életem, olyan üres az életem. Nem, te csak szeressél. És bízzál abban, hogy ahol te szeretett magvakat ültetsz, azok majd meghozzák a történelemben a maguk gyümölcsét. Tehát a magad áldozatát csatold csak Krisztusnak az áldozatához.
2: Beszéltünk most sokat arról, hogy mi történik velünk akkor, amikor áldozatot hozunk a másikért. Ennek az éremnek van egy másik oldala is, nevesül az, hogy értem is, ugyanúgy meghozza az áldozatot a másik, értem is, lemond a dolgokról a másik egy családban vagy egy közösségben való együttélés során. Most az az érdekes, hogy sokszor látjuk azt, hogy valaki ezzel az értehozott áldozattal nem tud mit kezdeni, nem tudja elfogadni, nem tudja azt befogadni, hogy valamiről lemondtak az ő kényelme vagy az ő jóléte javára. Egy Meissner nevű szerző azt

0: sok helyzetben. És érdekes módon, még egyszer mondom, hogy ezt a kialakult, a stabil identitásnak a függvényévé teszi, hogy akkor fogom tudni ezt az áldozatot elfogadni a másik részéről, hogyha ez megvan én bennem. Hogy mit kezdjünk ezzel, ehhez nagyon fontos még azt is hozzáfűzni, hogy a hálának a gyakorlása az valahol mindig azt is feltételezi, hogyha kimondom azt a másik felé, hogy hálás vagyok azért, hogy ezt megtetted értem, hogy köszönöm, hogy ezt megtetted értem, akkor ez a kapcsolatot építeni fogja. Tehát, hogy ebből van egy nagyon jó továbblépési út, hogy elfogadom és megköszönöm a másiknak, mert hogy ez mindenképpen építeni fogja a kettőnk kapcsolatát is. És hát természetesen, hogyha ezt kölcsönösségben éljük meg, ugye, mint a mérleg, hogy most én mondok le valamiért az ő kedvéért, és természetesen a másik is lemond dolgokra az én kedvemért, akkor ebben a kölcsönösségben ez hosszú távon is fenntartható, hogy el tudom fogadni azt, hogy a másik lemond és áldozatot hoz az én javamra, én értem. Elérkeztünk kicsit a pszichológiai résznek az összefoglalásáig, úgyhogy most már nincs sok hátra, mindenkit biztathatok. Általában véve az életben, vajon az áldozat hozatalnak hol van a helye? A pszichológia egyértelműen állítja, hogy akkor lehet valaki boldog, hogyha valamilyen értelmes célra teszi rá az életét, vagy afelé küzd, abba fekteti bele az energiáit. Na most az értelmes cél viszont azzal fog járni, hogy bizonyos dolgokról le kell mondania ennek a célnak az érdekében. Most az áldozat hozatalnak tehát valahogy az értelmes célokkal összekapcsolva van értelme helye. A másik dolog, amit mindenképpen mond a pszichológia, hogy az ember akkor fog fejlődni, a személyisége akkor fog kibontakozni, hogyha képes bizonyos állapotokat meghaladni, tehát ha fejlődésben van. Példának hozhatnánk a családi életszakaszváltásokat. Az egyik ilyen kiemelkedő példa, ugye, amikor egy házaspárnak megszületik az első gyermeke, ott, ugye, ahogy már ezt említettük, nagyon sok lemondás jön hirtelenjében, és itt ezen a ponton a fejlődésnek pontosan, hogy az az útja előrefele, hogy nem kezdem el rettenetesen síratni, meg nem kezdek el kapaszkodni azokba a dolgokba, amik korábban megvoltak, tehát hogy korábban ugye kettesben sokat kirándultunk, lehetett moziba menni, lehetett a barátokkal találkozni, focizni, stb. Stb. Ezeket most, ha fejlődni akarunk, ha tovább akarunk lépni az életben, ezeket el kell engedni. Tehát az áldozathozatalnak ilyen értelemben a fejlődés mentén van értelme, mondja a pszichológia. És hát amit hát ilyen, nem is tudom, biztatásul el tudunk mondani, hogy az, hogy hogyan tudjuk viselni az áldozatokat mindennapokban, és hogyan tudjuk elfogadni azt, hogy áldozatot kell hozni, ez mindenképpen tanulható. Nem egy csapásra kell tudnunk ezeket jól megoldani, meg nem kell egy csapásra tudnunk mindent elengedni, és mindenhez alkalmazkodni.
1: És itt tényleg nagyon okosnak kell lennünk, mert azért most itt próbáltuk az áldozat témáját kicsit felemelni, meg kedvet csinálni hozzá, de azért nehéznek nehéz. És okosan kell nekiállni áldozatot hozni, és ahogy itt Anikó említette, hogy a boldogságnak a képlete az, hogy legyen egy célunk, és induljunk el a cél megvalósítása felé, ezt azért olyan élethelyzetekben is fel kell idéznünk, amikor éppen nem látjuk a célt, csak az áldozatot. Amikor bajlódunk a családtagjainkkal, amikor túl nehéznek látjuk azt, amit megteszünk értük, akkor idézzük föl, hogy aha, de ezt az áldozatot miért csinálom, és mi az értelme? A célnak és a dolgok értelmének a felidézése és megtalálása szintén nagyon-nagyon fontos feltétele, az értelemtalálás is a lelki egészségnek, meg annak, hogy végig tudjuk csinálni. Nagyon sokat segít az is, hogyha a sorstársakkal vesszük fel a kapcsolatot, és ez az értelme az önsegítő csoportoknak, mindenfajta közösségeknek, és ebben is az egyházunk azért szerintem elég jól áll, hogy közösségek szervezésére ad lehetőséget. Mert hogyha látjuk a sorstársaink hasonló áldozatait, akkor nem fogjuk azt képzelni, hogy jaj, csak nekünk milyen nehéz. Meg látjuk az ő megoldásaikat is. Ugye, hogy anyáknak, akkor kiderül, hogy ha nekem csak ötször kell fölkelni éjszaka, és kiderül, hogy a sorstársamnak 6-szor, és akkor már

is örülhetek, hogy milyen jó helyzetben vagyok, stb. Stb. Stb. Nyilván az extrém áldozatot hozók életében, mondjuk sérült gyereket nevelő családokban kifejezetten fontos és ajánlatos, hogy a sorstársakkal vegyék fel a kapcsolatot, mert rengeteg ötlettel, segítségekkel tudják egymást támogatni, és nagyon-nagyon nehéz áldozatokat meghozni. Tehát ezek írtó fontos szempontok, ezt nem szeretnénk nagyon-nagyon hangsúlyozni. Aztán az áldozathozatalra akkor leszünk képesek tartósan, hogyha okosan tudjuk kezelni a stresszt. Ugye itt ebben a témában nem tudunk nagyon mélyen belemenni, és már biztosan beszéltünk róla, mert már mindenről beszéltünk, de már nem is emlékszünk rá, hogy mi mindenekről beszéltünk, de azért tehát, hogy észre kell a terheket vállalni, és meg kell tanulni azt, hogy hogyan tudjuk megkönnyíteni a szervezetünk számára és a pszichénk számára azt, hogy a nehéz élethelyzetekben helytálljunk. És akkor ide beletartozik egyébként a táplálkozás, a pihenés, amennyit lehet természetesen, a testmozgás, egy csomó minden, vagy relaxálás. Most ebben nem megyünk bele, csak erre figyelmet szeretnénk felhívni, hogy ezek tanulandó dolgok. És a kedvenc témánk ez az úgynevezett harmadcsepp téma. Amikor benne vagyunk az élet sűrűjébe, akár családosként, akár nem családosként, és rengeteg áldozat között telik az életünk, és néha úgy érezzük, hogy már nem bírjuk tovább, akkor ilyen esetekben életben tudnak tartani minket nagyon apró dolgok is. Úgy, ahogy egy harmadcsepp életben tart egy sivatagban egy fűszálat. És nincsenek nagy esők, meg nincsen nagy töltekezés lehetőség, de ezek az apróságok tartanak minket életben, ha észrevesszük őket, és akkor ezeket a harmadcseppeket meg kell engedni magunknak. És most csak erre gondolok, hogy ha egy édesanya, hát most szerintem már ez nem harmadcsepp, hanem sokkal több, meg tudja engedni magának, hogy megígyon egy kávét, és azt a 3 percet rá tudja szállni, akkor ez boldogan szánja rá, és ne bűntudattal. Szóval, hogy ilyenekre gondolunk. Vagy, hogy kinézen az ablakon, és fölnézen a kék égre, és akkor rácsodálkozna, hogy jaj, de szép. Tehát, hogy ezek az életnek ezek a nagyon apró örömeit kell megtanulnunk. Értékelni az áldozathozatal közben. És hogyha ezt kipróbáljuk, akkor rá fogunk jönni, hogy mennyire tele van a világ sok örömmel, amit egyébként nem veszünk észre, és elmegyünk mellettük. És hogy ezek az örömök, ha észrevesszük őket, ezek a nagyon-nagyon apró, szinte észrevétlen dolgok éltetni tudnak minket. Házasoknak is szoktuk mondani, hogy ha nagyon-nagyon sokat veszekszenek, és nagyon megkeseredett a kapcsolatunk, akkor segítsenek egymásnak ilyen pici harmadcseppekkel, hogy már nagy áldozatot nem tudnak egymásért meghozni, mert már ahhoz már nincs kedvük. Mert annál már rosszabb a kapcsolatuk, de akkor egy-egy harmadcseppel, egy mini gesztusokkal mégiscsak nyújtsák ki a kezüket egymás felé, és a kapcsolat is életben tartható ezekkel a mini gesztusokkal. Ezekre nagyon-nagyon figyeljünk oda, mert nem szabad hagynunk, hogy belehaljunk mi magunk, vagy belehaljon a kapcsolatunk, akár a házastársunkkal, akár a gyerekeinkkel az áldozatokba. És hát a kultúrában már nem én vagyok a profi, mert erre sosincs időm, hanem Miklós atya.

0: Én még a harmadcseppekhez annyit szeretnék mondani, hogy a garasoskodókra nagyon szeretnék rászólni. Azokra a garasoskodó keresztény nőkre, anyákra, meg a férfiakra, akik úgy keresztények, hogy fakír életet élnek. És tényleg nem engedi meg magának, hogy elmegyek és iszom egy rendes kapucsinót valahol, mely milyen sokba kerül. Van úgy, hogy egyszerűen ezt mi férfiak sose fogjuk érteni, hogy a nőt el kell zavarni fodrászhoz. Ezt mi sose fogjuk érteni. Elmegy és hazajön is boldog. Érted? Ez egy zsákpénz. De hogy egyszer egy kismama mondta neki, hogy már végre olyan nagy lett a gyerek, a két kicsi, hogy nagymamára lehetett sózni egy órára, és azt mondja, beült az autóba, és elment fodrászhoz. És azt mondja, belenézett a visszapillantó tükörbe, és azt mondja, nem ül hátul senki, szabad vagyok. Tehát, hogy itt ne garaskodj. Tehát nézzék, akinek itt a mindennapi áldozatokról beszélünk, hogy minden nap viszed azt a keresztet, és Jézus se volt fakír. Ez egy hazug keresztényhoz. Jézus pont ezért dráma a nagypéntek, hogy nem egy életünk depressziós valat, jó, akkor meghalunk, hanem szeretett élni, szeretett egy pohár bort Zakeussal meginni, családokat látogatott, Lázárt meg, szeretett élni, és egy életszerető valaki fog meghalni nagypénteken. Ezért dráma, hogy szeretett élni, és nem az a jó keresztény, aki fakír és garasoskodó. Tehát az áldozatokat fölveszünk, de annyi eszünk legyen már, hogy tessék, a napi kis harmadcseppeket, nem nagy luxus, de még Jézus is érdekes, tudják, temetés előtt elfogadott luxus, azt a drága kenetet. Egy kis luxus az életedben, nem halálos bűn, hagyjuk már ezeket, hogy szabad ezeket, és a garasoskodókra kell rászólnom, hogy magadnak is tessék megengedni, a gyereked is megtanulja ezt a fanyar életvitelt, meg a férfiakra, minden férfi mikor akarja a pénzét elkölteni, majd, és most nem, és nem veszed észre, hogy örömtelen melletted az életed, és a feleséged elfonnyad. És az egy jó katolikus vagy. Na, tehát tessék a napi harmad cseppekre odafigyelni, nagyon komolyan. Kultúra. Tehát viszed az áldozatokat, mindennapi áldozataid vannak. A kultúra miért fontos? Kettőt hadd mondjak, csak sokat kéne, de hogy egyrészt a komoly zene. Ilyenkor már gyereksírás, minden tele van a fejünk beszéddel, okossággal, olyan jól esik, amikor nincs beszéd. És a komoly zenében ez a poén. És elmégy, meghallgatod azt az egy órát, és összeszed, napokig összeszedod belül. Tehát tessék keresni egy kicsit a komoly zenét, mert megy egész nap az ilyen-olyan könnyű rádió, persze, mert babát etetsz, meg nem tudom én, dolgozunk, és a kultúrának célja valóban a szórakoztatás, a kikapcsolódás, de nem csak ennyi, hanem hogy összeszedjen ott a mélyben. Tehát picit több komoly zenét, én szívesen mondom. Másrészt a klasszikus kultúrának a kincseit. Mikor az ember áldozatokat hoz, na akkor ért meg sok klasszikus regényt, drámát, filmet. És akkor jól esik olykor néha egy ilyet megnézni, megerősíti az embert, hogy én a helyemen vagyok, nagyon szeretjük az ilyen műalkotásokat. Ezek nem pihentetnek és nem szórakoztatnak, hanem megerősítik az embernek az áldozat hozatalát. Jók ezek. Kultúra. Aztán azt is mondjuk, hogy hát spirituális élet. Amennyire lehet, mondjuk, mert 2-3 gyereknél mindenki tudja, hogy ajajaj. De hogy nem lehet a lelket kikapcsolni, és a lélek nem lehet mindig az utolsó. Nem lehet. Inkább mondom a pedáns kismamának is, hogy hagyjad azt a mosogatást a nyavajába, és olvassál egy szentírási részt. És tessék azt az áldozatot meghozni, hogy szalad a lakás, meg izé, de hogy egy picit csöndbe vagyok, imádkozom egy picit nyugodtabban. És a Szent Misén is azt szoktuk mondani, hogy legyen egy részed, ahol megpróbálsz nagyon odafigyelni. Az összes többinél gyerekeket igazgatott, tehát hogy az egész liturgián, de legyen egy olyan rész, ahol te most úgy oda tetted magad, az a sor, az a gondolat úgy benned van, te ezért jöttél, hogy egy-egy részt. Tehát, nyilván meg fog változni az embernek a spirituális élete, és egy kicsit rájön arra, hogy az életemmel élem a spirituális életet, nem az érzelmeim és az agyammal, hanem az egész életemmel. Tudják, például költészet napja van holnap, hogy nem az olyan, amikor sok verset olvasunk, hanem amikor költőjén látunk. Költőjén látni a világot. Tehát odáig eljutni. A spirituális élet sem, hogy valamiket csinálok, hanem a létem válik spirituálisra átszellemülté. Szóval erőforrások, áldozatokat hozzuk, vinni kell az áldozatokat, de legyen annyi eszünk, hogy okosan ebből a spájzból nem lehet mindig csak kivinni, hanem tegyünk is be. Végül két teológiai dia lenne a végén, összefoglalásként, hogy az áldozathozatalhoz hogyan is álljunk, ugye mindig azt mondjuk, hogy tessék átkeretezni az életedet, tág keretek között nézni életednek a filmjét, És a leges legtágabb átkeretezés, amikor a Szent Háromsággal szemközt leülünk. Ez a legtágabb átkeretezés, és azt látjuk, hogy ugye ott van más, az isteni személyek nem olvadnak össze, és nem tűnik el a más, a házasságban sem tűnik el a más, nem az a jó házasság, meg a gyerekeim is mások lesznek, és ott van a más a Szent Háromságban, és azt látjuk, hogy mégis szeretetteljes egységet alkotnak. És negyediknek minket odavárnak. Az a poén, hogy a Szent Háromság a maga szeretetében nem akart bezárkózva lenni, hanem megnyílt. És ez a megnyílás lesz a teremtés. És elengedi Isten egy kicsit az anyagvilágot. Egy kicsit elengedi az emberi szabadságot, a történelmet, és ez azért fontos, hogy ha Isten egy kicsit nem engedné szabadon az anyagot és az embert, a történelmet, akkor nem lenne teremtés. Akkor maradnánk ott belül a Szent Háromságon. Nehéz itt érték térről beszélni, de a létünknek és a szabadságunknak ez az ára, hogy egy kicsit kikerültünk onnan. És akkor ezért van áldozathozatal, ezt kell megérteni, hogy nem vagyunk Istenek. Nem vagyunk Istenek, hanem teremtmények vagyunk. És akkor az ember látja, hogy az Isten úgy szeretett minket, hogy a maga létében és szeretetében nem csak önmaga akart gyönyörködni és élvezkedni és örülni neki, hanem ebben akarta részesíteni a kutyámat is, meg a muskátlimat is, meg a feleségemet, meg a gyerekeimet, mindannyiunkat. Isten szeretetre teremtett minket, szeretetből teremtett minket, és oda vár mindannyiunkat az anyagvilággal együtt, a buksimmal együtt valahogy, nem tudjuk, titok, oda vár az ő asztalához. Na most az a poén, hogy sajnos közben a bűnt elkövettük. És a bűn miatt itt plusz áldozatokat, plusz terheket pakolunk egymásra. És jön a nagypéntek, és azt kell megértenünk, hogy nagypénteken mit csinál az Isten? A teremtéskor elengedi egy kicsit az egész teremtést, és elengedi az embert, hogy szabadon éljetek egy kicsit, és a nagypéntek arról szól, hogy Isten elmegy a legtávolabbi emberig, aki a legtávolabb mentő, aki szenved, aki bűnös, aki megalázott, akit megölnek. Aki Istentől a legtávolabbra úgy tűnik oda került, azért értem, hogy az egész nagypéntek nem más, mint hogy Isten, amit elengedett a teremtéskor, elmegy egészen a végéig. Na ez az áldozat, hogy mindvégig elmegyek érted a legvégéig. Ez az áldozat. Annyira, de a szeretet a cél, nem az áldozat. A szeretet a cél. A legvégéig elmegyek is, és ezért hal meg Krisztus Urunk a kereszten, a szeretet lesz a fontos, az áldozatnak van az elsőbsége.
1: Azért örülök, hogy ezt elmondtad, mert, és szeretném, ha még egy kicsit kifejtenéd, mert ugye végig erről volt szó, hogy nem az áldozat a cél. Na, tehát, hogy nem ez van a központban. Na most közeledik a nagy hét, és azért mégis nagypénteken mégiscsak valahogy, hogy arra szoktunk fókuszálni, hogy igen, Jézusnak az eljövetelében ez a lényeg, ez a központ, hogy meghalt értünk még hozzá ilyen kegyetlen módon, és hogy ez lenne a lényege a megváltásnak, ez a hatalmas áldozat, és akkor Jézus többi tevékenysége nem számít.
0: De azt valljuk, hogy Krisztus egész létével váltott meg minket. A foganástól kezdve, hogy ember lett, onnantól kezdve, meg fölvette az anyagi világot, meg a történelmet fölvette, tehát hogy meg családja lett, meg fizikai munkás volt, meg szellemi munkás volt, a munkát is megszentelte, mindent, amit fölvett, hogy az egész létével váltott meg. És Dunscotusnak, a középkori teológusnak van egy ilyen elmélete, ami arról szól, hogy a Szent Háromság akkor is eljött volna Krisztus, ha bűn nem lett volna. Ez nyilván egy teológiai spekuláció, de tudják, nagyon izgalmas, hogy arról beszél, hogy Isten már a teremtéskor eldöntötte, hogy valahogy értünk jön, közénk jön. Hát jobb lett volna Nutellával kínálni, tudják, van ilyen visszahat, hogy jobb lett volna, mint bűnnel, de hogy ez történt, tehát hogy nem a bűn váltotta ki Krisztus megtestesülését. A bűnnek nincs ekkora hatalma. Nekünk nincs ekkora hatalmunk, hogy a Szent Háromság örök tervein valamit változtassunk. Isten öröktől fogva eldöntötte, hogy szeretetből megteremti a mást, minket, és hogy értünk jön, közénk jön, hogy oda vigyen az asztalához. Ezt ő öröktől fogva eldöntötte. A mi bűneink ezen változtattak. És keresztre feszítettük. Csak azt kellene megértenünk a karácsony mögött is, meg a nagypéntek mögött is, azt a puskaport, hogy megyek értetek. Istállót adtok, akkor is megyek. Keresztet adtok, akkor is megyek. Azt a szeretetnek a puskaporát kéne érezni. Nem egyszerűen a sajnálatot, nem szeret, amikor csak sajnáljuk Krisztust, hanem azt a makacs szeretetet, hogy akár istállót adtok kereszt, akkor is megyek értetek. Na ez az Istennek az örök elhatározása, ez. És ha erre az örök makacs szeretetre tekintünk, ó, a mindennapi áldozatainkat így könnyebben tudjuk vinni. Tehát az első, az Atya nem kegyetlen Isten, szadista Isten, akinek itt véres áldozat kell, és ki kell engedni. De ez a középkori jogi szemlélet, nem szeretjük ezt, hanem a szeretetet szeretjük az egész mögött hangsúlyozni. Az áldozathoz, hogyan lesz a kereszt nekünk megváltásunk? Az áldozathozatal az ilyen csatolt, tehát nem ez volt az örök terv, hanem a szeretet az örök terv, és amikor én házasságot kötöttem, gyereket vállaltam, akkor is a szeretet, az áldozat nélküliség volt az örök terv, és mégis teremtményiségünk miatt és bűnösségünk miatt van áldozat, amit viselni kell a másikért. Krisztus áldozatából lesz nekünk életünk. Nézzék, jaj, hát ez, van egy beiruti teológus, aki arról beszél, Krisztus azt mondta nekünk, hogy nektek is ki kell inni azt a kelyhet. Ti is isztok abból a kelyből. És azt mondja ez a teológus, hogy azt a kelyhet, azt csak akkor értjük meg, amikor mi magunk is elkezdjük kortyolni. Amikor elkezdett kortyolni az áldozathozatal kelyhét, na akkor érted meg, hogy Krisztus mit csinált nagypénteken. Tehát hideg ésszel, polgári jólétben nem nagyon értjük a nagypénteket. De amikor szenvedünk, akkor megértjük a szenvedő Krisztust. Ez érdekes, hogy miközben végig arról beszélünk, hogy az áldozat nehéz, fogadat összeszorított, áldozathozatal közben te tudsz gazdagodni. Istenből sokkal többet megértesz, a nagypéntekből többet megértesz. Miközben kortyolod a magad keserű poharát, áldozatát, jobban megérted Krisztus kelyhét. És akkor megértjük azt, egy ilyen nagyon intelligens orvosházaspárnak beszéltünk arról, két gyerek született, és láttam, hogy te ezek tiszta ideg. Ezek elég elfoglalt emberek, és két gyereket taxiznak edzésre, hittanra, mindenhová, és már kiborulnak. És akkor látom rajtuk, hogy ilyen kis idegesek, és akkor mondom, hogy te, mikor nálunk a harmadik megszületett, mi annyit veszekedtünk. Meg annyi mindenről le kellett mondani, én annyi előadást akartam tartani, nem menni kell haza gyereket fürdetni, meg mennyi áldozat. Elkezdtem mondani a maguk, panaszkodni a magam létre, hogy fú, milyen sok áldozat, milyen néz, és így pislogtak, hogy ők most ezt csinálják. És akkor mondom nekik, de figyelj, miközben meghozod az áldozatot, most fogod megérteni a nagypénteket, hogy neked a szülői életed áldozatából lesz a gyereknek élete. Valóban nem alszol annyit, nem tanulsz annyit, szakmailag nincs olyan előmeneteled, nem keresel annyit, tényleg ott van a csokos hitel, nem tudok annyi pénzt keresni. Tényleg áldozat. És most fogod megérteni azt, hogy Krisztus áldozatából van nekünk életünk. Óriási. Miközben áldozatot hozol a gyerekért, a te élet áldozatodból lesz a gyereknek jövője, lesz élete. Óriási. És a Krisztus áldozatát így fölvesszük, szeretném azt is mondani, hogy a görög katolikus azt szólaljon meg belőlem, hogy tessenek megnézni az ikonokat, hogy nem vigyorognak. Van az ikonok arcán, azért nehéz megfesteni, egy táborhegyi fény, egy húsvéti fény van az ikonok arcán, és van egy enyhe szomorúság. Hogy amíg mi élünk, nem csak az a cél, hogy Krisztusnak a dicsőséges képmását magunkra öltsük. A dicsőséges, mindig mosolygó képmását magunkra öltsük, hanem Krisztus fájdalmas vonásait is magunkra öltsük. Hogyha ez megjelenik az arcunkon, a lényünkön, az nem rossz. A szentek a stigmákat is fölvették. Tehát, hogy nem az a cél, hogy ez a mindig gitározó, mindig vidám keresztény legyél, és mindig mosolygós, és áldozaton van, nem baj, majd föltámadunk. Tehát nem csak ezt, hanem az is őszinte keresztény lét, hogy Krisztus fájdalmas vonásait is fölveszed. És az arcunkon meg tud jelenni egy ilyen enyhe szomorúság, nem depressziós, meg tragikus szomorúság, mert van húsvét. De hogy fölvesszük Krisztus szomorúságát, Istenem, miért kell az áldozat a párom miatt, miért van háború, a fene egy, miért van? Tehát, hogy ezeket fölvesszük, ezeket a vonásokat, és ez így igaz, ez így őszinte. A nagy seb és a nagy szeretet valahogy összetartozik, és ez azt kell mondanom, hogy ez egy misztérium, ezt sose fogjuk megérteni. Itt boncolgatjuk lassan másfél órája, hogy hogy viselkedjünk benne, de a végső szó az, hogy nem értjük, ez egy titok. Hogy a szeretetet választottam, a szerelmemet és gyereket választottam, és van vele áldozat. Miért? Hogy nem fogjuk megérteni. És ezt a misztériumnak, ez való hozzáállást elősíti, amikor elmegyünk Szent Misére, liturgiára, nagy szeretetért megyünk a templomba, az Isten, a Szent Háromság nagy szeretetét megyünk megünnepelni a templomba, és a pap mindig megidézi a keresztet. Nekünk a kenyérkét mindig át kell szúrni lándzsával. A sebet mindig megidézzük. Akármilyen szép ünnepi mise van, a sebet megidézzük. És ezt kéne begyakorolnunk, hogy ahol nagy szeretet van, ott van seb is. Nem tudjuk miért. Isten jön nagy szeretettel, és sebet adunk neki. És tessenek figyelni, ez fordítva is igaz lesz. Megtanulod azt, hogy ahol van nagy szeretet, az Isten nagy szeretete, ott van seb minden misén, és fordítva, amikor neked van nagy sebed, azt mindig körülvesz egy nagy isteni szeretet. Ezt gyakoroljuk be. Hogy nem egyedül viszed azt az áldozatot, és nem a te sebed és sajog és önsajnálat, hanem ezt mindig körülvesz egy nagy isteni szeretet. Azon is szeretünk töprengeni, hogy nincs istentelen hely, istentelen állapot Krisztus nagypéntekje után, hanem ő már járt ott. Tehát amikor egy kicsit áldozatot hozunk, kicsit ilyet, olyat, nagyot, hogy az életünk is rámehet, hogy ez nem egy ismeretlen helyzet, út, hanem itt már járt valaki, járt Krisztus. Tudják, vannak ilyen filmek, hogy valaki egy lakatlan szigetre vetődik, és olyan tök jó, mikor talál ott egy házat, a szölöpökből, vagy fákból, mit tudom, összetákolt házat, és olyan tök jó, hogy valaki itt már járt. És készített egy kis kunyhót, meg látok ott eszközöket is, meg nehogy Isten egy feliratot is itt hagy, hogy használd, meg nem tudom én. Itt már járt valaki. Most amikor mi szenvedünk, áldozatot hozunk, az nem istentelen hely. Ott már járt valaki. Járt Krisztus. Aztán mik a tervei? Összeillenek a terveitek. Hogy ő akar külföldre költözni, te meg itthon akarsz. És szeretnél itthon nagymama mellett szülni, mert csak kell a nagymama, pedig menni akar Texasba, hogy összeillenek ezek a tervek? A terveket nézni, és bizony fájdalmasan van olyan, hogy a jelenünk jó, de a jövőnk nem. Ezt föl kell mérni. Aztán a családi és a baráti hátteret, hogy ott milyen kimondatlan értékek vannak, amik őben is jelen vannak. Nézd meg az anyját, vedd el a lányát. Ez részben igaz, és részben nem. De van benne valami, hogy megnézem a családi hátterét, és föltérképezem, hogy milyen értékek vannak ott stabilan. És azt ő hozza a saját házasságunkba. A baráti kör pedig madarat tolláról, ember barátjáról jellemez. Tehát, hogy neki kik a barátai, az jellemez minket. És az esküvőnk előtt emlékszem, az nekem olyan nyugalmat jelentett, mikor mi a barátok elkezdtük a baráti körbe behozni a leendő választott feleségünket, és a baráti kör automatikusan egy hullám hosszon volt az én jegyesemmel, meg én a másik jegyesével. Magyarul a baráti kör azonnal befogadta a nőket. És ez egy olyan nyugalmat jelent, hogy nincs taszítás, nincs hazugság, nem lesz az, hogy a baráti körből kiszakít a feleség, vagy fordítva. Hanem, hogy ez egy jó nagy baráti kör lesz, egy családi kör lesz. Szóval a barátokat megnézni. Aztán, hogy hogyan dolgozik a másik, ezt nagyon szeretném minden jegyesnek a szívére kötni. Nézd meg, hogy dolgozik. A munkavégzésünk alatt rengeteg dolog kiderül rólunk. Tűrőképesség, pontosság, becsület, hogy szenved, amikor nem jön össze, hogy imádkozik közben, hogy tud emberekkel együtt működni. Annyi minden kiderül abból, ahogy dolgozik a másik, hogy a házasság is részben egy ilyen együttműködés lesz. Nézd meg, hogy dolgozik a másik. Sőt, azt is szoktam mondani, hogy valamit dolgozzatok együtt, ha lehet valami nehezet, derüljön ki. Egy pszichológusunk azt mondta, hogy hegyi túra. Tehát ott aztán kiderül, hogy mit bír, mit nem bír, hogy viseli a feszültséget, hogy tud irányítani, dönteni, ott nagyon sok minden kiderül az ember. Magyarul nem csak a szép oldalunkat mutatni meg egymásnak, hanem megnézni, hogy dolgozik a másik. Aztán mennyire képes áldozathozatalra, hogyan tud örülni, hogyan tud szenvedni, nagyon fontos, hogy hogyan tud szenvedni. A megállapodásokat hogyan tartja meg? Fontos. A házasságkötés az egy nagy megállapodás. Hogy mersz belemenni egy nagy megállapodásba a Jenőkével, amikor az összes kis megállapodást előtte felrúgta az illető? Azt mondtuk, 5-kor találkozunk, és sosincs ott 5-kor.
2: Azt mondtuk, ezt a szexuális határt nem lépjük át. Mindig át akarja lépni. Azt mondtuk, ezt és ezt együtt csináljuk. Mégse csinálja. Hogy mersz belevágni egy nagy megállapodásba, mikor a kis megállapodások nem mennek? Tehát ezeket a jóisten jól találta ki, hogy a házasság előtt legyen egy ilyen ismerkedés, egy ilyen megállapodások, szövetségek, döntési helyzetek, derüljön ki az, hogy a nagy megállapodásba mi együtt belemehetünk-e. Szóval sok-sok minden történik a jegyesség idején, mindenkit bátorítani szeretnék, hogy nézz a látható mögé, az empirikus, a konkrét történések mögé, és térképezd föl, hogy a párodnak milyen a láthatatlan világa. A csillagai, az értékrendszer, az etikája, a hite. És ez a láthatatlan világ a tiédhez összeillik, akkor bátran lehet házasságot kötni. Hát a millió forintos kérdés az, hogy hívő keresztény köthet-e sikeres házasságot nem hívővel. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Először is azt kell mondanom, hogy nekünk papoknak senkit nem lehet se rábeszélni egy házasságra, se lebeszélni. Az a te döntésed. Mi jegyes oktatáson ehhez segítünk, de tesztet, meg tükröket tartunk, de nektek kell eldönteni. Tehát én nem dönthetek senki helyett. Tanácsot adhatok. Azt kell mondanom, hogy kicsit máshogy beszéltünk a rendszerváltás körül erről a kérdésről. Igenis, az előző kommunista rendszerben sokan nem keresztelhették meg a gyerekeiket, nem járathatták hittanra, rendes emberek is, mert tudjuk, milyen rendszer volt. És a rendszerváltás után kicsit türelmesebbek voltunk ezzel a kérdéssel, és ha azt mondta, hogy csak rendes ember legyen, könnyebben adtuk áldásunkat az ilyen párkapcsolatokra, az ilyen házasságra. Azt kell mondanom, hogy azóta eltelt nem tudom, 30 év. Most már máshogy beszélünk. Kétféleképpen beszélek. Egyrészt azokhoz, akik még a választás előtt vannak, fiatalok, és azokhoz, akik már ide hozták azt a Jenőkét, aki nem hisz. Máshogy beszélünk, mert ők más fázisban vannak. A alapszabály az, amit a pszichológia is kijelent, hogy amilyen szinten hívő vagy, egy olyan szintű hívővel leszel boldog. Magyarul, ha a drága hittanosom napi szinten imádkozik, minden vasárnap jön szentmisére, áldozik, rendszeresen járul gyónáshoz, lelki gyakorlat, van egy spirituális élete, olyat keressen, akivel ezen a szinten együtt lesznek. Nem elég, hogy csak rendes a másik. És ha te hót ateista vagy, azzal leszel egy hullámhosszon, ha egy ugyanolyat keresel. Tehát azt kell mondanunk a fiataljainknak, a drága hittanosainknak, ha te mélyen elkötelezett keresztény ember vagy, akárhol ne keressél házastársat, hanem egy értékközösségben, az egyházban, egy értékközösségben keressél, akinek ugyanolyanok a csillagai, az értékvilága, a hite. Azzal leszel egy hullámhosszon. Mondom negatíve, te egy ilyen megkeresztelt, rendes, hittanos, gazdag, spirituális hívő vagy, és akkor választasz egy ilyen ateista embert, aki jó ember, de ez az egész hit ez neki. És akkor jön jegyes oktatásra, miért kell menni a paphoz? Mi köze van hozzá? Te meg olyan boldogan várod, hogy na, kezdjünk már imádkozni, készülni a házasságra. Jön a házasságkötés szertartása, a vőlegényem így végigállja, mint Hitler, így, hogy neki ez az egészhez semmi köze, én csak a Zsuzsika miatt vagyok itt, de ez az egész a hátam közepére kívánom. És te meg mennyasszonyként legyél nagyon boldog az esküvői szertartásodon, erre vágytál egész kislánykorodba. Jön a keresztelés, vagy előtte jön az áldott állapot, és ne adj Isten, beteg az a gyerek. Anyuka mit mond, mint keresztény, hogy hősiesen, Isten adta, ad erőt a neveléshez. Mit mond az ateista? Hát nem biztos, ne szenvedjen, könnyebben hajlik az abortuszra. Megszületik a gyerek, boldogan vinnéd a szülőszobából keresztelni, hogy Istenem, megvan a gyerek, mindenki túlélte, jól vagyunk, kisebb nagyobb bajok ellenére, hálát akarok adni az Istennek. Mit mond az ateista? Minek kereszteljük meg? Majd ő eldönti. És a karácsony is így lesz, az éjféli szentmisével, meg mindene. Magyarul az ember előre bevásárol egy olyan tűzfészket, olyan problémakört, amit ha nem vásárol be, akkor sokkal könnyebben mennek a mindennapok. Tehát ezt kell meggondolni, hogy igazán boldog azzal leszel, aki ugyanolyan szinten hisz, mint te. ott keressél te párt magadnak. Ezt mondom a fiataloknak. Na most, ha odajön egy hittanosom, aki hozott egy ilyen hitetlen embert magával, akkor hogy beszélek? Hát most már ezt hozta ide, ebből kell főzni. Tehát nem bántom, miért bántanám, ezt hozta ide. Akkor két dologra tudok utalni. Az egyik, hogy vannak ilyenek, akiket Karl Rahner után úgy hívunk, hogy anonim keresztények. Az anonim keresztények azok, akik ugyanazon csillagok szerint élnek, tehát ezek tényleg rendes, becsületes, jó emberek, csak nincsenek megkeresztelve. Tehát tulajdonképpen úgy élnek, mint egy keresztény. Csak nincs, ettől anonim, nincs megkeresztelve. Az ilyenekkel a házasság lehet sikeres. Látunk ilyen példát, de azt kell mondanom, hogy ez a kevesebb. Ez a kevesebb. Sokkal gyakrabban látjuk, hogy a drága hittanosom leszáll arra a szintre. Már ő sem kezd, egyedül menjek templomba, mint egy elvált. Nem jön velem a párom, elmarad a templomból, már gyerekeknek a keresztelését, elsváldozása sem veszi olyan komolyan. Azt szoktuk látni, hogy a drága jó énekkaros lányaink, meg a minisztráns fiaink, azok, ha egy ilyen ateista emberrel kötnek házasságot, hogy arra a szintre leszállnak. A statisztika ezt mutatja. Tehát ma már nem vagyok olyan megértő, mint a rendszerváltás idején, hanem ma már azt mondom, hogy drága hittanosok, olyat keresetek, aki úgy hisz, mint te. Azt keresnek. Na most, ha mégis egy ilyen vőlegényt idehoznak, az egy nyugalmat adhat, hogy ha ő anonim keresztény, tehát tényleg egy jó ember, ez egy nyugalmat adhat, és lehet arra esély, nekem is volt már erre precedensem, hogy a hívő mennyasszony úgy hatott a hapsira, hogy megkereszteltük egy idő múlva. És meg lehetett, és nem csak a házasság miatt, hanem eljutott arra szintre. Erre vannak példák, de ez a kevesebb. De ha ez a történet el tud indulni, ahogy Szent Pál is mondja, hogy a hívő megszenteli a hitetlent, akkor ez egy nagyon szép folyamat, és örülünk annak, hogyha ez a folyamat el tud indulni. A harmadik stádium, amiről gyorsan beszélni szeretnék, mi van házasságkötés után? Tehát tegyük fel, fölneveltek minket, rendben vannak a csillagok, az értékrendszer, az etika. Megtaláltam azt a házastársamat, akivel közös az értékrendszer, a pap jól megáld minket, elkezdjük az első lépéseket együtt, és mi van utána? Utána is észnél kell lenni, hogy ezt az értékrendszert, ezt ápoljuk. Arról szól a házasság kötés utáni első néhány év, hogy hozunk magunkkal egy ilyen láthatatlan házikót, a belső világot, a láthatatlan értékrendszert, ezt mindenki hozza magával, ez a hozomány, és ebből felépítünk egy közös családi légkört, közös családi etikát, közös családi hitet, fel kell építeni. Itt egy munkáról van szó, egy tudatos munkáról. Az ember elhagyja apját és anyját, és feleségehez ragaszkodik, hogy valamit hozok a családi házból hozományként, amit apám, anyám jól nevelt bennem. Ezeket én hozom magammal, és ezt akarom továbbadni gyerekeimnek, és van, amit otthon kell hagyni. Na ez a nehezebb. Ahogy anyám, apám valamit rosszul csinált, azt otthon kell hagyni. Az ember elhagyja apját és anyját, meg az ő rossz szokásaikat is. És aki ezt egy kicsit nem, hogy mondjam, desztillálja magában, az automatikusan ugyanazokat a hibákat fogja elkövetni, mint a szülei.

Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket! Önök a görögkatolikus egyház műsorát hallották, amelyben a család és házasság témaköréről dr. Papp Miklós görögkatolikus atya, a Szapiencia szerzetesi és hittudományi főiskola tanszékvezetője, valamint Somogyiné dr. Peti Krisztina és dr. Kézdi Anikó pszichológusok elmélkedtek. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztő műsorvezetője, Grunda János. Dicsőség Jézus Krisztusnak!

0: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
1: 21 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. A tartós kánikula fokozottan megterheli a szervezetet, ezért kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás. Továbbra is víz fogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italokat. A rendőrség vízágyúkkal locsolt az embereket a budapesti Hősök terén. Teljes hálózati összeomlással fenyeget a Dunamenti Regionális Vízmű ZRT szolgáltatási területén kialakult vízhiány. A hétvégi vízfogyasztás 55%-kal haladta meg az átlagot. Szadán napközben már el is fogyott a víz, és Ürön, Pomás, Solymár egyes részein sincs több. Eközben Pilisvörösváron az autómosók továbbra is tele vannak, írja körképében az Index. Már vasárnap 110 településen volt valamilyen fokú vízkorlátozás. Mínusz 342 cm volt a Tisza vízszintje Kiskörösnél, ez új negatív rekord. A vízkorlátozások betartását, a vízkivétel csökkentését kérte mindenkitől a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, nem kellene megvárni, hogy a rendszer összeomoljon, mert az súlyos következményekkel jár. A tartós hőség miatt több elővárosi motorvonat is túlmelegedett, ezért jelentős forgalmi korlátozásokat vezettek be a Budapest környéki vasútvonalakon. Demecser és Kisvárda között leszakadt a felső vezeték, emiatt a vonatok csak egy vágányon kisebb késéssel közlekednek. A tárnoki és a Szászhalombattai vonalon több modern Flirt motorvonat is lerobbant. A MÁV tájékoztatása szerint ezeket a szerelvényeket 35 fokos kinti hőmérsékletig tervezték, most azonban már 60-70 fokosra melegszenek a fémtetőszerkezetek és a gépészeti terek. Megteltek a párizsi halottas házak az országot sújtó hőhullám alatt, és már nem tudnak újabb holttesteket fogadni, írta meg az AP hírügynökség. A hatóságok közlése szerint 1000-rel több haláleset történt az átlagosnál, de az több hetet vagy akár hónapot is igénybe vehet, mire majd pontosan meg tudják mondani, hogy mennyi. Vélhetően az adat ennél sokkal nagyobb lesz. A hőhullám sorra írja át az országos rekordokat. Németországban egymást követő három napon is új csúcshőmérsékletet mértek. Vasárnap 41,7 fokot regisztráltak Brandenburg tartományban. Lengyelország története során először lépte át a 40 fokot, még Csehországban is új rekord született 41,1 fokkal. Az AFP hírügynökség legfrissebb elemzése szerint a magunk mögött hagyott napon legkevesebb 130 millió ember tapasztalt 35 fokos vagy annál magasabb hőmérsékletet. A kutatók szerint 50 évvel ezelőtt ilyen hőhullám gyakorlatilag lehetetlen lett volna, a jelenséget egyértelműen az ember okozta klímaváltozásnak tulajdonítják. Az előző kormányzat szándékosan átverte az országot és az embereket, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. Orosz rulethez hasonlítva az előző kabinet költségvetési politikáját, Magyar Péter arról beszélt, míg az Orbán kormány a magyar embereknek 3,7, majd 5%-os idei költségvetési hiányról hazudott, az apparátus áprilisban már a 6,8%-os adatot használta, ma pedig már azt látni, hogy ha nem hoznák haza az uniós 1000 milliárdokat, akkor a valaha volt talán legnagyobb hiányt mutatna a büdzsé a GDP 8,3%-át közelítő rátával. A Tisza kormány benyújtja az országgyűlésnek a 2026-os költségvetés módosítását, amely stabil, kiszámítható, valós és felelős alapot teremt majd Magyarország újjáépítéséhez, közölte a kormányfő. Azt is jelezte, a minisztereket arra kérte, hogy minden felesleges, pazarló költést vizsgáljanak ki és szüntessenek meg. 50 napja kezdte meg a munkát a Tisza kormány, mondta el napi rendelőtti beszédében Magyar Péter. A miniszterelnök hosszan sorolta már elvégzett feladatokat és sok mindent, amihez hozzákezdtek, vagy tervben van. 16 év gazdasági eredményeit ismertetve a Fidesz frakció vezetője több adat mellett megemlítette például, hogy az átlagbér 750-ről 2200 euróra nőtt. Gulyás Gergely emlékeztetett, hogy a Fidesz választási győzelmei után mindig csökkent a költségvetési hiány. Így volt ez 2014-ben, 18-ban és 22-ben is. Az idei évet már nem tudhatjuk meg, szavai szerint. A kormány az azonnalra megígért kampánytémáit sem tartja be, legyen szó rögtön megtörténő fizetésemelésekről vagy áfacsökkentésekről, közölte a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence szerint a kormányuk utolsó negyedéve alatt dobogós volt a gazdasági növekedésünk az Unióban. Torockai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője szerint pedig a Tisza kormány nem a jogállamot állítja helyre, hanem kifejezetten távolodik attól. Végül az időjárásról. Sok napsütés várható fánytyúl és gomoly felhőkkel. Helyi zápor, hőzivatar nagyobb eséllyel a Dunától keletre fordulhat majd elő, néhol megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 20, napközben 40 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
3: Kedves hallgatóink, Neil Boyd Egek mit évő legyek című írásának harmadik részét Tóth Levente előadásában hallják. A műsor Csomosvári Eszter Anna szerkeszti.
4: Neil Boyd Egek mit évő legyek.

Úgy tűnt, évek teltek el. A karórám, amely sohasem esett pánikba, azt mondta, 8 perccel múlt az óra. Végre meghallottam, hogy a templom ajtajában a durva lábtörlőn erősen dörgölgeti valaki a lábát. Valaki nagyot sóhajtva letérdelt a gyóntató székembe, de kívül esett a látómezőmön. Találgattam, talán a virágos, cserepes, kalapos hölgy merített elég bátorságot hozzá, hogy visszatérjen, és ha igen, mit fogok neki mondani? És ő mit fog mondani nekem? Áldj meg, atyám, mert én bűnben vagyok. Megkönnyebbülésemben meg tudtam volna ölelni láthatatlan gyónómat, hogy így összezagyválta az előírt bevezető szöveget. Dominus sit in corde, az Úr legyen szívedben és ajkadon, hogy híven és alázatosan bevald bűneidet, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. A kereszt jelét rajzoltam a levegőbe. A gyermek hang folytatta. Atyám? Igen. Ez a második gyónásom. Nekem az első, gondoltam. És mikor gyóntál először? Kérdeztem. Kis szünet után a hang válaszolt. Pont az első áldozásom előtt. És az mikor volt? 2 hete, mindenki tudja. Nos, magyaráztam. Látod, én új vagyok a plébánián. Ó, mondta a hang, nem sok meggyőződéssel. Ismét szünet, amit megint a hang tört meg. Itt van még, atyám? Igen, mondtam hálásan, hogy valami jel mutatkozik arra, hogy gyónóm nem hagyott faképnél. Mik a bűneid, kedves? Tetszett nekem ez a formula. A kedves, jó, meghatározatlan angol szó arra, hogy megszólítsunk egy gyermeket, akinek kora, neme meghatározhatatlan. Dudleswell atyának persze meg lenne erre a gúnyos észrevétele. Disznónak neveztem a fűszerest. Szóval nem csak a jenkik olyan nyíltak a hibáik bevallásánál. Igen, mormoltam anélkül, hogy állást foglaltam volna. Nem akartam olyan színben feltűnni, mintha akár elnézném a vétket, akár megbotránkoznék rajta. 2-szer, atyám. És miért nevezted így? Mert megérdemelte, tényleg disznó volt. Értem, mondtam, nem tudva magamba eldönteni, elegendő-e ez az indok erre a jelzőre. Miből gyanítottad, hogy disznó? Nem akart nekem csokolád és májvacukrot adni, mikor kértem tőle. Újabb szünet, és megkérdeztem. Van még valami? Csend, csak a térdeplő hintázása törte meg majd suttogás. 3-szor paráznaságot követtem el. Pislogtam a sötétbe. Vajon nem valami idősebb emberrel van dolgom, mondjuk egy vékony hangú törpével? Kinyögtem a kérdést, amiről Flynn kanonok úr azt tanácsolta, sose tevjük fel. Mit csináltál pontosabban? Kivettem 3 pennit az anyukám pénztárcájából. Majd a hang rögtön kijavította a tévedést. Nem, ez már a következő parancsolat, ugye az a furcsa. Tudom már, mi volt, 3-szor loptam. Anyukád bízik benned, kedves, mondtam, inkább gyöngéden, mint szemrehányóan. Nem szabadna becsapnod. Eszébe sincs, válaszolta hang. Micsoda? Nem bízik bennem, van annyi esze. Van még valami más? Kérdeztem, hogy változtassak a tárgyon. Tartozott nekem a mosogatásért. Van valami más? Ismételtem. Ő is megtette. Nem fűztem hozzá semmit. Elkövettem egy halhatatlan bűnt. Halálos bűnt? Hogyan? Az ajkamba haraptam. Megint egy tiltott kérdés. Múlt vasárnap nem mentem misére. Miért? Beteg voltál, vagy valami ilyesmi? Nem, sóhajtott a hang, és akkorát fújt a gyónófülke függönyére, hogy az feldagadt, és a fülemet csiklandozta. Márzs nem akart velem jönni. Márzs a nővéred? Nem, Márzs az anyukám, ezt mindenki tudja. Én új vagyok, kezdtem, de feladtam. Édesapád nem jár templomba? Az apukámra gondol? Igen, az apukádra. Eljött az első áldozásomra. Máskor nem. Azt mondta, legközelebb már csak a koporsójában jön ide, atyám. Megnyugtattam háborgó szívemet, arra gondolva, hogy a gyerek csak idéz. Katolikus az apukád? Nem, atyám. Hívő ember? Nem, autóbuszsofőr. Nos,
mondtam, miután első gyónom fölött ítélkezésemet már elég hosszúnak találtam, elég tételül menj a szűzanya oltárához, és mondj el egy miatyánkot és egy üdvözlégyet apukádért és anyukádért, most pedig bánd meg bűneidet, míg feloldozlak. Kiterítettem a papírlapomat a térdemen, és halkan olvasni kezdtem a feloldozás szövegét. Próbáltam átélni az alkalom ünnepélyes voltát. Papi életemben először bocsátok meg Krisztus nevében bűnöket. Miserator tui omnipotens Deus. Már eléggé előre haladtam, és még mindig nem hallatszottak a bűnbánat szavai a gyónó oldaláról. Megálltam, és bátorítólag elkezdtem. Szánom és bánom minden bűnömet, mert azokkal a végtelenül jó és szeretetre méltó Isten szánom és bánom, ismételte a hang, és én, gondolva, hogy most már egyedül is folytatni tudja, befejeztem a feloldozást. Menj békével, kedves, és imádkozz, értem, mondtam végül. Recsegés, majd csoszogás hangja, mielőtt a hang újra megszólalt. Elfelejtettem a penitenciámat, atyám. Egy mi atyánk és egy üdvözlégy. A gyuntatószék másik ajtaja kivágódott. Egy arasznyi kis árnyat láttam elsuhanni, és hallottam a gyerekláb kopogását, ahogy végigment a templomon. Valaki más lépett a fülkébe, mély sóhajjal a térdeplő recsegése közepette. Gyanakodtam, hogy ezúttal nem fogom olyan könnyen megúszni, megadtam az áldást, hallgattam. Semmi hang. Mikor gyónt utoljára? Kérdeztem, mivel még mindig nem jött semmi hang, megismételtem a kérdésemet, csak hangosabban. A topogás és az árnyék visszafelé tartotta a gyóntatószék irányába. Halk kopogás hallatszott az ablakon, az első gyónom beszólt. Bye-bye, atyám! Isten veled, kedves, mondtam, ahogy az apró lábak nesze elhalt kint, és a hang hazament máshoz. Most már második gyónomra fordíthattam figyelmemet. Mikor gyónt utoljára? Hallottam, hogy a nehéz lélegzés folytatódik, így idegesen kopogtattam a deszkán, hogy valami választ kapjak. A helyzet kínosan világossá vált. Süket néma, csak süket néma lehet. Kihúztam a fiókot, semmi nem volt benne. Lázas gyorsasággal ráírtam a saját papírlapomra, mik a bűnei, és betettem a fiókba. Pár percig vártam, míg a firkálás zaja megszűnt a rács másik oldalán, aztán újra kihúztam a fiókot. A kérdésem alatt világosan, olvashatóan ott volt a válasz. Törődjön a saját dolgával! Dühösen elhúztam a függönyt, és a rácson keresztül, mint hal a hálóban, Dudleswell atya kerubarca ragyogott rám. Ne felejts el visszatenni a székemet, ha végzett! Nem, atyám. Még valami, Nél atya. Igen, atyám. Legyen tartózkodása a Szent Júdás plébánián továbbra is olyan boldog, ahogy elkezdődött.

Szokatlan terhesség. Első benyomásom plébánosomról az volt, hogy nyájas külseje ellenére körmön font öreg huncut. Ez a benyomásom hamarosan beigazolódott. Egymás mellett álltunk a templom előtt egy vasárnap reggel. Még miseruhában volt, mert az volt a szokás, hogy alig, hogy befejezte a késői misét, még a kórus még buzgón zengte az imát a királyért, ő otthagyta a sekrestjét, és mint a nyúl, végig rohan az oldalhajón, hogy üdvözölje a kifelé tóduló híveket. Nekünk, papoknak olyan közvetlennek kell lennünk, mint a nap vagy az eső, mondta nekem. Ahogy a jó nép pislogva a napvilágon kifelé özönlött a templomból, mindegyikükkel kezet rázott és Isten áldását kérte rájuk és övéikre. Dudleswell atya a gyülekezet minden tagjával megismertetett, nevük, címük felsorolásával. Olyan volt, mintha azt várná tőlem, hogy betanuljam a telefonkönyvet. De a sor vége felé bemutatott egy családnak, ahol a név ismerősen csengett. Neil, atya, szeretném, ha megismerkedne Mr. és Mrs. McCauley-val, a plébánia oszlopos tagjaival. Sugárzó mosolyjal fogadták a búkot, és igazi ír szívélyességgel rázták meg a kezemet. Ez pedig, folytatta Dudleswell atya, férjezett leányuk Mary Frost. Üdvözöltük egymást Mary Frosttal. Kicsit zavarban voltam, ahogyan az nőtlen embereknél lenni szokott, ha egy erősen előre haladott terhességgel találják szemben magukat. Neil atya, mondta Mrs. McCauley, a család nyilvánvaló feje, a mi Timünk sokszor beszélt magáról. Ekkor jöttem rá, hogy Tim McCauley családjának mutattak be, aki legjobb pajtásom volt a szemináriumban. Legközelebb Timre kerül a sor, mondta Mrs. McCauley halkan. És ő is nagyszerű pap lesz majd, tette hozzá Dudleswell atya. Az a helyzet, mondta Mrs. McCauley, elmagyarázva, amiről gondolhatta, hogy épp olyan jól tudom, mint ő, a mi Timünk alszer pap most is jövő ilyenkor mutatja be az első miséjét a Szent Júdás templomba. Ha Isten is úgy akarja, tette hozzá a hallgatag Mr. McCauley. És hogy van, Méri? Kérdezte Dudleswell atya, csinos gömbölyű lányukhoz fordulva, akinek arcvonásai rendkívül emlékeztettek a fivérére. Méri elpirult. Ahogy várható, tekintettel a körülményekre, atyám. Örülök, hogy ezt hallom, felelte Dudleswell atya. Az atya adta össze Mérit és Petrikat a Júdásban, alig több mint 9 hónapja, tájékoztatott Mrs. McCauley inkább hangszórónak alkalmas hangerővel. Szép esemény volt, mondta plébános. Elfelejthetném valaha is. Soha. És Dudleswell atya áldásának hathatós volt a nem sokára az egész világ előtt nyilvánvaló lesz, mondta az ékes szóló Mr. McCauley. Azt gondoltam, a világ már így is elsőrendű fogalmat alkothatott az elkövetkezendőkről. Mellettem Mr. McCauley topogott. Már nagyon várjuk a boldogító eseményt, atyám, suttogta. Néhány héten belül, folytatta a felesége, Méri megajándékoz bennünket a legelső fiú unokánkkal. Igaz, Méri? Méri még sötétebbre pirult. Ha Isten is úgy akarja, mormolta. Átérezve Méri kényelmetlen helyzetét, próbáltam eloszlatni zavarát. És hogy van a férje, Mrs. Frost? Köszönöm, atyám, nagyon jól. Birminghamben van. Én is csak hétvégére jöttem ide le. Méri, mondta Dudleswell atya, azt hiszem, nagyon bátor lány vagy, hogy ilyen helyzetben egyedül tetted meg azt az utat otthonról. Minden rendben lesz, atyám, és Pat várni fog ma este Birminghamben a New Street-en. Mr. McCauley hozzátette, szóval nem sokára újabb keresztelő vár magára, atyám. Minden keresztelőnek előre örülök, válaszolta a plébános, de most siessenek, egy perccel se kelljen szegény Mérinek tovább áldogálnia, mint ahogy okvetlenül szükséges. Amikor a boldog család eltávozott, Dudleswell atya inkább csak magának ismételgette. Bájos lány. Bájos lány ez a Méri. Igazán bájos. Ebédnél megjegyeztem, milyen feltűnően hasonlít egymáshoz Méri és fivére Tim. Ha megúszza, hogy az anyjához hasonlítson, boldognak érezheti magát az asszonyok között. Hát azt magam is láttam, hogy az anyja erős egyéniség. Erős, mint a gorgonzola sajt, és büszke, mint a páva.
úgy éreztem, szokatlanul epés a hangja. Vallásos teremtésnek látszik, mormogtam. A News of the World-öt lapozgatva így szólt. Ó, vallásosnak, igazán vallásos, ha engem kérdez, túltesz minden farizeuson. Alig várja a kisfiú unokáját, atyám. Na, ezt ezúttal nem kapja meg. Egy percig hallgattam, találgattam magamban. Proféta-e vagy a szülészek ma már talán meg tudják állapítani a születés előtt a gyermek nemét.

hegyén volt a kérdés, nem tévede. Ahányszor kinyitotta a száját, mindig jobban összezavarodtam. Atyám, nyögtem ki végül, hiszen terhesnek látszik. Nagyon terhesnek kell látszania, de valójában Mérinek pár hónapja már megszületett a kisbabája. Látva hitetlen tekintetemet hozzátette, mégpedig egy kislány és nem fiú. Mrs. McCauley-nak kislány unokája van, ami több annál, mint amit megérdemel. De atyám, akkor miért látszik Méri terhesnek, amikor nem az? Régi trükk. Párnák, nélatya. Párnák. Kelletlenül megmagyaráztam. Paddy Frost teherbe ejtette Mary McCauley-t 2 hónappal előbb, hogy összeházasodtak. Méri nem kurva, biztosíthatom. Az első és egyetlen alkalommal, hogy elment Paddyvel, állapotos lett. Termékenységük csak tapasztalatlanságuknak tudható be, ha érti, amit mondok. Tehát váratlan házasság? Kérdeztem. Kényszerházasság, ez inkább a közismert kifejezés. Kicsit elmosolyodott. Úgy értem, össze kellett házasodniuk? Hát bizonyos értelemben igen, de ne felejts el, szerették egymást. Pedig tipikus ír, nem siet az oltár elé, csak ha megfelelő oka van rá. Váratlan tehetsége az apaságra szolgáltatta a sürgető okot, és vita nélkül megesküdtek. Azt mondják, semmi nem hoz össze jobban egy párt, mint a gyermek. Dudleyvel atya azzal folytatta, hogy Mrs. McCauley túltengő büszkesége miatt volt kénytelen ő maga is fortéhoz folyamodni. Mary jól tudta, milyen anya jutott osztály részéül. Ha bevallotta volna neki, hogy más állapotban van, ajtót mutatott volna neki, és a félénk kis ember előtt bevágta volna az ajtót. Ezt tényleg megtette volna? Semmi kétség, nélatya. Ne felejts el, ez az asszony a tűzeglápok országa mélyéről jön. Hát nem magáról a Szent Szűzről nevezte el a lányát is? Csak azt csodálom, hogy egyáltalán megengedte, hogy drága Méri lánya magára öltse a házasság buja kötelékeit. Minden esetre az igazi szemefénye Tim, akiből pap lesz, és így az egész család számára helyet tud biztosítani a mennyben. Mrs. McCauley nem bírná elviselni a gondolatot, hogy azt suttogják, Szent fiának ledér testvére van. Hát ismerem ezt a fajtát, atyám. Volt egy ír fiú, aki velem együtt lépett be a szemináriumba, és aki 6 hónap után feladta is, és nem térhetett vissza a szülővárosába, Dublinba, mivel félre sikerült pap lett belőle, és szégyent hozott a nyavajás családjára. Egyébként Galway-ből való. Mit lehet kezdeni emberekkel, akik így gondolkoznak, Neil atya? 2 hónappal a szertartás után, mielőtt még bármi látszott volna, én telepítettem át a fiatal házasokat Birminghambe, pedig kőműves, és hát Birminghamben épp olyan jól rakhatja egymásra a téglákat, mint máshol. Kivettek egy szobát a város szélén, anyagilag kicsit nehezen vannak, tudja, hogy van az, mikor azzal kezdik, hogy 2 száj van és 2 fizetés, aztán meg 3 száj 1 fizetéssel. Na, de valahogy megvannak. Elégedettek már csak azért is, mert távol vannak McCauley mamától. Végig gondoltam első tanévem anyagát, mielőtt megpróbáltam feltenni a kérdést. Egyetlen kérdést még, atyám, hogy intézi el, haboztam. Hogy egyeztetem össze a lelkiismeretemmel? Úgy értem, nem tudtam elég finoman kifejezni, mire gondolok, de úgy látszik, megértette. Hát ez a következő kép van, Neil atya. Méri nem mondja, hogy terhes. Én sem. De mindenki más ezt mondja, atyám. Na, ez igaz, de ez az ő véleményük. És nem érzi magát semmiképpen felelősnek a félreértésükért? Neil atya. Méri menthető, hallgatólagos fenntartással él. Tudja, mi a hallgatólagos fenntartás? Hát párnát tenni a pulóver alá, és hagyni, hogy az emberek azt higgyék, várandós valaki, amikor nem az, gondoltam. De csak annyit mertem mondani, olyan mesterkedés, mely megtéveszti az embereket, anélkül, hogy kifejezett hazugságot mondana nekik. Akvinói Szent Tamáshoz méltó meghatározás, kiáltott fel elismerően Dudleyvel atya. Vannak helyzetek, higgy el nekem, amikor hazudni bűn, de az igazság kimondása szerencsétlenség lenne. És a hallgatás? A hallgatás lehet nagyon terhes, ha megbocsátja a kifejezést. A hallgatás pontosan azokat a gyanúkat keltheti fel, amelyeket szeretnénk kiküszöbölni. Hát gondolom, hogy ez így van, atyám. Nél atya, a papnak

jó pókerjátékosnak kell lennie. Annyi titka van, gyónás és egyéb, amelyeket nem árulhat el, hogy a hallgatólagos fenntartás igen szakavatott gyakorlója kell, hogy legyen. Hogy változtassak a tárgyon, megkérdeztem. Mikorra irányozta elő, hogy a kisbaba megszülessen? Néhány nap múlva Méri élete párja Pedi táviratot kell, hogy küldjön meg Kóli mamának. Nézze, itt van. Két papírlapot vett ki a tárcájából. Az első sürgöny, ez van benne, anya és gyermeke, egészségese, kislány, szeretettel Ped. Nem vagyok benne biztos, Pedi tud egyáltalán írni, így nekem kell a tollát vezetnem. Ez pedig, mutatott a másik papírra, levél, amit Méri majd pár nappal később küld el. Ebben megmagyarázza, hogy mivel a kisbaba koraszülött, felnéztem, koraszülött, atyám, valójában 2 hónappal korábban született. Mondjuk így, koraszülés miatt egy pap Birminghamben megkeresztelte, és a nagyanyja után Kathleennek nevezte. Fogát csikorgatta a hölgy említésekor, akinek szerinte túlzott büszkesége annyi kellemetlenséget okozott neki. És valóban meg van keresztelve a kisbaba, atyám? Természetesen, csak nem képzeli, hogy arra kényszerítem Mérit, hogy miattam hazudjon. 3 nappal a születése után megkereszteltem a kis Kathleent Pedi lakásán. Ön a birminghami pap? A pap Birminghamben, javított ki. De atyám, olyan udvariasan beszéltem, ahogy csak tudtam, azt tanultam, hogy kisgyermeket magánhelyen csak akkor keresztelhetünk meg, ha az halálos veszedelemben van. Teljesen igaza van, Neil atya. És nem volt közvetlen halálveszély, amikor Kathleen világra jött? Úgy érti, tényleg koraszülött volt? Egyáltalán nem, a fogantatás után percre 9 hónapra született. Úgy értem, a lelki halál veszedelme forgott fent, érti? Na, ne próbálja nekem megmagyarázni, hogy a kánoni törvény nem erre gondol. Az Úr szándéka a fontos. Lelki halál, ismételtem, remélve, hogy valami magyarázatot kapok. Neil atya, nem folyna körös körül lelkek gyilkolása, ha nyilvánosságra kerülne az igazság? Mrs. McCauley kitagadna a lányát, és amilyen farizeus, úgy is halna meg. Méri és a kis Kathleen elveszíteni az anyját, illetőleg a nagyanyját. Kívülálló szemében ez nem nagy veszteség, de számukra talán fájdalmas lenne.

0: Neil Boyd Egek mit évő legyek című írásának harmadik részét Tóth Levente előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Most elhangzott műsorunkat kedden, június 30-án 0 óra 5 perctől megismételjük.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.

0: A lélek útjain.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Berec Renáta. Mai műsorunk első részében Varga Kamil ferences testvér folytatja sorozatát a rendvértanúiról, majd Zöldi Pált, a férfi sátor alapítóját hallják. Tartsanak velünk!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Varga Kamil ferences testvér vagyok a gyöngyösi kolostorból. Az elmúlt alkalommal a hét ferences vértanú életéről kezdtem el beszélni. Károlyi Bernát, Köröztös Krizosztom, Kovács Krisztróf, Hajnal Zénó, Kisszaléz, Lukács Pelbárt, Krisztán Rafael, ferences szerzetesek 1944 és 1954 között életükkel tettek tanúságot Isten iránti elkötelezettségükről, emberszeretetükről. Mindannyian tudták előre, hogy a nemzeti szocializmus és a kommunizmus diktatúrái alatt kiállni az egyházért, a hívekért, az üldözöttekért, a kisemmizettekért, hát finoman fogalmazva nem vett majd jó fényt rájuk. Krisztán Ferenc 1899. november 19-én Kőrösbányán született, Hunyad vármegye területén. Elemi tanulmányai után 1915. augusztus 28-án öltötte magára Szent Ferenc ruháját, és kapta a Rafael nevet, nyilván Szent Rafael arkangyalra való tekintettel. Novícius a pécsi rendházban volt. 1916-ban egyszerű fogadalmat tett, majd 1920. december 8-án örök fogadalmat. 1922. június 29-én szentelték pappá. Először Szatmár Németiben volt segédlelkész, később került 27-ben Kecskemétre hitszónoknak, hittanárnak, a Szent Antal Társulat vezetőjének. Már az egészen korábbi századokon keresztül végig a ferences rendházakban, vagy plébániákon, vagy templomigazgatóságokon mindig voltak különböző társulatok, külön a nőknek, férfiaknak, akiknek igyekeztek buzgalmát fellendíteni, üdvösségüket pártolni. A különböző századokban természetesen különböző társulatok alakultak, de mindvégig az a lényeg, hogy volt 4-5-6-8 társulat egy-egy plébánián. 1928-ban Pécsre kerül hitszónoknak, segédlelkésznek, irodai szolgálatosnak, háztörténeti jegyzőjének, és nekem különösen kedves beosztás szerint könyvtárosnak is, a rendház könyvtárának az őre volt. 29-ben kerül Kecskemétre, ahol például pártfogásába vette a ferences harmadik rendet, a családosokat, a Szeráfi kollégiumban magiszter volt, és hát más szónoklatokat is elvállalt. 1935-ben Pécsre kerül hitszónoknak, segédlelkésznek, nagyvőti szónoknak. Valószínű, hogy a rendházban is, a plébánia templomban is kellett nagyvőti beszédeket mondjon, de az is lehet, hogy sokfelé meghívták a környékbeli településekre. Ebben az időben vezette a ferences miseszövetséget is. 1936-tól kezdve házfőnök helyettesnek is kinevezik az eddigi tisztségei megőrzése mellett. 37-ben került a Budapest Pasaréti ferences rendházba, hitszónoknak, hitoktatónak, a háztörténet jegyzőjének, itt lesz a vezetője a cserkész csapatnak is. A pasaréti rendházat több más kolostorral együtt a 30-as évek elején alapítottuk, ez is az új vállalásaink sorába lépett be. Valamikor az országúti ferences plébánia területéhez óriási nagy terület hívő létszám alakult, de aztán a ferencesek igyekeztek sokfelé kápolnákat, templomokat építeni, mint például a Rózsadom tetején a Tövis utcai Kapisztrán Szent János templom, vagy kicsit kéjebb a Hüvösvölgyben a ferences, hát igazából zarándokhely Magyar Szentföldnek mondtuk, hogy ne kelljen olyan messzire bejárni a Margit Karóti ferences plébániára, hanem tudjanak a hívek különböző szentmiséken részt venni, szentségekhez járulni egy kicsit közelebb az ő életterületükhöz. 1940-ben kerül Nyíregyházára házfőnöknek, hitszónoknak. Itt lelki vezetője a Szent Kereszt nővéreknek, gyóntatója is. 1941-ben újra Budapestre kerül a Margit Karóti Ferences rendházba és plébániára, ahol házfőnök plébániai adminisztrátor. Minden egyházközségben különösen nagy gondja volt a szegényekre. A háború vége felé, különösen közeledve az ostromhoz, működtetett egy szegény konyhát is a rendház, a plébánia, ahová például a világi rend vezetésével több mint 500 ember kapcsolódott be, hogy segítsenek a rájuk bízottaknak. Ebből az időből maradt föl, hogy például kecskét vásárolt a rendház, amely állatot a kertbe elregerészett, és hát az óriási tej hiány volt abban az időben, de legalább a kisgyermekkel rendelkező anyáknak tudtak valamennyi tejet adni. Egyik alkalommal így emlékezik meg egy dialógusról, beszélgetésről egy tanú, egy szemtanú és fültanú. 1945-ben egyszer Rafael atya éppen a konyha előtti folyosón beszélgetett Hilár testvérrel, amíg vártam, hogy szólhassak, a következőket hallottam beszélgetésükből. Mondja testvér, mennyi élelmünk van még? Hilár testvér azt mondta, ha tartjuk a népkonyhát egy napra, ha csak a rendháznak főzünk, akkor egy hétre. Rafael atya gondolkodás nélkül vágta rá a választ. Addig eszünk, amíg a híveink. Egy életre megragadott ez a párbeszéd, bár jellemző a ferences szellemre, de akkor ez az együtt koplalás lehetőségének vállalását jelentette, mondja ez a szem és fültanú. Az országúti plébánián hadigondozó nap keretében meleg ruhát juttattak el a fronton harcoló katonáknak. A rászorulók részére burgonyát és tejet osztottak ki. Mikor körbezárták az oroszok Budapestet, Krisztán Rafael plébános a kerületi óvóhelyekről, illetve lehetséges miséző helyekről tájékoztatta az érseki általános helytartói hivatalt. Abban az időben azt is lejegyezte, hogy melyik óvóhelyre hány személy tud elférni. Ezek a különböző óvóhelyek olyan 180-150 ember befogadására alkalmas helyek voltak. Templomunk, illetve annak esetleges pusztulása után kultúrházunk szemmise hallgató közössége részére 240 személy részére rendelkezik óvóhelyjel, írja egy alkalommal. A bombázások idején óvóhelyről óvóhelyre járt misézni, gyóntatni, vigasztalni, nem csak ő, hanem különböző rendtársaink is. Amikor Szálasi Ferencet a parlament kétháza beiktatta nemzetvezetői tisztségébe, majd a németek felrobbantották a dunai hidakat, így ír. Az első hírek céltudatos robbantásról szóltak, és azt gondoltuk, hogy a forgalmat leállították. Amikor nyilvánvalóvá lett, hogy a villamos kocsik is a Dunába estek, Szabó Szerinnel a helyszínre igyekeztünk. Addigra a Radecki raktanyából kivezényelt nyilasok elállták a Dunához vezető utat, és csak erőszakos fellépés után engedtek hivatásunk teljesítésére. A Duna parton szolgálatot teljesítő formaruhás nyilas nem várt előzékenységgel a készen álló propellert ajánlotta fel. Ezen igyekeztünk a pesti oldal felé, a Duna közepe táján leállott a propeller, és kisebb csónakot rendeltek a mi szolgálatunkra. Amikor a Dunaparton elláttuk a sebesülteket, egy rendelkezésünkre nyújtott csónakkal a vízbe omlott hídra siettünk, ahol a vízből kimentett halottakkal láttuk el az utolsó kenet szentségével. A modern lelkipásztorkodás iskola példája volt. Ez 1945-ben írja a Historia Domusban, vagyis a budai háztörténetben. Az ostrom idején a városi vízhálózat is megsérült, vagy elpusztult. Az emberek a rendház kútjára jártak vízért, néha hosszú sorok alakultak ki. Az ostrom alatt elfogyott mindenütt az élelem, a kereskedések kifosztva, szétrombolva, kiégve. Mikor lesz itt élet? Olvassuk a háztörténetben. Eddig konyhánkban 140 emberre főztek. Ez a szám az ostrom után napról napra emelkedik, elérte az 1400-at. A pápai nunciatúra népkonyháját a Nemzetközi Vöröskereszt égisze alá helyeztük, és orvosi ambulanciát nyitottunk az egyik földszinti szomában. Emiatt eléggé tisztelték a házat. Olvassuk a háztörténetben. 44-ben zsidómentő hálózatot is szervezett a nunciatúrával közösen, egész vagonokat fordítottak vissza, melyek már a cél felé haladtak a deportálandó zsidókkal. Az első időben, vagyis az első zsidótörvény megszületése után havi rendszerességgel indítottak keresztelési felkészítőket azon zsidók számára, akik így akartak megmenekülni. Most két idézetet szeretnék felolvasni a Hét Ferences vértanúhoz összeálltott Ima 9-et című füzetből is. Negatív események, amelyek által Isten utat nyitott nekem másokhoz. Nyilvánvalóvá lett, hogy a nunciatúra és a hercegprímás erőfeszítéseket tesznek, minél többet menekítsenek meg. Ezzel hatálytalanítsák az embertelen intézkedéseket. A hercegprímás körlevelet adott ki, de egy nappal előbb az iroda táviratilag letiltotta a körlevél felolvasását, mert a kormányzat a budapesti zsidók deportálásának beszüntetését ígérte. A nunciatúra menleveleket bocsátott ki, amiket néha figyelembe vettek. Ilyen expedícióra felkért engem is Angelo Rotta, apostoli nunciust. A nyugat felé menekülő csoport már Hegyeshalomhoz ért. Napok múlva sikerült a menlevél tulajdonosait hazahozni. Siralmas állapotban érkeztek a kelenföldi pályaudvarra, ahonnan vánszorogva tették meg az utat a rendőr laktanyába. Csak ott bocsátották őket szabadon, írja Kristen Raffael rendtársam 1945-ben. 46-ban pécsi rendházba kerül, ahol házfőnök, plébániai adminisztrátor, hitszónok, gyóntató, segédlelkész, vezeti a Krédó Egyesületet. De 1949-ben már 60-ban tanáljuk. 1950. júniusában megkezdődött a szerzeteseknek a deportálása. Amikor ez a 60-i híveknek tudomására jutott, körbevették a rendházat, hogy így oltalmazzák az ottani ferenceseket. Az ávósok felszólították Raffael atyát, hogy oszlassa fel a tömeget. Mivel ez nem sikerült, mindenkit agyba főbe vertek. A ferenceseket az Andrássy út 60-ba szállították. Raffael atyát a demokratikus állandrend megdöntésére irányuló szervezkedés címén 1951. január 31-én életfogytiglani börtönre ítélték. Ezt olvassuk. Istenem, mikor lesz már ennek a szenvedésnek vége? Szörnyen szenvedek. Uram, ne hagyj el, segíts, hogy el ne essek. Szenvedek, nagyon szenvedek. Őrizte meg szavait az egyik rabtársa. Raffael atya a rendi nekrológium szerint 1952. szeptember 15-én halt meg a Conti utcai börtön kegyetlen viszonyai következtében. Gyenge egészsége sohasem gátolta abban, hogy segítségére siessen másoknak. Életútja önmagunk felülmúrására bátorít minket a lélek erejében. Most van folyamatban, hogy Kristen Raffael rendtársunk földi maradványait azonosítsuk. 52-ben elföldelték, és sokáig ismeretlen volt az ő sírhelye is, meg földi maradványainak a helye, ismerete is. Most pedig végezetül hallgassuk meg a hét ferences vértanú boldoggálvatásáért mondott imádságot Simonné Gulyás Eszter tolmácsolásában. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Erős és igaz Istenünk, te Bernát szolgád és társai életében csodálatosan kibontakoztattad a kereszt misztériumát, amikor áldozatvállalásuk által a diktatúrát sötétségében is felragyogtattad a hit világosságát. Kérünk, dicsőítsd meg szolgáidat szent egyházadban, hogy hitvalló életük és vértanúságuk példája ma is bátorító erőforrásunk legyen a szegény és alázatos Krisztus követésében, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.
1: Az elmúlt percekben Varga Kamil ferences testvér sorozatának 6. részét hallották. A 7 boldog beavatás előtt álló ferences vértanú közül ez alkalommal Krisztel Rafael atya élettörténetét ismertette.

0: Ha esélyt adsz, életet adsz. Te kitől kaptál esélyt? Irgalmat gyakorlok, vagy igazságot teszek? Mi épít engem? Mi építi a másikat? Az igazság érvényesítése sokszor egyszerűbb megoldás. Vagyok-e olyan erős, hogy irgalmas lehessek? Ezekre a kérdésekre keressük a választ Zöldi Pállal, a Férfi Sátor alapító vezetőjével.
1: Sose öld meg. Tehát ezt minden apának tudom mondani. Az apa ölni tud. Avval, hogy nem érti meg a gyerekét. Mert az apának nagyon nagy szava van. Akármilyen plüsmaci apák, nagy szavuk van. És a gyereknek az irgalomra van sokszor szükséges, és az apától az ugyanolyan fontos. Más az anya szerepe, és más az apa. Ha az apa föl tud oldozni, és azt tudja mondani, na gyere, üljünk, de mit nem értesz? Egy feladatban, egy matek, egy nem tudom mi. Gyereknek rengeteget jelent. Tehát egy apának ugyanilyen irgalmasnak kell lenni. De egy apa akkor tud irgalmas lenni, hogyha belül van a súlypontja. Az ön a gyerekem. És hát egyest hozott, intőt hozott. Vajon megmeri mondani? Vagy sumákol, hazudik, majd később derül ki, elnapló, nem tudom mi. Nem. Az a jó, hogyha azzal állít be, hogy fater, nem jött össze. Nagyon sajnálom. Tehát ez nagyon lényeges, hogy egy apa ilyenkor ne sújtson le, mint a légycsapó. Hogy mi etetünk, ruházunk, altatunk, és nincs más dolgod, mint hogy tanulj. Ez mindig az. De a gyerek is gyerek. Értjük. Aha, hát ezt most jól elsomptad. De majd megjavítjuk, kijavítjuk. Hogyha ő is csak szédeleg, fut a főnöke, a világa, nem tudom minek a elvárásai után, nem is tud figyelni a gyerekére. De ha belül van a súlypontja, és azt mondja, ez vagyok én, gyerekem nem lesz Nobel-díjas. Na, zakson, nem lesz Nobel-díjas, akkor is az én gyerekem. Nem tudok mit csinálni. Én amikor egyik gyerekem igazgatói kapott, akkor hazamentem, ugye, mert beívattak, és akkor mondtam neki, figyelj, ha meg akarsz halni, akkor csinálj ilyeneket. Állj ki a dombtetőre, aztán üvöltsél, mint szarvasbőgéskor, és ezért. De a másik véglet se igaz, hogy neked, mert hogy akkor műt, akkor menjek a fal mellett, mindig nem mondom, nem kell a fal mellett menni, de nagyon szép szarvasok nőnek föl, annélkül, hogy sunyognának, bujkálnának, körülnéznek előbb, figyelnek, és akkor életbe tudnak maradni sokáig, tudod? Tehát a gyerekemnek is nem azt mondtam, hogy hülye vagy, meg izé. Hát ezt jól, jól megcsináltad, hallod-e? De mostantól akkor figyelj oda egy kicsit, mert ebből neked lesz bajod. Én már érettségiztem, én már mindent megcsináltam. Tehát ennyibe fontos, hogy egy apa értse meg. Attól jobb nem lesz, ha leordítom a fejét. Nekem a tanáraim középiskolában nagyon, nagyon is tárgyszerű tanárok voltak. Volt a Ambrus atya, aki nagyon szeretett engem valamiért. Hát ismerte a szüleimet, tehát hiteles embernek tartotta őket, de az hamar fölfogta, hogy a matematika nekem valahogy nem ér oda. Vagy én nem érek oda. És arra emlékszem, hogy ő kiírt a táblához, és tudom, hogy ilyen deriválási képletet kellett végigcsinálni, de hosszú volt, tábla hosszába, és mind mondta, hogy na, de most akkor mi a következő lépés? Palika, na, mondjad, és akkor küzdöttem, törtem a fejem, igen, és akkor osztjuk az egész. Úgy van, na, írd alá. Ma se tudom, hogy ez mi volt, de azt, hogy ő szeret engem, és irgalmas velem. Magyarul, hogy van a világban olyan, hogy irgalom. Ezt onnan tudom, hogy ő engem akkor azon az órán, mert voltak más egyéb dolgozat és egyéb ügyek, de ez az óra megvan bennem. Hogy éreztem, hogy a végén majdnem gratulált, hogy kihoztam az eredményt. Közben én éreztem, hogy nem tudom. Nem csapott be. Én nem hittem azt, hogy jó matekos vagyok. De azt tudtam, hogy az Ambrus atya egy nagyon jó ember. De ezt is bevizsgálták, mert nyilván nem magamtól tudom, csak nem tudom idézni, hogy onnan, hogy visszakérdeztek tanár arcokat gyerekektől, 50-60 évesektől, és a tanárra emlékeztek, hogy mit tanított, arra nem. De arra, hogy ő volt a Szalai tanár úr, hú, és ennekem egyszer beszólt, és akkor lefagytam 2 napra, de onnantól felszívtam magam, arra emlékszem. Mert tanulni lehet, tanítani reménytelen. Nem érted a kémiát abszolút. A 6-8-13-on ezt tudtam, hogy ez valami nagyon fontos bűvös szám. De hogy ez mire való, és egyáltalán mit vacakolunk ebben, arról fogalmam nem volt. És beívatta a szüleimet, és mondta, hogy hát meg fogok bukni, mert fogalmam nincs a kémiáról. És emlékszem, hogy a szüleim mondták nekem, hogy hát az atya annyit mondott, hogy azért készüljön a gyerek. Készüljön órákra, ez a lényeg. És emlékszem, akkor hétfőn, ez ugye hétvégén volt, hétfőn felszólított felelni. És a anyag, tananyag a kémiai mérőeszközök volt. Pipetta, lombik, hasonló. És én iszonyúan bevágtam az egészet, mert hát, hogy tanulni kell. És 5-öst kaptam. Kaptam egy 5-öst kémiából, ami hihetetlen volt. És nem buktam meg. Ez egészen elképesztő volt, és az ő nagyon finom érzékére vallott pedagógiájára. Magyarul egyik tanár se tért el a tananyagtól. Se az Ambrus, se az Zénó, vagy a Edvin atya. Mind a kettő ragaszkodott hozzá, de mégis valami esélyt tudott adni nekem. És én azt gondolom, hogy nagyon egy tanárnak abszolút tudni kell. Ott mese nincs, azt tudni kell, amit tanítok. De hogy lássam a fölvevő mögött az gyereket, az embert, azt a kis remegő palántát, aki nem is érti, nem is akart ebbe az iskolába jönni. Ő fogalma sincs, hogy miről van itt szó. Ő egész máshol jár. Ő a Winnetut olvassa igazából. Tehát azt lássa, és adjon neki egy esélyt. Ez szerintem a tanárnak óriási, óriási lehetőség.
0: Az elmúlt percekben Zöldi Pált, a Férfi Sátor alapítóját és vezetőjét hallották. Kedves hallgatóink, ezzel a Lélek útjaim mára véget ért. A zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs Somogyi Márton, az adás szerkesztője Tikovics Ernő volt. Adásunkat csütörtökön 16:30-től megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Huszonkettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az Egri Hittudományi Főiskola 37 levelezős hallgatója vehette át diplomáját az Egri Érseki Papnevelő Intézet kápolnájában a hétvégén. 10 katekéta lelkipásztori munkatárs, 9 hittanárnevelő, 18 katolikus hitoktató felsőfokú szakirányú továbbképzésben részt vett hallgató. Dr. Dolhai Lajos rektor a háladó szentmisében tanításában a hivatás jelentőségéről szólt, és a napszentjére Szent Lászlóra utalva úgy fogalmazott, neki is köszönhetjük, hogy itt vagyunk, magyarok és katolikus keresztények vagyunk. Reményének adott hangot, hogy a végzett hallgatók a diploma megszerzés által új hivatást kaptak a megváltó Jézustól. Szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. A tartós kánikula fokozottan megterheli a szervezetet, ezért kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás. Továbbra is víz fogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italokat. A rendőrség vízágyúkkal locsolta az embereket a budapesti hősök terén. Teljes hálózati összeomlással fenyeget a Dunamenti Regionális Vízmű ZRT szolgáltatási területén kialakult vízhiány. A hétvégi vízfogyasztás 55%-kal haladta meg az átlagot, Szadán napközben már el is fogyott a víz, és Ürön, Pomás, Solymár egyes részein sincs több. Eközben Pilisvörösváron az autómosók továbbra is tele vannak, írja körképében az Index. Már vasárnap 110 településen volt valamilyen fokú vízkorlátozás, Minusz 342 cm volt a Tisza vízszintje Kiskörösnél, ez új negatív rekord. A vízkorlátozások betartását, a vízkivétel csökkentését kérte mindenkitől a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, nem kellene megvárni, hogy a rendszer összeomoljon, mert az súlyos következményekkel jár. A tartós hőség miatt több elővárosi motorvonat is túlmelegedett, ezért jelentős forgalmi korlátozásokat vezettek be a Budapest környéki vasútvonalakon. Demecser és Kisvárda között leszakadt a felső vezeték, emiatt a vonatok csak egy vágányon kisebb késéssel közlekednek. A tárnoki és a szászhalombattai vonalon több modern Flirt motorvonat is lerobbant. A MÁV tájékoztatása szerint ezeket a szerelvényeket 35 fokos kinti hőmérsékletig tervezték, most azonban már 60-70 fokosra melegszenek a fémtetőszerkezetek és a gépészeti terek. Megteltek a párizsi halottas házak az országot csújtó hőhullám alatt, és már nem tudnak újabb holttesteket fogadni, írta meg az AP hírügynökség. A hatóságok közlése szerint 1000-rel több haláleset történt az átlagosnál, de az több hetet vagy akár hónapot is igénybe vehet, mire majd pontosan meg tudják mondani, hogy mennyi. Vélhetően az adat ennél sokkal nagyobb lesz. Az előző kormányzat szándékosan átverte az országot és az embereket, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. Orosz rulethez hasonlítva az előző kabinet költségvetési politikáját, Magyar Péter arról beszélt, míg az Orbán kormány a magyar embereknek 3,7, majd 5%-os idei költségvetési hiányról hazudott, az apparátus áprilisban már a 6,8%-os adatot használta, ma pedig már azt látni, hogy ha nem hoznák haza az uniós 1000 milliárdokat, akkor a valahol talán legnagyobb hiányt mutatna a büdzsé a GDP 8,3%-át közelítő rátával. A Tisza kormány benyújtja az országgyűlésnek a 2026-os költségvetés módosítását, amely stabil, kiszámítható, valós és felelős alapot teremt majd Magyarország újjáépítéséhez, közölte a kormányfő. Azt is jelezte, a minisztereket arra kérte, hogy minden felesleges, pazarló költést vizsgáljanak ki és szüntessenek meg. 50 napja kezdte meg a munkát a Tisza kormány, mondta el napirend előtti beszédében Magyar Péter. A miniszterelnök hosszan sorolta már elvégzett feladatokat és sok mindent, amihez hozzákezdtek, vagy tervben van. 16 év gazdasági eredményeit ismertetve a Fidesz frakció vezetője több adat mellett megemlítette például, hogy az átlagbér 750-ről 2200 euróra nőtt. Gulyás Gergely emlékeztetett, hogy a Fidesz választási győzelmei után mindig csökkent a költségvetési hiány, így volt ez 2014-ben, 18-ban és 22-ben is, az idei évet már nem tudhatjuk meg, szavai szerint. A kormány az azonnalra megígért kampány témáit sem tartja be, legyen szó rögtön megtörténő fizetésemelésekről vagy áfa csökkentésekről, közölte a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence szerint a kormányuk utolsó negyedéve alatt dobogós volt a gazdasági növekedésünk az unióban. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője szerint pedig a Tisza kormány nem a jogállamot állítja helyre, hanem kifejezetten távolodik attól. Végül az időjárásról. Sok napsütés várható fántyol és gomoly felhőkkel, helyi zápor, hőzivatar nagyobb eséllyel a Dunától keletre fordulhat majd elő, néhol megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 20, napközben 40 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: A napverse.

0: Ugi Szabina, monológok. Az elveszett. Nézd, bántom magam. Miért hagyod? Ha vagy, hogy hagyhatod? Ha innen most leugrom, magadhoz ölelsz, és elmondod, mire volt jó ez az egész? Ha beveszem ezt mind, nem leszel többet csöndben? A némasághoz nem lehet viszonyulni, még gyűlölni sem tudlak igazán. Pedig akkor talán könnyebb volna. Maradj meg magadnak. De ha szeretsz, kérlek, szabadíts meg a szabadságtól. Az üldöző. Északtól délig, pincétől a tetőig kerestem, és keresem növényben, állatban, könyvben, emberben. A sarkköri jég felolvad, a házfalon ecetfa nő, annyi mindent megértettem. De ő sehol sincs, tárom szét karom. Inkább már ne is legyen. Még a végén kiderül, hogy mégiscsak rajtam múlott. Hagyom inkább az egészet. Ha akar valamit, találjon rám ő, hogy úgy utasíthassam el. A kereső. Itt volt. Érzem a nyomát. 2000 éve vagy egy perce egyre megy. Jelnek elég a kristályrácsok rendje. Egy lepréselt virágban a július, a madarak vonulása. A levetett ruhában maradt test meleg, röntgenképen a csontok fehérsége. Egy távoli tekintet, amely lát, igazán lát. És nálam is jobban tudja, hogy mégsem vagyok hiába. Minden szavam hallja, és hogy nem mutatja magát, mindezt értem teszi.
1: Ugi Szabina monológok című versét Babocsai Réka mondta el. Ugi Szabina 1985-ben született, Somlóvásárhelyen nevelkedett, Sümegen járt gimnáziumba, és Pilis Csabán végzett a Pázmányon. A 2000-es évek közepétől kezdve publikál a legkülönfélébb folyóiratokban, és 2011-ben jelent meg az Orpheus kiadó gondozásában első kötete Külső protézis címmel. 2015-ben látott napvilágot a Séták peremvidéken című kötete, tagja a Fiatal Írók Szövetségének és a József Attila Körnek. Újságíróként és rendezvényszervezőként is tevékenykedik, Bach Máté fotóssal együtt a Pesti Nő című blog szerzője.
2: Közélet. Délelőtti magazin.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, 2026. március 9-e van hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mai adásunk elején beszámolunk arról, hogy a miskolci Újgyőri főtéren új kormányablak és rendőrös nyílt. Összeállítással készültünk önöknek, majd a 42. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztiválra látogatunk. Tartsanak velünk, érdemes!

0: Ünnepélyes keretek között adták át 2026. március 3-án az újgyűri főtéren kialakított új kormányablakot és rendőrőrsöt. A mintegy 224 millió forintos beruházás jelentős kapacitásbővítést hoz Miskolc nyugati városrészébe, csak nem 60 ezer helyi lakos számára válik könnyebben és gyorsabban elérhetővé az ügyintézés. A megnyitóról készült összeállításunk következik, melynek elején Alakszai Zoltán főispánt idézzük.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit itt Miskolcon az újgyőri főtéren, ahol hosszú évek óta vártunk már arra a pillanatra, ami a mai napon érkezett el, hogy megnyithatjuk az újgyőri főtéren kormányablakunkat, és egyben, ugyanebben az épületben a vasgyári rendőrös is helyet kapott. Ebből az alkalomból nagy tisztelettel köszöntöm körünkben Navracsics Tibor miniszterurat, a közigazgatási és területfejlesztési minisztérium részéről. Nagy tisztelettel köszöntöm továbbá Rétvári Bence miniszterhelyettes urat, a belügyminisztérium részéről, Tóth Szántai Józsefet, Miskolc megyei jogú város polgármesterét, Hollósi András miniszteri biztos alpolgármester urat, országgyűlési képviselőjelöltet, illetve Láng Géza vezérigazgató urat a Magyar Posta ZRT részéről. Tisztelettel köszöntöm továbbá munkatársaimat, a sajtó képviselőit, illetve minden kedves jelenlévőt. Ahogy mondtam, a mai napon két célból vagyunk itt, illetve két eseményt egybekötve vagyunk itt. Egy 12 munkaállomásos kormányablak átadásán, illetve a vasgyári rendőrös ezen épületbe történő költözésén vagyunk túl. Mintegy negyedmilliárd forintos beruházás keretében kerülhetett sor erre az eseményre, amely egy komoly közszolgáltatás fejlesztési projekt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal részéről, és egyben szolgálja az újgyőri főtér és környékének közbiztonságának fejlesztését.
0: Az elmúlt percekben Alakszai Zoltán főispánt hallották, a folytatásban Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter beszél.
2: Midestova most már 15 éves a kormányablak rendszer, és akkor, amikor 15 évvel ezelőtt megszületett, akkor az alapvető gondolat, ami létrehozta a kormányablakrendszert, az volt, hogy lehetőség szerint az állam legyen minél egyszerűbb, és minél inkább megközelíthető a polgárok számára. Legyen minél egyszerűbb, azaz ne a polgárnak kelljen megtanulnia, hogy milyen ügyet hol tud elintézni, hanem legyen egy olyan pont, ahova, ha eljön, akkor vagy el is intézik az ügyét, bármilyen természetű is legyen az állammal kapcsolatban, vagy pedig felvilágosítják, hogy hogyan kell eljárni, mit kell tennie, és minél egyszerűbb legyen, minél jobban megközelíthető legyen, azaz minél több ponton legyen ott, ne kelljen sokat utazni, könnyen elérhető legyen. Az elmúlt 15 évben mind az egyszerűség, mind a megközelíthetőség terén nagyon sokat léptünk előre, hiszen ma már online is lehet ügyet intézni, sőt most már a digitális állampolgárság program keretében arra is lehetőség nyílik, hogy telefonos alkalmazással is intézzék az ügyek egyre bővülő körét. Ugyanakkor az is emellett egy gondolat volt, hogy az állam ezzel a szolgáltatással is biztosítsa a polgárok számára nem csupán azt, hogy könnyű az ügyintézés, hanem az is, hogy mindig számíthat az államra. Amikor már nincsen semmi más kapaszkodó, nincsen semmi más menedék egy polgár számára, akár a védelme érdekében, akár tanácsadás tekintetében, akár az ügyei intézése tekintetében, akkor legyen egy olyan biztos pont, amire számíthat, amire támaszkodhat, és ahol szóba állnak vele, és segítenek neki az ügyeiket intézni, legyen szó akár segélyintézéséről, vagy éppenséggel valamilyen hatósági ügyről, vagy védelemről. Éppen ezért szimbolikus itt most, hogy egy olyan épület avatásánál, bejárásánál vagyunk jelen, ahol földszinten a kormányablak, emeleten pedig a rendőrőrs van, hiszen az állam két nagyon fontos arca, két nagyon fontos szolgáltatása jelenik meg, mind a kettő ugyanazt célozza, az állampolgár védelmét, az állampolgár életének biztonságosabbá, gördülékenyebbé és könnyebbé tételét. Egy kicsit ez visszaidézi azt a 2010-es gondolatot, amely a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet is életre hívta, amely akkor az addigi három különálló képzést jelentő felsőoktatási intézményt, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemet, a Rendőrtiszti Főiskolát, illetve az egykori nevén államigazgatási főiskolát, ekkor már a Corvinusnak az államigazgatás tudományi karát azért egyesítette egy egyetembe, hogy a három rokon és az állam tevékenységének lényegét alkotó hivatásrendet és foglalkozást egymással is kapcsolatba hozza, azaz átjárható legyen. A közigazgatás, a rendőrség ne csak együtt és egymás mellett éljen, hanem hasson is egymásra munkaszervezésben, a tapasztalatokban, hiszen mind a kettőnek ugyanaz a célja, a polgárok életének és a közjónak a szolgálata. Úgyhogy itt most ez az épület, ez akár egy első tényleges megvalósulásának is felfogható ennek az eszmének. Én abban bízom, hogy a polgárok számára is könnyebbé teszi az életet, hiszen egyszerűbben, könnyebben elérhető állami szolgáltatásokkal találkoznak itt, és itt a városrész lakói számára pedig mindez azt is jelenti, hogy egy kicsit biztonságosabbá és egy kicsit könnyebbé válik az életük.
0: Az elmúlt percekben Navracsics Tibort, közigazgatási és területfejlesztési minisztert hallották. Most Rétvári Bence miniszterhelyettes beszél.
1: Kereshetjük a hasonlóságot, vagy az összekötő kapcsolata kettő intézmény között, de igazából itt Borsod vármegyében találjuk meg Szemere Bertalan személyében, aki mégiscsak Borsod vármegye születte, az első magyar belügyminiszter a Batthyány kormányban, aki egyszerre modernizálta a magyar közigazgatást, amit mi most itt a kormányablokban teszünk, és egyszerre szervezte meg a nemzetőrséget, egyszerre igyekezett az országot is megvédeni, az ország biztonságát is megvédeni. Tehát az első belügyminiszter személyében megtaláljuk azért a kapcsolódást ezen két intézmény között. Tudják, amikor különböző belügyi tanácsi üléseken vagyok, szinte mindig azzal kezdjük, hogy a belügyi tárcák képviselői valamilyen részvételt nyilvánítanak a egyik vagy másik országnak, akinek az elmúlt egy vagy két hónapban a területén valamilyen terrorcselekmény történt, valamilyen olyan támadás történt, aminek következtében sokan az életüket vesztették. És szomorú, hogy Európában a belügyminiszterek találkozóit azzal kell kezdeni, hogy mindenki részvétet nyilvánít annak, akinek az országában az előző hónapokban valamilyen terrorcselekmény volt. Nem egy ilyen Európát szeretnénk, nem egy ilyen jövőt szeretnénk magunknak. Mi a rendőrséget azért erősítettük meg az elmúlt években Magyarországon, hogy ilyesfajta események ne történhessenek meg, mert sajnos ezek nem csak Nyugat-Európára, hanem adott esetben akár Közép-Európára is igaz, hogy ilyen események megtörténnek. Ezért növeltük nem csak a rendőrségnek a költségvetését, hanem a rendőrségnek a létszámát is. 15 év alatt elmondhatjuk, hogy a 10.000 lakosra jutó rendőrök száma 336-ról 379-re emelkedett, tehát érezhető léptékben emelkedett Magyarországon a rendőröknek a száma. De mindemellett természetesen a munkához megfelelő jogi felhatalmazás és jó munkakörülmények is kellenek. Ezért fontos, hogy több új rendőrőrsöt is építettünk országszerte, számtalan rendőrséget felújítottunk, és itt is egy új méltó helyre kerül Miskolcon is ez a rendőrségi épület, és bízom benne, hogy itt ez a közbiztonságnak a megvédését is fogja tudni segíteni, hogy jobb körülmények között dolgoznak. Nyilván a munkának, a rendőrségi munkának a digitalizációja az már jó pár évvel ezelőtt elkezdődött, nagyon nagy részben ez már digitális háttérre, digitális segítséggel működik. Ma már a nyomozók sokszor tudják akár a rendszámokat, az arcokat digitális módon felismerni, így tehát egy mai rendőrségi munka nem hasonlít egy 10 vagy 20 évvel ezelőtti rendőrségi munkára. Ezért is eredményesebb a rendőrség, ezért is vagyunk eredményesebb a közbiztonság megelőzésében. Felére csökkent 15 év alatt Magyarországon a bűncselekmények száma. Ez az egyik legnagyobb sikere a rendőrségnek, hogy sokkal kevesebb bűncselekmény történik. Mindemellett sokkal kevesebb baleset is van az utakon, kevesebb személyisérüléssel járó baleset, kevesebb súlyos sérüléssel járó baleset, és hál' Istennek a legnagyobb mértékben a balesetek közül a halálos baleseteknek a száma csökkent Magyarországon. Meg tudtuk védeni tehát a közutakon is jobban az embereknek az életét, és meg tudtuk védeni a mindennapokban is az embereknek a biztonságát. Az elmúlt egy évben, tavaly március 1-e óta indítottuk el a hajtóvadászatot a drogkereskedőkkel szemben. Itt 10.000 eljárást indítottunk összesen, 500-an kerültek előzetes letartóztatásba, 632 elfogás történt, 43 razzia, és hát több mint 2 milliárd forint értékben lefoglalt vagyonok, amelyeket a drogkereskedőktől vettek el a rendőrök. Köszönjük a rendőrök munkáját, ugyanis ez a munka, amit a drogkereskedőkkel szemben végeztek, ez nem csak abban nyilvánul meg, hogy több mint 1500 előzetes letartóztatás történt, tehát ennyivel több drogkereskedő van ma már Rács mögött, és várja majd az ítéletének a meghozatalát, hanem abban is megnyilvánult, hogy az ehhez kapcsolódó bűncselekmények, a kísértékű lopások, a besúrónó tolvajoknak a száma is csökkent Magyarországon az elmúlt egy évben, velük szemben is eredményesen tudtunk föllépni. És hát azt hiszem, hogy akkor, amikor valamilyen nemzetközi rendkívüli esemény van, mint most az iráni háború, akkor is az emberek a rendőröktől várják a biztonságot, a fokozott biztonságot, ezért erősítettük meg a rendőrségeknek a védelmét, ez is egy olyan rendőrség, amelyik fokozott védelmet igényel ebben a helyzetben, hiszen a terrorfenyegetettségi készültség szintjét ugye egy fokozattal megemelte a kormányzat, ezért itt is nagyobb a védelem, a tömegképző helyeken, ahol sok ember tud összegyűlni, ott is fokozott a rendőröknek a jelenléte, fokozott a jelenlét a reptéren, a reptér környékén, Budapest bevezető útjain, és a kritikusabb nagykövetségeken egyaránt, illetőleg hát még a schengeni belső határon is vannak szúrópróbaszerű ellenőrzések, és a külső határon is van fokozottabb ellenőrzés, és minden olyan szervet, amely az állam működése szempontjából fontos, vagy a lakosság ellátása szempontjából fontos, ott rendszeresebb és sűrűbbek a rendőri járőrzések, mint korábban. Pontosan azért, hogy megelőzzünk mindenféle nehézséget, megelőzzünk mindenféle problémát, ezért a rendőrök most ilyen sűrűbb jelenléttel megelőző intézkedéseket hajtanak végre, azért, hogy a magyar emberek továbbra is biztonságban legyenek, azért, hogy amikor összegyűlnek időről a belügyminiszterek, akkor Magyarország továbbra is egy biztonságos ország legyen, és ne kelljen a mi irányunkban bárkinek ilyesfajta üzeneteket mondani, mint az elején mondtam. Én szeretném megköszönni itt a helyi rendőrség dolgozóinak, az állománynak a munkáját, amit végeztek. Nyilván Miskolcon nagyon sokrétű, sokféle feladatuk van, ami embert próbáló olykor-olykor, de köszönjük, hogy ezt a hivatást választották, köszönjük, hogy kitartanak ebben a hivatásban. Az emberek akkor biztosak a mindennapjaikban, akkor nyugszanak meg, hogyha bármilyen rendkívüli helyzetben az egyenruhások megjelennek, márpedig ez itt Miskolcon is biztosított, és

0: A Lakszai Zoltán főispánt idézzük.
1: Folytatva az együttműködések sorát, azt hiszem, hogy nagyon fontos az az együttműködés, amely 2024-ben egy szintet lépett kormányhivatal és Miskolc megyei jogú város önkormányzatának vezetésével, kiemelten polgármester úrral. Amikor a tavalyi évben, vagy másfél évvel ezelőtt átvette a város irányítását, akkor elkezdtünk arról beszélgetni, hogy ki az az önkormányzat vezetésében, aki ebben a projektben számunkra tárgyaló partner tud lenni, és egyértelmű volt, hogy ez a közbiztonságért is felelős alpolgármester személyében került meghatározásra polgármester úr részéről, és az elmúlt másfél évben rendkívül sok és sokrétű egyeztetést folytattunk le Hollósi András alpolgármester úrral, és számos alkalommal felkérdezett engem, hogy hol tartunk ebben a projektben, és sürgette, hogy minél hamarabb most már adjuk át ezt a kormányablakot és a rendőrösöt, és nem mellesleg Miskolc megyei jogú város önkormányzata anyagilag is beszállt ennek a rendőrösnek a elhelyezéséhez, amit ezúton is minden miskolci nevében köszönünk. Ennek keretében szeretném megkérni Hollósi András alpolgármester, miniszteri biztos urat, hogy ossza meg velünk gondolatait.
2: Köszönöm szépen, tisztelt hölgyeim és uraim, miniszter úr, miniszterhelyettes úr, főispán úr, polgármester úr, tisztelt hölgyeim és uraim. Nagy öröm Miskolc számára ez a beruházás, hiszen nem kell elmagyarázni azt, hogy a miskolciaknak, pláne itt az Újgyőri főtére mit jelent a közrend és a közbiztonság fogalma. Éppen ezért fontos volt számunkra, hogy ezzel a beruházással nem csak a tényleges, hanem a szubjektív biztonságérzetét is erősíteni tudjuk a miskolciaknak, és nem is beszélve arról, hogy Miskolc nyugati város részében több mint 60 000 ember tud ellátni ez a 12 állomással rendelkező kormány ablak.

0: Ugyan nagy köszönet ezért, hiszen most már a miskolciaknak nem kell az ügyes bajos dolgaikért bemenni a belvárosba, itt az Újgyőri főtéren is el tudják intézni ezeket az ügyeket. Nagy köszönet ezért természetesen, és köszönet a rendőrségnek is az eddig elvégzett munkájáért, a kormányhivatalnak és a minisztériumnak is természetesen nagy köszönettel tartozunk azért, hogy végre, amit megígértünk, meg is tudtuk valósítani, és meg is tudjuk valósítani, és ténylegesen át tudjuk adni, vissza tudjuk adni a miskolciaknak, a diózsőrieknek, az itt élőknek ezt az épület együttes, ami az elmúlt hosszú-hosszú évtizedekben is ugyan más-más funkcióval, de mindig uralta ezt a teret, uralta az Újgyőri főteret. Most a közrend és a közbiztonsági, és természetesen az ügyintézésé lesz majd a szó. Én azt kívánom a rendőröknek, hogy jó szolgálatot, az ügyintézőknek jó munkát, és a miskolciaknak pedig minél zökkenőmentesebb ügyintézést szeretnék a jövőben.
1: Hollósi András miniszteri biztost, alpolgármestert, országgyűlési képviselőjelöltet hallották.
2: Kérem, engedjék meg, hogy végül zárszóként egy pár gondolatot én is megosszak önökkel, hiszen kormányhivatalunk életében is ez egy komoly mérföldkő, hiszen az elmúlt években önök is tapasztalhatták, hogy Miskolc kelet-nyugati irányban elterülő város, és az a helyzet, hogy ennek a városrésznek, amely és a környező településeknek, amely közel 60 ezer embert jelent itt Miskolc területén és vonzáskörzetén belül, egészen a belvárosig, a Kishunyad utcáig, vagy a Csizmadia közig, vagy korábban még a, illetve egészen mostanáig a Vologda utcáig kellett jönni ahhoz, hogy kormányablak ügyintézést tudjanak végezni. Borsodaba Üzemplén vármegyében 2024-ben a kormányhivatalunk több mint 1,5 millió, 2025-ben pedig közel 1 millió 700 ezer személyes találkozást bonyolított le a vármegyénk ügyfeleivel, és ennek közel 60%-a, tehát ez a tavalyi évben közel 1 millió személyes ügyféltalálkozást jelentett, kizárólag abban a 24 kormányablakban, amely a mi kormányhivatalunkban működik. Én azt hiszem, hogy rácsatlakozva a miniszter úr szavaira, ez azért azt mutatja, hogy digitalizáció fontos, és értelemszerűen a 21. század iránya ez. Azonban az emberek számára itt Miskolcon és Borsodaba Üzemplén vármegyében fontos, hogy az állam a saját közszolgáltatásaival, legyen az akár egy kormányablak közszolgáltatás, vagy éppen a közrend, közbiztonság területén a rendőrség személyes jelenléte, az minden területen és lehetőleg egyenletesen biztosított legyen. Kollégáimnak is azt szoktam mondani, és azzal szoktam őket biztatni, hogy az a személyes ügyintézés, az a személyes kompetencia, azok a tulajdonságok, amelyekkel az itt ülő ügyintézőink és kollégáink is rendelkeznek, az az emberek számára fontosak. És ez nem mindig egyszerű, ez nem mindig egyszerű feladat, de azt gondolom, hogy valamennyi kollégám itt Borsodaba Üzemplén vármegyében és szerintem az egész ország területén helytáll ebben az ügyintézésben. És én számomra külön öröm, hogy ez tulajdonképpen egy multifunkciós épület lett a korábbi posta épületében, hiszen a rendőrség jelenléte szintén hasonlóan fontos, ahogy alpolgármester úr is mondta, itt a miskolciak ezen részének, akik ezen a területen laknak, ezt minden miskolci érzékeli és tudja. Ez azt jelenti tehát, hogy a Borsodaba Üzemplén vármegyei kormányhivatalban továbbra is 24 kormányablak üzemel, most Miskolcon is most már továbbra is 4 kormányablakunk fog üzemelni, és sokkal kiszámíthatóban, illetve területileg arányosabban elosztva, ami szerintem a munkaszervezés szempontjából szakmailag is indokolt. A végére pedig kérem, engedjék meg, hogy megköszönjem valamennyi munkatársamnak az együttműködést, mind a központi irányítás területén, elsősorban a pénzügyi és üzemeltetési területnek a vezetőinek, akik itt jelen vannak, illetve a Miskolci Járási Hivatal kormányablak területének és vezetőinek és minden munkatársának, hogy mindig számíthatunk rájuk, hogyha egy ilyen projektet végre kell hajtani, és én úgy láttam, hogy lelkesedéssel készültek erre az alkalomra, most is így tűnik, lelkesedéssel készültek erre az alkalomra, és számukra is az a fontos, hogy elégedett ügyfeleket lássanak itt Miskolcon. És szeretném megköszönni a kivitelezőnek a gyors munkát, gyors és szép munkát, szerintem, hogyha itt körülnéznek az épületben, akkor azt láthatják, hogy ez egy kevesebb, mint fél év alatt lebonyolított projekt volt, ami mindösszesen 224 millió forintba került, és én azt gondolom, hogy árérték arányban is egy kifejezetten szép beruházásnak lehetünk itt tanulni, úgyhogy köszönöm szépen a kivitelezők gyors és precíz munkáját.
1: Az elmúlt percekben Alakszai Zoltán főispánt hallották. Ezzel összeállításunk véget ért, az Újgyűri főtéren megnyílt új kormányablak és rendőrös átadásáról. Most zenélünk, majd a 42. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztiválra látogatunk.

0: A folytatásban a 42. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztiválra látogatunk.
1: Dr. Szunyog István szervezővel beszélgetek, 42. alkalommal szervezik meg ezt a csodálatos rendezvényt, és óriási az érdeklődés, erre számítottak?
2: Természetesen kisütött a nap, és akkor tudjuk, hogy mindig nagyon sokan jönnek az Ásványfesztiválra, hiszen ez egy olyan esemény, ami most már tényleg nagyon sok éve minden évben megrendezésre kerül, és azért nem csak Magyarországról, hanem Európából is nagyon sok kiállító érkezik a legszebb ásványaikkal.
1: Nagyon sok kísérő program is van az ásványokon kívül, most indul például egy turnus, hová mennek?
2: Többféle lehetőség van. Egyrészt át tudunk menni, meg tudjuk nézni azt az ásványkiállítást, ami a Miskolc Egyetem intézeteihez tartozik. Gyakorlatilag vannak olyan példányok, amelyek még a Selmecbányáról származnak, illetve az őslénytani kiállításunkat is, ami 2 évvel ezelőtt debütált pontosan ezen a napon. Ezeket meg lehet nézni. Természetesen van körbevezetésünk a Tambányában is szokás szerint minden évben, és a 3D-s kiállítások Egri Csabával sosem maradhatnak el. De ha nézzük a programokat, nem sokára kezdődnek olyan előadások, amelyek például bemutatják az évásványát, a pirített, hiszen az évásványa lett a pirit, és kollégáink ezt fogják bemutatni, a lehetőségeket, hogy néz ki, illetve ezt követően nagyon hamar fog következni majd az az előadás is, illetve ez már a következő napon, de az év ősmaradványát Nautilus fogja megmutatni.
1: Hatalmas rendezvény, nagyon sok szervezőre volt szükség, körülbelül hányan segítették a munkáját?
2: Összesen tudom számolni, hogy itt a kollégák, akik már nagyon hosszú évtizedek óta benne vannak, mennyit szerveznek, de 2 kezemen összeszámolni nem tudom, ebből több 2 kéz kellene, hogy legyen, tehát szerintem a szervezők száma nagyságrendileg egy olyan legalább 20-30 fő, és akik segítenek, ugyanennyi fő.
1: Körülbelül hány mázsakő lehet itt most, ha mindent összeadunk?
2: Nagyon nehéz a kérdés, megbecsülni sem tudom, de az asztalok terítve vannak, és van teherbíró képességük, erre mindig nagyon ügyelünk, hogy megfelelő módon azért legyenek rajta ásványok és megfelelő.
1: Melyik a kedvenc ásványa?
2: Talán az ametisztet tudom elmondani, nagyon szép geodákat lehet itt látni, az nekem mindig is a legkedvesebb volt.
1: Miért?
2: Kinézetére gyönyörűen ez a csillogó lilás szín valahogy mindig elkápráztat.
1: Mi lehet az oka ennek a sikernek, hogy ilyen sokan érdeklődnek az ásványok iránt?
2: Az, hogy valami színes, valami csillog, nagyon sokféle dolog van belőle, és használjuk napi szinten ezeket az ásványokat az életünkben. Ez úgy érzem, hogy minden emberhez hozzáköti, és a szépséget, a színes dolgokat, a csillogást szerintem mindenki szereti. Ezeket pedig itt nagyon-nagyon megtalálja mindenki.
1: Nagyon sok ékszer is van, és ékszer szakértők is, talán szolgáltatás is. Ugye be lehetett hozni olyan ékszert, amit felbecsülhetünk?
2: Így van, természetesen. Tehát itt is az ékszerekben a drága köveket tudják a kollégák megnézni, és értékel is véleményt mondanak, hogy az tényleg az, aminek gondoljak, vagy nem az.
1: Nagyon szépen köszönöm.
2: Szívesen. Örülök, hogy a hallgatók részesülhetnek ebből az Ásványfesztiválból ilyen módon is, de mindenkit szeretettel várunk.
1: Hernádi Márta, ékszer és drágakő szakértővel, bőrzeszervezővel beszélgetek. Gyönyörű köveket hozott ide az ásvány kiállításra. Mik a legkülönlegesebbek? Szeretettel köszöntöm.
3: Jó napot kívánok! Nehéz megmondani, hogy mi a legkülönlegesebb, mert folyamatosan a úton vagyok, beszerzésben vagyok, tehát mindig veszek köveket, és mindig vannak új kedvencek. Hát nem is tudom, talán ő egy krokoit Új-Zélandról, és hát ez egy, a színe és a formája, mint is egy nagyon kedvelt ásvány, és egyetlen jól előhelye van a világon, ami tudtommal már nem működő bánya, és nagyon kevés van belőle. Tehát örül az ember mindig, amikor sikerül egy-egy darabra szert tenni.
1: De úgy látom, hogy a világ minden tájáról vannak itt kövek.
3: Igen, így van, így van.
1: Hogy gyűjti, vagy hogyan gyűjti, postázza, rendeli, hogy működik ez, vagy a helyszínen is?
3: Igazából aki szereti az ásványokat, az nagyon szeret gyűjteni is. Tehát akit igazán elkötelezettje az ásványoknak, az mind jár gyűjteni valahová. És hogyha eljut egy-egy olyan különleges lelőhelyre, akkor az mindig egy nagy élmény.
1: Mikor kezdődött ez a szerelem?
3: Én nagyon szerettem már gyerekkoromban is a köveket. Én voltam az a gyerek, akit kiültettek a sóderdomra, akkor órákig el volt, és ott válogatta a köveket. Aztán ugye elszakadtunk egymástól, mert nem ez az eredeti szakmám. Igazából a férjem révén kerültem bele újra.
1: Mik a leggyakoribb kérdések itt?
3: Hát ezt nehezen tudnám megmondani, itt rengeteg kérdés felmerül. Lelőhelyekről, árakról, sok mindenről szoktak érdeklődni.
1: A drágakül szakértés az nem itt a helyszínen történik, vagy itt
3: nem, nem. Lesz holnap, hagyományosan van itt egy kollega, aki jön a műszereivel, és drágaköveket szakért. Tehát ha valaki itt vásárol valamit, és szeretne róla meggyőződni, hogy valóban az-e, amit vásárolt, akkor ki lehet menni, és szívesen megnézik, és megmondják a véleményüket.
1: Otthon a házában, lakásában is tele van kövekkel a díszítés?
3: Van sok, igen.
1: Melyik a kedvence az összes közül? Az, amit az előbb említett, vagy van egy különösen kedvenc, amit már nagyon régóta szeret?
3: Van egy-két régi kő, igen, ami a régi szerelem, így van.
1: Konkrét kövek, vagy pedig egyfajtához?
3: Konkrét kövek, igen. Hát igen, ez régi, nagyon régi darabok, és sok emlék fűződik hozzájuk.
1: Nagyon szépen köszönöm.
3: Nagyon szívesen.

0: Béni Gabriella keramikussal beszélgetek, gyönyörű alkotások vannak itt ezen az asztalon. Miből készültek, hogyan készültek? Szeretettel köszöntöm.
1: Jó napot kívánok! Kerámiából készülnek, különleges égetési módszerrel, egy különleges technikával, az a neve, hogy rakú. Ettől lesz ilyen fémes hatású a színviláguk, sokan a zsolnai eozimázához hasonlítják, amiben van is hasonlóság, mert redukciós égetésben égetjük a rakut is, meg az eozimáz is ilyen. Különleges dolgokat készítek, szeretem a természeti formákat, növényi mintákat, szeretem a szimbólumokat, történelmi hagyományokat, de mindent modern formában.
0: Csodálatos alkotások. Mennyi idő alatt készül el mondjuk ez a bagoly, ami itt található egy ilyen 45-50 centis?
1: Nagyon nehéz megmondani, mert körülbelül 10 munkafázisból áll, meg kell várni még szárad, kétszer égetni, mázazni, tehát mondjuk egy hét alatt meg tudom csinálni, de nem csak ezt készítem. Úgyhogy ha valaki rendel, akkor körülbelül egy hónap, mert egymás után készülnek egyik a másik után.
0: Érzelmi kötődés nem alakul ki egy-egy alkotás?
1: De szokták, ma is kérdezték például itt a keresztekre, meg azokra a malacokra, hogy én melyiket választanám, mondom, én mindegyiket egyenként, mert mindegyikhez kötődök, viszont mindegyiket el tudom engedni, mert örülök, ha más is örül neki.
0: Van kedvenc alkotása?
1: A kaméleont mindenki nagyon szereti, mint formát, úgyhogy én is. De nagyon szeretem a ginkgo bilobát, az is egy nagy tudású növény, tehát az is egy szimbólum növény, gyógynövény, és gyönyörű. Nagyon szeretem az aranymetszést, és sok alkotásomnál alkalmazom ezt az arányrendszert. Például annak a kaméleónak a farka aranymetszés arányában, a Fibonacci spirál arányában, vagy mintájára van elkészítve.
0: Tálak is vannak, ez is kerámiából, vagy ez agyag?
1: Igen, ez is kerámia. Hát agyag az alapanyaga, de ez nem rakutechnika, hanem ez a hagyományos elektromos égetés. De abban is, ha megnézi, mindegyikben van, minden mázban van valami olyan, amit nem megveszek a boltban, hanem hozzárakok valami egyediséget.
0: Ez se eozin?
1: Nem eozin, hanem a rakú. Ez is a rakú.
0: Teljesen olyan, mint az eozin.
1: Igen.
0: Hol lehet megcsodálni ezeket a műveket, ha éppen nincs ásványfesztivál?
1: Budapesten van a stúdióm, ahol dolgozom és nem árusítok, de lehet jönni átvenni, tehát ott is tudunk találkozni, meg szoktuk beszélni egyedi megrendelésekre, ott találkozom a vevővel, megrendelővel, illetve például a Budai Várban, a Szentháromság téren, minden vásáron ott vagyok, mesterségek ünnepén a Budai Várban, és országszerte a nagyobb, főleg a nagyobb rendezvényeken.
0: Melyik a legnépszerűbb terméke?
1: Nem tudom megmondani. Nagyon szeretik ezeket a tálka, szappantartó, ékszertartó, tenyérnyi méretű kerámiákat, azt a turista is meg tudja venni, azt a bárki, aki megy az utcán, berakja a táskájába. Nagyon szeretik, de a faliképek közül egyértelműen mindenek fölött a kaméleón.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is köszönöm.
0: És gratulálok a
1: műveket. Köszönöm szépen.
0: Nádai László ásványgyűjtővel beszélgetek. Milyen kövekkel érkezett ide a kiállításra?
2: Hát főleg nálam a magyarországi régi gyűjteményi anyagok, illetve nemzetközi ritkaságok és meteoritok.
0: Mondjuk néhány példát.
2: Gyöngyös Soszéból, a most már 20 éve bezárt Érzbányából származó anyagok, Rudabányáról, ami ugye a miskolciaknak viszonylag közel van. A meteoritok meg a világ minden részéből érkeztek.
0: Van kedvenc ásványa?
2: Hát nekem az erdőbényei, Mulatóhegynek az andezit hólyagüregekbe képződött ásványtársulások a kedvenceim.
0: Mikor kezdődött ez a szerelem?
2: Hát én 1984-ben voltam először ásványbőrzén itt Miskolcon, tehát ez most már a 42. éve.
0: Miért is jó ez a rendezvény, miért fontos?
2: Hát egyrészt a találkozási lehetőség az ásványgyűjtőknek a többi gyűjtővel, illetve a közönség részére be lehet mutatni érdekességeket, lehet mesélni, lehet a gyerekeknek felkelteni az érdeklődését, hogy hát a később ők is az ásványok meg a kőzetek felé fordulhatnak.
0: Hogy lehet hozzájutni egy meteorithoz például?
2: De a meteoritra van olyan kiállítás Európába, Franciaországba, Enzisztenbe, ahol csak meteoritokat árulnak. Tehát az egy ugyanilyen jellegű rendezvény, mint ez, az a meteorit gyűjtőknek, és akkor érkeznek a világ minden részéből kereskedők, illetve az úgynevezett meteorit vadászok, akik a meteorit hullások idején mennek el a terepre keresni.
0: Hogy állapítják meg egy kőzetről, hogy meteorit?
2: A belső szerkezetet, ha találnak egy ismeretlen darabot, azon kell egy, úgy hívják, hogy betekintő ablak, azt kell rajta vágni, felcsiszolni, lehet látni a belső szerkezetét, illetve vékony csiszlatot kell csinálni, és akkor polarizációs mikroszkóp alatt lehet vizsgálni, és akkor a kőzet összetétel, meg egyebek, tehát ez egy elég komoly tudomány.
0: őskövületszerű dolgokat is tart itt.
2: Azok is vannak, én ugye azokkal is foglalkozom. Hát ide viszonylag kevesebb anyagot hoztam belőle, de van megkövesedett hal, trilobita, egy-két cápafog, meg tengeri hüllő fogak.
0: Volt már ideje szétnézni az egész tárlaton? Milyen érdekességet látott?
2: Hát én reggel tudtam még, mielőtt a közönség megérkezett, körbenézni. Hát főleg a kollégáknál néztem meg a hasonló dolgokat. Hát vannak itt az izgalmasak. Marokkóban vannak nagyon szép ásványok, illetve egy kollégánál egy nem olyan régen meghalt ásványgyűjtő hagyatékában nagyon, ugyanúgy szintén izgalmas magyarországi ásványok találhatóak.
0: Van olyan, hogy bakancslista az ásványok tekintetében, amit mondjuk vadászik?
2: Hát ez nem így van, ugye a legtöbben vagy egy tájegységet gyűjtenek, tehát valaki Magyarországot, valaki a Kárpát-medencét, vannak akik konkrétan egy lelőhelyet, vagy valaki ásványfajokat, tehát olyan, ebbe azért nagyon nem jellemző.
0: Jó, hol lehet, ha nem a Miskolci Ásványfesztiválon, akkor hol lehet megtekinteni ezeket az ásványokat?
2: Hát Magyarországon most nagyon felfutott ez az ásványbőze széna. Az év folyamán szerintem egy ilyen 30-35 ásványbőze már van. Tehát szinte majdnem az hétvégé kétharmadára jut az ország különböző pontjain. Ott nagyon sokan ott vannak, köztük én is azért rendszeresen járok ezekre a rendezvényekre.

Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben előbb a Miskolc újgyűri főtéri új kormányablak és rendőrös megnyitásáról számoltunk be, majd a 42. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztiválon jártunk. Én búcsúzom és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus. Most elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.

kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a diéta. Minek őre menni,

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Huszonhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. A tartós kánikula fokozottan megterheli a szervezetet, ezért kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás. Továbbra is víz fogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italokat. A rendőrség vízágyúkkal locsolt az embereket a budapesti Hősök terén. Teljes hálózati összeomlással fenyeget a Dunamenti Regionális Vízmű ZRT szolgáltatási területén kialakult vízhiány. A hétvégi vízfogyasztás 55%-kal haladta meg az átlagot. Szadán napközben már el is fogyott a víz, és Ürön, Pomás, Solymár egyes részein sincs több. Eközben Pilisvörösváron az autómosók továbbra is tele vannak, írja körképében az Index. Már vasárnap 110 településen volt valamilyen fokú vízkorlátozás. Mínusz 342 cm volt a Tisza vízszintje Kiskörösnél, ez új negatív rekord. A vízkorlátozások betartását, a vízkivétel csökkentését kérte mindenkitől a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, nem kellene megvárni, hogy a rendszer összeomoljon, mert az súlyos következményekkel jár. A tartós hőség miatt több elővárosi motorvonat is túlmelegedett, ezért jelentős forgalmi korlátozásokat vezettek be a Budapest környéki vasútvonalakon. Demecser és Kisvárda között leszakadt a felső vezeték, emiatt a vonatok csak egy vágányon kisebb késéssel közlekednek. A tárnoki és a Szászhalombattai vonalon több modern Flirt motorvonat is lerobbant. A MÁV tájékoztatása szerint ezeket a szerelvényeket 35 fokos kinti hőmérsékletig tervezték, most azonban már 60-70 fokosra melegszenek a fémtetőszerkezetek és a gépészeti terek. Megteltek a párizsi halottas házak az országot sújtó hőhullám alatt, és már nem tudnak újabb holttesteket fogadni, írta meg az AP hírügynökség. A hatóságok közlése szerint 1000-rel több haláleset történt az átlagosnál, de az több hetet vagy akár hónapot is igénybe vehet, mire majd pontosan meg tudják mondani, hogy mennyi. Vélhetően az adat ennél sokkal nagyobb lesz. A hőhullám sorra írja át az országos rekordokat. Németországban egymást követő három napon is új csúcshőmérsékletet mértek. Vasárnap 41,7 fokot regisztráltak Brandenburg tartományban. Lengyelország története során először lépte át a 40 fokot, még Csehországban is új rekord született 41,1 fokkal. Az AFP hírügynökség legfrissebb elemzése szerint a magunk mögött hagyott napon legkevesebb 130 millió ember tapasztalt 35 fokos vagy annál magasabb hőmérsékletet. A kutatók szerint 50 évvel ezelőtt ilyen hőhullám gyakorlatilag lehetetlen lett volna, a jelenséget egyértelműen az ember okozta klímaváltozásnak tulajdonítják. Az előző kormányzat szándékosan átverte az országot és az embereket, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. Orosz rulethez hasonlítva az előző kabinet költségvetési politikáját, Magyar Péter arról beszélt, míg az Orbán kormány a magyar embereknek 3,7, majd 5%-os idei költségvetési hiányról hazudott, az apparátus áprilisban már a 6,8%-os adatot használta, ma pedig már azt látni, hogy ha nem hoznák haza az uniós 1000 milliárdokat, akkor a valahol talán legnagyobb hiányt mutatna a büdzsé, a GDP 8,3%-át közelítő rátával. A Tisza kormány benyújtja az országgyűlésnek a 2026-os költségvetés módosítását, amely stabil, kiszámítható, valós és felelős alapot teremt majd Magyarország újjáépítéséhez, közölte a kormányfő. Azt is jelezte, a minisztereket arra kérte, hogy minden felesleges, pazarló költést vizsgáljanak ki és szüntessenek meg. 50 napja kezdte meg a munkát a Tisza kormány, mondta el napirend előtti beszédében Magyar Péter. A miniszterelnök hosszan sorolta már elvégzett feladatokat és sok mindent, amihez hozzákezdtek, vagy tervben van. 16 év gazdasági eredményeit ismertetve a Fidesz frakció vezetője több adat mellett megemlítette például, hogy az átlagbér 750-ről 2200 euróra nőtt. Gulyás Gergely emlékeztetett, hogy a Fidesz választási győzelmei után mindig csökkent a költségvetési hiány. Így volt ez 2014-ben, 18-ban és 22-ben is. Az idei évet már nem tudhatjuk meg, szavai szerint. A kormány az azonnalra megígért kampány témáit sem tartja be, legyen szó rögtön megtörténő fizetésemelésekről vagy áfacsökkentésekről, közölte a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence szerint a kormányuk utolsó negyedéve alatt dobogós volt a gazdasági növekedésünk az unióban. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője szerint pedig a Tisza kormány nem a jogállamot állítja helyre, hanem kifejezetten távolodik attól. Végül az időjárásról. Sok napsütés várható fánytyol és gomoly felhőkkel. Helyi zápor, hőzivatar nagyobb eséllyel a Dunától keletre fordulhat majd elő. Néhol megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 20, napközben 40 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Együtt éjfélig.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Hétfői adásunk tartalmából. Leó pápa lezárta a konzisztóriumot. Isten minden nemzetnek és népnek békét kíván. A Szent Atya a vasárnapi úrangyal elimádkozásakor. A szeretet elengedéssel, veszteséggel és befogadással jár. Leó pápa Szent Péter és Pál apostolok ünnepén. Mi is legyünk az egység építői és apostolai. Leó pápa az úrangyala elimádkozásakor a szeretet elengedéssel, veszteséggel és befogadással jár. 14. Leó pápa a vasárnapi úrangyala elimádkozásakor emlékeztetett. Jézus a mai evangéliumban is arra szólít, hogy kövessük őt és tanúskodjunk országáról. Nem néhány külső cselekedetről van szó, hanem arról, hogy teljesen átadjuk önmagunkat a vele való szeretet kapcsolatban. Ahhoz, hogy gyümölcsöző legyen, a szeretetnek legalább három dologra van szüksége: elszakadás, veszteség, befogadás. A pápa az úrangyala után megemlékezett a venezuelai földrengés áldozatairól. Jézus azt mondja: aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki fiát vagy lányát jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Amikor misszióba küldi apostolait, az Úr azt akarja, hogy mentesek legyenek minden kötöttségtől. De mindenkire igaz, hogy a legfontosabb kapcsolatok a Krisztustól kapott szeretet által teljesednek ki. A házasságot is akkor élhetjük meg egészen, ha elhagyjuk szüleink házát. A nevelésben is akkor segítünk gyerekeinknek megvalósítani önmagukat és elérni a boldogságot, ha megtanítjuk őket a saját lábukon állni és meghozni döntéseiket.
1: In questo senso, l'amore è anche perdita.
0: Ebben az értelemben a szeretet veszteség is. Ezt nehéz megértenünk, különösen egy olyan világban, ahol veszíteni gyengeségnek tűnik, ahol a megszerzés és birtoklás megszállottjai vagyunk. A szeretet azonban csak az önátadásban hoz gyümölcsöt. Ha hajlandóak vagyunk kicsit elveszíteni önmagunkat, hogy helyet szorítsunk a másiknak. Ha hajlandóak vagyunk időt szakítani arra, hogy meghallgassuk egy barátunkat. Ha lemondunk egy kicsit a kényelmünkről, hogy osztozzunk valakinek a nehéz helyzetében. Aki csak önmagáért él, elveszíti életét, mondja az evangélium, mert nem nyílik meg a szeretet örömének, és meddő marad. Ezért Jézus arra szólít, hogy vegyük föl a keresztet. Ő fölajánlotta és föláldozta önmagát, hogy mi az ő életében bőven részesedjünk. Ugyanígy, ha az önajándékozás logikáját éljük, képesek leszünk új élettel tölteni meg kapcsolatainkat. A harmadik feltétele a szeretetnek a befogadás, folytatta az úrangyala előtt mondott beszédét a pápa. A szeretet konkrét döntésekben és cselekedetekben fejeződik ki, apró, hétköznapi gesztusokon keresztül, mint egy pohár vizet nyújtani a szomjazónak. Jézus, amikor előre küldi tanítványait, azt kéri, hogy útravaló nélkül induljanak, vagyis rászorulók legyenek, mert akkor befogadásra ösztönzik azokat, akikkel majd találkoznak. Így, aki befogadja azt, aki Jézus nevében jön, őt fogadja be, és a mennyei atyát, aki küldte őt. Az Úr iránti szeretethez az út mindig a testvérek befogadásán keresztül vezet. Imádkozzunk Szűz Máriához, aki úgy szerette fiát, hogy el is tudta veszíteni. Ő segítsen nekünk, hogy Krisztus szeretetének alázatos és örömteli tanúi legyünk, fohászkodott végül 14. Leó pápa. Az úrangyala elimádkozása után a Szent Atya szolidaritását fejezte ki a venezuelai földrengés áldozatainak és sérültjeinek.
1: Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos.
0: Az Úrhoz imádkozik örök nyugalomért az elhunytaknak, és lelki közelségéről biztosítja a hozzátartozókat, a sebesülteket, és mindenkit, akit a tragédia sújtott. Egyben háláját és bátorítását fejezi ki a mentésben és a segítségnyújtásban résztvevőknek. Isten minden nemzet és minden nép számára békét kíván. Leó pápa beszéde a konzisztórium lezárásakor. Leó pápa szombaton este a vatikáni szinódusi aulában lezárta a június 27-én és 27-én megrendezett rendkívüli bíborosi konzisztóriumot. A Szent Atya első gondolatait a heves földrengés által sújtott Venezuela lakosságához intézte, majd beszédét profétai békefelhívással zárta. Nem az erőszaké lesz az utolsó szó. A kétnapos rendkívüli konzisztóriumon a világ minden tájáról érkezett 178 választó és nem választó bíboros vett részt. A bíborosok, közöttük Németh László belgrádi érsek, 4 ülésen elmélkedtek, imádkoztak és osztották meg gondolataikat. Az utolsó szombat délutáni ülésen a bíborosok kötetlen beszélgetést folytattak a Szentatyával. A vártnál hosszabb ideig tartó eszmecserét követően 14. Leó pápa beszédével lezárta a kétnapos találkozót, amely a januári rendkívüli konzisztórium után a második állomása volt a jövőre folytatódó útnak, amelynek időpontját a Szentatya az év vége felé határozza meg. A konzisztóriumról megállapította, hogy értékes pillanat volt, de az egyház életében nem maradhat elszigetelt esemény.
1: Cari fratelli cardinali, giungiamo adesso al termine di questi giorni con un sentimento di profonda gratitudine.
0: Leó pápa hálát adott az elmúlt napokért, megköszönve a bíborosoknak, hogy a szabadság, a testvériség és az egyházi érzék lelkületével vettek részt a munkában. Együtt keresték az Úr akaratát, azzal a meggyőződéssel, hogy Krisztus továbbra is működik egyházában. Ő az, aki előttünk jár, összegyűjt minket, testvéreinken keresztül szól hozzánk, és elvezet minket a küldetésben, mondta 14. Leó pápa, hangsúlyozva, hogy számára a remény forrása volt látni azt, hogy a különböző helyi egyházakból, kultúrákból és helyzetekből érkező bíborosok meghallgatják egymást, és együtt keresik azt, ami leginkább szolgálja az evangéliumot. A szinodalitás kérdésére vonatkozóan a pápa megállapította, hogy nem elsősorban a döntési jog meghatározásáról van szó, hanem arról, hogy hogyan őrizzük meg együtt azt az ajándékot, amelyet az Úr az egyházára bízott. Amikor ez a kérdés kerül a megkülönböztetés középpontjába, akkor a hatalom, a közös felelősség és a döntéshozatal kérdései is megkapják a nekik járó helyet, a küldetés és az evangélium iránti közös hűség fényében. A pápa arra kérte a bíborosokat, hogy meggyőződéssel kísérjék ezt az utat helyi egyházaikban, mindenkit bátorítva részvételre, hogy egyházaink egyre inkább növekedjenek az evangéliumi életmódban. Utalással Mário Grech bíboros, szinódusi főtitkár szavaira, a pápa rámutatott, hogy a szinodalitás nem csupán ülések sorozata vagy egy munkamódszer, hanem egy lelki stílus, amely a találkozásból születik, a meghallgatásban növekedik és a megkülönböztetésben érlelődik. A találkozóknak nem a száma, hanem evangéliumi minősége az alapvető. Amikor alázattal teret hagynak a Szentléleknek, akkor a beszélgetések a megtérés helyszínévé válnak, ahol együtt növekedünk az Úr iránti hűségben.
1: Molti di voi hanno raccontato le sofferenze provocate dalle guerre, dalle violenze, dalle povertà e dalle tante ingiustizie che segnano la vita dei popoli.
0: A pápa utalt a témákra, amelyeket az elmúlt két nap ülésein a bíborosok érintettek. Ezek közül a következőket emelte ki. A háborúk, az erőszak, a szegénység, az igazságtalanságok által okozott szenvedések, továbbá a magány, a kapcsolatok válsága, a reménytelenség. A Szentatyára különösen nagy hatást gyakorolt, ahogyan a bíborosok, felfedve korunk egyik legmélyebb sebét, a fiatalokról beszéltek, akik szenvedésükben olykor eljutnak az öngyilkossághoz vezető végső kétségbeeséség. A Szentlélek működését felismerve hallgassák meg őket és családjaikat. Ez egy olyan út, amelyen az Úr továbbra is megtéríti az egyházat. Ahol a családot támogatják és kísérik, ott a kapcsolatok, a szolidaritás és a remény iskolája virágzik. Ahol viszont megsérül vagy elszigetelődik, az egész társadalom viseli ennek következményeit. Októberben a keleti egyházak vezetőivel és a püspöki konferenciák elnökeivel megrendezendő találkozón értékelik majd a 10 évvel ezelőtt megjelent Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás óta megtett lépéseket néhány család részvételével, akik megosztják tapasztalataikat. A világ sebeiről szólva a pápa a béke és a háború kérdését is érintette, amely szintén a szívben dől el. A háború bennünk születik meg, amikor a gyanakvás felváltja a bizalmat, a félelem a reményt, de ugyancsak szívünkben szól hozzánk továbbra is Krisztus, és megtérít minket. Egy megbékélt szívből fegyvertelen szavak, új kapcsolatok és olyan béke születhet, amely képes eljutni a népekig is.
1: La seconda sessione ci ha condotti a fare un passo ulteriore.
0: A második ülésszakról szólva Leó pápa megállapította, hogy a bíborosok nagyon világosan megértették a Magnifica Humanitas enciklika egyik alapgondolatát. A háború nem csupán az államok közötti konfliktus. Sokkal korábban keletkezik, egy olyan hatalmi kultúrából, amely áthatja gondolkodásmódunkat, kapcsolataink megélését, a hatalom gyakorlását, valamint a gazdaság, a technológia és még a vallás használatát is. Ha ez a válság gyökere, akkor a válasz az együttműködés és a párbeszéd kultúrájának újjáépítése, amely képes új erőt adni a multilateralizmusnak is, hogy a népek újra együtt keressék az egész emberi család közös javát. Ezen az úton elengedhetetlen a közéletben aktív világi hívők hozzájárulása. Szükségük van az egyházi közösség közelségére és támogatására ahhoz, hogy megélhessék a politikai szeretetet. Maga az együttműködés kultúrája is az ökumenikus és vallások közötti párbeszéd révén fejlődik, amely nem gyengíti keresztény identitásunkat, hanem képessé teszi arra, hogy együtt szolgáljuk a közjót és a békét, fejtette ki beszédében Leó pápa. A sokféle erőszakkal szembeni erőszakmentes válasz kérdése, amely Jézus cselekvésének szemlélődéséből fakad, nem a konfliktus elkerülését jelenti. Nem mond le az igazságról, de nem hajlandó a másikat ellenséggé tenni. Azzal kezdődik, hogy saját magunkat fegyverezzük le. Ez tárja fel húsvét logikáját, amelyben a szeretet erősebbnek bizonyul a gyűlöletnél, és a megbocsátás megtöri a bosszú ördögi körét. Ez a keresztre feszített és feltámadt Jézus ereje. Egy olyan erő, amely nem pusztítja el az ellenséget, hanem lehetővé teszi, hogy újra testvérként tekintsünk rá. Több csoport is hangsúlyozta ehhez kapcsolódva, hogy célszerű tovább mélyíteni a jogos önvédelem témáját, figyelembe véve a szükséges teológiai és lelkipásztori szempontokat. A megbeszéléseken az a kívánság is elhangzott, hogy az egyház társadalmi tanítása egyre inkább váljon közösségeink élő örökségévé, amely arra neveli az egyházat, hogy evangéliumi módon élje meg a valóságot, és felelősség teljesen irányítsa cselekedeteit. A témák között a pápa felsorolta a közjó kérdését is, amelyről megállapították, hogy egy olyan valóság, amelyet együtt kell újra felfedeznünk. Az egyház Krisztusban gyökerezve arra kapott meghívást, hogy megőrizze a találkozás és párbeszéd helyeit, ahol a közjó megújult kultúrája kialakulhat, amely felismeri minden ember sérthetetlen méltóságát, a mindenkire vonatkozó kölcsönös felelősséget, és a szegényekben meglátja Isten reményének főszereplőit. Az egyháznak a mai világban betöltött felelősségéhez kapcsolódik a tanúságtétel, a lelkiismeret formálása, valamint a testvéri és hiteles közösségek építése. Ez a tanúságtétel a Krisztussal való találkozásból, igéjéből és a szentségekből fakad, amelyekben az Úr képessé tesz bennünket arra, hogy az evangélium erejével szolgáljuk a világot. Az egyház egyre inkább váljon azzá, amit hirdet. Csak erre alapozva lehetnek gyümölcsözők a struktúrák, intézmények szükséges reformjai is. Az egyház meghallgat és párbeszédet folytat. Ha továbbra is együtt keressük az

Péter utódja körül, hogy a kölcsönös meghallgatás és a közös megkülönböztetés során a Szentlélek segítse a pápát az egyház vezetésében. A misszió szolgálatában álló közösségi élmény olyan életmód, amelyet az egész egyházban hirdetnünk kell, hogy minden megkeresztelt részt vehessen a szeretet civilizációjának építésében és a közjó szolgálatában, mondta a pápa, hozzátéve, hogy ez a konzisztórium nem maradhat elszigetelt esemény. Az egyházban olyan tereket kell teremteni, ahol Isten népe meghallgatja egymást, együtt imádkozik, megkülönböztet és halad előre útján. Ez a szinodalitás, és ez lesz a lelkisége az Amoris Laetitiának szentelt következő találkozónak is. A cél, hogy egymást meghallgatva együtt tanuljuk meg meghallgatni az Urat. A pápa beszéde végén megismételte a konzisztórium egyhangú felhívását, amely a föld minden népének szól. Isten minden nemzet és minden nép számára békét kíván, ezért nem törődhetünk bele az erőszakba. Nem az erőszaké lesz az utolsó szó. Isten a történelem során folyamatosan megnyitja a kiengesztelődés és a béke útjait. Felelősségünk, hogy bátran járjuk ezeket az utakat, és segítsük a világot ennek felismerésében. Kedves hallgatóink, itt jegyezzük meg, hogy Németh László bíboros belgrádi érsekkel készült stúdióbeszélgetésünket a konzisztóriumról vasárnapi adásunkban sugározzuk. Leó pápa Szent Péter és Pál apostolok ünnepén. Mi is legyünk az egység építői és apostolai. Június 29-én hétfőn délelőtt Róma fővédő szentjei Péter és Pál ünnepén 14. Leó pápa szentmisét mutatott be a Szent Péter bazilikában a konzisztóriumon részt vett bíborosokon celebrálásával. Homiliájában a közösség őrzőjét, Pétert, és a népek evangelizálóját, Pált mutatta föl példának korunk emberei előtt is, hogy mi is az egység apostolai és építői, a szeretetben való igazság nagy lelkű szolgái legyünk. A szertartáson átadta az új metropolita érsekeknek a palliumokat, mint a Péter székével való szeretet közösség szimbólumát. A Szent Atya homiliáját keddi adásunkban ismertetjük. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet negyedik osztályos diákjaival beszélget az Ószövetségi Ősatyákról. A 2025. október 6-ai adásunk ismétlését hallják.
2: Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindenki. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben,

0: úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! Mai adásunkban az Ószövetség világába tekintünk be. Olyan emberekről hallunk majd, akiket Isten kiválasztott, hogy az ő népének ősatyái legyenek. Ábrahámról, Izsákról, Jákobról és Ézsauról. Az ő történeteikben láthatjuk, hogyan vezette Isten az embereket, már a kezdetektől fogva. És hogyan valósította meg ígéreteit, még akkor is, ha ők sokszor nehézségekkel, próbákkal és családi viszályokkal küzdöttek. Tehát, kedves gyerekek, akkor most megkezdjük az ószövetségi történetünket, az első ószövetségi emberkénkről, Ábrahámról szeretnék kérdezni titeket, hogy ki mit tud Ábrahámról, hogyan tanultuk az iskolába, ki volt ő? Léna.
2: Nagyon későn született fia.
1: Igen, szeretett volna gyermeket, és nem lehetett neki. Aztán egyszer mi történt? Manka?
3: Egyszer elmentek hozzájuk vendégek, és azt mondták nekik, hogy gyerekük lesz. És gyerekük is lett, de még amikor mondták nekik, Sára kinevette őket, mert nem hitte, hogy lesz gyerekük.
1: Miért nem hitte?
3: Mert már öregek voltak.
1: Igen, már idősek voltak, és nem hitték el. Aztán Ábrahám mégiscsak bízott az Úrban, és aztán Sára is, és tényleg gyermekük született. És mit mondtak a vendégek, a különös vendégek, hogy egy év múlva visszajönnek, igaz? És mit csinált Ábrahám? Hogyan fogadta a vendégeket? Léna.
2: Kedvesen ételt készítek nekik.
1: Így van.
2: És
1: szállást adott.
2: Szállást adott.
1: Szívélyes vendéglátással várta őket, és megörült nekik. Luca?
4: És Ábrahám még megmosta a lábukat is, mert régebben nagyon kedvesen kellett fogadni a vendégeket.
1: Igen, és ez volt a szokás, zsidó szokás szerint, hogy az útporát lemosták az embereknek a lábáról. Így van, hogy mint egy szolgáló, lemosta Ábrahám is a három idegennek a lábát. Tulajdonképpen ez a három idegen szerintetek ki lehetett? Léna.
2: Isten angyalai.
1: Így van, pontosan, ügyes vagy. A Jóisten mindig angyalai által szólt az emberekhez, vagy a proféták által. Aztán meg is született Izsák, nagyon örült Sára is, meg Ábrahám a gyermeküknek, és aztán telt múlt az idő, növekedett Izsák. Körülbelül 10 éves lehetett, és akkor egyszer csak az Isten megint szólt Ábrahámhoz. Léna, szeretném, ha te mondanád el ezt a történetet.
2: Történt pedig, hogy az Úristen megkísértette Ábrahámot. Azt mondta neki, Ábrahám, vedd fiadat, az egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj vele a Móriának földjére, és áldozz fel őt égő áldozatul, azon a hegyen, amelyiken én mondom neked. Felkelt ezért Ábrahám korán reggel, megnyergelte a szamarát, maga mellé vette fiát, Izsákot, és fát hasogatott az égő áldozathoz. Azután elindult a helyre, melyet Isten mondott. Harmadnapon felemelte szemét Ábrahám, és meglátta azt a helyet a távolból, akkor meghagyta szolgáinak. Maradjatok itt Szamárral, én pedig és ez a gyermek elmegyünk amoda, és imádkozunk. Azután visszatérünk hozzátok. Ábrahám az égő áldozathoz való fát Izsák hátára tette, ő maga pedig kezébe vette a tüzet és a kést, és úgy mentek ketten együtt. Akkor így szólt Izsák az atyához. Atyám, itt van a tűz és a fa. De hol van az égő áldozathoz a bárány? Ábrahám pedig azt felelte, Isten majd gondoskodik az égő áldozathoz való bárányról. És mentek tovább ketten együtt.
1: Köszönöm szépen. Tehát hallottuk a történetben, hogy Izsákot elvitte Ábrahám az apuka föl a Morián hegyére, és föl akarta áldozni Istennek. Izsák pedig nem gondolta, hogy pont ő lesz az, ezért kérdezte, hogy a fát azt látja, de hol van a bárány? Mert abban az időben mindig állat áldozatot mutattak be Istennek, és a oltára valamilyen állatot tettek, és annak a füstje felszállt az Úr Jézushoz. És Izsák kereste, hogy hol van a bárány. És akkor mit mondott Ábrahám?
2: Isten majd gondoskodik az égő áldozatról.
1: Így van, Léna. Mondta, hogy nyugodtan bízzál benne, mert majd a Jóisten gondoskodik az égő áldozatról. Nem azt mondta neki, hogy téged fogunk feláldozni, hanem remélte, hogy majd a Jóisten valamit fog tenni. És ezután mi történt?
3: Amikor pedig eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott, megépítette Ábrahám az oltárt. Rárakta a fát, és megkötözte a fiút, az ő fiát, és föltette az oltárra, a farakás tetejére, és kinyújtotta a kezét, hogy levágja a fiát, Izsákot.
1: Ekkor mi történt? Gondoljatok bele, összekötözte a lábait, kezeit, és úgy föltette az oltárra. Mi történt ekkor? Luca.
4: Izsák azt mondta Ábrahámnak, hogy jól köszözze meg atyám.
1: Igen, és aztán szózat hallatszott az égből, az úr angyala mit mondott? Fruzsi.
5: Az, hogy ez csak egy próba volt, hogy mennyire tiszteli meg Istent.
1: Igen, hogy engedelmeskedik Isten akaratának, és akkor azt mondta neki, hogy Ábrahám, Ábrahám, ne nyújts ki kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem kedvezel a fiadnak, a te egyetlenednek miattam. És felemelte Ábrahám a szemét, és látta, hogy egy kos a szarvánál fogva megakadt a sövényben. Oda ment, és azt áldozta fel égő áldozatul a fia helyett. És kiáltott az úrnak angyala másodszor is az égből, és azt mondta, megáldván megáldalak, és bőségesen megsokasítom ivadékaidat a földön. És áldás lesz ivadékaid sokasága minden nemzetségnek a földön, mert engedtél az én beszédemnek. Mit jelent ez szerintetek ez az áldás, Isten áldása? És áldás lesz ivadékaidnak sokasága minden nemzetségnek
3: a földön. Hát, hogy Izsáknak lehet gyermeke, amennyit szeretne, és ő megáldotta ezzel, hogy sok gyereke lehet.
1: Így van, pontosan. A gyermek az az Isten áldása. És ugye először Ábrahámnak nem lehetett gyermeke, de aztán lett. Azt az egyetlen gyermekét kellett volna feláldoznia az Istennek, de az Isten szavára megtette volna. De a Jóisten azt mondta, hogy nem, nem kell. Sőt, nagyon örülök, hogy hallgattál az én szavamra, és istenfélő ember vagy, és ezért megáldalak téged, és az egész úgymond gyermekedet, unokáidat, az egész nemzetséget. Nagyon ügyesek vagytok. Gondoljatok bele, hogy milyen nehéz lehetett ez a próba a számára. Ábrahám bizonyára nagy fájdalommal tette, amit kért Isten tőle. De Isten nem akarta, hogy Izsákot valóban feláldozza, ahogy ti is mondtátok, az utolsó pillanatban megállította Ábrahámot, és adott neki egy kost, amit feláldozhatott Izsák helyett. Ez a történet arra tanít minket, ha teljesen bízunk Istenben, ő mindig gondoskodik rólunk, és az Istenbe vetett hit minden akadályt legyőzhet. És így is volt, mert látjátok, utána gondoskodott rólunk, és egy kost küldött oda, akit utána feláldozhatott Ábrahám.

0: veszett. Oda küldj velem életet, küldj uram, s mindig légy velem.
1: Elérkeztünk a következő történetünkhöz, amit nem olyan régen tanultunk. Ábrahámnak fia Izsák volt. Izsák megnősült, és elvett feleségül egy hölgyet. Hogy hívták? Biuska.
2: Rebeka.
1: Nagyon jó. És mi történt Rebekáékkal? Születette nekik gyermekük, Manka.
3: Született nekik egy ikrák, akiket az egyiket úgy hívták, hogy Ézsau, a másikat meg úgy hívták, hogy Jákob.
1: Így van, nagyon jó. Tehát iker gyerekei születtek, két fiú gyermek. Az egyik hogy nézett ki? Ézsau hogy nézett ki? Külsőleg. Léna.
4: Kicsit szőrös volt.
1: Igen.
4: Jákob meg sima bőrű.
1: Igen, és mit szeretett csinálni? Mi volt a jellemző tulajdonsága Ézsaunak? Fruzsi.
5: Vadászni.
1: Így van, vadászatot, azt szerette. És Jákob? Ő pedig inkább, Fruzsi?
5: Főzni.
1: Főzni, és otthon segítkezett inkább az anyukájának. És egyszer, még fiatalon, mi történt velük, Manka?
3: Egyszer csak az történt, hogy Ézsau nagyon éhes volt. És mondta neki Jákob, hogy ad neki egy tál lencsét, ha az első szülöttség egy áldást odaadja neki. És Ézsau nagyon éhes volt, szóval ezért nem gondolt bele, és odaadta neki az első szülöttségi áldást.
1: Nagyon jól mondtad, Manka, hogy Ézsau volt az idősebb egy picit, egy pár perccel, mert ikrek voltak, ővé lett volna az első szülöttségi jog. És ő mégis eladta egy tál lencsért, mert éhes volt, és a hasára gondolt, és nem is gondolt bele, hogy nagy dologra mondta azt, hogy á, nem érdekes, most éhes vagyok, inkább adj nekem enni. És akkor Jákob adott a lencséből. A két fiú közül Ézsau volt az elsőszülött, ez azt jelentette, hogy az apjuk halála után ő lesz az egész nagy család vezetője. Manka, akkor mondd el, légy szíves, hogy mit jelent az, hogy elsőszülöttségi jog?
3: Két fiú közül Ézsau volt az elsőszülött. Ez azt jelentette, hogy apukája halála után ő lesz az egész család vezetője. Sok emberért feláll, döntéseket hoz. A többiek engedelmességgel tartoznak majd neki.
1: Isten ehhez a nagy feladathoz különleges segítségét, áldását adja az elsőszülöttnek. Tehát mit jelent akkor az áldás? Fruzsi.
5: Ha valakit megáldunk, azt kérjük imádságban, hogy Isten vezesse, oltalmazza, tegye sikeressé a vállalkozásait. A történet szerint viszont Jákob az édesanyja segítségével, ravassággal megszerezte ezt az áldást Ézsautól.
1: Mit gondoltok, miért nem volt helyes az, amit Jákob tett, Manka?
3: Szerintem nem volt szép dolog, hogy becsapta a testvérét.
1: Így van, mert nem kellett volna becsapnia, de végül is nem egyedül csinálta ezt a cselt, hanem kinek a segítségével? Luca?
2: Az anyukájának a segítségével.
1: Igen, pontosan. Valóban nem volt igazságos, amit Jákob tett.
5: Mert Fruzsi? Ő ragasztotta fel azokat a szőröket a kezére.
1: Igen, úgy csapták be az apukát. Hogy is csapták be? Mondjátok csak el, Fruzsi.
5: Mert ő ugye már nem látott olyan jól, mert idős volt, és ezért ragasztottak fel a kezére ilyen
1: szőrös ruhadarabokat. Igen.
5: És így csapták be, oda ment Jákob.
1: Az édesapja megfogta, megölelte.
5: És onnan gondolta, hogy ez Ézsau, mert ugye szőrös volt a keze.
1: Így van.
5: És amikor megérkezett Ézsau
1: a vadászatból,
5: igen, akkor mondta, hogy
1: itt vagyok, atyám.
5: Igen, adja az áldást, és akkor mondta, hogy de már én adtam, és akkor kérdezte, hogy nekem még nem.
1: Igen, és akkor jött rá, hogy én az áldást már megadtam, és akkor Jákobra adta az áldást. Manka?
3: És még azt szeretném elmondani, hogy miért ment el vadászni. Mert ugye azért ment el vadászni, hogy azt kérte tőle Izsák, hogy hozzon neki vadhúst, és főzze meg, és akkor odaadja neki az áldást. És akkor ugye elment, amíg vadászni volt, addig ugye Jákob, ő elment, és akkor ugye magára húzta a szőrös ruhadarabokat, és bevitte ő is.
1: Így van, ezzel a csellel.
3: De szerintem ez egyébként az anyukájás túl sem volt szép, hogy egy ilyen cselbe segített.
1: Rebekától sem, de szerintetek miért tette ezt Rebeka? Emlékeztek arra a történetre? Léna.
4: Mert ott szerette volna, ha Jákob kapja meg az első szülöttségi áldást.
1: Így van, mert mikor kisbaba korukban a hasába volt Rebekának a két gyermek, akkor Isten szólt hozzá, és megkérdezte tőle, hogy mi lesz ezekkel a gyerekekkel, és akkor már Isten mondta, hogy a kisebb fog uralkodni a nagyobbon, és valahogy így megsúgta neki ezt az áldást, ezt a történetet még babakorukban Rebekának. És ő ezt az emlékezetébe tartotta, és ezért is segítkezett Jákobnak ebben a cselben. Ézsau nagyon megharagudott ezért Jákobra. Képzeljétek el, hogyha valaki elveszi azt, amit jogosan a tiétek. Ézsau annyira dühös lett, hogy meg akarta ölni Jákobot, és Jákob ekkor nagyon-nagyon megijedt, és elmenekült. Mit gondoltok, hogyan érezhette magát Jákob ekkor, Manka?
3: Biztosan félt, hogy Ézsau tényleg megöli őt.
1: Jákob félt, és elmenekült. Ott hagyta a családi házat, és elment. És itt folytatódik a történetünk, hogy több éven át a családi háztól távol tartózkodott, menekült. Jákob menekülése közben egy este megállt aludni, és álmot látott. Egy létrát látott, amely összekötötte a földet és az eget, és az angyalok jártak fel és le rajta. Ez az álom különleges volt, mert Isten így mutatta meg neki, hogy vigyázz rá, és sohasem hagyja el őt. Mit gondoltok, mit jelenthetett ez a létra? Fruzsi.
5: Talán azt, hogy Isten mindig kapcsolatban van velünk.
1: Így van, pontosan. És még?
5: Vagy Isten és az emberek között egy kapocs.
1: Így van. Igen, ez a létra jelképezte, hogy Isten jelen van Jákob életében, és bármi is történjen vele, pedig ugye becsapta a testvérét, Isten mindig vele lesz. Jákob ezen az éjszakán megfogadta, hogy követni fogja Istent, és bízik benne, ahogyan Ábrahám is bízott benne. Ez egy fontos pillanat volt Jákob életében. Aztán elkövetkezett a testvéri megbékélés. Évekkel később mi történt Jákobbal?
6: Évekkel később Jákob visszatért a hazájába, de tudta, hogy találkozni fog Ézsauval, akit régen becsapott.
1: Emlékeztek még, Ézsau mennyire haragudott Jákobra. Vajon szerintetek megbocsájtott neki, amikor hazaért? Fruzsi.
5: Szerintem igen.
1: Így van. Jákob nagyon félt a találkozástól, és ajándékokat küldött Ézsaunak, hogy kiengesztelje őt. De Ézsau, amikor meglátta testvérét, odaszaladt hozzá, és megölelte. Teljesen megbocsájtott neki. Mit gondoltok, nehéz megbocsájtani valakinek, aki megbántott minket? Manka.
3: Igen, nagyon nehéz lehet.
1: Így van, pontosan. Nagyon szomorú az ember, amikor megbántják, gondolkozik rajta, lehet, hogy napokig is. Ézsau is úgy volt, hogy szomorú volt, de mégis megbocsájtott neki. Ézsau példája arra tanít minket, hogy a szeretet és a megbocsájtás mindig erősebb, mint a harag. Isten is mindig arra hív minket, hogy békét kössünk egymással. Nem könnyű békét kötni, igaz, gyerekek? Nektek is volt már olyan az életetekben, mikor összevesztetek, és aztán megbántátok, és jó lett volna kibékülni. És akkor lehet, hogy napokig is vártatok, igaz? Volt olyan már? Fruzsi.
5: Például nekünk Lucával elsőbe, másodikba, harmadikba, és még ma is összevesztünk, nagyon sokat szoktunk összeveszni, de egy másodperc alatt kibékülünk. Nagyon sokat szoktam én is, meg szerintem Luca is gondolkozni, hogy hogyan mehetnénk oda, hogyan
1: hogy legyen tovább
5: a kisújunkat, meg hogy hogyan békülhetnénk ki vele.
1: Nagyon jó, de nem vagytok haragtartóak, sokáig nem tart ez, az a jó. Luca?
2: Igen, meg mi első napjától mi barátnők vagyunk.
1: Igen, és akkor, de azért mindig van valami, ami néha összevesztek, de nem sokáig tart ez, hanem utána kibékültök. Na most itt a két testvér is lehet, hogy évekig húzta ezt, de aztán ugye Jákob is ugye álmot látott, gondolta visszamegy, de előtte azért ilyen engesztelő ajándékokat küldött Ézsaunak, hogy ne haragítsa már magára még jobban, hanem inkább engesztelje őt ki. A történet tehát négy fontos szereplőről szól, Ábrahám, Izsák, Jákob és Ézsau. Fel fogok tehát olvasni néhány állítást, és nektek ki kell találnotok, hogy ezek közül a jellemzők közül melyikre illik. Első kérdésem. Ez a személy Isten ígéretét kapta, hogy egy nagy nemzet atya lesz, és olyan erős volt a hite, hogy kész volt feláldozni az egy szem fiát. Ki ő, Fruzsi?
5: Ábrahám.
1: Igen, ügyes vagy, köszönöm szépen. Második kérdésem. Ő volt az az ártatlan fiú, akit az édesapja majdnem feláldozott, de Isten megmentette. Ki lehet ez? Bius.
2: Izsák.
1: Igen, pontosan. Ő volt az idősebb testvér, aki vadászott, és szerette volna megkapni az áldást, de becsapták. Ki lehet ő, Manka?
3: Ézsau.
1: Igen. Ez a testvér édesanyjával együtt kitalált egy tervet, hogy megszerezze az áldást az idősebb testvérétől. Luca.
2: Jákob.
1: Igen, nagyon ügyesek vagytok. Ez a személy álmot látott egy létráról, ami összekötötte a földet és az eget, melyen angyalok járkáltak fel s le. Ki volt ő?
2: Jákob.
1: Igen, köszönöm szépen, Léna. Ez a személy, miután becsapta a testvérét, hosszú ideig menekült, majd később találkozott vele, és megbékéltek. Bíborka?
2: Jákob.
1: Igen. Ez a személy megbocsátott a testvérének, de az korábban becsapta őt. Ki lehetett ő? Manka?
3: Ézsau.
1: Igen. És a legutolsó, ez a személy sokat szenvedett, de bízott az Istenben, és végül Isten hűségesnek találta őt, mert kész volt engedelmeskedni még akkor is, amikor élete legnehezebb próbája elé állítja őt. Fruzsi.
5: Ábrahám.
1: Így van. Nagyon ügyesek vagytok. Köszönöm szépen. Az Ószövetség ősatyái Ábrahám, Izsák, Jákob és Ézsau megmutatták, hogy Isten hűséges, és még ha az emberek olykor hibáznak is, vagy nehéz helyzetbe kerülnek, az ő terve akkor is beteljesedik.
5: Elég egy mustármagnyi hit, és csodák történnek. Emellett megtanulhattuk azt is, hogy igazi tanítványként nem dicséretet vagy jutalmat keresünk, hanem szeretettel és hálával tesszük a kötelességünket.
1: És most egy üdvözlégy Máriát elmondanánk zárásként.
7: Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, ámen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,
1: akit te szent szűz, a Szent Lélektől fogantál. Asszonyunk szűz
7: Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, ámen. Az Atya, a Fiú, a Szent Lélek nevében, ámen.
9: Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsúrita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztoróvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
10: Napbúcsúztató.
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, pár perc múlva évfél, amikor a himnusszal véget ér a Szent István Rádió mai adása. Ezt követően óránként hírekkel és időjárás jelentéssel várjuk Önöket, valamint napközben elhangzott műsoraink közül válogatunk. Rövidesen kezdődik Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunk, melyben Neil Boyd Egek mit évő legyek című írásának harmadik részét Tóth Levente előadásában hallják. 0 óra 35 perctől Közelkép című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben Székely Dénes Borsod Nádasdi plébánossal beszélgetünk hivatásáról. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a koresti hírmondót és a regionális sporthíreket. 2 óra 5 perctől a Közélet délelőtti adását hallgathatják meg újra. Az adás első részében a miskolci Újgyűri főtéren nyílt kormányablak és rendőrről savatásáról számolunk be, összefoglalóval készültünk Önöknek. Ezután a 42. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztiválra látogatunk 2026. március 9-ei adásunk ismétlésében. Ajánlunkban Nádai László ásványgyűjtő beszél a meteoritokról.
11: A meteorita van olyan kiállítás Európában, Franciaországban, Enzisheimben, ahol csak meteoritokat árulnak. Tehát az egy ugyanilyen jellegű rendezvény, mint ez, az a meteorit gyűjtőknek, és akkor érkeznek a világ minden részéből kereskedők, illetve az úgynevezett meteorit vadászok, akik a meteorit hullások idején mennek el a terepre keresni.
12: Hogy állapítják meg egy kőzetről, hogy meteorit?
11: A belső szerkezetet, ha egy találnak egy ismeretlen darabot, azon kell egy, úgy hívják, hogy betekintő ablak, azt kell rajta vágni, felcsiszolni, lehet látni a belső szerkezetét, illetve vékony csiszolatot kell csinálni, és akkor polarizációs mikroszkóp alatt lehet vizsgálni, és akkor kőzet összetétel meg egyebek, tehát ez egy elég komoly tudomány.
9: A 3 órai hírek után kezdődik Mindennapi Egészségünk című magazinunk ismétlése, melyben ellátogatunk az Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete Egerjó támogató terek Szederfa otthonába, ahol Apostol Viktóriával, az egyesület szakmai vezetőjével körbejárjuk, bemutatjuk hallgatóinknak, mivel is foglalkoznak gondozottjaik, fiataljaik, és milyen alapelvek mentén segítik őket a mindennapjaikban.
13: Gyógypedagógiai munkánk alapja a bejósolhatóság, a kiszámíthatóság és a tervezhetőség. Neurotipikus esetben is elképesztően fontos, hogy legyen egy olyan mentális horgony, egy fogódzó, amiben tudom, hogy mi történik velem azon a napon, vagy azon a héten. Értelmileg akadályozott és vagy autizmussal élő fiataloknál, és régebb óta fiataloknál pedig még inkább meghatározó, hiszen azt a biztonságot nyújtja a kiszámítható bejósolhatóság, jósolható keret, ami az ő teljes mentális jólétéhez szükséges.
9: 4:05-től zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Bilincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Nátrán István, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bercesi András nevében is. A bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Az igaz élet a halhatatlan és örök tettek által létezik. Isten az embert halhatatlannak teremtette, és lelkét saját hasonlóságára alkotta. A halál meg a sátán irigységének a műve. Az ő nyomába lépnek, akik vele tartanak. Olvasom a bölcsesség könyvében. Eljön az idő, amikor a testi halál vereséget szenved. Isten arra hívja az embert, hogy teljes emberi természetével őhozzá kapcsolódjék a romolhatatlan isteni élet örök közösségében. A hit bárkinek, aki hajlandó elgondolkodni róla, választ kínál jövendő sorsát illető aggodalmára. Isten útjai vezethetnek sötétségbe, de mindig világosságba torkolnak. Isten keresésének ideje az élet, megtalálásának ideje a halál, birtoklásának ideje az örökké valóság. Fény, mely soha el nem homályosodsz. Jaj azoknak, akik nem gyúlnak fel te tőled. Jaj azoknak, akik elfordítják szemeiket, hogy ne lássák az igazságot. Sötétségből sötétségbe botorkálva azt sem tudják, hol roskodnak össze. Szegények, kik nem tudják, mit veszítenek. Ó, dicsőséges ország, melyben veled, Uram, tieid uralkodnak fénybe öltözötten. Ott végtelen öröm vár ránk, szomorúság nem vegyül vidámságunkba. Fájdalom nem keserít bennünket. Fényedet nem kíséri árnyék, s az élet nem ismer többé halált.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az Egri Hittudományi Főiskola 37 levelezős hallgatója vehette át diplomáját az Egri Érseki Papnevelő Intézet kápolnájában a hétvégén. 10 katekéta lelkipásztori munkatárs, 9 hittanárnevelő, 18 katolikus hitoktató felsőfokú szakirányú továbbképzésben részt vett hallgató. Dr. Dolhai Lajos rektor a háladó szentmisében tanításában a hivatás jelentőségéről szólt, és a nap szentjére, Szent Lászlóra utalva úgy fogalmazott, neki is köszönhetjük, hogy itt vagyunk, magyarok és katolikus keresztények vagyunk. Reményének adott hangot, hogy a végzett hallgatók a diploma megszerzése által új hivatást kaptak a megváltó Jézustól. Szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. A tartós kánikula fokozottan megterheli a szervezetet, ezért kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás. Továbbra is víz fogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italokat. A rendőrség vízágyúkkal locsolt az embereket a budapesti hősök terén. Teljes hálózati összeomlással fenyeget a Dunamenti Regionális Vízmű ZRT szolgáltatási területén kialakult vízhiány. A hétvégi vízfogyasztás 55%-kal haladta meg az átlagot. Szadán napközben már el is fogyott a víz, és Ürön, Pomás, Solymár egyes részein sincs több. Eközben Pilisvörösváron az autómosók továbbra is tele vannak, írja körképében az Index. Már vasárnap 110 településen volt valamilyen fokú vízkorlátozás. Mínusz 342 cm volt a Tisza vízszintje Kiskörösnél, ez új negatív rekord. A vízkorlátozások betartását, a vízkivétel csökkentését kérte mindenkitől a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, nem kellene megvárni, hogy a rendszer összeomoljon, mert az súlyos következményekkel jár. A tartós hőség miatt több elővárosi motorvonat is túlmelegedett, ezért jelentős forgalmi korlátozásokat vezettek be a Budapest környéki vasútvonalakon. Demecser és Kisvárda között leszakadt a felső vezeték, emiatt a vonatok csak egy vágányon kisebb késéssel közlekednek. A tárnoki és a Szászhalombattai vonalon több modern Flirt motorvonat is lerobbant. A MÁV tájékoztatása szerint ezeket a szerelvényeket 35 fokos kinti hőmérsékletig tervezték, most azonban már 60-70 fokosra melegszenek a fémtetőszerkezetek és a gépészeti terek. Megteltek a párizsi halottas házak az országot sújtó hőhullám alatt, és már nem tudnak újabb holttesteket fogadni, írta meg az AP hírügynökség. A hatóságok közlése szerint 1000-rel több haláleset történt az átlagosnál, de az több hetet vagy akár hónapot is igénybe vehet, mire majd pontosan meg tudják mondani, hogy mennyi. Vélhetően az adat ennél sokkal nagyobb lesz. Az előző kormányzat szándékosan átverte az országot és az embereket, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. Orosz rulethez hasonlítva az előző kabinet költségvetési politikáját, Magyar Péter arról beszélt, még az Orbán kormány a magyar embereknek 3,7, majd 5%-os idei költségvetési hiányról hazudott, az apparátus áprilisban már a 6,8%-os adatot használta, ma pedig már azt látni, hogy ha nem hoznák haza az uniós 1000 milliárdokat, akkor a valahol talán legnagyobb hiányt mutatna a büdzsé, a GDP 8,3%-át közelítő rátával. A Tisza kormány benyújtja az országgyűlésnek a 2026-os költségvetés módosítását, amely stabil, kiszámítható, valós és felelős alapot teremt majd Magyarország újjáépítéséhez, közölte a kormányfő. Azt is jelezte, a minisztereket arra kérte, hogy minden felesleges, pazarló költést vizsgáljanak ki és szüntessenek meg. 50 napja kezdte meg a munkát a Tisza kormány, mondta el napirend előtti beszédében Magyar Péter. A miniszterelnök hosszan sorolta már elvégzett feladatokat és sok mindent, amihez hozzákezdtek, vagy tervben van. 16 év gazdasági eredményeit ismertetve a Fidesz frakció vezetője több adat mellett megemlítette például, hogy az átlagbér 750-ről 2200 euróra nőtt. Gulyás Gergely emlékeztetett, hogy a Fidesz választási győzelmei után mindig csökkent a költségvetési hiány, így volt ez 2014-ben, 18-ban és 22-ben is, az idei évet már nem tudhatjuk meg szavai szerint. A kormány az azonnalra megígért kampánytémáit sem tartja be, legyen szó rögtön megtörténő fizetésemelésekről vagy áfacsökkentésekről, közölte a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence szerint a kormányuk utolsó negyedéve alatt dobogós volt a gazdasági növekedésünk az unióban. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője szerint pedig a Tisza kormány nem a jogállamot állítja helyre, hanem kifejezetten távolodik attól. Végül az időjárásról, sok napsütés várható fántyol és gomoly felhőkkel, helyi zápor, hőzivatar, nagyobb eséllyel a Dunától keletre fordulhat majd elő, néhol megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 20, napközben 40 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: A lélek útjain.
3: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Berecz Renáta. Mai műsorunk első részében Varga Kamil ferences testvér folytatja sorozatát a rendvértanúiról, majd Zöldi Pált, a férfi sátor alapítóját hallják. Tartsanak velünk!
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Varga Kamil ferences testvér vagyok a gyöngyösi kolostorból. Az elmúlt alkalommal a hét ferences vértanú életéről kezdtem el beszélni. Károlyi Bernát, Köröztös Krizosztom, Kovács Krisztróf, Hajnal Zénó, Kis Szaléz, Lukács Pelbárt, Kriszten Rafael, ferences szerzetesek 1944 és 1954 között életükkel tettek tanúságot Isten iránti elkötelezettségükről, emberszeretetükről. Mindannyian tudták előre, hogy a nemzeti szocializmus és a kommunizmus diktatúrái alatt kiállni az egyházért, a hívekért, az üldözöttekért, a kisemmizettekért, hát finoman fogalmazva nem vett majd jó fényt rájuk. Kriszten Ferenc 1899. november 19-én Kőrösbányán született, Hunyad vármegye területén. Elemi tanulmányai után 1915. augusztus 28-án öltötte magára Szent Ferenc ruháját, és kapta a Rafael nevet, nyilván Szent Rafael arkangyalra való tekintettel. Novícius a pécsi rendházban volt. 1916-ban egyszerű fogadalmat tett, majd 1920. december 8-án örök fogadalmat. 1922. június 29-én szentelték pappá. Először Szatmár Németiben volt segédlelkész, később került 27-ben Kecskemétre hitszónoknak, hittanárnak, a Szent Antal Társulat vezetőjének. Már az egészen korábbi századokon keresztül végig a ferences rendházakban, vagy plébániákon, vagy templomigazgatóságokon mindig voltak különböző társulatok, külön a nőknek, férfiaknak, akiknek igyekeztek buzgalmát fellendíteni, üdvösségüket pártolni. A különböző századokban természetesen különböző társulatok alakultak, de mindvégig az a lényeg, hogy volt 4-5-6-8 társulat egy-egy plébánián. 1928-ban Pécsre kerül hitszónoknak, segédlelkésznek, irodai szolgálatosnak, háztörténet jegyzőjének, és nekem különösen kedves beosztás szerint könyvtárosnak is, a rendház könyvtárának az őre volt. 29-ben kerül Kecskemétre, ahol például pártfogásába vette a ferences harmadik rendet, a családosokat, a Szeráfi kollégiumban magiszter volt, és hát más szónoklatokat is elvállalt. 1935-ben Pécsre kerül hitszónoknak, segédlelkésznek, nagyböjti szónoknak. Valószínű, hogy a rendházban is, a plébánia templomban is kellett nagyböjti beszédeket mondjon, de az is lehet, hogy sokfelé meghívták a környékbeli településekre. Ebben az időben vezette a ferences miseszövetséget is. 1936-tól kezdve házfőnök helyettesnek is kinevezik az eddigi tisztségei megőrzése mellett. 37-ben került a Budapest Pasaréti ferences rendházba, hitszónoknak, hitoktatónak, a háztörténet jegyzőjének, itt lesz a vezetője a cserkész csapatnak is. A pasaréti rendházat több más kolostorral együtt a 30-as évek elején alapítottuk, ez is az új vállalásaink sorába lépett be. Valamikor az országúti ferences plébánia területéhez óriási nagy terület, hívő létszám alakult, de aztán a ferencesek igyekeztek sokfelé kápolnákat, templomokat építeni, mint például a Rózsadom tetején a Tövis utcai Kapisztrán Szent János templom, vagy kicsit kéjebb a Hüvösvölgyben a ferences, hát igazából zarándokhely Magyar Szentföldnek mondtuk, hogy ne kelljen olyan messzire bejárni a Margit Karóti ferences plébániára, hanem tudjanak a hívek különböző szentmiséken részt venni, szentségekhez járulni egy kicsit közelebb az ő életterületükhöz. 1940-ben kerül Nyíregyházára házfőnöknek, hitszónoknak. Itt lelki vezetője a Szent Kereszt nővéreknek, gyóntatója is. 1941-ben újra Budapestre kerül a Margit Karóti ferences rendházba és plébániára, ahol házfőnök plébániai adminisztrátor. Minden egyházközségben különösen nagy gondja volt a szegényekre. A háború vége felé, különösen közeledve az ostromhoz, működtetett egy szegény konyhát is a rendház, a plébánia, ahová például a világi rend vezetésével több mint 500 ember kapcsolódott be, hogy segítsenek a rájuk bízottaknak. Ebből az időből maradt föl, hogy például kecskét vásárolt a rendház, amely állatot a kertbe elregerészett, és hát az óriási tej hiány volt abban az időben, de legalább a kisgyermekkel rendelkező anyáknak tudtak valamennyi tejet adni. Egyik alkalommal így emlékezik meg egy dialógusról, beszélgetésről egy tanú, egy szemtanú és fültanú. 1945-ben egyszer Rafael atya éppen a konyha előtti folyosón beszélgetett Hilár testvérrel, amíg vártam, hogy szólhassak, a következőket hallottam beszélgetésükből. Mondja testvér, mennyi élelmünk van még? Hilár testvér azt mondta, ha tartjuk a népkonyhát egy napra, ha csak a rendháznak főzünk, akkor egy hétre. Rafael atya gondolkodás nélkül vágta rá a választ. Addig eszünk, amíg a híveink. Egy életre megragadott ez a párbeszéd, bár jellemző a ferences szellemre, de akkor ez az együtt koplalás lehetőségének vállalását jelentette, mondja ez a szem és fültanú. Az országúti plébánián hadigondozónap keretében meleg ruhát juttattak el a fronton harcoló katonáknak. A rászorulók részére burgonyát és tejet ostottak ki. Mikor körbezárták az oroszok Budapestet, Krisztán Rafael plébános a kerületi óvóhelyekről, illetve lehetséges miséző helyekről tájékoztatta az érseki általános helytartói hivatalt. Abban az időben azt is leegyezte, hogy melyik óvóhelyre hány személy tud elférni. Ezek a különböző óvóhelyek olyan 180-150 ember befogadására alkalmas helyek voltak. Templomunk, illetve annak esetleges pusztulása után kultúrházunk szemmise hallgató közössége részére 240 személy részére rendelkezik óvóhelyjel, írja egy alkalommal. A bombázások idején óvóhelyről óvóhelyre járt misézni, gyóntatni, vigasztalni, nem csak ő, hanem különböző rendtársaink is. Amikor Szálasi Ferencet a parlament kétháza beiktatta nemzetvezetői tisztségébe, majd a németek felrobbantották a dunai hidakat, így ír. Az első hírek céltudatos robbantásról szóltak, és azt gondoltuk, hogy a forgalmat leállították. Amikor nyilvánvalóvá lett, hogy a villamos kocsik is a Dunába estek, Szabó Szerinnel a helyszínre igyekeztünk. Addigra a Radecki raktanyából kivezényelt nyilasok elállták a Dunához vezető utat, és csak erőszakos fellépés után engedtek hivatásunk teljesítésére. A Duna parton szolgálatot teljesítő formaruhás nyilas nem várt előzékenységgel a készen álló propellert ajánlotta föl. Ezen igyekeztünk a pesti oldal felé, a Duna közepe táján leállott a propeller, és kisebb csónakot rendeltek a mi szolgálatunkra. Amikor a Dunaparton elláttuk a sebesülteket, egy rendelkezésünkre nyújtott csónakkal a vízbe omlott hídra siettünk, ahol a vízből kimentett halottakkal láttuk el az utolsó kenet szentségével. A modern lelkipásztorkodás iskola példája volt. Ez 1945-ben írja a Historia Domusban, vagyis a budai háztörténetben. Az ostrom idején a városi vízhálózat is megsérült, vagy elpusztult. Az emberek a rendház kútjára jártak vízért, néha hosszú sorok alakultak ki. Az ostrom alatt elfogyott mindenütt az élelem, a kereskedések kifosztva, szétrombolva, kiégve. Mikor lesz itt élet? Olvassuk a háztörténetben. Eddig konyhánkban 140 emberre főztek. Ez a szám az ostrom után napról napra emelkedik, elérte az 1400-at. A pápai nunciatúra népkonyháját a Nemzetközi Vöröskereszt égisze alá helyeztük, és orvosi ambulanciát nyitottunk az egyik földszinti szomában. Emiatt eléggé tisztelték a házat. Olvassuk a háztörténetben. 44-ben zsidómentő hálózatot is szervezett. A nunciatúrával közösen egész vagonokat fordítottak vissza, melyek már a cél felé haladtak a deportálandó zsidókkal. Az első időben, vagyis az első zsidó törvény megszületése után havi rendszerességgel indítottak keresztelési felkészítőket azon zsidók számára, akik így akartak megmenekülni. Most két idézetet szeretnék felolvasni a Hét Ferences vértanúhoz összeálltott Ima 9-et című füzetből is. Negatív események, amelyek által Isten utat nyitott nekem másokhoz. Nyilvánvalóvá lett, hogy a nunciatúra és a hercegprímás erőfeszítéseket tesznek, minél többet menekítsenek meg. Ezzel hatálytalanítsák az embertelen intézkedéseket. A hercegprímás körlevelet adott ki, de egy nappal előbb az iroda táviratilag letiltotta a körlevél felolvasását, mert a kormányzat a budapesti zsidók deportálásának beszüntetését ígérte. A nunciatúra menleveleket bocsátott ki, amiket néha figyelembe vettek. Ilyen expedícióra felkért engem is Angelo Rotta, apostoli nunciust. A nyugat felé menekülő csoport már Hegyeshalomhoz ért. Napok múlva sikerült a menlevél tulajdonosait hazahozni. Siralmas állapotban érkeztek a kelenföldi pályaudvarra, ahonnan vánszorogva tették meg az utat a rendőr laktanyába. Csak ott bocsátották őket szabadon, írja Kristen Raffael rendtársam 1945-ben. 46-ban pécsi rendházba kerül, ahol házfőnök, plébániai adminisztrátor, hitszónok, gyóntató, segédlelkész, vezeti a Krédó Egyesületet. De 1949-ben már 60-ban tanáljuk. 1950. júniusában megkezdődött a szerzeteseknek a deportálása. Amikor ez a 60-i híveknek tudomására jutott, körbevették a rendházat, hogy így oltalmazzák az ottani ferenceseket. Az ávósok felszólították Rafael atyát, hogy oszlassa fel a tömeget. Mivel ez nem sikerült, mindenkit agyba főbe vertek. A ferenceseket az Andrássy út 60-ba szállították. Rafael atyát a demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés címén 1951. január 31-én életfogytiglani börtönre ítélték. Ezt olvassuk. Istenem, mikor lesz már ennek a szenvedésnek vége? Szörnyen szenvedek. Uram, ne hagyj el, segíts, hogy el ne essek. Szenvedek, nagyon szenvedek. Őrizte meg szavait az egyik rabtársa. Rafael atya a rendi nekrológium szerint 1952. szeptember 15-én halt meg a Conti utcai börtön kegyetlen viszonyai következtében. Gyenge egészsége sohasem gátolta abban, hogy segítségére siessen másoknak. Életútja önmagunk felülmúrására bátorít minket a lélek erejében. Most van folyamatban, hogy Kristen Raffael rendtársunk földi maradványait azonosítsuk,

0: ragyogtattad a hit világosságát. Kérünk, dicsőítsd meg szolgáidat szent egyházadban, hogy hitvalló életük és vértanúságuk példája ma is bátorító erőforrásunk legyen a szegény és alázatos Krisztus követésében, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.
1: Az elmúlt percekben Varga Kamil ferences testvér sorozatának 6. részét hallották. A 7 boldog beavatás előtt álló ferences vértanú közül ez alkalommal Krisztel Rafael atya élettörténetét ismertette.

0: Ha esélyt adsz, életet adsz. Te kitől kaptál esélyt? Irgalmat gyakorlok, vagy igazságot teszek? Mi épít engem? Mi építi a másikat? Az igazság érvényesítése sokszor egyszerűbb megoldás. Vagyok-e olyan erős, hogy irgalmas lehessek? Ezekre a kérdésekre keressük a választ Zöldi Pállal, a Férfi Sátor alapító vezetőjével.
1: Sose öld meg,

0: Tehát ezt minden apának tudom mondani, mert az apa ölni tud, avval, hogy nem érti meg a gyerekét. Mert az apának nagyon nagy szava van. Akármilyen plüssmaci apák, nagy szavuk van. És a gyereknek az irgalomra van sokszor szükséges, és az apától az ugyanolyan fontos. Más az anya szerep, és más az apa. Ha az apa föl tud oldozni, és azt tudja mondani, a gyere, üljünk le, mit nem értesz? Egy feladatban, egy matek, egy nem tudom mi. A gyereknek rengeteget jelent. Tehát egy apának ugyanilyen irgalmasnak kell lenni. De egy apa akkor tud irgalmas lenni, hogyha belül van a súlypontja. Az ön a gyerekem. És hát egyest hozott, intőt hozott. Vajon megmeri mondani? Vagy sumákol, hazudik, majd később derül ki, elnapló, nem tudom mi. Nem. Az a jó, hogyha azzal állít be, hogy fater, nem jött össze. Nagyon sajnálom. Tehát ez nagyon lényeges, hogy egy apa ilyenkor ne sújtson le, mint a légycsapó. Hogy mi etetünk, ruházunk, altatunk, és nincs más dolgod, mint hogy tanulj. Ez mindig az. De a gyerek is gyerek. Értjük. Aha, hát ezt most jól elsomptad. De majd megjavítjuk, kijavítjuk. Hogyha ő is csak szédeleg, fut a főnöke, a világa, nem tudom minek a elvárásai után, nem is tud figyelni a gyerekére. De ha belül van a súlypontja, és azt mondja, ez vagyok én, gyerekem nem lesz Nobel-díjas. Na, zakson, nem lesz Nobel-díjas, akkor is az én gyerekem. Nem tudok mit csinálni. Én amikor egyik gyerekem igazgatói kapott, akkor hazamentem, ugye behívattak, és akkor mondtam neki, figyelj, ha meg akarsz halni, akkor csinálj ilyeneket. Állj ki a dombtetőre, aztán üvöltsél, mint szarvasbőgéskor, és ezért. De a másik véglet se igaz, hogy mert hogy akkor műt, akkor menjek a fal mellett? Mindig nem mondom, nem kell a fal mellett menni, de nagyon szép szarvasok nőnek föl, annélkül, hogy sunyognának, bujkálnának, csak körülnéznek előbb, figyelnek, és akkor életbe tudnak maradni sokáig, tudod? Tehát a gyerekemnek is nem azt mondtam, hogy hülye vagy, meg izé. Hát ezt jól megcsináltad, hallod-e? De mostantól akkor figyelj oda egy kicsit, mert ebből neked lesz bajod. Én már érettségiztem, én már mindent megcsináltam. Tehát ennyibe fontos, hogy egy apa értse meg. Attól jobb nem lesz, ha leordítom a fejét. Nekem a tanáraim középiskolában nagyon is tárgyszerű tanárok voltak. Volt a Ambrus atya, aki nagyon szeretett engem valamiért. Hát ismerte a szüleimet, tehát hiteles embernek tartotta őket, de az hamar fölfogta, hogy a matematika nekem valahogy nem ér oda. Vagy én nem érek oda. És arra emlékszem, hogy ő kiírt a táblához, és tudom, hogy ilyen deriválási képletet kellett végigcsinálni, de hosszú volt, tábla hosszába. És mind mondta, hogy na, de most akkor mi a következő lépés? Palika, na, mondjad. És akkor küzdöttem, törtem a fejem. Igen, és akkor osztjuk az egész. Úgy van, na, írd alá. Ma se tudom, hogy ez mi volt. De azt, hogy ő szeret engem, és irgalmas velem. Magyarul, hogy van a világban olyan, hogy irgalom. Ezt onnan tudom, hogy ő engem akkor azon az órán, mert voltak más egyéb dolgozat és egyéb ügyek, de ez az óra megvan bennem. Hogy éreztem, hogy a végén majdnem gratulált, hogy kihoztam az eredményt. Közben én éreztem, hogy nem tudom, nem csapott be. Én nem hittem azt, hogy jó matekos vagyok. De azt tudtam, hogy az Ambrus atya egy nagyon jó ember. De ezt is bevizsgálták, mert nyilván nem magamtól tudom, csak nem tudom idézni, hogy onnan, hogy visszakérdeztek tanár arcokat a gyerekektől, milyen 50-60 évesektől, és a tanárra emlékeztek, hogy mit tanított, arra nem. De arra, hogy ő volt a Szalai tanár úr, hú, és ennek nekem egyszer beszólt, és akkor lefagytam 2 napra, de onnantól felszívtam magam, arra emlékszem. Mert tanulni lehet, tanítani reménytelen. Nem érted, a kémiát abszolút, a 6x8-13-on ezt tudtam, hogy ez valami nagyon fontos bűvös szám. De hogy ez mire való, és egyáltalán mit vacakolunk ebbe, arról fogalmam nem volt. És beívatta a szüleimet, és mondta, hogy hát meg fogok bukni, mert fogalmam nincs a kémiáról. És emlékszem, hogy a szüleim mondták nekem, hogy hát az atya annyit mondott, hogy azért készüljön a gyerek. Készüljön órákra, ez a lényeg. És emlékszem, akkor hétfőn, ez ugye hétvégén volt, hétfőn felszólított felelni. És a anyag, tananyag a kémiai mérőeszközök volt. Pipetta, lombik, hasonló. És én iszonyúan bevágtam az egészet, mert hát, hogy tanulni kell. És 5-öst kaptam. Kaptam egy 5-öst kémiából, ami hihetetlen volt. És nem buktam meg. Ez egészen elképesztő volt, és az ő nagyon finom érzékére vallott pedagógiájára. Magyarul egyik tanár se tért el a tananyagtól. Se az Ambrus, se az Zénó, vagy a Edvin atya. Mind a kettő ragaszkodott hozzá, de mégis valami esélyt tudott adni nekem. És én azt gondolom, hogy nagyon egy tanárnak abszolút tudni kell. Ott mese nincs, azt tudni kell, amit tanítok. De hogy lássam a fölvevő mögött a gyereket, az embert, azt a kis remegő palántát, aki nem is érti, nem is akart ebbe az iskolába jönni. Ő fogalma sincs, hogy miről van itt szó. Ő egész máshol jár. Ő a Winnetut olvassa igazából, tehát azt lássa, és adjon neki egy esélyt. Ez szerintem a tanárnak óriási, óriási lehetőség.
1: Az elmúlt percekben Zöldi Pált, a Férfi Sátor alapítóját és vezetőjét hallották. Kedves hallgatóink, ezzel a Lélek útjaim már a véget ért. A zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs Somogyi Márton, az adás szerkesztője Tikovics Ernő volt.
2: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
1: Kedves hallgatóink, Neil Boyd Egek mit évő legyek című írásának 3. részét Tóth Levente előadásában hallják. A műsor Csomosvári Eszter Anna szerkeszti.
3: Neil Boyd Egek mit évő legyek.

Úgy tűnt, évek teltek el. A karórám, amely sohasem esett pánikba, azt mondta, 8 perccel múlt az óra. Végre meghallottam, hogy a templom ajtajában a durva lábtörlőn erősen dörgölgeti valaki a lábát. Valaki nagyot sóhajtva letérdelt a gyóntató székembe, de kívül esett a látómezőmön. Találgattam, talán a virágos, cserepes, kalapos hölgy merített elég bátorságot hozzá, hogy visszatérjen, és ha igen, mit fogok neki mondani? És ő mit fog mondani nekem? Áldj meg, atyám, mert én bűnben vagyok. Megkönnyebbülésemben meg tudtam volna ölelni láthatatlan gyónómat, hogy így összezagyválta az előírt bevezető szöveget. Dominus sit in corde, az Úr legyen szívedben és ajkadon, hogy híven és alázatosan bevald bűneidet, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. A kereszt jelét rajzoltam a levegőbe. A gyermek hang folytatta. Atyám? Igen. Ez a második gyónásom. Nekem az első, gondoltam. És mikor gyóntál először? Kérdeztem. Kis szünet után a hang válaszolt. Pont az első áldozásom előtt. És az mikor volt? 2 hete, mindenki tudja. Nos, magyaráztam. Látod, én új vagyok a plébánián. Ó, mondta a hang, nem sok meggyőződéssel. Ismét szünet, amit megint a hang tört meg. Itt van még, atyám? Igen. Mondtam hálásan, hogy valami jel mutatkozik arra, hogy gyónóm nem hagyott faképnél. Mik a bűneid, kedves? Tetszett nekem ez a formula. A kedves, jó, meghatározatlan angol szó arra, hogy megszólítsunk egy gyermeket, akinek kora, neme meghatározhatatlan. Dudleswell atyának persze meg lenne erre a gúnyos észrevétele. Disznónak neveztem a fűszerest. Szóval nem csak a jenkik olyan nyíltak a hibáik bevallásánál. Igen, mormoltam anélkül, hogy állást foglaltam volna. Nem akartam olyan színben feltűnni, mintha akár elnézném a vétket, akár megbotránkoznék rajta. 2-szer, atyám. És miért nevezted így? Mert megérdemelte, tényleg disznó volt. Értem, mondtam, nem tudva magamba eldönteni. Elegendő-e ez az indok erre a jelzőre? Miből gyanítottad, hogy disznó? Nem akart nekem csokoládé és májvacukrot adni, mikor kértem tőle. Újabb szünet, és megkérdeztem. Van még valami? Csend, csak a térdeplő hintázása törte meg majd suttogás. 3-szor paráznaságot követtem el. Pislogtam a sötétbe. Vajon nem valami idősebb emberrel van dolgom, mondjuk egy vékony hangú törpével? Kinyögtem a kérdést, amiről Flynn kanonok úr azt tanácsolta, sose tevjük fel. Mit csináltál pontosabban? Kivettem 3 pennit az anyukám pénztárcájából. Majd a hang rögtön kijavította a tévedést. Nem, ez már a következő parancsolat, ugye az a furcsa. Tudom már, mi volt, 3-szor loptam. Anyukád bízik benned, kedves, mondtam, inkább gyöngéden, mint szemrehányóan, nem szabadna becsapnod. Eszébe sincs, válaszolta hang. Micsoda? Nem bízik bennem, van annyi esze. Van még valami más? Kérdeztem, hogy változtassak a tárgyon. Tartozott nekem a mosogatásért. Van valami más? Ismételtem. Ő is megtette. Nem fűztem hozzá semmit. Elkövettem egy halhatatlan bűnt. Halálos bűnt? Hogyan? Az ajkamba haraptam, megint egy tiltott kérdés. Múlt vasárnap nem mentem misére. Miért, beteg voltál, vagy valami ilyesmi? Nem, sóhajtott a hang, és akkorát fújt a gyónófülke függönyére, hogy az feldagadt, és a fülemet csiklandozta. Márzs nem akart velem jönni. Márzs a nővéred? Nem, Márzs az anyukám, ezt mindenki tudja. Én új vagyok, kezdtem, de feladtam. Édesapád nem jár templomba? Az apukámra gondol? Igen, az apukádra. Eljött az első áldozásomra. Máskor nem. Azt mondta, legközelebb már csak a koporsójában jön ide, atyám. Megnyugtattam háborgó szívemet, arra gondolva, hogy a gyerek csak idéz. Katolikus az apukád? Nem, atyám. Hívő ember? Nem, autóbuszsofőr. Nos,
mondtam, miután első gyónom fölött ítélkezésemet már elég hosszúnak találtam, elég tételül menj a szűzanya oltárához, és mondj el egy miatyánkot és egy üdvözlégyet apukádért és anyukádért, most pedig bánd meg bűneidet, míg feloldozlak. Kiterítettem a papírlapomat a térdemen, és halkan olvasni kezdtem a feloldozás szövegét. Próbáltam átélni az alkalom ünnepélyes voltát. Papi életemben először bocsátok meg Krisztus nevében bűnöket. Miserator tui omnipotens Deus. Már eléggé előre haladtam, és még mindig nem hallatszottak a bűnbánat szavai a gyónó oldaláról. Megálltam, és bátorítólag elkezdtem. Szánom és bánom minden bűnömet, mert azokkal a végtelenül jó és szeretetre méltó Isten szánom és bánom, ismételte a hang, és én, gondolva, hogy most már egyedül is folytatni tudja, befejeztem a feloldozást. Menj békével, kedves, és imádkozz, értem, mondtam végül. Recsegés, majd csoszogás hangja, mielőtt a hang újra megszólalt. Elfelejtettem a penitenciámat, atyám. Egy mi atyánk és egy üdvözlégy. A gyuntatószék másik ajtaja kivágódott. Egy arasznyi kis árnyat láttam elsuhanni, és hallottam a gyerekláb kopogását, ahogy végigment a templomon. Valaki más lépett a fülkébe, mély sóhajjal a térdeplő recsegése közepette. Gyanakodtam, hogy ezúttal nem fogom olyan könnyen megúszni, megadtam az áldást, hallgattam. Semmi hang. Mikor gyónt utoljára? Kérdeztem, mivel még mindig nem jött semmi hang, megismételtem a kérdésemet, csak hangosabban. A topogás és az árnyék visszafelé tartotta a gyóntató szék irányába. Halk kopogás hallatszott az ablakon, az első gyónom beszólt. Bye-bye, atyám! Isten veled, kedves, mondtam, ahogy az apró lábak nesze elhalt kint, és a hang hazament máshoz. Most már második gyónomra fordíthattam figyelmemet. Mikor gyónt utoljára? Hallottam, hogy a nehéz lélegzés folytatódik, így idegesen kopogtattam a deszkán, hogy valami választ kapjak. A helyzet kínosan világossá vált. Süket néma, csak süket néma lehet. Kihúztam a fiókot, semmi nem volt benne. Lázas gyorsasággal ráírtam a saját papírlapomra, mik a bűnei, és betettem a fiókba. Pár percig vártam, míg a firkálás zaja megszűnt a rács másik oldalán, aztán újra kihúztam a fiókot. A kérdésem alatt világosan, olvashatóan ott volt a válasz. Törődjön a saját dolgával! Dühösen elhúztam a függönyt, és a rácson keresztül, mint hal a hálóban, Dudleswell atya kerubarca ragyogott rám. Ne felejts el visszatenni a székemet, ha végzett! Nem, atyám. Még valami, Nél atya. Igen, atyám. Legyen tartózkodása a Szent Júdás plébánián továbbra is olyan boldog, ahogy elkezdődött.

Szokatlan terhesség. Első benyomásom plébánosomról az volt, hogy nyájas külseje ellenére körmön font öreg huncut. Ez a benyomásom hamarosan beigazolódott. Egymás mellett álltunk a templom előtt egy vasárnap reggel. Még miseruhában volt, mert az volt a szokás, hogy alig, hogy befejezte a késői misét, még a kórus még buzgón zengte az imát a királyért, ő otthagyta a sekrestjét, és mint a nyúl, végig rohan az oldalhajón, hogy üdvözölje a kifelé tóduló híveket. Nekünk, papoknak olyan közvetlennek kell lennünk, mint a nap vagy az eső, mondta nekem. Ahogy a jó nép pislogva a napvilágon kifelé özönlött a templomból, mindegyikükkel kezet rázott, és Isten áldását kérte rájuk és övéikre. Dudleswell atya a gyülekezet minden tagjával megismertetett, nevük, címük felsorolásával. Olyan volt, mintha azt várná tőlem, hogy betanuljam a telefonkönyvet. De a sor vége felé bemutatott egy családnak, ahol a név ismerősen csengett. Neil, atya, szeretném, ha megismerkedne Mr. és Mrs. McCauley-val, a plébánia oszlopos tagjaival. Sugárzó mosolyjal fogadták a búkot, és igazi ír szívélyességgel rázták meg a kezemet. Ez pedig, folytatta Dudleswell atya, férjezett leányuk Mary Frost. Üdvözöltük egymást Mary Frosttal. Kicsit zavarban voltam, ahogyan az nőtlen embereknél lenni szokott, ha egy erősen előre haladott terhességgel találják szemben magukat. Neil atya, mondta Mrs. McCauley, a család nyilvánvaló feje, a mi Timünk sokszor beszélt magáról. Ekkor jöttem rá, hogy Tim McCauley családjának mutattak be, aki legjobb pajtáson volt a szemináriumban. Legközelebb Timre kerül a sor, mondta Mrs. McCauley halkan. És ő is nagyszerű pap lesz majd, tette hozzá Dudleswell atya. Az a helyzet, mondta Mrs. McCauley, elmagyarázva, amiről gondolhatta, hogy épp olyan jól tudom, mint ő, a mi Timünk alszer pap most is jövő ilyenkor mutatja be az első miséjét a Szent Júdás templomba. Ha Isten is úgy akarja, tette hozzá a hallgatag Mr. McCauley. Na és, hogy van Mary? Kérdezte Dudleswell atya, csinos gömbölyű lányukhoz fordulva, akinek arcvonásai rendkívül emlékeztettek a fivérére. Mary elpirult. Ahogy várható, tekintettel a körülményekre, atyám. Örülök, hogy ezt hallom, felelte Dudleswell atya. Az atya adta össze Mary-t és Patrickot a Júdásban, alig több mint 9 hónapja, tájékoztatott Mrs. McCauley, inkább hangszórónak alkalmas hangerővel. Szép esemény volt, mondta a plébános. Elfelejthetném valaha is. Soha. És Dudleswell atya áldásának hathatós volt a nem sokára az egész világ előtt nyilvánvaló lesz, mondta az ékes szóló Mr. McCauley. Azt gondoltam, a világ már így is elsőrendű fogalmat alkothatott az elkövetkezendőkről. Mellettem Mr. McCauley topogott. Már nagyon várjuk a boldogító eseményt, atyám, suttogta. Néhány héten belül, folytatta a felesége, Mary megajándékoz bennünket a legelső fiú unokánkkal. Igaz, Mary? Mary még sötétebbre pirult. Ha Isten is úgy akarja, mormolta. Átérezve Mary kényelmetlen helyzetét, próbáltam eloszlatni zavarát. És hogy van a férje, Mrs. Frost? Köszönöm, atyám, nagyon jól. Birminghamben van. Én is csak hétvégére jöttem ide le. Mary, mondta Dudleswell atya, azt hiszem, nagyon bátor lány vagy, hogy ilyen helyzetben egyedül tetted meg azt az utat otthonról. Minden rendben lesz, atyám, és Pat várni fog ma este Birminghamben a New Street-en. Mr. McCauley hozzátette, szóval nem sokára újabb keresztelő vár magára, atyám. Minden keresztelőnek előre örülök, válaszolta a plébános, de most siessenek, egy perccel se kelljen szegény Mérinek tovább áldogálnia, mint ahogy okvetlenül szükséges. Amikor a boldog család eltávozott, Dudleswell atya inkább csak magának ismételgette. Bájos lány. Bájos lány ez a Méri. Igazán bájos. Ebédnél megjegyezte, milyen feltűnően hasonlít egymáshoz Méri és fivére Tim. Ha megúszza, hogy az anyjához hasonlítson, boldognak érezheti magát az asszonyok között. Hát azt magam is láttam, hogy az anyja erős egyéniség.
Erős, mint a gorgonzola sajt, és büszke, mint a páva. Úgy éreztem, szokatlanul epés a hangja. Vallásos teremtésnek látszik, mormogtam. A News of the World-öt lapozgatva így szólt. Ó, vallásosnak, igazán vallásos, ha engem kérdez, túltesz minden farizeuson. Alig várja a kisfiú unokáját, atyám. Na, ezt ezúttal nem kapja meg. Egy percig hallgattam, találgattam magamban. Proféta-e vagy a szülészek ma már talán meg tudják állapítani a születés előtt a gyermek nemét? Biztos benne, atyám? Teljesen biztos. Duddleswell atya hirtelen összehajtotta az újságját, a szemüvegét a homlokára tolta, és így szólt. Ígérje meg, hogy nem fecsegi ki, amit most mondok. Megígértem, de nem értettem, mi lehet itt. Sub sigillo. Úgy értem, folytattam. Kezelje gyónási titokként. Az az igazság, hogy Mary Frost egyáltalán nem terhes, legalábbis szívből remélem, hogy nem az. A nyelvem hegyén volt a kérdés, nem tévede. Ahányszor kinyitotta a száját, mindig jobban összezavarodtam. Atyám, nyögtem ki végül, hiszen terhesnek látszik. Nagyon terhesnek kell látszania, de valójában Mérinek pár hónapja már megszületett a kisbabája. Látva hitetlen tekintetemet hozzátette, mégpedig egy kislány és nem fiú. Mrs. McCauley-nak kislány unokája van, ami több annál, mint amit megérdemel. De atyám, akkor miért látszik Méri terhesnek, amikor nem az? Régi trükk. Párnák, nélatya. Párnák. Kelletlenül megmagyaráztam. Paddy Frost teherbe ejtette Mary McCauley-t 2 hónappal előbb, hogy összeházasodtak. Méri nem kurva, biztosíthatom. Az első és egyetlen alkalommal, hogy elment Paddyvel, állapotos lett. Termékenységük csak tapasztalatlanságuknak tudható be, ha érti, amit mondok. Tehát váratlan házasság? Kérdeztem. Kényszerházasság, ez inkább a közismert kifejezés. Kicsit elmosolyodott. Úgy értem, össze kellett házasodniuk? Hát bizonyos értelemben igen, de ne felejts el, szerették egymást. Pedig tipikus ír, nem siet az oltár elé, csak ha megfelelő oka van rá. Váratlan tehetsége az apaságra szolgáltatta a sürgető okot, és vita nélkül megesküdtek. Azt mondják, semmi nem hoz össze jobban egy párt, mint a gyermek. Duddleswell atya azzal folytatta, hogy Mrs. McCauley túltengő büszkesége miatt volt kénytelen ő maga is fortéhoz folyamodni. Mary jól tudta, milyen anya jutott osztály részéül. Ha bevallotta volna neki, hogy más állapotban van, ajtót mutatott volna neki, és a félénk kis ember előtt bevágta volna az ajtót. Ezt tényleg megtette volna? Semmi kétség, Neil atya. Ne felejts el, ez az asszony a tűzeglápok országa mélyéről jön. Hát nem magáról a szent szűzről nevezte el a lányát is? Csak azt csodálom, hogy egyáltalán megengedte, hogy drága Méri lánya magára öltse a házasság buja kötelékeit. Minden esetre az igazi szemefénye Tim, akiből pap lesz, és így az egész család számára helyet tud biztosítani a mennyben. Mrs. McCauley nem bírná elviselni a gondolatot, hogy azt suttogják, szent fiának ledér testvére van. Hát ismerem ezt a fajtát, atyám. Volt egy ír fiú, aki velem együtt lépett be a szemináriumba, és aki 6 hónap után feladta is, és nem térhetett vissza a szülővárosába, Dublinba, mivel félre sikerült pap lett belőle, és szégyent hozott a nyavajás családjára. Egyébként Galway-ből való. Mit lehet kezdeni emberekkel, akik így gondolkoznak, Neil atya? 2 hónappal a szertartás után, mielőtt még bármi látszott volna, én telepítettem át a fiatal házasokat Birminghambe, pedig kőműves, és hát Birminghamben épp olyan jól rakhatja egymásra téglákat, mint máshol. Kivettek egy szobát a város szélén, anyagilag kicsit nehezen vannak, tudja, hogy van az, mikor azzal kezdik, hogy 2 száj van és 2 fizetés, aztán meg 3 száj 1 fizetéssel. Hát, de valahogy megvannak. Elégedettek már csak azért is, mert távol vannak McCauley mamától. Végig gondoltam első tanévem anyagát, mielőtt megpróbáltam feltenni a kérdést. Egyetlen kérdést még, atyám, hogy intézi el, haboztam. Hogy egyeztetem össze a lelkiismeretemmel?
Úgy értem, nem tudtam elég finoman kifejezni, mire gondolok, de úgy látszik, megértette. Hát ez a következő kép van Neil atya. Méri nem mondja, hogy terhes. Én sem. De mindenki más ezt mondja, atyám. Na, ez igaz, de ez az ő véleményük. És nem érzi magát semmiképpen felelősnek a félreértésükért? Neil atya. Méri menthető, hallgatólagos fenntartással él. Tudja, mi a hallgatólagos fenntartás? Hát párnát tenni a pulóver alá, és hagyni, hogy az emberek azt higgyék, várandós valaki, amikor nem az, gondoltam. De csak annyit mertem mondani, olyan mesterkedés, mely megtéveszti az embereket, anélkül, hogy kifejezett hazugságot mondana nekik. Akvinói Szent Tamáshoz méltó meghatározás, kiáltott fel elismerően Dudleswell atya. Vannak helyzetek, higgy el nekem, amikor hazudni bűn, de az igazság kimondása szerencsétlenség lenne. És a hallgatás? A hallgatás lehet nagyon terhes, ha megbocsátja a kifejezést. A hallgatás pontosan azokat a gyanúkat keltheti fel, amelyeket szeretnénk kiküszöbölni. Hát gondolom, hogy ez így van, atyám. Neil atya, a papnak jó pókerjátékosnak kell lennie. Annyi titka van, gyónás és egyéb, amelyeket nem árulhat el, hogy a hallgatólagos fenntartás igen szakavatott gyakorlója kell, hogy legyen. Hogy változtassak a tárgyon, megkérdeztem. Mikorra irányozta elő, hogy a kisbaba megszülessen? Néhány nap múlva Méri élete párja Pedi táviratot kell, hogy küldjön meg Kóli mamának. Nézze, itt van. Két papírlapot vett ki a tárcájából. Az első sürgöny, ez van benne, anya és gyermeke, egészségese, kislány, szeretettel Ped. Nem vagyok benne biztos, Pedi tud egyáltalán írni, így nekem kell a tollát vezetnem. Ez pedig, mutatott a másik papírra, levél, amit Méri majd pár nappal később küld el. Ebben megmagyarázza, hogy mivel a kisbaba koraszülött, felnéztem, koraszülött, atyám, valójában 2 hónappal korábban született. Mondjuk így, koraszülés miatt egy pap Birminghamben megkeresztelte, és a nagyanyja után Kathleennek nevezte. Fogát csikorgatta a hölgy említésekor, akinek szerinte túlzott büszkesége annyi kellemetlenséget okozott neki. És valóban meg van keresztelve a kisbaba, atyám? Természetesen, csak nem képzeli, hogy arra kényszerítem Mérit, hogy miattam hazudjon. 3 nappal a születése után megkereszteltem a kis Kathleent Pedi lakásán. Ön a birminghami pap? A pap Birminghamben, javított ki. De, atyám, olyan udvariasan beszéltem, ahogy csak tudtam, azt tanultam, hogy kisgyermeket magánhelyen csak akkor keresztelhetünk meg, ha az halálos veszedelemben van. Teljesen igaza van, Neil atya. És nem volt közvetlen halálveszély, amikor Kathleen világra jött? Úgy érti, tényleg koraszülött volt? Egyáltalán nem, a fogantatás után percre 9 hónapra született. Úgy értem, a lelki halál veszedelme forgott fent, érti? Na, ne próbálja nekem megmagyarázni, hogy a kánoni törvény nem erre gondol. Az Úr szándéka a fontos. Lelki halál, ismételtem, remélve, hogy valami magyarázatot kapok. Neil atya, nem folyna körös körül lelkek gyilkolása, ha nyilvánosságra kerülne az igazság? Mrs. McCauley kitagadna a lányát, és amilyen farizeus, úgy is halna meg. Méri és a kis Kathleen elveszíteni az anyját, illetőleg a nagyanyját, kívülálló szemében ez nem nagy veszteség, de számukra talán fájdalmas lenne.

0: Neil Boyd, Egek, mit évő legyek című írásának harmadik részét Tóth Levente előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
1: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
2: Egy óra.
1: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. Takarékos ivóvíz felhasználása kérik a Miskolc környékieket is. Kedvezményt ad a Sárospataki fürdő. Történelmi emlékhelyé nyilvánítatna a felsővadászi Rákóczi kastélyt egy miskolci alapítvány. Ezek mai műsorunk fő hírei, tartsanak velünk! Jelenleg zavartalan Miskolc és térségének vízellátása, az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT tájékoztatása szerint, de hogy ez így is maradjon, a vízmű takarékos ivóvíz használatra kéri a lakosságot, tájékoztatta a város önkormányzatának sajtóosztálya az MT-t. A közlés szerint a szolgáltató felkészült a megnövekedett vízigény kiszolgálására, ugyanakkor szerintük érdemes a nagyobb vízigényű tevékenységeket, például a medencetöltést vagy az autómosást későbbre halasztani, a kertek öntözését pedig lehetőség szerint a reggeli és esti csúcs időszakon kívül végezni. Azt írták, a szolgáltató továbbra is mindent megtesz a folyamatos és biztonságos ivóvízellátásért, a lakosság tudatos vízhasználata pedig hozzájárul ahhoz, hogy a nyári hőség idején is mindenki számára zavartalan maradjon a szolgáltatás. Az extrém hőségre való tekintettel különleges kedvezménnyel várják a fürdőzőket a Sárospataki Végardó fürdőben. Június végéig mindössze 100 forintos belépőjegyet válthatnak azok, akiknek hármassal kezdődik az irányító számuk. Ez a rendszer szerint Észak-Magyarország régióját jelöli, ebbe a zónába tartozik Heves, Borsodabolyai Zemplén és Nógrád vármegye, valamint néhány szomszédos település is. A létesítmény az elmúlt években jelentős fejlesztéseken esett át, megújultak a szolgáltatások, korszerűbbé vált a fürdő és a hozzátartozó ifjúsági szálláshely, így még vonzóbb célponttá vált a helyiek és turisták számára. Koleszárné Hegyi Brigittát, a fürdőt üzemeltető Patakva Kft. Vezetőjét hallják.
4: Amiben a legnagyobb potenciált láttam, vagyis hát a változás lehetőségét, hogy a beléptető rendszert modernizálni kell, hogy elkerüljük a kígyózó sorokat, mivel erre vonatkozóan érkezett a legtöbb panasz a fürdőre, és ez volt az elsődleges feladat, amit én célként kitűztem magam elé, hogy ezt modernizáljuk és csökkentsük a sorokat. Szerintem egy növekedési fázisban vagyunk, rengeteg célkitűzéseink és terveink vannak a jövőre vonatkozóan, mind a gyógyászat kiépítésével kapcsolatos bővítési terveink is vannak. Igyekszünk és azon dolgozunk, hogy ezt a lehetőleg hamarabb és a legoptimálisabban tudjuk használni a lehetőségeinket. Eredményként említeném az Acapulco bárnak a megépítését. Ez egy új szolgáltatás nyújtás. Ott a vendégek kifejezetten élvezték a medencében, koktélozhattak, és az éjszakai fürdőzés alkalmával ott fogyaszthatták el az italaikat a vendégek. Éjszakai fürdőzést rendeztünk, amelyen nagyon nagy létszámmal vettek részt a Sárospatak és a környékbeliek. Szeretnénk folytatni ezeknek a hagyományát. A kemping és a szálláshelyünk tekintetében is rengeteg fejlesztést hajtottunk végre, felújításokat, korszerűsítéseket, valamint a medencék esetében is több műszaki felújítások valósultak meg. Medence újrafóliázás, a bébi pancsolónak az újraburkolása, a termálmedence felújítás, az öltözőépületeknek a modernizálása. Amit kifejezetten még meg szeretnék említeni, az pedig az online jegyértékesítésnek a bevezetése. Azt gondolom, hogy ez a mai világban már ez elengedhetetlen, hogy egy ilyen szolgáltatást is igénybe tudjanak venni a vendégek. Közösen a kollégáimmal együtt megfogalmazzuk a fejlesztendő célokat és a célkitűzéseiket, prioritás alapján rangsorolunk. Nyilván a forrás oldalát is megvizsgáljuk, hogy mire van elegendő forrása a KFT-nek, és a tulajdonossal, önkormányzattal egyeztetve elindítjuk ezeknek a megvalósulási folyamatát. Nyári létszám tekintetében főleg szlovák és lengyel vendégeink vannak, a szezonon kívüli időszakban pedig hétvégén jelentős sárospataki létszámmal vannak jelen a helyiek. sárospatakiaknak kedvezményes fürdőbelépőt biztosítunk, valamint a sártalajújhelyi vendégeknek is, valamint a 65 év feletti nyugdíjas sárospataki emberek egy 1000 fontos jelképes fürdőbérlettel vehetik igénybe a végadó fürdőszolgáltatásait egész éven.
3: A Tokaj hegyalja, Taktaköz, Hernád völgye idegenforgalmi és kulturális egyesület az Interreg Magyarország-Szlovákia programban a Kassától Tokajig aktív és kulturális turizmus fejlesztése megnevezésű akciótervben visszanemtérítendő támogatást kapott. Az akcióterv végrehajtását a koordinációs és kommunikációs projekt támogatja, amely a Kassa-Tokaj turisztikai térség fejlesztésének összehangolásáért és irányításáért felel. A kezdeményezés kiemelt célja a fenntartható növekedés elősegítése, a térség turisztikai vonzereinek erősítése és az akcióterben résztvevő szervezetek közötti hatékony együttműködés biztosítása. A fejlesztések alapját a turisztikai térség fejlesztésére vonatkozó területi akcióterv adja, amely konkrét intézkedéseket határoz meg a térség turisztikai infrastruktúrájának, szolgáltatásainak és közös promóciójának fejlesztésére. A konzorciumi együttműködés célja, hogy a partnerek összehangolt munkával a kitűzött eredményeket és vállalásokat határidőre teljesítve megvalósítsák a projektet, miközben folyamatos kapcsolatot tartanak fenn a közös titkársággal. A projekt keretében az uniós támogatás összege 66.544 euró. A főbb elemek a hashtag Košice 2 Tokaj 4 projektje a Kassa-Tokaj térség összehangolt turisztikai fejlesztésére épül. A területi akcióterv célja a határon átnyúló együttműködés erősítése, valamint a térség kulturális, történelmi és természeti értékeinek turisztikai hasznosítása. A tervezett fejlesztések kiemelt területe a kerékpáros és vízi turizmus. Így a határ mindkét oldalán folyómenti infrastruktúrák létesülnek a Hernád és Bodrog mentén, parkoló, kikötő, sétány, szap és kajak kölcsönzők például. Kiépül egy egységes turisztikai táblarendszer, amely összeköti a szlovák és a magyar oldal gyalogos és kerékpáros túraútvonalait. A tokai borvidék és Kassa kapcsolatát bemutató kiállítás jön létre Kassán, megújul a Kassai Gyermekvasút mozdonyfűtőháza, amely több funkciós oktatási és bemutató térré válik. Történelmi emlékhelyén nyilvánítatná a felsővadászi Rákóczi kastélyt a Miskolci Éltető Lélek Alapítvány, mivel a 16. században épült erődített várkastély viharos múlt ellenére ma is áll. Az épületet 1567-ben Hasszán temesvári pasa csapatai megostromolták és felgyújtották, majd a II. Rákóczi Ferenctől elkobzott birtokot később a báró Meskó, az 1800-as évek elejétől pedig a gróf Váhi család birtokolta. A kastély a folyamatos bővítések után az 1860-as átépítés során kapta meg a mai napig látható második szintjét és jellegzetes romantikus stílusát, a civil szervezet szerint pedig ez a gazdag történelmi örökség indokolja a hivatalos elismerést. A részletekről Várhelyi Krisztina, az Éltető Lélek Alapítvány elnöke adott tájékoztatást.
2: Ezt különféle törvények, jogszabályok szabályozzák, hogy mi ennek a lehetősége. Én úgy gondolom, hogy tehát itt olyan tárgyi történelmi emlékek vannak, és műemléképületek, hogy ez mindenféleképpen alkalmas lenne arra, hogy történelmi emlékhely legyen. Most, amikor én ezt kigondoltam, vagy hát ugye most meg ráadásul 350 éves Rákóczi évforduló van, születésének 350. évfordulója, tehát nyilván kellene valami olyan nagy jelentőségű dolgot csinálni, előkészíteni, ami ezt a dátumot is, a 350 éves dátumot is megörökíti, és a településnek is nagyon jót tenne, gazdasági, turisztikai szempontból, a fejlődése szempontjából. És szakértőket kértem fel, hogy lehetne ezt elindítani, mi a módja. Kértem egy műemlékfelügyelőt, Mándoki Józsefet, hogy vizsgálja meg ezeket a műemlékeket, készítsen egy reális leltárt róla. Kértem hát természetesen Gyulai Évát, a történelmi háttér, beszéltünk a polgármesterrel, Dobos Sárát kértem meg, mint tájépítőmérnököt, hogy az egészről egy kép alakuljon ki, és így összességében kialakult az a kép, hogy nagyon is alkalmas ez a település arra, hogy egy történelmi emlékhely legyen, ami tulajdonképpen a település fejlődését elindíthatná. Én nekem erre már van egy pár ötletem, hogy milyen irányokba lehetne menni. Ugye Felsővadász királyi birtok volt, és annak idején a 1200-as években a vadászokat telepítette ide a király, tehát nyilván, hogy nem véletlenül, itt nyilván olyan vadászterület van, amivel érdemes foglalkozni. Az már vadgazdálkodást jelent, az már feladatot jelent, munkaerő vonzása van, vagy ugye itt van a vadászpatak, ami egy hatalmas nagy vízgyűjtő területe van. Tudjuk, hogy milyenek a mai viszonyok, a kiszáradás és a vízgazdálkodás, hogy milyen fontos. Itt laktunk. A vadászpatak kiöntött, elöntötte a házunkat, tehát időnként olyan vízhozama van, hogy az érdemes lenne felfogni, felhasználni, locsonásra felhasználni, mezőgazdasági célra hasznosítani, ami a mezőgazdaságnak adna egy olyan lehetőséget, hogy jobb gazdálkodás lenne, tehát az is egy munkaerő lehetőség, az is az embereknek jövedelmet jelentene. Ahhoz, hogy egy ilyen megszülethessen, például egy történelmi emlékhely, ugye ezt kezdeményezheti egy polgármester, kezdeményezheti képviselőtestület, vagy kezdeményezheti egyház, civil szervezet. Én úgy gondolom, hogy ennek a körnek össze kellene fogni, összedugni a fejét, hogy na találjon ki, vannak ilyen háttéranyagok, tanulmányok, nagyon értékes tanulmányok vannak. Vannak alapján össze lehetne állítani és elindítani ezt a folyamatot, ami ugye nem áll meg itt ennyiben, hanem ez egy országos szintre emelkedik, különböző szervezete értékelik, és utána az országgyűlés hagyja jobbá, és bekerülhet ebbe a listába, hogy történelmi emlékhely. Akkor lehet egy szobrot készíteni, lehet megemlékezéseket tartani, tehát utána már ez egy olyan vonzerőt jelentene, ami a gazdasági fellendüléshez is hozzájárulhat. És ugye itt azért ez egy végeken levő vidék, nagyon nehéz körülmények között élnek itt az emberek, tehát minden egyes munkahely itt nagyon sokat számít, tehát érdemes gazdasági szempontból is ránézni erre a történelmi emlékhelyre.
3: Négy függetlenként indult jelölt közül Gulyás Ágnest választották meg újra, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Arnót polgármesterének a tegnap tartott időközi választáson. A Nemzeti Választási Iroda honlapján közzétett adatok szerint Gulyás Ágnes 438 voksot kapott, amely az érvényes szavazatok 46,55%-át jelenti. Az időközi választáson 952-en jelentek meg az 1875 névjegyzékben szereplő választópolgár közül. A településen a képviselőtestület feloszlása miatt írtak ki időközi polgármester és egyéni listás választást. Gulyás Ágnest az Arnótiak 2024-ben is polgármesteré választották, akkor három függetlenként indult jelölt közül került ki győztesként. Végül az időjárásról. Holnap is sok napsütés várható, fátyol és gomoly felhőkkel, helyi zápor, hőzivatar, nagyobb eséllyel a Dunától keletre fordulhat elő, néha megillénkül a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban 20, napközben 40 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. június 29-én hétfőn.
1: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Szolidaritás gyerekszemmel címmel nyílt kiállítás az EGRI civil közösségek házában. Nyáron is fontos vért adni, kampánnyal hívja fel a figyelmet a Vörös Kereszt. Hőségriadóban érdemes az elektronikus ügyintézést választani. Ezek mai adásunk főbb témái.
0: Kora esti hírmondó.
1: A szegényeket támogató alap célkitűzései között szerepel a hátrányos helyzetű lakosság felkarolása. Ezúttal egy képzőművészeti rajzpályázatot hirdettek az Egerben élő roma fiatalok számára. A legszebb és legkifejezőbb műveket a civil közösségek házában állították ki, Szolidaritás gyerekszemmel címmel június 26-án pénteken, illetve szakmai zsűri díjazta az alkotásokat. A zsűri tagjai között szerepelt Rostásbe a Piros, Lipkovics Péter, továbbá Balázs Péter egri képzőművészek, akik nemzetközileg is hírnévre tettek szert kiemelkedő munkájuk miatt. Ezen felül a gyermekek díjait társadalmi összefogással gyűjtötték össze, magánemberek adományaiból, valamint különböző gazdasági szervezetek felajánlásaiból. Elmondható, hogy Egerben is léteznek olyan társadalmi csoportok, amelyek kiemelten fontosnak tartják a szolidaritást. A tárlat július 17-ig tekinthető meg, tájékoztatta rádiónkat dr. Farkas Zsuzsanna, a szegényeket támogató alap EGRI alapítványának elnöke, szakmai vezetője.
2: A szolidaritás az egy rendkívül fontos társadalmi érték, tulajdonképpen a szolidaritás tartja össze a társadalmat, és úgy érzékeltük, hogy az utóbbi években Magyarországon ez a fajta érték és az érték mentén való társadalmi szerveződés nagyon-nagyon sokat gyengült, és kíváncsiak voltunk arra, hogy a fiatalok körében ez mennyire él, tudják-e azt, hogy mit is jelent ez a dolog, tehát tulajdonképpen azt szerettük volna, hogy felhívjuk a figyelmet a társadalmi szolidaritásnak a fontosságára, másrészt főképpen a fiataloknak a figyelmét. 131 alkotás érkezett be, a hely szűkössége miatt mindegyiket nem tudtuk kiállítani, de nyilván a díj nyerteseknek a munkái láthatóak, és azon kívül még amennyi helyünk volt, körülbelül még 50. Tehát több mint a felét ki tudtuk állítani. Egerre koncentráltunk, egy általános iskolákra és középiskolákra, ami azt jelenti, hogy nem csak Egerben élő gyerekek, fiatalok pályáztak, hanem Eger környékén is, akik Egerbe járnak iskolában. És hogyha valaki jönne megnézni, akkor itt van a vendégkönyvünk, és örömmel vennénk, hogyha kapnánk valami fajta visszajelzést. Látjuk azt, hogy a gyerekek nagyon-nagyon jól értik és érzékelik a mindennapi gyakorlatban lévő szolidaritás, tehát láthatunk olyan képet, amely mozgássérült tolókocsi jelenít meg, van, amelyik koldusnak ad adományt, láthatunk osztályon belüli szolidaritásról is, tehát iskolai osztályon belüli szolidaritásról, hogy valaki nagyon-nagyon rossz kedvű, vagy szerencsétlennek érzi magát, és segítenek neki a többiek, idős emberek, átsegítése az út másik oldalára, vagy éppenséggel vak, tehát fehér bottal közlekedőnek a segítése. Tehát igen, akkor van karambolban segítő kép is, tehát karambol az két autó, és akkor balesetet szenvednek, és akkor mennek az emberek és segítenek nekik. Tényleg ez a minden napokban, sokszor észre se vesszük, de azért nem veszük észre, mert hál' Istennek ezek beépültek a mindennapjainkban, tehát ezeket jelenítették meg a gyerekek.
1: Júliusban és augusztusban is kampánnyal hívja majd fel a figyelmet a Magyar Vörös Kereszt a nyári véradás fontosságára. Naponta 1600-1800 donorra van szükség ahhoz, hogy folyamatos és biztonságos legyen az ország vérellátása. A részletekről Gurály Edinát, a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szervezetének igazgatóját hallják.
3: Egy picit fokozottabb előkészítést igényel a véradás, tehát a nagymelegben a folyadékbevitel amúgy is egy kardinális kérdés. Véradás szempontjából ez amúgy is nagyon fontos, ilyenkor erre szoktuk fölhívni a figyelmet, hogy ne csak a véradás napján, hanem az előző napokban is, aki szeretne vért adni, az figyeljön oda a rendszeres és megfelelő folyadékkal történő folyadékbevitelre, tehát a folyadék utánpótlásra, illetve nagyon fontos a tápanyagoknak a bevitele is. Aki vért szeretne adni, aznap reggelizzen bőségesen, vagy még ebédeljen bőségesen, hiszen a véradás az nem egyenlő a vérvétellel, tehát ugye itt egy teljesen más szempontú vizsgálaton esnek keresztül a donorok. A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt 2007 óta szervezi meg a balatoni első segélynyújtó szolgálatot. Ez ebben az évben a Balaton déli partján fog megvalósulni, 10 strandon várják majd a fiatalok, azokat, akik valamilyen sérülés szenvednek el. Erről azt kell tudni, hogy olyan fiatalok jelentkezhetnek, akik elmúltak 16 évesek, első segélynyújtó ismerettel rendelkeznek, olyan ismerettel, ami napra kész, és amit esetleges probléma esetén használni is tudnak, tehát nagyon fontos, hogy gyakorlati tudással is rendelkezzenek, ne csak elmélettel. Tehát egy 10 napos turnusban vannak lent a fiatalok a Balatonpartján, online lehet jelentkezni ezekre a szolgálatokra. Ami nagyon fontos még ezzel kapcsolatban, hogy a 10 napos turnus az nem szakítható meg, tehát aki vállalja ezt a szolgálatot, vagy szeretne jelentkezni, az számítson arra, hogy egy 10 napos elköteleződésre számítunk az ő részéről.
1: A harmadfokú hőségriasztás miatt június 29-én és 30-án országosan otthoni munkavégzést rendeltek el az államigazgatásban. A Nemzeti Adó és Vámhivatal működése ez alatt is folyamatos marad, a légkondicionált ügyfélszolgálatok pedig menedékként is nyitva állnak az ügyfelek előtt. A részletekről dr. Paskújné Pivkó Mónika, a NAV Heves vármegyei adó és vámigazgatóságának kommunikációs referense tájékoztatott.
4: A harmadfokú hőségriasztás miatt június 29-én és június 30-án országosan otthoni munkavégzést rendeltek el az államigazgatásban. A Nemzeti Adó és Vámhivatal működése ez alatt is folyamatos marad, ott, ahol légkondicionált ügyfélszolgálatok vannak, az ügyfélszolgálatok menedékként is nyitva állnak az ügyfelek előtt. A NAV ügyfélszolgálatai a hőségriadó ideje alatt is fogadják az adózókat, azonban a rendkívüli körülmények miatt a személyes ügyfélfogadást a helyszínek adottságaihoz igazítják. Ahol vannak klimatizációk,

0: 30-án kedden is, kizárólag délig tartanak nyitva, tehát az ügyintézést ez szerint ajánlott tervezni. Heves vármegyében, Egerben a NAV központi ügyfélszolgálat június 29-én délig tart nyitva, ugyanúgy, ahogy a gyöngyösi NAV kirendeltség és Füzesabonyban a NAV ablak is délig tart nyitva június 29-én. Bár hétfőtől a személyes ügyfélszolgálatok rendje tehát változik, az ügyintézés egyetlen percre sem áll le, ugyanis az elektronikus megoldások, az online felületek rendelkezésre állnak. Otthonról is teljes körűen elérhetők a hatóság szolgáltatásai, így elérhető a NAV ügyfélportál, a NAV IPO, ahol gyorsan, kényelmesen és biztonságosan intézhetők az adóügyek. Ha valaki pedig telefonon szeretne segítséget kérni, az ingyenesen hívható NAV Info vonala teljes üzemidőben a hőségriadó napjain is hívható a 1819-es telefonszámon. A NAV a legforróbb nyári napokon is biztosítja a folyamatos és gördülékeny ügyintézést, azonban a személyes megjelenés helyett célszerűbb és jobb az elektronikus megoldásokat előnyben részesíteni.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
2: Dicsettessék a Jézus Krisztus! Ezen a héten szombaton, július 4-én lesz a 18. országos Soma zarándoklat a Mátraverebély Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen. Koncelebrált szentmisét mutat be Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A zarándoklat során a részvevők Kósede Egréd cigány pasztorációs referens tanítását és tanúságtételeket hallgathatnak meg. 2003 óta évről évre nagy érdeklődés övezi a nyári országos roma zarándoklatot, melynek a Mátraverebély-Szentkúti kegyhely vált állandó helyszínévé. Az eseményre az ország mintegy 30 településéről érkeznek a hívők, csoportosan és egyénileg egyaránt. Délelőtt 9 óra 30 perckor dicsőítéssel kezdődik az esemény a központi kültéri oltárnál. 10 órától Kósede Egri cigány pasztorációs referens mond tanítást, melyet tanúságtételek követnek, illetve gyónási lehetőség is lesz. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsai szónoka Székely János püspök lesz. Az idei zarándoklat szentírási mottója, mert hisz a te néped és tulajdonod, kivezetted Egyiptomból, a vaskohóból. Ehhez kapcsolódva a bűnöktől és a függőségektől való szabadulás lesz a középpontban. Délelőtt 9:30-tól délután 00:30-ig a gyermekek kézműves foglalkozáson vehetnek részt. Ahogy az hagyománnyá vált, ebéd után a zarándok csoportok rövid, 5-8 perces műsorokat mutatnak be. A zarándoklatot a Boldog Ceferino Intézet, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervezi. A Miskolci Görög Katolikus Soma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görög Katolikus Soma Szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Europass önéletrajzzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladást szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból. A diákok számára ösztöndíj is elérhető. Az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot július 16-a és 19-e között tartják. Az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye ez, több száz 16 és 30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amelyet majd meg lehet tenni a helyszínen, de az online regisztráció lehetősége is adott továbbra is. A rendezvényen szerepelnek szentmisék, előadások, tanúságtételek, kiscsoportos beszélgetések, szentségimádások, valamint koncertek, játékos közösségi alkalmak és táncház is. Az Egerszalók ifjúsági

0: Találkozó és lelki gyakorlat szervezői önkénteseket is várnak. A feladatok, amikben számítanak rájuk, regisztráció, infopont, technika, logisztika, kreatív és dekor csapat, étkeztetés, takarítás, és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, illetve azok számára, akiknek arra szükségük van, önkéntes igazolást. Mindemellett kis csoportos, vezető szolgálatra is várják a jelentkezőket. Megosztottak hasznos információkat az ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat szervezői a szállással és a higiéniai szolgáltatásokkal kapcsolatban. A találkozó sátortábor jellegű, tehát a résztvevők a maguk által vitt és felállított sátrakban laknak, ezek helyének kijelölésében, esetleg azok felállításában a szervezők segítséget nyújtanak. A sátorozáshoz ajánlatos vinni a megfelelő járulékos dolgokat, mint például takarót, polifómot. Közel 30 év tapasztalatai alapján azt tanácsolják, ajánlatos elemlámpát, takarófóliát, egyszerű esőköpenyt is bekészíteni. Fedett szállást nem tudnak biztosítani senkinek. A helyszínen épített kézmosós, férfi-női zuhanyzók, illetve kézmosós mobil toalettek állnak a résztvevők rendelkezésére. Zuhanyzásra lesz lehetőség reggel a program kezdése előtt, napközben siesta időben, vagy este a szentmise után. A szalóki ifjúsági találkozó keretében majd július 17-én pénteken délután 2 és 5 óra között tartják meg a véradást, hagyományos módon. Az első 20 jelentkezőnek különleges ajándékkal kedveskednek majd. A véradáshoz kelleni fog a személyigazolvány, a lakcímkártya és az eredeti tajkártya. Július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót a Magyarok Nagyasszonya Ferences rendtartomány az Erdélyi Ferences rendtartománnyal együtt szervezi Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A négynapos esemény helyszíne a Szeged alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz, a résztvevők szállását és napi háromszori étkezését pedig a Karolina iskola központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy olyan nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek fel és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. A szervezők egyaránt hangsúlyt fektetnek a lelki feltöltődése és a közös felszabadult együttlétre. A program kínálat ennek megfelelően sokszínű, a szentségimádás, zsolozsma, szentmise és gyónási lehetőség mellett tanúságtételek, lelki beszélgetések és kerekasztal beszélgetések segítik az elmélyülést. Emellett interaktív kiállítás, kreatív alkotó műhelyek, beszélgetős sátrak, vezetett imádságok, önismereti foglalkozások, valamint dóm és torony túrák is várják a résztvevőket, sőt, a városmisszió során Szeged utcáin is megélhetik majd a hitüket a résztvevők. A Ferences Fesztivál azonban nem csak lelki és közösségi, hanem rekreációs élményeket is kínál. Strandolással, sportprogramokkal, koncertekkel, színházzal és táncházzal is készülnek a szervezők, így mindenki megtalálhatja majd a maga számára a leginkább feltöltő programokat. A zenei szolgálatot az országúti Buonergész zenekar és a Jesus Prime együttes látja el a Gregorián énekek mellett. Augusztus 15-én Nagyboldogasszony ünnepén, valamint a környező hétvégéken ajánljuk lépteinket a békéért, induljunk el együtt a test és a lélek közös útján, hogy a béke megújuljon szívünkben, családjainkban, közösségeinkben és a világban, írja közleményében a Mária út közhasznú egyesület. 13. éve, hogy minden évben zarándokok ezre indulnak útnak a Mária úton Nagyboldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. Évről évre egyre többen fedezik fel a zarándoklás ősi, mégis mindig aktuális hagyományát, amely egyszerre jelent testi kihívást, lelki elmélyülést és közösségi élményt. A növekvő részvétel azt mutatja, hogy sokan keresik azokat az alkalmakat, amelyekben az aktív kikapcsolódás valódi lelki tartalommal párosulhat. A 2026-os zarándoknak közös szándéka a béke. Korunk különösen is vágyik arra a békére, amely nem csupán a háborúk hiánya, hanem az emberi kapcsolatok, a közösségek és a nemzetek közötti kölcsönös tisztelet és megértés gyümölcse. Ferenc pápa gyakran emlékeztet bennünket arra, hogy a béke a szívben kezdődik, a meghallgatás, a párbeszéd, a megbocsátás és a testvéri szeretet útján épül, írták a szervezők, emlékeztetve az előző szentatya gondolataira. Ahhoz, hogy béke legyen a világban, először nekünk kell a béke embereivé válnunk, teszik hozzá. Az elmúlt évek eseményei sokakat indítottak belső útra, egyre többen tapasztalják meg, hogy a bizonytalanság és a megosztottság idején különösen fontos megtalálni azt a belső forrást, amelyből remény, bizalom és béke fakad. Ezért tehát augusztus 15-én és a környező hétvégéken mindenki előtt nyitva áll a lehetőség, hogy útra keljen és lépteit a béke szándékára ajánlja fel. A zarándoklat során megoszthatjuk egymással örömeinket és terheinket, tanulhatunk egymás tapasztalataiból, bátoríthatjuk az útkeresőket, és megtapasztalhatjuk a közösen hordozott imáreit. Az út nem csak a célba érkezésről szól, hanem a találkozásokról, a figyelemről és a közösségről is, ezért reméljük, hogy idén is sokan csatlakoznak a zarándoknaphoz. A központi lelki programhoz minden zarándok szakasz saját helyi értékeivel kapcsolódik. A résztvevők nem csak gyalogosan, hanem kerékpárral, futva, lovon vagy akár vízi zarándoklat keretében is bekapcsolódhatnak. A Mária út teljes hálózatán mindenki megtalálhatja a számára megfelelő formát és távolságot. Csatlakozni néhány speciális szakasztól eltekintve bárhol és bármikor lehet. A Mária út lehetőséget ad arra, hogy lakóhelyünkhöz közel is megtapasztalhassuk a zarándoklás élményét. Az Egy úton nemzetközi zarándoknap egyik fontos küldetése, hogy megmutassa, Magyarországon és a Kárpát-medencében is számtalan lehetőség kínálkozik arra, hogy csodálatos természeti és épített környezetben közösen lelki tartalommal gazdagodva járjuk végig saját utunkat. Szeretettel hívják azokat is, akik valamilyen okból nem tudnak személyesen részt venni a zarándoklatokon. Kapcsolódjanak be az ima háttérláncba, és ajánlják fel ezen a napon imáikat, gondolatainkat és áldozataikat a békéért. Aki szeretné, hogy saját ima szándékát is hordozzák a zarándok csoportok, kérik, küldjék el azt az info@mariaut.hu e-mail címre. Legyen augusztus 15-e, és a környező hétvégéig sok ezer ember közös tanúságtétele arról, hogy a béke útja ma is járható, lépésről lépésre, emberről emberre, szívről szívre, zárul a szervezők közleménye. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben, a Ciszterci templomban, majd augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debner Ádám, Drimba Miranda és Kriston Tamás. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszont hallásra.
2: Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: Máté Péter lett a labdarúgó NB2-ben szereplő Mezőköves Gyóri FC vezetőedzője. Minden idők legnagyobb és legjobb vízes világbajnokságát szeretnék megrendezni a szervezők egy év múlva Budapesten. Kerékpáros időfutam országos bajnokságot rendeztek Debrecenben. Az Újpest szerezte meg a futsal NB1 bajnoki címét. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Máté Péter lett a labdarúgó NB2-ben szereplő Mezőköves Gyóri FC vezetőedzője. A klub közleménye kiemeli, olyan szakember mellett döntöttek, aki játékosként a csúcsot is megjárta, edzőként pedig következetes munkájával alapozta meg hírnevét. Máté futballistaként meghatározó tagja volt a Debrecennek, amellyel 5 bajnoki címet ünnepelhetett. Az UEFA prólicenszes diplomával rendelkező tréner a DVSC második számú csapatánál szerzett szakmai tapasztalatokat, és 4 évig irányította az együttest. Minden idők legnagyobb és legjobb vízes világbajnokságát szeretnék megrendezni a szervezők egy év múlva Budapesten. Kálnoki Kis Attila, sportért felelős államtitkárt hallják.
2: Pontosan egy év múlva kezdődik egy olyan csodálatos világbajnokság, amelyet egyrészt már 2-szer megrendezett Magyarország, másrészt pedig a világ egyik, hanem a legnagyobb egyéni sportágának a világversenyéről beszélünk. Itt ülünk ebben a csodálatos arénában, és nem véletlenül ülünk itt, azért ülünk itt, mert ez lesz a úszóversenyek és a vízilabda torna helyszíne. Azt gondolom, hogy ennél impozánsabb helyszín nincs pillanatilag Magyarországon ilyen mennyiségű néző érdeklődő befogadására helyt adó létesítmény nincsen Magyarországon, és azért azt el kell áruljuk, hogy azért nem a Duna Arénában lesz, mert bármilyen furcsa, a Duna Aréna 10 év elteltével alkalmatlan egy ilyen méretű világverseny és ilyen érdeklődésű világverseny megrendezésére, egész egyszerűen a befogadó képessége jelen állapotában nem engedi ezt.
1: Szántó Dávid, a szervezőbizottság operatív vezetője kijelentette, párját ritkító élménnyel szeretnék kiszolgálni a közönséget, minden idők legnagyobb és legjobb világbajnokságát szeretnék megrendezni. A már helyettes államtitkár egyúttal bejelentette, hogy a VB szlogenje a csapj hullámokat szlogen lesz, és a Budapest 27 logó is hullámzik majd.
3: Ugye sokszor elhangzott már 17, meg 22, hogy mennyire sikeres volt ez a két rendezvény. A terv az, hogy felüljünk erre a hullámra, és meglovagoljuk azt, és egy olyan élményt nyújtsunk majd 2027-ben, ami párját ritkítja, sőt, már most én kimerem jelenteni, hogy minden idők legnagyobb élményt nyújtó világbajnokságát fogjuk rendezni egy év múlva. Hogy miért mondom ezt a hullámot? Azért, mert ez lesz a központi eleme ennek a VB-nek. Nyilván a hullám nagyon-nagyon sok mindent jelent, sok mindent jelenthet. A szurkolóktól kezdve magán a vizen át a sportolókon keresztül, egészen a sportvezetőkig, meg Budapest örökségéig. Ezt mind jelképezi a hullám. És akkor egy picit az MVM dombról. Nagyon sok minden elhangzott, hogy miért jó, hogy itt lesznek majd az úszó meg a vízilabda versenyek. Azt azért ne felejtsük el, hogy nem a Duna Aréna helyett, hanem a Duna Aréna mellett. Mert az is központi helyszíne lesz majd a világbajnokságnak, hiszen a műugró és a szinkronúszó versenyek ott kerülnek majd megrendezésre. Egyáltalán nem lebecsülve őket, de valóban Magyarországon sokkal-sokkal nagyobb közönséget vonz az úszás meg a vízilabda, tehát míg az MVM Dómban elfér az a szurkoló mennyiség, aki erre a két sportágra kíváncsi, a Duna Arénában biztos, hogy nem fértek volna be. Hát emlékezhetünk a korábbi világversenyekre, hogy nagyon korán ki kellett már tenni a megtelt táblát, mind a Duna Arénában, mind pedig a hajós úszodában. Úgyhogy a Duna Arénában lesz majd tehát a műugrás és a szinkronúszás, itt pedig az MVM-ben az úszás és a vízilabda.
1: Vladár Sándor, a Magyar Úszószövetség elnöke hangsúlyozta, mint minden alkalommal ezúttal is szeretnék túlszárnyalni a korábbiakat a rendezés tekintetében.
4: Ez a harmadik világbajnokság lesz, amit megrendezünk 2027-ben. 2017-ben egy fantasztikus világra szóló, de Magyarország legnagyobb eseményét rendezhettük meg. Aztán 2022-ben alig 3,5 hónap alatt talán minden idők legjobb világbajnokságát, a idő rövidségére való tekintette leginkább. És most itt vagyunk 2027 előtt, és Azt gondolom, hogy nem lehet más cél, hogy hasonlóan az eddigiekhez is a legjobbat rendezhessük meg. Azt gondolom, a világcsúcsot is meg lehet dönteni sokszor. A világcsúcsnak az a sajátossága, hogy újra és újra ezt meg lehet dönteni. Azzal, hogy a harmadik világbajnokságot rendezhetjük meg, úgy gondolom, hogy egy hosszú távú örökséget fogunk lefektetni, mert csak Ausztrália és Spanyolország volt ez a két ország, aki három világbajnokságot rendezhetett, de ott sem egy városban, hanem több helyszínen. Itt Magyarországon viszont Budapest egyedüliként rendezi meg. Azt gondolom, hogy ez sem véletlen, és önmagában ez is egy óriási eredmény. És az is, hogy 2017-ben volt három fiatal, 14 éves, nagyon tehetséges húszunk, Betlehem, Dávid, Sárkány, Zolán és Kós Hubert, akkor 14 évesek voltak, és egy olyan lendületet, lökést kaphattak a 2017-es világbajnokság kapcsán, hogy most azt látjuk és halljuk, hogy Kós Hubert menetelése végtelen és visszafordíthatatlan, hogy Betlehem Dávid megnyeri az összetettet, és Sárkány Zalán pedig világbajnok lehetett 2024-ben Budapesten. És azt is el kell mondjam, hogy az sem véletlen, hogy az úszósport a magyar sport aranyfedezete. Megígérhetem, hogy 2028-ban sem lesz másképp, mint 2024-ben, hogy a olimpia aranyérmek tekintetében 50%-ot, de lehet, hogy 50+%-ot fogunk elhozni. Ezt látom a jövőt. És az sem véletlen, hogy a magyar vízilabda sport minden idők legeredményesebb ország, a Magyarország. Az éremtábla első helyen szerepel a magyar vízilabda, és azt gondolom, hogy ezt a uralkodó pozícióját nem fogják alábadni. És még egy gondolat talán, hogy minden sport alapja az úszás, ez nem kérdés. Az úszva nevezett programunk gondoskodik arról, hogy a jövő tehetségét megtaláljuk, azért évente közel 800-1000 új versenyzőt sikerül érgőzvonni. És ezen az eseményen egyébként nyomatékosítjuk azt, hogy a sport az nem csak az élsport, az úszás, a vizes sportok világbajnoksága nem csak az élsport, hanem egy közösségi és egész életen áttartó szenvedély, amely a sportolás fontosságát mutatja, hiszen több mint 10 000 szenior versenyző fog megjelenni Budapesten, és fogja megmutatni a sport szeretetét és tiszteletét.
1: Madaras Norbert, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke arról beszélt, mekkora segítséget jelenthet a szurkolók buzdítása, különösen egy akkora arénában, mint az MVM Dóm.
0: Nagyon hálásak lehetünk, hogy megint hazai pályán játszhatunk. Ez mindig egy különleges dolog. Én azt gondolom egyébként, hogy a vízilabda az egy kicsit úgy a magyar sporton belül is, vagy általában mondhatom, hogy a sportkultúrában egy kicsit az identitásunknak a része, és mindig több, mint önmagában a győzelmek, meg a dobogós helyezések, hanem igenis nagyon nagy pillanatokat adott, nagy példaképeket adott, és ez mindig jó megmutatni itthon, és mindig jó megmutatni hazai pályán. Ugye 17-ben és 22-ben ezt megmutathattuk magunkat. Most azt hiszem, hogy Hajós Huszadát nem lebecsülve, de imádunk ott játszani, és nagyon jó ott. Most még inkább egy impozánsabb helyszínen, még több néző előtt mutathatjuk meg magunkat, és a tavalyi világbajnoksághoz kapcsolódva pedig, hát nyilvánvaló ott is nekem eszembe jutott azonnal, hogy majd Budapesten 2 év múlva, még ha tudom is, hogy ez nagyon nem könnyű, talán van is egy olyan adóságunk, hogy jól emlékszem, 25 évvel ezelőtt 2001-ben volt hazai győzelem, ahol a lányok Európa-bajnokok lettek, úgyhogy vannak itthon elvesztett döntőink, jó lenne most már tényleg följebb lépni, és ez hol máshol, mint mondjuk itt az MVM Dómban.
1: Kerékpáros időfutam országos bajnokságot rendeztek Debrecenben, Bocskai kert határában, a 354-es számú főút egy szakaszán. A férfi elit kategória 12 fős mezőnyének 38 kilométeres távot kellett teljesítenie a tüzes aszfalton. Végül megelőzve Walter Attillát és a címvédő Pelikán Jánost, a négyszeres időfutam győztes Peák Barnabás győzött 43 perc 44 másodperces idővel. Most őt hallják.
5: Tudtuk azt, hogy itt az a fontos, hogy az ember arról legyen, és hát beállítottunk mindent, hogy a lehető legjobb legyen, és tudtam, hogy igazából csak az aeróra kell koncentrálnom, és a wattot meg, ami jön, és akkor igazából nyerhetek.
1: Az időjárás gondoskodott a forró hangulatról az időfutam bajnokságon. 30 fok feletti hőségben álltak rajthoz egymás után a versenyzők. A női elit mezőny futamának címvédés lett a vége. A tavalyi győztes Zsankó Petra bizonyult idén is a leggyorsabbnak. 25 perc 6 másodperc alatt teljesítette a 19 kilométeres távot.
6: Összességében szerettem ezt a szakágat, ha lehet ezt így nevezni. Sőt, jobban szeretném, ha lenne tényleg saját kerékpárom, illetve jobban és specifikusabban tudnék rá készülni. Hát bízom benne, hogy a jövőben egyszer majd sikerül.
1: Az Újpest FC idegenben 5-2-re legyőzte a Nyíregyházát a férfi futsal NB1 döntőjének negyedik mérkőzésén. Ezzel 3-1-re megnyerte a párharcot és a bajnokságot is. Lovas Norbertet, a Nyíregyháza vezetőedzőjét hallják.
7: Mindig a meccs hatása alatt vagyok, és nem szeretnék most így értékelni, inkább csak nagy köszönetet szeretnék mondani a játékosaimnak. Igazi hősök voltak. Hosszú volt a szezon. Nagyon nagy gratula nekik, mert rengeteg olyan dolog volt, amit kívülállók nem tudnak, de igenis megcsináltuk ezt az ezüstöt, és nagyon gratulálok nekik. Az előbb kihagytam a legfontosabbat, a közönséget. Nagyon köszönjük nekik, mert hatalmas élmény volt, és nagyon sok feszültség van bennem. Persze a jövőt azt tervezzük, csináljuk, jövőre megnyerjük, ennyit tudok mondani.
1: Most pedig Németh Pétert, az Újpest vezetőedzőjét hallják.
8: Nagyon sokat dolgoztunk érte, és hogy összeállt a taktikai rész is, fizikális rész is, illetve elkezdtünk hinni benne, és ez a mai napon is megmutatkozott.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Kettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. A tartós kánikula fokozottan megterheli a szervezetet, ezért kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás. Továbbra is vízfogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italokat. A rendőrség vízágyúkkal locsolt az embereket a budapesti Hősök terén. Teljes hálózati összeomlással fenyeget a Dunamenti Regionális Vízmű ZRT szolgáltatási területén kialakult vízhiány. A hétvégi vízfogyasztás 55%-kal haladta meg az átlagot, Szadán napközben már el is fogyott a víz, és Ürön, Pomás, Solymár egyes részein sincs több. Eközben Pilisvörösváron az autómosók továbbra is tele vannak, írja körképében az Index. Már vasárnap 110 településen volt valamilyen fokú vízkorlátozás. Mínusz 342 cm volt a Tisza vízszintje Kiskörösnél, ez új negatív rekord. A vízkorlátozások betartását, a vízkivétel csökkentését kérte mindenkitől a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, nem kellene megvárni, hogy a rendszer összeomoljon, mert az súlyos következményekkel jár. A tartós hőség miatt több elővárosi motorvonat is túlmelegedett, ezért jelentős forgalmi korlátozásokat vezettek be a Budapest környéki vasútvonalakon. Demecser és Kisvárda között leszakadt a felső vezeték, emiatt a vonatok csak egy vágányon kisebb késéssel közlekednek. A tárnoki és a szászhalombattai vonalon több modern Flirt motorvonat is lerobbant. A MÁV tájékoztatása szerint ezeket a szerelvényeket 35 fokos kinti hőmérsékletig tervezték, most azonban már 60-70 fokosra melegszenek a fémtetőszerkezetek és a gépészeti terek. Megteltek a párizsi halottas házak az országot sújtó hőhullám alatt, és már nem tudnak újabb holttesteket fogadni, írta meg az AP hírügynökség. A hatóságok közlése szerint 1000-rel több haláleset történt az átlagosnál, de az több hetet vagy akár hónapot is igénybe vehet, mire majd pontosan meg tudják mondani, hogy mennyi. Vélhetően az adat ennél sokkal nagyobb lesz. A hőhullám sorra írja át az országos rekordokat. Németországban egymást követő három napon is új csúcshőmérsékletet mértek. Vasárnap 41,7 fokot regisztráltak Brandenburg tartományban. Lengyelország története során először lépte át a 40 fokot, még Csehországban is új rekord született 41,1 fokkal. Az AFP hírügynökség legfrissebb elemzése szerint a magunk mögött hagyott napon legkevesebb 130 millió ember tapasztalt 35 fokos vagy annál magasabb hőmérsékletet. A kutatók szerint 50 évvel ezelőtt ilyen hőhullám gyakorlatilag lehetetlen lett volna, a jelenséget egyértelműen az ember okozta klímaváltozásnak tulajdonítják. Az előző kormányzat szándékosan átverte az országot és az embereket, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. Orosz rulethez hasonlítva az előző kabinet költségvetési politikáját, Magyar Péter arról beszélt, míg az Orbán kormány a magyar embereknek 3,7, majd 5%-os idei költségvetési hiányról hazudott, az apparátus áprilisban már a 6,8%-os adatot használta, ma pedig már azt látni, hogy ha nem hoznák haza az uniós 1000 milliárdokat, akkor a valahol talán legnagyobb hiányt mutatna a büdzsé, a GDP 8,3%-át közelítő rátával.